0: kieső helyre mész, akkor mindig érdemes találni valami angol nyelvű blogot, aki már járt ott, mert az általában már járt ott.
1: Amerikaiak már voltak.
0: Nekem egy volt, és egyébként pont ez a szurinámi volt, ahol nagyon nehezen találtam infót, hogy lehet bemenni a karibi partvidékről föl a dzsungelbe, de az se azért volt, mert ne járt volna ott senki, csak az volt a baj, azok mind hollandul írták le ezek az élményeiket, és csak a végén tudtam találni egy angolt, és de hát a Google Translate az a holland nyelvű dolgokat is megoldja, csak az macerás.
1: Igen, ahhoz nagy fantázia kell, de általában sikerül.
0: Igen.
2: Mert akkor ezek szerinted az ázsiai út az egy nagyszerű előkészület volt, ugye?
0: Abszolút. Hát az
2: a kedvet is meghozta, vagy nem vitt el a kedvet egy nagy utazást? Hát akkor nem sokkal, egy-két évvel utána.
0: Hát 2008. augusztus jöttünk onnét haza, és aztán most én ugye egyedül mentem, és ez 2011. szeptemberében, tehát gyakorlatilag pont 3 évet voltam itt van.
2: Érezted, hát, hogy akkor most akkor itt az idő újra elindulni már.
1: De
2: már
1: túl sokat
0: voltál itthon. Most jöttem haza, április 18-án értem haza, úgyhogy gyakorlatilag egy hónapja vagyok itthon.
2: De akkor érezted ugye Ázsia után, hogy akkor nem most, hogy elment két év.
1: Igen,
2: akkor...
1: tehát hogy volt ez a szünet, meg az utána tovább menet?
0: Én Ázsia előtt soha nem gondoltam azt, hogy nekem valaha azért be lesz pénzem arra, hogy elmenjék ennyi időre, aztán lett. Utána fel sem merült egy ideig, hogy valaha lesz erre pénzem vagy kedvem, vagy ezért, de hát aztán úgy alakult az élet is, meg a szerencsé az anyagok is, hogy lett. És akkor elmentem.
2: És az is úgy alakult, hogy akkor most itt van egy másfél év szabad időd? Vagy?
0: Nem, hát senkinek nincs másfél év szabad időd, másfél év szabad időd az úgy van,
2: hát
0: hogy összegyűjtöd a pénzt, majd felmondasz a munkahelyre. Ez máshogy nem lehet csinálni. Vagy én sok emberrel beszéltem, azért sokan vannak, akik hosszú távon utaznak, olyanok is, hogy nálam hosszabb távon, és ez csak így lehet, erre nincs más trükk. Mondjuk ugye az van még, hogy van, aki úgy csinálja, hogy mit tudom én, fél évre van elég pénze, de több időre akar utazni, és akkor utazgat, aztán, hogyha talál valami szimpatikus melót, akkor azt csinálja. Én ezt szerettem volna elkerülni, mert egyrészt én egyáltalán nem szeretek dolgozni, olyan munkát csinálni, szóval az, hogy ilyen dolgozok egy ilyen bárba, és pont annyi pénzt keresek, amennyiben ott egy helyben tudok lenni, de hát az semmire nem jó, és ilyen köcsög amerikai turistákat szolgálja ki, szóval az engem nem motivált semennyire. Nyilván a szakmámban nem tudok elhelyezkedni arra, hogy valaki magyarul írjon arra ilyen Kolumbiában. Nincs nagyon nagy kereslet.
2: És az, hogy még kicsit úgy tűnt, hogy mintha dolgoznák, én egy újságot írtál, megjelentek magyar fórumokon.
0: Hát figyelj!
2: Így nem lehet finanszírozni egy ilyen utazást? Vagy erre alapozni?
0: Nézd nekem, én ugye abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy én az Indexnél dolgoztam előtte, és az Indexnél voltak olyan kedvesek, hogy adtak egy kis pénzt az útért, ami arra nem lett volna elég, hogy utazzak, de hát hogy mondjam, meghosszabbította az utazást.
1: Ezt többen kérdezik a Blikk olvasók, hogy már az elejét, tehát ezt az Ázsiát is tényleg újságírói fizetésből?
0: Ne, hát az újságíró az ugye mindenféle néger melókat beváltottunk a barátnőmmel, hát ami volt.
1: És akkor volt egy pont, amitől kezdve
2: hozzáadtak egy nagy pénzt,
0: és volt egy pont, amikor láttuk, hogy elég volt a bankszámlán, akkor én másnap bementem az irodába, és azt mondtam, hogy...
2: És harmadnap indultál, vagy?
0: Nem, hát nem harmadnap indultam, hogy egy kicsit előre veszed meg a repjegyet, meg mondom, akkor még jobban paráztunk a dolgon, most már másodszorra semmi. Szóval, meg mondjuk akkor azért az is számított, hogy most Buenos Airesben indultam, hogy Buenos Aires az nagyon sok szempontból kultúráltabb, mint Budapest. Ja. Akkor meg 2007-ben meg Üzbegisztánba repültünk először, és azért az egy neccesebb hely.
2: Izgalmasabb kezdés akkor.
0: Igen, szóval Buenos Airesben menni úgy, hogy az ember tud spanyolul, az semmivel nem egzotikusabb, mint bárhova Spanyolországba elmenni.
1: Igen, meg hát ugye az első utazásotokat, amikor Ázsiába indultatok, a barátnődöt csinált, tehát azért az egy kicsit más, ha más nem támaszték szempontjából.
0: Hát más egyedül utazni.
1: Bár néha, hogy is mondta a Viktor, bár, hogy ellensúly, meg...
2: Hát vannak könnyebbségek is, meg nehezítések is, nem együtt utazni valakivel.
0: Nem, ugye... könnyebbségek vannak, tehát úgyhogy nyilván az odáig, szóval az ilyen egészen praktikus dolgoktól kezdve, hogy a, mit tudom, ugye a klasszikus például, amikor elmész a WC-re a buszpályaudvaron, mert megy a hasad, akkor van, aki ránézzen a hátizsákod, és nem a WC-s nénivel kell ledumálnod, hogy már úgy és fizettél pénzt a WC papírjára.
2: És akkor a végig arra gondolni, hogy...
0: Egyedül van, ez nincs. Ugyanakkor egyedül és egy sokkal intenzívebb dolog. Szóval összességében jobb egyedül. Nyilván vannak hátulütői, persze sokszor az ember magányos, meg hogyha párba vagy nem egyedül vagy, akkor mit tudom, amikor vacakul érzed magad, akkor tudod, hogy a másik mindig mondja, hogy na hát akkor izé, fel a fejjel. Most nincs, aki azt mondja, hogy fel a fejjel. Meg egyébként főleg most így utólag érzem, most, hogy már itt vagyok egy hónap, hogy pont ez a post utazás. ez jobb, hogyha valakivel voltam, mert van kivel megbeszélni. Szóval most ez olyan, hogy én voltam megedő, lesz senkinek nem lehet elmondani.
1: Úgy sem hiszik el.
0: Nem, nem azt, hogy nem hiszik el, hanem ezt az élményt nem lehet elmondani.
2: Nekünk elmondhatod
0: nem,
2: most
0: de,
2: itt.
0: Nem, de

0: el lett vágva az egész, érted?
1: És akkor hazafelé menetben minden, amihez
2: addig hozzászoktál, az azok a igen, feladatok, azok igen, a kihívások, nap, mint nap, azok megszűntek,
0: igen,
2: nem?
0: És ugye, hát nem is csak az, hanem az, hogy inkább azt akartam mondani, hogy és akkor hazajöttem, és semmi nem változik. Másfél év alatt Budapesten semmi, és senki nem változik. Szóval mit, ami nyílt egy-két új hely a Gosdúdvarba, de tényleg ennyi a változás Budapesten. És ezért, tehát olyan, mint hogyha ez az egész, ami pedig másfél év volt, olyan, mint hogy nem, hogy olyan, mint hogy csak egy másodperc lett volna az egész, érted, hogy egy semmi. Pedig én közben tudom, hogy ez egy tök nagy dolog volt, meg ott voltam másfél évet, de mert nincs kivel erről beszélni, ezért látom, hogy nézel, és ezt nem lehet megérteni. De ez tényleg nem lehet.
2: Nem,
0: ez nem lehet. Szóval ez egy fura, de ez egy speciális dolog. Ugye Magyarországon ráadásul nagyon kevesen vannak, akik ilyet csináltak, tehát nem is tudunk egy ilyen pszichosegítő csoportot alakítani, hogy akkor beszélgessünk el, hogy milyen a
1: jetlag.
0: Hát, mint tartod, a katonáknak van ez a post-war trauma, valami, nem mindegy, szóval háború utáni trauma, nem kéne egy ilyen olyanoknak is, akik...
2: Szóval vágysz vissza a dzsungelbe, ezzel azt akarod mondani?
0: Nem, jó, csak jó. Hogy ezt feldolgozni az élményt, meg ez a része a dolog.
1: Akkor most kapunk egy kis levegőt, telefonszámunk 2-10-30-73, Tilos Ádó Budapest, 3. utas című rádióműsor, a vendégünk Bede Marcell, és bejárjuk a világot.

0: Tilos Rádió FM 90.3, a harmadik utas műsort halljátok, vendégünk Bede Márton, akivel utazásairól beszélgetünk, eljutottunk a gyerekkori úti könyvemlékek és az ázsiai alapozás után a nagy, több mint másfél éves dél-amerikai úthoz.
1: Én még nem akarok odáig eljutni.
0: Még nem akarsz, hát akkor, hogy jutunk a végére?
1: El sem merem mondani, de...
0: Még Ázsia, az már szerintem azt már számtalan rádió műsor megbeszéltem már a, sőt, a Marci már annak
2: persze,
0: idején 2007-ben.
2: Mindig bejárok rádiókba,
1: rendszeresen erről beszél. Nem vonuljunk el egy év Ázsia mellett, így, hogy csak úgy átugrunk Dél-Amerikába. Tudom, hogy ez az aktuális téma.
0: Szóval igen, itt több ezer olvasó várja, aki a blognak lelkes olvasója volt, hogy most akkor ne a régi élmények, de hallgassuk meg, igen. Halló.
3: Sziasztok, még mielőtt tovább mennétek Dél-Amerika felé.
1: Még Ázsiába szeretnék eljutni először, de mondd.
3: Ázsia, na mindegy, az jutott eszembe, hogy amikor egy kicsit, mintha olyan panaszos hangon mondta volna Marci, hogy nem tudja elmesélni a dolgokat. Én arra szeretnélek bíztatni, hogy ne bánd ezt. Szóval a tapasztalatból mondom, hogy amiket átéltél a másfél év alatt, amiket ott éreztél, az lehet, hogy 12 év múlva fog előjönni.
2: Köszönöm benned szépen,
3: van,
2: drága vagy.
3: Benned van az egy érték, és szerintem nagyon frankó.
2: Köszi szépen.
0: Hát meg főleg, hogy el is mesélted nagy részt hát annak idején, csak
2: nem,
0: így
2: inkább, nem, akkor lehet, hogy azt mondom, hogy a földolgozás meg, hogy ez milyen érzés, ezt meg másfél évig ki lenni, az nehéz. Nyilván az egyes élményeket, hogy na és akkor mi volt Guyanában, azt át lehet adni, de ugye tehát ezt a teljes egészet, ezt én úgy érzem, hogy ezt én nem egészen tudom átadni, hogy milyen volt. De hát majd lehet, hogy...
3: pont ezzel kapcsolatban akarlak biztatni, bár nem összehasonlítható az, hogy egyedül utaztál. Én 10 évig voltam tengerész, de már 20 éve abba hagytam. És persze találkozom néha azokkal a srácokkal, akikkel együtt hajóztunk, de most van, hogy arról álmodom, meg jönnek elő olyan dolgok, amiről nem beszéltünk. És ez finom érzés. Uh-huh. Úgyhogy ne bánt, hogy nem tudod jól elmesélni. Pláne úgy, hogy te ugye a szavak embere vagy, hogyha írással foglalkozol.
2: Csak hadd kérdezzek valamit, mert mondtad ezt a 10 évet, te csinálod azt a blogot, ami a hajóépítésről szól?
3: A tengerész. A jó építésről? Nem, az a tengerész. Jó, ő az igazi tengerész. Én ismerem jól a Vilmost, és olvasom a blogját.
0: Jó. Akkor több tengerészünk van akkor.
2: Mert hogy volt... Jó, csinálom.
0: Köszönöm szépen, hello.
2: Na mert például az egy olyan dolog, ugye a tengerész az ismert. A Tilos Rádióban ugye ír egy blogot arról, hogy épít egy hajót valahol Csepelen, amivel aztán egyszer majd el akar indulni a világ köré. Na, az nagyobb dolog, mint amit én csináltam, de sokkal.
1: Ja, hát mondjuk, hogyha végigkövettük volna azt, hogy ma újra feltettem 27.300 forintot a számlámra. Nézzétek, milyen jól néz ki, lefotózom minden is.
2: Hát igen, ez másfajta készülődés nyilván. De egyébként mindig a leghosszabb távú utazók, akikkel találkozik az ember, tehát úgy, ahogy én nyomtam, úgy azért 2 évnél tovább nem nagyon szoktak
1: menni az emberek.
2: Meg nem az van,
1: hogy az kultúra függő, mert én is amerre utaztam nem sok felé, de ott mindig azokkal találkozom, hogy mit tudom, Németországban dolgozik télen, és akkor mondjuk májustól szeptemberig
2: fordítva nyáron dolgozik Németországban, mivel nem szereti a hideget, igen, és ugye ez mindig akkor így megdöbben az ember, hogy milyen egyszerű foglalkozásokkal is össze lehet annyi pénzt szedni Nyugat-Európában, amennyiből aztán a másik 6 hónapot Tajföldön töltöd.
1: Igen, nekem ez a probléma, persze, az egész utazós, de hogy itt a Magyarországon csak így lehet elképzelni, hogy te, hogy nyomjátok egy éven keresztül, és akkor jó, akkor nem izét veszek, croissant veszek, hanem csak zsömlét, és akkor...
2: Hát az én akkor is croissant vettem. De hát ez ízlés kérdése. Úgyhogy... csak azt akartam mondani, hogy tehát, akikkel a leghosszabb idő utazók, azok mindig azok, akiknek saját járművük van. És ugye van a saját biciklis szekta, akik nagyon-nagyon kemény arcok, és van ugye a saját hajós szekta is, csak én azokkal ritkábban találkozom, ugye, mert én szárazföldön
1: vagyok. De van ilyen hajós vonalad?
2: Nincs sajnos, de találkoztam ilyenekkel, de emlékszem, hogy egyszer Ázsiában találkoztam egy angol párral, akik 5 éve utaztak, 5 év alatt jutottak le Hongkongból Indonéziába, és mondták, hogy hát, hogy volt egy év a Fülöp-szigetek körül, és teljesen más tempó, de ők már olyan, tehát ilyen, mit tudom, sok pénzük volt Hongkongba, nyugdíjba mentek, majd akkor eldöntötték, hogy mostantól hajón élnek, és tudták, hogy van idejük.
1: Ez nagyon vicces, hogy ez magyarországi életpályákkal, én nem tudom, hogy a P-be lehetne ezt elképzelni.
2: Azért vannak magyarok is, akik megcsinálják. Tehát több van.
1: Azért ott intelligencia kérdés van.
2: Nem tudom, ez tökösség kérdés, vagy nem tudom. Például ugye az elég híres magyar eset, az a Wagner László, aki aki Indonéziában él, szerintem az interneten, hogyha valaki Kelet-Indonéziába akar menni, tehát az a Pápua Új-Guineához közeleső részre, az valószínűleg ő a legjobb forrás, tehát bármilyen nyelven. Ő írt a Lonely Planetnek, ő írt az indonéz ilyen társalgási, ilyen, vannak ilyen nyelv, ilyen könyveik, meg azt hiszem talán most már az indonéz könyvbe is bedolgozott, meg hát ő olyanokat csinál, hogy tényleg olyanra megy, amire gyakorlatilag senki más. Tehát azok, mit tudom én, és akkor elmentem Pápua Új-Guineába, bementem a közepére, aztán legyalogoltam a tengerig 40 napon, és akkor leírja. Tehát az egy másik szint, mint én. Tehát vannak ilyen magyarok, meg még tudok egy párat, akik ezt nyomják.
1: De eleve magyar világutazók, hát legalábbis én, mint romantikus Kittenberger, Kálmán, meg többi olvasó, azért ennek elég nagy hagyomány is volt, meg voltak nekünk királyaink is.
2: Igen, de pont, hogy nem. Tehát, hogy persze van a Kittenberger, Kálmán, meg ugye a Dél-Amerikában a Molnár Gábor, aki ott vadászott, meg vannak egy-két eset van, de szerintem hagyományosan Magyarországon az utazásnak, meg természetjárásnak, hegymászásnak nincs akkora tradíciója, mint például Kelet-Európában a lengyeleknél, vagy a cseheknél, hogy akik ebben mindig sokkal előttünk jártak, és most is, hogyha megnézed most már hanyat szorjon fel az Erős Zsolt ebben a műsorban, tehát olyan, mint az Erős Zsolt, olyan Lengyelországban van nagyon-nagyon sok. Tehát a lengyelek mindig a legjobbak voltak ebbe, amit a cseheknél ott volt a Hanzelka és Zikmund, meg ezek, és ők valahogy mindig, és ez egyébként most is látszik, hogy akik milyen kelet-európaiakkal találkozik az ember, akár csak turistaként is ilyen a világnak furcsább helyén, és messze a lengyelekből van a legtöbb. Jó, persze lengyelből több is van, mint magyarból, de tehát nem csak arányosan van több, hanem messze-messze a lengyelek utaznak a leginkább Kelet-Európából, és utánuk jönnek a csehek, és utána jövünk, még a szlovénból is elég sok van, akik ugye nagyon kevesen vannak, de a szlovénoknak is volt egy ilyen hegymászó természetjáró tradíció, meg a szlovénoknak jól megy. Tehát mit azt, a szlovénoknak van 1,5 millió lakosa, de hát azoknak jelentős részének jobban megy, mint Olaszország jelentős részének, úgyhogy megengedhetik. És utána jövünk mi magyarok, van egy-két román, horvát, ilyenek.
1: Ezek a csehek, akiket mondtál, nem ezek oda, ők Tátra busszal mentek végig az Andokon?
2: Aha, ezek közük mond. Hát ők
1: de nekem rémlik két ilyen vastag volt, könyv a 60-as
2: években. Voltak, hát meg ők sok minden, de nem csak ők voltak. Szóval emlékszem, hogy a pont a világjárok sorozatban
1: ennek egy ilyen ősi még volt, ilyen
2: megbarmult. Az oroszok is jók voltak ebben, csak az oroszokkal úgy kevésbé találkoztam.
1: Meg ott nagyon hősies sztorikat írtak.
2: Hát
1: rá,
2: a hősiességben ők nagyon
1: kérdnek. Na jó, de tényleg menjünk már országokba, már annyit beszéltünk az általánosságokról. Engem ez az Ázsia rész csak azért érdekel, mert nekem az első nagy utazás, mert egy barátom volt, aki a másik barátjával kitalált, hogy ők elmennek a Pekingbe vonattal Moszkvából, de annyira jó volt Tadzsikisztán, hogy ott maradtak.
2: De hát Tadzsikisztánra én sok mindent mondanék, pont a jó, az nem jutott, érdekes, inkább úgy mondanám.
1: Mert hogy te ott kezdted az utazásodat, az összes nagy utazásodat ott kezdted, valahogy azon a vidéken, és azért az egy olyan antré, amiből már csak jobb lehet. Vagy
2: hát figyelj, Tadzsikisztán az olyan, hogy amikor mielőtt mentünk volna, én a barátnőmet azzal nyugtatottam, hogy hát figyelj, én voltam Etiópiában, na nem lesz keményebb, és ezt kibírtad volna, de ugye voltak dolgok, amikor ott keményebbek voltak. Hát Tadzsikisztán, én Üzbegisztánban, Tadzsikisztánban és Kirgíziában voltam. Ezek három elég különböző karakterű hely, mert Üzbegisztán az egy nagy sivatag, amiben vannak ezek a régi nagy muszlim városok, Szamarkand, meg Bukhara, meg Híva, amik nagyon szépek. Tehát ilyen az megy, akit érdekel az iszlám építészet. De más nincs, csak sivatag gyakorlatilag. És akkor Kirgízia az viszonylag kulturált. Egyrészt azért, mert sokkal erősebb az orosz hatás, a lakosság egy része orosz is, meg olyan annyira nem magasak a hegyek, van ilyen falusi turizmus, lehet aludni jurtába. És Tadzsikisztán az meg nagyon kemény.
1: Szóval nem készültek fel a turistákra?
2: Nem készültek fel semmire. Szóval ott voltam életemben egyszer, csak egyetlen egyszer voltam úgy, hogy ne effektív. Nem volt étel, az úgy, tehát, hogy nem volt étel a faluban, és hogy nem lehetett venni. Ott láttam csak olyat, hogy vettünk ásványvizet, de az ilyen visszacsomagolt ásványvíz volt, tehát hogy úszkáltak benne ilyen fekete darabok. Úgyhogy ott van az Afganisztán határában, nyilván Afganisztán sokkal keményebb, és sokan voltak Afganisztánban, több magyart is meg, aki ott volt, szóval nem azt mondom, hogy nem lett keményebb erre menni, de Tadzsikisztán az elég meglepő volt. De lehet, hogy azért akkor még nem voltam olyan tapasztalt, meg ugye az is számít, hogy mit oroszul nem beszélek. Engem Latin-Amerikában annyira semmi nem lepett meg, mert soha nem voltam annyira elveszve. Szóval, hogy nem találtam valamit, akkor megkérdeztem, aki jött. De ezt én Tadzsikisztánban, vagy Kínában, vagy Burmában nem tudtam megtenni, mert nem beszéltek egy nyelvet.
1: Igen, ezért is érdekes, hogy ezt a két utazást hasonlítsuk össze, mert már a nyelvi alapokon, tehát a megértés szintjén is különböző ez a dolog.
2: Hát figyelj, nyilván ez függ attól, hogy ki milyen nyelvet beszél, de hát feltételezem, hogy azért többen beszélnek spanyolul, mint khmerül, vagy laosziul, vagy vietnámiul.
1: Tiszta, de hát a khmerek se beszélnek mondjuk angolul, vagy magyarul.
2: Igen, jó, csak nem, most erre azt akartam mondani, hogy nekem a...
4: Ázsiában van 1000 nyelv,
0: még Dél-Amerikában van.
2: Hát Dél-Amerikában is van 1000, de majdnem mindenki beszél spanyolul, vagy legrosszabb esetben portugálul, Brazíliában, úgyhogy ez ilyen szempontból könnyű.
0: Nem, hát az biztos, hogy így a helyi viszonyokat sokkal jobban föl lehet készülni.
2: Összességében is szerintem nem csak azért, mert én beszélek spanyolul, hanem egyébként is. Ázsia az egy egzotikusabb hely. Én ezt a blogba is leírtam, meg bárki, aki kérdez, annak mindig mondom, hogy aki egyik helyen sem volt, és nem érdekli valami nagyon speciális ok miatt Latin-Amerika, szerintem először Ázsiába menjen.
1: Tessék, hallgató, 2:15:30-73, Tilos Rádió.
2: Hello.
3: És arra nem gondolt egy megtanulni oroszul?
2: Nagyon jó kérdés. Nem álltam neki megtanulni oroszul.
5: Az a baj, annak idején nem tanultam meg oroszul.
2: És egyébként, figyelj, ez, hogy oroszul megtanulhattam volna, de utána mentem Kínába, Kína után mentem Burmába, Burma után mentem Tájföldre, szóval mindet úgy se lehetett volna megtanulni. Valóban nem lett volna rossz gagyogni egy kicsit oroszul, bár akkor egyébként már inkább mandarin kínaiul tanultam volna meg, de hát az sem. Lustaságból meg úgy nem. Lustaságból leginkább, igen.
3: Hello.
0: Hát ugye az angol a legfontosabb nyelv az utazóknak, ugye ez a világnak bármely pontjára.
2: Azért, hogyha beszélsz angolul, akkor aki idegenforgalomban dolgozik, azzal megérteted magad, mert akinek van egy étterme, vagy van egy szállodája, vagy nem tudom, akármit el akar neked adni, az a saját jól felfogott érdekében legalább azt, amit árul, azt el tudja adni angolul. De hát az, hogy a nép egyszerű gyermekével is kommunikálj, mit tudom én, akár Bolíviában, akár Burmában, ahhoz beszélni kell a helyi nyelvet.
1: Hát nekem már az a szituáció jut eszedbe, hogy ott vagy a csajoddal Tadzsikisztánban, egy faluban már van szállásotok, viszont nem ettetek egy nap, és akkor a nem létező nyelven próbáltok kaját keresni, amire ők azt mondják a nem létező nyelven, hogy nincsen.
2: Hát a bolt oroszul az, hogyha jól emlékszem, az magazin, vagy magazin. Valami, igen, és akkor azt oda eljutottunk, ott nem lehetett kapni semmit, csak havasmagyarót. Ez nem volt olyan jó,
1: Tehát ott már nincs az a nyelv, amivel kaját tudnál
2: gyerni. Persze, hát ez nem a nyelvi.
1: Na jó, akkor oldodjunk fel a tajik nyomás alól, és tényleg induljunk el egy kicsit izébe. Hogy is volt ez, egyből Kínába mentél, vagy? Pakisztán felé lépted át, tehát Tadzsikisztánból.
0: Bocsánat, hogy oké, hogy még Ázsiára beszélünk, de végigveszünk az ázsiai utazást.
1: Eszembe sincs, én pont azt a feloldást szeretném.
0: Meg kell kérdezzem.
1: Akkor elmondom, a szándékom az az, hogy az Ázsiába tapasztalt nehézségek, akármi visszatérés, de hogy a Dél-Amerika már csak azért is annyira könnyű volt, mert azon az előzőn úgy voltál túl, hogy már nem tudnak neked újat mutatni.
2: Nem, ezt nem gondolom, és még azt sem mondom, hogy nem volt, hogy annyira könnyű volt, de biztos az sokkal tapasztaltabb utazó voltam. Szóval főleg így láttam, hogy másokon most, akik olyan kezdőbbek, hogy ilyen a bénaságokat nem követtek, és azt gondolom, hogy az, hogy én másfél év alatt gyakorlatilag nem voltam beteg, és nem tudom, komoly bűneset áldozatául sem estem, az például valószínűleg a tapasztaltságomnak is köszönhető, meg hogy nem tudom, hogy észnél voltam, hogy tudtam, mire kell figyelni. Azért számtalan ilyen horror történetet hallottam egyéb emberektől, mindig egy része még talán igaz is volt.
1: Egy kicsit mondjam, mert ismét a Blick olvasók jelezték, hogy nagyon nagy igény lenne. Horror történet, szex, ez a kettő, ami nagyon érdekli őket. Tehát a szexet kihagyjuk a gyerekek miatt, de a horror az jöhet.
2: Hát figyelj, nyilván nagyon csúnya betegségeket össze lehet szedni, hogyha az ember nem figyel, főleg minden hülyeséget megeszik az utcán. Meg hogyha, tehát azért az olyan sztorik, hogy és akkor nagyon berúgtam Rióba, lefeküdtem aludni a stranton, mire reggel fölébredtem, semmi nem volt, rajtam az alsóan a drágomban kívül.
1: És a vesélyemet is elvitt.
2: Nem, hát a vesélyet talán nem vitték el, de hát azért, hogy mondjam, nehéz sajnálni, tehát akkor ne rúgjál be Rióban, vagy hogyha berúgsz Rióban, akkor maximum olyan dolgok legyenek nálad, amiknek az elvesztését nem sajnálod. Ne pedig a pénztárcád, az útleveleddel és a bankkártyáddal, amik általában ilyen esetben szoktak történni.
1: És Ázsiában voltak horror sztorikunk veled, estek meg, vagy ott is csak jöttek fülre?
2: De Ázsiában se történt velem semmi, vagy semmi. Én 2,5 év alatt nem voltam komolyan beteg, volt egy tűzös mandulagyulladásom.
1: Fogfájás,
2: nem, de nekem a fog a bajon. Egyébként is szerencséseket hasmenés az, ami elkerülhetett. Az van, de hát az nagyon-nagyon-nagyon sokat tudok beszélni, ha kell.
1: Egy külön műsor
2: külön blogot tudnék írni latin-amerikai buszpályaudvarok WC-ről. De hát az úgy része a dolognak, hogy így meghajtanak dolgok. Tehát hogy az nem azt jelenti, hogy nagy baj van, de hát hogyha egy eszel valami furát, akkor néha az úgy gyorsan átmegy rajta. De ez, szerintem ez Magyarországon is előfordul néha, tehát azért ez ez sem kell annyira.
1: A praktikus kérdésekkel kapcsolatban a biztosítást kötöttél-e, kell-e, hogyan működik egyáltalán?
2: Megoszlanak a vélemények, nekem volt biztosításom.
1: De ez a bankkártyára általános biztosítás?
2: De a bankkártyára a biztosítás az szerintem az ilyen, én annál nem láttam olyat, ami 60 napnál tovább tartani, és tehát nyilván ez nem. De vannak olyan cégek, amiket specifikusan az ilyen hosszú távú utazókra specializálják magukat. Ebből van egy 2-3, és nekem az egyik olyannál volt, mit tudom én, már nem emlékszem a pontosan ára, de azt hiszem egy ilyen havi 21-22 font volt, angol font, azt hiszem 20 és 30 között.
1: De te, hogy mondod, nem is minden nem kellett használnod.
2: Nem nagyon kellett, és abban minden benne volt, szóval azt hiszem a helikopteres evakuációval, mint a hullámhazahozatala is benne lett volna, de hát erre szerencsére nem volt szükség.
1: Ez meg volt Ázsiában is ugyanez a...
2: Nem, Ázsiában az első fél évre megkötöttük, aztán a második fél évre azt aztán elkötöttük búvárkodásra, vagy valami hasonló. Valamire, ami úgy éreztük, hogy ez hasznosabb, mint a biztosítás, de...
1: Igen, azért sokszor van az emberek
2: fejére. Én azt mondom, hogy kell. Abszolút, én azt mondom, én azért jutok. Az utolsó egy hónapban már nekem sem volt most, mert úgy volt, én megkötöttem egy évre, aztán megkötöttem még fél évre, és akkor még mindig egy hónap volt, és úgy mondtam, hogy erre van az egy hónapra. Nem kötöm, meg lesz, ami lesz. És aztán szerencsére nem lett semmi.
1: És akkor ez a dél-amerikai utazást, ezt izén nagyjából fixre tervezted, vagy nyújtottad?
2: Nekem az eredeti tervem az egy év volt. Az eredeti tervem egy év volt, aztán láttam, hogy mennyit költök, és akkor arra jutottam, hogy akkor még maradok egy felet, és arra még egy hónap rájött, mert úgy volt olcsó repülőjegy Mexikóból haza, mert, és ez egyébként egy nagyon érdekes információ, a legolcsóbban a Latin-Amerikában úgy lehet repülni, hogy az Air Berlin nevű ilyen félig fapados légitársaság, az több helyre repül a Karib-térségben, meg Közép-Amerikában, például ilyen Santo Domingo, meg Cancún, meg ilyenek, és azzal ilyen, azt hiszem, 680 dollárból repültem haza. De az persze csak az olyanoknak jó, mint én, akik ilyen, szóval csak oda jegyet vesznek, oda-visszára nyilván ugyanannyi az átlagár egy ilyen latin-amerikai repülőjegy, az ilyen függően attól, mikor veszed meg, tudom, az 900 és 1500 dollár között van, mert nyilván nem mindegy, hogy mennyi időre veszed meg, meg hogy Brazíliába repülsz, vagy Bolíviába.
1: De akkor azt mondta, hogy az Air Berlinnel indulni lehet Dél-Amerikában, mert akkor Petinek kérdezünk az, hogy most egyelőre pihentessük Ázsiát, és...
2: Igen, az Air Berlin a jó megoldás, hát én ugye csak ezzel jöttem haza, én a...
1: Milyen mentél, Franz?
2: Hát a Lufthansa-val, azt hiszem, a Lufthansa-val repültem Buenos Airesbe, és úgy volt olcsó jegy, hogy úgy repültem, hogy Bécs, Frankfurt, Santo Domingo, Panama, Buenos Aires.
1: És még így volt az olcsó?
2: Így volt olcsó, de ez így azt hiszem, ilyen 27 óra volt repülésem, mert különböző repülőtereken, de hát, hogy az ember egy évre megy, akkor most az 27 órát ül egy gépen, vagy 18-at, az tök mindegy. És egyébként is az egyik legjobb skill, amit megtanul utazás alatt az ember, hogy mindenhol tudjon aludni, úgyhogy már nagyon jól tudok aludni, repülőn, buszon, bárhol.
1: Na igen, ezek az utazáskor kialakítandó skillbe azért benne kell, hogy legyen a, mit tudom én, a visszatartás a különböző meginduló dolgoknak, meg a, azt hiszem,
2: az
1: hogy
2: az,
1: alvás a legfontosabb, igen.
2: Még nem jó fáradtnak lenni, én ugye az égséget jobban bírom, mint az álmosságot, azt én nagyon utálok álmosnak lenni, és én most már tényleg bárhol el tudok aludni.
1: Igen, ezt akartam megkérdezni, mint mondta egy fél szóval, egyedül mentél, és attól óvod az embereket, hogy egyedül eladjanak a nem tudom mitől, de mégis az, hogy lehet megoldani, akkor ott, hogy fáradtan, hogy teljesen ismeretlen helyen, és a buszod az másnap indul, és nincs még szállás, szóval egy...
2: Hát akkor szerzel egy szállást.
1: És már alszol is.
2: Szerzel egy szállást, magadra zárod az ajtót.
5: És utána szerzel kaját.
2: Csak ilyenkor mindig az a baj viszont, hogy amikor ilyen fáradt vagy, meg eleged van mindenből, akkor annak mindig az a vége, hogy sok pénzt költesz, mert nincs energiát megkeresni, az olcsót, hanem az vagy beszállsz egy taxiba, és azt mondod, hogy vigyen az első helyre, és akkor oda-vissza, ahova már szokott menni, nem pedig az olcsóra, vagy mit tudom én, az első, ami szembe jön, abba bemész, és aztán nem érdekel, hogyha azt mondja, hogy 30 dollár, mert nincs energiád már megkeresni a tízeset, viszont legalább ott akkor tisztább az ágynő, meg
1: és van. És ez a klasszikus bealvás ilyen volt, hogy mit a főtéren a padon, vagy inkább buszokon,
2: Nem. Azt szerintem Latin-Amerikában azért nagyon rossz ötlet. Tehát, mit tudom én, nyilván Norvégiában, vidéken ez nem gond, ott csak furán néznek az utcán alszol. De nem vagy kellően részeg mellé, gondolom. De nem szó, azért Latin-Amerikában az nem jó ötlet. Talán, mit tudom én, hogy Dél-Chilében megmerném kockáztatni, de az nagyon nem jó ötlet fehér emberként. Szóval főleg úgy, hogy melletted a cuccod, az semmi.
1: Hát igen, meg ez volt a vége, hogy olvastam, folyamatos nagy kérdésem, ugye mondtad, hogy egy nagy átizsákkal mentél.
2: Meg volt egy kicsi, de a kicsi belefér. Tehát, hogy akartam, akkor bele tudtam rakni a kicsit a nagyba. Direkt úgy mentem, hogy nem tudom, miért ez volt az elméletem, hogy férjen bele minden egy nagyba, ha kell. Erre a funkcióra egyetlen egyszer sem volt szükségem az egész utat. Valamire mert ugye Ázsiában volt egy nagy, meg egy kicsi, de azok nem fértek, tehát nem fért volna bele a kicsi nagyba. És most az volt az, hogy legyen annyival kevesebb a cucc, hogyha akarom, minden beleférjen a nagyba, és bele is fért. Most ezt egyetlen egyszer nem használtam, ezt a lehetőséget.
1: De mindig két táskával
2: mászkál. Hát, ugye igen. Nem, ugye sokat nem mászkálsz teljes tudsz. A teljes tudsz, akkor mászkálsz, amikor elmész a...
1: Valannan valószínűleg.
2: Elmész a szállással a buszpályadóra, vagy a buszpályadóra a szállásra, hogyha mit tudom, elmész túrázni, akkor nyilván csak az egyik van nálad. Hogyha elmész egy ilyen egy-két napos dologra, akkor is csak az egyik van nálad. Meg hogyha, mit tudom én, hogyha 24 órás buszúton ülsz, akkor nagy az len van a csomagtartóba, kicsömbben, meg az értékek igen, vannak, meg a laptop, meg a könyv, meg a izé, az meg nálad van, és akkor az egyrészt biztonságban, másrészt meg a szórakoztató elektronika szórakoztató.
1: Kiveszem a szavaidból, tehát, hogyha az ember megy valahova, az első dolga az legyen, hogy becsekkoljon, és ha fáradt, aludjon. Tehát lehet város nézni fáradtan, de minek?
2: Hát, ugye, de ez megint az, hogy én annyi időre mentem, hogy én megengedhettem magamnak. Szóval ugye az van, hogyha kevés időre mész, akkor ugye sajnálod, mert te úgy vagy, hogy most akkor hagyjak ki egy napot, de nekem meg az volt, hogy én úgy éreztem, hogy most én rá három napig innen nem megyek el, mert nagyon meleg van.
5: Saját uram, magad ura volt, tehát igen, hát, hogy igen. Nem kellett hát a csoporttal menni.
2: Egy kéthetes úton is lehet az ember maga ura, most mert nem kell csoporttal menni, sőt, hát én el nem, meg fel nem tudom fogni.
5: Hát csak, hogy fáradt vagyok, de
2: indulni kell. Csak sajnálod, mert ott van ez a két heted az évben, van ez a két heted az évben, befizetted ezt, szeretnél minél többet megnézni, akkor nem fogsz egy napra ott maradni, rohadni. Vagy én legalábbis akkor nem maradok ott egy napot rohadni. Hát így igen.
5: Na jó, de neked időnként kellett is egy napot rohadni, nem?
2: Hát
5: hogy tovább tudjál menni.
2: Hát ezt nem lehet másképp csinálni. Nem lehet folyamatosan turistáskodni, szóval egy idő után, és ez mondjuk úgy néhány hónap, az eljutod az ember, hogy úgy inkább csak tengleng.
5: Nem akar látni több...
2: De azért még akar látni, csak egyre többet tengleng, a végén már egyáltalán semmit nem akartam látni. Tehát úgy megnéztem meg dolgokat, de az már akkor nem erről szólt. Hogy...
5: Na most az elején járunk még, de akkor jöjjön egy kis zenei szünet.
6: Mambo! Me gusta el mambo. I like it, mambo. Me gusta el mambo. Mambo. Me gusta el mambo. I like it, mambo. Mambo. Me gusta el mambo. Mambo. I like it, mambo.

0: Tilos Rádió FM
1: 90.3. Harmadik utas, ismét lehet telefonálni, előzős előbb úgy maradt a telefonkapcsoló, de ismét lehet minket hívni. Van egy kis gerjedésünk, van főhallgatott pakoló.
2: Csak nem 2:15:30-73, Bede Marci vendégünk, elérkeztünk Dél-Amerikába, ráadásul Buenos Airesben vagyunk, és elkezdődik a már megtervezett egy évünk, végtelen magabiztossággal vetjük bele magunkat a hova.
1: Véletlenszerűen kezdődött itt az út, vagy mennyire tervezted meg az irányokat, meg gondolom ott a helyszínen alakult sok
3: egy
1: minden.
3: Egy dolog volt fix Dél-Amerikában, ugye, hogy ugye a délre, a Patagóniában, a legdélebbi részre Dél-Amerikának, oda mindenképpen az akkori nyárba kellett menni, meg én nekem nagy álmom volt elmenni az Antarktiszra, ami aztán szintén összejött, és oda is csak akkor lehet menni, tehát olyan november vége és március elej között. Úgyhogy nekem az megvolt az elején, hogy akkor Buenos Aires-ba megérkezem, elindulok lefelé, és aztán elindulok felfelé. Nagyon leegyszerűsítve a dolgot, és ez végül is így is történt.
1: Elmentél lefelé, ameddig csak lehetett akkor.
3: Igen, elmentem lefelé. Hát igen, ameddig Dél-Amerikában le lehet menni, a szárazföldön addig voltam, mert tehát van ez a Panamericana, ami az útnak a neve, meg a blognak is, ami az a fő út, ami végigmegy egész, nem csak Dél-Amerikán, hanem egész Amerikán gyakorlatilag, hát van egy-két megszakítás, de majdnem megszakítás nélkül megy Alaszkától Patagóniáig, sőt a Tűzföldig, és hát ott voltam, ahol a szimbolikusan véget ér a déli vége. Most sajnálom, hogy az északi végén nem voltam, de...
1: Mi van ott? A Hornfok van?
3: Hornfok az már nem a... A Tűzföld sem a szárazföld, a Tűzföld már egy sziget, de ott még van út. A Hornfok az viszont egy ilyen kis szigeten van még attól délebre, szóval oda bonyolulta bejutni. Oda is el lehet, de azt láttam messziről hajóról. Úgyhogy ennyi. Ott nem voltam.
2: De akkor megint csak azt mondom, megérkeztünk Buenos Airesbe, és egy nagyon fantasztikusan előre lefoglalt szállodában megérkeztél?
3: Hát ugye 6 ágyas szoba volt, vagy 8 ágyas, igen, de akkor úgy éreztem, hogy de
1: kivettél egész szobát, kivettél?
3: Persze, igen, mind a 8 ágyat, igen.
2: Nem, de hát gondolom már ott is hostelek, meg olcsóbb szállásokra, egyből tutira, és akkor ahogy mondod, a neten simán utána kutatni, és simán előre
3: megyek. Persze, az le volt foglalva, tudtam, hogy akarok lenni egy nyilván, hogy az ember így, tudom, megérkezik, meg akkor van jetlege, meg minden, hogy akkor legyen egy kis nyugi, és akkor le volt foglalva 5 napra egy szállásom. De hát ez ilyen, vannak ilyen nagyon hostel foglaló szállítok. Én a hostel World-öt szoktam használni, de van még 3. És akkor az tök jó.
2: És akkor a tervezett program meg a másik fele, tehát te vittél a laptopodat, stb. És akkor ott felírtad, hogy akkor Buenos Aires, mint a Kovács József utca 3-ba el kell menned Cipész bácsit megnézni. És hogy tervezted be az előre programot?
3: Buenos Airesben még így ment, tehát hogy mit tudom, volt a múzeum, de voltak ilyen, szóval ennyire nem akarok, mit tudom, el akartam menni meccsre mindenképpen Buenos Aires, és el is mentem meccsre.
2: Ott nem volt halálfélelmed?
3: Ott egyáltalán nem. Általában a...
1: Egy széles mosolyt látom.
3: Úgy álltam hozzá, hogy azért nem úgy mennek az emberek foci meccsre, hogy turistákat akarjanak megölni, és ez végül is bejött ez a számításra, mert tényleg senki nem akart egy turistát megölni.
2: De hát
3: megölni.
2: Nagy foci rajong is, hogy hát gondolom már Barcelona meccsen voltál, Barcelonában.
3: Persze más hangulata van, mint
2: egyel azért csak fokozatlan.
3: Persze, hát én sok helyen voltam meccsen, Buenos Airesben voltam meccsen, Montevideóban, Uruguayban voltam meccsen, Medellínben, Kolumbiában voltam meccsen, Bolíviában is voltam meccsen, Rióban is, és ebben messze a Buenos Aires volt a legnagyobb élmény, és nem csak azért, mert ott voltam először, és az utott a harcon, de szóval ott a Boca Juniors meccsén voltam, ami az a helyi fradi, hogy leegyszerűsítsem a dolgot, annak, aki nem tudja, és ráadásul ott a kemény maggal voltam, szóval azért az egy nagy élmény.
2: Ez
3: nagy...
2: sikerült?
3: Úgyhogy tudtam spanyolról, úgy, mert tehát, de egyébként szerveznek ide, tehát
2: van turista program,
3: de én azt én megalázónak éreztem volna, hogy egy ilyen csoporttal megyek foci meccse lányokkal, úgyhogy inkább megoldottam magamnak, szereztem egy ilyen jegydílert, mert hogy már minden jegyel van előre adva, és akkor egy jegyüzér adott nekem egy jegyet, bementem, megnéztem a meccset, kijöttem, szuper volt. És akkor senki nem akart megverni.
1: Nyert a csapat? Örültek a szurkolók?
3: Igen, nyertünk egy múlva, bár én nem a Boca Juniorsnak drukkolok, hanem a másik Buenos Aires csapatnak, a River Plate-nek.
1: Hatalmas ünneplés követi, vagy így ezt
3: Igen, de én úgy éreztem, és ez engem kicsit zavar, hogy a pályán történő eseményeknek a leláton történő dolgokhoz nem volt sok köze.
1: Tehát akkor is megcsináltak volna szurkolók.
3: akkor is ordít, nyilván aha. akkor mit tudom, rosszabb hangulatban ment volna haza mindenki, de hát akkor is lett volna 120 perc dobolás, meg ordimálás.
1: Hány néző van egy ilyen
3: stadionban? Nem emlékszem, mekkora a Boca stadionja, de hát full tele volt, szóval az 45-50 lehet, de lehet, hogy nincs akkor, most nem akarok.
2: Azt az első fotók között volt, amit feltett, hogy hátrafotoztál egy nagyot, és igen, ott azért ott látszik, hogy...
3: Igen, hú, most ne, ezzel most megfogtál.
1: Jó, nem én kérdés,
3: de szerintem 40 körül lehet, az a nagyon nem lövök mellé.
2: Hát, rögtön felvetül a kérdés, hogy amikor jönnek a Boca Juniors rajongó haverjaid, akkor melyik meccsre vinnéd el őket Pesten?
3: Hát, akkor valami alternatív programot javasolni. Menjenek el a Gellért fürdőbe. Mi abban vagyunk jó, kérd. Hát mindenki másban, nincs ebben hát semmi. De egyébként speciál pont Argentinából, szerintem a világon a legjobban értenek a focihoz, ott úgy nagyjából tisztában voltak a magyar futball tradíciókkal is, úgyhogy ott nem volt.
2: És a jelen állapotával, hogy...
3: Nem, azt, hogy kérdezték, hogy és hogy akkor mi történt. És mondtam, hogy hát lejjebb csúsztunk.
2: Felkerült az első.
1: Utoljára ott voltunk a VB-n, ugye jól mondom? Argentinában voltunk utoljára.
3: 78-ban kint voltunk, ott és csak csalással tudtak minket legyőzni.
1: Az argentinok, igen.
3: Például az argentinok csalással tudtak minket legyőzni, mind törődséget, mind nyilasít kiállították. Mivel addig provokálták őket, hogy a rendes magyar fiúk elvesztették a fejüket. A törődségnél ez gyakrabban fordult, ez a nyilasít sokszor nem.
1: Nem, aztán utána még egyszer voltunk pontosítók VB-n még utána.
3: 82-ben is játszottunk velük, 82-ben is egy csoportban voltunk velük, Spanyolországban, de ott már simán megvertek minket. Menjünk vissza, szerintem az utazáshoz. Én nagyon szívesen beszélgetek fociról a következő egy órában.
2: Van rá igény, de nem. Elindult az, amit beterveztél. Elindult az, hogy a programokat elkezdted meglátogatni, meg izé, már túl vagy az első flash-eken, meg volt a foci meccs is, meg már most akkor adjuk el Buenos Aires-t.
1: Mekkorákat ugrottál egyébként? Tehát milyen ugrásokat terveztél be, hogy így mondjuk vagy Buenos Aires-be, és akkor most így gondolom az a Antarktisz az több ezer kilométerre van.
3: Igen, hát le kellett menni szép lassan.
1: Szép lassan, erre gondolok.
3: Nyilván, tehát az, hogy például Argentina, meg Brazília, meg Chile, az milyen nagy, azt azért látja az ember a térképen, de azt azért, amikor már 36 óráig ültem egy argentin buszon, szóval, akkor érzi meg igazán az ember, hogy ezek elég nagy országok. És semmi nincs, és ugye ez a Patagónia az olyan, hogy ilyen tök egyenes, tényleg 40 kilométeres izék vannak, nem tök lapos, 40 kilométeren át egyenes az út, nem történik semmi. Ez egyetlen jó, hogy lehet olvasni a buszon, amit kanyargós egy úton nem lehet. De hát ott viszont lehet, mivel hogy
2: most csak a hallgatónk képben vannak, nem 82-en, 86 volt a magyar csapat utolsó ez irányú szerep.
3: Igen, az igaz, de az 80, én hibáztam. Ez kétségtelenül így van, de 86-ban nem játszottunk az argentinokkal.
1: Akkor most helyre van rakva minden. Szóval egy patagóniai hosszú busz úttal indult akkor a...
3: Hát először Uruguayba és Paraguayba mentem, de aztán elindultam szép lassan lefelé. Tudjá, szeptemberben voltam Buenos Airesben, és december elejére értem le a Tűzföldre, elmentem az Antarktiszra, visszajöttem, és aztán elindultam éjszakra. És nagyjából...
2: Brazília az már visszajövett ebben.
3: Hát, és
2: akkor... Nem volt itt is, ott is, nem is, hogy volt ez?
3: Figyelj, elmondom végig. Jó?
2: Papírceruzát vegyetek
3: elő. Argentina, Uruguay, Paraguay, akkor le így Argentina és Chile közt cikázva le a Tűzföldig, Antarktisz, vissza az Antarktiszról, aztán Chilébe végig föl, Bolívia, Peru, Kolumbia, le Brazíliába, egy nagy kör Brazíliában, aztán Francia Guyana, Surinam, Guyana, Guyanából fölmentem néhány Karib-szigetre, sorrendben Saint Lucia, Dominika, Saint Vincent és a Grenadine szigetek és Granada, visszamentem Guyanába, átmentem Venezuelába, Brazília érintésével, mert csak úgy lehet átmenni, Venezuelából megint Kolumbiába mentem, és aztán Kolumbiából fölmentem végig Közép-Amerikán, úgyhogy Panama, Kosztarikában volt egy kitérő Jamaikába visszamentem Kosztarikára, és Kosztarika után jött Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belize, és Mexikóból repültem haza.
1: Egy-két kitérőt nem említettél, ha bár azok az országok, ugye hát itt a Húsvét-szigetek, vagy a Galapagos-szigetek, de itt ez nyilván az csak a földrajzilag kitérő, mert az országokat.
3: Jézus, Ecuadort egyetlen nem is mondtam, nem? Peru és Kolumbia között. Szerintem esküszön nem mondtam. Na mindegy, igen, voltam a Húsvét-szigeten is, Chiléből. Nem, Peru, tehát Chiléhez tartozik, de én Peruból repültem, mert valahogy egy kicsit ott. Tehát az mindenhol itt borzasztó messze van, de lehet repülni Limából, Peruból, meg Santiago de Chiléből, én Limából mentem. És voltam a Galapagos-szigeteken is, Ecuadorból, igen. Ez volt a három ilyen minden szempontból kitérő Latin-Amerikából.
2: De hát ez a három az exotikus pont.
3: Az Antarktisz, a Húsvét és a Galapagos-sziget. És én azt hittem először, hogy a Galapagos, tehát mielőtt lettem volna ott, hogy a Húsvét-sziget az nem lesz olyan nagy szám, és most, hogy voltam, én oda szeretnék ebből. Tehát ha egy helyre mehetnék vissza ebből a háromból, akkor mindenképpen a Húsvét-szigetre mennék. Az Antarktisz az, mire meg azt gondolna az ember, hogy tényleg az a legexotikusabb, és tényleg nagyon exotikus, de azt meg így úgy érzem, hogy voltam, láttam, szuper, hogy voltam, tényleg hatalmas élmény volt, de semmi, hogyha az életem hátralévő részében nem látom többé az Antarktiszt.
1: Szívesen elkérdezek, hogy mi fogott meg ennyi a Húsvét-szigetben, mert nem szigetek, ugye, mi szintén újra
2: pontosan. És összesült a Galapagosszal, ami ugye a gazdag élővilágról.
1: Én sokat olvastam egyébként a Húsvét-szigetről, szóval az engem szintén megfogott.
3: A Galapagos az ugye nyilván a természetről szól, egyrészt ami a szigeteken van, meg ha búvárkodik az ember, akkor ami víz alatt is van. A Húsvét-sziget az pedig inkább egy ilyen, hát az inkább egy kulturális élmény, és ugye az bár Chilehez tartozik politikailag, az kulturálisan, meg földrajzilag az Polinézia. És soha nem voltam Polinéziában korábban, és az ilyen tök nagy élmény volt látni ezeket a csávokat, hogy így mennek le a szörfdeszkáikkal a partra, és nem azért, ez nem sport, hanem ilyen kultúra, és ilyen, tudod, ilyen nagy darab, ilyen kitetovált polinézek, ilyen rögbis külsejű mindegyik. És az itt tök érdekes volt, meg ugye maga, amiről a Húsvét-sziget híres, az ezek a moáik, ezek a szoborfejek, amik ott állnak, meg sok le van döntve közülük, illetve mindegyiket ledöntötték, csak sokat visszaállítottak. Az is egy, nem tudom, valahogy egy tök nagy élmény volt az egész, és maga az élmény, hogy és akkor fölmászol ott, hogy a Húsvét-sziget tényleg a repülő Limából, azt hiszem olyan 4,5-5 óra között volt, de Santiago de Chileből is annyi, és tényleg semmi közepén egy baromi kis sziget, és akkor fölmászol a legmagasabb pontjára, és körülnézel, és akkor semmi nincs, csak a csendes óceán mindenfelé. És én ilyen helyen nem voltam korábban sehol, voltam már szigeten, de az, hogy ez élmény meglegyen, hogy minden irányba körülnézel, és sehol sincs szárazföld. Igen, de az egy mégis egy
1: kontinens. Nem az a kulturális élmény, amire gondoltam, hogy megfogott, tehát amiért vissza de kell menni, egész, hogy itt szétnéz újra, hogy
3: az itt egész, a semmi. Úgy az egész, ennek így az, hogy annyira messze van mindentől, hogy egy ilyen speciális kultúra, hogy ott vannak azok a szobrok.
1: Barlangokban jártál? Ugye, erre kevesebbet tudom, elég sok barlang van ott.
3: A Húsvét-szigeten? Uh-huh. Igen, vannak barlangok is, de azért ezek nem ilyen, ezt nem úgy kell elképzelni, hogy a hosszú járatok, csak persze, nyilván ameddig ilyen... ők bementek, és akkor ott volt a valami. Faragtak valamit. Nem abba laktak, de hogy mit tudom én, valami az ilyen szentély volt, és akkor ott...
1: Igen,
3: és akkor kifaragtak valami madárembert, vagy kivéstek valami madárember figurát.
2: De akkor ezek szerint neked a Húsvét-szigetek a utazási romantika tetőpontja volt, és tulajdonképpen lehet, sokan mondják, hogy azért megyünk valahol, hogy találjunk valamit.
3: Én nem találtam ott semmit, de szóval, ha egy napot kell választanom az egész utazásból, hogy mi volt a legjobb nap, és nyilván nehéz választani, az valószínűleg az volt, amikor béreltem egy kvadot a Húsvét-szigeten, soha az életemben nem ültem kvadon korábban, de úgy éreztem, hogy ez szerintem tök jó itt elkezdeni. És akkor mentem körbe, aztán lennaludtam tök egyedül egy ilyen strandon, mert az ugye az a hely, ahol ez nem parant, tehát nyilván brazil strandon ott aludni, ez nem olyan jó ötlet, ott azért találtam egy ilyen kis barlangot, inkább ilyen mélyedést, nem esett rám az eső, ami jó ötlet volt, mert tényleg esett az eső, aludtam, aztán másnap fölmásztam erre a legmagasabb pontra, körülnéztem, megnéztem a csendes óceánt, és arra gondoltam, hogy ennél már nem lehet jobb, tényleg. És ennél nem is lett jobb. Tehát ennél fölött már nincs semmi, szerintem. Utazásilag legalábbis.
2: De akkor ez megint csak egyébként az ilyen, ezt megint azt mondanám, hogy te megtestesítetted a mindenféle romantikus utazó álmát, a magányosan a világgal szembe és egybeolvadok.
1: Na, de várj, akkor...
3: Nem. Én ilyeneket soha nem gondolok, de nagyon-nagyon nagy élmény
2: volt.
1: Mit javasolsz, hogy szóval egy ilyen Húsvét-sziget az egy napos program? Vagy egy másfélnapos program? Vagy így, szóval, hogy
3: hát nem, a, szóval az azt hiszem, hiba lenne Budapestről megvenni oda-vissza repélyet, úgyhogy másfél nap legyen közben. Nem, hát én egy hetet voltam. Gondolkoztam, mielőtt megvettem a repélyet, gondolkoztam, hogy ugyanannyiba került volna, 4 napot vagyok, és úgyhogy egy hetet, és úgy voltam, hogy hát egyszer az életben már itt van az ember, akkor maradjunk egy hetet. Ami egyébként viszonylag nagy döntés, mert Húsvét-sziget borzalmasan drága, tehát minden, nem a maga repülőjegy, hanem ott bármit venni. Hát mindent repülővel, gyakorlatilag mindent repülővel kell vinni. Már Chile se olcsó, de teszem, $3 volt a kóla boltba, szóval már 3 amerikai dollár, ami most 700 forint, és a boltba, nem az étterem, itt olyan $20 alatt gyakorlatilag nem lehetett enni. Tehát a legegyszerűbb tál hal rizssel, étel az olyan, azt hiszem $18 volt a legolcsóbb, amiért meg tudtam venni, ami 4000 forint. Szóval ezek nem... És nem, de akkor már oda kell menni. Akkor már oda kell menni egy hétre, egy bicikli, quad, autó,
1: sétálni. Ez az időt.
3: Erre ott el, igen, igen. És hát úgy, igen, tényleg, az sok szempontból tényleg a világ vége.
2: Erre jön az utazó emberek másik nagy sztereotípiája, a találkozás a benszülöttekkel, a furcsa étel, szemlevesevés, mit tudom én.
3: Hát én mondjuk minden...
2: Most először a húsvét szigetekről, de aztán hát a másik.
3: Hát én mondjuk nekem a kaja az nekem sose ijeszt meg, mert én úgy mindent megeszem. Most ezen az úton a legdurva. Ettem tengeri malacot, meg most a végén ettem Belize-be tatut. Az, de hát az se volt, íze nem olyan fura. Ázsiában extrémebb dolgok vannak. Hát a benszülöttek...
2: Igen.
3: Ez meg olyan dolog, hogy nézd, hogyha mész több napot, tehát van még egy-két törzs Amazóniában, de azért ahhoz nem azt kell csinálni, amit én. Ahhoz vagy az van, hogy annyira gazdag amerikai turista, hogy bereptetnek helikopterrel, vagy antropológus, hogy aki oda megy, és ugye még hát, ugye van olyan törzs, amihez egyetlen nem lehet menni, mert pont az lényeg, hogy hagyjuk őket békén. Szóval azért mindenki van egy trikó, és mindenki tudja ki a Messi Latin Amerikában. És mert már ilyen a világ. És azt hiszem, hogy nem csak Latin Amerikában, de Pápua-Guineában és Kongó dzsungeleiben is láttak már Barcelona Messi, mert azra egy gyakori.
2: Igen, akkor igen.
3: Úgyhogy, de szerintem hát ez nem baj, vagy hát lehet, nyilván
1: volt
3: lehet keseregni azon,
1: hogy... nem, hogyha nem is olyan nagyon egzotikus lehetőséget a benszülöttekkel napi szinten akár találkozni, a cügyben
3: hát, is tehát megkerülni. Igen, szóval, de nem, tehát, hogy tök érdekes, csak hogy ezt a benszülött dolgot azért nem így kell elképzelni, hogy és egy... akkor ilyen, nem tudom, emberek ilyen ezzel a nagy, hosszú ilyen farokvédővel, ami van nekik Pápua-Guineában, ezzel rohangálnak, és az a semmi, és soha nem látok még fejrembet, és Istenként tisztelnek. Ez nem így van. Ez persze. Nem így van. Ez nem így van, de ez nem baj. Én engem egy, mit tudom én, engem a Panama City bevásárlóközpontok is nagyon szórakoztattak, mert az antropológiailag legalább olyan érdekes megfigyeléseket lehet tenni egy ilyen hatalmas panamai bevásárlóközpontban, ahol együtt van az összes létező amerikai gyorsétterem a márka, amiről valaha hallottam, az mind ott van egymás mellett. Ott életemben egyszer tömegiszonyom, szóval már annyira soha nem tapasztaltam korábban. Hogy az ugyanúgy érdekes azt nézni, hogy ott mit csinálnak az emberek. És egyébként majd beszéltünk arról, vagy beszéltem arról előbb, hogy a végén már az, hogy nehéz volt bármit, amit ilyen klasszikus turista programot nevezünk, hogy bármit megválik, szóval azt azért nem untam meg, hogy így nézem ugye az embereket, hogy itt tesznek, vesznek.
2: Megint a technikához, meg a nem is tudom, kivitelezéshez, itt kérdezik a cseten, hogy csak Steve Jobs termékekkel voltál, és túlélte, és nem volt aksi probléma, ilyesmi.
3: Minden probléma volt, igen, egy iPhone volt nálam, meg egy...
1: Mi itt meg is tekinthettük itt a legendás igen. Eszközöket.
3: Meg egy laptop,
1: itt,
3: egyébként a laptopnak volt akkor, hogy a telefon tök jól átélte, a kábelek azok, amik nem viselik jól az utazást, azok úgy törnek meg, hogy tényleg rossz rájuk nézni, és a fülhallgatóból azt hiszem 3 újat kellett vennem, töltőt, azt 2 talán, de összességében nem volt gond. Meg hát, nézd, nekem ugye a blogot írnom kellett, ha nem kellett volna írnom a blogot, akkor valószínűleg nem vittem volna magammal.
2: De nem nincs eleve egy ilyen kis grafó, úgy, ha már...
3: Hát nem, igen, lehet, figyelj, lehet, hogy akkor is vittem volna,
2: sose tudjuk meg,
3: de így ugye nekem elengedhetetlen munkaeszköz volt, azért mindenképp kellett, hogy legyen nálam egy laptop.
1: Hát az kiolvasható volt az írásaidból, hogy a GPS, illetve a szatérkép nélküliség az rendkívül megreformálta az utazást.
3: Tényleg az, hogy
1: nem egy hatalmas térképen mész,
3: hogy
1: persze,
3: az, hogy látom a mobilon, hogy hol vagyok, a térkép abban az a legcsodálatosabb dolog. Szóval, és az még ez ugye 5 éve, amikor Ázsia voltam, akkor még nem volt okostelefon, akkor ez a műfaj nem létezett. És ez, hogy én 5 évig egyetlen egyszer sem voltam elveszve, mert azt látom, hogy melyik utca sarkon vagyok, és a taxis felesleges köröket visz, vagy nem. Vagy az, hogy fölriadok a hajnali 3-kor a buszon, és megnézem, hogy épp melyik városnál tartunk.
1: Hát nincs is rád írva, hogy turista vagy, nem? Szóval,
3: hát,
1: hogy ugye, hogy
3: nézd,
1: vagy rád van írva egyébként? Ez ugye, mennyire volt ráírva? Lehetnél egy, mennyire nézted dél-amerikainak?
3: Hát
1: ugye?
3: Figyelj, attól függ. Argentinában meg Chilében én be tudtam olvadni. Szóval, de hát ott ilyen spanyol, meg olasz ízek van. Chile az egy kicsit indiánabb, mint Argentin, de az se sokkal, főleg nem délen. Brazíliában is vannak olyan helyek, ahol végig is be lehet olvadni, mert az nagyon vegyes. Tehát nyilván olyan Bolíviában, meg Guatemalában, ami nagyon, nagyon indián, ott azért nem. És hát azért akkor is, hogyha...
1: Ha megszólalsz, abból is rögtön kiderül,
3: Budapesten
1: ugye?
3: Is, ha az utcán mész, akkor látod, hogy ki a turista, persze. Még hogyha más ruha van rajta, azért azt ne higgyük, hogy be tudunk olvadni egy pillanat sem, mert mit tudom én, ki a franciára túracipőbe egy dél-amerikai nagyvárosba a turistánkon kívül, akiknek az egy cipőjük van.
2: És megint ez a praktikus része a dolognak, hogy ezt a netes lefedést, ne Isten, az előfizetést, hogy adottad, vettél helyi kártyákat?
3: Nem, semmit nem vettem.
2: Minden úgy volt, hogy itt arra indultam?
3: Nem. A telefon nem használtam telefonként, csak tehát nem is volt benne SIM kártya soha, tehát csak hogyha volt wifi, és a laptoppal dettó ugyanez. Hát tudom én, azt hiszem kb. 5-ször ültem internetkaféval, most annyi helyen van wifi. Ez egyébként a nemzetközi utazás egyik nagy paradoxon, hogy a világ összes olcsó hotelében ingyen van wifi, és a világ összes drága hotelében drága pénzt számolnak föl. Tehát, hogy mit tudom én, hogyha egy jó hotelben mész Londonba, ott $30 egy óra, vagy egy éjszaka, és tehát egy ilyen olcsó hostelben soha senki nem menne oda, hogyha nem adnák ingyen az
2: ezért. Ez elég vicces. Egy teljes új. És ismertél meg új szállás, vagy turistáskodási típusokat, mert azért nagy kategóriákat végigvettük, de azért ott biztos, hogy vannak speckó.
0: Akár különböző eszközökkel utazók, hát ugye ezeket.
3: A Közép-Amerikában, tehát én mielőtt elmentem volna, én azt mondom, hogy biztos sok amerikai lesz, mert mégiscsak azért közelebb van nekik Brazília, mint nekünk. Az egyrészt annyival nincs is közelebb, másrészt azért az amerikaiak egy része tényleg útlevélesre rendelkezik.
2: De aztán
3: Közép-Amerikában egyre több lett az amerikai, és ott azért láttam furcsa dolgokat. Hát, hogy furcsa amerikai. Hát ugye egyrészt van ugye van a film, az a Spring Breakers, akik az egyetemisták, akik a húsvéti szünet alatt elmennek és eldobják az agyukat, és én pont ebben az időszakban voltam most Közép-Amerikában, mielőtt hazajöttem volna. Ez nagyon súlyos. Szóval, hogy ahhoz képest a német gimnáziumi csoporttal siófokon az semmi.
2: Semmi?
3: Semmi, nem. Hát ez ilyen erőltetett. Azt hiszik, hogy jövék a hely, de közben félnek is mindentől. És viszont végig nagyon részek és be vannak szívva, az úgy vicces. Ezzel a jelenséggel nem találkoztam korábban.
2: Igen, a kérdés az innentől jogos, hogy a hallgatók is felteszi, hogy léteznek rendes amerikai?
3: Persze, én imádom, nagyon sok amerikai. Egyébként azt is megtanulja az ember, amikor utazik, és sok nációval találkozik, hogy általában a sztereotípiák igazak. És szerintem az amerikaiakról az a sztereotípia, hogy így kedvesek, és nyitottak, az abszolút igaz.
0: Te a franciákat nem szereted, ha jól emlékszem.
3: De mert nem tudok franciául, ennek lehet, hogy az is.
2: Tessék,
3: hello.
4: Couchsurfing az nem jött szóba?
3: Nem. Nekem, én tisztában vagyok azzal, hogy az mi, nekem nem az a műfajom. Én azt nem... Én nagyon élvezem az utazásból azt, hogy tök szabad vagyok, és úgy érzem, hogyha valakinek a konyhájában lennék, és beszélgetnem kéne vele, akkor nem lennék szabad, de mindenki csinálja nyugodtan, akinek kedve van hozzá, és tudom, hogy sokan élvezik, én ismerem magamat, és nem.
4: Amikor én voltam Dél-Amerikában, akkor még nem ismertem a couchsurfinget, nem beszéltem spanyolul, de amit leghamarabb megtanul az ember, az a aqua caliente.
3: A melegvíz, igen. Hát ahol szükség van rá, igen.
4: Erre emlékszem.
0: Fordítsatok, légy szíves.
3: Az a meleg, agua caliente. Abból az agua, a víz, a caliente, a meleg. Igen. Igen.
0: De biztos nem is ez a legfontosabb, nem? Egy idő után?
3: Igen. Nem. Köszönöm. Nem.
2: 2015-37-73, a műsorunk az utolsó felébe fordult, a vendégünk Bede Marci, és nem megyünk most még ki, szerintem meg kell húznunk ezt az utolsó fél órát. Egyrészt, kedves hallgatók, egy kicsit presszionáljátok a féltelembert, először és utoljára nyilatkozik ilyen nyíltan, és ekkora embert meg számára, erről
3: ekkora
2: a témáról.
3: Ekkora őszintességgel.
2: És ekkora őszintességgel.
3: Nem, csak még azt akartam mondani, hogy nem, tehát a meleg víz az nem olyan fontos. Tehát például azt is megtanulja az ember, hogy mi fontos. Például az, hogy ablaka legyen egy szobának, az egyáltalán nem fontos. Tehát ez semmit nem
0: ad. Még használom is.
3: Az abszolút. Tehát az, hogy amire egy szoba van, amire való egy szoba, hogy nyugodtan aludjak benne, ez ablak ezen, tehát semmit nem dob. Ne legyen benne túl meleg, vagy túl hideg, az inkább fontos, és az ágyba lehessen aludni, ennyi. És ne legyen mellette, vagy alatta egy diszkó, ami általában van.
0: Na, még a franciákról, illetve vagy a belgákról, vagy bárkiről, hogy
3: így egy ilyen két ilyen jó kis franciák, szereók. Tehát ugye van ugye a két nagy közutállatnak örvendő csoport, ilyen utazói körökben, az egyik az izraeli, a másik a francia. Más-mások. Ugye a francia az...
0: Oroszok, nem? Én még nem, őket hallottam.
3: Tehát ebben a szubkultúrában, amiben én utazom, nem. Tehát nyilván tudom, hogy a, mit tudom én, Egyiptomban a búvároktatók utálják az oroszokat, mert letörik a korradomban, én utazom, abban a franciákat azért utálják, mert ugye a franciák azt hiszik, hogy ők mindent jobban tudnak, meg övék a világ, plusz az egyetlen turista csoport, amik nem beszél angolul. Ők és a kanadai franciák, mert a francia néha tud, csak letagadja, de a kanadai francia az tényleg mindent elkövet azért, hogy ne tudjon. Tehát az egész élete arról szólt, hogy ő ne tanuljon meg angolul, és aztán erre büszke is. Az izraelieket meg azért utálják, mert van ez a az a, az a réteg, amelyik ugye kiszabadul az izraeli hadseregből, amit lenyomtott 3 évet, és elmegy, és aztán ilyen nagy csoportokba csörtet végig az, a világon, és csak oda megy, ahol további izraeliek vannak, mert igazából annyira nem szeret utazni, csak azért megy, mert a többiek mennek. Ez szörnyű, tehát az is nagyon rossz.
1: A magyar utazónak jó híre van?
3: A magyar utazónak ilyen körökben természetesen semmilyen híre nincs, tehát én óriási exotikon voltam mindenütt. Egy-kettővel találkoztam, aki már látott magyar, tehát ugye az vicces, főleg amerikaiaknál volt, hogy nem is tudták, hogy mi az, hogy magyar. Én a ilyen helyieknek inkább azt hazudtam, hogy spanyol vagyok, mert azt akkor tudták, hogy mi. Meg ugye az ők az én akcentusomat úgy...
1: Nem bonyolítottál a dolgot.
3: Nem, mert hát amikor beül az ember egy ilyen Buenos Aires-i taxiba, vagy akár, most akkor azt mondom, hogy magyar, azt se tudja, hogy utálom el magyar, ezek inkább azt mondom, hogy barcelonai vagyok, és akkor beszél az ember 5 mondatot a fociról, kiszáll az autóból, majd vége. És akkor ez nekem úgy kényelmesebb volt, de hát persze volt, hogy nekik fogalmuk sincs, hogy mi az, hogy Magyarország. De hát miért Magyarországon ki tudná egy térképen Belizt elhelyezni kevesen?
2: Hát vagy, igen, Belizt.
3: Vagy Grenadát. Igen. Hogy
1: hát Grenadát éppen nagyon jó, tudjuk itt Tilos Rádióban. MC Cameron Rébén.
3: Na jó, de akkor Szent Vincent és a Grenadin szigeteket. Az egyen éjszakra van Grenadától.
2: Igen, hogy melyik, hol van ahhoz képest, igen. Na, de térjünk vissza keményebb témákhoz, mert ugye itt a hallgatók nem bírják ki, hogy egy-két pikáns részt név nélkül, illetve pozíciók nélkül, de mégis, hát ugye? Ugye volt esélye arra, hogy a másik nemmel létesíts egy viszonylag, hogy is mondják, intime kapcsolat. És akkor erről kérdeznek a kis hallgatók, hogy ez hogy turistákkal, helyiekkel,

0: Kár. Tehát, hogy itt is
1: igen, ez egy műfaj, egy az ausztrál, az aki mindent, általában az angol száz az, aki le tud vetközni minden gátlást.
0: És akkor ott, ahogy mondtad, hogy oda megy, hogy akkor valami két szóval egyből, már ő hivel téged, vagy valahogy
1: hát így emlékszem. Van ilyen is, igen, abszolút.
0: És akkor abszolút. A hallgatóknak mondjuk akkor a sorrend, Ausztrália, Egyesült Államok.
1: Hát igen, az angol száz, az meg főleg, ha iszik, akkor ők ugye nagyon elveszítik az önkontrollt. Mint egy német az annyira soha.
0: És akkor mi a helyzet a úgynevezett benszülöttekkel?
1: Tehát oké, hogy hát váltogatja. Tehát én olyan liberális szexuális kultúrát, mint Brazíliában, hogy sehol az életben nem láttam, de valószínűleg nincs is.
0: Egyből fúzóra, vagy hogy mondjam? Hát csak így Brazíliából gondolom.
1: Aha.
0: Ez igen. Ja, és Brazíliában életed végre romantikus legnagyobb olyan buliában voltál, amiről még filmet sem mernek csinálni.
1: Nem, hát azért mernek róla filmet csinálni, ez a Cesarioi favela buli. Igen, de hát azért oda is van. Oda én csak turista csoporttal mentem, mert ott béna voltam. Oda is el lehetett volna menni egyedül, csak akkor több időt ott kellett volna lennem Rióba, és így haverkodni valakivel, aki aztán elvisz.
0: De nem tudják, hogy miről van
1: szó. Én így viszonylag, hát ez a, ugye van ez a speciális riói zeneforma, funky, Baile Funk néven fut Európában, ami egyáltalán nem olyan, mint a, nem tudom, romantikus bossanova, vagy a samba, amit az általában az emberek ismerik Brazíliában, egy ilyen nagyon agresszív basszus alapú tánczene.
0: Hát mi nálunk a mulatós, egy kicsit csak messzus nélkül.
2: A funk is, nem?
1: Igen, és ez leginkább a szegény negyedekben, a favelákban megy Rióban, ahol ilyen hát leginkább ilyen magyar acidpartikra hasonlító közegben vannak ilyen nagy bulik. És ezekben van olyan, ami meg kétféle ilyen favela van Brazíliában, Pacificada és a nem Pacificada. A Pacificada az azt jelenti, hogy a rendőrség tartja fenn a rendet, és ők árulják a kokaint. A nem Pacificada az azt jelenti, hogy a rendőrség nem ment oda be, és azért nem ők árulják a kokaint, hanem a helyi akárki. De ez kicsit leegyszerűsítve van, de nagyjából ez a helyzet. Én egy Pacificadában voltam, aki nem Pacificada izébe volt, mert már megismert annyira riójákat, hogy elvitték, az még sokkal durvábbakat mesélt, mert ott géppisztoly van, meg tényleg úgy néz ki az egész, mint a Scarface, és jön áll ilyen hegynyi kokain az asztalon. Amin én voltam, ott csak a WC-ben árult a kokain, meg az arcnak, aki mellettem pisírt, annak úgy kiesett a gatyájából egy fegyver. De ez semmi nem volt ahhoz képest, ami az igazán kemény helyeken van. És itt nyilvánvaló volt, hogy itt azért volt 40-50 fehér ember, és azért nyilvánvaló volt, hogy az nekik is nagyon rossz lenne, hogy ott van fehér embernek baj, és nem, akkor bejönne a rendőrség, balhé lenne, jövő héten nem lenne buli, lecsuknának embereket. Úgyhogy ez nem volt egy
2: veszélyes dolog. De megnézik a fehér embert? Vagy megnézik a fehér embert? Vagy akkor
1: hát megnézik már a fehér embert, amikor táncol.
2: Az
1: nagyon rossz ötlet, de nekem az volt az elmélet, ami két dolgot nem szabad fehér emberként, főleg fehér férfiként csinálni Latin Amerikában. Az egyik az focizni, a másik meg táncolni. Tehát ennek csak rossz vége lehet. Persze mind a kettőt elkövetem, és mind a kettőnek nagyon rossz vége volt. Ugye a fociról az külön gond, hogy nem csak az, hogy bénább vagy náluk, de szeretnek is felrúgni. Hát nem az, nem ők egymást annyira nem rúgják föl, a fehér embert jobban. Tehát, hogy jobban odalépnének, hogy tudja, hogy mi a helyzet.
2: Tánc?
1: Hát a tánc az
2: meg... Letáncolnak, vagy mi történik, vagy kiröhögnek?
1: Hát egy te perc, hát le újramutogatás mindent, az tényleg az a legrosszabb. Az a tényleg, tehát az
2: szörnyűség. És hogy kell akkor táncolni, akkor egy brazil férfinak.
1: Nem, ez tényleg nem. Szóval aki nem végzett ebből, nem tudom, több hónapnyi kurzust az életében, vagy több évnyit.
2: Lehet, hogy vannak ilyen koreográfiák, nem ilyen közösségi koreográfiák, ugye?
1: Zenéje válogatja. Ez, amiről beszéltünk, ez a Baile Funk, az inkább csak segrázás, de hát... Ki tud Európából is segetrázni, ahogy ők tudnak segetrázni, tehát ez azért reménytelen. De hát az igazán durva dolgok, az ilyen salsa, meg hát ugye a tango, a klasszikus, amit valamennyit tudni kell a lépéseket, szóval az tényleg az, ne csinálni ezt fehér ember.
0: Na és akkor hát azért Dél-Amerikában jártunk ott, hogy mondjuk minden a zene, meg a buli, mert gondolom ez a brazil ügy, ez volt kb. Egy kiemelkedő
1: csúcspontja. A brazil a legdurvább, igen. Tehát a Brazília az még úgy Latin-Amerika többi részéhez képest, és úgy rátesz egy lapáttal.
0: Már mint a partizás, full party.
1: Hát meg ugye az élettöröm, meg a buli, meg hát főleg Rio az nagyon durva. Szóval Rio tényleg, de még nem is nagyon lehet ám Rióban más csinálni, mint úgy szórakozni, meg úgy focizni, aztán tudom, meg hát van, aki dolgozik is persze, de hogy azért ott tényleg erről szól az élet, az nagyon durva.
0: Na jó, de érted, én téged bár nem ismerek nagyon, de nem úgy ismerek, mint hogy hol lehet táncolni, és keresed a lehetőséget nem, egy jó klubra, és
1: nem. Nem, de hát attól még bulizni szeretek. Tehát még, hogyha valóban nem vagyok annyira táncos lábú, ebben kétségtelen, hogy igazad van. De hogy...
2: Minden este elindul a turista bulizni?
1: Mert hát ugye, én Rióban 10 napot voltam,

0: mondjuk ez segített is, hogy rossz volt az idő, mert júliusban voltam, tehát az tél, az ottani tél közepében, amikor 10 napot voltam, abban 7 napot esett az eső, 2 csak fújt a szél, és 1 nap volt jó idő, akkor gyorsan fölmentem a Krisztushoz, és akkor megnéztem, hogy le lehet nézni a Rióra. Úgyhogy semmi más nem lehetett csinálni, csak eljárni esténként, ami egyébként nem volt rossz.
1: És akkor ott a társaságkeresés, társaság találás, vagy ugyanúgy turisták?
0: Hát nézd, alapvetően azzal haverkodsz össze, akivel ugye exáláson vagy, mert mert azért mégiscsak könnyebb, mert hogyha nyilván egy brazil vagy egy argentin annyira nem áll tőle távol kulturálisan, mint egy kínai vagy egy burmai, de hát akkor is könnyebb. Azért akkor is könnyebb egy osztrákkal vagy egy némettel haverkodni, mint egy bolíviaival. És nyilván, meg hát azokkal vagy egyszabában, meg azokkal leszel egy helyen, meg azokkal azzal vigyáztak egymást utcára, és akkor jobban összehaverkodsz.
1: És akkor kitaláltuk, hogy akkor 8-kor elmegyünk, nem tudom én, Coco Jumbo-ba, vagy nem tudom.
0: Nem, akkor elkezdesz inni 6-kor a hostelbe, mert ugye a hostelnek is érdekel, hogy ott minél többet fogyasz.
1: És a rum, végtelen rum, ugye?
0: Hát Brazíliában van ez a cachaça, a nátpálinka, ami szintén cukornádból kezdődik, csak nem tudom pontosan a folyamatot, de a rumból valahogy előbb melasz, tehát ott előbb melaszt csinálnak a cukornádból, és aztán abból lesz alkohol. Ez a cachaça, ez meg egyszerűen csak nátpálinka, az ugyanúgy, ahogy bármilyen gyümölcsből pálinkát csinálsz. És hát akkor van ez a caipirinha, ami a brazil nemzeti koktél, ami ugye cukornátpálinkából, lime-ból és barna cukorból áll, meg jégből, akkor ezt iszod nagyon-nagyon sokáig
2: hozzá. Strandon kínálják, ugye?
0: Hát igen, én nem bírok napközben a melegbe inni, szóval én éppen nagyon megtanultam respektálni ezt a latin-amerikai alkoholizmust, mert persze, hogy az oroszok tudnak inni, de hát hidegbe könnyű, érted? Miért rakják ki egy oroszt ott a tengerpartra, aztán kezdjen délben, kezdjen el inni délben, mint hogy a brazilok elkezdenek inni a napon, aztán hol tart este 7-kor? Azt szerintem az nagyon kemény dolog, én ezt nem is bírom csinálni. Én általában megvártam.
1: És akkor megvolt ez a partizó rutinot, hogy lemegy a nap, kezdjük a nap.
0: De hát én mondjuk itthon se szeretek napközben inni, az a helyzet. Úgyhogy lehet, hogy én egyáltalán vagyok alkalmas erre, de hogy én tengerparton napsütésbe igyek, az kizárt, szóval még egy sört sem. Tényleg.
1: Jó, hagyjuk az alkoholizmust, kérjünk át a drogokra, hogy van valami különleges olyan cumó, amit itthon nem lehet kapni, esetleg maga fogyasztási szokás, vagy nevetnek, mikor elszívnak egy cigit és tapsolnak a végén. Tehát valamilyen nagyon
0: hát én azt hallottam, hogy állítólag Magyarországon elég sok mindent lehet kapni. Nekem az egy ilyen élményem az ayahuasca volt, amit csináltam Ecuadorban, de hát én azt hallottam állítólag, hogy ezzel Magyarországon is lehet találkozni. Hát az elég vicces volt, de ott sem maga
2: a
0: volt élmény, hanem hogy az egész körítés.
1: De igen, mert hogy leírtad, egy végtelen profán ügynek írtad le, ahhoz képest én, vagy ayahuasca, vagy ilyen beavatós tucokat, akkor így egy hétig, ahogyan így mentálisan állok, és ahogy az erd is, ehhez képest, tehát ugye most nem akarom lelőni a poént, olvassák el az emberek a blogon.
0: Az helyzet, hogy szóval beőlem a spiritualitásnak a szikrája is hiányzik, és én egyáltalán nem hiszek semmiféle ilyen dolgokban. Kicsit az volt az érzésem, hogy ebbe úgy hinni is kell valamennyire.
1: De hát tehát, olyan nincs, hogy a szervisz, hanem hogy oké. Okay,
0: jó, de az, hogy más, tehát az, hogy én még azt elhiszem, hogy valaki beajahozkázva azt hiszi, hogy a negyedik dimenzióban találkozott a múltjával és a jövőjével, de hogy másnap, amikor kiment belőle a cucc, még mindig elhiszi, akkor menjen pszichiáterre, ez tényleg. És hát sok ilyen van, meg tehát van tehát a drogturizmus, az egy viszonylag jövedelmező dolog Dél-Amerikában. Persze, hát az én a fapados módszerre mentem, meg én teszem be a lábam, jóga központokba, úgyhogy szereztem egy sámánt Ecuadorba, elmentem a faluba, ott voltam 3 napot, megittük ezt a borzalmas ízét, hánytunk, fostunk egy éjszakán át, nem volt olyan jó, mert másnap hazamentem.
1: De a hallucinációs élmény az létezett volt, egy LSD-hez képest milyen
0: Én nem, fogalmam sincs, milyen lehet.
1: Hagyjuk is ezt a dolgot, térjünk tovább ahhoz, hogy ezek az élmények, amiket így kiírtál magadnak, ezek kezdtek elfogyni.
0: Aha, hát figyelj, nekem volt még egy olyan is ebbe az útba, és ezt lehet, hogy végig kellett volna gondolni előre, hogy én összesen 19 hónapot voltam, tehát mondjuk ugye másfél évet, és az első 9 hónapban lényegesen nagyobb élmények voltak, mint a második 9-ben, és nem azért mondom, és nem azért, mert belefásultam, hanem az egyszerűen objektív, hogy az első 9 hónapban voltam az Antarktiszon, az első 9 hónapban voltam a Galapagoszon, a Húsvét-szigeten, voltam Patagóniában, ami nekem az egyik legnagyobb élmény volt. Peru, ami szerintem a legérdekesebb ország.
1: A Patagónia mellett akkor ne szaladjunk el a hallgatóknak, akik nem ismernék Patagóniát egy pár szó. Hol van, merre, miért volt
0: ez? Patagónia az ugye az a déli csücske Dél-Amerikának, amin mondjuk 80%-ban Argentinában, 20%-ban Chilében van, és az argentin rész az egy ilyen elképesztően üres síkság, amilyen ürességgel az ember Európában nem találkozik.
1: Az egy fennsík a Patagónia.
0: Nem fennsík, de síknek sík, de nem fennsík. És ugye, szóval ilyen nagy nyitott terekkel az ember nem találkozik Európában, de ez tök egzotikus. Ott beszéltem ott ilyen ausztrálokkal, azoknak nem volt annyira egzotikus, mert ők ilyet otthon is látnak, bár ott ugye melegebb van. És hát vannak ezek, és helyenként ilyen hihetetlen formájú hegyek vannak rajta, és ott én nem vagyok egy nagy ilyen természetjáró turista.
1: De hát ott ez, blogodon ez volt, hogy jaj, de jó, hogy felmehetünk arra
0: ott
1: a hegyre.
0: Ott jó volt, ott igen. Így, mint tudom én, ilyen 3-4 napos dolgokra menni. Az nagy élmény volt. Na, és hogy a második 9 hónapjában az útnak talán kisebb. Szóval nem voltak ekkora, tehát objektíven nézve nem voltak ekkora számok. Nekem talán a legnagyobb élmény a másik 9 hónapban az nekem az egész ilyen karib kultúra voltam, vele én korábban nem találkoztam soha, és nagyon sok ilyen karib helyen voltam, ugye nem csak a karib tengeren lévő szigetek tartoznak ez a karib kultúrkörhöz, hanem úgy Dél-Amerikának, meg Közép-Amerikának ugye a karibi partvidéke is, tehát mit tudom, Guyanának vagy Surinamnak a tengerparti rész az tök karib, Belize az Közép-Amerikában az tök karib, ott, hogy angolul is beszélnek, ugyanazt a hülye akcentus angolt beszélik, mint a karib tengeren mindenhol, és még Nicaraguának meg Hondurasnak is a karibi darabjai, ott nem spanyol beszélő meszticek meg indiánok élnek, hanem angolul beszélő feketék meg mulattak. És én korábban nem láttam karib tenger gyakorlatilag, most meg igen, sokáig, és nagyon-nagyon tetszett az egész.
1: És nem véletlenül tartják azt a vidéket, ugye ez a Hawaii Dizsi, tehát a karibi életérzésnél a pálmafák, a rum, a tengerpart. Igen.
3: Hello.
4: Sziasztok!
0: Hello!
4: Szirágyi Gergő!
0: Szevasz!
4: Hello!
0: Mondjad!
4: Szeretnénk kérdezni, az lenne a kérdésem, mondjad, hogy Guatemalában, mikor jártál ott, ugye, milyen buszokkal utaztál, ugyanis én olvastam Lonely Planet-es útikönyvben, tehát vannak ilyen másodosztályú, amit ők Chicken Busnak neveznek, meg vannak ezek a Pullman buszok, hogy melyikkel érdemes, én is oda készülök járom.
0: Hát ugye a Chicken Bust, azt úgy kell elképzelni, tudod, hogy néz ki egy ilyen amerikai iskolabusz, tudod, ezek a sárgák,
4: igen, amik mindig,
0: na ezek azok leszuperálva, azzal a különbséggel, hogy én nem tudom hány gyereket raknak egy ülésre Amerikában, de itt olyan 6-7 felnőtt van egy sorban, tehát az így nagyon rossz, de hát ki lehet bírni, és akkor van, mondod, igen, az a volánbusz, tehát azok ilyen magán társaságok kezében lévő jobb állapotban lévő buszok, amik nem állnak meg minden putrinál, ha leintik, hanem tudom én, pont megvan, hogy mikor indul, és nagyjából mikor érkezik, és ezt meg be is tartják nagyjából, és mondjuk csak egy megálló van ebédelni. Figyelj, igazából ami van, azzal kell menni szerintem. Hogyha van pullman, akkor érdemes azzal menni, persze ugye sokkal drágább is, de mondjuk egy 10 órás út az kényelmesebb azon, nyilván attól is függ, hogy mennyi időd van, hogy ugye, hogyha rossz buszon tölt az ember sok időt, akkor utána használhatatlan lesz tőle sok időre, és akkor esetleg másnap sincs kedve semmit se csinálni, hát nyilván meg kell találni a balanszot. De nem mondtad, az sem, nem pokol az sem. Bár rossz. Igen, most, hogy visszagondolok rá. Nem az, hogy Közép-Amerikában mindenütt rossz a buszrendszer, mert Dél-Amerikában marha jó buszok vannak. Én az életben nem látom olyan jó buszokat, mint Peruban, ahol nagyon kevés pénzért tökéletes ilyen repülőgép ülések vannak, van wifi a buszon, és lehet bingózni a stewardess vezetésével. Az más élmény, mint ez a guatemalai. Valamiért Közép-Amerikában mindenütt ezek a kiszuperált amerikai iskola buszok vannak. De nem olyan rossz, figyelj, ki lehet bírni.
4: Okay.
0: Sok szerencsét.
1: Oké.
4: Okay.
1: Még kérdezhettek egy pár percig, 2:15:37-73-on, és akkor menjünk azzal tovább, amiket itt szoktak kérdezni, hogy
2: na, mit te... kérdeznek, én a kajákról kérdeznék.
0: Magyar.
2: Hát én nekem itt a blogodat olvasva az egyik, szóval, hogy úgy elmennék én is egy ilyen útra, két dolgom gondolkoztam, hogy nem lennék alkalmas. Az egyik az, hogy nem nagyon kedvelem a békákat, csúszómászókat, bogarakat.
1: Rántotus mindenhol.
0: Mármint, hogy enni?
2: Nem enni, hanem egy térben létezni velük. Aha. Másrészt meg enni a tenger gyümölcseit és a többi egzotikus. Tehát az én gyomrom nem olyan, mint a tiéd.
0: Hát, sülcsirke rizssel az mindenütt van Latin-Amerikában, hogy az nem gond. Inkább az a gond, amikor nincs más. És például Közép-Amerikában gyakorlatilag nincs más.
2: Ugye itt a cevice, meg nem
0: tudom.
2: Cevice, rengeteg érdekes dolgot,
0: Két dolog hiányzott, nekem Ázsiából, Latin-Amerikában, az egyik az árak, mert hogy Ázsia az olcsóbb, a másik meg a kaja, ami sokkal jobb Ázsiában. Latin-Amerikában, Peruban lehet nagyon jót enni, Mexikóban elég jót, és Argentinában jó húst, a többi az tényleg nagyon lehangoló.
2: Azt csak enni kell,
0: unalom. Tehát, hogy főleg a közép-amerikai rész, hogy Venezuela, Kolumbia és attól északra, az egyszerűen
2: szörnyű. És a karibi, és te hogy így naponta fölkeltél, elmentél reggelizni, vagy csak egy nagy ebédet csináltál, volt-e meg valami metódusan állat, hát vagy mit kívántál?
0: Nem, hát én azt hiszem, olyan napi két étkezésem voltam, inkább, mint hárman. Még ugye sokszor, hogyha az ember sokáig ül egy, tehát hogy van egy ilyen 10 órás buszút, akkor hogy, szóval nem akkor eszel, amikor akarsz, hanem akkor, amikor tudsz. Előtte eszel valamit, közben csipegetsz egy kis kekszet.
2: Eljártál mindig általában, tehát nem főzögettél a
0: Nem, nekem többek között ezért is került többe ez, mint amennyiből meg lehet oldani, mert én ebből nem is tudok jól főzni, sőt, gyakorlatilag sem ennyire. Meg nem is szeretek, meg én szeretek eljárni, enni. Úgyhogy én elmentem mindig. Jó, reggelit meg néha volt, amikor teljesen elegem volt ezekből a vackokból, és én nagyvárosban voltam, ahol mit tudom, volt egy hatalmas Tesco, vagy nem Tesco, hanem Carrefour, azból sok volt, az a francia íze. És akkor elmegy az ember, és megveszi az európai dolgokat, és aztán megeszi vacsára a kis saját kenyerét sajtos sonkával.
2: Igen, tessék.
0: Szia, mondjon.
4: Hello, sziasztok, Roland vagyok.
0: Hello.
4: Lehet, hogy beszéltetek erről, csak kibeszálltam az autóból, lehet, hogy nem hallottam. Én ugye az ilyen diktatúrákkal, mint Venezuela, vagy nem, azokkal mennyire kell vigyázni, illetve ott a hatóságokkal nem egzálnak. Venezuela. Itt állok és hallgatom.
0: Hello. Hát ugye Venezuelában nagyjából beletrafált a kedves hallgató, mert hogy én ott pont 2 hét, tehát akkor még élt a Chávez, én októberben voltam Venezuelában tavaly, 2 héttel azután megnyerte a választást, és nagyon, az volt az egyetlen rossz hangulatú ország Latin Amerikában, ahol úgy érződött, hogy olyan fura, nem is diktatúra, mert Venezuelánál bonyolultabb helyzet, de egy olyan nagyon fura politikai rendszerük van, és szóval tényleg olyan rossz hangulata volt a politizálásnak, hogy néha ilyen Kelet-Európában éreztem magam egészen tőle. Tehát tényleg az, hogy ülne egy ilyen Venezuela taxis, és amikor egy indulatból mondja, hogy ő miért utálja a Chávezt, és ez másodt is előfordult Latin Amerikában, hogy így, tudom én, valaki megjegyzéseket tett politikusok, de ugye végül mindig nevetés volt a vége. Itt meg nem volt nevetés a vége, és ez ilyen olyan volt tényleg, mint egy ilyen magyar politikai fórumot olvasni az interneten, ahol tényleg megy a szörnyűség. És ott volt az egyetlen, ahol rendőrök csesztettek Venezuelába, szerencsére ott én tudtam spanyolul, meg az eleve az ember Kelet-Európában nőtt fel, akkor tudja, hogy kell tisztelet tudom bánni egy ilyen rendőrrel, aki köcsöködik vele. Ezt egy amerikai turista kevésbé tudja, mert ők azt hiszik, hogy ott is úgy lehet bánni rendőrrel, mint Amerikában. De hát ez nem így van.
1: Jó, azért ilyeneket mindig megnéznék, amikor a nagyon okos Amerika egyszer csak megnyalja az aszfaltot. Hogy...
0: Igen, de nem, de már másodszor mondom, teszem egyébként, az amerikai, én tökre bírom az amerikai, ez tényleg az a fajta, amelyik amerikai, aki utazik, és ezért tényleg nyitott a világra, érdeklődő.
1: Ja, akikre én gondolok, beszél, azokat bezárva tartják.
0: Hát akire te gondolsz, az
1: mármint Amerikában.
0: Még, talán életében egyszer volt Mexikóban, de igen.
1: Ott is még csak érettségén jó, elmentek izélgetni. Jó, akkor még a vége felé tartunk egy kicsit, az utolsó 10 percünk van. Én ott tartunk most, hogy már a karibi kajárokról nem beszéltünk, és azt mondta, hogy a karibi érzés volt még egy olyan, amit különösen kiemelnél azon túl, amiket láttál, vagy...
0: Hát igen.
1: Ott is a kajákról egy pár szit.
0: Hát a Karib-tengeren van a jamaikai nemzeti étel, az a jerk chicken, ami ilyen csirke csípős szósza.
2: Tessék!
0: Szia, mondjam!
4: Egyszerű kérdésem van, hogy hol élnél, hogyha kötelező lenne. Végig olvastam a blogot, és sejtem,
0: nagyon jó kérdés, választolni. Nagyon jó kérdés. 3 olyan város van Latin Amerikából, szívesen élnék. Ez Medellín, Santiago de Chile, és talán Buenos Aires, bár Buenos Aires voltak fenntartásaim. És hogyha egy ország, akkor egyértelműen az, ami a legeurópai, tehát Chile és Argentina, főleg ugye a délebbi részei. Amik, az olyan, mint mondjuk Ausztriába költözni, körülbelül annyira egzotikus. Csak jobb fejek az emberek, olyan lazábbak, mint Ausztriában. Ha ez megválaszolja a kérdést, tehát mit tudom én, vannak helyek, amik borzasztó érdekesek turistaként, mint tudom én, Guyana, vagy Nicaragua, de hát én ott nagyon nem szeretnék élni hosszú távon.
4: Igen, de akkor Medellín nem lók ki a sorból ebből a szempontból.
0: Nem, mert Medellín szemben a borzasztó hírével egy jómódú, biztonságos, tökéletes klímájú, rendezett, sok részén még tiszta város, ahol abszolút semmitől nem kell félni. Tehát
2: nyilván nem változott.
0: Igen, a Medellínnek ugye nyilván a kokain háború miatt elég rossz híre van, de abból már nincs se. Abból annyi maradt, hogy nagyon sok pénze van az embereknek, amiknek egy része, vagy hát nagy része.
4: Nem is erre gondoltam egyébként, ezt tudom, hanem inkább arra, hogy még Santiago meg Buenos Aires nagyon európai, ott voltam is ebben a kettőben. De Medellín úgy képzelem, ahol nem voltam, hogy az mégiscsak
0: Igen, az kicsit kevés.
3: Melegebb is van, meg az idő is más, ez az
0: nem. Medellínben nincs melegebb, az örök tavaszváros, ahogy a turista prospektusokban szerepel, mert mindig fönn van 2000 fölött, és olyan nappal mindig 24 fok van, este meg mindig 18, tényleg tökéletes. És valóban kicsit kevésbé európai, mint mondjuk Santiago vagy Buenos Aires, de azért nem is annyira latin, mint mit tudom én, Managua vagy Guatemala City. Tehát nincs ez az átláthatatlan és nyomasztó káosz folyamatosan, vagy legalábbis a város jelentős részén nincs ez.
3: Még egy kérdés, amit nem annyira értettem, de lehet, hogy én voltam Santiago-ban, meg Buenos Aires-ben, viszonylag sokat. Aha. Santiago-ban nem úgy, tehát ilyen heteked, hogy meg tudtam nézni. Aha. És ehhez képest nekem Buenos Aires sokkal jobban tetszett. Olvastam, végigolvastam a blogodat, tök jó is volt, és ezt nem mondhatok most. Aha. Seget nyalni, de nagyon szeretem. De nekem abban, tehát voltam, mert nem értettem egyet, meg voltam,
0: igen. Hát ez előfordul, igen.
3: Hát jó, persze, de Santiago az nekem európainak nem annyira, inkább egy ilyen amerikai.
0: Abszolút, ebben tök igazad van, persze.
3: Kurva csúnya szemben volt, tehát mint állam jobb, meg jobb állapotok vannak a politikában, meg a gazdaságban, de nem tudom, hogy volna tárgyasz, hogy tud versenyképes lenni. Lerakom, most meghallgatom a választ.
0: Igen, ezt azt hiszem, hogy a hallgató, ő a többségi véleményben van azokban, akik voltak mindkét helyen. Én nekem jobban tetszett Chile, mint Argentina. Talán többek közt azért is, mert a chileiek úgy megvoltak úgy boldogan azzal, ami volt nekik. Az argentinoknak meg van ez, ők ilyen európaiaknak képzelik magukat, és azt hiszik, hogy Buenos Aires az egy európai város, pedig hát egyáltalán nem az. És nem tudom, olyan jobb, nekem jobb volt angol a Chilébe. Persze, hogy az ember egyedül utazik, akkor nagyon attól is függenek az élményei. Hogy nem, hát egyrészt a saját hangulatod, ami meg attól függ, hogy kiket találkozol. És nekem Chilébe végig mázim volt, mind a helyek, akiket találkoztam, mind a turisták, akiket találkoztam, mind tök jó fejek voltak, és nekem egyszerűen így az ilyen jellegű élményeim jobbak voltak Chilébe, mint Buenos Airesben. De valóban többen vannak, akik Buenos Aires szeretik, mint akik, meg úgy általában Argentinát, mint Chilét.
1: És az utolsó percekben tényleg egy kis jövőkutatásba szeretnék merülni. Most, hogy hazajöttél rendszert váltani, utána visszamész Óceániába?
0: Hát nyilván, én most eddig voltam, a múltkor megszámoltam 75 országban, tehát ugye a felén. Hát meg a felé, de hogy is, hát még bővennél vagyok a felén. Most ugye az a lehet vitatkozni, mit tekintünk országnak, hogy ami az ENSZ tagja, vagy amit valaki elismer. 190 körül van az országok száma, tehát bőven nem vagyok még a felénél. Van két Magyarország, a határos ország, az életben nem voltam se Szerbiában, se Ukrajnában, pedig hát beülnék az autóba, és ott lennék 3 óra alatt, úgyhogy még van mit megnézni, hát most szerintem nagyon sokáig nem lesz ilyen hosszú. Én inkább azt mondanám, hogy soha többé, de hát az első után is azt mondom, hogy soha többé, úgyhogy...
1: És akkor ez az óceán, mint irány, ez lenne, mert most így a szavaidból ezt vettem, hogy Afrikát megcsináltad valamennyire, vagy nem kívánod? Azt hiszem, nem kívánod.
0: De hogy csináltam, még nem csináltam, meg semennyire voltam egy-két helyen, nem. Én az alapján, amennyit láttam Afrikából, én úgy nem érzem ott, hogy én ott ilyen, tehát úgy, ahogy én utazom, hogy tömegközlekedéssel is benne a sűrűjében, én nem érzem úgy, hogy ott ilyen hosszú időt el tudnék tölteni. Szóval az én nem szeretem azt, tehát én azt gondolom, de lehet, hogy tévedek, hogy folyamatosan nyomorúságot lássak magam körül, az egy idő után nem lenne jó. És persze nem, Afrika egészen nem olyan, de mit tudom én, hogy az ember elmegy Csádba, vagy a Közép-Afrikai Köztársaságba, vagy Kongóba, akkor azért ez van. És én azt hiszem, hogy ezt nem bírnám hosszú távon, de hát persze biztos mindent meg lehet szokni, úgyhogy fel tudja.
1: Nehéz ügy. És az óceániai ügy?
0: Hát oda meg nagyon mennek, hogy az óceánia az drága. Én oda nagyon mennék, hozzá ugye az a baj, hogy egyre oda kell jutni, annyira nem könnyen a szigetek, tehát ugye nincs gyakorlatilag a
2: közlekedés.
0: Tengeri közlekedés nincs, közvetlen repülőjárat sincs sokszor, mit tudom én, hogy át akarsz menni Vanuatu-ra, Tuvalu-ra, lehet, hogy ott pont van közvetlen repülőjárat, de sokszor azzal, hogy mit tudom én, el kell repülned Ausztráliába, vagy el kell repülned Új-Zélandba, és akkor utána vissza, ettől még drága, vannak ilyen mindenféle airpassok, amíg ugye...
1: Tehát már akkor utána néztél ennek az ügynek.
0: Persze. Hát persze, utána néz az ember dolgoknak, meg hát ugye annyi mindenkivel, tehát attól, hogy sokat utazol, egyre több emberre találkozol, akik még több helyen voltak, és még több helyre akarsz menni, meg úgy mondják, hogy mit, hogy, de én nem értek ezzel.
1: Igen, a másik fele meg azok az országok, ahol már voltál, de hallottál egy olyat, ami miatt vissza kell térni.
0: Persze, hát azért voltam 3 hónapot Brazíliában, semmit nem láttam Brazíliában. 2 hónapot voltam Kínában, 2 hónapot lenni Kínában, mint 2 hónapot Európában. Semmi. Semmi. Semmi.
2: Én egy hétig voltam Kínában, és sok mindent láttam.
0: sok mindent lát az ember, de igen.
2: Na, mi az utóélete itt a blogodnak? Mert ugye gondolom, hát sok ember olvasta, és olvasnák kicsit tovább is, hogy
0: még egy hónapnyi anyag van benne, nekem már össze van írva, hogy még mit kell megírnom, hogy aztán akkor tényleg vége legyen a dolognak, meg le kell írnom, hogy az még egy jó lesz, hogy azok a tárgyak, amik mind a két utat kibírták velem. Ez egyébként nem sok, de abból még lesz egy jó.
2: Tervezed-e, hogy ezt valami, akár a Bédekkel részt, akár
1: a blogot egy könyvből csinálni,
0: Hát figyelj,
2: nem is könyvbe, hanem
0: felmerült azért formában. Nekem, ha fogadnék, akkor én azt mondanám, hogy ebben
2: maradjon így.
0: Nekem az tök jó érzés volt azt megírni, meg hogy olvassák, meg tök pozitív visszajelzések voltak. Az, hogy én ebből egy könyvet csinálják, az nekem akkor éri meg, hogy ezért valaki annyi pénzt ad. Nekem az nem öröm, hogy ezzel még dolgozni, meg az.
2: Te már arattad az asztalra, így van, ezt úti könyvként is lehet olvasni az interneten, úgyhogy hát meddig lesz fönn, ez fönn lesz, ugye ezek
0: az ázsiai is fönn van, ami
2: az ázsiai is fönn van.
0: 2008 óta nem lett hozzá.
2: Hát akkor mindenkinek ajánljuk ezeket a blogokat, a címeket kérem,
0: panamerikana.blog.hu, az ázsiai az pedig kk.blog.hu.
1: Köszönjük szépen, akkor a vendégünk Bede Marci volt, ez volt a harmadik utas, és sajnos egy rossz hírrel kell befejeznünk. Erős Zsoltékat nem találták meg a hegycsúcson, és úgy néz ki, hogy meghaltak. Ez most érkezett, ez a hír, utazással kapcsolatos. Reméljük azért még van
2: meg esély. Meg kell várni itt a fix információkat.
1: Köszönjük szépen Marcinak, még egyszer itt volt, a tilos.hu archívban meghallgathatjátok a műsort, és folytatódik tovább az adásunk, velünk két hét múlva találkozhattok. Sziasztok!
0: Sziasztok!
2: Hello.
0: Na jó.

0: Éppen a Pitke Pált magyarázzuk fiatal vendégeinknek.
1: Ez itt a Honti és Hanna a Péntek jó érzésű van. Magyarok műsora.
0: Péntek az mit jelent nálunk?
2: Most remény van.
0: De hogy van remény, megöltük az Isten szórakozót. Reggel indult a műsor.
2: Nem is kezdett megölni az este felé.
0: A szöget belemerted a Krisztus tegyelébe.
2: Jó, most meg nyár van, nyári ruha van remény. Az embereken. 60 fok van, nincs finom remény. Hideg sör van az asztalon.
0: Puszi nyuszi kommandó van ott a pultnál most is, és még megy a műsor, ők folyamatosan vetkőznek, de ezt nem fogjátok látni, mert ez egy fülbe mászó műsor.
1: De egyébként egyszer adhatnánk már webkamerát.
2: A webkamot rájuk állítjuk majd egyszer.
0: És akkor tényleg megcsinálják, azt gondolod?
2: Persze, muszáj lesz nekik.
1: Hívjuk gyönyörű szép vendégeket, és akkor csináljunk webkamerás műsorot.
0: Azért egy igazi paraszt.
2: Igen, nők, igen!
0: Nők előtt azért ez a megjegyzés. Ó, barátja, hogy lett neked ennyi gyereked azt?
1: Bocsáss meg, a vendégek között nincs nő.
2: De én itt vagyok, mint női műsorvezető, van két női technikusunk, mint drondák vagyunk.
0: Jó, nem a hóépen nem számít, tényleg. Tényleg.
2: Hát igen.
1: Ja, hogy magunkat mutassuk ezért?
0: Haláltól nem áll fel a farkam. Légy szíves, mutass be a vendégeket, és aztán aprózzuk majd. Csak...
2: Pont most jönnek be az utódok, többiek.
0: Jó, sokan vagyunk.
2: Fú, rengetegen leszünk, vagyunk a stúdióban. Lényegében... Nem is tudom, hogy mi erre a jó szó, mert mindenki máshogy hívja magát szerintem ebbe a bizonyos körbe, de szerintem egy átfogó.
0: Akkor mindenki mondjon két nevet, a sajátját,
2: YouTube,
0: meg még ahogy
2: videós,
0: hívja magát.
2: Talán. Sziasztok, srácok!
0: Ciao.
1: Gyertek.
2: Próbáljátok valamelyikre leülni. Ne arra, hogy egy ilyen.
0: De úgyis panaszkodtál videóban, egy kicsi vagy ülj oda légy.
2: Egy picit döcög a szék, de vigyázzatok.
1: Kicsit összetöröm a sejtet.
2: Szóval, most már azért 6 vendégünk van, sejtetek, hogy mennyire ezt nagyon nincs levegő. Igen, már egyre jobban nehezen
1: az, hogy a 6-tal leszünk, ezt mondta a Noémi az adás előtt, mondom, plusz mi 5-tel, igen.
2: Igen, az 11, jó, mindegy. Lényegében... próbáltam pedzegetni a YouTube videósok, videókészítők, műsort.
0: De ezt várja, a YouTube ezt elfogadjátok, hogy egyből mond egy ilyen szervert.
1: Soha nem szerves.
0: Vagy minden, de értik a kérdést, hogy a YouTube, tehát hogy lekötöd magad egy... Érted?
1: Hát a YouTube az nem lekötés.
3: Valami mondani kell.
0: Oda rakjátok föl nagyrészt a cuccokat, nem?
3: Igen. Hát az fogja egy össze gyakorlatilag, úgyhogy mondjuk, hogy beálltunk az égiszük alá, de... hogy mennyire támogatjuk az más kérdés, de hát valami mégiscsak jó, mert...
2: Hát ezen a platformon, ezen a csatornán jelentek meg lényegében, úgyhogy ezért... Nem azt mondtam, hogy RTL klubos izé, hanem ez így.
0: Na jó, de voltak, akik kitettek a YouTube-ról magatartás, fegyelmezetlen magatartása miatt.
4: Azt nem tudom képzelni, ezt a szintet, amikor valaki már a YouTube-nak is vállalhatatlan.
1: Tehát a kocsmák között ki szoktak tiltani.
0: Igen, tudom, engem is tettek ki, csak azért nagyon
1: magatartás.
2: De figyelj, szerintem az a legegyszerűbb, hogyha mindenki elmondja saját maga, hogy ki van itt, jó? És akkor valakinek ismerős, valakinek nem, majd mindenki szépen bemutatja magát, hogy mi a
0: ja, és várjatok, még egy nagyon fontos, mert szerintem használjuk fel ezt a műsort arra, hogy magatokat egy kicsit reklámozzátok, meg hogy nyomjátok. Emiatt nekünk be kell mondani egy mondatot, mert a jogászok, ha nem mondják meg, akkor megbüntetnek, nem viccelek. Mm-hmm. Látjátok, hogy nem
2: miért nem mondjuk az egész ugye? Műsorra persze, akkor, persze. Hogy programajánlót, meg kultúrajánlót hallottok?
0: Programajánlót! Miért nem szereted ezt?
1: Programajánló következik, ezt akarja mondani
0: az egész
1: a bakán.
0: Műsorban végig programajánló. Igen.
1: Csak úgy gondolja, hogy ezt szebben fejezi ki, hogyha úgy mondja, hogy
0: program!
1: De nem.
0: Na jó, és értendő hatig. Jó, hatig. De minden alkalommal be kell mondani, de gondolhatja, hogy idiótaság, gondolja.
1: Jó, hatig előfordulhatnak igen, a műsorban, program, elvétve programajánlók.
2: Meg termékajánló.
1: Erre fejlődjük a figyelmet.
0: Meg termékajánló, igen.
5: Én Veres Attila vagyok, Sirin, az Otherworld magazintól.
4: Én Brajinszki Zoltán, Zoli, az Otherworld élmény magazintól, mint főszerkesztő.
6: Sziasztok, én Freddy D vagyok, és talán a Rossz Péci játékos sorozatból ismerhet a többség.
7: Sziasztok, én Szala Isti vagyok, a Szala Isti csatornára.
8: Sziasztok, én Kesnem vagyok, az Imagy Show, illetve az Imagy Core feje.
9: Sziasztok, én Bence vagyok, vagyis Ryan 626 YouTube-on.
1: 626? Szabad azzal immediás szóra, ezt lehet rögtön belekérdezni a dolgok közepébe, hogy mit jelent az, hogy csatorna ez esetben, ugye? Mert az, hogy mi a TV csatorna, azt tudjuk, de a YouTube-on mi egy csatorna, és akkor mit jelent az, hogy úgy definiáld valadat, hogy
0: Az újságtól meg ideológiai fejtegetést kérünk.
1: Na, szóval, hát hogy végeredményben valami hasonló.
0: Jó, hát milyen.
10: Amíg mi felkészülünk, addig átengednék valakinek a csatorna definiálást.
8: Nyugodtan, Ryan,
0: neked ma lett vége a
8: tegnap lett vége az nem pályafutásnak, az egyes ciklusnak. És ugye ebből vagyunk a csatorna?
0: Igen, tehát akkor ezt te hisz, te nemrég fejeztél be valamit csatorna jellegűt.
8: Én ezt úgy látom, ugye, hogy úgymond az én kis brandemnek, amit kitaláltam ugye erre, tehát elég tematikusan összeraktam az én kis műsoromat már előtte jóval így fejbe, és ebből adódóan, tehát nekem az egész ugye elrépült föl úgy, hogy ez tényleg Image is van neve, minden tartalom köthető hozzá, tehát nincsenek ilyen cikázó tartalmak, tehát egy-kettő, az is ilyen live, tehát az is azért erősen kötődik. És így gyakorlatilag tényleg ez a csatorna, hogyha aki feliratkozott rá, az kapja, amit ugye, amiért oda jött. Tehát gyakorlatilag tényleg azt a napi kvázi kis valóságsót kapja. Úgyhogy az én csatornám mondhatni úgy, hogy de szerintem azért van egy pár ilyen tematikusabb csatorna, ami tényleg egy dolgot ölel föl, és nem ilyen nagyon szertágazó, hogy kicsit ehhez, kicsit az, hanem én így próbáltam egy vonalat fölvenni.
0: Tehát, ha mondod, hogy fejben nagyon felkészültél, ez mit jelent?
8: Tehát, hát nekem ez egyéves műsornak a terve az egy jó évvel korábban meg bennem megvolt. Tehát én már elkezdett bennem körvonalazódni, hogy ugye én is látom, hogy mit csinálnak a többiek nyilván a YouTube-on, és azért van a YouTube-ot, mert ebbe gondolkodtam én is.
0: Jó,
8: és,
0: nem utáljuk, csak rákérdezünk.
8: És én úgy gondoltam, hogy amit én csinálnék, tehát ez, hogy tényleg minden egyes napot úgy bemutatom, mint kvázi egy tényleg egy kereskedelmi tévében egy valóság, csak tényleg ebben ezúttal valóság lesz. Így nincs fent. Tehát lehet, hogy valaki vlogol, vagy veszi fel a dolgait, de nem egyben, nem rakja össze egy videóban, nem egy nap rakja föl, tehát szétszórtabban rakja össze, illetve másba is belekóstol, én meg úgy voltam, hogy csak ez. Tehát nem fogok videójátékkal játszani. Nem
2: de akkor mondd el, hogy te mit csinálsz, mert ezt nem ám tudja.
0: És a technológiát is mondd, hogy gondoltad el, és hogy valósítottad meg.
8: Hát amit én elkezdtem ugye csinálni tavaly május 22-én első részt felraktam. Ez gyakorlatilag annak az ötlete volt, hogy saját magamat, illetve a környezetemben élő pár barátomat, akik közelebb vannak hozzám, én minden egyes nap fölveszem, hogy mi történik reggel a keléstől fekvésig. Legyen az, hogy éppen forgatni megyünk egy klippet, vagy éppen csak otthon dolgozok ilyen utómunka jelleggel a gépem, és ezt összerakom mindig másnap, tehát mindig másnak raktam fel a videót, és ebből összeállt egy ilyen, mondjuk egy 20 perc körüli anyag, jó esetben egy 20 perc, valamikor persze sokkal több, és így végig lehet vezetni, hogy megyünk boltba, főzünk, eszünk, dolgozunk, el vagyunk, és hát ez ugye ennek az volt a... Én amikor elkezdtem, kitűztem azt, hogy lesz vége, tehát már akkor lehetett tudni, persze ezt ugye nem akkor nyilván úgy gondolták, hogy persze nem adja abba egyebek, de most mégis, és... Hát ugye ez volt a tematika, hogy minden egyes nap így fölveszem, ráadásul ugye én behoztam ezt az újítást, úgymond a YouTube-ra ezt az egész GoPro történetet, így kirobbantottam ezzel, mert én gondolom...
2: Magyarázzuk el, hogy mi ez a GoPro?
8: A GoPro az egy, igen, nálam is van, persze nem látszik, de ez ugye ez a kis kamera, ugye ez egy ilyen akciókamera gyakorlatilag, ezzel ugye inkább ilyen síjelők, mindenféle sportokat vesznek föl, viszont én tudtam...
0: Tehát a NASA technikához fordultál
1: kamarodban. Ez egy ilyen kis mini kütyük.
8: Ez igen, semmi
1: ki ez. Úgy néz ki, mint egy ilyen miniaturizált egykori szovjet kamera.
8: Igen, és nagy előnye annak, ugye nincs kijelzője, ellenben viszont nagyon széles az átfogása a képnek, tehát nem lehet hibázni vele.
2: Sportolók használják, tudod, mikor síjelnek, és így a fejükre felcsapatják, akkor ezekkel a kamerákkal csinálják ezeket a felvételeket.
0: Hogy értsék a hallgatók, ugye. Megjelent az észrevétlen kamera a felvételben, korábban Hollywoodban akkora volt a kamera, hogy le kellett dobozzal fedni, és ugye stb. Grünwaski álmodozott arról, hogy akkora kamerákkal lehet filmet készíteni, mint egy gyufásdoboz, és nektek már egyszerűen semmilyen szorongásotok nincs bekapcsolni és használni.
8: Hát igen, meg hát tényleg ez az utcán, vagy bárhol megyek, akkor ugye ez is koncepció, hogy bárhol.
1: Tehát mi a neve ennek a kameratípusnak?
8: GoPro.
1: GoPro.
7: De Hero hanyas?
8: Hero 3.
1: Ja, hogy magyar professzionális professzionális felvételt készít, miközben te ugye...
0: Ki használja ezt még rajta?
7: Most már én is.
9: Körülbelül tényleg kesély.
6: Én most látok ilyet először.
10: Hát mi rendes forgatásokhoz szoktuk használni néha. Nem ilyen egész nap megyünk vele.
1: Hangot is veszel persze.
8: Persze, úgy, hogy hangot mindent, de ugye lehetne ezekkel a DSLR gépekkel is, mert nekem olyan is van, de azzal lehetetlen egy napi dolgot megoldani. Tehát egy ilyen nagyon objektívvel sétálni az utcán azért...
2: De figyelj, ez is meg mondjuk nem lenne.
8: Volt olyan, hogy... Hát ez full HD felbontásba tud akár 60 képkockát, úgyhogy ez elég jó minőség van, tehát abszolút szerintem arra nincs hiba.
2: Azt megkérdezni, hogy miért?
0: Azt miért csinálja?
2: Én ki nem. Miért az ő élete?
0: Akkor
2: Neki miért?
0: Miért akarod, hogy kövessenek? Vagy érted?
2: Miért akarod megmutatni?
0: Miért akarod? Igen, tehát nem az, hogy miért ilyet nem lehet.
2: Mert a miértbe sok minden beletartozik.
0: Tudom, azért nem lehet.
1: Hogy látva lássanak
7: azért. Nem, nem a maga mutogatás miatt, mert az...
1: Mert látva lássák a csatornát.
7: Azért. Inkább az, hogy talán valamit megmutatnom. Tehát így emberileg gondolom, hogy és nem ilyen nagyzolóan, hanem tényleg úgy érzem, hogy van egy olyan bizonyos gondolkodás, illetve emberi lényem, ami mondjuk lehet, hogy akár idézőes példa is lehet. És mondjuk nyilván ennek látom valamilyen visszacsatolását, de...
1: Mennyien pont... nézik a csatornádat?
7: Hát pont ma lett meg a 3900 feliratkozó, ami szerintem az egy éven belül...
1: Az nem sokkal többen nézik gyakorlatilag.
7: Hát, hogy napi szinten...
0: Most mi? 3900 ember nem fér be a stúdióba, az jó. Figyelj, azért mindenki beletörődik egy idő után, és ezt tőlem elfogadhatod, hogy exhibicionista, aki ezt a műfajt csinálja.
7: Persze.
1: Hát de mindenki exhibicionista, aki
0: nem mindenki, lépni, a puszinyuszi ki akar lépni valami.
1: Na, szóval aki valahol exponálja magát, hát az, és erre hangsúlyt fektet, és meg akar mutatkozni, hát az, nem?
0: Jó, de érted, hogy nagyon
1: közel. Egy festő, aki exhibíciót, azaz kiállítást, exhibition csinál, az is exhibicionista.
2: Egy picit hadd vegyek a közbe, és egy picit
1: nem cionista,
2: kontrázunk egyet. Például az ilyen közösségekben, nektek magyarázok egy picit, te mondjuk kevesebb ilyet nézel, Gerló, hogy van, aki megmutatja teljesen az arcát, az életét, egész napját, hogy most fogad, hogy borotválkozik, hogy szedi ki a tetveket a hajából. Tudom, hogy nem volt ilyen rész, de mondjuk például személyesebb jellegű dolgokat is megmutat. És itt az aztán végénél egy olyan ember, aki viszont egyszer nézd meg, most nem mondta a saját nevét se, egy videójában nem lehet látni az arcát, nem lehet az emberről tudni semmit, és mégis egy nagyon-nagyon nagy lábnyomot hagyott a magyar YouTube-on szerintem.
0: Akkor hadd tegyek hozzá még két apró mai élményt. Én néztem a videótokat, és közben Bence 3 évesen mászkál. És vele mindig megbeszélem kisfiammal a dolgokat. Egyrészt majd lesz egy komoly kérdésem, hogy alapvetően ugye ti gyerekek vagytok. A másik, de nem ezt lesz majd később kérdezem meg, hanem hogy kérdezi, hogy mit csinál a bácsi, amikor ott zselézed a hajadat, tudod. Hát mondom, gyereknek mindig őszintén kell. Hát szépítkezik, szép akar lenni. Nézi a Bence a képet, hogy nagyon... Na, meglátta a gonosz bohócot. A bohóc az nálunk nagyon negatív figura. És akkor így mondtam, hogy...
1: Ő csak... Nálatok sírni kell.
0: Nem, mondtam, hogy csak lejtőzködik a gonosz bohóc mögé, és ő azért nem annyira gonosz, de mondjuk tényleg úgy első látásra. Azt ugye, azt tudod, hogy a horrorfilmek alapvetően hát kell.
2: Jó, nekem a bohóc jutott, mint akciósorozat eszembe először, amúgy arról a...
1: Az a maszk, bohóc maszk.
6: Hát erről a maszkról tudni kell, hogy az elején mindenféle sálot, meg kendőt, meg nem tudom, mi mindent használtam, de annyira nem kaptam levegőt alatta, hogy nem gondoltam, valami újat ki kell próbálni, aztán pont a most szabad szupermarket nevet említeni?
0: Vagy persze, mindegy.
6: A Spár kosszájánál 49 forintért láttam annak egy olyan visszataszítóan béna maszkot, és egyből szerelmes lettem belé, hogy ez az, amire vágytam. És...
0: De tényleg nem illik az arcodra, az nagyon jó.
6: Tehát nevetséges az egész, de annyira, hogy mondjam, felismerhető, és hogy mondjam, hát annyira béna, hogy már jó egyből, és éppen azért maradtam ennél a ismertetőjelnél.
2: De így is kezdted, szóval a legelső art mutatásodnál is már ugye felvettél valamit.
6: Így van.
2: Ez ennyire tudatosan felépítetted, hogy bármi lesz ebből, engem soha senki?
6: Hát nem tervezem.
0: Vagy van az a pénz.
6: Érted. Erről van az a pénzről, elmondhatom, hogy eddig egy forintot nem kerestem a videóimmal, mert én
1: van
6: nem...
1: Van közöttetek, aki már igen?
7: Igen.
0: Hoppá!
1: Mi az eljárás?
0: Nem egy igen. Mivel keresték pénzt? Nehogy már igen.
1: Nem azt akarom, hogy mivel lehet a YouTube-on pénzt keresni?
9: Hát reklámokkal, amiket kirakva.
1: Már más megoldás nincs, illetve az bonyolult.
0: Ja, hogy reklám?
9: Hát igen.
1: Aha. Ezek a kis mini reklámok.
0: Tehát annyira nézték a dolgodat, hogy már elkezdett a reklám csörögni?
9: Uh-huh. Igen.
0: Akkor ez megélhetés.
1: És ez hol van a lélektani határ, mondjuk, ami fölött már ketyeghet? Ha valaki erre odafigyel, a hány mondjuk egy csatornának hány előfizetője, vagy subscribe-olója, vagy nem tudom, follower-je lehet ahhoz, hogy kell legyen ahhoz, hogy...
10: De alapvetően úgy emlékszem, hogy 1000 vagy 1200 feliratkozó kell a partnershiphez?
9: Körülbelül.
10: Igen, és utána már akárhány megtekintésed van, arra már ketyeg valamennyi, tehát akár 10-re is ketyeghet.
1: Csak... 1200 fölött.
10: Igen.
9: De ez csak nagyon sok, doktor.
10: Csak ugye a kifizetés az nem mindegy, mert...
4: Igen.
9: A szerződéstől, mert mindentől
1: nagyon sok. Ja, az világos. Szóval gondolom, hogyha az ember szerződik
2: annyit
1: többet...
2: Annyit mondjunk el, hogy a partnership ugye az annyit jelent lényegében, hogy valami multimecénás így felkarol valamelyik csatornát, vagy valamelyik embert, igen.
9: Hogy automatikusan? Nem, hát...
1: Automatikusan is kap-e valaki, vagy csak ha szerződik?
9: Csak szerződéssel. És van, akinek felajánlja,
1: jelentkezni is lehet is fel is ajánlja.
0: Akkor persze ez érdekes, mert ezt azért lehet gondolom manipulálgatni, nem? Tehát, hogyha ez referencia.
4: Lehet manipulálni, de nem szerencsés, mert maga a rendszer eléggé le van korlátozva ahhoz, hogy ha ez kibukik, és észreveszik, mert pedig ezt nagyon figyeli a Google, a YouTube csatornát, akkor ennek borzasztó kemény szankciói
0: van. Tehát akkor alanyag ez egy tiszta rendszer akkor.
4: Hát azért ezt nem mondom.
7: Nem.
0: Nem? Mondjad.
7: Nekem nincsenek nagyon élményeim, tehát én összesen 60 dollárt kerestem eddig az egészen.
0: Igen?
7: Igen.
2: Egy de 60 más, dollár
7: is. De másfél év alatt, szóval.
2: Meg a kicsit.
7: De másfél, de...
6: És ezt még adóznod kell ez.
7: És ezt még adóznom is
2: kell. Nem mondjátok, hogy ez még.
7: De,
2: hát ez bruttó 60
7: dollár. Mit nem kell?
6: Adóbevallásnál.
7: Találsz egy követ, azt is le kell adózni.
0: Mondjuk meg, hogy most Superman szólt közben.
7: Persze.
0: Tehát mi a Bencével ott, hogy pókember és vasembert játszunk, miért a Supermant választottad?
7: Mert a pókembernek tornadressze van, és ez a nagy hájamra nem a legszerencsésebb, tehát hogy futok vele, akkor ezek az egész.
0: Ez nem fogadom el, a Superman jelmez sem.
7: De az az érdekes, hogy azon volt egy ilyen
1: mű. A Superman az a legjobb.
0: Nem azt mondom, nekem tetszik, hogy kövér a Superman, csak ez nem indok a pókemberrel szemben, hogy a pókember nagyon izmos.
1: Nem a pókemberrel szemben, én a Superman szeretem.
2: De Superman? Mondjuk igaza van, érted, mert a Superman nem, azért ez... egy nagy darab, meg az ő jelmezén is egy ilyen kitömött, ilyen mű, nem is páncél, ilyen műizomzat van, ahogy én jól láttam. A pókember azért egy víznek is nyíkhaj valami, a Supermannek azért van egy kiállása.
0: Tehát vizuális hasonlóság
7: miatt már... A Superman is egy diabéteses ember azért, tehát azért az úgy hozzá, de... De alapvetően volt rajta tényleg, ahogy mondja Émi is, ugye volt ez a mű izomzat valami rajta. Nem tudom, kimondhatom a neved egyébként.
2: Nyugodtan, csak nem
7: tudom. Hóhér, bocsánat, a hóhér jól mondta. Csak ez olyan ijesztő.
1: Hóhér
7: kap. Tehát én megkaptam.
2: Hóhér kap, és akkor
1: ez hóhér kap. Sokkal kedvesebb valójában.
2: Tök cuki, ka.
3: Ja, én tudom, én mindent kap.
7: Na mindegy, és az a műizom az úgy rejtett valamit. És valahogy úgy el is fért alatt a belem. Ennyi. Alapvetően. Mm-hmm. De nem volt semmi így.
3: Abból volt csak egy olyan nagy méret, nem?
7: Meg abból volt egyébként csak 3x-es méret is egyébként. Tehát a vágizom az itt volt körülbelül a könyökömnél. Mm-hmm.
2: Most senki nem tudja, hogy ki beszél és hogy mit csinál igazából. Ugye a kesnek tudjuk, hogy mit csinál. Egy pár mondatban mindenki mondja, hogy mit csinál, meg igazából mi az, amivel nem keresi a kenyerét a YouTube-on. Jó, és utána menjünk el egy szünetre.
0: Jó, de még a filmkritikákat, ugye te csinálod a filmkritikákat, ugye? Jól emlékszem?
6: Nem, én egy podcastet csinálok, Filmbarátok podcast néven. És a Hóhérka is szerepel benne már többször.
0: Az szerencsére kiadtam azt.
6: Ezt szomorúan hallom.
2: Szittalak benne pedig.
6: Semmi másról nem szólt.
0: Jó, az normális, hanem hogy...
2: Hogy film témában.
0: Hogy igen, miért jutunk el nagyon hamar a filmhez, mint témához? Egyszerűen azért, mert nagy a képi nyersanyag, és akkor szabadon lehet benne gördeszkázni, mert ugye ez az online videózás, ez rettenetes távolságban van egyébként a giga produkcióktól. Az összes előnye abban származik, hogy nem giga. Mégis a giga produkció sablonjait szívesen használja, nem baj, csak kérdezek, mit volt elpusztult filmkritikus, kérdezek most a filmmel foglalkozó fiatalokat.
4: Én valahol elcsúsztam, mi a kérdés?
0: Az, hogy a kemény, te vagy a főszerkesztő, ugye? Én is voltam a főszerkesztő, most már úgy kérdezek, mint főszerkesztő. Az hogy lehet, kollega, hogy érdekes módon ez a teljesen szabad eredeti online, tehát közvetlen visszacsatolásban lévő rendszer hollywoodi kliséket használ az ábrázolásban. Nyilvánvalóan ironikusan vagy távolságtartóan, de azért azt.
11: Mármint a YouTube csatorna, ezek a videók?
0: Ezek a videók.
11: Szerintem nagyon egyszerű a magyarázat, az, hogy megteheti. Tehát igazából
0: ezeket kérdeztem, egyébként ez volt a... azért csinálja, mert megteheti.
11: Igen, tehát igazából van lehetőségünk arra, pont amire itt az adás elején rávetítettetek, ez a GoPro-val kapcsolatban. Tehát azzal, hogy a kamerák beköltöztetjük a mindennapokba és a háztartásokba, lehetősége van igazából bárkinek arra, hogy egy saját valóságsót összehozzon, filmkritikát készítsen, bármit házilag megcsináljon. Pont a pár hete voltunk egy sajtóbemutatón, és ott tényleg arról beszéltek, hogy ma már gyakorlatilag teljesen amatőr filmeket lehet profi stúdió minőségben leforgatni, és erre egy tökéletes formátum, vagy felület, fórum, ha úgy tetszik, a YouTube. Tehát mindenki megmutathatja, hogy mire képes. Az más kérdés, hogy sokan éreznek több bátorságot, mint amennyit kellene ahhoz, hogy megmutassák magukat. De,
0: ez hát, benne. Hát, hogy nem annyira jó, hogy, mint amennyire.
11: Hát, hogy talál magának egy olyan kamerát, ami éppen csak működik, beül egy tök sötét verembe, ahol nem látszik belőle semmi, nincs egy egyenes gondolata, racsol össze, minden baja van, és akkor ebből csinál olyan videókat, ami kikerül napi szarra, az generál neki 12 000 nézőt, tök büszke magára, és ilyen emberek időről időre előfordulnak a YouTube-on.
0: Ez a rock szakmában is van, ez mindenütt van.
2: Jó, oké.
0: Ugye a tehetségkutatók tele vannak ilyenekkel.
11: Igen.
2: Igen, ilyenek mindig felbukkannak, de azért ti ugye azért elmondhatjátok szerintem majdnem mindenki magáról azt, hogy nem ebbe a kategóriába tartoztok, azért egy bizonyos élet, nem azt mondom, hogy életet, de azért belefektetitek energiát, pénzt akár, időt arra, hogy azért minőségi dolgokat csináljatok a magatok ingere szerint.
7: Hát én néha azért tartom magam. Én vagyok olyan kisítő.
2: Hova?
7: Hát, hogy ilyen gagyiba közé.
0: Jó. A trashnek, tisztelet a trashnek, igen, egyet
1: tisztelet mondjak. Tisztelet a gagyinak.
0: Igen.
7: Jó, hát akkor...
2: Miből gondolod a két minőségét, miből gondolod azt, hogy a te csatornád, vagy a te videóid gagyiba
7: plenni? Azért, mert talán nem... Tehát nincs mögötte olyan nagy gondolat, meg szerintem olyan nagy munka sincs mögötte. Mint mondjuk például egy Dancsó Péternél, mint mondjuk egy Freddy D-nél, mint mondjuk az Otherworld-nél. Tehát ők külön mikrofonnal felveszik, rendesen meg
2: értelme van. De te tök más kategóriát képviselsz azért, vagy itt, mert tök más kategóriában nyomulsz.
0: A bikinit azt te csináltad, ugye?
7: Igen.
0: Például ott mondom
7: azt 16 évesen, vagy valami ilyesmi.
0: Nagyon jó. Nagyon jó.
1: Mi ez a bikini?
0: Mondom, hogy képzeld
1: azt... Gondolom nem a Magferó zenekarra, és nem is a fürdőruha.
0: De a zenekar
7: az jó.
0: És te énekled el, méghozzá nagyon egyszerű technikával szól az ének, és tátogsz rá.
1: De, ez a
0: de van benne például...
7: Igen, ugyanaz a zene, a közeli helyeken című szám.
2: Paródia.
0: Paródia.
1: Vagy re,
0: make, és amikor remake. Mindig lelocsod az arcod vízzel, és az egész vérhetetlen béna, suta, de fantasztikus, amikor a harmadszorra odaérsz a szöveghez, hogy az arcomba a víz, nem öntöd le, csak így fölemeled, és ugyanaz a fájdalmas, és tényleg látom a virtuális vizet a pofádba csapolni. Tehát úgy is mondhatnám, és előtte kétszer megismétled. Figyelj! Ez estenék szerint, igen, ez a montázs. Ezt hívják montázselméletlen. Ez vágódik, nem is mutatod a lepkét, de miután kétszer láttad, hogy a lepkét lecsaptak, harmadszorra már a csapó kéznél látod a lepkét. Működött, alapvetően működött, tehát nem fogadom el, te intellektuálisan egy kicsit ravaszabb vagy, és ilyen nagy testű tahónak mutatod magad. De az nem azt jelenti, hogy nem látszik. Csak mondom, hogy ezért igaza van a trash-el, hogy te tényleg törekszel arra, hogy megtartsd ezen belül, nem?
7: Igen, tehát én azon vagyok, hogy én nekem az a fő célom, hogy vicces is legyen, ne alpári módon, ne butítson lehetőleg, mint mondjuk a... hagyjuk.
1: Ilyen hofizat.
0: Ne,
1: ilyen a nép és a vicc.
0: Nem, hát szerintem a... Egyébként rá kell kérdezni a stand-up komedire is, mert azért ebben egy pici stand-up komedi is van. Nem?
7: Hát, nagyon kevés is van amatőrön, tehát...
2: Pici Benny Hill.
0: Pici van,
1: YouTube comedy.
0: Én is gyűlölöm őket, nem arról van szó, de akkor is el kell ismerni, hogy van benne stand-up comedy-s elemek, amelyben saját magad nyomod a saját vonaladat, én pedig csak hallgatom.
5: De hol válik, ugrik át sima humor a stand-up comedy-be, tehát ez szerintem csak sima humor.
10: hogyha ebbe a szempontból nézzük. Mert azért az itt, egy egész itt, performance.
7: Igen, persze, az megvan írva, előre ki van találva. Ez pedig nekem úgy működik, nekem ez úgy működik, hogy leülök a kamera elé és elkezdem csinálni. Tehát ezért mondom, nincs mögötte semmi gondolat, nincs mögötte azt, hogy most mit fogok csinálni. Talán azt, hogy mit tudom, hogy most csinálok egy vezetős videót, és akkor majd valami eszembe jut, aztán majd mondom.
0: Jó, de...
7: Tehát nem az előre átudatosan...
0: És live. A váratlanság élményével nézem, azt nem kemendében, meg mindent már pontosan tudok, hogy milyen hülye poénok vannak. Tehát az, hogy azonnal és spontán módon fejeződik ki, az engem egyáltalán nem csökkenti
2: az érdeklődésre. Az agyadból, attól még lehet vicces szórakozató, ez akár egy Jackass szintű poén, akár egy stand-up comedy szintű poén, az vicces, attól, hogy real time, és nem 60-szor előre megvan írva, attól még lehet valami vicces, attól még kedvelhetnek az emberek, és azért itt, na.
1: De más típus.
0: Nem biztos, nem biztos, mert van egója, azt ugye tudtuk, hogy...
7: Nekem aztán semmi.
0: Volt a tilosban a DJ, akinek mi volt a neve, hogy...
2: Kire
0: gondolsz? 200-ban. DJ nincs. Igen, talán ez volt a neve.
1: A múlt heti vendégünk Geokozmosz, és újabban Egokozmoszt ír egyébként. Annyira nincsen egója egyébként. Hogy... Illetve van, de úgy van, ahogy csak
0: átjátásának. Tutira nem fut nekünk Lékondira. Mert minket a hallgatók tartanak el. Képzeljétek, mi is olyanok vagyunk, mint ti, hogy online eltartanak. Dobd le a...
1: Menjünk föl a vízszintje fölé.
0: Menjünk föl, kapjuk levegőt, jönünk vissza. Jön a Gabi Manon műsor.
2: Jó, akinek...
1: Addig hallgassatok meg.
0: A puszinyos szőrge két nő egymásra néz, és szép lassan lehúzza. Hogy ugye nektek van egy magazinotok, egy kicsit vagy úgy kell beszélni, hogy mi ilyen nyomtatott újságoknál voltunk, tehát nem sok fogalmunk van már ezekről a dolgokról.
1: Bocsáss meg azért, az nem azt jelenti, hogy nyomtatott.
2: De ez nem olyan magazin, mint te gondolsz.
1: Erről nincs fogalmunk, annyi, mint nekik, és azért van neki.
0: Nagyon fontos, hogy ez a megjegyzése nagyon fontos volt, hogy Underworld, vagy mi a...
10: Otherworld.
0: Other, igen, tehát ez nem ugyanaz. Igen. Igen.
10: Hát gyakorlatilag úgy működünk, mint egy rendes szerkesztőség, csak...
0: Mi van szerkesztőségi ülés, ültök?
10: Minden összeülünk, persze. Aha. Megbeszéljük együtt, találjuk ki ezek a dolgokat, mindenkinek megvan a saját dolga, amihez ért, amit tud csinálni, és hát így a végén egy kész produktumot tudunk kipakolni.
0: Hogy alakultak ki a profilok? Vagy ahogy ti ilyenek lesztek?
7: Hát alapvetően az egész rendkívül blogszerűen indult, vagy vlogszerűen, hogyha tetszik. Annyi volt az egésznek a lényege, hogy kitaláltam én a kedves párommal, hogy csináljunk egy felületet, ahol a saját hobbinkkal foglalkozunk. Ezek a videójátékok voltak és a filmek. Beszéljünk róla, mint átlagember az átlagemberhez. Már elcsépelt nagyon, de úgy, mintha egy korsó sör mellett beszélgetnénk. Rendkívül hétköznapi, közvetlen. Rendkívül egyszerű nyelvezettel, ez 6 évvel ezelőtt volt. Akkor belőttünk egy ilyen blogot, és elkezdtük szépen felépíteni, hogy csináljunk ezt, csináljunk azt, mi lenne, ha elintéznénk sajtóvetítéseket, mi lenne, ha elintéznénk ezt, aztán azt. És szépen lassan az egészből kialakult egy olyan intézményesített rendszer, most nagyon nagyzoló szóval élve, hogy rendesen emberek csatoltak, jöttek be, így jött például Sirin is, aki azt mondta, hogy például sokat tudna hozzátenni a videójátékokhoz. Ő akkor már ismerte a videóvágó szoftvereket, különböző rögzítési technikákat, ami mondjuk a játékokhoz kell. És ugyanígy jöttek a filmes emberek, és most például ugyanígy tapogatózunk különböző egyéb irányokba. Tehát gyakorlatilag ez így állt össze. Igazából a hobbi magazinnál több, nagyon-nagyon szervezett, merev magazinokhoz képest lényegesen flexibilisebb, így egyetlen.
0: Az eszedbe jutott, hogy azért egy idő után be kéne törni a názába? Tehát az ilyen jellegű nem jutott eszedbe?
7: Hát itt a GoPro, úgyhogy mit keresünk a názába.
0: Nem.
7: Aha. Nagyon nem.
0: Jó, figyeljetek, a Tilos Rádióban azért jó pár hacker járt, már szála Istennek, vagy hogy mondjam, meg is haltak, tehát beszélhetek róla, hogy igen. Tehát azért mondom, nem volt egy oktondi kérdés, hogy egy idő után sok szakértelem összeáll, akkor az különleges dolgokra képes.
7: Ezt nagyon
0: és átutal magának 10 centeket egy szoftvercégből.
7: Azért ennyi,
2: ugye nem egészen. Mi sem másztok meg ebben, hogy akkor jó beszéltek egy kicsit a videókról, meg a filmekről, azért emögött egyre több van az évek elmúlásával szerintem. Erről is csak érdekes lenne, ha beszélnétek.
7: Hát... Hogy hogyan halad ez az egész. Tehát igazából most jó, akkor most egy kicsit fényezem magam, mert nem jellemző. De hát, hogy eljutottunk addig a pontig, amikor tényleg van az embernek a magyar viszonylatban 117 ezer feliratkozó, az borzasztóan sok. Tehát, hogy a 10 legnagyobb YouTube csatorna egyike vagyunk, ez tényleg az a pont, amikor az ember azt mondja már, hogy igazából már ezek a számok annyira nem számítanak, és nyilván egy idő után már többet szeretne, más szeretne, egészen más területeket, mert nem elég az, hogy
11: mondjuk hardverek irányába megyünk, nem elég már az, hogy innen-onnan csinálom mondjuk beszámolókat, hanem mondjuk egy olyan terület, mint hogy például mondjuk itt vagyunk, hogy megjelenhetünk egy rádióban, vagy mondjuk csinálhatunk saját rendezvényeket. Tehát egy olyan területen is megméretteti magát az ember, ami egyébként ettől a kultúrától vagy közegtől mondjuk idegen.
2: Milyen rendezvényeket?
11: Saját teljesen saját rendezvényeket, ezek lehetnek mondjuk táborok, lehetnek úgynevezett lunch party, ez mondjuk hagyományosabb értelemben nyitóbulit jelent, tehát például, ha megjelenik egy videójáték előző este, akkor egy ilyen nagy összejövetelt csinálnak. Ez annyira belőtt, elkezdett egy szinten stagnálni, hogy ez gyakorlatilag ki is halt már, tehát itt nagyon-nagyon szorványosan vannak már csak ilyenek, de egy párat csináltunk mi is. De például múlt októberben csináltunk egy hatalmas rendezvényt.
0: De miért maradt abban? Mert például bizonyos más partikon azért, mert hozzászoknak a cucchoz.
11: Pont azért, mert hogy mások is hozzászoktak ahhoz, hogy hát akkor annyit csinálunk, hogy levisszük a gépeket, levisszük a szoftvert, elkezdjük este 8-kor, csinálunk egy kvízt, aztán este 10-kor bezárjuk a bulit, és amikor ez mondjuk egyszer esíti az ember, az tök jó, de hogyha 3 évig ez megy, akkor egy idő után tele lesz mindenkinek a hócipője. De mondjuk szerintem az elég sokat elárul magának ennek a közegnek az erejéről, hogy tavaly októberben a League of Legends, ez egy videójáték, nagyon-nagyon nagy, az úgynevezett e-sportnak mondhatjuk, hogy a zászlós hajója. És erre meg tudtunk mozgatni akkor a Lourdes-ba 1100 embert. És 3 termet megtöltöttünk, borzasztó erőlapul ebben a közösségben. És ez még mindig szerintem csak a tetején az egésznek. Tehát a legnagyobb youtubernek, segíts nekem, PewDiePie-nak mennyi feliratkozója van?
12: 25
11: millió. 25 millió. Hát 2 magyarországnyi, 2,5 magyarországnyi.
12: Nagyobb, mint 1200.
11: Hát igen. Úgyhogy tényleg ez egy hihetetlen lehetőség.
0: Miért pacsisztatok?
11: Mi ismerik egymást.
12: Nem szeretjük a PewDiePie-t. Ő se szereti a PewDiePie-t, én se szeretem a PewDiePie-t.
13: PewDiePie.
12: Ez egy külföldi.
2: PewDiePie.
12: Igen.
2: Ennyi után.
12: Ő azt a minőséget szállítja, ami szerintem azt
7: egy mutatja. Határon túl van.
12: Határon túl, igen. Tehát az igen. Svéd vagy finn vagy valamilyen.
13: Svéd.
12: Igen.
7: Svédia.
12: És azt a minőséget szállítja, amit én úgy nevezek, hogy nincs önkritikája az embernek. Tehát ez nagyon nagy baj szerintem például a YouTube-on, hogy sokan...
0: De ez az északiak alaptulajdonsága.
2: Igen, igen, a svédek.
0: Ugye azért mondom, hogy svéd-dán esetében ez normális.
7: Nézd meg egy videót! Nézd meg, és akkor majd...
2: Jó, ne. A táborról meséljetek egy kicsit.
11: Na, Sirin.
12: Hát a táborunk az gyakorlatilag, hogy is kellettek, ez egy Zoli.
11: Pingpongozunk? Annyi volt az egész, hogy volt egy hirtelen jött ötletünk, amikor azt mondja, otthon borozgattunk, ez ki van pontozva, persze nem.
2: Amúgy nálad az asszony a kreatív
11: ideje? Ketten hozzuk meg a döntéseket igazából. Muszáj, mert hogy egyébként, ha rám lenne bízva, akkor én az a hülye döntést meghoztam volna többek között, ha 3 éve bezártam volna az Otherworldot. Tehát
0: minden nő mögött áll egy férfi.
11: Így igaz, tehát nálunk ez hatványozottan

0: Jó, tehát most már tényleg a tavalyi az hatalmasat karcolt.
1: Hát az első tábor, ahol én még csak táborozóként voltam ott, nem mint szerkesztő, az egy két napos plusz egy ugye a hazamenős nap. Az volt egy, mit tudom én, egy-két PC-t vittünk le, vagy vittek le Zoliék, egy-két konzola lehetett játszani, és voltunk rá 10-20-an gyakorlatilag. Ez oda nőtte ki magát, hogy a másik táborra már azt hiszem 50-en voltak, a tavalyi táboron már majdnem 100-an, vagy hát 100-an, nem tudom pontosan. Az már egy hetes tábor volt, a második kettő, és oda már tényleg nagyon nagy technikát mozgattunk le, hogy az embereknek ne kelljen ezt levinni, mert ugye ez se evidens itt Magyarországon, hogy csinálsz egy rendezvényt, ahova valaki lejön és ott jól érzi
2: de magát. De mi ez, ez ilyen szakmai továbbképzés, hogy minek
0: nem. Érzem? Ez sima szórakozás, hát semmi más, csak szórakozás. Igen, ez a probléma ezzel, hogy azt mondom, nem az a probléma. Nem az a gond, hogy amikor pont emiatt fogjuk egyébként abba hagyni, mert nagyon sok esetben a szülőket nagyon nehéz meggyőzni arról, hogy egy tábor miért kerül mondjuk 45 ezer forintba. És amikor felhívnak, és meg kell mondanom, hogy mert ez nem olyan tábor, mint amikor mondjuk Béla lent volt mondjuk a Bükkben, és ott mondjuk egy hétig tanulta az angolt, és azt megúszták mondjuk 16-20 ezer forintból. Ez nem, az nem ugyanaz, mint amikor meg kell mozgatni mondjuk 20 PC-t, 15 kioszkot és olyan energiaellátást meg hálózatot kell behúzni egy épületbe.
3: Miért nem adod így oda a szülőknek a villanyszámlát?
0: Mert azért nem akarnék külön elmenni Debrecenbe. De egyébként a villanyszámla is egy elég érdekes jelenség, mert egy hét alatt generáltunk valami 30 ezeres villanyszámlát. De az durva volt. Tehát tényleg ez egy
4: erős dolog. Olcsó dolog.
0: Hát nagyon nem. Hát csak a számítógépek bérlése tavaly 700 ezer forint volt. Uh-huh. És ezeket nyilván ki kell valahogyan kalkulálni, ezért nem olcsó egyébként ez a tábor sem. De egyébként szerintem a YouTube-ról, ami többször fölmerült, a YouTube-nak az elejét szerintem nagyon jól demonstrálja az, hogy velünk szinkronban van egy másik hasonló tematikájú tábor, ami zömmel arra épült, hogy az emberek hozzák le magukkal a számítógépeket. Na most, oda tavaly körülbelül 45-en mentek le. Mi vittünk le 110 embert. Úgyhogy oda le kellett vinni a gépeket. Tehát
4: tudunk kezdeni teherautó, kamion vagy hogy?
0: Ilyen? Nálunk?
1: Hát egy teherautóval. Megpakolva, tévékkel.
0: Mondjuk azt a tehertaxit is élmény volt nézni, hogy kinézett, de...
5: Meg úgy, hogy ennek a tábornak nagyobb múltja is van, nem?
0: Mármint a másiknak.
5: Jó, akkor jól tudom.
1: Néha vakargatják a fejüket, hogy hogyan fangot csináljuk. De
5: jó. Akkor fogom.
0: De tényleg, tehát a YouTube az tényleg egy olyan közeg, ahol szerintem azok, akik tenni akarnak és meg akarják mutatni a képességüket, azok meg tudják csinálni, tényleg értelmes vlogok tudnak születni, és akár egy magazin is ki tud fejlődni. Egyébként én úgy tudom, hogy akár még európai régió minőségben is az, hogy szerkesztőség szinten működik egy csatorna, ez rendkívül kuriózum, totálisan unikum.
4: Hát meg édes testvéreim, hadd köszöntsünk titeket, a Tilos Rádió is mindig ebbe gondolkodott, hogy saját maga fölépíti, finanszírozza magát, és nem kell neki semmi, nektek se kell gondolom semmi állami, nem?
0: Hát vagy kéne? A helyzet, amit egyébként is kivázolt, az egyébként
4: nálunk is. Rákérdezek a pénzre, tudod, mert egy idő után. Figyelj, ha van egy kis pénzem, akkor leszel az emberem? Vagy figyeltem vagy.
1: Az nem kis pénz.
4: Egyébként a Dr. Faustusban mondja azt az ördög, hogy csak pénz kérdés. Abból bármennyi van, igen.
0: Hát hogy? Az a gond, hogy sokan, tehát szerintem nyilván nem mondja ki senki, de sokan azt hiszik, hogy nekünk a mondjuk forgalmazói oldalról nekünk az olvasókból van valahonnan pénzünk, az olvasó részről meg sokan azt hiszik, hogy a forgalmazók tejelnek azért, hogy létezünk. Az igazság az ennél sokkal-sokkal prózaibb, sehonnan sem. Tehát egyedül mi a YouTube-os létből tudjuk
4: fenntartani. Mit szólnak a forgalmazók, amikor anyázátok a termékeket?
1: Hát van olyan forgalmazók például, és ez már többször is előjött sajnos a magazin fennállása óta, ahol ugye azzal próbáltak minket megfogni, hogy nem adtak játékot, nem adnak játékot. Igen. Hogy ne tudjunk róla elmondani az igazat.
4: És akkor mit csinálsz?
1: Hát,
4: megszerzed a játékot,
1: megszerzed, máshonnan, hogy leszarjuk. Mert igazság szerint most már azon a szinten vagyunk, hogy igazság szerint akármit kirakadtunk a YouTube-ra, akármilyen játékot csináltunk, nem kell az a legújabb cím, nem kell ahhoz a legnagyobb cím. Mit tudom én, egy svéd ilyen 5 egyetemista összerakott játékot csinál, mi azt leteszteljük, az nekünk gyakorlatilag ugyanakkor a megtekintési számot hoz általában, mint a legnagyobb ilyen cucc, amit
4: már rászúrtak, akkor már rászúrtak, azt lehet mondani.
1: Hát igen. Lecsúrtak. A másik meg az, hogy ugye most már merjük azt mondani, hogy ha nem foglalkozunk velük, az nekik nagy kiesés.

0: az eladásokban.
1: Jó, ezt azért fontos hangsúlyozni, mert hát, ha hallgatja multivezér, vagy PR-os, vagy marketinges az adás. És nem, figyeljetek, én is átértem sok dolgot, például a, most direkt mondok neveket, hogy izgalmasabb legyen, jó? A Borsodi Sörgyár egyik igazgatója megkért, hogy a hétvégi magyar labdarúgó mérkőzéstől pozitív hangú cikket írja. Már éreztem, hogy ez állati nehéz gázba szarba léptem, és képzeljétek el, Katarral játszottunk. Tudjátok, hol van Katar?
2: Nem.
1: Az India, az egy ilyen pici, öböl, alig van, biztos van futballistájuk, biztos tuti. Na, 3 óra kikaptunk. És akkor visszaadtam a melót, érted? Tehát meg kell érteni, hogy hiába találja ki egy marketinges a nagy eszével, hogy neki jó lenne egy kis promóció a játéknak, a szar játéknak, a szar labdarúgásnak. Sajnos van egy marketing feltétele, hogy ha valami borzalmasan szar, azt nem lehet csinálni promóció.
3: Nem, szarból nem lehet aranyat.
1: Nem lehet aranyat
4: azért csinálni. Azért tegyük hozzá, hogy azért hál' Istennek nem okvetlen ez az általános felfogás idehaza, de sajnos bele lehet futni, és sajnos bele lehet futni, és sajnos bele lehet. Tegyük hozzá, hogy azért hál' Istennek nem okvetlen ez az általános felfogás idehaza, de sajnos bele lehet futni, és nem is nagyon elvétve. Tehát tényleg bele lehet futni, és ezeken te is találkoztál ilyen példákkal, gondolom.
1: Hát azért mondom, hogy igen, hogy a kritika helyett azt akarják, hogy promóciót csináljon az ember, pedig hát nem akar.
4: És ez itt a legnagyobb probléma, ami miatt egyébként az Otherworld és a nevében is, hogy más világ címmel létrejött, mert pont ezt vettük mi is észre, hogy itthon a fősodratú média, hogy úgy fogalmazzak, az igazából inkább egy promóciós magazinként, egy flyerként, szólólapként kezeli a saját magazinját, meg a saját felületét, mint sem igazi tájékoztató médiumként. Az elsőleges feladatát a legtöbb magazin már nem látja el.
0: És a legszörnyűbb ugye a saját véleményét, tehát nem tudom, nekem úgy ellenszenves lenne az, hogy én a saját véleményemet megváltoztatom valakinek a kedvéért. Tehát ez...
1: Hát igen. Jó, ez a sajtószabadság.
0: Igen. Ezt szeretik elfelejteni, hogy van ilyen.
1: Figyelj, mindig elfelejtik. Azért mindig küzdel. Az érdekes, a sajtószabadság az minden korban, minden szinten küzdeni kell érte. Ti egészen más szinten, de ugyanazért
3: küzdelsz. Általában küzdel, a szabadság az
1: mindig. Igen.
2: És hogyha a bemutatókról ugye kikérted már egyszer magadnak, ha jól emlékszem, hogy te nem vagy kritikus itt a előbbi pár percben, de hogy te is lényegében így kezdted, hogy bemutattad a saját véleményedet. Először a játékokról, aztán filmekről. Neked volt-e ezzel például problémát, hogy mit tudom, valaki rátszolt, hogy na Ácsi bácsi, ezt azért még se kéne mondanom.
5: Na jó, azért tegyük hozzá, hogy én olyan legalja játékokkal játszottam, hogy azt nagyon ritkán védte akárki is. Tehát,
1: megvárta az
2: végig. Igen, azért a rossz PC játékok cím az
5: igen,
2: volt valamit.
5: És azért hozzá kell tenni, hogy én sosem voltam egy nagy játékos egyébként, ezt az emberek hajlamosak elfelejteni, vagy azt hinni, hogy én valami játékguru vagyok. Pont az Otherworld táborban voltam tavaly, mint hát úgymond meglepetés vendég.
1: Díszvendég. De mert folytatnád, tudod mi a karthal a pókervilágbajnok legnagyobb dumája?
5: Nem.
1: Hát ugye nem vagyok egy nagy játékos. Én ezt nem is értem. Csak mondom. Ja,
2: nincs
4: világbajnok. Fogadj el, hogy játékgurú vagy.
2: Ha tetszik, ha nem.
5: Ott egy halom srácot kérdezgetett, hogy mondjam el véleményet erről, mondjam el, és így nem is hallottam róla. Tehát így nem, én nagyon ritkán játszom, tehát azáltal, hogy ezekkel a monstrumokkal kellett.
2: Akkor viszont ezeket hogy szúrtad ki, ezeket a szarokat? Ha te effektet úgy, nem játszol, akkor egy ilyen radarodban, így mész a teszkóba, vagy valahogy...
5: Az elején a saját kis játékgyűjteményemből válogattam, hogy igen, ez annyira nem volt jó, ez megér egy bemutatót. Utána vészesen kezdtem kifogyni, és akkor az emberek maguktól küldözgettek játékokat. Tehát így az utánpótlás meg volt.
1: Tehát, de amikor már nem, de elég szart, akkor a nagy közönséghez fordult.
5: Világos, tehát ha tényleg csak sajátomból kellett volna válogatnom, akkor talán így egy évad lett volna az egész a négy helyett, de kétszer fordult elő, hogy vettem valamit, ami így, ez szerintem jó alany lesz, de nem ez volt a jellemző, tehát tényleg az emberek így gyakorlatilag, még a mai napig, így pedig már befejeztem 2011-ben, hogy próbáld ki, próbáld ki. Hát mondom, hát jó, de már nem szándékozom ilyenekkel tölteni az időmet.
2: De még lelkesednek ez szerintem teljesen.
5: Hát mert van, aki most felezi fel, és azt hiszi, hogy wow, ez még milyen, ez még megy, és jaj, de jó, aztán látja, hogy ja, hát ez utolsó feltöltés, nem tudom, hány évvel ezelőtt.
2: Miért hagytad abba a játékokat?
5: A játék bemutatóknál úgy éreztem, hogy így gyakorlatilag így már mindent elmondtam, amit el lehetett.
2: Minden szarnak elmondtam mindent.
5: De nem akartam ilyen önismétlésbe átmenni, meg munka mellett nem fért már bele. Tehát így azért sok ember nem gondolja, de akár egy hónapot is ültem egy ilyen 10 perces videón. És ami így a nagy különbség a mai videósok többségéhez szerintem, hogy így gyakorlatilag egy felvételbe felvesznek valamit, most itt nem akarok. Tényleg nem. Ez egy más stílus, tehát...
1: Más dolgok ezek.
5: Tehát ma szerintem azáltal, hogy sokkal nagyobb konkurencia van, mint annó, mindenképp arra mennek az emberek, hogy aktuálisan újabb anyagot rakjanak ki. Még én megtehettem 3-4-5-6 évvel ezelőtt, hogy akár csak havi egyszer kirakok valamit, és dolgoztam rajta, kétszer végigvittem egy játékot, még meg tudtam vágni.
1: Van, amelyik így nagyon hozzád simult, mint hozzám a Honti és Hanna?
2: Valamelyik.
5: Ja, hát hogy természetesen. Hát van egy olyan verekedős játék, ahol ilyen bikinis lányok küzdenek egymás ellen. És ha kell, kölcsönadom.
1: Jó, és az
5: annyira borzasztóan rossz játék, de maga módján lenyűgöző, hogy milyen rossz, és rendszeresen, tehát így valaki átjön hozzám, akkor így sokszor így játszunk vele, vagy...
1: Képzeld el, ezt elmondom neked, ez, mert ez tetszeni fog szakmailag, hogy volt olyan munkám, hogy a reklámspotokat kellett elhelyeznem, a Beach, az, amiben Hasselhoff van, hogy hívják?
5: A Baywatch-ba.
1: És mindig ilyen mellek után kellett megállni, leírnom, hogy 48-12, és odaadtak egy évfolyamot. És képzeld el, hogy nem lehet végignézni, hát tudod, az beteg dolog, hanem hát ugye szörcsölgetsz, és úgy ránt a szemem a csöcsre. És mondom, akkor már láttam egy csöcset, akkor megnyomtam, egy hét után visszaadtam a melót. Tényleg, azért mondom, hogy figyelj, ez annyira borzalmas. Tényleg, a szexuális életem tönkre, nem tudnak annyit fizetni, érted, hogy egy B-vacsot. Azért mondom, hogy lelkileg közel állunk egymáshoz, csak azt akartam
2: elmondani. Jó, de mondjuk a Freddy nem a csöcsök miatt hagyta abba azért a játékokat, de... Az valaki.
5: Honnan tudod?
2: Csak sejtettem, reméltem. És neked ez az éles váltás, ez tudatosan benned volt, hogy jó, akkor a játékokat már lehordtam mindenek, jöjjenek a filmek, és most azokat is jól leszarozom? Vagy?
5: Nem, ez nem, hát van egy jó tucatnyi ilyen filmbemutatóm, elneveztem 99 forintos DVD bemutatóknak, mert így effektíve 99 forintos DVD lemezekről van szó, és így ilyen nagyon nagy filmgyűjtő vagyok, tehát Zoli tanúsíthatja.
1: Jaj, apró kérdés. Igen. Én is nagy filmgyűjtő voltam, de tényleg óriási. Ma már beláttam 54 évesen, semmi értem az archívumnak.
5: Na, ezzel vitatkoznék. Miért?
1: Kérlek szépen a...
3: Mert mások archiválnak?
1: Nem, mondok egy példát, a Gege haverom beáll a kis kocsiával, és majdnem egy órán keresztül pakoltunk olyan 600 VHS kazettát be az autójába, mert hazavittem, mert ő elteszi. Mert mondtam, hogy nekem gyerekem született, én már újra élni akarok, nem fogok VHS technikát nézegetni. Óriási gyűjtemény volt az. Akkor elkezdtem gyűjteni a számítógépagyára. Egy darab dolgot valamit megfigyeltem, ez egy nagyon érdekes dolog, hogyha valamit az archívumba teszek, azt már többet nem nézem meg.
5: Hát ez nálam abszolút nem így van.
1: Tehát ha nagyon nagy filmfogyasztó vagy, ne haragudj, én rettenetes filmfogyasztó vagyok, nem nagyon majd jut
3: időm, saját archívumban
1: csak a 364. Jean-Luc Godard, érted, nem fogod előhívni azt az archívumból.
2: Mert az újakat is be kell.
1: Mert az, igen, az újabb feldolgozás az archívumban nagyobb feladat, mint az archívumot használni.
6: Nem kell olyan szigorúan csinálni.
1: Vagy akkor egyedül élsz és nem veszel magad
5: nem
1: közé.
5: Nem élek egyedül,
1: és...
5: de nekem ez egy óriási öröm.
2: Van akinek az archívum meggyűjtése, bocsánat, van akinek meg a folytonos fejlesztés, növekedés a saját kultúrának. Hogy
1: de mi értelme ebben a korban archívumnak, amikor bármikor előírható?
6: Nekem teljesen mindegy, hogy hol van az a dolog.
1: Tessék.
6: Hogy az én saját archívumomban vagy elérhető, és hogyha kell, akkor letöltöm, vagy nem tudom én. Szóval a lényeg az, hogy
5: azért,
6: a használata fontos, nem a tulajdon.
5: Mert például Zolival voltak már filmestéink, és utána átjönnek, és így nem tudtuk, hogy mit nézünk. És akkor kinyitottam a szekrényt, és ott negyed órán át nézegettünk, hogy wow, ez most mire van kedved? Mit láttam én, mit láttam? És ez
1: akkor
5: nekem
1: mozi így... tulajdonos akarsz lenni, alapvetően.
5: Hát manapság már nem
2: tudom,
5: biztos,
2: hogy nagyon csúnya, lukratív. És most ne figyeljen ide senki, akinek bármilyen cége van. Most értem én ezt, hogy kinyitod a szekrényt, és ez megfogható, kézzel szagolható, simogatható, etc. Nem, az archívum, ami neki van, mert ő kézzel megveszi minden darabot. Nyomva. Igen. Viszont amiről, igenis itt siklik el, a bakács, amiről beszél, ez a letölthető dolog akár ott is, ugyanúgy amúgy mondjuk egy N-betűs videótékában. Szerintem ugyanúgy negyed órát én is elböngészek, hogy mit nézek, viszont nem foglal annyi helyet mondjuk a ruháim mellett a szobában.
5: Hát jó hely az,
2: hogy
5: az nyilván.
2: Hogy ez miért van neked ez a fétised, hogy megfogható példányban megvegyél vele?
1: Jól mondtad, hogy fétise van.
2: Mert tudom, hogy mindig megveszi.
6: Könyvei vannak,
1: akkor idióta fiatalok, mondom nektek, hogy fétis csináltok. Komolyan CD-ből?
2: Igen.
1: Tudod, hogy mekkora az élettartam egy CD-nek és egy VHS, egy magnetikus kazettának?
2: A VHS.
1: Az egyiknek 30-szor hosszabb az. Ha akarsz egy kis archívot, akkor nehogy már CD-re nyomasd a filmet.
2: Nehogy már VHS-re nyomasd. Nyomasd.
6: Nehogy már,
1: kicsi mackó! Én elhiszem, hogy fiatal
2: tudod,
1: vagy.
2: Tudod, hány VHS kazettán valami szar ráment azért, mert nem lehet megnézni az első
1: 25-30 év után? 25-30 év után?
2: Nem, csak 20 év után.
6: Gyerekek, itt hallgatók vannak.
1: Na de erre mondom azt, hogy az archiválás az egy bonyolult filozófiai kérdés, nem mindegy, hogy mire archiválsz. Figyelj, a kőbe belevésed, az megmarad. Az megmarad.
2: Na jó.
1: A filmszallal kérdezett, föl kellett digitálisan újítani a színbádnak a kockáit, mert leszakadt róla a szín. Csak a fiatalok gondolják azt, hogy megőrződnek a dolgok, a lófasz
2: őrződnek
1: meg, a CD el fog korlani, és a zsír megzabálja.
5: De a CD-re is sokszor mondták, hogy jaj, hát 10 évet adnak rá, és én a 80-as évek végebeli CD-imet ugyanúgy jó meghallgattam.
1: Mert te vigyázol rá.
5: Hát de ki nem vigyázz CD-ket?
1: Asztal alatt ha gyereke lesz, nyilvánvalóan vasrakat van, elzárod a gyereked elől, akkor ügyesen
5: elzárod. Még nem éri el, szerencsére.
1: Ja, hogy te még abba
5: hát még járni se tudsz.
1: Jó, akkor van egy-két rossz hírem számodra.
2: Lehet, hogy el kell majd zárni azt egyébként.
5: Lehetséges, igen, mert kell foglalkozni
1: ezzel. Bálik ezt a szekrényt.
2: És most csinálod ezeket a filmes podcasteket, kezdteket, igen. És nem, bocs, és de mi a picit mutasd már bele ezt egy kicsit, légy szíves.
5: Tehát gyakorlatilag a podcast az olyan, mint a tilos rádió gyakorlatilag, de amit mi művelünk, hogy összegyűlünk, hogy most már ilyen havi kétszer kb. Többek között a Zoli is sokszor szerepelt mellettem, és a Sirin is.
0: Hát én sorozatos témában
5: hát inkább. Nagyjából igen, és aztán beszélgetünk filmekről, és nem mondjuk azt, hogy mi filmkritikusok.
1: De hogy kezdődik?
2: Igen, milyen tematika szerint?
6: És ez valami streamingelitek
5: alnál? Én rögzítem, egy Skype konferencia.
6: És
5: akkor én utólag föltöltöm.
1: De így beszámolsz, hogy 7, 8, 5, 6, 7, vagy hogy kezdődik el egy beszélgetés?
5: Hát köszönünk.
1: Oké.
6: Megbeszéljük, hogy kik vannak, itt miről fognak
5: hát, beszélni. Igen. Tehát nem úgy, mint most. Most kicsit, ez már túl nagy anarchia volt ahhoz képest, amit mi szoktunk csinálni, de egyébként mi is nem szoktunk kifejezetten ilyen, hogy mondjam, M1 stílusban.
1: Tehát freestyle-t nyomadtok.
6: Teljesen.
5: Igen. Jó.
2: És milyen filmekről?
5: Hát akármiről.
1: Akármiről azt megnézzük.
2: Nem így, csak, hogy mit tudom én, a inkább régebbi, újabb.
1: Miért nem kérdezed, mert ő végtelen csöndben van, és nem tudok róla semmi.
2: Mindjárt majd tudom, hogy is kap egy kis időt, csak most mindenkiről akarok egy kicsit.
5: Hát, amit éppen láttunk, aktuális mozik, tök régi filmek, és van egy olyan nagyon közkedvelt rovatunk, hogy az emberek küldenek be filmet, és van egy már jó 600 filmcímes listánk, és utána véletlenszerűen egyet kiválasztunk, és azt következő adásra mindenkinek meg kell nézni, és utána véleményezzük. Ezekből nagyon kellemes meglepetések és horrorisztikus filmélmények születnek.
1: Igen, nagyon jó, azt én mert teljesen őrült választások alapján történik. Igen, nagyon jó.
5: Úgyhogy,
1: politikával bele tudtok futni, nem futtok, mit csináltok vele? Tehát a jelennel mit csináltok?
6: A politikával?
1: Hát a poén, érted? A poént építesz föl, mi? Őket kérdik a
2: fiatal. Jó, de most egy körbenézel, szerintem senki.
0: Mi direkt elkerüljük egyébként, az a politikát, a vallást, mindent.
6: Azért azt hozzátenném, hogy viszont ez visszafelé annyira nem igaz. Ebben nem szeretnék nagyon mélységébe belemenni, de mi kerüljük ezt a dolgot.
1: De nem hagyják, hogy kerüljétek?
6: Volt egyébként már megkeresésünk innen, de most nem akarok konkrétan mondani, de volt rá példa.
1: Tehát azt mondod, hogy vissza tudjátok utasítani őket.
6: Kell is, mert a közönségünk egyébként nem tolerál. Uh-huh. Teljesen mindegy, hogy jobb vagy bal oldalról beszélünk. Uh-huh. Tehát
1: Jó, én nagyon örülök neki. Csak ma akarom hallani, vagy létezik. Figyelj, a másik média, amiben nem vagytok, az azért is lett ilyen beteg, mert párpolitikai szándékok irányítják az egészet. Uh-huh. Hát onnantól már majdnem nem is érdekel. Ha nem érdekelne a politika, akkor érdektelenni válik. Mm. Így el tudok érzelni, hogy inkább titeket néznek, mint érted a Gyemegy híradót.
6: Mm. Hát az ott még nem tartunk, de...
1: De azért megnéznék egy Gyemegy híradó nézettségét egyébként, az volt, nem tudom mindig.
6: Ha megszerzett, tudod már átlétszi meg. Szerintem egyébként teljesen normális keretek között, hogyha működik egy ilyen médium, akkor de ez nem csak ránk vonatkoztat, szerintem ez mindenhol máshol is normális. Tehát ez annyira szerintem a olcsó hatásvadászat lenne erre építeni egy közösségi hangot, hogyha most nekiállnak bármiféle úszító tartalmat kipakolni. Jó, mondjuk abban a szempontból mi sem vagyunk éppen szentek, tehát azért mi is oda tudunk durrantani egy-két...
1: Hát igen,
6: egy-két vulgáris kifejezéssel.
2: Ilyen megosztó kérdésekben nem foglaltuk el, nem. Most így kollektíva.
7: Hát én például én politikában nem, de hát ami nem tudom, mennyire vallás, de tehát én azért ezt a, mondjuk úgy inkább ilyen szép szó, vagy ilyen spirituális dolgokban mondjuk, de hajlamos most vagyok belevinni a műsoromban, mondjuk az én gondolatvilágomat, illetve amit én ezzel kapcsolatban úgy élek, mondjuk inkább úgy mondtam, nem azt, amiről gondolok, hanem azt, amit még tudok hasznosítani, illetve tényleg van tapasztalatom benne, azt, de nem úgy, hogy beletolom a szájba, hogy na, ezt kövessétek, mert én ezt mondom, hanem ugye, amit mondta ez a kis példamutatás, hogy bele van szűve az, hogy igen, így is lehet. Tehát ha lehet, hogy például írták azt is, hogy mondjuk látják, hogy sokkal nyugodtabb vagyok, mint mondjuk más videós, és ez látszik a videóimban, hogy nem úgy viselkedem egyébek, és ez már abból érdekes lehet egy embernek, hogy hát hogy most miért nem panaszkodik? Miért nem mondja azt, hogy a kurva anyát a csekkeknek, miért nem mondja azt, hogy ez az amaz, hanem hogy tényleg egy tök normálisan el tud lavírozgatni, és hogy akkor hogy ez is legyen érdekes. És én mondjuk én pedig ülök ezzel, hogy én szintén inkább beleszövöm azt, hogy egy ilyen alternatív képet mutatok mondjuk a hétköznapi emberről, olyan értem, hogy persze az én vagyok teljes mértékben, viszont mondjuk lehet, hogy ennek nem találkoznak se a tévében, se mondjuk máshol, mert ugye nyilván ez nem olyan színpont, nem vagyok eladható, mert nem veszekszünk orba szájba, meg nincs semmi olyan nagyon kirívó dolog, persze valamikor itt bulizunk egyebek, de az mégse egy olyan dologba csap át, ami egy ilyen tényleg a tévében egy ilyen való világ színvonal, hogy pörgetem a brét, és akkor meg ilyenek, tehát ez
0: nem. Tehát ne adj jó ötleteket az embereknek, mert a végén.
8: Igen, majd a következő vlogban.
2: És ti is látok?
1: Nem, ez egy anti-reality show, akkor ilyen szempontból.
7: Hát igen, illetve a reality show, hogyha úgy nézzük, azért anti, mert hogy gyakorlatilag ez az, aminek annak lennie kéne. Mm. Tehát nekem mondjuk maga a formula az tetszene, csak nem abban a formában, amiben ők csinálják. Tehát nem azt mondom, hogy rossz az a fajta dolog, tehát amit akár a tévé is sugároz, csak olyan nyilván ott ugye teljesen másról van szó, mert az egész egy legyártott történet, tehát az teljesen más. Én meg úgy gyártom le a sajátomat, hogy
1: mekkora én szerkeztem. Mekkora a harc a mainstream médiával, vagy azért jó nektek, mert onnan jön az anyag nagy része?
7: Nekem szinte
1: semmi. Tehát azért semmi?
6: Hát most, azért egyik szerintem hozzá, hogy most még. Szerintem most még nem igazán érződik, hogy a YouTube meg a mainstream média
7: szerintem az. Szerintem semmi. Hát egyelőre nem, de
4: Ez idővel szerintem meg
7: jövőben biztos egyébként szerintem.
5: Nekünk szerintem lassan úgyis terítődik a magyar piac eszempontból, mert már végtelenségig nem növekedhetnek a feliratkozó számok, mert egész egyszerűen így már, tehát nincs annyi ember.
4: De szerintem
1: a nélküli ország vagyunk, vagy miért?
5: Hát nem, mert szerintem eleve így mindannyian elmondhatjuk, hogy így nem a plusz 50-es korosztálynak készítünk tartalmat, és tehát azok eleve kilőve, és ha
1: az de a koroszt... De veletek együtt fognak megöregedni.
5: De nem biztos, hát sok régi nézőm biztos már azóta dolgozik, és egész egyszer már nem követi. Tehát kiöregszik ebből, és ez egyébként szerintem
1: tehát
5: semmi gond.
1: Mert... van generációs hatás.
9: Hát én például Freddy Dinn nőttem fel gyakorlatilag.
4: Tehát, hogy
9: és ezt most minden segnyalás nélkül. De tényleg. Tehát amikor 2008 környékén azt hiszem akkor kezdted, akkor
5: volt
9: 2007-ben, de 2008 környékén kezdte el kell nézni, megvettem a Mesterlövészt. De ez nem úgy...
4: Gratulálok, Freddy!
9: Ez egy játék, amit Freddy Dinn mutatott be először.
2: De hát akkor szar.
9: Fos,
5: de mindenkinek kötelező kipróbálni, mert hát egy élmény.
9: Egy sör mellett, vagy valami. De úgy vettem meg, hogy nem a hatásodra. Tehát én elmentem, láttam ott a borítót, no hát tök jól néz ki, megveszem. Leültem, játszok vele, mondom, jó, oké, beírom a YouTube-ra, vagy valami, hogy kezdem, mit kezdett csinálni, és akkor kidobta te videódat, szétröhögtem az agyamat. És így igazából miatta is kezdtem el úgy videózgatni. És akkoriban nagyon menő volt az, hogy mindenki akkor sál, meg mizém, és akkor ez itt az igénytelen játékok, és bemutatom ezt,
1: ja,
9: meg nagyon sok kopi ment, borzasztó sok, és én meg igyekeztem azt csinálni, hogy már most is egyébként az ezeket a... Én mutatom a fejemet, dagadt vagyok, nézzétek, kössetek fel, szúrjatok ide, döfjetek le! Nem érdekel, és így... Így ennyi. Szóval nekem ez így kezdődött, úgyhogy és minden seggelás off vége. Sziasztok!
2: És akkor már értünk hozzád, akkor mesélj már egy kicsit, hogy akkor te konkrétan mit csinálsz az interneten?
9: Hogy mondjam?
1: Ne azt, hogy mit csinálsz. Megnéztük a dolgokat.
2: De persze! De ő egy tök más kategóriát képvisel, hogy ő... Most úgy akartam amúgy átvezetni először, hogy akkor térjünk át a GoPro szekcióra, és akkor igazából, hogy értem én, hogy próbálom definiálni, hogy így kitartott kézzel saját magadat veszed, és poénokat önmondasz, meg különböző élethelyzetekben. Igen.
1: Testével
2: igen.
1: És a rapper szövegével együtt hozza az idiótát. Magas szinten, aránylag szerintem.
4: Az nagyon szép volt.
1: Hát igyekszem. a kultúra történet, csak ő nem tudja, nagyon sok hasonló figura volt, nagyon jók is, a Dixiről beszélgettünk valaha, de a Szőke András is ilyen egy kicsit, azért Badár, vannak csomóan, akik ezt a műfajt űzik. Azért mondom, hogy Te lényegében szólók ezek, nem? Ezek szólók.
9: Eléggé.
1: Igen. De hát ez az dolog értelme. Arra nem is gondolsz, hogy néha itt csapatban őrülj meg? Vagy jó ez a magányosan?
9: Hát én jobban szeretek magányosan, de voltam már például az Imagy Show-ban is.
1: Igen,
9: de nem úgy, hogy...
1: De így magadnak nem építesz föl csapatot?
9: Nem. Nem, valahogy úgy nem.
1: De
9: alapvetően én sok esetben egy borzasztó borzasztó elviselhetetlen ember vagyok. Tehát én hajlamos vagyok arra, hogy így beszélek, és akkor egy utána így felveszek egy hangerőt, ami már úgy
2: fősértő.
1: Nem az a, én ezt tudom, mert amikor és először találkoztunk, megkérdezte, hogy mit keresek itt.
9: Ja, igen.
1: Akkor így gondoltam, hogy szőrös a stílusod, igen, volt.
9: Ja.
1: De normális volt a kérdés.
9: Persze, de nem.
2: Helyén való volt lényegében.
1: Túl öreg voltam az asztal körül. Hogy ezeket visszanézed, mert nekem mindig két korszakom volt. Volt, amikor figyeltem magam, és azt gondoltam, hogy ha figyelem, akkor építem magam, vagy módosító. Máskor, amikor depressziós vagyok, egyáltalán nem érdekel, hogy milyen vagyok. Valószínű, ez az őszintébb is a jó. Uh-huh. De te így nézed magad, vagy építgeted ezt? Tehát
2: Van benne gyakorlatos fejlődés,
1: visszanézed először is? Egyszer biztos, de hogy...
9: Hát a vágásnál visszanézem, persze.
1: De azon túl?
9: Azon túl...
5: Szerintem azon túl nem. Senki nem nézi.
9: Nem, mert alapból amíg megvágom, tehát egy vágást, így háromszor nézek vissza, hogy jó lett, és akkor... Igen. Tehát, hogy már a végére már így tudom az egészet.
1: Az érdekes, mert akkor nem gyönyörködsz a saját...
9: Nem.
1: Jó, én nekem nagyon sokáig gyönyörködtem, az ember leszokik erről. Egyébként tényleg, ha exhibicionisták vagyok, akkor azért mondjuk.
4: Azért nekünk újdonság lehet, mert mi vissza szoktuk nézni a saját anyagainkat.
1: Tessék,
7: én ezzel vagyok, hogy nekem ugye megint más van, minden napjomról szól, és tök érdekes viszont, hogy 6 hónap lezett úristen, hogy
8: néztem.
7: Tehát és van egy ilyen... Tehát nem azért nézem magam, hogy hát igen, itt vagyok, de csodás vagyok, de
2: valami... Jó, tudom, egy picit azért
7: hát picit persze azért is, de hogy én tudom úgy nézni, hogy ilyen harmadik félként, hogy meg tudom úgy nézni, mint egy néző, hogyha ezt mondjuk én nézném, mint egy X-ember.
1: Tehát téged izgat az időmúlás, titeket nem?
7: Hogy mi is az az egész, tehát hogy milyen érdekes volt, hogy akkor ez volt, és pont, hogy most, hogy vége, pont ez így benne volt, hogy ez az egy év, hogy mindig eltelik egy csomó év az ember életébe, de valahogy ez azért volt másabb, mert végig dokumentáltam, ugye, ezáltal. Annyira élénkebben él bennem, hiszen volt, hogy visszanéztem, most csináltam ilyen búcsú videót egyébek, tehát még jobban visszanéztem, és így sokkal érdekesebb, és így jobban érzem ezt, hogy basszus, eltelt egy év, és úgy eltelt, mintha csak
6: tegnap. Ez a 13 volt?
7: Hogy?
6: Ez a 2013 volt?
7: 2013, május 22-től mostanáig.
8: Itt beszeretnék kapcsolódni ebbe a beszélgetésre, mert... nekem is ugyanez, hogy én is vissza szoktam nézni, de inkább az emlékek miatt. Például nekem is, mondjuk azért én nem úgy nyomom, mint Cash, hogy minden nap, meg minden napra egy ilyen 20 perces összefoglaló, nekem a vlogok azok eléggé... Hát ugye én inkább játékokról szoktam videókat csinálni, meg élőben közvetítek, meg ilyenek, szóval igazából én inkább ezzel foglalkozok, vagy ezzel haladok így előre, és a vlogok azok pedig hát ritkán vannak, ugye amikor így saját dolgokról beszélek, vagy bármiről, ami velem, vagy akárkivel történt. És például előző nyár, az előző, hogy volt? Ja, igen, előző nyár végén csináltam egy videót az akkori nyári emlékekről, és azt például most megnéztem januárban, amikor ilyen nagyon rossz idő volt, tényleg hideg, minden, és tök jó érzés volt visszanézni, hogy igen, ott voltunk Balatonon a barátaimmal, mit tudom én, fölvettem, hogy vonatozunk, és akkor ott ment a vonat.
1: Akkor te dokumentumként használod a filmet, igen?
8: Igen.
1: Mondok neked egy kézzel, láttam egy olasz fickó, Michael Newman, amerikai olasz Newman-nek a fotó kiállítását, egy szoba volt, egy üres szoba, és 364 polaroid volt rátéve, amint csak az arca volt. És hogy beléptél, itt volt az első nap, és ugye a végigment a szobának az egy év véget, és ugye nem borotválkozott.
8: Ilyen videót is szoktak amúgy.
1: És marha jó, és ugye fantasztikus a trükk, mert ugye pont az a dolog érdekessége, hogy a lassú időmúlás miatt nem látjuk a változást. De a fázisok, stb. Mutatják azt, hogy mégiscsak öregebb vagy egy évvel. Mi már nem egy évvel, hanem 100 évvel vagyunk öregebbek, mert nincsen levegőnk, és de szálljatok ki egymásból.
6: Szálljatok magatokba!
1: Adjatok egy kis zenét.
10: Mert mi lesz ezután?
11: Kert akarom.
8: Jó.
11: Kelt akaró.
12: Sanyi, Atesz és Varek.
11: Kelt akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
13: Kettős vállalkozás.
11: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
14: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmezőn.
11: Régi könyvek életre kelnek.
10: Nem értem.
11: Hallgass.
15: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzetre.
12: Tilos Rádió?
11: Jó.
12: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
11: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: How do you do, ladies and gentlemen? This is Blue Baron and the boys. For your musical pleasure, we'd like to present the music of yesterday and today. We do hope that you enjoy some very pleasant listening.
1: Nem igaz, hogy a jó nem győzedelmeskedhet a gonosz fölött. Csak az angyaloknak is úgy kellene szerveződniük, mint a maffiának. Ó, a Central Parkban horkoló piás, dzsungel mélyét járó oroszlánvadász, kínai fogorvos, angol királynő, a nagy masinában egy srófra járő, klassz, klassz, csuda, klassz, klassz, klassz, csuda, klassz. Klassz, klassz, csuda, klassz, sokféle a népség, a gép ugyanaz. Gyerekkoromban én voltam a legkisebb a családban. A legkisebbek mindig mókamesterek minden családban, mivel csak egy-egy jó poénnal tudnak bekapcsolódni a felnőttek társalgásába. A nővérem 5 évvel volt idősebb nálam, a bátyám 9-el, a szüleim pedig mindketten nagy dumások voltak. Így aztán kiskoromban az ebédlő asztalnál ülve unalmasnak tartottak. Nem érdekelték őket mindennapjaim ostoba gyerekes hírei. Fontos dolgokról akartak beszélgetni. Arról, hogy mi történt a középiskolában, az egyetemen vagy éppen a munkahelyen. Az egyetlen lehetőségem az maradt, hogy elsüssek egy jó viccet. Azt hiszem, legelőször véletlenül tehettem ezt, véletlenül sütöttem el egy poént, amire a többiek elhallgattak, vagy valami ilyesmi. Ekkor rájöttem, hogy egy viccel bármikor be lehet robbanni a felnőttek beszélgetésébe. Olyan korban nőttem föl, amikor az ország bővelkedett a humorban. A nagy gazdasági válság idején. A rádióban rengeteg valóban kiváló komikus szerepelt, én pedig akaratlanul is tanulmányoztam őket. Gyerekkoromban minden este legalább egy órán át hallgattam a komikusokat, és rendkívüli módon érdekelni kezdett, hogy tulajdonképpen mi is a vicc, és hogyan működik. Amikor viccelődöm, igyekszem senkit sem megbántani. Nem hiszem, hogy a műveimben túl sok rettenetesen ízléstelen dolog lenne. Nem hiszem, hogy sokakat megszégyenítettem, vagy megbántottam volna. Az egyetlen sokkoló eszköz, amit alkalmazok, az a trágár szavak alkalmankénti bevetése. Azonban vannak dolgok, amikkel nem lehet viccelni. Például nem tudok elképzelni humoros könyvet vagy kabaré jelenetet Auschwitzról. És képtelen vagyok viccelődni John F. Kennedy vagy Martin Luther King halálával. Ezeken kívül nem sok téma jut eszembe, amitől visszahőkölnék, amivel nem tudnék semmit sem kezdeni. A totális katasztrófák szörnyen mulatságosak, ahogyan arra már Voltaire is rámutatott. Hát igen, a lisszaboni földrengés, az vicces. Láttam Dresda pusztulását. Láttam a várost előtte, aztán kijöttem az óvóhelyről, és láttam utána. És kétségtelen, hogy az egyik reakcióm a nevetés volt. Isten a megmondhatója, így próbál a lélek egy kicsit megkönnyebbülni. Mindenen lehet nevetni, és szerintem Auschwitz áldozatai is nevettek, még ha hátborzongató kacajjal is. A humor már-már fiziológiai reakció a félelemre. Freud azt mondta, a humor a frusztrációra adott reakciók egyike. Egy a sok közül. A kutya mondta, ha nem tud kimenni egy kapun, kaparni, ásni kezd, furán viselkedik, talán morog, vagy valami hasonló, hogy leküzdje frusztrációját, meglepetését vagy félelmét. És a nevetések jelentős részét a félelem váltja ki. Néhány évvel ezelőtt egy televíziós vígjáték sorozaton dolgoztam. Azt az alapelvet próbáltuk szem előtt tartani, hogy minden részben essen szó a halálról. A halál elmélyíti a nevetést, és közben a nézők észre sem veszik, hogyan nevettetjük meg őket. A nevetésnek van egy sekélyes fajtája. Például a kokáért Bob Hope nem volt igazi humorista. Egyszerű komédiás volt, igen szűk repertoárral, aki sohasem beszélt kényes témákról. De annak idején Stan és Pan játékán majd megszakadtam a röhögéstől. Van ebben valami szörnyen tragikus. Az ilyen emberek túlságosan jók ahhoz, hogy életben maradjanak. Állandóan szörnyű veszélyek fenyegetik őket. Annyira könnyű végezni velük. Még a legegyszerűbb viccek is apró félelmeken alapulnak. Mint például a mi az a fehér a madárszarban kérdés. Akinek felteszik ezt a kérdést, egy pillanatra berezel, hogy valami hülyeséget válaszol, mint amikor felszólították az iskolában. Amikor viszont meghallja a választ, az is madárszar, nevetéssel űzi el ezt az önkéntelen félelmet, megnyugszik, végső soron nem őt akarták próbára tenni. Miért van a tűzoltóknak piros nadrágtartójuk? Vagy miért temették el George Washingtont egy hegyoldalban, és a többi, és a többi? Tagadhatatlan, hogy bizonyos vicceken egyáltalán nem lehet nevetni. Ezeket nevezi Freud akasztófa humornak. Ezek olyan reménytelen valós élethelyzetekről szólnak, amelyekben elképzelhetetlen a megkönnyebbülés. Dresdában, a bombázás alatt egy pincében kuporogva, kezünket a fejünkre szorítva arra az esetre, ha beomolna a mennyezet, egyszer csak megszólalt egy katona. De úgy, mintha legalábbis egy báró lenne, aki a kastélyában üldögél egy hideg esős estén. Vajon mit csinálhat odakint a pornép? Senki sem nevetett. De azért örültünk, hogy kimondta. Mi legalább még éltünk. Ezt tudatosította.

Azt akartam, hogy minden értelmes legyen itten, és hogy boldogan éljünk, nem intas itten. Hazudtam hát nyugodtan, és minden pászolt nyomban, és így élünk a bús világ helyett, paradicsomban. Tudják, mi az a seggfej? Annak idején, jó 65 éve, amikor az indianapolisi Shortridge gimnáziumba jártam, az volt a seggfej, aki benyomott egy műfogsort a fenekébe, és leharabdálta a taxik hátsó üléséről a gombokat. Sunyci pedig az, aki a lányok bicikli ülését szagolgatta. Emellett seggfejnek tartom azokat, akik nem olvasták minden idők legjobb amerikai novelláját. Ambrose Bierce Bagoly folyóját. Köze nincs a politikához, az amerikai géniusz makulátlan példája, akárcsak Duke Ellington Sophisticated Lady-e, vagy a Franklin féle vaskályha. Azokat is seggfejeknek tartom, akik nem olvasták az amerikai demokráciát Alexis de Tocqueville-től. Nem született még jobb könyv államformánk inherens erősségeiről és gyengéiről. Akarnak egy kis ízelítőt ebből a remek könyvből? Na, azt mondta Tocqueville mégpedig 169 évvel ezelőtt, hogy nincs még egy olyan ország, ahol a pénz imádata erősebb lenne, mint a miénkben. Oké? Okay? Albert Camus, francia-algériai író, akinek 1957-ben odaítélték az irodalmi Nobel-díjat, a következőket írta. Csak egyetlen igazán komoly filozófiai probléma van, az öngyilkosság. Itt van tehát egy újabb fintor az irodalomból. Camus autóbalesetben halt meg. Élt időszámításunk szerint 1913-tól 1960-ig. Észrevették már, hogy a legkiemelkedőbb irodalmi alkotások, a Moby Dick, a Huckleberry Finn, a búcsú a fegyverektől, a skarlátbetű, a bátorság vörös kokárdája, az Iliász és az Odüsszeia, a bűn és bűnhődés, a Biblia és a könnyűlovasság támadása mind arról szólnak, hogy mekkora szívás embernek lenni. Hát nem óriási megkönnyebbülés, hogy valaki végre kimondta ezt? Az evolúció felőlem elmehet a pokolba. Hatalmas tévedés vagyunk. Egyetlen évszázadnyi közlekedési örjöngéssel halálos sebet ejtettünk ezen a kedves, életadó bolygón, az egyetlenen az egész tejúton. A kormány hadat visel a drogok ellen, nem igaz? Akkor menjen neki a kőolajnak is, beszéljen arról, hogy milyen káros a kőolaj bódulata. Ez aztán a káros bódulat. Ha tankolunk egy keveset az autónkba, akár 100 mérföldet is megtehetünk óránként. Elüthetjük a szomszéd kutyáját, és cafatokra téphetjük a légkört. Hé! Amíg nem lehetünk mások, mint homo sapiensek, addig mit ugrálunk? Francba az egész szarsággal. Van valakinek egy atombombája? Kinek nincs manapság atombombája? Valamit azonban meg kell említenem az emberiség védelmében. Minden történelmi korban, beleértve az édenkertet is, mindenki csak úgy ide pottyant. És az édenkertet kivéve mindig is adottak voltak ezek a játszmák. És ha eredetileg nem is lennénk őrültek, még akkor is úgy kell viselkednünk. Az őrült gyártó játszmák közül még ma is tart a szerelemé és a gyűlöleté, a liberalizmusé és a konzervativizmusé, az autóké és a hitelkártyáké, a golfé és a női kosárlabdáé. A nagy tavak vidékéről, az édesvízi népek köréből származom, nem az óceánpartiak, hanem a kontinens belsejében élők közül. Amikor a tengerben fürdök, úgy érzem, mintha húslevesben úszkálnék. Hozzám hasonlóan sok amerikai szocialista volt édesvízi származású. A legtöbb amerikai nem tudja, mit tettek a szocialisták az előző évszázad első felében művészetükkel, ékes szólásukkal és szervezőkészségükkel azért, hogy megerősítsék a bérből és fizetésből élő amerikaiak, a munkás osztályunk önbecsülését, méltóságát és politikai öntudatát. Azt, hogy a társadalmi pozíció nélküli, iskolázatlan és szegény bérből és fizetésből élők intellektuális szempontból alacsonyabb rendűek lennének, kétségkívül cáfolja az a tény, hogy az amerikai történelem legsúlyosabb témájával foglalkozók közül a két legragyogóbb író és szónok autodidakta volt. Természetesen Carl Sandburg illinoisi költőről és a Kentucky később indiánai, végül illinoisi Abraham Lincolnról beszélek. Nyugodt lélekkel mondhatom, hogy mindketten édesvíziek voltak, akárcsak én. Szintén édesvízi és kiváló szónok volt Eugene Victor Debs, a Socialist Party elnök jelöltje, egykori mozdonyfűtő, aki az indiánai Terre Haute-ban született, középosztálybeli családban. Háromszoros hurrát a csapatunknak! A szocializmus semmivel sem gonoszabb szó, mint a kereszténység. A szocializmusból ugyanúgy nem következik Joseph Stalin meg a titkos rendőrség meg a templomok bezárása, mint hogy a kereszténység sem áll ok-okozati viszonyban a spanyol inkvizícióval. Mi több, a szocializmus és a kereszténység egyaránt egy olyan társadalmat ír elő, mely amellett az alapelv mellett kötelezi el magát, hogy minden férfi, nő és gyermek egyenlőnek teremtetett, és hogy senkinek sem lenne szabad éheznie. Adolf Hitler egyébként kétkulacsos volt ebből a szempontból, a pártját a náci pártot nemzeti szocialistának nevezte, a horog keresztje pedig nem pogány jelkép volt, mint oly sokan hiszik.
a munkások keresztény keresztje volt, fejszékből, szerszámokból összeállítva. Ami pedig Sztálin meg a mai Kína bezárt templomait illeti, ezt a fajta vallásüldözést állítólag Karl Marx azon kijelentése igazolná, hogy a vallás a népek ópiuma. Marx ezt még 1844-ben mondta, amikor az ópium és származékai számítottak az egyetlen hatásos fájdalomcsillapítónak. Maga Marx is élt velük, és hálás volt az ideiglenes megkönnyebbülésért. Egyszerűen megállapította, nem pedig elítélte azt a tényt, hogy a vallás is vigaszt jelentett a gazdasági vagy társadalmi nehézségek közepette élők számára. Kijelentése csak egy odavetett közhely volt, nem pedig ítélet. Egyébként, amikor Marx ezeket a szavakat leírta, mi még csak fel sem szabadítottuk a rabszolgáinkat. Mit gondolnak, akkoriban ki lehetett kedvesebb a könyörületes Isten szemében? Karl Marx vagy az Amerikai Egyesült Államok? Sztálin örömmel fogta fel Marx közhelyét előírásnak. Akárcsak a kínai zsarnokok, mivel az látszólag felhatalmazta őket arra, hogy kivonják a forgalomból a prédikátorokat, akik esetleg rosszat mondhattak róluk vagy a céljaikról. Ez az állítás sokakat feljogosított ebben az országban arra, hogy hirdessék. A szocialisták vallásellenesek, istentagadók, így teljes mértékben gyűlölendők. Nem ismertem Carl Sandburgot vagy Eugene Victor Debst, de bár ismertem volna. Valószínűleg egy szót sem bírtam volna kinyögni ilyen nemzeti kincsek társaságában. Viszont ismertem egy szocialistát a nemzedékükből, az Indianapolis-i Powers Hapgoodot. Tipikus indianai idealista volt. A szocializmus idealista világnézet. Hapgood akárcsak Debs középosztálybeli családból származott, és úgy vélte, nagyobb gazdasági egyenlőség is lehetne az országban. Jobb országot akar. Ez minden. Miután diplomát szerzett a Harvardon, szénbányászként kezdett dolgozni, arra bíztatva munkásosztálybeli testvéreit, hogy szervezkedjenek és vívjanak ki maguknak magasabb fizetést és jobb munkakörülményeket. Emellett tiltakozó tüntetést szervezett, amikor 1927-ben Massachusettsben kivégezték a Nicola Sacco és Bartolomeo Vanzetti nevű anarchistákat. Hapgood családjának jól menő konzervgyára volt Indianapolisban, és amikor Powers megörökölte, átadta a munkásainak. Azok pedig tönkretették. Indianapolisban ismerkedtünk meg a II. Világháború után. Ekkor az Amerikai Szakszervezeti Szövetség egyik tisztviselője volt. Valami vita folyt egy sztrájkőrség körül, és ő tanúskodott a bíróságon. A bíró egyszer csak félbeszakítja a tárgyalást, és megkérdezi tőle: Mr. Hapgood, itt van ön a Harvardi diplomájával. Mondja, az ön lehetőségeivel miért választotta ezt az életet? Hapgood így válaszolt a bírónak: Nos, uram, talán a hegyi beszéd miatt. És ismét háromszoros hurrá a csapatunknak! Művész családból származom, és íme művészetből élek. Nem lázadás volt, mintha csak átvettem volna a családi Esso benzinkutat. A felmenőim mind művészek voltak, úgyhogy egyszerűen a család hagyományos módszerével keresem a kenyerem. Ám apámat, aki festő volt és építész, annyira megviselte a gazdasági válság, amikor nem talált munkát, hogy arra a következtetésre jutott, hogy nekem nem szabad kapcsolatba kerülni a művészettel. Igyekezett lebeszélni, mert pénzszerzésre teljesen alkalmatlanak tartotta a művészi pályát. Azt mondta, csak akkor mehetek egyetemre, ha valami komoly, gyakorlatias dolgot tanulok. Mivel a bátyám menő kémikus volt, a Cornellen én is kémiát hallgattam. A kritikusok szerint az ember nem lehet komoly művész úgy, hogy közben műszaki képzettséggel is rendelkezik, ahogy én. Tudom, milyenek az egyetemek angol tanszékei, anélkül, hogy tudnának róla, a gépészmérnöki tanszéktől, a fizika tanszéktől és a kémia tanszéktől rettegve tanítanak. És úgy vélem, ezt a félelmet belevetítik a kritikáikba is. A legtöbb kritikusunk az angol tanszékek terméke, és gyanakvással figyel mindenkit, akit izgatnak a műszaki dolgok. Mindegy, a lényeg az, hogy kémia szakos voltam, de mindig tanárként bukkanok fel az angol tanszékeken, és ezzel behozom a természettudományos gondolkodásmódot az irodalomba. Nagyon kevés köszönetet kapok érte. Úgynevezett science fiction író akkor lettem, amikor valaki leszögezte, hogy science fiction író vagyok. Nem akartam, hogy sci-fi íróként skatujázzanak be, ezért töprengeni kezdtem, hogy vajon mit védhettem, amiért nem ismernek el komoly írónak. Arra jutottam, hogy azért történhetett így, mert műszaki dolgokról írtam, márpedig a legtöbb amerikai szépíró semmit sem tud a műszaki dolgokról. Egyszerűen azért tituláltak science fiction írónak, mert írtam egy könyvet a New York állambeli Schenectadiról. Az első könyvem az Utópia 14 Schenectadiről szólt. Schenectadiben hatalmas gyárak vannak, más semmi. Én és az ismerőseim mérnökök, fizikusok, vegyészek és matematikusok voltunk. A kritikusoknak, akik sohasem látták még a várost, a jövőről szőtt fantáziának tűnt, amikor a General Electricről meg Schenectadiről írtam. Szerintem azok a regények, amikből kihagyják a technikát, ugyanolyan torzan mutatják be az életet, mint ahogy azok a viktoriánus regények tették, amikből kihagyták a szexet.
1968-ban, abban az évben, melyben az ötös számú vágóhír megszületett, végre eléggé felnőttem ahhoz, hogy Drezda lebombázásáról írjak. Ez volt a legnagyobb mészárlás Európa történetében. Természetesen tudok Auschwitzról, de a mészárlás hirtelen történik, nagyon rövid idő alatt hal meg nagyon sok ember. Drezdában 1945. február 13-án körülbelül 135 ezer embert gyilkoltak meg a britek szőnyegbombázással egyetlen éjszaka leforgása alatt. Tökéletesen ostoba, értelmetlen pusztítás volt. Az egész várost felégették, és a britek tették, nem mi. Éjszakai bombázókat küldtek, azok pedig jöttek, és egy újfajta gyújtóbombával lángba borították az egész várost. És így a tűz felemésztett mindent, ami élt. Kivéve az én kis hadifogoly csapatomat. Katonai kísérlet volt annak a megállapítására, hogy fel lehet-e égetni egy egész várost gyújtóbombákkal. Hadifogolyként természetesen közvetlen kapcsolatba kerültünk a halott németekkel. Beomlott pincékből ástuk ki őket, ahol megfulladtak, és egy hatalmas halotti mágiára hordtuk a holttesteket. Azt hallottam, saját szememmel nem láttam, hogy felhagytak ezzel a módszerrel, mert túl lassú volt, és iszonyatos bűz kezdett terjengeni a városban. Úgyhogy beküldték a lángszórós alakulatokat. Hogy engem és a többi hadifoglyot miért hagytak életben, azt nem tudom. 1968-ban író voltam. Férc munkákat firkáltam. Tudják, bármit megírtam, ha el lehetett adni. És a francba láttam, átéltem, így hát elkezdtem írni egy fércművet Drezdáról. Tudják, olyat, amiből filmet forgatnak majd. És Dean Martin, meg Frank Sinatra, meg a többiek játszanak el minket. Megpróbáltam megírni, de sehogy sem sikerült. Egyfolytában csak selejtet gyártottam. Elmentem hát egy barátomhoz, Bernie O'Hare haveromhoz. Megpróbáltunk mulatságos pillanatokat felidézni a drezdai hadifogságból. Káromkodásokat, meg ilyesmit, mindent, ami kell egy jó háborús filmbe. A felesége Mary O'Hare egyszer csak torkig lett az egésszel. Gyerekek voltatok még, csattant fel. És ez tényleg igaz a katonákra. Tényleg gyerekek. Nem filmsztárok, nem Duke Wayne-ek. És felismerve, hogy ez a kulcsa mindennek, végre szabadon elmondhattam az igazságot. Gyerekek voltunk. És az ötös számú vágóhíd alcíme az lett, hogy a gyerekek keresztes hadjárata. Miért kellett 23 évnek eltelnie, hogy képes legyek írni arról, amit Drezdában átéltem? Mind történetekkel jöttünk haza, és mind hasznot akartunk húzni belőlük. Így vagy úgy. Mary O'Hare pedig lényegében azt mondta, a változatosság kedvéért miért nem mondjátok el az igazságot? Ernest Hemingway írt egy novellát az első világháború után egy katona otthona címmel. Arról szólt, hogy milyen faragatlan dolog hazatérésük után arról fogadni a katonákat, hogy mit láttak. Szerintem sokan, köztük én is, csak hallgattak, mint a kuka, amikor egy civil a csatákról, a háborúról kérdezte őket. Divatos volt ezt csinálni. A háborús történetek elmesélésének egyik leghatásosabb módja az, hogy nem meséljük el. A civilek ilyenkor kénytelenek mindenféle hőstetteket elképzelni. De azt hiszem, a vietnami háború felszabadított engem és írótársaimat, mert megmutatta, hogy vezetésünk alkalmatlan és gyakorlatilag hülye, akárcsak a motivációi. Végre beszélhettünk arról a rosszról, amit az elképzelhető legrosszabb emberekkel, a nácikkal tettünk. És amit láttam, amiről be kellett számolnom, az nagyon rossz színben tüntette fel a háborút. Tudják, az igazság néha nagyon erős tud lenni. Kiszámíthatatlanul erős. Természetesen a háborúról azért sem mesél az ember, mert lehetetlen mesélni róla.

0: a világ legjobb vicce. Azt álmodtam az éjjel, hogy flanellből sütött palacsintát eszem.
1: Amikor pedig felébredtem, a takarómnak csak a hűt helyét találtam.
0: Lecke kezdőíróknak. Első szabály. Ne használjunk pontos vesszőt. A pontos vesszők transzvesztita hermafroditák, amik az égvilágon semmit nem jelentenek, mindössze azt jelzik, hogy leírójuk járt egyetemre. Időközben rájöttem, hogy vannak, akik nem tudják eldönteni, hogy komolyan beszélek-e vagy sem, úgyhogy innentől kezdve szólni fogok, amikor viccelek. Például, lépjenek be a Nemzeti Gárdába vagy a tengerészgyalogsághoz, és hirdessék a demokráciát. Csak vicceltem. Meg fog támadni minket az Al-Qaida, akinek van zászlója, az lengesse, ez mindig elijeszti őket. Csak vicceltem. Ha komolyan meg akarja bántani a szüleit, de nincs mersze melegnek lenni, a legkevesebb, amit megtehet, hogy művészeti pályára lép. Nem viccelek. Művészetből nem lehet megélni. A művészettel csak elviselhetőbbé lehet tenni az életet. A művészet akármilyen jól vagy rosszul csinálja valaki, a lelket táplálja az Isten szerelmére. Énekeljünk a tus alatt, táncoljunk a rádió mellett, meséljünk történeteket, írjunk verset, akár rossz verset is a barátainknak. Csináljuk olyan jól, amilyen jól csak tudjuk. Csodálatos jutalomban lesz részünk. Alkotni fogunk valamit. Rájöttem valamire. Felrajzolom erre a táblára itt a hátam mögött, hogy érthetőbb legyen. Ez a J-B tengely. J, mint jósors, B, mint balsors. Itt lent helyezkedik el a halál, a rettenetes szegénység és a betegség, itt fent pedig a jólét és a tökéletes egészség. Az átlagos élet középen található. Ez pedig a K-V tengely. A K jelenti a kezdetet, a V a véghelyzetet, az entrópiát. Oké, nem minden történetnek van olyan egyszerű, nagyon szép alakja, amit még egy számítógép is képes megérteni. Most pedig hadd adjak önöknek egy marketing tippet. Azok, akik megengedhetik maguknak, hogy könyvet és folyóiratot vegyenek, vagy moziba járjanak, nem szeretnek szegény és beteg emberekről hallani, ezért kezdjék a történeteiket mindig itt, a J-B tengely tetején. Az olvasók ezt szeretik, és nem védi az ötletet szerzői jog. A történet címe Hősünk csávában, de a történetnek nem feltétlenül kell hősünkről, vagy a csávájáról szólnia. Pusztán ennyi a követelmény, valaki bajba kerül, de kikeveredik belőle. Nem véletlen, hogy a vonal magasabban ér véget, mint ahol elkezdődött. Ezt szeretik az olvasók. A másik történet a fiú és lány találkozása. De ennek sem kell feltétlenül egy fiú és egy lány találkozásáról szólnia. Mindössze ennyi. Valaki, egy teljesen hétköznapi illető egyszer csak belebotlik valami tökéletes szépségbe. Ó, egek, ez életem legszerencsésebb napja. A francba. Aztán minden rendbe jön. Na már most, senkit sem akarok megbotránkoztatni, de miután kémiát hallgattam a Cornellen és véget ért a háború, a Chicagói Egyetemen antropológiát kezdtem tanulni, és végül antropológiából mesterfokozatot is szereztem. Szó Bello ugyanazon a tanszéken volt, és egyikünk se dolgozott soha terepen. Bár gyakran ábrándoztunk róla. Én a könyvtárban kutakodtam néprajzkutatókról, prédikátorokról és felfedezőkről, egy szóval imperialistákról szóló beszámolók után, hogy megtudjam, milyen történeteket gyűjtöttek össze a természeti népek körében. Egyébként óriási tévedés volt részemről antropológiából diplomázni, ugyanis ki nem állhatom a természeti népeket, annyira ostobák. De azért elolvastam a történeteket, egyiket a másik után a világ legkülönbözőbb tájain élő természeti népekről, és egytől egyig lapos volt, mint az én K-V tengelyem. Úgyhogy minden rendben. A természeti népek megérdemlik, hogy eltűnjenek a béna történeteikkel együtt. Tényleg elmaradottak. Nézzék csak meg a mi történeteink csodálatos, felfutó és hanyatló íveit. Minden idők egyik legnépszerűbb története itt lent kezdődik. A C-vonalnál, a K-V-tengely alatt. Ki ez az elkeseredett illető, egy 15-16 éves lány, akinek meghalt az anyja, tehát joggal érzi rosszul magát. Az apja pedig szinte azonnal feleségül vett egy szipírtyót, akinek még két kegyetlen lánya is van. Na, hallották már valahol? A palotában bált rendeznek. A lánynak segítenie kell a mostohának és a lányainak a készülődésben, de neki magának otthon kell maradnia. Szomorúbb lesz ettől? Nem, már így is teljesen megtört. Az anya halála épp elég volt neki. Hát ennél már nem fordulhatnak rosszabbra a dolgok. Oké, a többiek elmennek a bába. Ekkor megjelenik a jó tündér. Átöltöztetik is minkeli és elviszi a bába. Megérkeznek és a lány lesz a bálkirálynő. Annyira ki van sminkkel, vagy még a rokonai sem ismerik fel. Aztán az óra elüti az éjfélt, és minden véget ér. Egy óra elég hamar előti a 12-t, úgyhogy a lány hangulata rohamosan romlik. De vajon visszazuhan a korábbi szintre? Hát dehogy is. Akármi is történjék ezután, mindig emlékezni fog rá, hogy a herceg beleszeretett, és ő volt a bál szépe. Úgyhogy valahogy tovább vegetál valamivel jobb állapotban, mint a bál előtt. Majd amikor a lábára illik a cipő, annyira boldog lesz, hogy az már el sem fér ebben a koordinátorrendszerben. Na már most. Van Franz Kafkának egy története. Van egy elég rossz külsejű, visszataszító fiatalember. Rokonai kellemetlenek, munkája temérdek, előléptetésre semmi esélye. A fizetéséből nem telik, hogy elvigye a barátnőjét táncolni, vagy hogy megígyon egy sört valahol a barátaival. Egy reggel ideje lenne megint munkába menni, ám azon kapja magát, hogy csótánnyá változott. Ez egy pessimista történet. A kérdés az, hogy az általam kitalált rendszer segít-e az irodalmi alkotások értékelésében. Lehet, hogy az igazi mesterműveket nem lehet erre a keresztre

Hamlet tehát felmegy a bárfalra, és beszél ezzel a meglehetősen anyagtalan jelenéssel. Az pedig a következőket mondja, az apád vagyok, megöltek. Bosszút kell állnod értem, a nagybátyát tette, így és így. Na most, ez jó vagy rossz hír? Mindmáig nem tudjuk, hogy a szellem valóban Hamlet apja volt-e. Ha próbálkoztak már asztaltáncoltatással, akkor tudják, hogy sok rosszindulatú szellem kering körülöttünk, akik mindenféle hazugságokat összehordanak. Madame Blavatsky, aki mindenki másnál többet tudott a szellemvilágról, azt mondta, hogy bolond az, aki bármiféle jelenést komolyan vesz, mivel azok gyakran rosszindulatúak, nem egyszer meggyilkolt, öngyilkos vagy életükben valamilyen módon rettenetesen becsapott emberek lelkei és basszúra szomjaznak. Nem tudjuk tehát, hogy ez a valami valóban Hamlet apja volt-e, és hogy jó vagy rossz hírekkel szolgált-e. Hamlet sem tudja. De azért azt mondja, oké, van egy ötletem, hogyan nézzek utána a dolgoknak. Színészeket fogadok, hogy játsszák el azt, ahogy a szellem szerint a nagybátyám megölte az apámat, és megnézem, hogy hogyan reagál rá a nagybátyám. Úgyhogy megrendezi a darabot. De nem úgy sül el, mint Perry Masonnek. A nagybátya nem őrül meg, nem kezdi el habogni, hogy én tettem. A terv nem válik be, se jó hír, se rossz hír. A kudarc után Hamlet beszédbe elegyedik az anyjával. Észreveszi, hogy valaki megmozdul egy függöny mögött, és azt hiszi, a nagybátya rejtőzik ott. Azt mondja, elegem van a tútyimútyiságomból, és átdöfi kardjával a függönyt. Na és ki zuhan ki mögüle? A szélkelep Polonius. Ez a Rush Limbaugh, akit Shakespeare bolondnak és feláldozhatónak tartott. Tudják, az ostoba szülők azt hiszik, hogy az a tanács, amit Polonius adott gyermekeinek elutazásuk előtt, a lehető legjobb, amit csak egy szülő adhat. Pedig ez a lehető legostobább tanács, maga Shakespeare is nevetségesnek tartotta. Kölcsönt ne adj, s ne védj. De hát mi más az élet, ha nem állandó kölcsönadás és vétel, adás és kapás? Mindenek fölött légy hű magadhoz. Légy egomániás. Se nem jó, se nem rossz hír. Hamletet nem fogják le. Herceg. Bárkit megölhet, akit akar. Úgyhogy tovább él, majd végül párbajba keveredik, és meghal. Vajon a mennybe kerül, vagy a pokolba? Nem mindegy. Hamupipőke, vagy Kafka csótánya? Kétlem, hogy Shakespeare hitt volna bármiféle mennyben, vagy pokolban, ahogy én sem hiszek. És így nem tudhatjuk, hogy jó hír, vagy rossz. Ezzel pedig bebizonyítottam, hogy Shakespeare ugyanolyan rossz mesélő volt, mint bármelyik arapaho indián. Azonban nem véletlenül tartjuk a Hamletet mesterműnek. Shakespeare az igazságot mondta el, és az emberek olyan ritkán mondanak igazat ebben a felfutásban és hanyatlásban. Az igazság az, hogy olyan keveset tudunk az életről, hogy még azt sem tudjuk, hogy melyik a jó hír és melyik a rossz. És ha meghalok, Isten bocsásson meg nekem, szeretnék a mennybe kerülni, hogy megkérdezhessek egy illetékest. Hékás, mi volt a jó hír? És mi volt a rossz?

Én egy szervezetlen valláshoz tartozom, egy szentségtelen zűrzavarhoz. Úgy hívjuk magunkat, hogy az állandó elképedés mi asszonya. Híreim vannak az önök számára. Nem, nem indulok az elnök választáson, bár tudom, hogy ha teljes mondatot akarunk alkotni, akkor abban lennie kell alanynak és állítmánynak is. Nem is azt fogom bevallani, hogy gyerekekkel szeretek ágyba bújni. Azt viszont leszögezem, messze a feleségem a legidősebb személy, akivel valaha ágyba bújtam. Maga a hír. $1 milliárd fogom beperelni a Brown & Williamson Tobacco Company-t, a Pall Mall cigaretta gyártóját. 12 éves koromtól vagyok lázdohányos, és soha nem szívtam mást, csak mezitlábas Pall Mallt. Erre a Brown & Williamson évek óta a dobozon ígérgeti, hogy meg fog ölni. Hát 82 éves vagyok. Hát kösz szépen szemetek, ha volt valami, amit soha nem akartam, akkor az az volt, hogy éppen akkor éljek, amikor a bolygó három leghatalmasabb emberét Bushnak, Dicknek és Colonnak hívják. A kormányunk háborút visel a drogok ellen. Ez kétségtelenül jobb, mintha egyáltalán nem lennének drogok. Ezt mondták az alkoholtilalomról is. Tudták, hogy a törvény 1919-től 1933-ig teljes mértékben tiltotta a szeszes italok gyártását, szállítását és forgalmazását? Erre mondta Ken Hubbard, indiánai újságíró humorista, hogy a szesztilalom még mindig jobb, mintha egyáltalán nem lenne pia. Na de ezt kapják ki. A két legszélesebb körben fogyasztott leginkább függőséget okozó és legpusztítóbb anyag teljes mértékben legális. Az egyik természetesen az etilalkohol, és a saját bevallása szerint egy nem kisebb személyiség, mint George W. Bush elnök úr 16 éves korától 40 éves koráig

FBI-s volt. Iszákos, alkoholista. Aztán állítása szerint 41 éves korában megjelent előtte Jézus, és kiütötte a kezéből a poharat, így véget vetett a piálásnak. Más iszákosok rózsaszín elefántokat láttak. Ami az én tapasztalataimat illeti a különféle anyagokkal, mindig is gyáva voltam a heroinhoz, a kokainhoz, az LSD-hez, meg a többihez. Attól féltem, átküldenek a piros vonalon. Egyszer csak a társaság kedvéért elszívtam egy marihuánás jointot Jerry Garciával és a Grateful Dead-del. Semmilyen érzékelhető hatását nem tapasztaltam, se jót, se rosszat, úgyhogy soha többet nem éltem vele. És Isten vagy akármi kegyelméből nem vagyok alkoholista, leginkább a génjeim miatt. Időnként megiszom egy-két italt, mint ahogy ma este is tenni fogom. De maximum kettő. Semmi gond. Természetesen hírhetten nagy dohányos vagyok. Egyfolytában azt remélem, hogy a cigaretta végez velem. Az egyik végén parázs, a másikon egy bolond. De mondok én valamit. Egyszer úgy elszálltam, hogy annyira még crackkel sem lehet. Akkor kaptam meg az első jogsimat. Vigyázz világ, itt jön Kurt Vonnegut! Az akkori kocsimat, ha jól emlékszem, egy Studebakert, mint szinte minden közlekedési eszközt és gépezetet manapság, mint az erőműveket és a hőközpontokat, a legszélesebb körben használt, leginkább függőséget okozó és legpusztítóbb drog hajtotta. A kőolaj. Amikor idáig jutnak az olvasásban, sőt, amikor én ideérek az írásban, az ipari világ már reménytelenül rászokott az ásványi energiahordozókra, amelyek pedig nem sokára kimerülnek. Na, akkor jönnek majd az elvonási tünetek. Elmondhatom az igazat? Hiszen nem a híradóban vagyunk, nem igaz? Szóval szerintem az igazság ez. Mindnyájan függők vagyunk az ásványi energiahordozóktól, méghozzá a tagadás fázisában lévő függők. És mint oly sok függő, akinek nem sokára szembesülnie kell a kegyetlen igazsággal, a vezetőink erőszakos bűncselekményeket követnek el, hogy megszerezzék azt a keveset, ami még függőségünk tárgyából megmaradt. Hol kezdődött ez a vég? Egyesek szerint talán Ádámmal, Évával és a tudás almájával, ezzel a nyilvánvaló csőbehúzással. Én azt mondom, Prométeusszal, a titánnal, az istenek fiával, aki a görög mitológiában ellopta a tüzet Zeusztól és odaadta az embereknek. Az istenek annyira felbőszültek ezen, hogy mesztelen odaláncolták egy ciklához, és egy sas minden nap a májából lakmározott. Aki nem használ pálcát, gyűlöli a fiát. És ma már nyilvánvaló, hogy az istenek helyesen cselekedtek. Közeli rokonaink, a gorillák, az orángutánok, a csimpánzok és a gibbonok mindig is nagyon jól el voltak úgy, hogy csak nyers növényeket ettek. Míg mi nemcsak, hogy meleg ételeket készítünk, de már alig 200 év alatt szinte teljesen elpusztítottuk ennek az egykor egészséges bolygónak a létfenntartó rendszerét, főleg azzal, hogy termodinamikai dáridót rendeztünk az ásványi energiahordozókkal. Az angol Michael Faraday mindössze 172 évvel ezelőtt építette meg az első elektromos generátort. A német Carl Benz mindössze 119 évvel ezelőtt építette meg az első belső égési motorral hajtott autót. Az első amerikai olajkutat, ami ma már csak egy kiszáradt gödör, Edwin L. Drake fúrta a pennsylvániai Titusville-ben nem több mint 145 évvel ezelőtt. Az amerikai Wright fivérek mindössze 101 évvel ezelőtt szálltak fel az első repülőgéppel. Gázolaj hajtotta. Akarnak az ellenállhatatlan dáridóról beszélni? Az egy pokolgép. Az ásványi energiahordozók könnyen lángra lobbannak, igen, és mi jelenleg majd, hogy nem az utolsó darabkákat és cseppeket használjuk el belőlük. Minden fény ki fog hunyni. Nem lesz többé áram. Minden közlekedési forma meg fog szűnni. És a Föld nevű bolygót hamarosan csontvázak és működésképtelen gépek alkotta kéreg fogja borítani. És ez ellen már senki nem tehet semmit. Túl késő. Nem akarok bulirontó lenni, de ez az igazság. Úgy tékozoltuk bolygónk természeti kincseit, a levegőt és a vizet, mintha nem lenne holnap. És így már nem is lesz. Jöhet hát a ballagás, de ez még mind semmi.

az evolúció elképesztően kreatív. Neki köszönhetjük a zsiráfokat. Oké, beszéljünk vidámabb dolgokról. Beszéljünk a szexről, beszéljünk a nőkről. Freud azt mondta, nem tudja, mit akarnak a nők. Én tudom, mit akarnak. Rengeteg embert, akikkel beszélgethetnek. Hogy miről akarnak beszélgetni? Mindenről. Mit akarnak a férfiak? Rengeteg havert, és azt, hogy az emberek ne haragudjanak annyira rájuk. Miért olyan sok a válás manapság? Azért, mert már nem nagy családokban élünk. Régen úgy volt, hogy amikor egy férfi és egy nő összeházasodott, az asszony sokkal több rokonnal beszélgethetett mindenféléről. A férj pedig sokkal több havernak mesélhetett ostoba vicceket. Néhány amerikai, de tényleg csak nagyon kevés, még ma is nagy családban él. A Navajo indiánok. A Kennedyk. A legtöbben azonban, ha megházasodunk, csak egy új társat jelentünk a másiknak. A férjnek lesz egy új haverja, de az egy nő. A feleségnek lesz még valaki, akivel mindenféléről beszélgethet, de az egy férfi. Amikor egy házas pár manapság veszekszik, talán azt hiszik, hogy a pénzről, a hatalomról, a szexről, vagy a gyereknevelésről, vagy akármiről vitatkoznak, pedig igazából azt mondják egymásnak, noha maguk sem tudnak róla, hogy kevés vagy nekem társaságnak. Egy férj, egy feleség és néhány gyerek. Ez nem család. Ez csak egy rettenetesen sérülékeny, túlélési egység. Egyszer megismerkedtem valakivel Nigériában. Az Ibó törzshöz tartozott, és 600 olyan rokona volt, akit jól ismert. Nem sokkal korábban született gyereke, ami a lehető legjobb hír a nagy családban. A csecsemőt minden rokonának, a legkülönfélébb korú, méretű és alakú Ibónak be akarták mutatni. Még a többi kisgyerekkel a nála nem sokkal idősebb unokatestvéreivel is találkoznia kellett. Mindenki ölbe vette, aki elég nagy és stabil volt hozzá, hogy dédelgesse, gügyögjön neki és elmondja, milyen szép, formás kisbaba. Most mondják meg, nem szeretnének annak a babának a helyében lenni? Az biztos, hogy én nagyon szeretném, ha lenne egy varázspálcám, és mindenkinek varázsolhatnék egy nagy családot, ha mindenkit Ibóvá, Navahóvá vagy Kennedyvé tehetnék. De nézzük George és Laura Bush-t, akik bátor, rendes kis párnak tartják magukat. Óriási nagy család veszi körül őket, olyan, amilyen mindenkinek kellene. Bírákra, szenátorokra, újságírókra, ügyvédekre és bankárokra gondolok. Nincsenek egyedül. Részben azért is érzik olyan jól magukat, mert egy nagy család tagjai. Hát őszinte remélem, hogy Amerika végül megtalálja a módját, hogy minden polgárának nagy családot biztosítson. Rengeteg embert, akiktől segítséget kérhetnek. Német-amerikai vagyok. Tiszta vérű abból a korból, amelyben az amerikai németek csak egymás között házasodtak. Amikor 1945-ben megkértem az angol-amerikai Jane Mary Cox kezét, az egyik nagybátyja megkérdezte, hogy tényleg azokkal a németekkel akar keveredni? Igen. És azóta is húzódik egy amolyan Szent András törésvonal a német és az angol-amerikaiak között, de idővel azért egyre csökken. Azt hihetnénk, ez az első világháború miatt alakult így, mely során az angolok és az amerikaiak Németország ellen harcoltak, s mely során a törésvonal olyan széles és olyan mély lett, mint a pokol kapuja. Pedig egyetlen német-amerikai sem lett áruló. Ám a rés valójában még a polgárháború idején keletkezett, amikor bevándorló őseim megérkeztek és letelepedtek Indianapolisban. Az egyik ősöm még a lábát is elveszítette egy csatában, és visszament Németországba, de a többiek maradtak, és elkezdtek rettenetesen meggazdagodni. Akkoriban érkeztek ide, amikor az angol szász uralkodó osztálya mai többnyelvű vállalati oligarchákhoz hasonlóan a legolcsóbb és legengedelmesebb munkaerőt kereste, amit csak a világon találhatott. Az ilyen munkások jellemzői akkor is ugyanazok voltak, mint most. Emma Lazarus 1883-ban a következőket sorolta fel. Fáradt, szegény, nyomorgó, szerencsétlen, otthontalan és hányadott sorsú. És akkoriban még importálni kellett az ilyen embereket, nem úgy, mint ma. Akkor még nem lehetett elvinni hozzájuk a munkát oda, ahol oly boldogtalanul éltek. Nem. És ők csak jöttek 10000-vel, ahogyan csak tudtak. Ám a nyomorúság eme szökőárjának közepén volt valami, amit az angol szászok visszatekintve trójai falunak élhetnek. Trójai falunak tele művelt, jól táplált, középosztálybeli német üzletemberekkel és családjukkal, akiknek volt befektetni való pénzük. Az egyik anyai felmenőm sörfőző lett Indianapolisban, de nem építette ám fel a sörfőzdéjét, hanem vett egyet. Féle pionír tempó ez. Ráadásul ezek a bevándorlók abban a népirtásban és etnikai tisztogatásban sem vettek részt, ami szűzföldé tette számukra a kontinenst. És ezek a bűntudattól mentes emberek, akik munkahelyükön angolul, otthonukban azonban németül beszéltek,
nem csak sikeres vállalkozásokat indítottak, leginkább Indianapolisban és Milwaukee-ban és Chicagóban és Cincinnati-ben, hanem saját bankokat, hangversenytermeket, társasági és sportklubokat, éttermeket, palotákat és nyaralókat is építettek, ami látán az angolszászok, meg kell mondanom joggal, csak bambultak egymásra. Tulajdonképpen akkor ki is ez az ország?

A végből születtünk erre a világra, hogy lopjuk a napot. Nehogy elhiggyék az ellenkezőjét. Egyszer Ludditának neveztek. Büszkén vállalom. Tudják, mit jelent az, hogy Luddita? Olyas valakit, aki utálja az újmódi szerkentyűket. Ned Ludd textilmunkás volt Angliában a 19. század elején, és rengeteg új masinát vert szét, szövőgépeket, ami miatt elveszíthette a munkáját, és ami lehetetlenné tette, hogy szakmájából megéljen ételt, ruhát és otthont biztosíthasson családjának. 1813-ban a brit kormány 17 embert akasztott fel géprombolásért. Ahogy főben járó vétségnek tartott tettüket nevezték. Manapság olyan masináink vannak, mint a hidrogénbombás robbanófejekkel felszerelt Poseidon rakétákat hordozó atommeghajtású tengeralattjárók, meg olyanok, mint a számítógépek, amik ellopják tőlünk a változás lehetőségét. Bill Gates mondta, majd meglátják, mivé válnak a számítógépeik. De hát nekünk kellene valamivé válnunk, nem az istenverte ostoba számítógépeknek. Potenciális csodáknak születünk, s munkánk révén valóban azokká is válhatunk. A haladás a szart is kivette belőlem. Elvette tőlem azt, ami az volt nekem, mint a szövőszék lehetett Ned Ludd-nak 200 évvel ezelőtt. Az írógépre gondolok. Már sehol sem látni egyet sem. Véletlenül a Huckleberry Finn volt az első regény, amit írógépen írtak. A régi szép időkben, nem is olyan régen, írógépen írtam. Aztán úgy 20 oldalanként ceruzával kijavítottam a hibákat. Aztán felhívtam Carol Atkinst, a gépírónőmet. El tudják képzelni? A New York állambeli Woodstockban lakott, azon a helyen, amiről a híres 60-as évekbeli szex és drog eseménye nevét kapta, amit viszont valójában a szomszédos Bethel városában rendeztek. És ezért, aki azt állítja, hogy ott volt Woodstockban, az biztosan nem volt ott. Szóval felhívtam Carolt, és azt mondtam neki, Hello Carol, hogy vagy? A hátad? Sikerült már barázda billegetőt fogni? Így cseverésztünk, imádok beszélgetni. Carol és férje megpróbált barázda billegetőket csalogatni a házuk köré. És aki próbálkozott már ezzel, az tudja, hogy a barázda billegetők kalitkáját alig egy méter magasra mondjuk, a telek határon álló kerítés tetejére szokás tenni. Miért mentek el a barázda billegetők, azt nem tudom. Carolnak és a férjének nem volt szerencséje, mint hogy nekem sem a vidéki házannál. Minden esetre jót csevegtünk, majd így szóltam. Szóval lenne itt néhány oldal, szoktál még gépelni? És persze, hogy szokott gépelni. Én pedig tudtam, hogy nagyon szép lesz, olyan, mintha számítógépet csinálták volna. Aztán azt mondtam, remélem nem tűnik el a postán, mire jó. Nekem még soha semmi nem tűnt el a postán, és tulajdonképpen nekem sem. Soha nem veszett el semmim. És tessék, Carolból is egy Ned Ludd lett. A gépelése semmit sem ér. Szóval fogom a gépelt lapjaimat, meg ezt az acélból készült izét, ezt a gemkapcsot, és összerakom az iratcsomót, persze gondosan megszámozva az oldalakat, aztán lemegyek, elindulok otthonról, és közben elbattyogok a feleségem Jill Cremens fényképész újságíró mellett, aki régen is rajongott a csúcstechnikáért, ma pedig még inkább rajong. Hová indulsz? Kérdezi. Fiatal korában a Nancy Drew krimik voltak a kedvencei, tudják, amiben ez a fiatal nyomozónő van, úgyhogy muszáj megkérdeznie, hogy hová megyek. Megyek, veszek egy borítékot, felelem. Mire ő? Nem értem, nem vagy szegény, miért nem veszel ezret? Házhoz szállítják, aztán beteszed a szekrénybe. Mire én? Pszt! Azzal lemegyek a lépcsőn, és már kint is vagyok New York Cityben a 48. utcán, a második és harmadik sugárút között, és átmegyek az utca túloldalán álló újságoshoz, ahol újságot, lottót és irodaszereket árulnak. Jól ismerem az árukészletüket, és veszek egy vastag, barna borítékot. Olyan, mintha ennek a borítéknak a tervezője pontosan tudta volna, mekkora papírt használok. Beállok a sor végére, ugyanis mások lottót, édességet meg ilyesmit vásárolnak, és beszédbe elegyedem velük. Ismer bárkit is, aki nyert már lotton? És mi történt a lábával? Végül odaérek a sor elejére. Az üzlet tulajdonosai indiaiak. A pult mögött álló asszonynak egy drága kő van a két szeme között. Hát nem megéri betérni ide? Megkérdem, volt mostanában nagyobb lottó nyeremény? Aztán kifizetem a borítékot. Fogom a kéziratot és beleteszem. A borítékon van két kis fénypöcök, amiket át lehet dugni a lehajtható fülön lévő lyukon. Azok kedvéért, akik esetleg nem láttak még ilyet, egy manila borítékot kétféleképpen lehet lezárni. Én mind a kettőt alkalmazom. Először is megnyalom az enyvezet részt, ez olyan szexi. Aztán átdugom a vékony fénypöcköt, nem tudom, soha nem is tudtam, mi a rendes neve, a lyukon. Aztán leragasztom a borítékot. Aztán elmegyek a 47. utca és a második sugárút sarkára, a postára. A posta nagyon közel van az ENSZ székházhoz, így mindig sok érdekes ember lézeng ott a világ minden tájáról. Bemegyek, és megint beállok egy sorba. Titokban szerelmes vagyok a pult másik oldalán ülő nőbe. Nem tud róla. A feleségem tud róla. Nem áll szándékomban semmit sem tenni az ügyben. Annyira kedves lány. Még csak deréktól felfelé láttam, hiszen mindig a pult mögött ül. Ám minden nap csinál valamit magával derék fölött, hogy felvidítson minket. Néha olyan a haja, mint egy szénabogja.
máskor teljesen laposra fésülő, mintha kivasalta volna. Egyszer feketével rúzsozta ki magát, és ez az egész annyira izgalmas és annyira nagylelkű tőle, csak hogy felvidítson minket, a világ minden részéről érkezett ügyfeleket. Szóval várok a sorban, és azt mondom. Hé, maga milyen nyelven beszél? Urdul? Jókat szoktunk dumcsizni. Még ha meg nem. Olyan is előfordul, hogy ha nem szeret itt lenni, miért nem megy vissza a vacak kis diktatúrájába, honnan jött? Egyszer meglopott egy zsebes, míg ott voltam, és be kellett számolnom az esetről egy rendőrnek. Na mindegy. Végül odaérek a sor elejére, nem árulom el a nőnek, hogy szerelmes vagyok bele. Plépofát vágok. Ennyi erővel akár egy dínyére is nézhetne, olyan kevés információ van az arcomon, de a szívem szaporán ver. Odaadom neki a borítékot, ő pedig leméri, mert pontosan a megfelelő számú bélyeget akarom rátenni, és azt akarom, hogy jóvá hagyja. Ha azt mondja, elég bélyeg van rajta, és lepecsételi, akkor minden rendben. Akkor nem küldhetik vissza nekem a levelet. Fogom a bélyegeket, és megcímzem a borítékot Carolnak Woodstockba. Aztán kimegyek a levélszekrényhez, bedugom a borítékot az óriási kék kecskebékába. Mire az azt mondja? Aztán hazamegyek. És mindvégig baromi jól éreztem magam. Az i közösségek semmit sem építenek. A végén csak ott áll az ember üres kézzel. Táncoló állatok vagyunk. Milyen csodálatos felkelni, kimenni és csinálni valamit. A végből születtünk erre a világra, hogy lopjuk a napot. Nehogy elhiggyék az ellenkezőjét.

Azt hiszik az arabok ostobák, hiszen tőlük kaptuk a számainkat. Próbáljanak csak meg elosztani egymással két nagy római számot. 2004. november 11-én lettem 82 éves. Milyen érzés ilyen öregnek lenni? Szar sem ér már, ahogy párhuzamosan leparkolok a járda szegély mellé. Úgyhogy legyenek szívesek nem nézni, amikor megpróbálom. Emellett a gravitáció sem olyan barátságos és kezelhető, mint régen. Amikor valaki annyi idős lesz, mint én, már ha lesz annyi idős, mint én, és vannak gyermekei, azon fogja kapni magát, hogy azt kérdi a gyerekeitől, akik egyébként már szintén középkorúak, hogy mi értelme az egész életnek. 7 gyermekem van, akik közül 3 árvaságra jutott unokaöccs. Én a gyermekorvos fiamnak tettem fel az életről szóló nagy kérdésemet. Dr. Fonegut a következőt válaszolta reszketek öreg apjának. Apám, azért vagyunk itt, hogy átsegítsük egymást ezen a dolgon, akármi is legyen. Nem számít, milyen korruptá, kapzsivá és szívtelenné válhat a kormányunk, a gazdaságunk, a médiánk és a vallási és jótékonysági intézményrendszerünk. A zene akkor is csodálatos lesz. Ha egyszer meghalok, Isten bocsásson meg, ez legyen a sírversen. Egyetlen dologra volt szüksége, hogy higgyen Isten létezésében. A zenére. Na már mostani katasztrofálisan idióta vietnámi háborunk alatt a zene egyre jobb és jobb és jobb lett. A háborút egyébként elveszítettük. Indokínában csak azután lehetett helyreállítani a rendet, hogy a helyiek kirúgtak minket. Az a háború csak a milliómosokból csinált milliárdosokat. A mai háború a milliárdosokból csinált trilliárdosokat. Na, ezt nevezem én fejlődésnek. És hogy fordulhat elő, hogy az általunk lerohant országok lakói nem képesek úri módon egyenruhában, tankokkal és helikopterekkel harcolni? Na, vissza a zenéhez. A zenétől gyakorlatilag mindenkinek szebb az élete, mint zene nélkül lenne. Még a katonazenekarok is mindig felvidítanak, pedig pacifista vagyok. És tényleg nagyon szeretem Strauss-t, Mozartot meg a többieket. De sok külföldi ma már szinte kizárólag amiatt a felbecsülhetetlen értékű ajándék miatt szeret minket legalább egy kicsit, amit az afroamerikaiak adtak a világnak, amikor még rabszolgák voltak. A világméretű depresszió járványa egy gyógyírja a blues nevű ajándék. Minden mai popzene, a jazz, a swing, a bebop, Elvis Presley, a Beatles, a Stones, a rock'n'roll, a hip-hop és a többi a bluestól származik. Ajándék a világnak. Az egyik legjobb rhythm and blues kombót, amit valaha hallottam, 3 finn fickó és egy lány játszotta a lengyelországi Krakkóban egy klubban. Albert Murray, a csodálatos író, aki többek között jazz történész és a barátom, azt mondta, hogy a rabszolgaság korában, mely borzalom bűnétől sohasem szabadulhatunk meg teljesen, az egyfőre jutó öngyilkosságok száma sokkal magasabb volt a rabszolgatartók, mint a rabszolgák körében. Murray azt állítja, hogy ennek az lehetett az oka, hogy a rabszolgáknak szemben a gazdáikkal volt egy módszerük a depresszió kezelésére. A blues éneklése és játszása révén el tudták hesegetni a jó öreg öngyilkosságot. Megmondott valami mást is, ami számomra szintén igaznak tűnik, mégpedig, hogy a blues nem képes kiűzni a depressziót a házból, viszont képes sarokba szorítani ott, ahol éppen játszák. Legyenek szívesek erről nem megfeledkezni. A külföldiek a jazzünk miatt szeretnek minket, és nem amiatt utálnak bennünket, hogy mindenki számára szabadságot és igazságosságot hirdetünk. Nem. A gőkünk miatt utálnak minket. Amikor általánosba jártam Indianapolisban, nevezetesen a 43-as számú James Whitcomb Riley iskolába, le kellett rajzolnunk a jövő házait, a jövő hajóit, a jövő repülőgépeit, meg mindenféle jövővel kapcsolatos álmokat. Akkoriban persze mindennek le kellett állnia, és a gyárak leálltak. Beköszöntött a nagy gazdasági világválság. A jólét lett a varázsszó, hogy egyszer be fog köszönteni a jólét. Készültünk rá. Arról ábrándoztunk, hogy milyen házakban fognak élni az emberek. Az ideális lakóhelyről, az ideális közlekedési eszközökről. Ma az a radikálisan új, hogy a lányom Lili, aki nemrég töltötte be a 21-et, azon kapja magát, akárcsak George W. Bush, aki szintén kölyök még, meg Saddam Hussein, meg még sokan mások, hogy a rabszolgatartás, az AIDS-járvány, az izlandi fjordok mélyében és máshol szunnyadó, atommeghajtású tengeralattjárók megtöbbentően közelmúltszerű történetének örököse. Az atommeghajtású tengeralattjárók legénysége készen áll, hogy bármely pillanatban parancsra, rakétákkal és hidrogénbombás robbanófejekkel ipari mennyiségben változtasson korommá és csontporrá férfiakat, nőket és gyermekeket. A gyermekeink olyan technikai eszközöket örököltek, melyek melléktermékei háborúban és békében egyaránt villámgyorsan pusztítják el az egész bolygót, ezt a belélegezhető, megiható, mindenki előtt nyitott létfenntartó rendszert. Akik jártasak a természettudományban, és szoktak tudósokkal beszélgetni, azok tudják, hogy rettenetes veszélyben vagyunk.
Az ember, a múlt és a jelen embere egyaránt elkúrta a bulit, ezért szívni fog. A legnagyobb igazság, amivel szembe kell néznünk, és ami valószínűleg megfoszt életem hátralévő részében a jókedvre való hajlamtól, az, hogy szerintem az emberek le se szarják, hogy fennmarad-e ez a bolygó vagy sem. Nekem úgy tűnik, mintha mindenki úgy élne, mint a névtelen alkoholisták. Egyik napról a másikra. És mintha mindenkinek elég lenne még néhány nap. Nagyon kevés olyan embert ismerek, aki az unokái világáról álmodozik. Sok-sok évvel ezelőtt annyira naív voltam, hogy még lehetségesnek tartottam, hogy azzá a humánus és észszerű Amerikává válhatunk, amiről nemzedékem oly sok tagja álmodozott. Ilyen Amerikáról álmodoztunk a gazdasági világválság idején, amikor nem volt munka. Aztán harcoltunk, és sokszor meghaltunk ezért az államért a II. Világháborúban, amikor nem volt béke. Ma már azonban tudom, hogy egérszarnyi esély sincs arra, hogy Amerika humánus és észszerű legyen. A hatalom ugyanis megront minket. A totális hatalom pedig totálisan ront meg minket. Az ember olyan csimpánz, aki segrészeg lesz a hatalomtól. Ha azt állítom, hogy vezetőink a hatalomtól megrészegült csimpánzok, akkor azzal alásom a Közel-Keleten harcoló és meghaló katonáink moráját. Az ő morájukat már most szafatokra lőtték, mint oly sok holttestet. Úgy bánnak velük, ahogy velem sohasem. Mint ólomkatonákkal, amiket egy gazdag kölyök kapott karácsonyra. A legintelligensebb és legszebb imák, amiket híres amerikai valaha is elrebegett, egy hatalmas ember okozta sorscsapást követően, annak címezve, akit illet, Abraham Lincoln imái voltak a pennsylvániai Gettysburg mellett, még abban a korban, amikor a csataterek kicsik voltak. Olyan kicsik, hogy lovon ülve egy dombtetőről teljes egészében át lehetett látni őket. Az ok és okozat még egyszerű volt. Az ok szerepét a salétrom, faszén és kén alkotta puskapor játszotta el. Az okozatét a repülőfém. Vagy egy bajonett. Vagy egy puskatus. Abraham Lincoln a következőket mondta az elcsendesedett Gettysburgi csatamezőről. Nem avathatjuk föl, nem szentelhetjük meg. Nem szentelhetjük föl ezt a földet. Azok az élő és holt hősök, akik itt küzdöttek, már fölszentelték. Sokkal jobban, mint sem, hogy gyönge erőnkkel ahhoz bármit hozzátehetnénk, vagy belőle elvehetnénk. Ez költészet. Akkor még a háború rettenetét és gyászát is szinte szépnek lehetett feltüntetni. Az amerikaiaknak még lehettek illúzióik a becsületről és méltóságról, amikor a háborúra gondoltak. Az emberi, hogy is mondjákról. Így nevezem én, hogy is mondják. És a zárójelben megjegyezhetem, csak ebben a szakaszban legalább 100 szóval túlléptem Lincoln Gettysburgi beszédének hosszát. Szószátyár vagyok. Összességében talán nem is annyira őrült ötlet, hogy katonai vagy diplomáciai előnyök megszerzése érdekében védtelen családokat gyilkoljanak le ipari mennyiségekben, akár régi módi eszközökkel, akár az egyetemekről származó új módi masinériákkal. Működik? A hívei, ha szabad megjegyeznem, a rajongói azt feltételezik, hogy az általunk kényelmetlennek vagy még annál is rosszabbnak tartott politikai kormányzatok vezetői képesek a saját népük iránt sajnálatot tanúsítani. Ha látják a megpörkölt nőket, gyermekeket és öregeket, akik ugyanúgy néztek ki, mint ők, és ugyanazon a nyelven beszéltek, sőt, akik talán még a rokonaik is voltak, vagy ha legalább hallanak róluk, akkor teljesen letaglózza őket a bánat. Legalábbis ez lenne a teória, ha jól értelmezem. Aki ezt elhiszi, az ennyi erővel a Mikulást vagy a fogtündért is külpolitikánk ikonjává tehetné. Hol van Mark Twain és Abraham Lincoln most, amikor a legnagyobb szükség lenne rájuk? Mindketten vidéki fiúk voltak, Amerika középső részéről, és mindketten rá tudták venni az amerikai népet, hogy ne vessen saját magán és értékelje a valóban fontos, valóban morális vicceket. Képzeljék csak el, mit mondanának ma. Az egyik legmegszégyenültebb és legszívfacsaróbb mű, amit Mark Twain valaha írt, arról szólt, hogy katonáink a spanyol-amerikai háború után a Fülöp-szigetek felszabadítása során lemészároltak 600 móró férfit, nőt és gyereket. Bátor parancsnokuk Leonard Wood volt, akinek a nevét ma egy erőd viseli. A Leonard Wood erőd Missouriban. Mit mondana Abraham Lincoln Amerika imperialista háborúiról, azokról, amik ilyen vagy olyan nemes ürüggyel a legjobb politikai összeköttetésekkel bíró, leggazdagabb amerikaiak számára a hozzáférhető természeti erőforrások és az engedelmes munkaerő mennyiségét akarják növelni? Szinte mindig hiba Abraham Lincolnt említeni. Mindig átveszi a műsor irányítását, pedig nem sokára megint idézni fogom őt.
Több mint egy évtizeddel a Gettysburgi beszéd előtt, még 1848-ban, amikor Lincoln még csak kongresszusi képviselő volt, megtörtnek és megszégyenültnek érezte magát a Mexikó elleni háborunk miatt. Nem Mexikó támadott meg minket. Lincoln képviselőnek James Polk járt a fejében, amikor elmondta, amit elmondott. A következőket mondta Abraham Lincoln Polkról, az elnökéről, a fegyveres erők főparancsnokáról. Abban bízott, hogy a közvélemény tekintetét a katonai dicsőség vakító fényére, erre a vérfürdőből emelkedő, vonzó szivárványra, erre a pusztításra csábító kígyószemre irányítva elkerülheti a számonkérést. És ekkor belevetette magát a háborúba. Te jó ég! És még én hittem magamról, hogy író vagyok. Tudták, hogy a mexikói háborúban még Mexico City-t is elfoglaltuk? Ez miért nem lett nemzeti ünnep? És miért nincs ott James Polknak, az akkori elnöknek az arca a Rushmore-hegy oldalában, Ronald Reaganével együtt? Mexikó azért volt annyira gonosz az 1840-es években, jóval a polgárháború előtt, mert illegálisnak minősítette a rabszolgatartást. Emlékeznek Alamóra? Ezzel a háborúval szereztük meg Kaliforniát, meg sok más népet és javat, és közben úgy tettünk, mintha nem lett volna gyilkosság lemészárolni a mexikói katonákat, akik csak a hazájukat védték a hódítókkal szemben. Hogy Kalifornián kívül még mit szereztünk? Hát Texast, Utah-t, Nevada-t, Arizonát, valamint Új-Mexikó, Colorado és Wyoming egyes részeit. És ha már a háború kirobbantásánál tartunk, tudják szerintem miért van annyira kiakadva az arabokra George W. Bush? Mert nekik köszönhetjük az algebrát. És a számokat is, amiket használunk, köztük a nulla jelét is, amit korábban nem ismertek az európaiak. Azt hiszik az arabok ostobák? Hiszen tőlük kaptuk a számainkat. Próbáljanak csak meg elosztani egymással két nagy római számot.

Amerikában a lehető legsúlyosabb hazaárulás azt állítani, hogy az amerikaiakat nem szeretik mindenhol, ahova csak mennek, akármit is csinálnak. Tudják, ki a humanista? A szüleim és a nagyszüleim humanisták voltak, de régebben szabad gondolkodóknak is nevezték őket. Így humanistaként az őseim előtt fejet hajtok, ami a Biblia szerint jó dolog. Mi humanisták igyekszünk a lehető legtisztességesebben, legméltányosabban és legbecsületesebben viselkedni, de anélkül, hogy ezért bármiféle jutalmat vagy büntetést várnánk a túlvilágon. Sem a testvéreim, sem a szüleim, sem a nagyszüleim nem hittek semmiféle túlvilági életben. Nekik elég volt az, hogy élnek. Mi humanisták a tőlünk telhető módon szolgáljuk az egyetlen abstrakciót, amit valóban ismerünk valamennyire, a közösségünket. Egyébként én lennék az Amerikai Humanisták Szövetsége tiszteletbeli elnöke, nem mást követve, eme teljesen funkciótlan poszton, mint a néhai nagy science fiction írót, Isaac Asimovot. Néhány évvel ezelőtt megemlékeztünk Isaacről, és a beszédemben azt mondtam, Isaac most fenn van a mennyben. Ez volt a legviccesebb dolog, amit a humanistákból álló hallgatóság előtt mondhattam. Az égsorok között fetrengtek a röhögéstől, percekig tartott, míg helyreállt a rend. És Isten bocsássa meg, de ha egyszer meghalok, remélem azt fogják mondani. Kurt most fenn van a mennyben. Ez a kedvenc viccem. Mit gondolnak a humanisták Jézusról? Én, mint minden humanista, azt mondom Jézusról, ha amit mondott, az jó, és túlnyomó része nagyon szép, akkor mit számít, hogy Isten volt-e vagy sem? Ha azonban Krisztus nem mondta volna el a hegyi beszédet a könyörületről és megbocsátásról szóló üzenetével, akkor nem akarnék emberi lény lenni. Inkább lennék csörgőkígyó. Az emberi lények az elmúlt mintegy 1 millió év során szinte mindennel kapcsolatban találgatásokra kényszerültek. Történelemkönyveink kiemelkedő alakjai voltak a leglenyűgözőbb, esetenként a legijesztőbb találgatóink. Megnevezhetek közülük kettőt. Arisztotelész és Hitler. Az egyik jól találgatott, a másik rosszul. Az emberek tömegei pedig úgy érezvén, mint mi is ma, ráadásul joggal, hogy nem eléggé képzettek, nem igen tehettek más, mint hogy higgyenek valamelyik találgatónak. Példának okáért azok az oroszok, akik nem sokra tartották rettegett Iván tipjeit, valószínűleg azon kapták magukat, hogy a fejükhöz szögezték a kalapjukat. El kell ismernünk, hogy a meggyőző találgatók, még rettegett Iván is, aki ma hősnek számít Oroszországban, néha bátorságot adtak ahhoz, hogy elviseljünk ésszel fel nem fogható, rendkívüli szerencsétlenségeket. Satnyatermés, járványok, vulkánkitörések, halva született csecsemők. A találgatók gyakran azt az illúziót kínálták, hogy a jó szerencse és a bal szerencse megérthető, és hogy valamely értelmes, hatékony módon kezelhető. Enélkül az illúzió nélkül már rég feladtuk volna. Ám a találgatók valójában semmivel sem tudtak többet a hétköznapi embereknél, sőt, néha kevesebbet, még akkor is, vagy különösen akkor, amikor azt az illúziót keltették bennünk, hogy irányíthatjuk a saját sorsunkat. A meggyőző találgatás oly régóta a vezetés lényege. Annyira áthatotta az emberi tapasztalást, hogy egyáltalán nem meglepő, hogy bolygónk legtöbb vezetője, a hirtelen ránk zúdult rengeteg információ ellenére, folytatni akarja a találgatást. Most rajtuk a sor, hogy folyvást találgassanak, és meg is hallgassák őket. A legharsányabb, legöntudatosabban tudatlan találgatások jelentős része ma Washingtonban zajlik. Vezetőinknek hány ingerük van a hiteles tényektől, amiket a kutatók, a tudósok és az oknyomozó riporterek zúdítottak az emberiségre. Azt hiszik, hogy az országnak is hány ingere van ezektől, és talán igazuk is lehet. Nem arról van szó, hogy vissza akarnának térni az arany alapú valutára. Még ennél is elemibb dolgot szeretnének. Vissza akarnak terelni minket a varázsfőzet alapú valutára. A csőre töltött pisztoly mindenkinek jó, kivéve a börtönök és az elmegyógyintézetek lakóit. Így van. A közegészségügyre költött milliók fokozzák az inflációt. Így van. A fegyverekre költött milliárdok csökkentik az inflációt. Így van. A jobboldali diktatúrák sokkal közelebb állnak az amerikai ideálokhoz, mint a baloldali diktatúrák. Így van. Minél több nukleáris robbanófejünk áll bevetésre készen, hogy bármelyik pillanatban útjukra engedhessük őket, annál nagyobb biztonságban van az emberiség, és annál jobb világot örökölnek majd az unokáink. Így van. Az ipari hulladékok, különösen a radioaktív hulladékok soha nem okoznak semmilyen kárt senkinek, úgyhogy senkinek egy szót sem kellene ejteni róluk. Így van.
A nagyvállalatoknak meg kellene engedni, hogy azt csináljanak, amit akarnak. Megvesztegetés, a környezet elpusztítása, árkartellek létrehozása, az ostoba vásárlók becsapása, a verseny megszüntetése is, ha csődbe mennek, az államkincstár kifosztását is hagyni kellene nekik. Így van, ez a szabad verseny. Ez bizony így van. A szegények biztosan nagyon elrontottak valamit, különben nem lennének szegények, úgyhogy viseljék csak a gyerekeik a következményeket. Így van. Az Amerikai Egyesült Államoktól nem lehet elvárni, hogy gondoskodjon saját népéről. Így van. Azt majd megteszi a szabadpiac. Így van. A szabadpiac önszabályozó módon igazságos rendszer. Így van. Hát csak viccelek. És ha önök közül valaki valóban művelt, gondolkodó ember, akkor annak nem fognak örülni Washingtonban. Ismerek néhány okos hetedikest. Nekik szintén nem örülnének Washingtonban. Emlékeznek még azokra az orvosokra néhány hónappal ezelőttről, akik összeálltak és bejelentették, hogy egyszerű, egyértelmű orvosi tény, hogy még egy mérsékelt hidrogénbomba támadást sem élhetnénk túl? Nos, értük sem rajonganak Washingtonban. Még ha mi is lőnénk ki az első atomsortüzet, és az ellenség nem lőne vissza, a felszabaduló mérgek valószínűleg az egész bolygóval végeznének. És hogyan reagál erre Washington? Ők másra tippelnek. Mire jó a műveltség? A nagyhangú találgatók, akik gyűlölik az információkat, még mindig felelős poszton vannak. És a találgatók szinte kivétel nélkül magasan képzett emberek. Gondoljanak bele. El kellett dobniuk a képzettségüket, még ha a Harvardon vagy a Yale-en szerezték is. Ha nem tennék ezt, nem folytatódhatna a végtelenségig a gátlástalan találgatás. Kérem, ne tegyék. Aki azonban felhasználja ma a művelt emberek rendelkezésére álló hatalmas mennyiségi tudást, az pokolian magányos lesz. A találgatók számbeli fölényben vannak, és most találgatnom kell. Körülbelül 10 az 1-hez arányban. Ha esetleg nem vették volna észre, a szégyentelenül manipulált floridai választások eredményeként, mely során több ezer afroamerikait önkényesen megfosztottak szavazati jogától, most büszke, vigyorgó, előreszegezett álló háborúmániásokként állunk a világ elé, rémisztően erős fegyverzettel, ellenfél nélkül. Ha esetleg nem vették volna észre, úgy félnek tőlünk és úgy gyűlölnek minket, mint egykor a nácikat. És joggal. Ha esetleg nem vették volna észre, meg nem választott vezetőink több millió emberi lényt fosztottak meg emberi mi voltától pusztán a vallásuk és fajuk miatt. Megsebesítjük és megöljük és megkínozzuk és börtönbe vetjük őket. Pofon egyszerű. Ha esetleg nem tűnt volna fel, a saját katonáinkat is megfosztottuk emberi mi voltuktól. Nem vallásuk vagy fajuk, hanem alacsony társadalmi osztályuk miatt. Bárhova elküldjük őket, bármit elvégeztetünk velük. Pofon egyszerű. Az O'Reilly faktor. Úgyhogy hazátlan ember lettem. Eltekintve a könyvtárosoktól és az In These Times című chicagói laptól. Mielőtt megtámadtuk Irakot, a fenséges New York Times garantálta, hogy tömegpusztító fegyverek vannak ott. Albert Einstein és Mark Twain lemondott az emberiségről élete végén, pedig Twain még az első világháborút sem látta. A háború ma egyfajta tévésó. Az első világháborút pedig két amerikai találmány, a szögesdrót és a géppuska tette különösen szórakoztatóvá. A shrapnelt egy shrapnel nevű angol találta fel. Ki ne vágyna arra, hogy valamit elnevezzenek róla? Kiváló elődeimhez, Einsteinhez és Twainhez hasonlóan most én is lemondok az emberiségről. Második világháborús veterán vagyok, és be kell vallanom. Nem ez az első alkalom, hogy megadom magam egy könyörtelen háborús gépezetnek. Íme az utolsó szavaim. Nem szabadna kitenni egy állatot az életnek. Még egy egeret sem. A napalmot a Harvardon találták fel. Veritas. Az elnökünk keresztény? Adolf Hitler is az volt. Mit mondhatunk az ifjúságunknak most? Amikor lelkiismereti aggályokkal nem rendelkező, sajnálat és szégyenérzet nélküli pszichopaták vették kezükbe kormányunk és vállalataink kincstárainak összes pénzét. A legtöbb, amit adhatok, hogy ragaszkodom egy aprósághoz. Nem sokkal több, mint a semmi. És talán valamivel rosszabb is, mint a semmi. Az igazán modern hős eszmére gondolok. Az én hősöm, Semmelweis Ignác életének lényegére gondolok.
Semmelweis Ignác 1818-ban született Budapesten. Akkor élt, amikor a nagyapám, meg amikor az önök nagyapája éltek, és bár úgy tűnhet, hogy ez nagyon régen volt, igazából csak tegnap történt. Szülész lett, ami önmagában is elég lehetne ahhoz, hogy modern hős legyen. Életét a csecsemők és anyák egészségének szentelte. Nagy hasznát vennénk még több ilyen hősnek. Napjainkban, ahogy a találgatók vezetése alatt egyre iparibbá és katonaibbá válik életünk minden területe, a kutya sem törődik az anyákkal, a csecsemőkkel, az idősekkel, a testileg vagy lelkileg gyenge emberekkel. Már említettem, hogy mennyire új ez az információ. Annyira új, hogy az az elmélet, miszerint sok betegséget bacillusok okoznak, még csak körülbelül 140 éves. A Long Islanden található Szegeponeki háza majdnem kétszer olyan öreg. Nem tudom, hogyan építhették fel egy emberhőtő alatt. Szóval a bacillus elmélet elég új. Apám gyerekkorában Louis Pasteur még élt, és még sok vita folyt körülötte. Rengeteg nagyhatalmú találgató volt még, akik ádász dűvel fordultak mindazok ellen, akik inkább Pasteurre hallgattak helyettük. Igen, és Semmelweis Ignác szintén úgy hitte, hogy a bacillusok betegségeket okozhatnak. Amikor Bécsben egy szülőotthonban kezdett dolgozni, döbbenten tudta meg, hogy minden 10 anyából egy gyermekágyi lázban hal meg. Ezek szegény asszonyok voltak, a gazdagok otthon szültek. Semmelweis megfigyelte a kórházi munkamódszert, és gyanítani kezdte, hogy az orvosok viszik át a fertőzést egyik betegről a másikra. Észrevette, hogy a hullaházból boncolás után egyenesen a kismamákhoz mentek. Ezért azt javasolta, hogy kísérleti jelleggel mossák meg a kezüket az orvosok, mielőtt hozzáérnének az anyákhoz. Mondhatott volna ennél sértőbbet? Hogy merészelt ilyesmit javasolni a rangban fölötte állóknak? Rá kellett jönnie, hogy ő egy senki. Nem bécsi volt, nem voltak barátai és támogatói az osztrák nemesség körében, de a halálesetek száma nem csökkent, Semmelweis pedig, mivel sokkal kevésbé értett ahhoz, hogy miként jöjjön ki másokkal ebben a világban, mint önök vagy én, továbbra is makacsul kérte kollégáit, hogy mossák meg a kezüket. Azok pedig végül gúnyból, lenézésből, kifigurázásból engedtek neki. Nekiálltak, és szappanozták, dörzsölték, dörzsölgették, tisztogatták a körmüket, és a halálesetek ritkulni kezdtek, ezt képzeljék el, ritkulni kezdtek a halálesetek, és Semmelweis mentette meg ezeket az életeket. És joggal mondhatjuk, hogy végeredményben több millió életet mentett meg, feltehetően az önökét és az enyémet is. És hogyan mondtak köszönetet Semmelweisnek szakmája bécsi vezetői, egytől egyik találgató? Kénytelen volt otthagyni a kórházat, sőt Ausztriát is, aminek népét szolgálta. Magyarországon ért véget a pályafutása, egy vidéki kórházban. Ott mondott le az emberiségről, azaz rólunk és korunk információs tudásáról és saját magáról. Egy nap a bonzteremben fogott egy szikét, amivel épp egy holttestet vágott fel, és szándékosan beledöfte a tenyerébe. Hamarosan meghalt vérmérgezésben. Természetesen tudta, hogy ez fog történni. A találgatóké volt minden hatalom. Ismét győztek. Igen, a bacillusok voltak. A találgatók viszont elárultak magukról még valamit, amit érdemes jól megjegyeznünk még ma is. Valójában nem érdekli őket, hogy életeket mentsenek meg. Nekik csak az számít, hogy hallgassanak rájuk, miközben véget nem érően folytatják tudatlan találgatásaikat. Ha van számukra gyűlöletes dolog, akkor az a bölcs ember. De önök csak azért is legyenek azok. Mentsenek meg életeket. Mentsék meg a saját életüket is. Legyenek tisztességesek. Mi minden meme megcsinálunk, ha mu kaprésben, hamusan és bebe, megcsinálunk, amíg a szusz tart, amíg a szusz. Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük. Sokan azt hiszik, hogy ezt Jézus mondta, mert annyira olyan, mint amilyeneket Jézus szeretett mondani. Valójában viszont Konfúciusz mondta egy kínai filozófus 500 évvel azelőtt, hogy megszületett volna a legnagyobb és leghumanistább emberi lény, Jézus Krisztus. Marco Polo közvetítésével a kínaiaktól kaptuk a főtt tésztát és a puskaport képletét is. A kínaiak annyira ostobák voltak, hogy csak tűzi játékokhoz használták a puskaport. És akkoriban mindenki olyan ostoba volt, hogy a két féltekén senki sem tudta, hogy létezik egy másik is.
Kétségtelen, hogy nagy utat tettünk meg azóta. Néha azt kívánom, bárcsak ne így lenne. Gyűlölöm a hidrogénbombákat és a Jerry Springer Show-t. Na de térjünk vissza az olyan emberekre, mint Konfúciusz, Jézus és orvosfia Mark, akik mindegyike elmondta maga módján, hogyan viselkedhetnénk humánusabban, és talán hogyan tehetnénk kevésbé fájdalmas helyé a világot. Az egyik kedvenc emberi lényem Eugene Debs, aki a szülőállamomban, Indiánában lévő Terre Haute-ból származik. Ezt kapják ki. Eugene Debs, aki 1926-ban halt meg, amikor én még 4 évesen voltam, 5-ször indult a szocialista párt elnökjelöltjeként. 1912-ben 900 000 szavazatot szerzett, ami az összes szavazat mintegy 6%-a volt, ha egyáltalán el tudnak képzelni egy ilyen arányt. A kampánya során ezt mondta. Amíg létezik alsóbb néposztály, én hozzátartozom. Amíg létezik bűnöző népréteg, én hozzátartozom. Amíg egyetlen lélek is börtönben van, én sem vagyok szabad. Hát nem hány ingere támad az embernek mindentől, ami csak egy kicsit is szocialista? Mint például a nagy állami iskoláktól, vagy az általános egészségbiztosítástól? Amikor reggel kakasszóra kipattannak az ágyból, nem szeretnék azt mondani, amíg létezik alsóbb néposztály, én hozzátartozom, amíg létezik bűnöző népréteg, én hozzátartozom, amíg egyetlen lélek is börtönben van, én sem vagyok szabad. Vagy mit szólnának mondjuk Jézus hegyi beszédéhez és a boldogságokhoz? Boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld. Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak. Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket. És így tovább. Hát nem éppen a republikánusok programja, nem épp George W. Bush, Dick Cheney vagy Donald Rumsfeld szövege. Nem tudom miért, de a leghasanyabb keresztények sohasem beszélnek a boldogságokról. Viszont gyakran könnyes szemmel követelik, hogy a középületekben függesszék ki a 10 parancsolatot, ami persze Mózesé, nem Jézusé. Még egyiket sem hallottam, hogy azt követelte volna, hogy a hegyi beszédet és a boldogságokat függesszék ki bárhová. A boldogok az irgalmasokat a tárgyalótermekben? A boldogok a békességben élőket a Pentagonban? Ugyan már? Ezért van az, hogy a bárki számára elegendő idealizmus nem illatosított rózsaszín felhőkből áll. Ez a törvény. Ez az Egyesült Államok alkotmánya. Én azonban a magam részéről úgy érzem, hogy országunkat, melynek alkotmányáért egy igazságos háborúban harcoltam, akár a marslakók és a hullarablók is megszállhatták volna. Néha azt kívánom, bárcsak így lenne. Ehelyett az történt, hogy a néma filmek legbugyutább zsaruira emlékeztető puccsal ragadták el tőlünk. Egyszer megkérdezték tőlem, hogy lenne-e ötletem egy igazán rémisztő valóságshowhoz. Hát, van egy ötletem, amitől égnek állna a hajuk. Rossz tanulók a Yale-ről. George W. Bush a felső 10 000-be tartozó rossz tanulókkal vette magát körül, akik semmit sem tudnak a történelemről vagy a földrajzról, illetve a fehér felsőbbrendűség nem túl visszafogott hirdetőivel, vagy keresztényekkel, továbbá ez a legijesztőbb, pszichopata személyiségekkel, azaz PS-ekkel, ahogy az orvos nyelvben jelölik azokat az okos, megnyerő egyéneket, akiknek nincs lelkiismeretük. Ha valakit PS-nek nevezünk, akkor ugyanolyan tökéletesen elfogadható diagnózist adunk, mint hogyha azt mondanánk, hogy vakbélgyulladása vagy lábgombája van. A PS-ekről szóló klasszikus szakirodalom Dr. Harvey Clackley, az Épelmélyűség maszkja című kötete. Dr. Clackley a Georgiai Orvosi Egyetem klinikai pszichiátria professzora volt, és 1941-ben adta ki híres könyvét. Olvassák el! Vannak, akik süketnek születnek, vannak, akik vaknak, stb. Ez a könyv azokról a vele születetten szellemi fogyatékos emberekről szól, akik ezt az egész országot és a bolygó számos egyéb részét teljesen megbolondítják. Ezek az emberek lelkiismeret nélkül születtek, és egyszer csak olyan helyzetbe kerültek, hogy bármit megtehetnek. A PS-ek szalonképesek. Pontosan tudják, milyen szenvedést okoznak tetteikkel másoknak, de egyszerűen nem foglalkoznak vele. Nem is képesek foglalkozni vele, ugyanis elmebetegek. Hiányzik egy kerekük. És van-e szindróma, mely jellemzőbb lenne az Enron, a WorldCom és a világ többi számos vezetőjére, akik tönkretették alkalmazottaikat, befektetőiket és az országot, miközben meggazdagodtak, és akik ennek ellenére is olyan makulátlannak érzik magukat, mint a ma született bárány, szemük sem rebben arra, hogy ki mit mond nekik vagy róluk. És fenntartanak egy háborút, ami a milliómosokból milliárdosokat, a milliárdosokból trilliárdosokat csinál, és övék a tévé, és ők pénzelik George Bush-t, és nem azért, mert ellenzi a melegek házasságkötését. Oly sok szívtelen PS van most fontos pozíciókban a szövetségi kormányban, mintha vezetők lennének, nem pedig betegek. Átvették az irányítást.
Átvették a kommunikáció és az iskolák irányítását, úgyhogy ennyi erővel akár a megszállt Lengyelország is lehetnénk. Talán úgy érezték, hogy ha beleviszik az országunkat egy véget nem érő háborúba, akkor egyszerűen tesznek valami határozottat. Többek között épp azt tette lehetővé sok PS számára, hogy feltörjenek a vállalatoknál is, már a kormányban is, hogy ennyire határozottak. Minden kibaszott nap csinálnak valamit, és nem félnek semmitől. A normális emberekkel szemben soha nincsenek kételjeik, azon egyszerű oknál fogva, hogy le sem szarják, mi fog történni. Egyszerűen képtelenek rá. Csinálják ezt? Csinálják azt? Mozgósítsák a tartalékokat? Privatizálják az állami iskolákat? Támadják meg Irakot? Fogják vissza az egészségügyi ellátást? Hallgassák le mindenki telefonját? Csökkentsék a gazdagok adóit? Vegyenek egy trillió dolláros rakétaelhárító pajzsot? Basszák meg a habeas corpust, a Sierra Clubot és az In These Times-t, és nyalják ki a seggem? Drága alkotmányunknak van egy tragikus hibája, és nem tudom, hogyan javíthatnánk ki, és pedig a következő. Csak az elmebetegek akarnak elnökök lenni. Ez már a középiskolában is nyilvánvaló volt. Csak az egyértelműen dili srácok indulnak az osztályelnökségért. Michael Moore Fahrenheit 911 című filmjének címe Ray Bradbury klasszikus science fiction regénye, a Fahrenheit 451 címének a paródiája. A 451 Fahrenheit fok egész véletlenül a papír gyulláspontja, a papíré, amiből a könyvek készülnek. Bradbury regényének hőse egy végrehajtó, akinek az a feladata, hogy könyveket égessen. A könyvégetésekről szólván gratulálni szeretnék a könyvtárosoknak. Akik nem fizikai erejükről és nem politikai kapcsolataikról vagy vagyonukról híresek, ám akik az egész országban makacsul ellenálltak azoknak az antidemokratikus zsarnokoknak, akik megpróbáltak eltávolítani bizonyos könyveket a polcaikról. A könyvtárosok inkább megsemmisítették a kölcsönzési listákat, semmint hogy átadják a gondolatrendőrségnek azon személyek neveit, akik kikölcsönözték a szóban forgó címeket. Szóval még mindig létezik az az Amerika, amit szeretek. Ha nem is a Fehérházban, a legfelsőbb bíróságon, a szenátusban, a képviselőházban vagy a médiában. Az az Amerika, amit szeretek, a közkönyvtárak pultjainál létezik. Továbbra is a könyveknél maradva, mindennapi hírforrásaink, az újságok és a tévé annyira gyávák, annyira nem figyelnek oda az amerikai népre is, annyira kevés információt közölnek, hogy csak könyvekből tudhatjuk meg, valójában mi is történik körülöttünk. Hadd mondjak egy példát. Craig Unger, Bush háza, Saud háza című könyve, ami 2004 elején abban a megalázó, szégyenteljes, véráztatta évben jelent meg.

Ezzel vége a jó híreknek. Minden vonatkozásban. Bolygónk immunrendszere igyekszik megszabadulni az embertől. És pontosan ezzel érheti el célját. 2004. november 3-a, reggel 6 óra. Néhány évvel ezelőtt kaptam egy levelet Y-tiből, egy naív asszonytól. Tudta, hogy én is naív vagyok, ami annyit tesz, hogy egész életemben Roosevelt féle északi demokrata voltam, az egyszerű melósok barátja. Az asszony gyereket várta, nem tőlem, és tudni szerette volna, hogy szabad ebben a gonosz világban életet adnia egy ilyen édes és ártatlan teremtménynek. Ezt írta. Szeretném tudni, mit gondol egy 43 éves nőről, aki végre gyermeket vár, de fél új életet adni egy ilyen rémisztő világban. Ne tegye! Ezt akartam válaszolni neki. Talán a gyermek lesz a következő George W. Bush, vagy Lucrecia Borgia. Abból a szempontból szerencsés lesz, hogy olyan társadalomba születik, ahol még a szegények is túlsúlyosak. Ám abból a szempontból szerencsétlen, hogy ugyanebben a társadalomban a legtöbb ember nem részesül egészségbiztosításban, megfelelő állami oktatásban, és a halálos injekció meg a háborúzás a tévéműsor része. Ahhoz pedig, hogy egyetemre menjen valaki, egy kezével és egy lábával kell fizetnie a harctéren. Mindez nem lenne elmondható, ha a gyermek kanadai, svéd, angol, francia vagy német lenne. Úgyhogy vagy próbálkozzon a biztonságos szexel, vagy vándoroljon ki. Ám nem ezt válaszoltam, hanem azt, hogy a zene mellett azok a szentek tették szinte elviselhetővé az életet számomra, akik bárhol létezhetnek. Szentek alatt azokat az embereket értettem, akik tisztességesen viselkedtek egy megdöbbentően tisztességtelen társadalomban. Joe, egy pittsburghi fiatal egy kéréssel fordult hozzám. Mondja kérem, hogy minden rendben lesz. Üdvözlöm a földön, fiatal ember, válaszoltam. Nyáron meleg van, télen hideg, kerek, nedves és zsúfolt. Van vagy 100 éve, Joe. Mindössze egy szabályról tudok. Az isteni Joe, légy jó ember. Egy fiatal ember nemrég a következőket írt a Seattle-ből. Nemrégiben felszólítottak, hogy a manapság általánossá vált módi szerint vegyem le a cipőmet a repülőtér biztonsági vizsgálatánál. Miközben feltettem a cipőmet a tálcára, egyszer csak olyan abszurdnak tűnt az egész. Le kell vennem a cipőmet, hogy egy röntgengép

0: az, amit Abby Hoffman, a szent háború ellenes bohóc követett el a vietnámi háború alatt. Bejelentette, hogy a legújabb anyag a végbélen át beadagolt banánhé. Ezután az FBI tudósai banánhéjat dugdostak a seggükbe, hogy kiderítsék, igaz-e vagy sem. Legalábbis nagyon reméltük. Az emberek félnek. Vegyük például ezt a cím nélkül író férfit. Mit tenne, ha tudná, hogy valaki veszélyt jelent önre? Mondjuk pisztoly van a zsebében, és úgy érzi, egy pillanatig sem habozna önnel szemben használni. Tudjuk, hogy Irak veszélyt jelent ránk és az egész világra. Miért ülünk tétlenül, úgy téve, mintha biztonságban lennénk? Pontosan ez történt az Al-Qaidával és szeptember 11-ével. Irak esetében azonban sokkal nagyobb léptékű a fenyegetés. Dőljünk hátra, és legyünk kisgyerekek, akik csak ülnek és félnek és várnak. Ezt írtam vissza. Kérem, mindannyiunk érdekében fogjon egy sörétes puskát, lehetőleg egy 12-es dupla csövűt, és lője szét a szomszédságában mindazoknak a fejét, a rendőrökét kivéve, akiknél fegyver lehet. Egy férfi a Maine állambeli Little Deer Isle-ról a következőt kérdezte. Igazából mi készteti az Al-Qaidát a gyilkosságokra és az öngyilkos merényletekre? Az elnök azt mondja, gyűlölik a szabadságjogainkat, a szabad vallásgyakorlás jogát, a szólásszabadságot, a szavazati és gyülekezési szabadságot, az egymással való egyet nem értés jogát.
1: Háló, sziasztok! Ez itt a Test és Lélek rendkívüli adása a gyűjtögetők nagy gyűjtő napján. Mi a gyűjtögetésről fogunk beszélni, és vendégem dr. Csigó Katalin.
2: Sziasztok!
1: Tehát mi arról a részről fogunk beszélni, ami már betegségbe hajlik, úgyhogy mindjárt erről is fogunk beszélni, de először akkor Katalin kérdezem, hogy minden vendégünket meg szoktuk kérdezni, hogy ő hogy lett pszichológus, és hogy kerül ide.
2: Ugye ezért hát...
3: Hát ez még valahol a 90-es években nyúlik vissza. Bementem egy könyvesboltba, és levettem Freud bevezetés a pszichoanalízisbe című könyvét. Na. 15 évesen, rongyosra olvastam, semmit nem értettem belőle, de az volt az érzésem, hogy valami olyat mutat, ami roppant érdekes, és hogy szerintem ott minden eldőlt. Ez nem volt kérdés, hogy én pszichoterapeuta leszek, és az analízissel fogok foglalkozni.
1: És ez így is lett.
3: És így is lett.
1: Jó. Igen. És akkor hogy kerültél ugye az osztályra? Ugye most már ugye más neve van, de a Nyírő Gyula Kórháznak van egy speciális beteg pszichiátria osztálya, igen, ami kényszerbetegségekkel is foglalkozik.
3: Igen. Én ott 17 éve dolgozom.
1: Tehát ez rögtön az egyetem után?
3: Igen. Az egyetem utolsó évében ismertem meg Németh Attila főorvost, akkor ő még főorvos volt, és a Lipót még létezett. Igen. Mi még ott képződtünk. És ő hívott erre az osztályra dolgozni, amit ő alakított ki. És tulajdonképpen az ő hatására kezdtem el kényszerbetegekkel foglalkozni. Azt mondta, hogy Kati, csináld, ez egy érdekes dolog. Valóban. Tehát, hogy ez egyik legizgalmasabb betegségcsoport, és az egyik legnehezebb is, és mégis ez történik 10 éve, és az utóbbi években dolgoztunk ki egy olyan speciális pszichoterápiás programot, ami azt hiszem, hogy tényleg egyedülálló.
1: Oda mindenképpen eljutunk. De akkor egy kicsit most, ugye, aki, ugye nagyon sokféle gyűjtésről lesz ma szó, hogy mi minden gyűjtenek az emberek. Tehát ugye, hogy van egy gyűjtő szenvedély, amit köznapi nyelven így mondunk, és van ez, amit már betegségnek hívjuk. Próbáljuk meg valahogy ezt elkülöníteni, és esetleg definiálni, hogy mi az, hogy kényszerbetegség.
3: Ez két külön fogalom, a kényszerbetegség és a gyűjtögetés szindróma. Uh-huh. Tehát a kettő az két külön betegségcsoport. Uh-huh. Vannak olyan gyűjtögetők, ami kényszerbetegséggel társul, de ez ma már az új betegségosztályozási rendszerben, ez egy teljesen külön kategóriának
1: de
3: tekinthető.
1: A DSM
3: 5-ben. Igen. Maga a kényszerbetegség az egy olyan betegségcsoport, ami kényszer gondolatokból és kényszer cselekvésekből álló tünet együttes, aminek az az érdekessége, hogy végül is gondolat nagyon sok minden lehet. Tehát, hogy ez impulzus, kép, képzett fantázia, ami automatikusan bevillan az ember fejébe, és a beteg úgy érzi, hogy képtelen tőle szabadulni.
1: Tehát, hogy valamit meg kell tenni.
3: Nem feltétlenül, tehát hogy ezek lehetnek akár riasztó képek, például egy agresszív kép, látok egy véres jelenetet, és abban attól a képtől nem tud a beteg megszabadulni. Olyan gondolat is van, ami őt valami

0: mire készteti, hogy leellenőrizze az árat 88 milliómodszor, vagy megmossa a kezét, vagy visszamenjen az utcán, és azt ellenőrizze, hogy nem lökötte le valakit a villamos elé. Mm. Tehát ezek nagyon kínzó képzetek, és ennek következtében alakulnak ki a kényszer cselekvések. Tehát a cselekvések mindig arra vonatkoznak, hogy valahogyan ezeket a képzeteket, gondolatokat, képeket az ember kilökje a fejéből, és próbálja azokat semlegesíteni.
1: És akkor ugye valahogy szóba kerülnek ugye a szorongás, hogy ez mind szorongás, magas szintű szorongással jár.
0: Az az érdekes, hogy egészen idáig ezt gondoltuk, aha, hogy ez egy szorongásos betegség, az utóbbi 1-2 évig, aha, és szorongásos betegség csoportként is kezeltük, az összes terápiás technika erre vonatkozott. Ma már azt gondoljuk, hogy ez nem tisztán szorongásos betegség, hanem egy egészen eltérő, az összes neuropszichológiai képalkotó kutatás azt mutatja, akár genetikai kutatások, hogy bizonyos módon a személyiség sérüléséről van szó a kényszerbetegségnél, uh-huh, és ebben mondjuk számomra különösen az az érdekes, aki pszichoanalitikus szemléletbe gondolkodom, hogy itt az analitikus elméletek nagyon sok mindenben igazolást nyernek, hogy valóban a pszichoanalízis gondolta azt, hogy a személyiség egy része fejlődik kóros módon a kényszerbetegségben, míg egy másik része be tudja járni a normál fejlődést. Tehát ma azt gondoljuk, hogy a kényszerekhez társulnak természetesen intenzív szorongások, de ez egy olyan működészavar, ami áthatja az ember teljes működését, és mindenre kihat.
1: Jó, akkor mondjuk egy ilyen diagnosztikus definíciót próbálj meg alkotni, hogy mitől mondjuk az, tehát mitől, hogy vesszük észre, vagy mitől mondjuk azt, hogy ő ilyen zavarban szenved, vagy azzal él.
0: Igen, ez tényleg egy nagyon fontos dolog, hogy mindenkinek vannak kényszerei, tehát ez nem kérdés. Pont ezért, mert hogy a személyiség egy része kényszeresen működik mindannyiunknál, és különösen kritikus helyzetben, ha valami bajunk van, akkor ilyen kis rituálékhoz nyúlunk, hogy a legtöbb embernek van ilyen lefekvési rituáléja, hogy akkor tudok úgy ellazulni, hogyha végigcsináltam, aha, ugyanazt a fürdőszobába, hogy így mosok fogat, meg oda így elrendezgetem a kis dolgaimat, végigjárom a lakást, lekapcsoltam el mindent, stb. Tehát, hogy ez természetes. Ott dől el, hogy valami kényszer vagy nem, hogyha az ember azt érzi, hogy nem tudja ezeket a dolgokat nem megcsinálni, és hogy akkor is meg kell csinálni, amikor az felülírja azt, amit valóban meg szeretnék csinálni. Tehát, hogy nem tudok, tehát például mondjuk vissza kell szaladnom a lakásba, és én van egy olyan tisztasági mániám, hogy ott nem megyek be a lakásomba cipővel, de ha ott felejtettem a kulcsomat, akkor visszaszaladok cipővel és kabátban. A kényszerbeteg ezt nem tudja megtenni. Annak le kell venni a cipőjét, akkor is, hogyha elkésik valahonnan, mert hogy az fölülír minden egyéb normál impulzust, vagy normál késztetést.
1: Olvastam egy valami ilyesmit, hogy ez minimum föl kell 2 hétig legalább fenn kell állnia, de nyilván...
0: És hogy legalább legalább 1 órát az ember napi életéből lekötnek ezek a tünetek. Aha. Tehát, hogy van ennek egy ilyen időhatára ez is mondjuk kérdés, azt is kényszerbetegnek tudjuk tekinteni, akik a tünetek maguk csak pár percig tartanak, de hogy azok annyira intenzív szenvedést okoznak, vagy ilyen akadályokat jelentenek, hogy mondjuk egy gondolat úgy leblokkol, hogy megállok az utcán. Tehát, hogy vannak olyan betegeink, akik áldogálnak itt-ott a város különböző pontjain, mert éppen leragadnak egy helyzetben, és amíg valamit át nem gondolnak pontról pontra, addig nem tudnak tovább haladni.
1: Most tulajdonképpen akkor a kényszeres zavarról beszéltél, igen, és akkor azt mondtad, hogy egy kicsit más ez a bizonyos gyűjtögetés.
0: Igen, tehát a kényszer betegségnek az az egyik jellegzetessége, hogy a tünetek rendkívül változékonyak, tehát hogy nem tudjuk úgy összefoglalni a tüneteket, mint mondjuk a depressziónál, vagy a pszichotikus betegségeknél, hogy van 4-5 olyan tünet, amiből biztosan meg tudjuk állapítani, hogy valaki beteg. A kényszer betegségnél tünetcsoportok vannak, amiknek millió változata lehet, ami az adott embernél másként van. És az egyik tünetcsoport az a gyűjtögetés. Ha most azt mondom, hogy vannak gondolatok és cselekvések, és mondjuk ezek jellemzően a gondolatok általában vagy az agresszió, vagy a szexualitás, vagy valamilyen ilyen morális dilemmázás csoportban tartoznak, a cselekvések leggyakrabban a tisztálkodás, az ellenőrzés, a szimmetria, ismétlések csoportjába tartoznak, és itt találkozunk gyűjtögetéssel. Ez az, amikor a kényszerbe beépül a gyűjtögetés. De, és ez a legnehezebb betegcsoport, akiknél kényszerek nélkül szerepel csak a gyűjtögetési szindróma. Tulajdonképpen nem azt mondom, hogy reménytelen velük foglalkozni, mert ilyet nem tudok mondani, mert mindenkiben általában szoktam valami reményt látni, de valóban a legnehezebb tünetcsoportról beszélünk. Általában nincs betegségbelátás arra, hogy a gyűjtögetés értelmetlen, és ezek a személyek nagyon sokszor izolálódnak, és rendkívüli mértékig rejtegetik a tüneteiket, ami a kényszerre egyébként is jellemző, de a gyűjtögetőkre kifejezetten. Tehát leplezni igyekeznek a környezet előtt, és minden módon tagadják azt, hogy ilyen jellegű problémájuk van.
1: Tehát, hogy akkor ez az azt jelenti, amit mondasz, hogy a környezet próbál valami segítséget kérni, és nem ő.
0: Hát a környezet kezd el először szenvedni. Igen. Tehát, hogy ez akár Igen. lehet egy társasházi lakóközösség Igen. is, Igen. hogy azt látja a környezet, hogy mondjuk a szomszéd valahogyan a lomtalanításon kivitt holmikat mindig beviszi, Igen. eldugdossa, a kukából kiveszi, Igen. és hogy milyen érdekes, hogy mondjuk valakinek a lakásában már nem lehet bemenni, ami korábban még jellemző volt, Igen. hogy úgy valahogy úgy nyitja ki az ajtót, hogy ne lehessen belátni, hogy odabenn mi van. Igen. Az már a nehezebb dolog, hogyha a szagok és minden egyéb is ki
1: Tehát akkor látszik. Azt mondod, hogy nem, a, nem, nem ilyen gondolatok, mint a többinél, hanem akkor, tehát ő hogy magyarázza, ha mégis ide kerül mondjuk hozzátok?
0: Kevés ilyen beteggel találkozunk, és akik Igen. bekerülnek hozzánk, azokat általában már hozzák. Tehát, Igen. hogy valahogyan a család vagy a közösség rákényszeríti a betegre azt, hogy kérjen segítséget, de a legritkább, hogy a gyűjtögetés miatt kér segítséget, hanem sokkal inkább mondjuk, ha ehhez társul esetleg egy depresszív Igen. hangulatzavar, Igen. abba bele lehet kapaszkodni, hogy ő csak arról beszél, Igen. és azt mondja, hogy nincs, ez nem jelent problémát, mert tehát a gyűjtögetésnek az a lényege, hogy a beteg úgy érzi, hogy azok a holmik, amiket ő fölhalmoz, azokat majd ő valamire fel fogja használni, és valamilyen, ezt intellektualizálásnak nevezné a lélektan, valamilyen magyarázatot fűz ahhoz, hogy ő miért gyűjti össze Mind azokat a tárgyakat.
1: Lámpa.
0: Például, vagy hogy azokat a ruhadarabokat majd ő el fogja ajándékozni a nem tudom milyen közösségnek.
1: De addig még itt feltartja.
0: De addig ezeket felhalmozza. Tehát hogy az a különbség a gyűjtögetők és a kényszeres gyűjtögetők közt, hogy a valódi gyűjtögetők tényleg értelmetlen, akár ártalmas dolgokat is gyűjtögetnek, mint ételmaradék, vegyi anyagok, flakonok, nem tudom, tehát hogy rendkívül szélsőséges lehet az, hogy és hulladékot is konkrétan gyűjtögetnek, míg akinél ez egy kényszerbetegségnek az egyik megnyilvánulása, ott valami jelentősége van annak, hogy mit gyűjt. Például azt gyűjti, amihez valamilyen érzelmi emlék fűzi. Tehát, hogy mondjuk volt olyan betegünk, aki azokat a tárgyakat mind eltette, amihez a családtagjai hozzáértek. És ez egy csokoládépapírt is jelenthet, amit az ember gyereke megeszik. Azt nem lehet kidobni, mert ha kidobom a csoki papírt, annak van egy mágikus jelentése, hogy azon keresztül már ártok a családtagomnak, és egy jó anya ilyet nem tesz. Tehát, hogy azok igen értelemben szemét, papír, de hogy mégis nem ételmaradék, és ott fel lehet azt fejteni, hogy ehhez valamilyen érzelem társul. Sokszor azt is látjuk, hogy a kényszeres gyűjtögetőnél ez egy olyan zavar része, hogy ami általában jellemző gondolkodási zavarként a kényszerre, hogy nem tud döntést hozni arról, hogy mi a fontos, mi a lényegtelen. Tehát ugye kettő az összemosódik, és hogy ezért kell minden tárgyat megőrizni, mert hogy nem tudok döntést hozni arról, hogy ennek van-e lényegi eleme annak a tárgynak, vagy jó lesz-e még valamire, vagy nem, és inkább nehogy hibázzak, ezért inkább mindent megtartok. Tehát a hibázást a kényszeresnek minden áron el kell kerülni, mert ez egy elviselhetetlen érzés.
1: Na most jól belecsaptunk így a közepén.
0: Mindenről beszélünk, igen.
1: Most szerintem egy rövid zenét, és utána megpróbálunk átcsapni oda, hogy akkor hogy lehet ezen egyáltalán segíteni, mert nagyon kínzónak hangzik, hogy ez milyen nehéz igen. lehet neki. Akkor most zenélünk egy kicsit.

0: Sziasztok! Itt vagyunk megint, és eddig beszéltünk arról, hogy mi is ez a kényszer, kényszeres gyűjtögetés, kényszere vagy sem. És ugye most arra gondoltunk, hogy akkor egy kicsit térjünk át arra, hogy hát hogy lehet ebben segíteni, hogyha hát valahogy oda jut.
1: Pozitívabban beszélünk.
0: Igen, ez nagyon nyomasztó volt, igen. Még én is nagyon elszomorodtam, hogy ez milyen nehéz lehet ebben az állapotban lenni.
1: Egy, nekem azért furcsa, mert ugye nekem ezek ilyen mindennapi tapasztalatok, hát, hogy ebben vagyok, ebben dolgozom a betegekkel, hogy már szinte néha fel sem tűnik, hogy ez, ezek ennyire nehéz tünetek valaki kívülálló.
0: Most arra beszéltünk, hogy valaki megpróbálja őt oda terelni hozzátok. Van-e, aki valahogy maga megy?
1: Persze, nagyon sokan.
0: És mit mond? Miért jöttem? Elkopogok jöttem?
1: Konkrétan a kényszerbetegség miatt.
0: Hogy ez már annyira kínzó.
1: És valahogy nyilván azért ez már megjelenik a köztudatban, hogy lehet segítséget kérni, és aki igazán akar, az meg is talál bennünket, hogy nem olyan bonyolult kideríteni, hogy hol foglalkoznak a kényszerbetegség kezelésével. És több módon lehet kezelni a kényszerbetegséget. Nyilván a legsúlyosabb helyzet, ami alatt azt értem, hogyha valakinek úgy a mindennapi életét már akadályozzák a tünetek, hogy nem tud akár bejutni az egyetemre, a munkahelyére, tanulni, ellátni önmagát, ott érdemes a kórházi kezelést egyszerűen igénybe venni, és hogy erre van mód, van lehetőség bekerülni olyan osztályra, ahol érdemben foglalkoznak a betegséggel.
0: Például itt.
1: Tehát, hogy nálunk ez egy olyan program, ahol van olyan beteg is, aki nem is kap gyógyszeres terápiát, ami azért egy ritka dolog, hogy úgy lehet kórházi osztályon feküdni, hogy nem. Tehát, hogy ezek is ilyen tévhitek a pszichiátriával kapcsolatban, hogy itt valakit legyógyszereznek, és csak a gyógyszert látjuk megoldásnak. Ez egyáltalán nincs így. Alapvetően ez egy pszichoterápiás program, és azt mérlegeljük, hogy az adott betegünk mennyire szenved, és hogy ha úgy érezi ő is, és mi is, hogy nehéz részt venni a pszichoterápiás programban, az egy nagyon intenzív dolog, és intenzív munkával, belső munkával jár, akkor javasoljuk neki, hogy a gyógyszert is fogadja el, ami segíthet a tüneteket csökkenteni.
0: Igen, tehát hogy akkor ez egy alapvető kérdés, ami mindig felszokott merülni pszichiátriai betegségeknél, hogy van-e biológiai háttere, ami akár oki, akár kísérő, vagy akkor csak pszichológiai, és ahogy mondtad már, hogy a személyiség kvázi zavara, vagy fejlődési zavara.
1: A kettő együtt lehet igaz. Tehát, hogy igen, vannak olyan betegeink, akiknél azt látjuk, hogy akár ez egy családi halmozódást mutat, tehát, hogy már a felmenők közt is megjelennek a szorongásos vagy a hangulatzavar egyes esetei, ott feltételezünk egy biológiai érintettséget, vannak ilyen irányú kutatásaink is, de hogy azt is lehet látni, akinél azért ténylegesen kibontható egy pszichodinamikai elem, vagy egy olyan életesemény, aminél azt mondjuk, hogy az belobbantotta az esetlegesen meglévő hajlamot. Tehát, hogy talán így érdemes gondolkodni a betegségekről.
0: Igen, ugye, ahogy én olvastam, ugye szintén a szerotonin meg a dopamin rendszer érintettsége, ami a szorongásos, vagy akár a hangulatzavaroknál szokott-e felmerülni. Tehát akkor erre kaphat esetleg
1: így
0: gyógyszert.
1: Van. Tehát kap egy antidepresszánst, és hogy azt úgy magyarázzuk a betegeknek is, hogy igen, a gyógyszer az olyan, mint egy mankó, hogy segít az agyban a szerotonin rendszer eltolódását helyreállítani, és arra teszi őt alkalmassá, hogy képes legyen részt venni a pszichoterápiában. Tehát ahogy ugye az első etapban beszéltünk, a kényszer egy nagyon, tényleg a legkínzóbb belső állapottal jár a beteg számára, mert megéli azt, hogy teljesen irracionális, amit csinál, hogy hülyeségekbe tekeri bele magát, és belegabajodik valami értelmetlen, irracionális dologba, de nem tud tőle szabadulni. Tehát, hogy ez egy nagyon komoly bezártság.
0: Igen, ez nagyon izgalmas, hogy az egyetemre jártam, 5 éves voltam, és én tanácsadás, meg pályatanácsadás szakirányra jártam, és bekopogott az egyetemre egy nő, azzal, hogy ő most jött Tündérhegyről, hova azért került, mert az volt az ő kényszeres gondolat, hogy azt súgták a hangok, ugye, hogy meg kell ölnie a gyerekét. És ő úgy gondolta, hogy ezt nem akarja megtenni, de nem tud tőle szabadulni, és akkor ő is valahogy eljutott oda, és a rehabilitációban kért segítséget. Most én egy nagyon fiatal kezdő voltam. Ebben jó voltam már ugye a pálya alkalmasás, stb. És nagyon jól is haladtunk, de azért eléggé megütött engem ez a...
1: Hát ez ijesztő hogy ennyire, ezt hallani, hogy nem mondjuk csak az, egy anyának van egy ilyen gondolata.
0: De hogy ez annyira szép is volt, hogy ő ezt le akarta küzdeni, ez nagyon-nagyon fontos volt, és láttam benne, hogy ez mennyi erő benne.
1: És hogy ugye ott lesz ilyenből kényszer, hogy én azért azt gondolom minden anyának, normál esetben van olyan gondolata, hogy elegem van a gyerekemből, igen. Most már nem bírom, igen, a francba menjen innen el, de hogy ezt egy normál ember tudja, hogy ez most egy pillanatnyi gondolatom, igen. És majd elmúlik, vagy ez csak egy gondolat. A kényszerbetegség ott alakul ki, hogy az adott ember ettől megijed, hogy létezik, hogy ilyen gondolat az eszembe jut, megjelenik egy olyan torzítás, hogy ha ez eszembe jutott, meg is fogom csinálni, hogy tényleg kihajítom a gyerekemet az ablakon, vagy ártok neki valamilyen módon, és elkezd attól félni, hogy nehogy még egyszer ilyen gondolat eszébe jusson. És itt jönnek a manőverek, hogy hogyan tudom kitolni ezeket a gondolatokat, és ha visszatérünk a terápiára, a terápia pont olyan szemléletben dolgozunk, amiben próbáljuk azokat a pszichoterápiás elemeket integrálni egy ilyen nagyon intenzív programba, amiről azt gondoljuk, hogy hasznos a betegség gyógyításában. Ugye ma nagyon népszerű a kognitív viselkedés terápia, viszonylag gyors és népszerű módszer. Nekünk az az érdekességünk, hogy mi is alkalmazunk ilyen elemeket, de nem azt gondoljuk, hogy önmagában a kognitív viselkedés terápia gyógyítja meg a betegeket, hogy ezek kell technikákat tanulnak a betegek, ami rendkívül fontos, hogy visszaszerezze azt a készségét, hogy valahogyan kézbe tudom tartani a tüneteimet, és uralkodok fölöttük, de a feltáró terápia az borzasztó lényeges, hogy azt megérteni, hogy honnan, miért indít el bennem ez ilyen félelmeket, hogyan próbálom magamat állandóan ilyen korlátokba beszorítani és szabályozni.
0: Valahogy belenézhetünk-e, hogy ezt megértse, aki most minket hallgat, hogy milyen ez, mi az, hogy feltáró terápia?
1: ez egy pszichoanalitikus terápia. És itt az a különlegessége a mi osztályunknak, GM, más az országban, ahol az osztályvezető főorvos is pszichoanalitikus. Tehát, hogy ezért általában az analitikusok magánpraxisban dolgoznak már, de hogy mi még elérhetők vagyunk az állami egészségügybe is. És tehát a feltáró terápia azt jelenti, hogy egy ponton tudunk oda eljutni, hogy tényleg a beteg képes önmagáról beszélni. Ahhoz az kell, hogy egy kicsit a tüneteitől szabaduljon. Tehát általában azzal kezdünk, hogy olyan technikákat tanítunk, ilyen egyszerű viselkedésterápiás technikákat, hogy mégis hogyan próbálja meg szabályozni a gondolatait és a konkrét cselekvéseit. Mondjuk egy 28-szor valaki kezet mos, akkor megtanítjuk őt újra kezet mosni. Ez egy ilyen látszólag egyszerű folyamat, de borzasztó nehéz újra fölépíteni egy viselkedést, és ez után
0: tehát,
1: jöhet
0: csak
1: az
0: akkor,
1: a...
0: Mit jelent az újra kezet mosni? Hogy csak akkor, amikor indokolt? Vagy mi az, hogy újra?
1: Például ilyenekről beszélünk, hogy mit érez beszennyezetnek, mi az, ami egy normál szennyezettség, mi az, ami az ő gondolataiban már egy torzítás, hogy ő azt túlzónak gondolja, hogy nem tudom, itt most ülünk, és nem tudom, matat az asztalon, megfogom a fejhallgatót, vagy bármit, hogy ezután most nem kell kirohannom kezet mosni, hanem elég, ha az ember hazamegy, az egy természetes dolog. Egy kényszerbeteg már most ezt zsebkendővel fogná meg például.
0: Szóval ezt én otthon nagyon megtanultam, anyukám egyébként egészségügyi dolgozott, hogy amikor hazaérünk, kezet mosunk, és amikor elmegyek a munkahelyemre, hát hiszen ez egy egészségügyi, ott is mindig kezet mosok, mit csodálkoznak. De pedig nagyon hasznos, mert például engem nagyon ritkán érintenek ezek a nátha, meg ilyes jellegű, pedig csak ennyi, tehát nem szoktam sűrűn, de ha hazaérek, az biztos, és ez szerintem nagyon hasznos is, de még ezt is nagyon furcsának tartják, hát még hogyha ez ilyen nagyon gyakori.
1: Hát és itt jön akkor a feltáró terápia, hogy ez például innen indul el valahol, ott gyökerezik egy ilyen tünet, hogy az anyukám azt mondta, hogy mindig kezet kell mosni, és hogy én nem mertem másként csinálni, és más szabályokat kialakítani az életbe, csak azt, amit az anyukám mondott. Tehát mondjuk 40 évesen is azt csinálom el, amit az anyukám mond.
0: És hát ugye, hogyha az anyuka ennyire nagyon mondta, akkor ugye lehet, hogy érezhető volt az ő félelme, ami mindentől. Tehát mennyire óvott engem, ő mennyire félt mennyi mindentől. Ezt ugye, ha nem is mondta ki, ezt nyilván érezhette a gyerek, hogy valami félelmetes dolog, ha nem mosunk el kezet.
1: Hát ezt mindenképpen, és ugye nyilván a szabályok a szüleinktől épülnek be, az énünk egy struktúrájába, hogy belsővé teszem azt a elvárást, vagy amit én vélek elvárásnak, amit az anyámon látok. Igen. De és hogy ez onnantól tulajdonképpen a kényszerbeteg önmagával játssza le ezt belül, hogy van egy ilyen fenyegető, tiltó én része. Erről így szoktam a betegekkel már a feltáró terápiában beszélni, tehát nagyon ki vannak abban képezve, hogy igen, igen, ez most a tiltó részem arra kényszerít, és hogy nem, nem mer az a szabad, egészséges én rész megjelenni, aki úgy mérlegelhetné azt, hogy én vagyok a döntéshozó, nem a bennem lévő tilalmak.
0: Szóval milyen korára is megyünk most vissza?
1: Milyen koránra? Aha. Van egy olyan életkor, ahol azt feltételezzük, hogy ilyen a kényszerek szempontjából döntő jelentőségű, azaz, amikor az én tudat alakul. Ugye ez klasszikusan Freud azt mondta, hogy az a tisztaságra szoktatás időszaka, hogy ott milyen szabályokat tanult meg a gyerek, és a későbbi Freud utáni pszichoanalitikus szerzők azt írják le, hogy ez nem csak azért fontos, hogy konkrétan a szobatisztaság hogyan alakul ki, hanem akkor alakul az énünknek az a része, amikor önmagamról olyasmiket élek meg, hogy én hatékony vagyok valamibe, és hogy nekem van egy ilyen saját kezdeményező készségem, felismerem, hogy jön egy szükségletem, nyilván akár a WC-zés szükséglete, de bármi más is, és hogy én azt követni merem, és azt hatékonyan megteszem, és ez egy visszajelzés, hogy én milyen vagyok, és ott nem mindegy, hogy a szülő
0: hát mi ugye az korlátokat, ugye?
1: Ez az autonómia, ezt akartam körbejárni, köszi.
0: És ott tehát nagyon, ez nagyon fontos ez, hogy egy ideig ugye sokszor mások akarata nyomán csináljuk ezt, és megtanuljuk, hogy hát mi szabályozzuk, tehát hogy nekünk kell majd ezt szabályoznia, és a testünkre figyelve, de mégis már autonóm módon.
1: Így van, és a ebben lehet egy fajta zavar. Nagyon sokszor beszélnek arról, hogy ahogy ilyesmikről beszélünk, hogy bennük hogyan tudjuk azonosítani ezeket, hogy nem merek autonóm lenni, mert rögtön a tilalmak jönnek, hogy előjön sok-sok olyan élményük, hogy jé, tényleg, hogy mondjuk én nem futkoshattam szabadon a játszótéren, mert hogy az anyám rögtön szólt, hogy oda nem állsz föl, az veszélyes, az ne fogd meg, az koszos, az, tehát hogy nincs egy ilyen szabad mozgástér, aminél az lehetne az élmény, hogy alapvetően a világ biztonságos, hanem a világban állandóan ilyen veszélyforrások vannak. És hogy ez ilyen 5-6 éves korra nyúlik vissza, és általában ott van egy ilyen természetes része, természetes jelenség is, hogy az óvodásoknál lehet kényszeres jelenségeket látni, aztán
0: hát kinőlik. Akkor ez a feltáró rész, és akkor ebből hogy lesz az javulás, vagy újra strukturálódás?
1: Hát a terápiának, igen, egy része ez a fajta egyéni terápia, és aztán egy csoportterápia is zajlik, ami hát ilyen vicces, tehát hogy ott közösen gyakorlunk helyzeteket, tehát hogy mondjuk amiben én is beszállok, az nagyon fontos, hogy a terapeutást is lássák ilyen szituációkban, hogy oldunk meg ilyen helyzeteket, hogy nem tudom, lemegyünk a kórházudvarra, leülünk a fűbe, hát ilyet, hát ott teljesen ki szoktak borulni. Mi az, hogy leülünk Budapest közepén a fűbe? Hát az koszos. Tehát nem mezitláb a fűbe, hát olyat nem lehet. Aztán nyilván valahogyan, ha én is leülök, és a segítő terapeuta társak is, akkor van egy ilyen csoporthatás, hogyha együtt valamit meg tudunk csinálni, az sokkal jobb. Nagyon sokat nevetünk ilyen helyzetekben, hogy ott vonulunk, és mindenféle hülyeséget játszunk.
0: Látszólag hülyeséget. Igen. Jó, akkor megint egy kicsit zenéljünk, és próbálj meg visszatérni a szegény gyűjtögetésre, hogy azzal mit tudunk csinálni, jó?

0: Sziasztok! Ez itt a Teszt és Lélek-nek a gyűjtők napi külön kiadása, és hát nyilván próbálunk a gyűjtögetésről beszélni már, amikor egy kicsit ez már túlzó. Tehát eddig beszéltünk ugye a kényszerességről, annak a terápiás lehetőségeiről, meg egy kicsit a hátteréről, és most visszatérünk oda, hogy mi van akkor, hogyha ez a gyűjtés, ez már túlzó. Hogyha a család próbál, tehát a család mondjuk észreveszi, hogy ez már nagyon túlzó, és megkeseríti mindannyiunk életét, és próbálnak segíteni.
1: Tehát a gyűjtögetésről ugye azt is mondtuk, hogy ott a legjellemzőbb az, hogy a beteg leplezni próbálja, vagy valamilyen magyarázattal ellátni, hogy ő miért gyűjtögeti a ilyen-olyan holmikat. Tehát ott az elsődleges, hogy valamilyen családtagot, vagy akár az egész családot is beszoktuk hívni, hogy egyszerűen legyen arról egy közös beszélgetés, hogy ki hogyan látja ezt a helyzetet.
0: Hogy legyen nyílt ez a helyzet.
1: Hogy legyen nyílt ez a helyzet, és hogy valahogyan meg tudjuk nyerni a családot is annak, hogy ezt fel kell ismerni, hogy itt van valami kórosság. Sokszor a család is ebbe beépül, és tulajdonképpen asszisztál ahhoz, hogy jó, hát ezt a szobát nem használjuk a lakásba vagy a garázsban, ajtót már nem lehet kinyitni, de hát vannak ezzel más családok is így, nem, egyébként nincsenek. És nyilván az a cél, hogy valami közös olyan szerződésre vagy megállapodásra jussunk, ahol mindenki fölismeri azt, hogy itt mindenkinek van ebben valamilyen feladata és valami szerepe, hogy ez a helyzet idáig eljutott.
0: Ezt hogy érted?
1: Hát az, hogy azért, ha a családi rendszert nézzük, vagy ebbe gondolkodunk, hogy nyilván nem csak a betegről szól ez a történet, hanem ahhoz tényleg egy család asszisztál, hogy ők valahogy ugyanúgy szemet hunytak, vagy ugyanúgy benne hagyták az index páciens, ugye a családterápiában sokszor így beszélünk, hogy őnála látszódnak a legerősebb hatások, de hogy azért a család tagok is ebben részt vesznek valamilyen módon, és hogy ott érdemes mindig ezeket elemezni, hogy kinek mi a feladata abban, hogy a helyzet meg tudjon változni.
0: Ugye a tévben sokszor lehet látni ilyen spektrumon, meg ezeken az informatív csatornákon, hogyha ilyenre valahogy fény derül, akkor jön egy csapat, és akkor egy kicsit így megpróbálják kiszelektálni azt a halmot, amiben már nem lehet bejutni ugye a lakásba. És akkor ez nagyon érdekes szokott lenni, hogy ők megpróbálják őt is valahogy bevonni, hogy akkor ezt valahogy kidobhatjuk, akkor nyilván az elején mindenre azt mondja, hogy nem, semmit. És akkor egy idő után elkezd ilyen kompromisszum, tehát hogy eljuttatják valahogy a kompromisszumokra, hogy mi maradhat és mi nem, és akkor nyilván megpróbálják valahogy a normál szintre juttatni őt, hogy néz ki egy lakás úgy, hogy az élhető. Mit gondolsz erről?
1: Ez a legjobb terápiás technikák egyike, de az, amikor házhoz megy a terapeuta, de ugye hol van erre? Ma a Magyarországon kapacitás nagyon kevés.
0: Például a szociális munkás, ebbe így valahogy betud.
1: Próbálunk erre, vagy van erre nálunk is minimális lehetőség, de azért ezt tényleg hangsúlyozom, hogy minimális erre a lehetőségünk. Nyilván pont a gyűjtögetésnél az a legnehezebb, hogyha be is tudjuk valahogyan invitálni egy terápiába a pácienst, ott nem jelennek meg a tünetek, mert az mindig otthon van. Igen. Tehát mi csak arra tudunk hagyatkozni, amit ő elmond, igen. És az, hogy én instruálom őt valamire, ezt nem tudom élőben megnézni, hogy ő ezt meg is csinálja az otthonában.
0: De hogyha mondjuk
1: lehet
0: a család...
1: Szoktunk ilyeneket, hogy akkor hozzon be holmikat hozzánk, és akkor így megjelennek akár ilyen-olyan holmikkal a betegek feladatként. Ott is például a gyűjtögetésre az is jellemző, hogy ugye ami bekerült az ő zárt rendszerébe, ami az otthon, onnan az nem vihető ki, tehát hogy már az egy feladat,
0: igen, az egy
1: hogy hozza
0: lazul,
1: be a kórházba
0: igen.
1: Akár a két zacskóban a valamit.
0: De hogy amikor a családról beszélted, úgy jutott eszembe, hogy ha nem a szociális munkás, de végülis a család is megtehetné ezt, ha oda jutnak, ugye?
1: Vannak ilyen terápiás technikák, hogy valamilyen családtagot képezzünk ki tulajdonképpen segítővé, igen. Ez egy nagyon kétélű dolog. Igen. Tehát, hogy ezt akkor lehet, és ebben én elég szigorú vagyok, hogy csak akkor, ha tényleg azt látom, hogy az a családtag az építő jelleggel és egyértelműen a páciens érdekében cselekszik. Tehát, hogy ez ne egy ilyen manipulatív játszma része legyen, hogy hát elkezdem őt még tovább kontrollálni, ami amúgy is jellemző
0: igen,
1: ezekben
0: amit mondtál,
1: a családokban.
0: Hogy ők egyrészt szemet hújnak, másrészt hogy meghagyták abban, hogy vannak ezek, amit mondtál, magyarázatok, hogy ő miért gyűjti a bármit, és ilyen mértékben, vagy mennyiségben. Tehát, hogy nem fogták magukat, és raktak ott rendet. Mert mondjuk egy csomó, egy betegnél, mondjuk ha valakinek eltört a lába, akkor oda megyünk, és akkor ott...
1: Igen, ugye, ez sokszor ezt tényleg érthetetlen, hogy hogy jutottunk el idáig, hogy ebben hosszú évek története van, egy ilyen szemethúnyásban, hogy működik az hát, a család.
0: Olyan túlzottan tapintatosak, tehát abszolút elfogadták, a kívülről is egy idő után már irracionálisnak tűnő, hogy látott, hogy miért van szükség arra, és miért nem nyúlunk ehhez a csodás gyűjteményhez.
1: Hát ez is lehet, vagy az is, hogy olyan mértékben fél a család bármi nemű konfrontálódástól, hogy egymással tulajdonképpen nincsenek is ilyen párbeszédek, amiből valami vita lehetne, tehát hogy minden ilyen negatív indulatot azt el kell kerülni. Tehát, hogy ez egy nagyon nehéz kör. Nehéz, mert pont a gyűjtögetőkre az is jellemző, hogy azért általában izoláltan élnek. Mm-hmm. Tehát, hogy nagyon kevésüknek van családjuk.
0: Nincs család.
1: És nincs körülöttük senki. És hogy bizonyos módon lehet ezen gondolkodni, hogy ez tényleg olyan, mint egy pótcselekvés, hogy az ember valamit felhalmoz, hogy azzal népesíti be a amúgy üres, magányos világát. Tehát, hogy sokféle elképzelésünk van arról, hogy miért történik a gyűjtögetés, hogy valamit így birtokolnom kell, tehát mint akár az evészavarok egy része, hogy mintha így magamba kéne tömni mindenféle. Tehát, hogy ezek nagyon messzire vezethetnek ezek az asszociációk. Nincs erről igazán pontos vizsgálat.
0: Jó, hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy valaki gyógyul, mondjuk ilyen hangzik, ez így ilyen pszichológiai, tehát hogy változik, mondjuk igen. Azt mondjuk, változik, igen. Akkor azt hogy lehet látni? Szóval mi a jele ennek szerinted?
1: Nyilván a változás vagy a gyógyulásnak kritériuma az, hogy a tünetek csökkenjenek, de hogy a betegek nem csak azt fogalmazzák meg, hogy kevesebb szermosok kezet, ki fogom tudni már dobni a szemetet, egyáltalán meg tudom fogni a szemetes kukát. Tehát, hogy a gyűjtögetésnél ez is probléma, aha, hogy azért halmozódnak föl a tárgyak, mert nem tudom őket kidobni. Igen. Tehát, hogy ez is alaposan körbe kell kérdezni, hogy igen, mi tartja fönn ezt a tünetet. Tehát, hogy nyilván azt kell látnunk, hogy ezek jelentősen oldódnak, de igazából azt tekintjük valódi változásnak, vagy valódi gyógyulásnak, hogyha ehhez a belső élmény is megváltozott, tehát, hogy ő nem csak egy ilyen szabályt követ, amit megtesz a kedvemért, mert megkedvelt és megsajnálta, hogy ne kilódjon már itt a pszichológus ennyi hónapja velem, akkor megcsinálom a kedvéért, és hazamegyek, aztán úgy is marad annyiban az egész. Nyilván erről szoktam is hülyéskedni a betegekkel, de hanem hogy ő tényleg elkezd a dolgokról másként gondolkodni.
0: De egyébként ez tök fontos, amit mondasz, mert valahol minden terápiás eljárásban érezzük ezt, hogy én is azt láttam, hogy egy idő után látszik neki, hogyha ennek a valakinek ennyire fontos ez, az hat rá, hogy akkor nekem is fontosnak kell lenni. Szóval ez persze viccesen hangzik, de mégis lehet érezni, hogy őt valahogy ilyen, mintha elbűvölné, hogy nekem ennyire fontos egy másik embernek az én ügyem, hát akkor tényleg fontos ez, akkor tényleg érdemes ezt valahogy csinálni.
1: Persze, szóval én is ezt gondolom, hogy a terápiás van, kapcsolat kulcsfontosságú, igen, és hogy ez egy olyan erőforrás, amire lehet támaszkodni, hogy a betegek látják, hogy én lelkes vagyok, még ennyi év után is képes vagyok velük a kézmosást gyakorolni, hogy ez fontos, és akkor ők azt gondolják, de hogy ez az első lépés, és annak kell kialakulni, hogy benne legyen belül egy ilyen belső terapeuta, szóval, aki belül lelkes, és belül érzi azt, hogy ez
0: szóval érdemes. Szóval ezek a filmek, amiket így látunk, hogy valahogy kitakarítják, vagy kiszeletelják, vagy egy ilyennek, és akkor visszaszoktak menni, hogy ez meg tudott-e maradni. Aha. És lehet, hogy valahol ebben is, tehát hogy ezért is jön létre az, hogy ez megváltozott, mert hogy megérzi, hogy milyen, amikor esetleg nem úgy van az a lakásom, hogy úristen, itt szőnyeg is volt, mert hogy már nem látszott, mert annyira be volt. Tehát, hogy ilyen szobák vannak teljesen kiiktatódva a lakásból, vagy a konyhában már tudod, nem lehet egy ösvényesebb elutni, mert ott vannak a dobozok, meg a minden. De amikor ezt így valahogy kiszelektálták, akkor ő képes például fenntartani, és lehet, hogy emiatt is van, hogy valaki jött nekem segíteni, és itt csinálták, nem tudom, napokig, nem tudom én hányan, akkor ugyanez, mint a terápiás helyzet, hogy valaki jött és segített nekem.
1: De ez, én nekem az a tapasztalatom, hogy ez akkor is csak első lépés.
0: Persze.
1: Tud lenni, hogy igen, a tüneteket markáns, drasztikus erővel tulajdonképpen megszüntettük. Ugye. Ez ennél a tünetnél csak így mehet, hogy kidobáljuk a holmikat, de hogy abból ő benne történt-e bármi megértés abból, hogy én hogyan élek, vagy miért kezdtem el így élni, vagy mi hiányzik, vagy mire van szükségem. Tehát ez az, ami a feltárás
0: csak
1: rész.
0: Voltam, hogy ez tényleg csak egy ilyen csinadratta ez a film, hogy lehet ennek
1: nem,
0: valóság
1: alapja. Nyilván van. Tehát, hogy muszáj bizonyos módon ez az inger elárasztáshoz hasonló technika, amivel én óvatos szoktam lenni.
0: Persze.
1: Nem az én stílusom, ezt kell, hogy mondjam, hogy én nem szeretem a betegeket olyan intenzív, szorongó helyzetbe hozni, ahol nagyon drasztikusan szembesülnek valamivel.
0: De mondom, szerintem ezekben a filmben is van egy ilyen fontos jelenet, hogy elkezdik őt kérdezgetni, hogy akkor ezt, igen, ezt, nem, tehát ez van
1: fontos.
0: Azért. Tehát nem csak így jönnek és erőszakosan kidobálják, akar, mert igen, nyilván az igen, valószínűleg nagyon, igen. Hanem hogy valahogy, tehát be van ő vonva, tehát valószínűleg van egy segítségrész is emögött, de hogy ez is nagy segítség, hogy valószínűleg ezt a mennyiséget egyedül leépíteni is nagyon nehéz.
1: Igen, tehát hogy ez...
0: Tehát hiába javul, ahogy mondod, igen, hogy a belső élménnyel, és ott mondjuk nem halmoz fel mondjuk többet, ami egy nagy lépés már, de ami ott van, azt eleve nehéz leépíteni, vagy kiszerektálni.
1: Persze, tehát hogy ez ha jól van előkészítve, vagy lehetne ilyet csinálni, hogy előre már arról beszélni, hogy ez fog történni, igen, és hogy ő ott hogyan lesz képes ebben részt venni, és konkrét segítők megcsinálják. Tehát ez egy nagyon jó technika lehet.
0: Na, akkor nem tudom, hogy arról azért keveset beszéltünk, hogy miben más, amikor valaki valamit gyűjt, mint ez a kritikátlan bármit gyűjt.
1: Igen, tehát hogy a valódi gyűjtés, mint hobbi,
0: igen,
1: az valamilyen módon örömmel jár. Tehát, hogy azt én úgy tekintem, hogy bele tudok merülni abba, hogy rendezgetem a nem tudom mit. Nyilván ennek is vannak ilyen elemei, hogy miért okoz valakinek örömet a rendezgetés, a babrálás valamivel, a sorbarakás, a katalogizálás, a nem tudom micsoda. De ez egy kritérium, hogy ott ahhoz társul egy öröm, és a cselekvés abba hagyható. Uh-huh. Tehát, hogy az valamettől valameddig tart.
0: Tehát ez egy differencia specifika,
1: igen,
0: hogy ez az öröm, és ott meg a szorongás,
1: igen,
0: inkább, vagy félelem.
1: Én ezt magamért azért teszem, hogy nem tudom, munka után egy órát ezzel foglalkozom, mert ez jól esik, és akkor nem kell se a családdal lenni, se a munkámmal lenni, semmi. A gyűjtögetési szenvedély, tehát, hogy ha azt most jó értelemben, normál értelemben használjuk, az a szenvedély jelzi ezt, hogy ehhez társulnak pozitív érzések. Míg a betegségnél ehhez semmilyen pozitív érzés nem társul. Tehát valahol a beteg is szenved attól, hogy és épp ezt akarja elleplezni a szomszédok vagy a családtagok elől, hogy pontosan tudja, hogy kínos.
0: Ez igaz, mert hogy akinek van egy ilyen gyűjteménye, az
1: mutogatja.
0: Ezt akartam, igen, hogy nem szokta eltitkolni, másrészt
1: látszik,
0: hogy öröm ránézni arra, igen, bármire.
1: És abba elmélyed, és utána olvas, és foglalkozik vele. Itt ez mindig leplezve van, tehát nem lehet bejutni abba a szobába, abba a garázsba, abba a pincébe.
0: Aha. Ez nagyon fontos, mert ugye most a nap következő részében majd olyanokat fogunk hallani, amik tényleg örömmel, igen, különböző típusú dolgokat gyűjtöttek.
1: Azért érdemes tőlük megkérdezni azt, hogy volt-e olyan, hogy ezért már nem tudtak szabadulni attól a gondolattól, vagy hogy
0: meg
1: túl
0: kell
1: sokat,
0: szerezni
1: hogy
0: még
1: meg
0: egy.
1: Kell szerezni, vagy hogy ott már más dolgom lenne, de én még mindig az interneten azt keresem, hogy hozzájutok-e a nem tudom melyik gitára.
0: A hiányzó bármihez. Én például a népek meséjét gyűjtöm, mint meseterep autó, és az ilyen, de minden nap megnézem, hogy a hiányzó könyvecském, amit nehéz beszerezni, az esetleg feltűnt-e valahol megvásárolható, úgyhogy ezt én vállalom.
1: És az is fontos, hogy mondjuk engeded, hogy ennek bárki más részese legyen. Tehát, hogy meg lehet-e nézni a te könyveidet, vagy el tud-e mondani ezt a mesét, meg tudod-e osztani valakivel.
0: Hát volt olyan, mivel ezt már nagyon régóta gyűjtöm, meg az egyetemista koromtól fogva, volt, ami duplám volt, mert most már kénytelen voltam, ugye, egy Google Drive, ami márhon elérhetek, egy listát írni belőle, hogy ne vegyem már meg, de volt egy csomó, ami duplám volt meg, ezért a meseterepot a társaimnak felajánlottam. Igen. Tehát ez nagyon fontos volt, de az, ami fontos, hogy meg legyen, azt nyilván, azt nem adom, az nekem kell.
1: Jó, tehát, hogy mondjuk megmutatni meg,
0: ja,
1: tudod.
0: Hát persze.
1: Tehát, hogy ott lehetnek esetleg jelenségek, de hát ez a baj velem, hogy én elvárva minden
0: tehát, amit ki nem
1: patológiát dob. Látom már, vagy hogy hol kell réselni, hogy mondjuk, nem tudom, valakinek van egy gitárgyűjteménye, és hogy ahhoz azt meg lehet-e fogni. vagy ja. akkor ő ott infarktust kap, hogyha igen, mondjuk igen. jön egy barátja, és azt le akarja venni a falról, mert hogy túlfélti, nehogy megkarcolja, nehogy valahogyan tönkretegye, tehát hogy az már egy túlféltés.
0: Jó, ez jó, hogy mondod, akkor ez így fontos erre figyelni, de nem, én ezt szoktam. Szóval kiszottam minden lakásból is, tehát ez már fontos.
1: Ez az egészségesség jelzése egyébként.
0: Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy jöttél, és akkor körbejártuk ezt, ízelítőként, és akkor köszönjük, hogy hallgattatok minket, és mindenkinek jó gyűjtő szenvedély, és sok-sok örömet.
1: És kevés kényszert.
0: Igen, sziasztok. Köszönjük. Hello.

0: mi lesz ezután?
1: Keltakaró.
2: Jó.
1: Keltakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó.

Várjon meg, Istvánkám, mehetünk együtt? Buzi néni ezúttal héjaként csapott le. Vagy egy idő óta különösen figyelmetlen volt. Nem is figyelmetlen, inkább kába. Meg lehet a meleg miatt, vagy mert mostanában egyre rosszabbul aludt. Vagy így felgyűltek a szervezetében a kirejszolatlan méreganyagok. A feje is sokat fájt, a gyomra is egyre gyakrabban égett. Minek is akar élni az ember 30 fölött? Rosszat sejtve pillantott Buzi nénire, aki láthatóan elemében volt. Buzogott, mondhatni. Kivárt. Fogalma sem volt, hová mehetnének együtt. Örülök, hogy nem felejtette el, mosolygott virgonc képpel Buzi néni, és akkor már értette. Az élettel kapcsolatos kérdést egy fokkal még kevésbé. De elfelejtettem, és jobban tennék, ha kollektíven mind szénné égnének. Nagyszerű, örvendezett Buzi néni. Tüsténkedve terelgette vissza őt a lépcsőház irányába, ahonnan annak reményében érkezett, hogy otthon végre levághatja magát a gép elé csendesen kiszenvedni egy újabb Drong Lajossal töltött nap után. Buzi néni fogta, mint valami zászlórudat, és vitte diadalmasan. Nem volt ereje tiltakozni. A közgyűlést az egy saroknyira található általános iskola menzáján tartották. Korán érkeztek, még csak néhányan ücsörögtek a szellőzetlen, főzelék és hónajszagú ebédlő egy hosszú asztalánál. Ilyen lakók. Nem sima járókelők, meg tömegközlekedők, a pofájukra volt írva a lakóság, hogy egy alomból szalajtották mindet. Buzi néni szívélyesen köszöngetett, az asztal fönn foglalt helyet. Gondosan kipakolt a cekkeréből néhány öreges gyöngybetűkkel sűrűn teleírt lapot, majd mellé helyezte ormótlan esztékes szemüvegét. Ő az asztal legtávolabbi végéhez ült. Próbált ellenszenvesnek tűnni. Ez sem segített. A hat előtt pár perccel befutó, olyan tipikus, kedves pár szinte gondolkodás nélkül mellé kanyarintotta magát. Nyilván életkori megfontolásokból. Olyan genetikusan kedves fejük volt, hogy dögöltek volna meg ott, ahol az anyjuk lepottyantotta őket, egyforma vastag keretes szemüveget viseltek, oldalválasztékos fénylő sötét barna frizurát, egyszerű letisztult jó minőségű ruhákat és állandóan egymás kezét szorongatták. Agylerohasztó kedvességgel hozzáfordultak és érdeklődtek, hogy neki is ez az első lakógyűlése. Ja, mondta. Az úgynevezett kedves pár tagjai erre bemutatkoztak, és megállapították, hogy biztos ő is nem régen költözött ide. Ja, mondta, mert nem volt kedve beszélgetni. Reménykedett, hogy nem lesz szem előtt, mert nyilván minden fontos esemény Buzi néni közelében fog zajlani. Tévedett. Kiderült, hogy az a bagótól rekett, csutakhajú, bibircsókos nő mellette a közös képviselő.

lévének költségeit ismertette, a negyedik emeleti beázástól a földszinti csőtörésen át a tetőtatarozásig. Buzi néni bölcs pofával bólogatta végig az egészet. Aztán siralmasan hosszú ideig tárgyalták bizonyos Beliász Dezsőné ügyét, aki ugyan már nem lakott a házban, de birtokba vette az egyik földszinti tárolóhelyiséget, és évek óta nem mutatott hajlandóságot kihurcolkodni onnan. Nem tudom, mit tartott, de bőzlik, panaszolta nyefegő hangon az a lógó állkapcsú idióta külleméhez képest meglepően szapora beszédű nő a negyedikről. Botrány, füstölgött Buzi néni. Látszott, hogy bodorított feje belsejében forrásnak indult az agy. Erre az a harmadikon lakó idősödő pasas, akit úgy tűnt, mindannyian legalább annyira tisztelnek, mint Buzi nénit, előterjesztette indítványát a helyzet megoldására valami fizetési felszólítással. A többség száját sikerült betömni, megtanácskozták a kötelezettség teljesítésének határidejét, és meg is nyugodtak, Buzi néni azonban kitörni készült. És ha nem fizet? Érdeklődött csípősen. Akkor mi van? Akkor ketyeg neki a havi 10 000 forint, mondta a köztiszteletben álló pasas. Nem fog fizetni, vágta rá Buzi néni vörösödő fejjel. Látni vélte, hogy füst csap ki az orrán. Hogy ebben az országban már mindent meg lehet csinálni. Mi meg fizessük a szemetje fenntartását, mi? Élesedett Buzi néni hangja kérlelhetetlenül. Nézze, más megoldás, kezdte a köztiszteletben álló pasas, de Buzi néni dühötten lehúrogta. Ne meséljen nekem, Ádámkám, ne meséljen. Inkább nyissa ki az ablakot, mert 600-on van a vérnyomásom. Ádámkám korát meghazudtolva pattant az ablakhoz. Perelni kell, punktum, ezt tessék jegyzőkönyvbe venni, zihált a Buzi néni. Hát micsoda világ ez, hogy még a jó tisztességes emberek parolázzanak egy közönséges bűnözőnek. Mindjárt széjjel robbanok. A közelében ülők meglapultak, egymásra sandítottak, talán számolva Buzi néni küszöbön álló széjjel robbanásának őket érintő következményeivel. Az ügyvéd úrnak sajnos igaza van, csitította a jegyző. Ha perelünk, az mind a ház költsége, és ki tudja, meddig húzódik egy ilyen eljárás. Hogy meddig? Vágott vissza Buzi néni. Felőlem az idők végezetéig. Ráérünk, nem? Ez elvi kérdés. Ha akarja, fizetem a pört. Igen, a nyugdíjamból, de ezt a szégyent én el nem tűröm. Az újabb, immár többek felől érkező csitításokra Buzi néni gyöngybetűkkel teleírt papírjaival legyezte magát, egyre valami olyasmit zihálva, hogy micsoda világ meg szégyen, és hogy ezt kelljen megérnie ebben a korban. Aztán egyszerre lecsapta a paksamétát. Azt csinálnak, amit akarnak, közölte megtört, elhaló hangon. Én befejeztem. A vérfagyasztó csöndben roncsebkendőt vett elő, és a homlokát törölgette. Lemondok a számvizsgáló bizottság elnöki posztjáról. Kollektív felhördülés. Nem, ne is próbálkozzanak. Nekem ennyi izgalmat már nem bír el a szívem, pihegte sértettem Buzi néni. Oda is nyúlt szívtájékra, mutatva, mennyire nem bírja. A többiek erre kórusban kérlelni kezdték, hogy nála jobb, precízebb és alaposabb bizottsági elnököt egyszerűen keresve sem találni, és ő is tudja, mekkora szükség van rá. Az az érzése támad, hogy már számtalanszor elpróbált színjáték szemtanúja. Át kell adni a stafétabotot az ifjúságnak, rázta a fejét Buzi néni. Tekintete előbb az úgynevezett kedves párra, majd ő rá vándorolt. Mindhárman behúzták a nyakukat. Ő a viaszos vászon abrosz piros-fehér kockáit rajzolgatta körbe a tekintetével. A lényeg, hogy mindenki érezze magáénak a ház összes problémáját, lehelte Buzi néni olyan hangon, mint akinek ez volt élete utolsó kinyilatkoztatása, kérették aranybetűkkel felvésni a jegyzőkönyvbe. Mi ezzel nagyon egyetértünk, de sajnos az időbeosztásunk nem teszi lehetővé, magyarázkodott az úgynevezett kedves pár női tagja, ráadásul rengeteget utazunk is. Honokul merett maga elé. Neki ehhez az egészhez semmi köze sem volt. Mint ahogy ezt egyre inkább érezte, semmi máshoz sem. A többiek megújhodó lendülettel kezdték kórusban kérlelni Buzi nénit. Egy évre még drága Janka néni vette magához a szót, egy kislányos arcú, rövidhajú, 20 évesnek tűnő, fából faragott fülbevalót és lemvászon ruhát viselő lány, abból az irritálóan szelíd fajtából. Nekem még egy évig tart a gyes, addig én sem mondok le a tagságomról. Utána, ugye, hát persze Zsófikám, ne is mondja, 2 kisgyerekkel tudom én, bólogatott Buzi néni mély együttérzéssel és elismeréssel. Ez nyilván a többieknek is szólt, akik példát vehettek volna Zsófikáról. Zsófika szerényen mosolygott.
Buzi néni hosszan, mélyet sóhajt.

Sajtott. A lakók feszülten várakoztak. Ezt a kérdést még újra tárgyaljuk a közös képviselő asszonnyal, jelentette ki végül. Sötét pillantást vetett mindnyájukra. De most ne raboljuk a drága időt. Néhányan megkönnyebbülve kifújták a benreket levegőt, köhintettek vagy megmozgatták a tagjaikat. Következő napirendi pontunk, igyekezett magához ragadni a szót a közös képviselő, a függő folyosók ráccsal történő felszereléséről való szavazás. Erre ő is hegyezni kezdte a fülét. Mint talán néhányan már tudják, kértünk is rá árajánlatot, és lakásonként mindössze 25 000 forintról lenne szó. Elnézést, tette fel a kezét az úgynevezett kedves pár férfi tagja. Nekünk 8 előtt pár perccel mennünk kell, meg tudjuk esetleg addig gyorsan beszélni a biciklitároló kérdését? Mi ezt már jeleztük a... Persze, kedvesem, tudunk róla, öltötte magára Buzi néni legnyájasabb ábrázatát, immár a vérnyomás problémák legapróbb jele nélkül, de ha nem bánják, én is készültem néhány közérdekű kérdéssel, amelyek, ha jól számolok, többeket érintenek, mint az önök kerékpártárolója. Nem csak minket, hanem próbálkozott az úgynevezett kedves pár férfi tagja, de Buzi néni rendületlenül hasított előre. Igen, Kovácsik Áront is, hogy ne, bólogatott megértően, aki úgy látom ma nem tisztelt meg minket a jelenlétével. Közös képviselő asszony, megengedi, hogy végigfussak ezen a néhány apró kérdésen? Lengette meg a paksa métáját. A rácsok felszereléséről én már beszéltem a lakók többségével, azt hiszem csak a rend kedvéért fogunk szavazni, nincs igazam? Néhány helyről egyetértő morajlások. Hogy húznának fel, élve arra kurva rácsra, formálta a szavakat hangtalanul. Az úgynevezett kedves pár férfi tagja cinkos pillantást vetett rá. Elfordította a tekintetét. Buzi néni orrára illesztette az asztalon heverő vastag pápa szemet. És elkezdte. És folytatta. Minden újabb pontnál akadt hozzászóló. Minden újabb pontnál újabb verejtékcsöp vándorolt végig a gerincén, egészen az alsó gatyájáig. Kiszáradt. Olyan pálott volt az egész világ, mintha mindannyian egy gigantikus konyhásasszony hónaljába szorultak volna. Nem fütyülhetett. Nem dobolhatott. Néhányszor leragadt a szeme. Még el is bóbiskolt. Álmában Buzi néni szónokolt. Megrázkodott, kinyitotta a szemét. Buzi néni szónokolt. És még mindig. Már-már halucinált, amikor Buzi néni elégedetten leütögette paksa métája sarkait. Örülök, hogy végre megbeszélhettük ezt, mosolygott jóságos anyóka ábrázattal, bár neki fogalma sem volt, mit. Ha valakinek van még hozzászólása, elnézést, tette fel a kezét ismét az úgynevezett kedves pár férfi tagja, nem következhetne most már a biciklitárolók kérdése? Nekünk hamarosan muszáj egy kicsit felgyorsítanunk a dolgokat, szabadkozott a jegyző. Ha nem sietünk, kitoloncolnak minket az iskolából, tette hozzá kis kacaj kíséretében, mint aki valami humorosat mondott. Nem feledkeztünk meg a biciklitárolókról, sietett megnyugtatni őket a közös képviselő, de kérem, ha tehetik, még várják meg utolsó napirendi pontunkat. Janka néninek azt hiszem igaza van. Régóta esedékes kérdés a függő folyosók ráccsal való felszerelése, és hamar döntésre fogunk jutni. Rövid kitérő következett az utóbbi időkben különösen megszaporodó betörésekről. A lakók persze nem bírtak megmaradni a seggükön, többen fontosnak tartották közbeszúrni a saját érdektelen históriájukat. Az úgynevezett kedves pár tagjai fészkelődtek, pusmogva vitatkoztak. A közös képviselő újfent ismertette a roppant kedvező árajánlatot, a rácsok jellemzőit és a munkálatok megkezdésének időpontját. Valaki aggodalmasan felvetette, hogy nem lehet-e szétfűrészelni a rácsokat. A közös képviselő még részletesebben ismertette a rácsok jellemzőit. Valaki aggodalmasan felvetette, hogyan egyeztethető mindez össze a társasházakban érvényes tűzvédelmi szabályzattal. A közös képviselő részletesen ismertette a hatályos tűzvédelmi szabályzatot. A hatályos tűzvédelmi szabályzat kimerítő áttekintése közben elképzelte, hogy az abroszalat kínos lassúsággal elnyiszálja az ereit az asztallap kissé karcos szélével. Fájdalmas lenne, de megpróbálná úgy intézni, hogy mindenkire fröccsenjen belőle. Az úgynevezett kedves pár tagjai egyre feltűnőbben fészkelődtek és vitatkoztak. Aztán a közös képviselő szavazásra bocsájtotta a kérdést, a rácsokét. Minden kéz a magasba emelkedett, kivéve az övét. Konokul merett maga elé. Ellenszavazat? Kérdezte a közös képviselő. Felsandított. Senki sem moccant.
Akkor tehát abszolút többséggel megszavaztuk a függő folyosók zárható ráccsal való felszerelését, nyilatkoztatta ki a közös képviselő. Elmúlt 8 óra, és még mindig nem beszéltünk a bicikli tárolóról, szólt közbe az úgynevezett kedves pár női tagja, most már leplezetlen idegességgel. Hát, arról ma már nem is fogunk aranyos, nyugtatta meg kedélyesen Buzi néni.

0: Tilos Rádió, a kertokar ott halljátok, és benne pedig üdvözöljük Szendi Nórát. Mit hallunk most?
1: A Természetes Lustaság című készülő regényemből olvasok fel részleteket, ami jövőre fog megjelenni a Kaligram kiadó gondozásában.
0: Akkor folytassuk is gyorsan.
1: Milyen volt demokráciában élni, Nyuszi? Hogy érezted magad? Jó volt, affektált a Nyuszi laposat pislantva nem nagy meggyőződéssel. Egy ideig így azért el lehet tűrni. Hamiskás mosoly kunkorodott műszája sarkában. Egy kicsit hiányzott a csoki, tette hozzá. Ezen mindenki jót derült. Ricardo megpaskolta Nyuszi rezgő húsú combját. Jól viseljed magadat, ecsém, ahogy egy worst ladyhez illik. Talán rosszul viselkedett? Nevetett Sudár Balázs a műsorvezető. Egy korábbi szériából importálták a műsorba, pedig akkor olyan unalmas figura volt, hogy kiesett harmadiknak. Csináltak vele valamit, vagy csak nagyságrendekkel több kokainhoz jutott, mint korábban. Önmagában azért elég gyéren mutatott, úgyhogy berakták mellé dekorációnak Aranyosi Vivient, az egykori Arianna Goldot, akit most már persze nem szabadott így nevezni, mert, mint nyilatkozta, a meditáció és a jóga segítségével jobb emberré vált, és maga mögött hagyta felnőtt filmes múltját. Most modellkedett, életmódblogot vezetett, és úgy látszik immár műsort is, ami annyit tett, hogy egyik lábáról a másikra állt, egyik oldalról a másikra billentette a fejét, és ő csipoghatta el a könnyen bemagolható szövegrészeket, például ő figyelmeztetett minden műsor valamely pontján, hogy a tét hatalmas, egészen pontosan 40 millió forint. Ha nézzél rá, tesó, tudod milyen? Mondta Ricardo büszkén. Zsivány ez, nagy zsivány, paskolta meg ismét Nyuszi combját. Ha nem fér meg a bőriben. Hát teszel is róla, mesterem, hogy ne férjen, nevetett Sudár Balázs, Nyuszi álpironkodva vihogott, aztán azt kérdezte, milyen volt elnöknek lenni. Nem panaszkodhatok, tesó, jelentette ki Ricardo elégedetten, enyhén kihúzva magát. Szerintem kiálltam a sarat. Való rám az ilyen szerep, tudod? Szigorú vagyok, de igazságos. Nyuszi műszempillái sűrű rácsán át majd kicsurrant szerelemtől olvadozó pillantása. A demokráciáról szóló tematikus hét végénél már csak az ökohét lezárultának örültek jobban a villa lakói, amikor maguknak kellett áramot fejleszteniük egy szobakerékpár tekerésével. Ő ezen a ponton adta volna fel az egészet. Többen hisztériás rohamot kaptak, mert a bicikli nyerge feltörte a seggüket, illetve lázongás robbant ki, amikor Andi hajsütő vasának működtetéséhez legalább egy órányi tekerésre volt szükség. A demokrácia hét annyiból komolyan vehetetlen volt, hogy a lakóknak ugyan be kellett osztaniuk egy heti villazsetont, de volt egy fix keretük, amiért nem kellett megdolgozniuk. Úgy tűnt, az egész branchból egyedül a jelentős többséggel elnökké választott Ricardo van tisztában az élelmiszerek áraival. Nyuszi szinte minimális nyafogással, hősies elszántsággal mondott le betevő csoki adagjáról. A hét második felében, amikor már csak olcsó parizerre futotta, valami felvágottra, amire neki sohasem lett volna pénze, kitört a sejem sonkavész. Nem elég, hogy egy fél műsoridőt az utolsó sejemsonkáért való összecsapás, majd ennek utórezgései töltöttek ki, a hét zárásakor, a legemlékezetesebb pillanatok összefoglalásakor ismét vagy 5 percet szenteltek neki. Kislattyogott a konyhába megmikrózni egy leveskockát. Elment a kedve a műsor utáni live-tól, Nyuszi és Ricardo győzelmi reszelésétől és a többiek megkönnyebbült bebaszásától. Kéne keresni egy archív parlamenti közvetítést. Főként elalváshoz használta őket, de némi kitartással egész vicces kontenteket is lehetett találni. Egyébként már önmagukban a degenerált pofáik. Egy-két alfahím, többnyire kopaszodó, ronda, szemölcsös, tokás, farnehéz csávok, bajszok mindenféle méretben és formában. Plusz pár nő, valami frusztrált környezetvédő picsák, meg egy szétbotoxolt, sejpegő, kis kosztümös nyanya. Ő korábban azt hitte, a parlamentbe kerüléshez legalább annyi feltételt szabnak, hogy beszélni tudjanak. Nem tartotta valószínűnek, hogy a Kossuth Lajos, meg az Ötvös Lórán, meg az ilyen formák papírról nyökörézték a szövegüket. Ezek a hulladékok olyanok voltak, mint a villalakók, amikor feladatot kapnak, hogy mondjuk írjanak verset vagy valamit. Aztán időnként náluk is kitört a balhé, amire mindig rá is tette egy lapáttal a villamester, házelnök. Ő volt a sok fasz közül a legnagyobb, nyilván direkt ez alapján választotta meg a többi kisebb pöcs. A kedvence ezt többször is végignézte, még fel is rötyögött párszor hangosan az arcmimikákon, az a videó részlet volt, amelyben egy matyó hímzéses ingben feszítő, körszakállas, zselézethajú, flegma figurára rúgott ki épp. Látom, frakcióvezető úr minden alkalomra kitalál valamit, amivel magára vonhatja a figyelmet, recsegte szigorúan a házelnök. Elmondhatnám, amiért szót kaptam, vagy ismét a ruházatomon szeretne élcelődni ahelyett, hogy a haza szétlopásáról beszélgetnénk, érdeklődött a flegma figura. Frakcióvezető úr, szedje össze magát, legyen szíves, csikorogta a házelnök, és kísérelje meg diszkrétebben viselni az alkarján azt a tetoválást, amely, ha jól veszem ki, tiltott önkényuralmi jelkép. Figyelmeztettem, hogy pillanatokon belül megvonom öntől a szót, ha ebben a stílusban folytatja a felszólalását. Szégyen! Ordított be egy kopasz, fekete inges pofa a flegma figura mögött. A többi pártárs zúgolódott. Az! Szégyen! Szívott egyet az orrán a házelnök. A kamera valamiért ijesztően rázúmolt a fejére. Azt lehetett képzelni, hogy mindjárt olyan hangot hallat, mint a Darth Vader. Képviselőtársaim, próbálják meg Elter frakcióvezető urat meggyőzni arról, hogy nem a kocsmában van a huligán haverjai közt, hanem a 110 éves magyar országgyűlésben. Elképzelte Ricardót házelnökként. Ő biztos pont leszarná, kik mivel varratják tele magukat, meg milyen röhelyes hacukákba jelennek meg. Végül is az ő bajuk.

miután Misu valahogy kiszagolta, hogy ő is ezt a szót használta, vesés, rászállt valamelyik vacsora után. Vagyis hát a Pali bácsiék klubja, amit a Misu is előszeretettel látogatott, de mások is, például az a bajuszos figura, akiről egy szimpla uzsonnás zacskó lógott televérrel valahogy a pizsama nadrágjához tűzve, mert azt mondta, már nagyon húz, szóval ez a klub pont az ő ágya mellett ülésezett, nyilván már az érkezése előtt is. Pontosabban a Pali bácsi és az ő ágya, vagy a Náci bácsi és az ő ágya közti szakasz mellett, de az ő szempontjából ez mindegy volt. Még értette is, beletörődve, hogy egyes embereknek lételeme a pofázás. Hogyha középen verődnek össze, Hipertóni azonnal kezdi, sőt megfigyelte, hogy van egy csicska vénember, aki amúgy egész nap mered a plafonra üveges tekintettel, de Hipertóni panaszához azért rögtön hozzányekerek valamit. Nem akart Hipertóni lenni. Amúgy is fáradt volt még, hogy mindenem fáradt volt még hozzá, hogy mindenem felhúzza magát. Épp elég volt pár olyan körülmény, mint Misu. Pali bácsiék meg úgy vették, hogy köztük ül, vagyis, hogy velük. Akkor is, ha meg sem ukkant. Még csak nem is ült rendesen, inkább felpolcolta magát. Néha kérdeztek tőle is valamit, néha ő is a többiekkel nevetett a poénokon. Néha akkor is, ha nem értette őket. Néha a többiek nevettek azon, amit ő mondott, bár nem szánta viccnek. Szóval maga is vesés, zökkent az ágya szélére Misu, megelégelve Pali bácsi és Náci bácsi politizálását. Tényleg unalmas volt, de jól esett hallgatni. Olyankor ki tudott kapcsolni az agya, és csak nézett. Misu a fekhelyére dobta pizsamás hájas seggét. Ideiglenes otthona megnyekkent. Rosszat sejtve felsandított. Hát olyasmi, mondta. Nem akart közösséget vállalni Misuval. Most robbant le, nem is tudta eddig? Érdeklődött mohón Misu. Na, szerencse, legalább behozták időben. Mikor először voltam itt, élből tropára volt a vesém, úgy képzelj el. Azt mondták, Campes Dolores, ez a vese mehet a kukába, ezt én már nem fogom az életbe használni. Ha jó van, hát mit csináljak, ez van, kapják ki, rakjanak össze, csak hadd menjek vissza mielőbb melózni. Tudja, egy vendéglőnk van a nejemmel, házias ízek, ma prima kis kerthelyiség, az a mindenem nekem, a lételemem, úgy képzelj el, én abba belepusztulok, ha nélkülem megy a bolt. Na de nem úgy van az, hogy csak úgy lehet ugrálni egy szem vesével. Valakinek megy, valakinek nem, ez ilyen alkati dolog. Egy évet vártam új vesére, úgy képzelj el, addig meg dialízis. Maga hogy bírta az elsőt? Mit? Kérdezte. Nem akarta tudni. Igyekezett nem gondolni semmilyen vesére, sem a Misuéra, sem a magáéra. A művesé tudja ott, ha kimegy arra a folyosón. Sem igazira, sem műre. Nagyjából olyannak képzelte, mint a gimnáziumi bioszertár torzójába pakolható, babforma plastikszervet, amivel a Holzer Matyi bebaszott egy ablakot. Egyszer berakták a kabát zsebébe. Csak egy műanyag szar volt, de utána majdnem hányt. Míg Misu előrébb hajolt a szövegelés hevében, félkézzel a matracon támaszkodva, ő centiről centire csúszott feljebb a párnán. No, csak figyeljen oda, lehet, hogy lesz még benne része, lengette meg a mutató ujját Misu szinte gyönyörűséggel, aztán valami fisztuláról magyarázott, hogy olyat kap az ember, ügyesen beépítik neki a vénája meg az artériája közé, hogy rendesen meg lehessen forgatni a vérit. Ideni, akarja megtapintani? Elhiszem, vágta rá. Majdnem hozzátett, hogy nagyon érdekes. Semmi az egész, mondta Misu, legyintését gazdaságosan egy homloktörléssel kombinálva. Tisztán látta a verejtékcseppeket, amint Misu pizsamája helyett az ő paplanjára peregnek. Ha sikerül ez a második beültetésem, ki is szedik végleg. Akkor most magában kezdte... magának ilyen művesélye van? Sietve meghúzta a teát. Dehogy mű, düllesztette a mellét Misu önérzetesen, egy igazi, egészséges, prima, vadi új kis vese. Reméljük meg is marad a helyén. Tudja, egyelőre csak barátkozunk, sípolva nevetett. Az előzővel nem jöttünk ki valami jól, az egy fél évig bírta a strapát, aztán itt nyisszantó mozdulatot végzett tömzsi nyaka előtt, és ismét, mint egy rutinból, ahogy a szaftos történeteken szoktak, zihálva röhögött egy sort. Jaj! Kapott karéjokba rendeződő oldalához, ez most nem tetszik neki. Figyelte a görnyedő, vörösödő fejű Misut, nem repede föl, mint egy szósztól szétázott, dugig tömött gírosz, hogy pont az ő ágyára löködjön ki belőle elvetélt magzatként az új veséje,
ami azért elég nagy fasság lehet, hogy új, olyan nincs, hogy csak úgy lombikba kinövesztik, vagy ha van is, azt nem egy ilyen parasztra fogják elpazarolni, ilyesmiket amerikai milliomosok kapnak. Hát tudja, csak azért okoskodok, törölgette a homlokát Misu, mert ha ne a gyúristen magával is ez történik, már tudja, hogy nem kell olyan piszakul félni. Mindent karba lehet tartani, én nem azt mondom, de előbb-utóbb azért a rossz vese kifárad, és akkor pif, konyec. Én aztán világéletemben tökös gyerek voltam, még boxoltam is sokáig, úgy képzelj el, ez itt rajtam mindegy merő izomból volt egy náthát, nem kaptam el soha, hát képzelheti, hogy telecsináltam a gatyámat, amikor megtudtam, hogy belém milyen csöveket, meg tűket fognak dugdosni. Na, csak ezért mondom, hogy semmi pánik. Pár alkalmat leszámítva, amikor, úgy képzelj el, szó szerint, mintha félholtra vertek volna, egy semmiség az egész, gyorsan meg lehet szokni. 3-4 óra, azt lezavarja reggel, aztán mehet a melóba. Különben ez is alkatfüggő, van, aki egy az egybe ki van ütve fél napra, másnak meg se kottyan. Hát ugye nem vagyunk egyformák. Tudja, engem az bolondított meg kezdetben, hogy nem mozoghatok. Ha én nem mozoghatok, hát az embertelen, úgy képzelj el, én nem bírok magammal mindenem viszket, csak annál jobban mennék, minél inkább nem szabad. Na, ne nézzen így! Paskolta meg a kezét barátságosan, mire ő akaratlanul összerezzent. Szoktam túlozni, de nem ilyenekben. Nekem elhiheti egy semmiség. Érezte a bőrén Misu izzadt tenyere nyomát, és lassan elszámolt 10-ig, ami után már nem olyan feltűnő, ha a paplamba törli a kezét. Különben lehet, hogy maga megúszta, fél évente bejön kontrollra, aztán csókolom, mondta biztatóan Misu. Ha meg mégse, hát nézze a jó oldalát. Nekem például, úgy képzelj el, legjobb cimboráim vannak a vesések közül. Összehozza egy ilyen az embereket, elhiszi? Bármit készséggel elhitt volna, csak legyen vége ennek. Magát látta egy csapat vesés közt, akikkel állandóan a veséikről kell társalogni, meg a saját veséiről is megosztani minden megoszthatót, hogy a többiek is okulhassanak. Lehet, hogy röntgenfelvételeket is visz mindegyike, hogy más a kölykét mutogatja. Tudja, mikor így összeülünk vesés fiúk, hát azért lecsúszik egy-két sör, mondjuk is mindig, hű, de szomjasok ezek a vesék, röhécselt Misu felsípolva. Hát na de kérem, ennyi, azért az embernek vigyázni kell, nem lehet már csak úgy dúr beleérti. Nekem különben ez volt, ami megizzasztott, ezt megszokni, a jó fűszeres, húsos dolgok, az mind sztornó, nehéz ételek, sültek, pia elfelejteni. Le is futott pár kiló az utóbbi években, úgy képzelj el, hát nem így néztem én ki. Szereti a bort? Már a jófélét, most nem ezt a bolti vackokat gondolom. Nem, mondta a kelleténél talán egy lehelettel ellenségesebben, nem iszom alkoholt. Na, látja, az nagy szerencse. Örült helyette is Misu. Egyel kevesebb lemondás. Ez volt nekem a tragédiám, hogy a feleségemnek ezek a csoda ételei, meg lagzin, mindenki a disznósültet, én meg rágom a tört krumplit, érti, és még csak be se rúghatok bánatomban, vágott Fancsali pofát, aztán minden átmenet nélkül pizsamás sonkájára csapva felröhögött. Ideiglenes otthona megrázkódott. Miállj, öcsém, ne háborogj a sorsod ellen, szólt hátra Pali bácsi kenetteljesen, műanyag székével továbbra is náci bácsi felé fordulva. Többfelől nevetgélések. Nem háborgok én, Pali bátyám, csak a fiatalemberrel beszélgetünk, mondta jókedvűen Misu, gondolatban nyilván hozzáértve, hogy mi vesések. Hol tartottam? Fordult visszafelé. Szóval nincs semmi szenvedélye? Nincs. Hát maga egy kész főnyeremény, gondolom erre már a nők is rájöttek, ha van egy csöpp eszük, kacsintott, nekem nincs ilyen áldott jó természetem. A bagót, avval még küzdök, pedig mondja eleget a Máté doktor, hogy nem kéne. Tudom én, nem kéne, de mit csináljak, valamit csak kell néha, érti? Látom, nem érti, de hát ebben is mások vagyunk, az egyik megveszik érte, a másikat hidegen hagyja. A Máté doktor egyébként, ha már így feljött, hát az már szinte családtag. Meghívtuk vacsorázni is tavaly, feleségem háromfogásos lakomával készült, úgy képzelj el, de evett is szépen, volt étvágya a doktor úrnak, nevetett köhécselve Misu. Pár pillanatra elkalandozott a tekintete, mint aki gyönyörködő nosztalgiával idézi fel a doktor úr táplálkozásának folyamatát. Ő valahogy a buldog pofájú főorvos urat képzelte a Máté doktor helyébe, és azt is képzelte, hogy ez a buldog pofájú Máté doktor vesével táplálkozik, úgy nyílik a szája, mint az Aliennek a 8. utasban, egy tál véres vese van előtte, és azt nézi a Misu és a Misuné elfogódott büszkeséggel. Igazából azért kell az ilyen Misuknak éveket várniuk, mert a buldog pofájú Máté doktor falja fel a veséket.
Ami nem ízlik neki, azt varják bele a tirpákokba. Na, ehhez meg mit szól? Vigyorgott rá cinkos pofával Misu. Visszahőkölt, hogy most mindjárt megmutatja a műtéti sebhelyét, vagy valami csövet, zacskót, kilógó eret, beépített üvegfalú bélben a szart, amilyen van, bármi kitelik tőle, ha a faszába építenének ilyen fisztulát, azt is megmutatná. Még mindig ugyanott tartanak, intett az állával Misu Pali bácsiék felé. Vén komcsik, nem szégyellitek magatokat? Bömbölte suttogva, ezt már Pali bácsiéknak és sípolva vihogott. Ennek is mindenbe bele kell ütni az orrát, morogta Náci bácsi. Mindhárman vihogtak. Misu túlrajzolt mozdulatokkal forgatta a halántékánál a mutató ujját, ő rá kacsingatva. Igazuk van, szólalt meg. Fogalma sem volt, miről beszélnek. Mindegy volt, a Pali bácsiéknak az oldalára akart állni. Vagyis inkább el a Misunak az összeizzadt, összevesézett, összefisztulázott oldaláról. Nem akarnak maguk hárman pártot alapítani? Rötyögött Misu. Míg felküzdötte magát az ágyról, hosszasan sípolt. Pár év, és meg fogsz dögleni, bazd meg, mondta magában Misunak. Aztán hirtelen tudta, hogy tényleg. Hogy ezt most nem kívánta, bár akár kívánhatta is volna, de nem ez volt a lényeg. Valahogy tudta. Nézte Misut, ahogy az oldalát fogva visszakecmereg az ágyához. Semmilyen vesére sem akart gondolni. Sokáig nyeldekelve itta a túlcukrozott teát.

citromos szódát? Ismételte megütközve Kánya Jani. Azt szoktam, vonogatta a vállát. Ne viccelj! Egy pillanat türelmet, fordult a felszolgálóhoz nyájasan Kánya Jani. A felszolgáló udvarias félmosollyal bólintott. Azt remélte, elhúz, amíg ezt a kínos jelenetet letudják, de lehajtotta a fejét, összekulcsolta a háta mögött a kezét, és meg sem moccant. Ideges pillantást lövelt felé. Kánya Jani halkan és diszkréten győzködte őt valami specialitásról, amit a kedvéért és feltétlenül még azt is el tudta volna képzelni, hogy egy ilyen helyen nem is tartanak mást, mint specialitásokat, életükben nem hallottak olyasmiről, hogy citromos szóda. A szeme sarkából a felszolgálót figyelte, aki tártnak álcázta magát, mint egy döglöttséget mímelő állat, miközben látszott a semmiféle érzelmet nem tükröző hüllőfején, hogy minden szavukra figyel, és nyilván már a következtetéseket is levonta az ő csóróságával kapcsolatban, ha eddig ránézésre nem lett volna nyilvánvaló. Valami könnyed délutáni frissítőt tudna esetleg javasolni a barátomnak? Fordult a felszolgálóhoz nyájasan Kánya Jani. Alkoholosat vagy alkoholmenteset óhajt, moccant ki hibernált hüllő állapotából, hasonló nyájassággal a felszolgáló, ő felé fordítva joviális pincérmosolyát, mégis az volt az érzése, hogy valami titkos összeköttetésben áll Kánya Janival, mondjuk elrejtettek az asztal alatt egy gombot, amelyről kizárólag Kánya Janinak van tudomása, és azzal irányítja ezt a lakáinak öltöztetett gyíkot. Inkább menteset, dünnyögte. Meleg szívvel ajánlhatom házi limonádéinkat, bodzaszörpös, lájmos, vadszamócás, áfonyás, gránátalmás, valamint homoktövises, passió gyümölcsös ízekben, továbbá széles smoothie, illetve alkoholmentes gyümölcskoktél választékkal szolgálunk, csusszantak, siklottak a lakály gyík szájából a szavak, mintha tükör simára vakszolt padlón valahol Kánya Jani luxus villájában, luxus életében. Míg ernyetten hagyta elvágódni magát és elveszni a fonalat, Rizs Blankára gondolt, mint múlt vasárnap óta állandóan, és feltételezte, hogy mostantól egész hátralévő, innentől fogva teljesen eseménytelen életében, hogy ő vajon melyik limonádét választaná. Biztos a tövises passiósat, annak van a leghülyébb neve. Neki erről az a Jézus trancsírozós film ugrott be, amit nem bírt végignézni, pedig valaki mondta, hogy egész jó horrort kihoztak a sztoriból. Jézus koktél. Rizs Blanka viccesnek tartaná ezt a fasságot. Tartaná egy másik életben. Tartotta volna ebben az életben. Ha esetleg gondolkodna még rajta, egészen nyugodtan majd visszajövök, mondta szolgálatkészen a lakágyik. Legyen egy... próbált sebesen kapcsolni. Legyen ugyanaz, amit ez az úr kért. Azt, hogy ez az úr, egy kicsit elharapta. Nem volt biztos benne, minek kéne neveznie Kánya Janit, vagy egyáltalán hogy kellene vagy szabadna beszélnie ebben a helyzetben. Kitűnő választás, bólintott a lakágyik. Ezt tényleg a Kánya Jani programozta. Étlapot esetleg parancsolnak az urak? Akkor tehát két Aperol Spritz már is hozom. Ismét és ismét bólintott, minden bólintással mint egy szimbolikusan meghajolva feléjük. Ha a kettejük világban elfoglalt helyzetét nézte, neki kellett volna a lakágyik előtt hajbókolnia. Mondjuk a cipőjét fényesítenie reggelente. És ez látni fogja, ahogy a Kánya Jani állja a teljes cehet. Mert efelől a citromos szóda kérdés felmerülése óta nem volt kétsége. Rendben, ez is csúsztatás volt. Már akkor is pontosan tudta, amikor leültek ide. Sőt, már akkor is, amikor némi eltévedés után befutott a vigadó térre verejtékfoltos ingben, ez a cucca tűnt a legvállalhatóbbnak, de mégsem olyannak, mintha direkt a Kánya Jani kedvéért vágta volna pucba magát, jól lehet bizonyos szempontból pontosan ezt tette. Talán már akkor sejtette, amikor felhívta Kánya Janit azon a minden esték legszarabbikán. Ide jutott, itt tartott. Hát akkor egészségünkre, emelte magasba Kánya Jani a poharát. Remélem, már jól van a vesséd. Jó, persze jól. Bólogatott szórakozottan, és tőle szokatlanul mohón kortyolt az italába. Ez az újfajta belső hidegség okozhatta, hogy még az öngyilkosságra vagy más nyomorúságos halálnemre, például a veseleállásra és a belőle fakadó agyvérzésre és szívelégtelenségre, amelyekről önkínzó pillanataiban olvasott a kórház után, ahová végül mégis baszott visszamenni kontrollra, sem gondolt annyit, mint korábban. Mint aki leszámolt vele, hogy ezt az egészet ennyivel el lehet intézni.
soha valóra nem váló képzelgésekkel, mert persze olyan szerencséje nincs. Meg gyáva is hozzá. Még a veséje is gyáva hozzá. Ennek az egésznek, ami ő maga, végtelen időre halasztódik az elintézése. És te, érdeklődött Kánya Jani, te jól vagy? Megvonta a vállát. Hát te, dünnyögte, részint, hogy témát váltson, részint, mert valami rossz érzése támad Kánya Janival kapcsolatban. Hogy ő de kurvára utálja a Kánya Janit, meg így burzsújgeci, meg úgy burzsújgeci, aztán csak felhívja, amikor kéne, pedig még azt sem igazán tudta, hogy egész pontosan mi kéne. A rizs blanka az kéne, de hát nincs, és nem is lehet, és már megint rágondol, és a gondolásának az irányát kellene valahogy másfelé téríteni, valamivel, ami legalább van. De nincs semmi. Ha legalább pénze lenne, egy csomó dolgot beszerezhetne, amivel leköthetné az üres járatban pörgő, rohadozó rizs blanka emlékmaradványokkal tömött agyát, például először is venne egy jó gépet, nem laptopot, hanem egy kurva jó gamer PC-t bazi nagy monitorral, amilyen a Bardi Bandinak van, akit, ha lenne pénze, kirakhatna az otthonából, de még annál is jobbat, ilyen 3D-s hangrendszerrel, és azon basszatna a Dirty Town 5-öt, hiperrealisztikus hentelő hangokkal, meg egy tévét is vehetne, előfizethetne 100 csatornára, és kapcsolgathatna a fotelből, meg szerezhetne egy kényelmes fotelt is, bár az ágyból is nézhetné a tévét, és ha már itt tartott, nem ártana egy kényelmes ágy sem, amitől mondjuk nem hasogatna állandóan a dereka. Köszönöm kérdésed, én remekül, mosolygott rá Kánya Jani. Receptre írnám fel mindenkinek a házasságot. Ha lenne pénze, a nőkkel sem kéne többet baszakodnia. Ilyen, mint a rizs blanka, először és utoljára történt vele, de ha lenne pénze, legalább költhetné kurvákra. Semmi folytogatás, kötözés, meg hasonlók, csak időnként beleverni valakibe a farkát, az tiszta ügy. Jó, esetleg néhaságbe, és ennyi, nincsenek túl nagy igényei. Ebben tudod, én már csak ilyen régi vágású fiú vagyok, mondta elgondolkodva Kánya Jani. Mostanában szörnyen divatos azt hangoztatni, hogy ez csak egy papír, formaság. Kövezzenek meg, de szerintem meg ez a papír a család alapja. Félnek a felelősségvállalástól. Manapság mindenki, nem figyelted meg? De, bólogatott kissé zavartan, visszazökkenve a pillanatba. Szerintem nem kellene mindent elvetni pusztán azért, mert múltja van, mondta Kánya Jani. Persze félre ne érts, te is tudod, hogy a haladás szerelmese vagyok, abban, amiben tényleg szükség van rá. Elvégre ez a munkám. Egészen kiváló, csettintett a nyelvével az italát tanulmányozva. Ő már majdnem végzett a sajátjával, de látva Kánya Jani élvezkedő, komótos tempóját, igyekezett visszafogni magát. Szóval bizonyos dolgokat remekül kitaláltak eleink. Ilyen a házasság is. Egy férfi, egy nő, gyerekek. És nem kell az első veszekedés után mindjárt válni. Ettől vagyunk ilyen szétszórtak, ilyen felelőtlenek, vagy legalább ettől is nekem ez az elméletem. Nézd meg, már a gyerek azt szokja meg, hogy két meg három apja, anyja van háztartástól háztartásig rohangál, és mindenhol mást hall a világról. Ja, vagy egy anyja sincs, csak két apja, próbált rátromfolni röhintve. Kánya Jani finom, fanyar mosolyra húzta a száját, aztán egyszerre kihörpintette az italát. Automatikusan követte a példáját. Na igen, ez meg egy külön történet. Csak tudod, ha mostanában szóba merészeled hozni a témát, mindenki a szívéhez kap, hogy érted, miről beszélek. Ja, tudom, helyeselt vigyorogva. De ugyanez a nemi szerepekkel. Rögtön neki támadnak az embernek, hogy házi cselédet akar csinálni a nőkből. De hogy akarok, Isten őrizzen, emelte az ég felé Kánya Jani a tekintetét, mint aki csekkolja, hogy tényleg őrzi-e az Isten. Még azt az üvegplafon petíciót is aláírtam. Tényleg? Nem hallottál róla? Érdekes. Több nőtt a felsővezetők közé és a politikába. Az egyik legszebb kampány volt az utóbbi időkben. Tökéletesen egyetértek vele. Több szív, több lélek kellene ebbe a mi harcias, agresszív, férfias politikai és vállalkozói kultúránkba. Aki olyan ösztönös precizitással és határozottsággal mégis kifogyhatatlan szeretettel és türelemmel képes vinni egy egész háztartást, mint ők, arra megmerem kockáztatni, minden további nélkül rá lehet bízni egy nagyvállalkozást, akár egy település, akár egy ország vezetését. Hiszen mi egyéb egy ország, mint egy nagyvállalkozás, bevételekkel, kiadásokkal, kockázattal és nyerességgel? Hogy lehetne ezt elhivatottság és szeretet nélkül csinálni? Na, de elkalandoztam, nem untatlak a nagyívű eszmefuttatásaimmal.
Nem untatsz, vágta rá, centiről centire húzva maga felé az itallapot, és oda-oda sandítva megpróbálta rajta megtalálni azt a perol spiccet vagy micsodát, szembesülendő a valósággal arra az esetre, ha el van tájolva, és mégsem Kánya Jani állná a teljes cehet. Kérünk még egy kört? Kérdezte jókedvűen Kánya Jani. Egy kissé összerezzent. Kánya Jani társaságában gyakran érezte úgy, hogy rajta kapták valamin. Bután pislogott. Kérjünk még egy kört, mondta határozottan Kánya Jani. A vendégem vagy, intett a lakáj egyiknak. Kösz, motyogta. Hülyén érezte magát, de azért megkönnyebbült. Ami csodálatos magyar nőinkre, emelte magasba Kánya Jani a poharát. Szóval csupán azt akartam mondani, hogy ami engem illet, töredelmesen bevallom, hogy nem csak otthon vettem alá magam szinte mindenben Toncsinak, de bármilyen döntést hozok a munkámban, biztosan kikérem a véleményét. És olyan még nem fordult elő, hogy Toncsinak ne lett volna igaza. Ezek a női megérzések, édes barátom, mint a macska hatodik érzéke. Ez valami varázsműszer bennük. Sokszor ő sem tudja megfogalmazni, csak például arra kér, hogy ne vágjak bele ebbe vagy abba, ne kössek üzletet ezzel vagy azzal. És rendre kiderül, hogy ha a saját fejem után megyek, súlyos veszteségekbe hajszolom magam, vagy aki remek partnernek tűnt, két hónappal később csődöt jelent. Nagyot kortyolt az italába. Érezte, ahogy meglöttyen a fejében, és mintha valami kis pír szökne az arcába. Tulajdonképpen mivel is foglalkozol? Szólalt meg, mert nem volt kedve a Toncsiról való áradozáshoz. Így is minden arról szólt, hogy a Kánya Jani milyen kurva jól érzi magát a bőrében, ami folyton arra emlékeztette, hogy ő meg milyen szarul. Mondtad, hogy a várossal, tette hozzá, nehogy úgy tűnjön, semmire sem emlékszik a kórházi beszélgetésből. No igen, a város, mosolyodott ez, szélesen Kánya Jani, jó városunk Budapest. Beruházásokkal, édes barátom, olyan projektekkel, amelyek élhetőbbé, modernebbé, kulturáltabbá teszik ezt a gyönyörű várost. Kánya Jani hosszas fejtegetésbe kezdett mindenféle közterekről, parkosításokról, díszburkolatokról és kulturális komplexumokról, ő pedig most már határozottan érezte, hogy kezd a fejébe szállni az ital, és arra gondolt, mekkora buziság, a Kánya Jani nem látszik semmi, egy igazi férfi nyilván nem csípne be ilyen könnyedén. Egy hajtásra kihörpintette a maradékot. Látom, ízlik, jegyezte meg kedélyesen Kánya Jani. Kérsz még? Pajtás, ne fogd vissza magad, ritkaság, hogy így össze tudunk jönni. Meggondoltam magam, fordult joviálisan az intésére ott termő lakájgyíkhoz. Mégis kérnék két étlapot, ha szabad. A lakájgyík szélsebesen eltűzött étlapért. Arra gondolt, hogy a világban elfoglalt helye alapján valóban a lakájgyík cipőjét kéne fényesítenie, de felakasztaná magát, ha akár csak egyetlen órára cserélniük kellene. Angus tatár, fűrt tojással és pirított rostkenyérrel, hümmögött félhangosan Kánya Jani az étlapot tanulmányozva, nem hangzik rosszul, kecske sajt terén, friss körtével, céklával, sült, nocsak, libamáj, pástétom, rebarbarával, földi cseresznyével és ropogós morzsával, ez lesz az. Tud mellé ajánlani valamilyen vörösbort? Pinot Noir, köllőbír, tökéletes. Már is hozom, bólintott a lakájgyík, majd hozzáfordult. Ön parancsol valamit? Épp tele volt a szája a piával, valahogy már megint a harmadáig lehörpintette. Nyeldekelve rázta a fejét. A lakájgyík könnyed meghajlással elkotródott. Ugye most nem szerénykedsz? Kérdezte Kánya Jani mélyen a szemébe nézve. Dehogy is, rázta a fejét, sietve letéve a kezében szorongatott italt. Biztos? Unszolta Kánya Jani. Nem kívánsz semmit? Nem vagyok éhes, mondta. Kánya Jani ciccentve csóválta a fejét. Neked sosem mondott olyat édesanyád, hogy nem éhségre esszük? Nem, mondta. Majdnem hozzátette, hogy semmire sem emlékszik, amit valaha az anyja mondott neki, akire soha az életben nem gondolt édesként, de aztán arra jutott, hogy ez még enyhén kapatosan is túlzás lenne. Jaj, barátom, sóhajtott Kánya Jani, te félsz élvezni a dolgokat. Már ne haragudj, hogy így okoskodom rólad. Nem baj, mondta, és újabbat kortyolt az italából. Attól félsz, hogy elszabadulsz, állapította meg Kánya Jani. Lemerem fogadni, hogy nincs nálad élvetegebb ember, és éppen ettől tartasz. Hát nincs igazam? Csak mondd meg, ha ostobaságokat beszélek. Nem, mondta bizonytalanul, és a maga elé helyezett poharat nézte. Ismét kortyolt volna belőle, de arra gondolt, legalább a lakájgyíkot meg kellene várnia.
Most már biztos volt benne, hogy két vörös plecsni égtelenkedik a pofáján. Izzadt. Képtelen gondolat volt, mégis az jutott eszébe, ahogy gimis korukban ülnek egy kocsmában Kánya Janival, és ő nem érti, miért csinálja ezt a Kánya Jani. És hogy akkor, bármennyire is utálta Kánya Janit, valahogy azért jó volt, hogy történnek vele ezek a dolgok. Jobb volt, mintha nem történnének. Jobb volt, mintha egyáltalán semmi sem történne. Aluljárókkal is foglalkozol? Kérdezte felpillantva. Aluljárókkal? Kérdezte kissé meglepődve Kánya Jani. Éppenséggel aluljárókkal is. Mire gondolsz? Van egy aluljáró, kezdte. Érezte, hogy a két vörös plecsni terjeszkedni kezd a képén. Pár pillanatig hezitált, aztán felhörpintette az italát. Mondta, hogy melyik aluljáró. Kánya Jani bátorítón bólogatott, mint egy jóindulatú tanár a balfasz nebulónak. Én nagyon kezdte, nekem fontos az az aluljáró, szoktam ott, és már próbáltam, szóval még mindig munkát keresek volna is már, csak jó lenne, nem tudsz esetleg valakit, nem tudod, hogy lehetne ott munkát szerezni? Annyira szégyelte magát, hogy kedve lett volna bedobni egy felest. Ilyen még soha életében nem történt vele. Milyen munkára gondolsz? Kérdezte Kánya Jani valamiféle üzletkötői ábrázatot öltve. Bármilyenre, mondta. Nyelt egyet. Csak nem innen a BKV-s históriád, kacagott fel Kánya Jani, mint valami elmés tréfán. Hát végül is, mondta kényszeredetten. Na de csak nem akarsz ellenőrré vagy biztonsági őrré avanzsálni, mondta Kánya Jani. Mondom, hogy mindegy, felelte kényszeredetten. Akár. Ha ott lehetek, oltári pofa vagy, nevetett hátradőlve jóízűen Kánya Jani. Szóval hadd értelmezzelek, a rögeszméddé vált ez az aluljáró, és bármi áron ott akarsz dolgozni. Mint a banán címkéid, azokat is milyen páratlan szenvedéllyel gyűjtötted. Tényleg még mindig? Te emlékszel a banán címkékre? Kérdezte rekedten. Érezte, hogy menthetetlenül szétesik. Már hogy ne emlékeznék, édes barátom, mindig csodáltam azt a mániás, úgy értem, jó értelemben vett mániás kitartást, ami munkál benned. Ó, köszönöm, ez mennyi ilyen néz ki, mondta Kánya Jani, ezt már a lakáigyiknak, aki nem is értette honnan, nesztelen hüllő sikamlással megjelent az asztaluknál a libamáj pástétommal. Pazar ez a bor, egészen gazdag az íze, emelte meg kissé a poharát Kánya Jani, azt hiszem kérnénk belőle egy üveggel. Ha nem bánod, pillantott rá. A fejét rázta. Nem bánta. A laká egyik bólingatva elhúzott. Annyit bizonyosan értett, hogy egy nagyobb adag piáért. Szóval az aluljáró, támasztotta egymásnak az újbegyeit Kánya Jani. Megkönnyebbült, hogy nem kell a banán címkékről beszélni. Nézd, cimbora, tehetek egy próbát. Van ott pár üzlet, ha jól emlékszem, trafik, büfé. Ilyesmi lenne reális, igaz? Nem mondom, hogy sikerülni fog, de körbe kérdezhetek. Aztán majd meglátjuk. Kösz, dünnyögte. Kösz, tényleg. Beesett vállakkal figyelte, ahogy Kánya Jani míves mozdulattal tölt neki az italból. BKV, csóválta a fejét kuncogva Kánya Jani. Haláli pofa vagy, komolyan haláli pofa. Imádom az eszed járását. Egy fickó, aki a fejébe veszi, hogy egy aluljáróban akar dolgozni, és nem tágít a tervétől. Egy falat libamáj pástétomot kent az ízlésesen a tányérja szélére rendezett pirítós falatkák egyikére. De miért? Komolyan érdekel. Építészeti, várostörténeti, közlekedési, motyogta elanyátlanodva. Mindenhogy érdekel, nem tudom, csak szeretem, mondta és közben rizsblankára gondolt. Egy kicsit húgyoznia kellett, de nem mert felállni és elimbolyogni megkeresni a klotyót. Meg félt volna, mi történne, ha eljutna odáig. Elbőgné magát, kiverné, vagy a fejét csapkodná a falba, nyilván valami drága csempébe, ami többet ér, mint az egész élete. Persze valószínűbb, hogy csak pössentene, kicsit mellé menne, ő meg azt gondolná, hogy túlfizetett lakáigyikok legalább egy kis húgyot is moshattok kaviáros evőeszközökön kívül. Persze az is valószínűbb, hogy maga törölgetné le gondosan a WC-kávát. Nagyot kortyolt az italából. Szóval te is a város szerelmese vagy, összegezte Kánya Jani. Leharapta a libamáj pástétommal megkent pirítós csücsköt. Jó, hogy mondod, látod, erre jók az ilyen kötetlen baráti csevelyek. A villájára szúrt valami értelmezhetetlen bogyót.
Ki tudja, még hozhatja úgy az élet, hogy egyszer együtt dolgozunk. Kacsintott. Nézte Kánya Janit, ahogy táplálkozik, és arra gondolt, ha csaj lenne, biztos egy ilyen Kánya Janiba zúgna bele. Nyilván odáig lenne azokért a vele születetten laza és gálens mozdulatokért, ahogy eszik, ahogy egy-egy bőséges késhegynyit ken a pirítós falatkára a libamáj pástétomból, de mégsem túl sokat, mint aki előre kiszámolta, hány ekkora kenésnyi jut éppen ennyi pirítós falatkára, és hányszor kell az értelmezhetetlen bogyókba, meg egyéb értelmezhetetlen darabkákba szúrnia a villáját, hogy egyik se fogjon el túl hamar egymáshoz képest. És ha csaj lenne, arra is vágyna, hogy ne legyen izzadság folt a hónaljában, ami neki például egyre terjeszkedett, és vörös plecsni sem az arcán, ami dettó, és mindig tudja, mit kell mondani és hogyan, amit ő például általában sem, de most aztán már végképp nem tudott, míg Kánya Jani úgy beszélt, hogy még a kulturált étkezésre és a szája megnedvesítésére is figyelt, de hogy miről, hogy miket, egy időre elvesztette a fonalat, elfelhősödött a szeme, és kortyolt az italából. Rizs Blanka a kurva életbe, gondolta. Rizs Blanka, hogy a tetves kurva életbe mikor lesz már vége, húgyozni sem ártana, csak innen még ne kelljen elmozdulni. Az esküvődön megismerkedtem egy csajjal, mondta. Nocsak, megismerkedtél egy lányjal, neszelt fel Kánya Jani. Kivel? Az imént valamiért azt mondta, hogy Kánya Jani esküvőjén megismerkedett egy csajjal. Nagyot kortyolt az italából. A Toncsinak egy barátnőjével, mondta, amit már is megbánt, amennyire ebből az egészből bármit meg lehetett bánni, mert mindent egyre tompábban és zavarosabban érzett, és már amúgy is mindegy volt. Mindegy, folytatta lomhán sietve, hogy a Kánya Jani ne kérdezze meg, a Kánya Toncsi melyik udvarhölgyéről van szó. Úgy sem lett belőle semmi. Elhallgatott. Hát, ha a Kánya Jani megkérdezi, hogy miért, és akkor elmondhatja, de mit is? Kánya Jani azonban nem kérdezett semmit, csak várakozón, csillogó szemmel nézett. Azt hiszem, lehet valami, hallotta saját, visszataszítóan kásás hangját, a hangot, amely úgy fordult megállíthatatlanul ebbe az elbaszott történetmesélésbe, mint egy részeg melós az egész napos kubikolás után hazafelé az árokba, de nekem nincs szerencsém a nőkkel. Nagyot kortyolt az italából. Valami épp elkezdett, miközben Kánya Jani azt mondta, hogy ugyan már egy ilyen jóvágású eredeti fazon. Felröhintett, bár inkább horkantott, sőt röffentett. A húgyhólyagja pulzált. A halántéka dobolt. Elismételte, ki tudja miért, hogy nincs szerencséje a nőkkel. Sajnálom, barátom, pedig te, kezdte Kánya Jani, de nem akart még egy üres dicséretet hallani. Vagy akart, persze, vagy nem akart, mindegy, egyszerűen csak közbevágott értelem nélkül. Meg is volt, érted? Böffent fel belőle, meg is volt, oda volt, értem. És akkor elkezdi, hogy neki milyen diplomái vannak. Ezt affektálva mondta, valami nem létező csajt utánozva. Hogy ő milyen életet szeretne. Nagyot kortyolt az italából. Kiről beszélsz? Kérdezte Kánya Jani. Nem tudom, ki... Megvolt, hörrenterekedte, míg felkavarodott a gyomra. Végül én mondtam, hogy hagyjuk ezt, bazdnek, nekem nem kell ez a szar. Már bocs, hogy így... Bocs, tényleg, nekem nem kell ez a szar a nőkkel. Hogy mit akar, hát szarok rá. Úgy élek, ahogy élek, elküldtem. Mehet, találjon jobbat, bazdnek. Tökéletesen igazad van, barátom, bólogatott Kánya Jani. Az arca körvonalai elmosódtak, ahogy mozgott a feje. De a tekintete tiszta volt, mint egy hegyi forrás. Ne kezdj olyan nővel, aki nem méltó hozzád. Ja, mondta, nagyot kortyolt az italából. Ja, persze, kis kurva, kit érdekel. No, jól van, azért tudod, így akkor se beszéljünk a nőkről, mondta szinte gyöngéden Kánya Jani. A női nemet, akkor is, ha egyes nők nem méltók a tiszteletre, azért mindenek felett tisztelnünk kell. Ja, mondta, nagyot kortyolt az italából. Egy pillanatra még látta magát, ahogy görnyetten, meg-megbillenő fejjel, lógó állkapocsal ül. Kis kurva, motyogta tompán, alig hallhatóan, inkább magának, mint Kánya Janinak, míg igyekezett magába nyelni egy gyomorsavas böffentést.

Hogy van a kis csaj? Érdeklődött Bardi Bandi. Jókor a lábosban kotyvasztott valami rettenetes káposztaszagú undormányt. Igyekezett a konyhaasztal lehető legtávolabbi sarkában elkölteni a kínai tésztáját. Rühelte, hogy Bardi Bandi összekiscsajozza Blankát a pálott szájával. Hogy másznak ki a ragyás képéből a szavak, és érintkezésbe kerülnek Blankával. Jól, morogta. Mikor hozod már fel? Tudakolta Bardi Bandi. Majd. A szájába tömött egy adag tésztát. Igyekezett mielőbb végezni. Hónapok óta jártok, okvetlenkedett Bardi Bandi, másfél, dünnyögte teli szájjal. Most nem mintha az én dolgom lenne, tényleg nem, dünnyögte nyeldekelve, de én a helyedben öregem dúr, és Bardi Bandi robbanó darabkák szétrepülését imitálta a kezeivel. Nagyot nyelt. A szemét dörgölte. Nem különösebben vágyott elképzelni a szétrobbanó Bardi Bandit, most sajnos mégis ez történt. Megoldjuk, mondta. Jó helyen lakik? Kérdezte Bardi Bandi. Ja, mondta. Fogalma sem volt, hol lakik Blanka. Mesélte már egy párszor, de képtelen volt utcák és városrészek megjegyzésére, nem mondtak számára semmit. Csupán azok a riasztó körülmények, amelyek között Blanka élt. Blanka szerint idilliek voltak. Egyetlen földszinti lakás, amit a főbérlők egy nagyobb és egy kisebb lakássá alakítottak két külön ajtóval. Egy fiatal pár, Plankton és Zsuzsi, úgy egy fél éve született gyerekük állati lazák.

Bandi. Ja, mondta. Régebben ott lakott Félix is, mesélte Blanka, de az a 25 négyzetméter azért kicsi volt kettőjüknek. Közös ágy, ugye, másképp nem fértek el a dolgaik, főleg a Félix gitárcuccai, de persze nem volt gond, ők egész gyerekkorukban összebújva aludtak, mikor a Félix félt, olyan édi volt, mindig bekucorodott mellé. Ez vajon már vérfertőzésnek számít? Morfondírozott. Különben leszarta, minek számít, lehet, hogy ez a Félix egy kicsit a Blankából is van, vagy hát egy eresztés, vagy hogy mondják ezt, de akkor is egy csávó, akinek ugyanúgy hullik a szőre az ágyra, mint neki, és ugyanolyan büdös reggelente, mint ő, a paplant enyhén megemelő reggeli merevedése is ugyanaz, és ez feküdt a Blanka nyilván rózsaszirmokból rakott ágyába, és ennek a helyére kell majd neki is befeküdnie, ami már önmagában elég undorító. Ne feküdjön oda senki, se ő, se más. Inkább csak az életritmusukkal volt nehéz, mesélte Blanka, ő korán fekvő típus, Félix meg hazállított hajnali 3-4 felé, hát igen, a művészvilág. De nincs velük baj, nagyon aranyosak a barátai. Kik nem aranyosak szerinted, dörmögte félhangosan. Néha most is átugranak páran, megisznak egy-két üveg bort, társasoznak, dumálnak, nyáron ki lehet ülni a két lakás elé, van, hogy csatlakoznak a planktonék is, szuper kis csapat szokott összeverődni, a Félix mostani barátnője, az is eszméletlen cuki csaj. Egy hippi kommunában laksz? Összegezte a hallottakat. Dehogy is, nevetett Blanka. A planktonék egy kicsit hippik, tudod, a buddhista főiskolára jártak, van egy ilyen ezotér beütésük, de az a jófajta, és mióta gyerekük van, nem füveznek meg semmi. Mondom, tök aranyosak. Egyáltalán mi a fasz az, hogy jófajta ezotér? Kezdte megbecsülni Buzi nénit, amiért csak a lakás ajtóig üldözi, és a múltkori ígéretéhez híven valóban vitt neki levest. A szétpuhult zöldségeket a tányér szélére kotorta, különben azonban tényleg finom volt. Ugye megmondtam, csak nem képzeli, hogy valami híg löttyöt sózok magára Istvánkám, vágta csípőre a kezét diadalmasan Buzi néni, amikor életében először becsöngetett hozzá köszönetet mondani és visszaszolgáltatni a kondért. Anyád hogy van? Kérdezte, hogy témát váltson. Bardi Bandi sóhajtott, kavart egyet a lábos tartalmán. Egy kicsit jobban. Már hazaengedték. Mondom neki, anyuka, ha iszol, üljél le, nézzed a tévét. Persze nem bír megmaradni. Neki legalább ilyen problémái nem voltak soha. Mindegy, szoktatva vagyok, legyintett Bardi Bandi. 10 évesen hívtam ki rá először a mentőt, mikor átesett a nappali üveg ajtaján. Itt kellene talán mégis kezdeni náluk. Letudni Bardi Bandi ömlengését, meg hát végül is hadd örüljön a nyomorult. Legfeljebb, ha nagyon nem szállna le róluk, egy kicsit segbe rúgni, hogy indítson vissza a vackára. Valahova kell menni. Lassan hideg is lesz. Azért azt nem lehet a végtelenségig, hogy ő mindenféle parkokban simogassa a Blankát, újjal legfeljebb nadrágperemig merészkedve, miközben. Nem akarta elképzelni a szétrobbanó Bardi Bandit, de magát se. Nem erre volt berendezkedve a régi unott pornóra rejszolgatásokkal. Hazaért, és előfordult, hogy kétszer is egy este. Azt hitte, ő egyszerűen nem ilyesmire van hitelesítve. Ezt is neki csinálom, bökött a lábos felé a fejével Bardi Bandi. Káposztás cvekedli. Jó nagy adag, elég egy hétre. Káposztás cvekedli? Ismételte. Káposztás kocka, helyesbített Bardi Bandi. Muter mindig így nevezte. Szereti. Jó gyerek vagy, bazd meg, mondta. Á, legyintett Bardi Bandi. Az anyám. Megszült, felnevelt. Biztos nem hiszed, de jó anya volt. Elhiszem, mondta. A mosogatóhoz vitte a kiürült tésztás tányért, vizet engedett bele. Bardi Bandi szórakozottan követte a mozdulatait a tekintetével.

Az Annáék körbe akarják biciklizni a Balatont, mesélte izgatottan Blanka. Aha, mondta. Az jó. Igen, tök jó, lelkesedett Blanka. Vinnénk sátrat, kempingeznénk, talán még sütögetni is lehetne. Vinnénk? Ismételte rosszat sejtve. Mármint, hogy mi? Hát, sütötte a tányérjára a szemét elbizonytalanodva Blanka. Nem tudom, hogy te akarnál-e jönni. Nem akarnék, vágta rá határozottan. Nem is tudok biciklizni. Hát végül is, addig még van 2 hét. Ha van kedved, esetleg megtanulhatnál. Nyújtotta el a szavakat Blanka nyuszi módra, nem túl nagy meggyőződéssel. Aha, mondta rossz kedvűen. Megtörölte a száját. És hol meg milyen biciklivel? Azt biztos meg lehetne oldani, nyújtotta el a szavakat Blanka még kevesebb meggyőződéssel. Hülyeség, mondta. Aztán ez gyorsan meg is bánta. Szóval le akarsz menni a Balatonra? Tette hozzá. Akarod, hogy lemenjünk ketten a Balatonra? Ezt viszont már a kimondás pillanatában megbánta, semmi kedve sem volt izzadt, rákvörös, lángost és hekket zabáló német turisták, meg visongó strandlabdával dobálózó kölykök társaságában fülni valami lelakott szabadstrandon, míg Blanka a vízben viháncolva mutogatja picike, bikinis testét mindenféle szőrös, melkasú, sörhasú, aranyláncos, kiéhezett faszkalapnak. Vagy legalább mondhatta volna a velencei tavat, az közelebb van, talán szállás sem kellene foglalni méregdrágán, csak levonatozni reggel, visszavonatozni este. De rendben, ha Blanka mindenáron le akar menni a Balatonra, ő erre is hajlandó, mert azt nem lehet elviselni, hogy a Blanka ne kapjon meg valamit, amire vágyik, mert akkor jön a csendes szomorkodás, meg a folytott sóhajok, hogy de jó lehet most a többieknek a Balatonon. Hát akkor menjenek le pár napra a buzi Balatonra. Különben sem nyaraltak még együtt, azt az egy látogatást a szülőknél pedig sem üdülésnek, sem kikapcsolódásnak nem számította. Hát, mondta Blanka, amúgy lenne kedvem, csak már olyan kevés szabad napom van, és így tökre beleéltem magam, meg mostanában olyan keveset találkoztam az Annáékkal, beleélte magát. Utálta, ha Blanka beleéli magát valamibe, aminek ő a létezéséről sem tud, és csak addigra értesül róla, ameddigre Blanka a beleélésnek már egy teljesen visszafordíthatatlan fázisában jár. Értem, mondta ridegen. Szóval le akarsz menni a Balatonra nélkülem. Jaj, majmóca, nyűnyögte Blanka, most ezen nem kell megsértődni. Pár nap az egész, vagy hát nem tudom, maximum 1 hét. Mi állandóan együtt vagyunk, lassan már egészen elfelejtenek a barátaim. Emlékszel, múltkor is hívtak arra a kerti grillezésre, és aztán itthon maradtam, mert neked nem volt kedved jönni. Vagy az a börzsönyös kirándulás? A kurva börzsönyös kirándulás. Mióta hallgatta ezt a hülyeséget? Hogy a többiek még vaddisznót is láttak. Ha be lehet ütni a Google képkeresőbe, hogy vaddisznó, aztán ott van. Nem vagyok megsértődve, szorította össze a száját, mint aki érzi, hogy kezd felbugyogni benne az indulat. Csak azt nem értem, mi a fasznak kellett összeköltözni, ha te rögtön el akarsz húzni mellőlem. Ezzel az erővel az a nyomorék is maradhatott volna még a nyakamon. Makika, ne beszélj csúnyán, fuvolázta irritáló szelídséggel Blanka. Az összeköltözésnek pont az a lényege, hogy össze vagyunk költözve, és hozzád jövök haza a biciklizésből. Konokul merett maga elé. Mindegy, leszarom, vágta oda végül. Oda mész, ahová akarsz, úgyis hányok a Balatontól. Miért, voltál ott valaha? Kérdezte Blanka enyhe megbántottsággal, mintha legalábbis ő maga vájta volna ki azt a mocskos, telehúgyozott pocsolyát. Nem, de el tudom képzelni, morogta. Na, látod, erről van szó, szegezte felé a mutató ujját szinte diadalmasan Blanka. Miről? Kérdezte. Hogy te mindent utálsz, meg mindenből kivonod magad, és neked soha semmi nem jó. A Félixék előadásán is láttam, milyen pofákat vágsz. Mikor csináltunk utoljára valami értelmes programot? Blanka mondatról mondatra hevesebben beszélt. Nekem nem hiányoznak az ilyen unaloműző fasságok, vágott vissza. Nekem elég az, hogy te itt vagy velem. Unaloműző fasságok? Visította Blanka a felháborodástól a szokottnál pár oktávval magasabban, szinte cincogó düvel. Szerinted az unaloműző fasság, hogy emberek szép helyeket néznek meg, és együtt tök szuper dolgokat élnek át?
akkor azokat velem is átélhetnéd, recsentette. Most mondtad, hogy utálod a Balatont, háborgott Blanka. De a kedvedért oda mennék. Lehetne értékelni, hogy próbálok jó pofát vágni a 2 percenként változó ötleteidhez. Balaton, bazd meg, szűrte még hozzá a fogai közt. A kedvemért nem kell megjátszanod magad, csattant fel Blanka. Semmi kedvem végig a savanyú képedet nézni, hogy te mekkora áldozatot hozol. Olyan emberek is léteznek, akik tényleg élvezik az ilyesmit. Keserűen turkálta az előtte heverő félbe hagyott kaját. Kuszkuszt, vagy mi a lófaszt, ez is a Blankának volt valami új kísérleti baromsága. Kik mennek? Szólalt meg végül Zordan. Hát ugye az Anna, meg az új barátja, a Peti, a Timi, a Rozi, meg a Zsolt. Ki az a Zsolt? Kérdezte gyanakodva. Tudod, az a tájépítés srác ilyen tök aranyos. Te sohasem figyelsz arra, amiket mesélek? Tök aranyos. A Blankának semmiféle Zsolt ne legyen tök aranyos. Elege volt ebből az egészből. Elmegyek sétálni, pattant fel. Várj, Maki, ugrott fel Blanka is. Most nem kell rögtön duzzogni. Nem duzzogok, bazd meg, csak szeretnék sétálni, mondta. Maki, kérlek, váltott hirtelen cuki tónusra Blanka. Nem akartalak megbántani. Majd elmúlik, köpte oda kifelé csörtetve. Addig te meg elgondolkodhatnál azon, hogy nem egy ilyen csávóval kellett volna összejönni, hanem mondjuk egy tök aranyos Zsolttal, csapta hozzá dühötten gondolatban. Maki! Loholt a nyomában most már szinte essengő hangon Blanka. Ne haragudj! Nem haragszom, vakkantotta. Nem találta a fél cipőjét. Nyilván megint ez a kibaszott dög pofozgatta el valahova. Az a kibaszott dög, akit majd Blanka itt hagy a nyakán, amíg ő biciklizget, meg lubickolgat, meg mindenféle Zsoltokkal kacarászik. Maki! Ölelte át hátulról Blanka a derekát. Úgy szeretlek, én ezt nem bírom elviselni. Akarod, hogy ne menjek le velük? Komolyan, akarod? Én lemondok bármiről, csak ne utálj! Elernyett. Dehogy utállak, kismajom, sóhajtotta. Egyszerre minden harag kipárolgott belőle, és valami olmos, tompa fáradtság költözött a helyére. Karjai élettelenül csüngtek Blanka szorításában. Figyelj, mondta hízelegve Blanka, majd kitalálunk valamit, amit te is élvezel. Ha akarod, megtanítalak biciklizni, nem kell hozzá elutazni, meg semmi, itt a környéken is találhatunk valami kihaltabb részt. De ha nem akarod, nem leszek erőszakos. Vagy lemehetünk megint pár napra anyumékhoz, nyáron olyan szép, és akkor a szállásért sem kell fizetnünk. Mit szólsz? Jó, persze, az jó lesz, bólogatott megtörten. Blanka távollétét igazán este kezdte érezni. Míg füllett, levegőtlen cellájában rostokolt, próbált nem gondolni rá, vajon hol járhat épp Blanka, leszállt-e a vonatról, esetleg már javában teker, hekket vagy lángost teszik, mint az izzadt, rákvörös német turisták, netán túl van az ebéden, és most mártogatja a lábát a vízbe. Hazafelé caplatott, amikor Blanka felhívta, hogy elújságolja, milyen szuper eddig minden, Aligától Siófokig jutottak, most vacsiztak a parton egy pizzázóban, és képzelje, hogy ez az aranypart, ez tisztára olyan, mintha a tengernél lennének, mindenütt pálmafák, homokos strand, egyszer azért tényleg neki is látnia kellene, szóval annyira ilyen karibi feeling, hogy ő lehet, hogy vesz is magának egy piña coladát, vagy egy Sex on the Beach-et, de nyugi, nem fog berúgni. Sex on the beach, mi más? Jutott eszébe baljóslatúan. Vegyél csak, mondta, érezd jól magad. Nem is emlékezett, mikor hallotta utoljára ilyen feldobottnak Blankát. És otthon? Minden oké? Kérdezte Blanka. Párjatok meg! Kiáltotta a többieknek. Persze, mondta. Bocika nem hiányol nagyon? Nem tudom, még nem értem haza. Azért majd mondd meg neki, hogy nem mentem el örökre? Kérte Blanka. Jó, majd megmondom. De tényleg mondd meg, erősködött Blanka. Meg úgy általában is beszélj hozzá, Bocika tiszta depressziós lesz, ha nem beszélgethet emberekkel. Nem felejted el? Úgy szeretlek, makákó. Na most le kell tennem, majd még hívlak, puszi! Hogy száradt volna szét az anyád retkes picsája, mielőtt felcsináltak, te rühes patkány, beszélgetett Bocikával, aki nem volt hajlandó elfogyasztani az elérakott macskatápot, cserébe keserves nyávogással, éhségtől idegesen grasszált fel alá. Amikor a nyitott hűtőajtón is benyomult, bosszúból rázárta a frigidert. Pár perc elteltével eszébe jutott, hogy mi van, ha megfázik, és még állatorvoshoz is neki kell cipelnie, csak az kéne még.
Bocikát nem különösebben rázta meg a fogság, megfontoltan kiovakodott, aztán folytatta irritáló mászkálását és kunyerálását. Ha nem eszed meg, a te bajod, geci, sziszegte neki, összeszedte a vacsorája maradékát és bezárkózott a szobájába. Akkor kezdte igazán érezni. Elment az étvágya. Hevert az ágyon, mellette a földön a kaja maradványok. Még recskázni sem volt kedve, és ez másnapra még rosszabb lett, harmadnapra pedig annál is rosszabb. Másnap elkezdtek felkerülni az első fotók. Blanka is csodásan érzi magát itt, Zamárdi kalandpark. Selfie egy kisvasúton, Blanka csupa fog mosolya, mögötte a többiek nyújtogatják a nyakukat, hogy mindenki beleférjen a képbe. Zsolt Radecki. Érezte, hogy az arcába szökik a vér, annyira kínos volt, amit csinált, de rákattintott a csávó adatlapjára. Göndör, fekete hajú, sötét, élénk tekintetű faszi, arányosan sportos testalkat, az ismeretlenként is megtekinthető képeken, mind bringatúrákon, erdőkben, a Tátrában, snowboardozás közben látható, nyilván kurva drága túracipőben, légáteresztő sportfelsőben, sokzsebes nadrágban vagy sécucban. Felkavarodott a gyomra az idegességtől. A harmadik napon hiába várta Blanka esti hívását. Hazaért, nyomta a Dirty Town-t, próbálta valahogy agyonütni az időt, fél szemmel folyamatosan a mobiljára tapadva. 8:30-ig bírta. Újabb Facebook poszt. Rozália kis, ünnepi hangulatban érzi magát itt, Balatonszárszó. Körben ülnek a földön valami pavilonban, a kezükben magasba emelt műanyag boros poharak. Ugyanazok a ragyogó vagy egy fokkal még ragyogóbb vigyorok, mint a kisvasúton. Anna és a pasia összebújnak, Timi győzelmi vét mutat, Blanka illumináltan integet, Zsolt meg csak ül, de már a bölcs visszafogott mosolya irritáló. Mit kell itt a sokat látott vándort alakítani? Lehet, hogy Blanka részeg és nem kellene felhívnia. Gyorsan a fejébe bírszálni. Ezt vajon a többiek is tudják? Mi van, hogyha rosszul lesz? Egyáltalán van ezeknek szállásuk, vagy itt csövelnek? Bűdös hippik. Fel alá járkált. A hívás listáját nézte, hát ha mégis tévedett. Nem tévedett. Nyilván elfelejtette. Hát elmegy a picsába, ha ezt elbírja felejteni. Fogja, kikapcsolja a telefonját, mondjuk az nem jó, akkor mire ébred föl reggel, szóval lenémítja, és játszik tovább, míg csak ki nem dől. Jaj, majmóca! Viháncolt a Blanka a telefonba hallhatóan spiccesen. Ne haragudj, fel akartalak hívni, csak tudod, annyi minden volt. Kb. Egész nap strandoltunk, rendeztünk úszóversenyt, meg röpisztünk, meg ilyenek, majd rakunk fel képeket. Szerintem magamhoz képest egész lebarnultam. Pesten is ilyen kánikula van? Ja, mondta. Olyan jó hallani a hangod, lelkendezett Blanka. Hiányzol azért nagyon. Ezt jó tudni, mondta. Majd ha megtanulsz biciklizni, eljöhetünk egyszer ketten is, olyan gyönyörű helyek vannak, áradozott Blanka. Jó, majd elmegyünk, mondta. Bocikával megvagytok? Kérdezte Blanka. Eszik rendesen? Eszik, mondta. Arra gondolt, hogy ez a hálátlan dög jobban hiányzik Blankának, mint ő. Ez nem ér, most mit nevettek? Visította Blanka. Bocsi, bocsi, vihogta ismét neki. Annyira bolondok a többiek. Na, figyú, inkább lerakom, ezektől képtelenség beszélni. Majd holnap hívlak, szerelmem. Nagyon szeretlek, aludj jól, pusz, pusz, cuppogta érzelgősen. Én is téged, ci, kezdte, de mielőtt befejezhette volna, a vonal megszakadt. Meretten bámult maga elé. A többiekre gondolt, hogy nyilván halálra röhögik magukat rajta, a Blanka retardált pasián, hogy folytaná meg őket valaki a saját bicikli láncukkal. A negyedik napon felkerültek a szabad strandos képek. Blanka pánt nélküli fürdőruhában rohan a röplabdáért. Blanka, Rozi és Anna fagyit nyalva napszemüvegben, csípőbillentős egyenpózban. Anna pasia, Peti bőszen magyaráz valamit egy büféasztalnál, Blanka, Rozi és Timi kacagnak. Blanka és... itt megállt. Nem hitt el. Ez egyszerűen nem lehetett igaz. A pán nélküli fürdőruhás napszemüveges Blanka és a fürdőgatyás napszemüveges Zsolt egymást átkarolva feszítenek a vízparton, Blanka a hüvelyk ujjával is mutatja, milyen kurva jó nekik. Zsolt keze Blanka derekánál. Zsolt mocskos mancsa legszívesebben nyilván rámarkolna a nője fokhagyma popsiára, és ezt ő tehetetlenül nézi itthonról. Ököllel ütötte a falat.
Amikor rájött, hogy már vérzik, inkább kimenekült a lakásból. Iránytalanul vakon rótta az utcákat. Hol vagy, ilyen utcazajt hallok, jegyezte meg Blanka, aki ezúttal felhívta, de lehet, hogy csak lelkiismeret furdalásból. Ki a fasz tudhatta innentől fogva? Mert utcán vagyok, felelte Kurtán. Sétálsz? Kérdezte Blanka. De jó, neked is jár egy kis kikapcsolódás. Hát az járt volna. Napról napra rosszabbul és kevesebbet aludt, a macska pedig annyira az idegeire ment, hogy csak azért nem rúgta föl, mert félt, hogy kárt tesz benne, Blanka észreveszi és végképp kiábrándul belőle. Amikor végre keservesen elaludt, azt álmodta, hogy Blanka mellette fekszik. Megkönnyebbülve átkarolt a hátulról, és akkor vette észre azt a harmadikat, aki felé Blanka fordul. Kétségbeesve próbálta magához húzni Blankát, aki hátra csapott a kezével, és még szorosabban fonódott erre a valakire, akinek nem látszott az arca, de a cuppogó hangot tisztán hallotta. Üvöltve lerántotta róluk a takarót. Basztak, mint az állatok. Tehetetlenül ordított, egy párnával verte őket, de mintha észre sem vették volna, vadul egymásba tekeredve vonaglottak. Aztán egyszer csak Blanka felé fordította az arcát, miközben a másik továbbra is csúrig merült belé, nem mondott semmit, csak nézett, és ő volt, Blanka volt, de mégsem volt Blanka. Egy idegen volt. A saját zokogására riadt fel. Először nem is értette, mi van, csuron víz volt alatta a lepedő, a hátán, a paplan, az arca zihált. Percekig nem bírta abba hagyni a bőgést. Lehet, hogy egy kicsit tovább maradunk egy hétnél, mondta Blanka az ötödik napon, ugye nem baj? Nem azt mondtad, hogy pár nap az egész? Próbált nem beszélni olyan elgyötörten, mint ahogy érezte magát. Tudod, mindenki két hét szabit vett ki, hogy ne korlátozzuk be magunkat, magyarázta Blanka, és olyan szép minden, hogy elhatároztuk, teszünk egy kis kitérőt a Káli medence felé. Láttad a fotót a Szigligeti várról? Hogy ne látta volna? Minden fotót mániákus alapossággal vizslatott végig, árulkodó pillantásokra, mozdulatokra és testtartásokra vadászva. Képzeld, Szentbékálán van egy kőtenger nevű hely, újságolta Blanka, azt mindenképp meg akarjuk nézni, egy csomó érdekes szikla, az egyiket ingókőnek hívják, mert így mozog alattad, ha rámászol. Igen? És ez nem veszélyes? Kérdezte. Ugyan már, kacagott Blanka, ne aggódj, Nagyi, egy csomóan rámásznak. Pár napja még szerelmem, most már Nagyi, sápítozó vénasszonyjá heréltetett. Ugye nincs semmi baj, cukorborsó, kérdezte Blanka, kicsit nyúzottnak hangzol. Ja, csak ez a meleg, mondta. Szegénykém, elhiszem, egész nap abban a szellőzetlen lukban, sajnálkozott Blanka. Bárcsak itt lehetnél, most úgy megölelgetnélek. Azt a túrabúzi stricidet ölelges bazd meg, gondolta keserűen. Már mindent elképzelt. Ahogy Blanka hazajön, hízeleg, mint amikor forgat valamit a fejében, túljátszott feldobottsággal sürgölődik a konyhában, mesél, hogy ez milyen nagy élmény volt, meg az milyen nagy élmény volt, aztán leülnek vacsorázni, Blanka nem mer a szemébe nézni, zavartan nevetgél, majd végül csak belefog. Hogy igazán szereti őt, de... Hogy nem akarja megbántani, de... Hogy nagyon sajnálja, de... De közelebbről is megismerte a Zsoltit, mert biztos így fogja hívni, neki most már nyilván Zsolti, és rájött, hogy neki egy ilyen Zsolti kell. Hogy ő egy ilyen Zsoltinál nem adja a láb. Már eleve, hogy a Zsolti tájakat épít. Nem mellékesen, a teste is tök férfias. És ismeri a gazok neveit, meg tudja szerelni a biciklit, ha lerobban, nem téved el az erdőben túrázáskor, bárhol képes felverni egy sátrat, és szívesen is alszik benne, a természet lágy ölén, ugye, ami eleve olyan romcsi. Szóval, hogy a Zsoltival egy kaland az élet. Vele pedig hát, most mit köntörfalazzon tovább, unalmas. Lassan ott tartott, hogy elkezdi összehordani Blanka cuccait, hát ha úgy mindkettejük dolgát megkönnyíti, aztán nem vitte rá a lélek. Fogta Blanka picike ruháit, és beléjük temette az arcát, próbálva magába szippantani legalább néhány illat morzsányit Blankából. Napközben takarékon funkcionált, tette a dolgát, mint egy gép, este odalökött valami kaját bocikának, aztán ténfergett a lakásban, vagy hevert az ágyon. Egyszer keresett egy éjjel-nappalit, és banáncímkéket kapirgált, de az sem segített. Kibillent az életéből.
az élete Blankával, a Blankáért való tetves, nyomorult élete üres váz volt. Ő maga volt az üres váz. Az öngyilkosságról fantáziált. Kifigyeli Zsoltit és Blankát, merre laknak, és szétnyiszálja az ereit az ajtajuk előtt. Valahogy betör hozzájuk, és felakasztja magát a WC-ben. Előtte levágja a faszát, és Blanka párnája alá teszi. Felmászik a ház tetejére, és akkor veti le magát, amikor kilépnek a kapun andalogni. Az orruk előtt fog véres pépé placsanni. Aztán Blanka a 8. napon este felé hazatért. Szabad napja volt, délfelé kecmergett ki az ágyból, és akkor is csak azért, mert mégsem mutatkozhatott ilyen állapotban. Amikor Blanka meglátta, elhajította a hátizsákját, és a karjaiba rohant. Nem is tudta, mit gondoljon. Görcsösen, némán ölelte Blankát. Nincs kedved sétálni? Kérdezte Blanka csapongó, túláradó, lelkesült élménybeszámolójának első rohama után. Elmehettünk valahová. Randizni, tette hozzá félszegen. Jaj, maki, az nagyon jó lenne, nyújtózott jól esően Blanka, de én olyan fáradt vagyok. Nem lehet, hogy inkább vacsizunk, és utána ágyba bújunk? Dehogy nem lehet, mosolyodott el. Mióta Blanka elment, egyszer sem szánta rá magát a vásárlásra. Kínai tésztán és leveskockán élt, mint Blanka előtt is, ha egyáltalán képes volt legyűrni pár falatot. Blanka nem tett megjegyzést, hogy miért üres a hűtő, előkapart hátulról valami bolonyai szószt, és összedobott egy spagettit. Vacsora közben Blanka arcát fürkészte. Hogy tudsz nézni? Mosolygott rá csillogó szemmel Blanka. Hogy? Kérdezte. Hát nem tudom, hát úgy, hogy elolvadok tőled. Elnevette magát. Tiszta hülye vagy. Egy párszor még felvetődött benne, hogy megkérdezi, akkor most mégis mi van ezzel a Zsolttal, és gyanakodva figyelte Blankát, akárhányszor olyan sztori merült fel, amiben Zsolt is szerepelt, aztán hagyta az egészet. Azt érezte, hogy minden perc, amit Blankával tölthet, egy kicsivel elodázza a halálát. El se hiszed, milyen finom ez az ágyikó most ennyi sátrazás után, fészkelődött vadító pózba Blanka. Más finom dolgokat is el tudnék képzelni ebben az ágyban, dünnyögte Sanda félmosollyal. Igazán? Villant rá Blanka szeme hamiskásan. Nem is tudom, mire gondolsz. Akkor majd megmutatom, mondta. Azon ritka esték egyike volt, amikor előbb aludt el Blankánál. A pusztulás órája meghatározhatatlan időre elhalasztatott.

0: Weinemöinen musikál. Komoly öreg Weinemöinen, főnóta fa mindétiglen, igazítja ujját, körmét, mossa mind a két hüvelykjét, örömkőre üllegitten, letelepszik a dalszirten, ezüstös halomhegyiben, aranyos kis domb tetején. Ujjával a hangszert fogja, térdével a görbét tartja, két keze között a hárfát, szóval mondja fölfeleli. Nosza, jöjjön meghallgatni, aki nem hallott ezelőtt, örök dallost, örvendezőt, húros hárfát, zengedezőt. Abból öreg Weinemöinen hangicsálni kezd egy gyöngyen, csukaszálkás zengővádán, halcsombéli ékes hárfán, ujja fürgén forgott fels le, könnyedén szökött hű. Az öröm, örömlélendő, vígság, vígassággá pendült, a zene zenévé zendült. A dalim már dallá zsendült, a csukafok fönnen zengett, a halfarkú gyöngyen engedt, a ménszőre csengett, bongott a paripaszőr ujjongott. Zengett az ag Weinemöinen, nem volt ott a rengetegben állat, négy lábon szaladó, patán szerte száguldozó, aki nem jött hallania, végörömet vallania. Mókuskák ott ágaskodnak, gajról gajra kapaszkodnak, hölgymenyétek ott mozognak, gyepők csúcsára csücsülnek, mezőn szarvasok szökelnek, hiúzok örömet ülnek. Fölserken a lápi farkas, mezőmedvéje megébred, kérekfészkiből kimozdul, felkel a fenyővacokból, tesz a farkas útat, hosszút, nagy mezőt a medve megfut, végre a sövényhez ül le, ott is a kapunak dől. A sövény egy szirtre terül, kapu az avarra kerül. Akkor ugrik egy fenyőre, felfordul egy jegenyére, a muzsikát hallania, végörömet vallania. Madár, mind az égen járó, két szárnyon suhogva szálló, mint a forgatag megerett, nagy sebbel lobbal sietett a gyönyörű hallania, végörömet vallania. Otthon a sas, hogy hallja hírül, ezt a finom, finn muzsikát, hagyja fészkében fiait, maga szányra kelve sírül a jó hősnek hárfájához, Weinemöinen trillájához. Magasból a sas leszárnyal, jön a héj a felhőn által, jeges utca mély hullámról, hattyúk a fölenget látta. Pici pintyőkék is árvák, csirikoló cseppmadárkák, kis tollasok száz számra is, pacsírták ezernyi számmal, ujjongnak a levegőben, csevetelnek vállacsúcsán, még atyuska vígat fönnen, még muzsikál Weinemöinen. Természetnek tündérei, levegőjék, szép szűzei, ők is az örömet vallják, hogy a húros hárfát hallják, ki az égi járvon ülve, mennykaréján tündökölve, ki egy kisdett felhő szélén, pompázva piros szegény. Ott az öreg Weinemöinen zengett egy nap, másnap új fenn. Nem volt ott vitézlő egy se, nem volt férfi még oly büszke, nem volt férfi sem menyecske, sem egy hajfonatos hegyke, hogy sírva ne fakasztaná, szívét meg ne olvasztaná. Sírtak ifjak, sírtak vének, sírtak nőtelen legények, sírtak mind a házas hősök, fiúk is feleidősök, fiúk, szűzek minden népség, apró cseprő láncselétség, oly csodálatos az ének, dala oly varázs.
1: A hanglemezre rögzített vers, vagy akár egész drámai mű világszerte elterjedőben levő műsorfajta. Az ilyen lemez felvétel irodalomtanításban kitűnően felhasználható. Az olyan irodalomtanítás, mely megelégszik a leírt szöveggel, csak száraz papíros tudományt ad. A tanártól senki nem kívánhatja, hogy tökéletes előadóművész legyen. Az iskolai keret különben sem alkalmas ehhez. A lemezen rögzített kiváló előadás azonban egész életre kiható emléket adhat egy irodalmi. Külön érdekességre tarthatnak számot azok a hanglemezek, ahol maga a költő vagy író mondja lemezre alkotását. A hanglemez oktatásban történő felhasználására mindenhol lehetőség nyílik, ahol akusztikus jelenség bemutatásról szó lehet. Madár és állathangok, népdalok, hangtani jelenségek és számos más hangjelenség illeszthető be a tanításba, mint a szemléltető, élénkítő, változatossá tevő anyag. A hangrögzítésnek a tudományos kutatás és a tanítás területén való felhasználása korszakalkotó jelentőségű. Amíg azonban a művészi célú hangfelvételnél a technikai adottságok esztétikai szempontból új helyzetet teremthetnek, a tudományos kutatásnál ilyen problémák kevésbé jelentkeznek. A tudományos kutatásnál segédeszközként való felhasználás lehetőségéről ugyan Edison és Berliner is megemlékezett a hangrögzítéssel kapcsolatban, de a gyakorlati felhasználás első példáját Vikár Béla, magyar etnográfus és népdalgyűjtő szolgáltatta. Vikár 1896-tól a világon először gyűjtött népzenei anyagot fonográffal. Az 1900-as évi Párizsi világkiállításon tartott Nemzetközi Folklór Kongresszuson mutatta be a világ nyilvánosság előtt felvételeit és számolt be tapasztalatairól. Felhívta a figyelmet a kiállítás magyar anyagában levő 500 fonográf hengernyű gyűjteményre. Vikár Béla célja elsősorban a népzene pontosabb tanulmányozása volt, de kezdeményezésével tulajdonképpen megalapítójává vált egy újfajta kutatási területnek, melynek célja az időben, mint dimenzióban lejátszódó, sok hangból összetett akusztikus mozgás folyamatok. A dallam vagy a beszéd pontosabb felderítése. Az akusztikus mozgás folyamatok tanulmányozására mindez idáig a közvetlen megfigyelés és az emlékezetből történt utólagos lerögzítés volt az egyetlen lehetőség. Mindaz, ami az akusztikus mozgás folyamat gyorsasága, vagy egyéb okok miatt elkerülte a figyelmet, kiesett a közvetlen tudományos kutatás köréből. Az akusztikus mozgás folyamatokat vizsgáló tudományágak közül a zenefolklór megszületését Bartók Béla egyenesen a hangrögzítés folyamányának tartja. Szó szerint ezeket írja.
2: Felbecsülhetetlen azonban a fonografáló és gramofonáló eljárásnak haszna a zenefolklór kutatásnál. És pedig azért, mert nélküle a zenefolklór anyagnak mai értelemben vett kimerítően alapos tanulmányozása, sőt, bizonyos fajta anyagnak még csak hozzávetőleges lejegyzéssel történő gyűjtése is éppenséggel lehetetlen volna. Határozottan állítom, hogy a zenefolklór tudomány Edisonnak köszönheti mai fejlettségét.
1: Népzenekutatás terén a hangfeljegyzés jelentőségét Vikár Béla előadásának meggyőző hatása alatt a Párizsi Folklór Kongresszus is felismerte, és határozatot fogadott el a fonográf alkalmazásáról a népzene tanulmányozásában. Azóta teljes tudományos értékűnek csak hangrögzítő berendezéssel gyűjtött népzenei anyagot fogadnak el a kutatók. A tudomány terén két körülménynek van különös jelentősége. A hangrögzítés dimenzió áttételre képes. Az időben egymás után lejátszódó akusztikus folyamatot térben egymás mellé rögzíti. Ez a dimenzió transformálás teszi lehetővé az akusztikus jelenség tetszés szerinti részének kiemelését, és mindig azonos módon ismételhetőségét. A zene folklór gyűjtésében, feldolgozásában ennek igen nagy a jelentősége. Régebben a népdalnak leginkább a szövegét írták le. A zene hiánya azonban kihatott a gyűjtő munkára. A népi előadásmód szorosan összekapcsolja a szöveget a zenével, és a kettő általában mindig együtt szólal meg. A népi előadó annyira megszokta ezt a zene-szöveg közti kapcsolatot, hogy kihagy, torzít, elfelejt részleteket, ha csak a dallam nélküli szöveget mondatják vele. Erre pedig a puszta szöveg lejegyzésénél is szükség van, mert csak egy-egy sor többszöri elismétlése, vagy egy összefüggő szakasz néhányszori elmondása alapján lehet a szöveget eredeti népies szóhasználattal, fordulataival papírra vetni.

0: Mosica János Bartók Bélának 1914. január 25-én Belényesről.
1: Nem könnyen bírtam alkalmas falut találni, ahol minden meglegyen, ami a monográfiához szükséges. Végre mégis találtam egyet. Havas Dombrovicát, mely azt hiszem, hogy teljesen meg fog felelni. Vannak benne régi nótákat, fúvó havasi kürtösök. Hegedüse szintén régi ember, aki a turkatáncot is tudja. Tanítója csak egy volt két évig, anélkül, hogy valami nyomot hagyott volna maga után. A pap pedig egy hülye alak, aki egyáltalán hallani sem akart arról, hogy szállást adjon a mi célunkra. Dacára, hogy személyesen mentem el hozzá a faluba.
2: Most új tervem. A magyar népdalok legszebbjeit összegyűjteni, és a lehető legjobb zongora kísérettel, mint egy a műdal nívójára emelni. Ez arra volna jó, hogy a külföld ilyen gyűjteményből megismerhesse a magyar népzenét. Jó magyarjainknak persze ez nem való. Ezek irtóznak minden komoly dologtól. Sokkal jobban ízlik nekik a megszokott cigányos slendrián, amelytől minden zenész és minden művelt külföldi világgá fut.

0: tudományos célkitűzés hangfelvételek készítésénél a felvételező személyének háttérben kell maradnia. Egyéni felfogása, művészi érdeklődése teljes kikapcsolásával, tevékenysége szigorúan arra korlátozódik, hogy kezeli a berendezést, s rögzít minden tudományos szempontból hasznosítható hangjelenséget. Gyakori, hogy a tudományos kutatás szempontjából talán esztétikailag kisebb hatású felvétel jelentősebb, mint a művészileg is magas érték. A tudományos célra készített felvételekben éppen ezért nincs helye a javításnak, retusálásnak sem. A tudományos hangfelvétel elsősorban dokumentum, múzeumi tárgy, mely az egyéb gyűjteményi anyag mellett a lehető legpontosabban igyekszik egy bizonyos történelmi állapotot rögzíteni, s az utókornak konzerválni. A tudományos kutatás szempontjai változnak. A mai lejegyzés, csoportosítás, feldolgozás csak a mai tudományos felfogást tükrözi, biztosítani kell azonban a jövő kutatói számára azt a lehetőséget, hogy a dokumentumanyag a valóságot minél jobban megközelítő formában álljon rendelkezésre. Ismét Bartók Bélát kell idéznünk, aki teljesen világosan látta a hangfelvételek dokumentum jellegét. És már 1937-ben megjelent egyik cikkében a következőket írnak.
1: Tudva levő, hogy a gramofon társaságok exotikus országok népzenéjével is foglalkoznak. Az olyan felvételeket a benszülöttek vásárolják, tehát megvan a várt haszon. Mihelyt azonban valamilyen oknál fogva csökken az eladási lehetőség, a társaságok az illető felvételt kivonják a forgalomból, és a matricákat valószínűleg beolvasztják. Ha csak ugyan elpusztítanak ilyen matricákat, az olyan vandalizmus, hogy megakadályozására törvényt kellene hozni az egyes országoknak. Éppen úgy, mint ahogy egyes országokban törvények tiltják a műemlékeknek elpusztítását vagy torzítását.
0: A dokumentumértékű hangfelvételek rendszeres összegyűjtésére, megőrzésére korán történtek kezdeményező lépések. Kezdetben csak népzenei tárgyú felvételek megőrzésére gondoltak. Meglevő, valamilyen hasonló tárgyköri közgyűjtemény kiegészítéseként szerveztett fonóarchívum. A világon az első ilyen természeti gyűjteményt a Magyar Nemzeti Múzeum néprajzi osztályán Vikár Béla alapította meg 1896-ban, a Bécsi Tudományos Akadémia fonóarchívumát Exner 1899-ben, Párizsban a Le Musée de Parole Assemblée 1900-ban alapítja. A berlini fonogram archív csak 1950 alakul meg, a legrégebbi gyűjtési anyaga 1900-ból származik. A kizárólag néprajzi tárgyú felvételek gyűjtését folytatták a gramofon, majd az elektromos lemezfelvételi eljárás bevezetésére is. Magyarországon 1936-ban készültek az első néprajzi hanglemezek. A felvételeket nem a gyűjtési területen készítették, hanem a népi előadókat Budapestre hozatták, és a felvételek itt készültek. A Tudományos Akadémia és a Magyar Rádió együttes munkájával szervezték a felvételezést. Az irányítás munkájában Bartók Béla, Kodály Zoltán, Lajta László, Párdos Artú, Zémájer Vilmos és más elsőrangú szakértők vettek részt. A felvételezést gondos rostálás előzte meg. A vidékről felhozott népi előadók már előzőleg felkeltették a figyelmet előadásukkal vagy anyagukkal. A felvételi anyag nem korlátozott népdalokra, hanem népi zenészek mesélők is helyet kaptak. Dramatikus előadású népi játékokat is rögzítettek. A gyűjtemény tervében szerepelt, hogy Európában elsőként elkészül a magyar hangos nyelvatlasz, mely az ország minden tájszólását, dialektusát feldolgozza. Sajnálatos módon ez szépen elindult kezdeményezés megrekedt. Rohamosan pusztuló akusztikus néprajzi anyag megmentésére és konzerválására pedig néhány évtized múlva már semmi lehetőség nem lesz. A tudományos értékű népzenei felvételek készítése világszerte folyik ma is. A tudományos kutatás mellett a nagyközönség köréből mutatkozó, egyre nagyobb érdeklődés kielégítésére külön népzenei részlegeket szerveztek a hanglemezgyártó cégek, sőt, külön vállalat alakult kizárólag népzenei felvételek készítésére fókuszál. Ugyancsak hatalmas munka folyik egy téren a Szovjetunióban, melynek népzenei hanglemez felvételanyaga a legnagyobbak egyike a világon. A néprajzi tárgyú anyag összegyűjtése mellett a műsorszóró rádiótársaságok kezdtek egyéb történeti dokumentum jellegű hangfelvételeket gyűjteni. A rádióműsorok jelentős részét már a műsorszóró rádiózás kezdetén hanglemezek alkották. Az évek során tekintélyes méretűvé szaporodó hanglemez gyűjtemény kiegészítésére később a rádiótársaságok saját készítésű és dokumentum jellegű felvételeket is összegyűjtötték és megőrizték. Tudomásunk szerint a berlini rádió volt a legelső, mely 1929 óta aktuális események, különleges értékű művészi előadások vagy közéleti személyességekről rendszeresen hangfelvételeket készített, s azokat dokumentációs anyagként megőrizte. Természetesen a gyűjtés elsősorban a műsorszerkesztés célját szolgálta, és ezért az oktató vagy ismeretterjesztő, valamint történelmi dokumentációs anyag mellett zajfelvételek, állathangok, különböző zörejekről felvett hanglemezek is készültek. A világszerte működő rádiótársaságok a hangdokumentáció gyűjtést ma is folytatják. A Magyar Rádió és Televízió is. E gyűjtemények közül különösen az Angol Rádiótársaság British Broadcasting Company, BBC, gyűjteménye világhírű. Jelentős gyűjteménnyel rendelkezik a szovjet rádió is. A rádiótársaságok birtokában levő hangarchívumok kétségtelenül értékes anyagot őriznek, dokumentációjuk azonban az érdeklődő nagyközönség részére, de még a tudományos kutatás céljára is csak kivételesen hozzáférhető. A közgyűjtemény jellegű hangarchívumok létesítése az Egyesült Államokban kezdődött. A nyilvános közkönyvtárak módjára kikölcsönözhető hangfeljegyzéseket a helyszínen vagy otthon lehet meghallgatni.

A lefolyt fél század eseményei eléggé magyarázzák, miért nem sikerülhetett a vállalkozás mai napig, és miért kell újra meg újra neki látnunk. Mi adott erőt, és mi adhat továbbra is erőt erre a szinte lehetetlennek látszó vállalkozásra? A néphagyomány. A nép zenéjében való elmélyedés megmutatta, hogy él még itt egy régi, eredeti, értékes, csak fejlődésében megrekedt zenekultúra, amit ki lehet emelni a rárakódott törmelékből, és amire lehet magasabb művészetet építeni. 1900 körül a magyar zeneszerzőnek előbb népdal kellett gyűjteni. Akár csak íróinknak egy századdal előbb, sőt még Petőfiig, Aranyig. Eleinte csak az elveszett régi dallamokat kerestük. De látva a falu népét, az ott kallódó sok tehetségét és friss életerőt, feltetszett előttünk egy, a népből újjászületett, művelt Magyarország képe. Ennek megvalósítására rászántuk életünket. Hogy Bartók a magyar zeneszerző közvetlen szükségletét messze meghaladó, nagyszabású gyűjtésekbe merült, kiterjesztve figyelmét a szomszéd, majd távolabbi más népekre is, arra egyrészt tudós hajlama, angyaszorgalma és munkaszeretete, de ugyanannyira széleskörű zeneszerző érdeklődése vitte. Vonzotta az új, a különös, a soha nem hallott, ismerni akarta az embert minden zenei megnyilatkozásával. De más-másféle zenék egyre újabb távlatokat, lehetőségeket nyitottak számára, alkotó munkájában is, nyomuk ott van műveiben. És ez egy másik élesen elválasztó vonalat jelent közte és a nyugati modernek közt, akik különben sohasem ismerték el egyenrangú újítónak, mert a néphagyományok talaján áll. Ők szabadon minden hagyományt elvetve írják, kombinálják műveiket. Bartók legmerészebben kísérletező műveiben is érezni a hagyomány talaját. Még ha a stratoszférába röpül, sem szakad el teljesen a földtől. Ha vett is tőlük egy-egy ösztönzést, és hogy nevet volna ő, akit a világ minden népének zenéje érdekelt, sokkal inkább az ő eredetiségének hatása látszik meg a nyugat zenetermelésén mindenfelé. Hátra van a kérdés, mit kellene tennünk, hogy Magyarország is részesüljön gazdag hagyatékának éltető, építő erejében. Mostanában itt is, ott is találni már egy-egy tanítóra, még falusi iskolában is, aki az új pedagógiai módszerek birtokában biztos kézzel vezeti növendékeit a zenei írásolvasás felé. Ha a tanítókat a kellő számra lehetne szaporítani, és ezt nem ajánlhatjuk eléggé tanügyi kormányzatunk gondjaiba, belátható idő alatt épp úgy el lehetne tüntetni a zenei analfabetizmust, mint lehetett a nyelvit. Akkor az út nyitva áll a magasabb zene felé a legszélesebb rétegek számára. A szolmizálás elemeivel bíbelődő falusi gyermek nevelésének legközelebbi foka nem a kékszakállú, vagy a hat vonós négyes lesz. A gyermeknek nem adunk tokajbort, de azért nem öntjük ki a tokait, mert nem gyermeknek való. Pedagógiai tapintat kérdése, mit, hol és kinek nyújtsunk Bartók műveiből. Van ott elég a gyermekek, kezdők, haladók számára. Viszont, mint minden nagymesternek, neki is vannak alkotásai, amelyek járatlan, sőt járhatatlan útain csak a beavatottak tudják követni, azok sem fáradtság nélkül. Túlbuzgó szószólói csak ártanak vele, ha e fajta műveit akarják avatatlan tömegek elé vinni. Munkássága egy és osztatatlan, de minden részletében méltányulni csak széleskörű zenei műveltséggel lehet. Bartók diadalmas, végleges hazatérésének feltétele a zeneileg művelt ország. Ennek munkálására kell összefogni minden tényezőnek. A majd egykor azokhoz is eljut művészete, akiktől ered, a dolgozó néphez, és az megérti, akkor lesz magyar zenekultúra, akkor lesz igazán boldog a nép.

0: ismeretanyagot átvenni, megtanulni valót nem adott elő nekem soha, bár 2 éven át tanítványa is voltam az egyetemen. Első éves és negyedéves koromban zenefolklór gyakorlatokat hirdetett, és az elsőn szinte elejétől végig egyetlen hallgatója voltam. Az órák beszélgetésből álltak. Nem az ő tudását adta elő, hanem az enyémet próbálta ki. Mikor első kérdésére kiderült, hogy már jegyeztem fel néhány dalt falun, azokat kellett sorra felírnom a táblára, és elmondani, mit tudtam a dalról, a dalok rendszeréről, a kutatás eredményeiről. Ha nem volt elég vagy helyes, amit mondtam, kiigazított. Ha sokat kellett volna hozzáadni, ha nem tudtam volna mindazt, amit már tudni lehetett, helyesebben tudni kellett, mert már meg volt írva, akkor bizonyára nem beszélgetett volna tovább velem, amíg a szükséges anyagot el nem olvasom. De amit akkor olvasni lehetett, Bartók könyvét, Bartók és Kodály néhány alapvető tanulmányát, azt tudtam. Lehetett hát beszélgetni olyan dolgokról, amikről még nem írt senki, ami csak a fejében volt, vagy még csak ford benne, mint probléma. Mikor a Sirató rokonságához tartozó dalok összeállítását mutattam neki, amit később Ugorréteg a magyar népzenében címmel adtam közre, az volt számomra a legnagyobb elismerés, hogy láthatóan érdekelte a dolog. Sőt, segített példáimhoz újakat keresni. Egyik-másik példámra aggályát fejezte ki, ha meg én aggályoskodtam valaminél, ő biztatott. De nézze, a kadenciák, a ritmusa is ide való. Akkoriban készült népzene tanulmányának az a példatárra bővített változata, amit általában Kodály Vargyas néven emlegetnek. Azt hitte, abba az ő tanulmányába akarom bevetetni ezeket az új eredményeket, azért végül odafordult hozzá. Talán még ne ide, inkább külön cikkben kellene publikálni. Magam is úgy akartam, tehát nem is a talán még ne ide részt hallottam, hanem a biztatást a közlésre. Ezt az elismerés legmagasabb fokának tartottam. 16 évvel később megjelent a népzenetára sorozat Sirató kötete. Kiki dedikáltotta vele a maga példányát. Az enyémbe azt írta. Vargyas Lajosnak a Sirató gondolatjel ballada fölfedezésre.
1: Most kaptam meg tehát szóban is kifejezve a dicsőt.

Hogyan válik valaki hanglemezgyűjtővé? Ezt az érdekes kérdést az 1940-es évek végén egy amerikai hanglemez áruház tette fel megválaszolásra a közönségének. A széleskörű visszhangra talált kérdésre beérkezett sok száz felelet meglepő egyöntetőséggel ad választ. Ezek közül csak egyet, a legjellemzőbbet idézzük. A világszerte ismert holland lemezgyűjtő, Leo Riemens, 11.000 legnagyobb részt opera lemez tulajdonosa, a következőkben foglalta össze válaszát a feltett kérdésre. Azt hiszem, az emberek nagyjából kétféle céllal vesznek hanglemezt, egy részük a lemez lejátszhatósága, reproduktív értéke miatt, mások azért, mert gyűjtik a hanglemezt, úgy, ahogy emberek bélyeget, porcelánt, gombokat vagy

Ilyenkor rendszerint a gyűjtés kérdése még nem merül fel. Sokszor még csak határozott műfaji igény sem jelentkezik, és a vásárló egyformán vesz népszerű szimfonikus muzsikát és tánczenét. Minden vásárló akkor teszi meg az elhatározó lépést, amikor meghatározott terület irányába indul, vagyis specializálódik. Sokszor több száz lemezt is összevásárolhat valaki, s mégsem válik lemezgyűjtővé a szó igazi értelmében. Lemeztár a tarka, pillanatnyi hangulatainak hatása alatt összevásárolt egyveleg, melyből határozott célt és értelmet, az összeválogatás magasabb szellemi tevékenységét nem lehet kihámozni. A gyűjtésnél nem az a döntő, hogy milyen műfajra specializálódik a gyűjtemény, hanem a rendezés, a tudatos válogatás, a specializálódás emeli a lemeztárat műgyűjtemény rangjára. Nem változtat a gyűjtemény értékén a darabszám sem, az csak olyan szempontból érdekes, hogy mennyiben közelíti meg a kiválasztott témakör teljességét. Számos lemezkedvelő, zenebarát azonban nem is szándékozik rendszeres gyűjtéssel foglalkozni. Megelégszik azzal, hogy lemeztára a világirodalom legnagyobb alkotásait, vagy csak kedvelt zeneműveit bármikor hozzáférhetővé teszi számára. Sok hanglemezgyűjtő szaktekintély vélekedik úgy, hogy ez már tulajdonképpen a gyűjtés kezdetleges formája. Mások egyenesen szükségesnek tartják a kiválasztott tárgykörű specializálódás esetén is egy bizonyos értelemben zenei alapgyűjtemény, basic library megteremtését, mert nem lehet jó specialista, aki a szűkebb érdeklődési területén kívül eső, másfajta témájú felvételeket teljesen figyelmén kívül hagyja. E szempontokra figyelemmel számos szakember hanglemezzel foglalkozó intézmény állított össze zeneműjegyzéket, melyek egy jól felépített hanglemez alapgyűjtemény összetételére szolgálnak útmutatással. Egyik másik összeállítás szerzője konkrétan felvételeket is megjelöl jegyzékében. A hanglemez gyűjtés a megszerzendő lemez kiválasztásával kezdődik. Kezdő gyűjtők általában a legújabb és technikailag legkiválóbb felvételt választják. Gyakorló gyűjtők óvatosabbak. A hangfelvételen rögzített előadás, művészi értéke és a technikai színvonal nem feltétlenül halad párhuzamosan. Nem ritkaság, hogy egy mű régebbi felvételének művészi értéke sokkal magasabb, összhatása jobb, mint a legújabb, és technikai szempontból tökéletesen változaté. Néha valamilyen felvétel művészi értéke olyan magas, hogy érdemes a műszaki tökéletlensége ellenére a készítőgyárnak újra megjelentetni. A régebbi normál lemezre került felvételek közül sokat bocsátottak ki ismét, mikrobarázás változatban. Az áttétel rendkívül bonyolult, hosszadalmas, sok munkát kívánó eljárás. Mindenek előtt a felvételt kell megszerezni. Ha a felvétel eredeti matricája elveszett vagy tönkrement, lehetőleg egy kifogástalan lemezpólent kell felmutatni. Ez több évtizeddel előbb kis példányszámban megjelent lemez esetében nem könnyű feladat. Amennyiben az eredeti matrica rendelkezésre áll, arról kis alapzajú műanyagból préselnek másolat is. A megtalált vagy újra préselt lemezről ezután magnó felvételt készítenek, melyhez szükség esetén a szükséges mértékben mesterségesen előidézett visszhangot kevernek. A magnó felvétel készítésénél a hanglemezről igyekeznek mindent a legelőnyesebben átmenteni az új felvételbe. A régebbi lemezen általában számos apró hiba, karcolás fordul elő, mely kellemetlen kattogásként jelentkezik az új szalag felvételen is. A kattogás, roppanás felvételi helye pontosan megállapítható, és azt a szalagrészt a felvételből egyszerűen kivágják, és a szalagot újra ragasztják. A koppanás időtartalma a másodperc tört része, és ez a csekély kiesés fel sem tűnik. Az ilyen szalagvágási munka néha időrabló türelem próbává válhat. Volt olyan eset, amikor egy normál lemez egyik oldaláról készített új szalagfelvételből több mint 1500 zavaró koppanást kellett ilyen módon eltávolítani, és az operáció csaknem egy hónapi munkát kívánt a szerkesztővágótól. Az így előkészített szalagról a szokásos eljárással új mikrobarázás hanglemez készült. A kész hanglemez minden fáradozás ellenére az újabb felvételek műszaki tökéletességét soha meg nem közelítheti, mégis egy
egyes gyárak külön sorozatokban bocsátják ki a régebbi felvételeket. Néhány évvel ezelőtt kísérleteztek régi felvételek anyagának újonnan felvett részekkel történő felújításával. Ez a lemezfeljutás még bonyolultabb műszaki feladat, és általában a felvétel fel nem újított részében a hangminőség csökkenés.

Máskor régebbi felvétel megszerzését azt teszi indokoltá, hogy a rajta megrögzített előadás hiteles felfogásnak tekinthető. Különösen zeneszerző közreműködése mellett saját műveikről készült hanglemezek esetében lehet ez döntő szempont. Bartók Béla előadásában az 1920-as és az 1930-as években készültek saját műveiről felvételek. A két zongorára és ütőhangszerekre írt szonátát pedig feleségével eredetileg egy rádió előadás céljára játszott a hangszalagra. A felvétel később hanglemezen került forgalomba, s hangvisszaadásbeli hiányosságai ellenére, mint a mű hiteles felfogását tükröző előadás, nagy művészi értékkel bír. A régi kiadású hanglemezek mennyisége egyre csökken. Nem csak a lemezek elhasználódása vagy törése miatt, hanem mert mind több lemez került gyűjteményekbe, mint féltve őrzött ritka darab. Ezért a régi lemezek összegyűjtése világszerte mindig kell nehezebbé váló feladat. Régi lemezgyűjtői szállóige szerint azonban a ma újdonságaiból lesznek a holnap unikaságai.

eszmék és tánclemezek. Hol vannak már 20 év előtti eszmény? Megvalósulóban. Bár ne tudnám, hogy az egészben valaha is. Hogy kettőnknek valaha ez volt a legszebb ifjúság, az élet. Ha élnél e teljesedésből, átkarolva kimentenél. De most már hordoznom kell őket, mert bennük téged is a sér. Volt eszméink számban, szívemben emlékedett megkeserítik. De mosolyod mézét, megőrzi az, amire nem is figyeltem. A kopott lemezen recsegve forog, legyen a horvát kertben. Nem tudtunk mi táncolni erre, ütemei hozzánk verődtek, ahogy a Dunán lecsurogtunk, pihentettük az evezőket. Meghallottad, elmosolyodtál, a bukónapra visszanéztél. Mosolyod hunyó napsütésé.

0: A felvételek gyűjteményé történő összeválogatása sokféle szempont szerint történhet. A leginkább magától értetődő az úgynevezett műfajgyűjtés. Szinte önként adódik, hogyha valaki egy művet, mely különösképpen megtetszett hanglemezen megvásárolt, a műszerzőjének más, hasonló műfajú alkotásai iránt is érdeklődni kezd, s lassan ezeket is megszerzi. Idővel az érdeklődés tovább terjed, más szerzők hasonló alkotásai irányába. Az egy zenei műfajt megrögzítő lemezekből felépített gyűjtemény összeállításának sok egyéni változata lehet. Sok gyűjtő törekszik arra, hogy valamely kedves zeneszerzőjének minden művéről, melyről egyáltalában készült, megszerezzen felvételt. A világirodalom egyes nagy klasszikusainál ez megoldhatatlan feladat, mert például csak a Beethoven szimfóniákról készült összes felvételek száma több százra tehető, számos zeneszerző működött közre saját műveinek lemezfelvételénél, és nagyon érdekes gyűjteményt lehet összeállítani kizárólag olyan felvételekből, melyek készítésénél a zeneszerző valamilyen formában közreműködött, mint előadó művész, karmester, vagy akár az előadás művészi irányítója. Elterjedt gyűjtési szempont valamilyen világhírű zenei előadó, művészi intézmény, zenekar, színház, hanglemezre vett emlékanyagának összeszedése. Egy világszerte ismert nevű osztrák lemezgyűjtő a Bécsi Operaház művészeiről készített hanglemezeket gyűjtötte össze, közel 3000 lemezt. Vajon a Budapesti Operaház művészeiről készült összes hanglemezeket hányan gyűjtötték össze? A hanglemezbarátok igen népes tábora gyűjti a múlt és jelen világhírű énekeseinek hanglemezeit. A gyűjtésre érdemes énekes felvételek megjelenése évszázadunk első éveiben kezdődik. A hanglemezgyűjtők egy jelentékeny része azért gyűjt lemezeket, mert bennük a zenei előadásmódra vonatkozó történeti emlékanyagot lát. A hanglemez ilyen szemléletmód mellett tulajdonképpen mindig értékes kordokumentum. Az énekesek lemezeinek gyűjtése erre vonatkozóan többféle okból is a legérdekesebb lehetőségeket kínálja. A század első évtizedeiben még készültek felvételek olyan énekesekről, kiknek nem csak művészi pályakezdése, de nem egyszer működésük súlypontja is a múlt század második felére esett. Az ilyen lemezek műtörténeti érdekessége mellett a ritkaságok is vonzóvá teszi a gyűjtést. Hangszerjátékos művészek esetében a hanglemezeken rögzített anyag időben és a választék gazdagságában elmarad az énekeseké mögött. Az énekes felvételek közül még egyre gyakrabban bukkannak fel lemezek, melyek létezéséről eddig nem tudtak, vagy művészettörténeti jelentőségükre nem figyeltek fel. A ritka hanglemezeknek nagy műtörténeti becse mellett ma már tetemes anyagi értéke is van. A diszkológia, vagyis a lemezgyűjtés, a historikus lemezek anyagi értékelése szempontjából ma már csak abban különbözik a filatéliától, a bélyeggyűjtéstől, hogy egyelőre még nincs nemzetközi érvényű értékmegállapító katalógus rendszere. Gyakran vitatott kérdés, érdemes egyáltalán a régi, tökéletlen akusztikus eljárással készült lemezeket is összegyűjteni. Hangvisszaadásuk a későbbi elektromos eljárással készült lemezekhez viszonyítva összehasonlíthatatlanul rosszabb. Egy kérdés vizsgálatánál tekintetbe kell venni, hogy a hanglemezen a nagy példányszámban történő sokszorosítással is csak egyszeri előadás, vagy legalábbis egy időben szűk határok között mozgó lemezfelvételezési előadássorozat, session, művészi teljesítményét rögzítik. A hanglemezeken közreműködő művész pályafutásának egy bizonyos időszakában nyújtott művészi produkciójáról a hangfelvétel szinte fényképez hasonló jellegű dokumentum. A művész pályafutása során készült valamennyi hanglemezének összegyűjtése és időrendi besorolása után valóságos hangzó biográfia keletkezik. Minél régebbi emlékkel kezdődik a hangzó művészi életrajz, annál teljesebb lesz a kép, melyet a művész fejlődéséről egész pályafutásáról vázol. Ilyen szempontból a tökéletlen akusztikus felvételek is beleilleszkednek a sorozatba, s ha technikai színvonaluk alacsonyabb is, mint az elektromos eljárással készült későbbieknek, művészi fejlődés történik érték semmivel sem később. Vajon világhívő festőművészek fiatalkorú ceruzavázlatait nem gyűjtik össze múzeumaink a legnagyobb gondossággal? Pedig a tanuló évek vázlatai néha ugyancsak rossz állapotúak, rendszerint távolról sem bírnak későbbi mesterművekkel összehasonlítható művészi értékkel. A művész fejlődése egyéniségének kialakulása, technikája tökéletesedésének vizsgálata szempontjából azonban felbecsülhetetlen értékűek. a régi akusztikus felvételi eljárás mindenféle zenei megnyilvánulás közül az énekhangot reprodukálta a legtöbb hatékonyabbságban. A hangszerek hangjával szemben sokkal mostanább volt, és a felvételek minősége az énekes lemezekhez viszonyítva lényegesen gyengébb. Ezért a legrégebbi felvételek közül viszonylag még az énekfelvételek képviselik zenei műélvezés szempontjából a leginkább elfogadható műfajt. Ez is hozzájárul a lemezfajta széleskörű gyűjtéséhez. A mikrobarázdás hanglemezek forgalomba hozatalával egy különleges gyűjtési ág honosodott meg. A lemezeken rögzített széles frekvenciatartomány átvitele és a visszaadó berendezés technikai tökéletességében való gyönyörködés olyasféle örömet jelent egy gyűjtői tábornak, mint a sebességmágnes.
1: Mint a sebességmámla.
0: Ez a fajta gyűjtőt nem érdekli a zene, mely a lemezen van, csak a fizikai megszólaltatás tökéletessége izgatja. A szakirodalom a lefordíthatatlan angol phonofan vagy hi-fi fan elnevezéssel jelöli meg a kettőtelés megszállottait, mely körülbelül fonobolondra lenne magyarítható. Számukra az átvitel technikai tökéletessége nem eszköz, hanem végcél. A valóságos hangerőt sokszorosan felülmúló dinamikát, természetellenesen kiemelt, sziszegővé változott felhangokat, valamint megdörgővé nagyított basszusokat hallgatnak. Egyes hanglemezgyárak különleges, nagy hanghűségű felvételeket készítenek számukra, merre nem zenét, hanem üvegcsörömpölést, gőzmozdonykeltette hangokat és egyéb, nehezen reprodukálható zörejeket veszik fel. Elkedvtelés furcsa szenvedélyi válására jellemző, hogy egy amerikai hi-fi fan a lakott területtől távol, egy magányos tópartján épített kísérleti laboratóriumot, s ott ez zörejlemezek 48 hangszóron keresztül keltett iszonyatos hangorkányában lelt a kedvét. A Magnum megjelenésekor sokan úgy vélték, hogy ez a hangrögzítő és reprodukáló szerkezet kiszorítja majd a gramofont és a hanglemezt. Ezzel szemben az történt, hogy a hanglemez és hangszalag egymást szervesen kiegészítő társakká váltak. A gyakorlatban csak hamar beigazolódott, hogy a kétféle eszköz más-más feladatok megoldására alkalmas. A hanglemezgyűjtés nem vesztett vonzerejéből a Magnum megjelenésével, viszont a mágneses hangrögzítés lehetősége megteremtett egy újabb elektroakusztikus gyűjtéstípust, s szűkebb értelemben vett hanggyűjtést. A gyakorlat igazolta be, hogy a két szerszám alkalmazásával teremthető meg az igazi fonotéka, a hangtár. A Magnum a hanglemezgyűjtő jegyzőblokja, mondta szellemesen és találóan egy francia gyűjtő, majd így folytatta. A mágneses hangrögzítés legnagyobb előnye, hogy segítségével valamilyen közelebbi ismerkedésre érdemesnek látszó zenei produkciót meg lehet rögzíteni és tanulmányozni. Amikor néhány meghallgatás után a kérdéses zenei megnyilvánulás valóban a gyűjteménybe való besorolásra érdemesnek vagy kívánatosnak tűnik, a Magnum felvétel megtette kötelességét, és letörölhető, mert a gyűjteményben történő végleges konzerváláshoz és elhelyezéshez a hanglemez az igazi eszköz. E néhány mondat tömören összefoglalja a korszerű hanggyűjtő álláspontját a kétféle hangrögzítésű móddal szemben. Egyben rávilágít a hanggyűjtés mai technikájára. A nem szakemberkinek a hanggyűjtés kedvtelés leginkább a rádión keresztül kerül kapcsolatba új zenei megnyilvánulással, és ezt tudja magnóján rögzíteni. A nagy közönség részére készített magnók magas műszaki tökéletességük ellenére ritkán nyújtják azt a minőséget, melyet egy gyári készítésű hanglemez szolgálhat. A rádió felvételről történő felvételkészítéskor a Magnum tulajdonosa már eleve műszakilag hátrányban van, mert a rádióadás is vagy hanglemezről, vagy szalagfelvételről történt. A hanglemez megszerzésével egy vagy két elektroakusztikus áttételt kikapcsolt, és ennyivel jobb lesz a reprodukálás lehetősége. A sztereofónia térhódításával a rádiófelvétel lehetősége még bonyolultábbá válik majd. A Magnum felvételnek ez szerint a szemlélet szerint a hanggyűjteményben mindaddig fontos szerepük, míg a felvett műsort egyenértékű vagy jobb hanglemez felvételben meg nem lehet szerezni. egy-egy hanglemez felvétel értékének megállapításához elég széles, egyrészt zenei, másrészt kereskedelmi szakismeret szükséges. A felvétel zene értéke elvont, s a gyűjtő által neki tulajdonított ideális értékben mutatkozik meg. A hanglemez azonban kereskedelmi cikk is, és mint ilyennek művészi értéke csak közvetve érvényesül. A kereskedelmi érték azért igen változó, egy is ugyanazon lemez filléres, vagy éppen semmit sem érő lom lehet valahol, más helyen viszont az új lemez árának többszörösét fizetik érte a gyűjtő. A gyűjtői és a kereskedelmi érték közötti különbségre jó példa a már korábban tárgyalt, akusztikus felvételi eljárással készült énekes hanglemezek értékelése. Magyarországon a lemezek kereskedelmi értéke kicsi. Viszonylag kevesen foglalkoznak ilyen természetű lemezenek gyűjtésével, a kereslet csekély, a lemezekkel való kereskedelmi foglalkozást nem éri meg a fáradtságot. Az Egyesült Államokban ezzel szemben igen sok a régi énekes lemez iránt érdeklődő gyűjtő. E lemezek ára ott jóval magasabb, mint az új lemezeké. A kereslet kielégítését számos különleges szakpolt látja el, és a lemezek árát nem egyszer versenytárgyalás vagy árverés útján állapítják meg. Mindez nem érinti a lemez művészi és gyűjtői értékét. A hanglemezgyűjtés és sajátságos értékelési rendszere mindaddig megmarad, míg a bélyeggyűjtéshez hasonlóan az egész világon elfogadott katalógus értékelést itt is benevezett. A hanglemez értékelésének kiinduló pontja a lemez címke. A ma használatos papírcímkét 1900-ben alkalmazták először. Addig a felvételre vonatkozó adatokat a lemez középső, üresen maradt részében lemeztükör karcolták, vagy rajzolták. Az első papírcímkéken szereplő néhány szavas felirat szükszavúan tájékoztatott a műsorról. A ma használatos címkék részletesen ismertetik a felvétel összes pontos adatait. Magyarországon a hanglemez címkéjén felsorolandó adatokat szabvány írja elő. Eszerint a címkén a következőket kell nyomtatva, jól olvashatóan feltüntetni. A gyártóvállalat nevét. A hanglemez azonossági száma. A felvétel oldalszámát, a műszerzőinek nevét, a mű címét és, ha van, opusz számát, a bímjel és matrica számát, a lemez fordulat számát és barázdatípusát, a lemez időtartamát, a vonatkozó szabvány számát, zenekari felvétel esetén a zenekar és a karmester nevét, amennyiben volna, az egy vagy több szólista nevét. Az előadás nyelve nem magyar, zárójelben a használt idegen nyelvet is fel kell tüntetni. A felvétel készítésének időpontját fel lehet tüntetni, ha az művészettörténeti szempontból indokolt. Feltüntetik esetleg a címkén a felvételi sorszámot is. A felsorolt adatok mindegyike fontos lehet hanglemez gyűjtés technikai szempontból. A hanglemez gyűjtés segédeszközei. A hangrögzítés iránt érdeklődő közönség tájékoztatását a szakma fejlődéséről, terveiről, lehetőségeiről már Edison is lényeges kérdésnek tartotta. 1891. januárjában megindított folyóirata, a The Phonogram, ugyan még elsősorban a fonográfnak diktafonként történő felhasználási módjáról cikkezett, de az 1896-ban megindított, és 1900-ig megjelent utódat, a The Phonoscope már a gépi hangrögzítés művészi és tudományos jelentőségét boncolgatta, és tájékoztatást nyújtott a megjelenő új felvételekről. A századforduló után a megjelent újabb felvételekről történő tájékoztatás szerepét a katalógusok vették át. Az első művészlemez katalógust a Piros címkés sorozat lemezeiről 1902-ben a Gramofon Társaság adta ki. A katalógus ugyan felsorolta a megjelent felvételeket, de a sokasodó lemezek fonogramok között tájékozatlan vásárlót segítő tanáccsal, kritikával, irányítással nem látta el. A hangfelvétel és most már elsősorban a hanglemezekkel foglalkozó szakfolyóiratok tartalma is ebbe az irányba fejlődik. 1906-ban megjelenik az első német nyelvű szakfolyóirat, Die Phonographische Zeitschrift címmel. A széles folyammal dúzadó hanglemezáramlatban való eligazodás csak hamar szükségessé tett összefoglaló szakmunkákat, mely az egy műfajban megjelent lemezeket rendszeresen feldolgozza. Ebben a szellemben készült első diszkográfia jellegű könyv az amerikai Victor Társaság által kiadott The Victor Book of the Opera. Az 1912-ben megjelent csaknem 400 oldalas kötet az addig piacra hozott minden Victor gyártású, opera muzsikáról készült felvételt feldolgozott. Röviden leírta az operák szerzőjét, és megjelölte a lemezen levő részlet helyét a művészi jelentőségét a dalműben. Rövid megjegyzést fűzött végül a hanglemez felvétel és az előadó művészről is pár szavas tájékoztatást közölt. 1930-as években a hanglemezen rögzített zeneirodalom már folyóiratok vagy katalógusok alapján áttekinthetetlen mennyiségűvé vált. Sem a szakember, sem a lemezgyűjtő nem tudott többé tájékozódni arról, ami addig megjelent hanglemezen. Újfajta összefoglaló munkára volt szükség. A világon bárhol addig megjelent hanglemezeket összefoglaló diszkográfia szükségessége nyilvánvalóvá vált. Cian Tárgyú első munka, Ardy Darrell által szerkesztett Encyclopedia of Recorded Music 1936-ban jelent meg. A kiadvány csak a művészi értékű felvételeket tartalmazta, és csupán azokat, melyek a kereskedelemben kaphatók voltak. Így is rendkívül nagy jelentőségű könyv volt, mely az évek során újabb, bővebb kiadásokban is megjelent. Az anyag azonban olyan hatalmasan növekedett, hogy diszkografikus feldolgozása már csak egyes szakcsoportokra bontottan volt lehetséges és célra vezető. Az első összefoglaló szakdiszkográfiának az ugyancsak 1936-ban megjelent Hot Discography tekinthető, melyet Charles Delaunay szerkesztett, és az addig megjelent jazz lemezekkel foglalkozik. A szakirodalom az első példák óta napjainkig jelentősen megnyílt. Folyóiratok s önálló szakdiszkográfiák állnak rendelkezésre. A régi énekes lemezek gyűjtői vagy tanulmányozói számára nélkülözhetetlen a 47-ben megjelent Boyer Historical Record című diszkográfia, mely felsorolja az 1898 és 1909 közötti időben bárhol a világon készült zenetörténeti szempontból értékes hanglemezeket. A legnagyobb szabású munka azonban ezen a téren eddig két angol szerző, Francis F. Clow és G.J. Cumming diszkográfiája, The World's Encyclopedia of Recorded Music, mely az 1925 és 55 között a világon bárhol megjelent művészi értékű hanglemez összes fontosabb adatait tartalmazza. A hanglemezen megjelent anyag jelentőségét ma már a zenei tárgyú tudományos vagy népszerűsítő szakirodalom is tekintetbe veszi. A hanglemez felvétel ugyanúgy, mint a könyv, forrásmunkává vált a további kutatás és értelmezés számára. A hivatkozott hanglemez adatait a diszkográfia közli. A valóban hasznosítható diszkográfiának azonban elég sok adatot kell tartalmaznia. A lemez címkén lévő adatok közlése nem mindig elegendő, mert igen gyakori, hogy csak pontatlanul jelölünk meg a lemezre rögzített művet. A hanglemezgyártó világcégeknél a címke adatainak összeállítása különleges feladatkör. Már a zeneszerzők nevének pontatlan közlése és félrevezetésekre adhat alkalmat, főleg, ha több hasonló nevű szerző létezik, és kevésbé ismert zenemű szerepel a lemezen. A felvett zenemű pontos és egyértelmű azonosításához szükséges adatok közlése nélkül néha egy felvétel dokumentációs értéke erősen csökken. A mű azonosításához szükséges adatok mellett a diszkográfiának tartalmaznia kell az esetleges feldolgozó, átíró, hangszerelő munkára vonatkozó adatokat, szükségessé válhat még a kiadó megjelenése is, melynek kiadványát a felvételhez felhasználták. Általában énekes felvételek esetében a szövegíró neve, továbbá a nyelv, melyen a művet előadják, mint közlendő adat. A közreműködő művészekre vonatkozó adatok sem mindig a kívánatos pontosságúak. A diszkográfus feladata annak kiderítése és közlése, ha valamely művész többféle néven is szerepelt hanglemezen. Általában gyakori, hogy a szólóhangszeres vagy énekes személye mellett nem közlik a kíséretet ellátó közreműködőnek a nevét. Egyes esetekben szükséges és fontos lehet még a felvételnél használt hangszer megjelölése is. Elengedhetetlen természetesen a hanglemez címkéjén szereplő márka megnevezése, továbbá a felvétel gyári katalógus számának feltüntetése. Akkor szükséges lehet a felvétel matrica számának közlésére. A szakszerű hanglemezismeret természetesen nem csak a gyűjtő szempontjából fontos, hanem egyre inkább önálló szakismeretté válva a művészettörténeti tudományos munka egyik segédeszköze lesz.

A hanglemezgyűjtő a rendelkezésre álló nagy számú felvételből kiválasztott darabokból, mint mozaik kövekből építi fel a gyűjteményét. A lemezek egyedileg, az egészen ritka példányoktól eltekintve, nem különösképpen vonzóak, hiszen általában sok ezer példányban szerepelnek, vagy szerepeltek a kereskedelemben. A gyűjtemény igazi értékét a lemezek összességéből kialakuló új egység adja, és az összeválogatás mikéntje tükrözi a gyűjtő egyéniségét. A tágabb értelemben vett hanggyűjtés másik fajtájánál, a hangvadászatnál éppen ellenkezőleg. Az egyes felvételek egyedi érdekessége jelenti a kialakuló gyűjtemény legfőbb érdekességét. A hangvadász gyűjtemény darabjai egyetlen példányban léteznek, s fő értékük a felvétel összeállításban jelentkező egyéni leleményesség. A hangvadász szerszáma a magnum. Egyes elektroakusztikus világcégek forgalomba hoznak bejátszott műsorszalagokat is, ezek gyűjtése vagy az olyan saját készítésű hangszalagokból álló gyűjtemény, melyen kizárólag a rádió egyik másik felvett műsorszáma, esetleg lemásolt hanglemezanyaga szerepel, csekélyértékű. Jellegében inkább hanglemezgyűjteményhez hasonlít, s csak külsőleg a szalagra rögzítettségében tér el attól. A gyárilag készített műsorszalag természetesen hiánypótló lehet olyan műsoranyagnál, mely más felvételben hozzáférhetetlen. Hangvadászatnál éppen ezért nehéz gyűjtési területeket, témaköröket megjelölni. Kitűnő szolgálatot tehet olyan esetben, amikor kész műsoranyagra van szükség, de hanggyűjtői értéke csak másodrendű, mert hiszen itt éppen az egyszeri téma keresése, a felvételezés, az összeállítás egyéni ötletessége a legfőbb érték. Hangvadászatnál éppen ezért nehéz gyűjtési területeket, témaköröket megjelölni. Egy jól sikerült akusztikus családi album, vagy ismerősöknél készített hangarckép sorozat éppen olyan érdekes lehetett, mint egy rádió, műsorból és hanglemezekről felvett, és ötletesen összeállított szórakoztató tartalmú szalag, vagy egy sok apró hangdokumentumból összeválogatott szalag. Készítettek például szalagot, melyen sok utánajárással egy város nevezetes harangjainak szavát gyűjtötték össze. A közbéket rövid magyarázó szövegek és a sokféle harangszó egyén ilyen érdekes hangdokumentumot jelentett. Más hangvadász családja egy napjának hangzó naplóját állított össze, és nem lehet érdektelen egy esztendő eseményeinek hangszalagra rögzített történetesen. Természetesen saját készítési hangjáték felvételének sincs akadálya. Oldal Gábor, hanglemezbarátok könyve. Zeneműkiadó vállalat Budapest, 1962.

0: Ezek olyan nem szeretem, nem is igazi versek, mondja a feleségem, mint ahogyan az esztéta is mondotta nemrég. Ó, a nőknek semmi sem igazi, mert az esztéta már maga a szó is nőnemű, olyan kifinomult, legalábbis latens. Még akkor is a férfi ember a művelője, hát persze, hogy nem igazi békebeli versek. Miért éppen a vers legyen igazi, amikor minden egyéb? Hogy adná ki magát, ha éppen a vers kezdene költeménykedni, hivalkodni, igaziságával a végén luxusadót tapasztalának mind a termelő, mind pedig a fogyasztó nyakába. Miért éppen a költőktől várnátok barokkosan billegő és jól táplált vigaszt, mikor a mi atyánk egy-két aszkéta igéjével is évekig elvagytok, ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és ne vigy minket a kísértésbe. Miért ne kem kellene Krisztusi vérhullatás árán is valódi költeményeket szereznem, te még az ezüst karkötődet sem mered viselni, pedig csak fél drága kő, vetkezetlen volna, lenne volnék, ha lennék akár a pók, s mesterien szőtt hálóval lesném, várnám a mi mindennapi legyünket európai, rím és mérték szerint, avagy ősi, a másik jelzőt már említeni sem merem, milyen nyolcasokkal, antikváriumokban is ritkán kapható antik hexapláne pentaméterekkel, amikor ma minden mikro a vers is elemi, részecskék fölszabadulása, hasonlat, metafora, szó, szótag, etc. teljes önállósulása, potenciális energiájú, teljes igénybevétele érdekében, így hát ne várjon tőlem senki, Goethe-vén Goethe-mén. Ezt a luxust nem engedhetjük meg magunknak, mert társadalomban élünk. Ami társ a dal, mi helyzetünkben meg éppenséggel nem kell elkeseredni. Azért benne van ezekben a nem szeretett versekben is, ott van, ott bujkál valami antik, valami ősi, majdnem európai szándéklejtés. Akár a víz alatt úszó olykor kikibukkan levegőt venni, az értő érti, a látó látja, és csettünk, és mosolyunk, elégedettünk.
1: Még a vérben kérdünk.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

0: Bocsánat, csak. Szervusztok, kedves hallgatók, itt a Bádog Dob rendkívüli adása, ami nem azt jelenti, hogy holnap nem lesz adás, hanem gyakorlatilag mára is bevállaltunk egy órát. Ma ilyen környezetvédelmel kapcsolatos nap van a Tiloson, és annak az egyik etapja, ez egy egyórás műsor. Hát vendégünk, és aki majdnem, hogy műsorszerkesztőként is részt vesz a műsorban, régi ismerősöm Fidusz, és Fidusz hívott még két vendéget, meg a témát is igazából ő hozta, úgyhogy szerintem inkább te mutasd be a két vendéget, akit megint viteltál.
1: Jó, tehát sziasztok, Fidusz vagyok, Magyar Természetvédők Szövetségétől. A mai beszélgetésünk témája az EU és az Egyesült Államok között készülődő szabadkereskedelmi egyezmény.
0: És a vendégeinket is mutasd be.
1: Amelyet trójai egyezménynek is hívhatunk akár. Két vendégünk van, dr. Darvas Béla, a GMO kerekasztal elnöke, és Kupi László, aki a Latin Amerika Társaság ügyvivője. Egy EU-USA szabadkereskedelmi egyezmény, ez hogy kapcsolódik a Latin Amerika Társaság?
0: Azt igen, később
1: megbeszéljük, de azt hiszem, hogy azért a műsor gazdáját, Lacit is fogja érdekelni ez a téma, mert többek között ennek a készülőegyezménynek egyfajta befektető állam vitarendezési mechanizmus, egyfajta kvázi magánbíróság is majd a része lenne, de erről majd

0: aggodalomra van, ami véleményünk szerintok, hogyha ez az egyezmény tető alá kerülne, akkor az lényegében visszavethetné kvázi elsöpörni mindazokat a vívmányokat, amelyeket mondjuk környezetvédelem vagy szociális emberjogi téren az elmúlt évtizedek során elértünk. És hát ami miatt mondjuk például a Darvas Bélát is elhívtuk, az, hogy véleményünk szerint többek között ez Magyarország génmódosítás mentességét is veszélybe sodorná, és hát erről a témáról június 25-én a Fehérházban, tehát a Országgyűlési Képviselő Irodaházban a GMO kerekasztal tagja is beszéltek erről a témáról.
1: Darvas, arról kérdezném, hogy miért veszélyesek ezek a génmanipulált növények? Gyakorlatilag itt hosszas viták vannak ebben kapcsolatban, amiben ismerem, és az egyik fél azt mondja, hogy ennek igazából semmi fajta veszélye nincsen az emberi szervezetre, még azért van egy másik tábor, aki azt mondja, hogy ez komoly veszélyeket rejt magában minden téren, itt nem csak az emberekre, hanem akár a vegetációra nézve is.
2: Hát ez sokkal szélesebb körű, és ebben a relációban nem is az jelenik meg elsősorban, hogy környezet biztonság és élelmiszerbiztonság szempontjából milyen problematikája van, hanem az európai és az Egyesült Államoknak a élelmiszer és környezetbiztonsággal kapcsolatos elképesztően eltérő álláspontjáról van szó. Tehát míg az európai élelmiszer biztonságot az elővigyázatosság elve jellemzi, addig az Egyesült Államok élelmiszer biztonságát nála tudománynak igazolni kell valamiről azt, hogy káros hatású, abban az esetben tiltják. Na most az az érdekesség, hogy a világon az élelmiszer biztonság és környezetbiztonság az Egyesült Államok két nagy irodájához fűződik. Az egyik a Food and Drug Administration, ami gyakorlatilag az élelmiszerbiztonságnak a letéteményese, a környezetbiztonság pedig a EPA-hoz, amely felállította azokat a szigorú standardeket, amik például lehetetlenné tették azt, hogy kódrendszer tüntesse fel az élelmiszerekben az összetevőket, tehát például, hogy e-jelöléssel lehessen ezeket használni, hanem konkrétan ki kellett írni. Mikor aztán az Európai Unióban az élelmiszer biztonsággal kapcsolatos iroda létrejött, ez az EFSA, akkor elsősorban skandináv és német kezdeményezésre, az elővigyázatosság elvére alapítva egy sokkal szigorúbb elvárást tűzött ki céljául, és így szól a szabályozás, ami viszont az Egyesült Államoknak mára már nagyon nem tetszik.
1: Közben Gégé szerzett mikrofont, őt is időzöm a pultnál.
3: Engem is megkérdezel?
1: Valamire? Igen, nem csak azért, hogy itt vagy, azért, hogy nem jeleztük a hallgatót felé, mert beszéltetem volna köszönni eddig. És akkor visszatérve erre az egyezményre, akkor itt látok egy ilyen nagyon szép trólói falovat, itt azt jelenti, hogy akkor ez gyakorlatilag az európai gyakorlatot valamilyen szinten megpróbálja felhigítani. Erről szól ez az egyezmény, vagy vannak benne olyan rejtett...
0: Ez a készülő egyezmény, ez mondjuk ellentétben korábbi ilyen szabadkereskedelmi megállapodásokkal nem azt a tűzi ki célú, vagy nem az a fő cél kitűzése, hogy még tovább csökkentsék a vámokat az EU és az Egyesült Államok között, mert már most is elég alacsonyak a vámoknak ezek a szintje, hanem alapvetően két fő eleme van, ami miatt szerintünk problémás. Az egyik az, hogy az egyik fő eleme az úgynevezett szabályozási koherencia megteremtése az EU és az Egyesült Államok között, ami azt jelenti, hogy megpróbálják harmonizálni az EU-ban és az Egyesült Államokban a különféle vegyi anyagokkal, génmódosítással, stb. Környezetvédelemmel, stb. Kapcsolatos szabályozásokat.
3: De ez nem hangzik rosszul.
0: Igen, csak az a probléma, hogy ez nem azt fogja jelenteni, hogy ahol hatékonyabb és erősebb a környezetvédelmi szabályozás, arra a szintre majd felemelik, tehát mondjuk, mivel Európában szigorúbb a szabályozás, ezért majd az Egyesült Államokban is szigorúbb lesz a szabályozás, hiszen többek között ugye az elmúlt másfél évben, meg a korábbi években is számos alkalommal elhangzott, hogy hát többek között a szigorú európai génmódosítással kapcsolatos szabályozást az amerikai

0: multinacionális cégek a kereskedelem akadályoztatásaként tekintik. Tehát már a kívánság listákból, meg az amerikai kormány megnyilatkozásai is az látszik, hogy nekik azok fő céljuk, hogy az európai szabályozást lehetőleg eltöröljék, vagy legalábbis sokkal nagyobb mértékben lazítsák. Legyen ez génmódosításra, vagy vegyi anyagokra, vagy egyéb más területre vonatkozóan. Tehát ennek következtében ez az úgynevezett szabályozási koherencia, ez lényegében egyfajta ilyen lefele indul, irányuló spirált indítana meg. Tehát tulajdonképpen veszélybe sodor mindent, amit korábban mondjuk itt elértünk Európában, akár a génmódosításra, vagy akár vegyi anyagokra, stb. Területen. Ez az egyik.
1: Mivel érvelnek?
0: Hát abban érvelnek, és ezért is használjuk tulajdonképpen ezt a trójai faló szimbólumot, hogy hát ez az új egyezmény majd felpörgeti a kereskedelmét az Atlanti-óceán két oldala között, és a GDP növekedni fog, munkahelyeket teremt ez az egész, és hasonló.
1: Én úgy képzelem el, hogyha két ilyen különböző álláspont ütközik, vagy egy asztal mellé ül, akkor megpróbálnak valamiféle középső konszenzust kialakítani. Oké, lehet behozni, de előtte 600 évig vizsgálgatjuk, vagy mit tudom én, plusz eredetvizsgálatot kérünk, tehát nincs valami olyan kompromisszum, nem rajzolódik, egyszerűen csak azt mondják az európaiak, hogy jaj, hát eddig is Amerikának volt igaza.
0: Na hát ennél a helyzet sokkal bonyolultabb. Ugye az egyik fő probléma az, hogy az egész tárgyalás sorozat abszolút zárt ajtók mögött zajlik. Tehát igazából az, hogy konkrétan mi fog történni, azt például korábbi más szabadkereskedelmi megállapodások alapján sejthetjük. Tehát ugye például itt van a NAFTA, az észak-amerikai szabadkereskedelmi megállapodás, egyezmény, amely keretében szintén annak idén azzal hitegettek minket, hogy ez majd pontosabban az amerikaiakat, meg a kanadaiakat, stb., hogy mennyire jó lesz nekik, mennyi munkahelyet fog teremteni, stb. És ehhez képest igazából legfeljebb az amerikai-mexikói határ környékén az különféle izzasztó műhelyek létrejöttéhez járult hozzá, és amerikai gazdaságnak meg viszonylag kevésbé hozott hasznot. Tehát itt azért komoly problémák vannak. Tehát mondjuk vannak olyan hatásvizsgálatok, amelyek azt mondják, vagy elemzések, amelyek azt mondják, hogy ez a készülő megállapodás az EU, illetve az Atlanti-óceán két partján körülbelül 1 millió munkahely megszűnéséhez fog vezetni.
1: De nem mindegy, hogy melyik parton.
0: Igen, tehát ha bejönnek az amerikai hormonkezelt marhahús, meg egyéb termékek, meg akkor itt, tehát Magyarországgal kapcsolatban mi úgy látjuk, hogy ez igazából a Magyarországnak az Európai Uniós piaci pozícióit veszélyezteti, de ami miatt mi mégis inkább foglalkozunk, azok a környezetvédelmi szempontokból leselkedő veszélyek. Tehát az, hogy felhigul az engedélyezési rendszer meg. Tehát, de ahogy konkrétan mi fog történni, ezt nehéz egyelőre megjósolni, mert zárt ajtók között zajlanak ezek a történések. Ugyanakkor a eddigi kiszivárgott anyagok elég komoly aggodalommal töltenek el minket. A másik fel a történetnek, hogy ennek az egyezménynek része lenne egy úgynevezett befektető állam vitarendezési mechanizmus, ez az úgynevezett Investor to State Dispute Settlement, ISDS, amely lehetővé tenni, hogy különféle multinacionális cégek bepereljék például Magyarországot azért, mert mi tiltjuk a monyosz és kukorica termesztését, vagy például román kormányt beperelhetik azért, mert nem engedélyezi esetleg a Verespataki cianidos aranybánya beruházást.
1: De inkább a parlamentet kéne perelni, az is lehetséges?
0: Hát országokat tudnak beperelni, de itt az a lényeg, hogy innentől kezdve multinacionális cégek perelhetnek be országokat. Tehát ez vagy egy olyan kvázi demokratikus, vagy antidemokratikus irány, ami ilyenkor, tehát ezzel tulajdonképpen a multikat felemelik egy nemzetállami szintre jogilag, ami egyszerűen nonsens. És hogy ez milyen problémákat jelenthet, hát szerintem a Kupilaci barátunk tudna mesélni, hogy pont ilyen mechanizmust felhasználva mi történt mondjuk Ecuador kormánya és a Chevron kőolajcég között.
2: Igen, tehát, hogy amiről a Fidusz beszélt, van már ilyen történet a világon, és nem is most kezdődött. A történet kiindulási pontja az, hogy 1964 és 1992 között az akkor még Texaco néven futó amerikai kőolajvállalat kőolaj kitermelést végzett az ekvadori őserdőben, és ennek nyomán, mint később kiderült, 64 millió liter nyersolajat és 71 millió liter toxikus egyéb vegyi anyagot, vizet folyatott ki, illetve hagyott ott az ekvadori dzsungelben. Tehát ennek az az oka egyébként, hogy akkoriban már létezett ugyan biztonságos technológia ezeknek az anyagoknak a földbe való visszafecskendezésére, amit a Chevron ugyanebben az időben, illetve Texaco még akkor az amerikai, tehát az Egyesült Államokbeli kitermelésekkor alkalmazott is. Ekvadorban nem. Ott ilyen medencékben tárolták, amik nem voltak megfelelően lefedve, ezeket a vegyi anyagokat, illetve folyókba, patakokba engedték vissza, aminek következtében az ott élő, főleg őslakosok, hát értelemszerűen komoly egészségkárosodást szenvedtek, sőt egyes hírek szerint annak idején még szegény őslakosokat azzal is hidegették, hogy ezeknek a ásványi anyagokkal feldúsított víz, ez majd jó lesz az ő egészségükre. 1993-ban megalakult, 92-ben kivonult a Texaco Ecuadorból, és 93-ban az őslakosok megalapították az Amazónia Védelmi Front nevezetű szervezetet, és beperelték a Texacót ezek miatt, a környezeti károk miatt. Ez húzódott ez az ügy, és közben 1997-8-ban nem az Egyesült Államok, hanem a Texaco aláírt az ekvadori kormánnyal egy egyezményt.
3: Közben telefonálunk van.
2: Igen, egy egyezményt, aminek...
1: Meghallgatjuk előbb a telefonálat?
4: Nem, nyugodtan hallgatlak titeket, türelmesen.
3: Akkor miért telefonáltál be?
4: Hát ezzel kapcsolatban, ugye az eljárásokkal kapcsolatban, hogy miképpen lehet a fosszilis energiaforrásokat kinyerni a földből. Hogy itt mondhatok, szerintem egy-két, lehet, hogy ti is olvastátok, de egy-két képtelenség benne volt a lexikálisban, hogy nem egészen úgy van az, ahogy.
3: Mire gondolsz pontosan, és milyen lexikálisra?
4: Hát most már nem emlékszem, mert legalább olyan 10 perc vagy 15 perc mondtátok.
3: De mivel kapcsolatban?
4: Hát ez az eljárású módokról, hogy szedik ki a energiahordozókat a földből.
3: Igen, de mi nem mondtuk semmit, meg szerintem.
4: Hogy mennyire szarazhatok.
1: Az lehet, hogy még az előző
3: műsorban szerintem, igen.
0: Szerintem valami másik rádiót hallgattál.
4: Nem. Ugyanaz.
1: Te pont ott voltál. Nem volt ott?
0: Most atomenergiáról nem beszéltünk.
3: Foszilis energiáról van szó.
4: Nem, hát a foszilis energiákról.
0: Arról sem beszéltünk.
4: Volt a szó az
1: át. Húha.
4: Hát meg egyik fülem se jobb.
1: Aha. Eltérült az adás.
3: Jó, köszönjük szépen.
0: Élelmiszerről rendelkezésről, mezőgazdaságról beszéltünk az előző műsorban.
1: Igen.
2: Jó, tehát hogy rövidre zárva, az lett az ügy vége, hogy beperelték az ekvadori állam, vagy a Texacót az őslakosok, és amit egyébként közben 2001-ben megvásárolt a Chevron. És a Chevron ragaszkodott hozzá, hogy ezt a pert Ecuadorban folytassák le, és ne az Egyesült Államokban, és ezt végül is helyben is hagyták, és 2011-ben született erről ítélet, 9,5 milliárd dollárra megbüntette egy ekvadori megyei bíróság a Chevront emiatt az ügy miatt. És nyilvános bocsánatkérésre kötelezte a vállalatot, aminek nem tett eleget, ezért duplájára emelték a kártérítési összeget. A Chevron ezt nem hagyta annyiban, és innen jön itt jön az érdekes történet számunkra, hogy több pert is indított az Egyesült Ecuador ellen, igen, Hágában is, illetve az Egyesült Államokban is. Többek között arra hivatkozik, hogy ő 97-ben aláírta az akkori ecuadori kormánnyal azt a szerződést, amelynek értelmében ő eltakarított minden kárt, és hogy őt nem lehet ezért felelősségre vonni. Igen, ám csak az eredeti per az 93-ban kezdődött, és tehát ennek az egyezménynek az értelmében az is benne volt, hogy Ecuador nem perelheti a Chevron. De nem is Ecuador perelte be, hanem az ős lakosok, és hát úgy nem hajlandó fizetni, sőt, hát több pert is indított, az egyik az most hirdettek ítéletet 2014 márciusában egy New Yorki bíróságon, ahol az volt a per tárgya, hogy az ecuadori ítélet, az ottani bírósági eljárás a Chevron szerint manipulált volt, csalás eredménye volt, és ezért ez nem tekinthető érvényes ítéletnek. És ez a New Yorki bíróság március ennek helyt adott, tehát a Chevron mellett ítélt. Ezen kívül Hágában is folyik, választott bíróságnál ahol a Chevron szintén az ecuadori, és ez a New Yorki per is az ecuadori államot perelte, az ecuadori vagy igazságszolgáltatást, és a Hágában folyó perek is Ecuador államot perelik. Többek között azért, mert volt egy kétoldalú Egyesült Államok-Ecuador közti kétoldalú megállapodás is, amelynek értelme, befektetési megállapodás, amelynek értelme befektetőt nem lehet perelni, de ezt is később írták alá, mint hogy 92-ben befejezik.
3: Még most nem a fosszilis energiák nyerésével kapcsolatban telefonálnak.
1: Halló,
3: szervusz, kedves hallgató!
4: Sziasztok! Ez egy mekkora egy szemétség, hogy még az terel vissza, aki a fölbújtó. Hát ez valami bőrűségesen szemétség, nem?
0: Hát igen, pont ez a problémánk ezzel a történettel.
4: Akkor értitek.
0: Tehát, hogy ki akar bújni a szennyezés miatti kártért, és ahol is egy kereskedelmi egyezményt használ fel.
4: Indiánokról elfeleli azt, hogy elvesztük a földeteket, és aztán még egy fertanyagokban kaptunk. Nem? Tehát ez valami gyönyörűséget.
2: Igen, hát ugye itt mindent megpróbáltak, tehát, hogy a Texaco egyébként az Ecuador...
4: Amilyen mondom, mit csináljak? Hát önmagam nyakát átharapnám, csak nem érem el, már nem fordul vissza úgy a fejem, az nekem. Most erre ezt tudom mondani csak.
3: Jó, köszönjük szépen az észrevételt, így folytatnám egy rövid a műsor most, jó? Köszönjük szépen. Folytatnak a műsort, mert most rövid a műsoridőnk, jó? Köszönjük szépen az észrevételt. Semmi, nem kell elnézést kérni. Szóval igazából akkor itt arról van szó, hogy attól tartotok, hogyha esetleg mondjuk Magyarország nem hajlandó mondjuk befogadni a kémmódosított kukoricát, vagy bármilyen gabonát, akkor egy amerikai nagy multi beperelheti Magyarországot emiatt.
0: Igen, pontosan. Tehát, hogy
3: és kényszerítheti bírósági úton.
0: Hát itt ugye többféle következmény lehet. Ugye az egyik az, és szerintem erről Béla tudna jobban beszélni múltkor, nagyon érdekesek mondat, hogy akár független attól, hogy ő most ténylegesen akar a Magyarországon ilyen gémmódosított fajtákat használni, beperelheti, és az elmaradt haszont kikövetelheti Magyarországról, vagy például a Verespati beruházás esetében is, vagy egyszerűen ki is kényszerítheti mondjuk azt, hogy Románia engedélyezze a Verespataki beruházást, a cianidos technológiájú Verespataki beruházást.
3: Ismerem így a nemzetállamok működését, akár magyar, akár Romániát, azért szerintem, hogy ilyen ítéletnek hűrön nagyon tudnának érvényt szerezni, szóval lehetséges, hogy megvan az esély, de azért ez elég lett ezt így
1: levonják az EU támogatásokat.
2: Hát igen, ugye egyébként a Chevron esetében is ugye úgy próbálják, ugye nincsen már tulajdon a Chevronnak Ecuadorba, Ecuador külső argentin, illetve kanadai, brazil érdekeltségeken keresztül próbálja ezt az összeget ennek érvényt szerezni.
0: Ugye az előző műsorban a Lőrinc hivatkozott itt arra, hogy a José Bové pár évvel ezelőtt egy kicsit megrongálta az egyik épülő McDonald's létesítményt. Ugye abban az esetben is egy ilyen hasonló ügy volt, annak az előzménye az volt, hogy a WTO egy olyan döntést hozott, hogy az EU nem lett volna jogosult arra, hogy betiltsa a hormonkezelt marhahús importját. És ezért, mivel az EU nem volt hajlandó a WTO döntés után sem ezt az álláspontját megmásítani és az ezzel kapcsolatos szabályokat. Ezért a WTO lehetővé tette az Egyesült Államokra, hogy büntető szankciókat, kereskedelmi szankciókat vessen be különféle európai termékekkel szemben, és többeket ennek az volt az egyik következménye, hogy itt hormonkezelt marhahúsról beszélünk, hogy például az, a francia Roquefort sajtra 100%-os büntető vámot vetett ki, és hát ez bőszítette fel a francia paraszt azért, hogy itt a hormonkezelt marhahús miatt a WTO lehetővé teszi, hogy az amerikaiak büntető vámot vessenek ki a francia Roquefort sajtra.
3: De Béla volt megszólítva, hogy van valamilyen jó példája, akkor nem szeretném.
5: Még mielőtt erre válaszolnék, úgy átséklottunk ennek az esetleges pozitív várakozásai fölött, amit ez a megállapodás hozhat, arról azt szokták mondani, hogy 0,27%-os GDP növekedést érhető el így EU szinten. Ugye az Agronaplóban megjelent egy nagyon jó tanulmány az Akitól, amit azt is lehet mondani, hogy mivel ez a Földművelésügyi Minisztériumnak a háttérintézete kvázi ilyen kormány álláspontot is tükröz, ugyanis politikailag már látszik, hogy eléggé szertágazó ez a dolog. Szijjártó úr július 11-én arról beszélt, hogy jelen pillanatban is az Egyesült Államok 90 000 embernek ad munkát Magyarország területén. Ugyanezen a nap Schiffer András az tiltakozott ennek a, tehát mindenképpen ellenezni kell, vagy Jávor Benedeknek a nekünk írt egy kétoldalas írásában is úgy tűnik, hogy kifejezetten ellenzi ezt a dolgot. Szóval azt lehet, vagy azt mindenképpen látni kell, hogy Magyarország mezőgazdasági szempontjából, hogy az Egyesült Államok a legkihasználatlanabb mezőgazdasági piac, tehát nem nagyon irányul oda a mezőgazdasági termék, tollat és csebege kukoricát szállítunk. Ez az, amit ahogy a kukoricapiacot veszélyezteti leginkább az Egyesült
1: Államoknak. Ilyen téli szalámi,
5: az nem játszik? Nem igazán, tehát Magyarország szempontjából, tehát hogyha üzletnagyságot nézünk, akkor nem. Tehát nem igazából.
1: Tokaji a szó, az sem?
5: Az sem. Nem igazán. Ezek a területek. Szóval a lényeg az, hogy Magyarországot még a nagyon pozitív előrejelzések sem hozzák ki ebből a szempontból nagyon pozitívan, tehát nagyon nem változik a magyar, legalábbis a mezőgazdaság helyzete. Hogy aztán az ipari, meg a foglalkoztatottsági szempontból ez mit jelent, az már egy másik dolog. Egyébként például a franciák nagyon hezitatívek ebben ennek a dolognak a gazdasági részét tekintve. A francia külügyminiszter azt mondta, hogy az európai közbeszerzési piacok már most is 80%-ban nyitottak, míg, tehát az egyesült amerikaiak számára még az amerikai közbeszerzési piacok csak 25%-a nyitott az Európai Unió számára, tehát nagyon egyenlőtlen ami.
1: Tehát, hogy ők egy kicsit lezárják a piacokat?
5: Jelen pillanatban lezárják. Nyilván Franciaország abban reménykedik, hogy ez az egyezmény felnyitja valóban ezt a piacot. Ennek ezzel teljesen paradox, ami a mérleget jellemzi. 2012-ben közel 13 milliárd eurós többlet jellemezte, tehát az uniónak volt pozitívuma ebből a szempontból. Ezt sokan úgy gondolják, hogyha felnyílnak ezek a gátak, akkor ez el fog tűnni, ez a 13 milliárd forint, hiszen az Egyesült Államokban egy csomó terméket olcsóbban állítanak elő, rosszabb minőségben. Ezt azért mondom, mert visszatérve a Fidusznak a rám való utalására, ez nem igazán csak a GMO dolgokról szól, hanem kémiai biztonságról elsősorban. Tehát tudni kell azt, hogy az élelmiszerpiacon az Egyesült Államoknak az élelmiszerbiztonsága egyáltalán nem jó reputációjú a világpiacon.
3: Úgyhogy olyan tartósítókat, meg olyan adalékanyagokat használnak,
5: igen, mindjárt elmondom, az európai riasztási rendszer gyakorlatilag Kína, Törökország és India után a leggyengébb tehát a legtöbbet kifogásolt piac jelzővel az Egyesült Államok piacát érinti. Ennek egyik dolga, vagy egyik összetevője, hogy olyan jellegű növényvédőszer maradékok és műanyag lágyítószerek fordulnak elő a élelmiszerekbe, vagy szennyeződnek át ezek az élelmiszerek, amelynek hormonmodulás hatása van. Ugye mindenki hallott például a kóros elhízásról, amit nagyon sokan ezzel hoznak összefüggésbe.
1: És Amerikában tényleg van látható egy erősebb kóros elhízás?
3: Igen, az
5: egyértelmű. Tehát sokfajta oka...
1: Akkor szóljunk már nekik, hogy azért figyeljenek oda erre.
5: Sokfajta oka. Tehát az egyik dolog, amit ugye amiután az Európai Unió a szarvasmarha hús beszállítását megtiltotta a 15 évvel ezelőtt, annak az volt az oka, hogy növekedési hormont adtak a szarvasmarhának. Na most ennek cserébe meg az Egyesült Államok megtiltotta az Európai Unióból való marhahús kiszállítását az Egyesült Államokban, mert ők meg ugye a kerge marha kórtól féltek, és ez a bizonyos egymásnak a kereskedelem tiltás, ez 15 éve fent áll. Tehát,
1: hát a kerge marha kór az egy lehetőség volt, még az ő növekedés.
5: Az egy lehetőség, egy év alatt lecsönget, de 15 év óta megvan ez a tiltás. Hát egy
1: kérdőjelen. Halló, tessék!
4: Annyira igazat adok a vendégnek, hogy nem igaz. Biztos, hogy ez folyik.
1: Tehát?
4: Amit a vendég mondott, hogy a marha húsa, hogy manipulálnak, a sertés húsa, stb.
1: Az amerikai.
4: Ez valami félelmetes. Ez összeesküvés elméletet kíván.
3: Igen, köszönjük szépen a készrevételt. Mindig az jut eszembe, hogy az egyik ilyen gasztro barátomat hívtam disznót ölni, és akkor kérdezte, hogy csak akkor száll be a disznóba, hogyha tudom bizonyítani, hogy a leülés előtt 3 hónapig makkot evett. Azt nem evett, de komoly zenét hallgattattak a disznóba, ez nem volt elég, hogy jól érezze magát a dolog. Bocsánat, egy
1: kis labdákat is kell neki.
5: A mak megváltoztatja egyébként a zsírösszetételt, és ilyen gyakorlatilag ízben valóban komolyan befolyásolja.
3: Én sem kétlem, csak hát nem egy tűzfa. Erdő mellől szereztük a aranyt, úgyhogy...
1: Hát ez téged minősít, Bodi.
3: Hát igen. Jó, csak egy kicsit visszatérve, akkor ez a hormonkezelt marhahús is oka lehet annak, a növekedési hormon, hogyha ebből eszik valaki, akkor is jobban elkezd növekedni, vagy...
5: Hát sokan azt gondolják, de azért azt is lehet mondani, hogy a környezet és élelmiszer biztonság eredményeinek, sejtéseinek, elővigyázatosságának a politikai célra való kihasználása az mindkét részről létezik, de mondom, ez egy nagyon fontos dolog, hogy az Európai Unióban az elővigyázatosság elve, ugye, ami nagyon fontos, magyarul itt a termőföldtől az asztalig, én szívesebben mondom azt, hogy a házi orvosig, körben vizsgálódnak az emberek, ugye az Egyesült Államokban pedig tudományos bizonyítékok kellenek arra, hogy valamit ne kerüljön az asztalunkra. Ez nagyon nagy koncepcionális eltérés. Más problémák is vannak, tehát például a csirkék esetében a fertőtlenítéshez használt klórtartalmú vegyületeknek a használata Európában nem engedélyezett, és ez az Egyesült Államoknak a beszállítási lehetőségét csökkenti. Árban sokan egyébként úgy gondolják, hogy a tájföld és brazil csirke, amelyik nem akarom mondani milyen minőségű, azt gyakorlatilag nem beri. Tehát nem valószínű, hogy például a magyar piacon Egyesült Államok beli csirkék fognak megjelenni, de tény az, hogy vannak európai országok, amik viszont tartanak ettől. Magyarul, hogy az egyik oldalon Európa próbál minőségi élelmiszereket előállítani, ez többe kerül. A másik oldalon van egy olcsóbb, de sok tekintetben gyanúval szemlélt élelmiszer csoport, ami a mezőgazdasági területen való szabad kereskedelemben, mintha Európa számára nem feltétlenül kedvező végeredményt adna.
3: Azért ezt mondják gyakorlatilag az Egyiptomba termelt görögdénye meg paradicsomra, hogy annyira fel van fújva, hogy gyakorlatilag ehetetlen, szóval itt meg az eperrel kapcsolatban, hogy olyan szennyezett, hogy igazából nem is nagyon lehet venni. Ezek között így felbukkannak ezek a, akár hoax-szerűen is ezek a hírek, hogy ezek mennyire igazak, hogy...
5: Hát az Európai Uniónak van egy riasztás, gyors riasztási rendszer, ez a RASF 2F-el a végén, bárki megnézheti az interneten. Ott vannak gyakorlatilag napra készen azok a riasztási esetek Európában, ahol a beszállított élelmiszereknek a durván normát sértő termékei vannak. Tehát rajta van, hogy kiszállítja be, meg ki a forgalmazó, és ebből lehet felállítani egy listát, hát meg rizikós termékeket, ugye például az Egyesült Államok beli földi eper, az nagyon hosszú ideje vezeti a szermaradékok listáját az Egyesült Államokban is. Érdekes módon az Európai Unió úgy látszik másképpen kemizálja ezt a kultúrát, és hát persze a fejlődő országok ebből a szempontból magukon hordozzák azt a növényvédőszer használatot, vagy higiéniai standardet, ami abban az országban megvalósul. Tehát nyilván, ha valahonnan beszállítanak az országba, akkor az ottani higiénia az megjelenik itt is, tehát nem véletlenül a dél-ázsiai országokból behozott élelmiszerekben jelentősebbek a szalmonella találatok.
3: Többek között nagyon sok támadás éri ezt a Pangasius nevezetű halfajtának a...
5: Igen, hát az sem véletlen, az részben összefügg a vietnámi, ugye ez nagy rész vietnámi eredetű, ugye a vietnámi háború idején az Egyesült Államok ugye az Agent Orange nevezetű keveréket használta, és ez egy kellően ki nem tisztított gyomítószer volt a dzsungel lomtalanítására, és nagy mennyiségű dioxin került be a mocsárerdőkbe. Na most a mocsárerdők ugye a vízben lévő, vagy az élő vizeket, hát ökológusok szerint több mint egy évszázadra szennyezte el, tehát az onnan kifogott halak, vagy hogyha tenyésztőhelyekre, nyilván ennek egy része még most is megjelenik, mint maradék, de ezen túlvenően a korszerűtlen vegyszerezés az úgy szintén szermaradékokat eredményez ebben az esetben. Hát az EFSA működése után több mint 100 hatóanyagot vontak ki az Európai Unió területéről. El lehet képzelni azt a feszültséget ebből a szempontból, hogy mekkora a feszültség az Egyesült Államok, vagy Észak-Amerika, Dél-Amerika növényvédőszer használata, és az Európai Unió által ma elfogadott minőség között. Tehát Magyarországon is több mint 100 hatóanyagot nem lehet ma már használni.
3: És itt Amerikában, vagy az Egyesült Államokban ez gyakorlatilag mélytű ez a gyakorlat? Tehát ott, mint ahogy hallott, a pereskedés hazája, azért gyakorlatilag, hogyha kiderül valamilyen szerről, később tudományos kutatások során, hogy az káros, akkor perek hát, tudatjait lehet akkor indítani.
5: Ha kiderül, de hát volt például egy felmérés a módosított növényekkel szemben, egy nagy fogyasztói csoportot kérdeztek arról, hogy mi a véleménye, vagy evette már módosított növényeket, és azt válaszolta, hogy soha. Hát nem is tudja, mert nincs jelölés. Tehát például ennek a bizonyos tárgyalás sorozatnak az egyik lényeges pontja, hogy Európa törölje el a jelölési kötelezettséget, ami jelen pillanatban az Európai Unió minden országában kötelező. Tehát ez a 0,9% fölötti GMO tartalom elérésekor jelezni kell. Igazából, hogyha a előállító tudja, hogy belekevert és alacsonyabb ennél, akkor is jelölni kell. Most az Egyesült Államoknak ebben a szabadkereskedelmi dologban az egyik fő célja, hogy ezt az európai jelölést ezt eltörölje, hiszen náluk ez
0: nem szükséges. Tényleg nem kötelező, tehát a fogyasztók nem tudnak róla, hogy génmódosított élelmiszert tesznek. Pár évvel ezelőtt, amikor az előző elnök választás idején, mert a Kaliforniában volt egy népszavazási kezdemény, és akkor összegyűjtöttek 1 millió aláírást, és az volt a cél, hogy szerették volna, hogy ebben az államban ott kötelező jelölni, hogyha egy élelmiszer génmódosított összetevőt tartalmaz. És ekkor a Monsanto és a különféle élelmiszeripari cégek, a Pepsi Cola-t, a Coca-Cola, mint egy csomó élelmiszeripari cég, kb. 50 millió dollárnyi összeget költött agymosásra, hogy megakadályozzák, hogy ez a népszavazás keresztül menjen sikeresen, és végül csak 47%-a a lakosságnak szavazott igennel, és több más államban is ez volt. Tehát egyszerűen az Egyesült Államokban egyrészt nem tudják a lakosság, vagy fogyasztók, hogy génmódosított élelmiszereket esznek. A másik meg az, hogy olyan szabályozás van az Egyesült Államokban, hogy a génmódosított élelmiszereket például azt mondják, hogy ezek lényegileg azonosak, ezért nem is szükséges megvizsgálni engedélyezés előtt, hogy ezek most károsak vagy sem az egészségre.
3: Az a kérdésem lenne azért, hogy most beszélünk a jelölésről, de ennek az élettani hatásairól vannak-e már kutatások, hogy most én mondjuk egy génmódosított kukoricából főzött patogat, vagy sütött patogat kukoricát elfogyasztok, akkor az valamilyen szinten van rám hatással, erre vannak már bizonyított eredmények, hogy...
2: Annyiból hadd szóljak bele, hogy ugye én Latin-Amerikával foglalkozom, és hát ugye ez a génmódosítás, a Monsantónak a jelenléte az Latin-Amerikában is elég erőteljes, és ott például létezik, hogy amennyire én érzékeltem, nem értek hozzá, de hogy itt csak egy része az, hogy maga a növény génmódosított. Miért van az génmódosítva? A Monsantónak van egy Roundup Ready nevezetű kukoricája, amit azért génmódosítanak, hogy aztán ezzel a Roundup nevezetű vegyszerrel le tudják permetezni, ami körülötte kiírt mindenféle kártevőt, növényeket főleg, vagy lehet, hogy rovarokat is, és viszont a kukoricában nem tesz kárt. Tehát, hogy azért van génmódosítva, hogy ezt az elég durva vegyszernek ellenálljon, de hát tehát, hogy ez a vegyszer is hozzájárul hozzá, hogy...
3: És önmagában, hogyha génmódosított kukoricát teszünk, maradjunk a kukoricánál, mert általában mindig a kukorica kerül legjobban elő ebbe a történetben.
0: Én a toxikológus.
5: Ez volt az első kérdésed, és amielől kitettem, annyira szétágazik, hogy erről azt hiszem, hogy én kétszer voltam itt két órát beszélni, de megpróbálhatjuk, hogy megpróbáltak erre válaszolni. Az egyik dolog, ami a módosított növényekkel kapcsolatban felvetődik, ez a környezetbiztonságra való hatása, aminek egyik összetevője például a glifozát maradékoknak a feldúsulása a talajvízben. De sok minden egyéb is a védett lepkékkel kapcsolatos probléma. Ezeket nem vitatják már, igazából a még a legkritikusabbak, és már pontosabban a leginkább a technológiáit lelkesedők is azt mondják, hogy hát a veszély létezik, azon folyik, hogy ez milyen, mennyire súlyos. Most az egészségügyi területen szabályos állóháború áll, vagy állóháború van jelen pillanatban a tudományos területen. Ugye egy francia kutatócsoport ebből a szempontból a legfrekventáltabb az eredményeivel, aki azt találta például, hogy az ilyen glifozát toleráns kukoricákat fogyasztó patkányoknál egy élettartam alatt kialakult, megnőtt az emlőrák valószínűsége. Most azóta ebben alapban visszavonták, most ugyanez a cikk kicsit módosított tartalommal megjelenik egy másik labban, rengeteg pro és kontra dolog látott napvilágot. Na most az egyik legfontosabb kérdés, hogy állatkísérletek modellezik az embert. Magyarul igazából rengeteget tudunk az egerek és patkányokon gyakorolt hatásokról, és nem tudunk szinte semmit az emberen elérhető hatásokról. Tehát, hogyha még patkányon azt is mondják, bár azt mondhatom, hogy a tudás, toxikológiai tudásunk jó része patkányról származik egyébként, hogyha tudunk is valamit, az még mindig nem biztos, tehát irtózatos lassúsággal kerül ki a biztos, vagy születik meg a végső tudás, hát dohányzásról is nem tudom, évtizedek teltek el, amíg aztán a dobozokra rákerültek azok a bizonyos dolgok. Itt is azt oda tudok visszatérni, hogy az Európai Uniós elővigyázatosság elvű engedélyezés, élelmiszerengedélyezés, az pontosan ezért alakul ki, mert a tudomány irtózatosan bizonytalan, az eredményei nagyon labilisak, szinte ugyanabban a pillanatban jelenik meg egy támogató és egy ellenző cikk különböző módszerekkel, szóval ezek egymással szembeállnak, úgyhogy a fogyasztónak vagy egy hatósági embernek nagyon komoly problémája van azzal, hogy mit tegyen. És Magyarországon tökéletesen elővigyázatosság alapú döntést hozott a MON-810-es kukorica tiltásával, ugyanakkor azt is tudni kell, hogy Magyarország ugyanúgy nem tiltja ezeknek a termékeknek a behozatalát, tehát módosított terméknek a behozatalát, tehát igen sok genetikai esemény, amit az Európai Unió engedélyezett, az beszállítható Magyarországra, például a glifozát rezisztens szójából készült pép vagy dara, és ez takarmányokba keverhető. Tehát nem olyan egyszerű és világos ez a kép, mint ahogy gondolnánk. Vetni nem lehet Magyarországon, de beszállítható, mint ahogy Dél-Amerikából veszünk is ilyen szóját, és azt takarmányokba keverik.
0: Igen, én egy picit visszakanyarodnék azért ez a szabadkereskedelmi egyezményhez. Tehát tavaly júliusban kezdték el ezt tárgyalni, zárt ajtók mögött tárgyalnak. Néhány dolog már kiszivárgott, ami elég komoly aggodalommal tölt el minket. Ugye ennek az egyezménynek része lenne ez a befektető állam vita rendezési mechanizmus, egyfajta kvázi magánbíróság, hogy a multik beperelhetik az egyes államokat. Hogyis ez mennyire nem csak egy tényleges elméleti lehetőség, hogy erre egyik példa volt ez a Chevron versus Ecuador ügy, amiről ugye Kupi László is beszélt az elmúlt fél órában, de ugyanúgy, tehát mondjuk egy Hongkong és egy Ausztrália közötti két oldalú szabadkereskedelmi megállapodást használt ki pár évvel ezelőtt a Philip Morris és hongkongi leányvállalatán keresztül például beperelte Ausztráliát azért, mert pont említette itt a dohányzás egészségügyi hatását, azért, mert az ausztrál kormány egyfajta egyencsomagolás módon próbált előírni, tehát, hogy ne lehessen mindenféle színes, szagos cigarettás dobozokban forgalmazni a dohánytermékeket, és tehát ezt a mechanizmus használva perelte be az amerikai cég egy hongkongi lányváltón köröztem Ausztráliát, és számos más egyéb példa van, többek között a NAFTA Észak-Amerikai Szabadkereskedelmi Egyezményben is. Szóval ez az egyik legvitatottabb pontja egyébként ennek a készülő megállapodásnak. Nagyon sok civil szervezet is tiltakozott már, voltak tüntetések is az elmúlt egy év során, és de nem véletlen az, hogy az Európai Bizottság a végén arra kényszerült, hogy a tárgyalásoknak ezzel foglalkozó részét, tehát ez a vita, ez a magánbíróság mondjuk így, az ISDS, ezt a részt felfüggesztett az Egyesült Államokkal, és most március és július között egyfajta társadalmi vitát indítottak ebben a témakörben. 150 ezer ember mondott véleményt, tehát eddig példanélküli módon ennyi európai polgár még nem vett részt ilyen jellegű társadalmi vitában. Túlnyomó többségük egyértelműen azt mondta, hogy nem kérünk ebből, hogy a multicégek csak úgy simán beperelhessenek demokratikus döntések miatt egyes államokat. Ennek ellenére úgy tűnik, hogy az Európai Bizottság ezt azért megpróbálja tovább erőltetni, és a Kanadával nemrég lezárt szabadkereskedelmi tárgyalásokban abszolút ugyanúgy benne lesz ez a vitarendezési mechanizmus, épp jövő pénteken, hétfő, most pénteken fogják bemutatni, vagy csütörtökön, vagy pénteken fogják ott továbbon kvázi bemutatni ezt az egyezményt. Az Európai Bizottság úgy tűnik, hogy ezt azért továbbra is próbálja erőltetni. Noha próbálják a közleményt megnyugtatni azzal, hogy élelmiszerbiztonság, meg génmódosítás nincs napirenden, a kiszivárgott anyagok ennek az ellenkezőjét bizonyítják. Tehát ezért is szervezünk mi most egy akciós sorozatot, egy 8 méteres trójai falu jön el ma este Magyarországra, és holnap Győrben, Szerdán, a Kossuth téren, és aztán később Szegeden, Nyíregyházán, Miskolcon is szervezünk
3: akciókat.
0: Budapesten a Kossuth téren a parlament előtt, tehát egy ilyen 8 méteres felfújható szimbolikus trójai falóval próbáljuk felhívni azt a figyelmet, hogy a véleményünk szerint ez a készülő meg egy egyezmény, ez bizony komoly veszélyeket jelenthet a társadalomra.
3: Honnan veszélytek adóval?
0: Hát ez a földbarátai Európa kampányának a része. Tehát ez ilyen műanyag felfújható, tehát levegőt fújunk bele, és ezt fogjuk majd úgy felállítani. Hát ezt szerintem valahol Németországban állították elő, talán nem tudom pontosan.
3: Biztos.
0: Lehetséges, nem tudom. De egyébként van Magyarországon is olyan cég, akik ilyen felfújható cuccokat gyártanak, ugye nekünk is van egy ilyen 3-4 méteres óriás kukoricánk, amivel a Gamepiszka kampányunkban a kampányultunk régebben, illetve a kedvencünk a Szilaj Béla, amely egy kb. 3 méteres óriási szürke marha. Ezt is nagyon szeretik egyébként. Tehát ilyenjeink voltak.
3: És hát most
1: ezek nem génmódosítottak. Nem génmódosítottak.
0: Hát ezek csak fel vannak fújva levegővel, tehát abszolút génmódosításmentes, de viszont látványos akció, és hát ezért is hozzuk el Magyarországra ezt a trójai.
3: Magyarországon hogy látjátok, mennyire tudatosult az emberekbe ez a probléma? Vagy nem hát, úgy nézek, hogy van most egy
0: igazából
3: ilyen...
0: Igazából nagyon kevesen tudnak erről, tehát alig létezik ebben az ügyben bármiféle párbeszéd Magyarországon. Ezért is jöttünk el ezzel a trójai falóval, hogy egyetlen felhívjuk a figyelmet ezekre a problémákra. Ahogy én tudom, egy-két újságcikk jelent meg erről a témáról. Talán a Magyar Nemzetben, a Kettős Mérce blogon, Magyar Hírlap egyszer közölt egy sajtóközleményünkből egy részletet. Volt néhány az egyezmény inkább népszerűsítő pártoló hír. Hát baloldali lap nem tudom, hogy nagyon foglalkozott ezzel a témával. A Napi Gazdaság. Amikor szerveztünk egy viszonylag zárt kerekasztal beszélgetést, ahol elhívtuk a kormányegyes képviselőit, meg másokat, akkor a Napi Gazdaság érdeklődött a témáról, és készített egy rövid interjút.
5: De Világgazdaság, HVG, Figyelő, Lánchíd Rádió. Én szerintem egyre növekszik azoknak a
0: hórumok
5: a
0: száma, amelyik...
3: Hát olyan ez volt egy kicsit hasonlít, hogy annak idején a különböző ilyen hormonkészítmények, amit a testépítők használtak, és annak is az elején abszolút tagadták a hatását, és a később nagyon durva eredménnyel zárult egy-két embernek az élete. Ez ügyben, úgyhogy vannak erre azért példák a piacon. A
0: ugyanakkor piacon viszont azért az interneten azért egyre több hírt próbálunk terjedni, tehát mi közösségi portálokon keresztül, és amikor volt a finise ennek a társadalmi vitának erről a magánbíróság történetről, akkor nagyon sokan megosztották ezzel kapcsolatos felhívásunkat.
3: Hát ez nem magánbíróság szerintem, csak hogy pontosan mondjuk, hát ez egy választott bíróság.
0: Hivatalosan választott bíróságnak igen, hívjuk.
3: Igen. És egy önkéntes alávetettséget biztosít, gondolom, a illetékességének.
0: Igen, a lényeg az, hogy itt a multinacionális cégek simán beperelhetnek kormányokat, és ez a lényeg. És hát ebben az ügyben, ha jól tudom, visszajelzés alapján körülbelül 1000 ember Magyarországról is véleményt mondott, hogy nem kér ebből az ISDS-ből.
3: Jó, szerintem véget ért a műsoridőnk, ahogy látom. Nagyon szépen köszönjük a vendégeknek a részvételt. Én is sokat okosodtam most ez alatt a műsor alatt, és hát remélem, hogy azért sikerrel. Mert hogyha mikor lesz ennek a letárgyalása, vagy mikor lesz ennek valami
0: hát eredmény? Ez egy jó kérdés. Valószínűleg még több évig el fog tartani. Tehát hallottunk olyan híreket, hogy szerették volna még az idei évben lezárni ezt a tárgyalás sorozatot. Reméljük, hogy az új Európai Bizottság nem fogja már ennyire támogatni. Tehát már hallottunk olyan véleményeket, hogy az új biztos jelölt legalább ezt a vitarendezési folyamatot nem szívesen látná ebben az egyezményben. Meglátjuk, hogy mi lesz. Minisztere úgy tűnik, hogy egyre többen tiltakoznak ellene. Igen, még egy dolog, amit elfelejtettem, de felírtam magamnak, hogy nem, a nyár folyamán indult egy nagy európai polgári kezdeményezés, amely ugye EU-s szabályok alapján lehetővé tette volna, hogy 1 millió aláírást, ha összegyűjtünk, akkor az Európai Bizottság foglalkozzon ezzel az üggyel. Na most ezt néhány héttel ezelőtt az Európai Bizottság elindított, elutasította, tehát még az aláírás gyűjtés sem kezdődhet el hivatalosan. Úgyhogy most egy kvázi alulról jövő, úgymond valódi aláírásgyűjtési kezdeményezés fog indul a következő hetekben, csak épp nem a hivatalos EU-s keretek között, hanem úgy csinálunk, minthogyha ez tényleg egy hivatalos európai polgári kezdeményezés lenne. Tehát úgy tűnik, hogy az Európai Bizottság sem szeretné, hogy az állampolgárok véleményt mondjanak erről a készülő egyezményről, ami szintén sejtett valamit a szándékokat.
5: Én olvastam két határidőt, az egyik az Európai Uniós 2015-ös dátum, míg az Egyesült Államok részéről az Obama elnöksége, tehát 2016.
0: Hát mindenképpen szeretnék minél hamarabb végighajtani ezt a témát, de egyelőre úgy tűnik, hogy lehet, hogy elég jól lelassulnak a tárgyalások.
3: Jó, nagyon szépen köszönjük akkor a vendégeknek, és hát akkor holnap újra várunk, itt a műsor, nem tudom, mivel folytatódik ez majd a, és a mai kampány. Erről majd nem tudom, biztos, hogy meg van hirdetve arra a honlapon, úgyhogy nem tudom, mi lesz a következő műsor.
1: Sziasztok!
0: Sziasztok! Köszönöm, köszi szépen a lehetőséget.
6: Élhetünk világ. Tematikus nap az emberek és a természet viszonyáról gyakorlati szemmel. Szeptember 22-én, hétfőn, a Tilos Rádión. A 25 éves Magyar Természetvédők Szövetsége közreműködésével. Reggel 7-től este 8-ig. Zöld hírek, ökotudatos programajánló, tudj meg többet a génmódosításról, az élelmiszer önrendelkezésről, a fenntartható fejlődésről, a közösségi energiáról, a zöld civil mozgalmakról, a piszkos energiás befektetésekről, a szabad kereskedelmi egyezmények buktatóiról, hogy mi történik a világban, hazánkban, és mit tehetsz te, hogy egy élhetőbb világban éljünk. További információ és a nap programja a Tilos oldalon.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Szerbuszok, ez bizony itt a Tilos Rádió, és benne az Élhetőbb Világ tematikus nap. Azt gondoltam, hogy ennél szebb és jobb nem lehet már a nap, mint ami eddig volt. Ekkor megérkezett Gál Georgina. Szeretettel köszöntelek itt a stúdióban. Te a Friend of the Earth európai alszervezetének voltál az elnökségi tagja. Hú, nem is tudom, miről, mennyi mindenről kéne beszélgetnünk. Bemutatod magadat egy kicsit?
2: Igen, sziasztok, Gál Georgina vagyok. 10 éve dolgozom a Magyar Természetvédők Szövetségénél, ami valóban a földbarátai, magyarul földbarátainak nevezett nemzetközi hálózatnak a tagja, immár 97 óta. A szervezetről érdemes tudni, de szerintem elmondták itt a kollégáim a nap folyamán, hogy 25. születésnapunkat ünnepelhettük a múlt héten, úgyhogy tele vagyunk feladatokkal és programokkal. A születésnap előtt is, és azóta is.
1: Egy dolog nagyon megragadott engem, amikor olvastam az önéletírásodat.
2: Nincsen önéletírásom.
1: Jó, hát akkor valamit olvastam, ami rólad szólt. Méghozzá az, hogy szerepelt a biodízel szó ebben a leírásban, hogy foglalkoztál ezzel a nagyszerű találmánnyal, ami nekem mindig egy kicsit ilyen hidegrázást jelent. Vagy nem, ne csapjunk ennyire bele a lecsóba rögtön a legelején?
2: Belecsaphatunk, de rájöttem, hogy nagyon veszélyes dolog ez az internet, minden nap tanul az ember valamit. Igen, ezt gondolom, hogy hol olvashattad. Valóban volt több ilyen programunk, ami a bioüzemanyagoknak a felhasználásával foglalkozik világszerte. Jó magam koordináltam ezt a programot, amiben több külföldi szervezettel dolgoztunk együtt. Ez többnyire a cél az volt ennek a programnak, vagy ennek a munkának, hogy egy picit elosztassuk ezt a hurraoptimizmust, ami a bioüzemanyagok felhasználását manapság körülövezi.
1: Ez nagyon jó, mert pont ez a hurra optimizmus engem nem jellemez. Mert hogy azt gondolom, hogy leszokjunk arról, hogy fosszilis tüzelőanyagot használjunk, hogy hatalmas tárgyakat tologassunk kicsi testekkel benne, úgy, hogy a Földnek a nagyszerű felszínét leborítottuk ugyanazzal a kőolajjal, amivel hajtjuk ezeket a hatalmas tárgyakat. Ez elég abszurd, és ezt úgy kiváltani, hogy ahelyett, hogy tudom, tavi liliumot tenyésztenénk, és csodálkozva járkálnánk a makkos erdőkbe, ahelyett még ezt a területet is arra használjuk fel, hogy üzemanyagot termeljünk. Ez egy nagyon furcsa érzés, nagyon furcsa kettős érzés, de biztos benne van az is, hogy valamikor a 90-es évek elején beleszerettem egy dél-franciaországi projektbe, akkoriban zeropollution.com volt a címe, az egy olyan cég volt, amelyik sűrített levegőhajtású autót fejlesztett. Értelemszerűen ez az autó hát nem volt nagyon-nagyon sikeres a kőolajgyártók és autógyártó cégek nagy közös hatalmának. A mai napig egy pici üzemben egyre jobb és egyre érdekesebb módon állítják elő ezeket a sűrített levegőhajtású autókat. Ugye nekem az volt a problémám, hogy azért az, hogy az autók, tehát nagyon nagy tárgyak,

0: sziasztok, papu, én is a
1: ja, műsorban. Igen, nem, akartam mondani, hogy nem harmadik utas, hanem harmadik szakács.
0: És a nagyon műsor. Helyes, hogy nem mozgalmárkodunk, hanem konkrét dolgokról beszélünk. A bio dolgokkal kapcsolatban valóban a bioüzemanyag, a biomassa, a biogáz, ugye sokféle megközelítés és típus van. Nekem is nagyon verzióim vannak. Például érthetően nem azt használjuk, hanem a fosszilis alapú üzemanyagokat adatok. Jóval, de jóval nagyobb az energiasűrűségük, a belülő kényel, fajlagosan kényelhető energia. És akkor, amikor a hurrá optimizmus volt, ha jól emlékszem, a Bush volt az, aki, az a fiatalabb Bush, aki meghirdette, hogy a nagy hatalmas állami támogatásokat is fognak adni a bioüzemanyagok felfuttatása ügyében. Aztán ez a dolog szépen lassan elkezdett csendesedni, laposodni, illetve óvatosabbá válni. Tudnélik a szakértői számítások azok azt mutatják, hogy az egész Egyesült Államok gyakorlatilag összes termőterületét bevetnék energia kukoricával, vagy mit tudom, olyan bioüzemanyagnak alkalmas növényel. Az az Egyesült Államok jelenlegi kőolaj szükségletének nem fedezné a 3%-át se. Tehát óvatosan kell bánni ezekkel a dolgokkal. Ezzel együtt van egy gazdasági politikai vetülete is a dolgoknak.
2: Sono le 22:30.
3: Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

Thank you.

¡Que gane! ¡O gane!

0: 子。Yeah, what are you gonna call that? Right.
1: Igazából 8 évig minden nap zene, tényleg zeneóra volt, kórusba énekeltem, ameddig meg nem változott a hangom. Aztán én sportoltam, mert a sportos családból jövök én. Apámnak a bátyja is futballozott. Hárman voltak testvérek, akik fociztak, fiúk. Ketten közülük válogatottak is voltak, apám olimpiai bajnok is, Tokióban 64-ben, ő volt a csapatkapitány. De mivel akkor úgy volt még, hogy aki nem játszott a döntőn, az nem kapott érmet. És ő megsérült a döntő előtti meccsen. Úgyhogy nem kapott aranyérmet, de aztán a szurkolók valahogy kiküzdötték, és utána elküldték. Tehát 18 éves koromig voltam ott, arra emlékszem, hogy egyetlen egy zenekarra volt hajlandó lejönni játszani Győrbe. Havonta egyszer jöttek a Mini, Török Ádám és a Mini, az ifjúsági házban játszottak, hát azon mindig ott voltunk. És volt a Rütyi barátom, akinek aztán lemezboltja is lett, ő ilyen nagy regi őrült volt, Bob Marley és nem tudom, ők voltak az istenek. Nagyon komoly hangcucca volt otthon, tehát már akkor olyan lemezjátszója volt, hogy az őrület, tehát így is úgy építették neki is. Yeah. És neki voltak ilyen klubjai néha. Hát meg a minire elmentünk mindig.
2: És akkor érettségi után?
1: Érettségi után aztán ide kerültem Pestre. Mert aztán én TF-re jártam. Addig, amíg meg nem sérültem. Azt végül is nem fejeztem be. És igazából akkor változott meg, amikor, tehát én itt egy évig a főiskola előtt itt voltam Pesten, itt dolgoztam, és hát az év az nagyon durva volt, mert nem ismertem senkit a városban. Ez egy év alatt az ellenkezőjébe csapott át, ugyanis tehát fölvettek a TF-re, elvittek katonának, és a katona, az volt az utolsó olyan év korosztály, akiket még egy helyre vittek az egyetemi előfelvételisek. Három helyen volt az országban, én Hódmezővásárhelyre kerültem, és tehát ott csak akiket fölvettek, vagy főiskolára, vagy egyetemre. És ott viszont, tehát a 9 hónap alatt annyi embert megismertem, hogy amikor visszajöttünk Pestre leszerelés után, utána az egész várost ismertem. És emlékszem, hogy filmklubokba jártunk, meg jazzklubokba, meg... Hát ami élet volt akkor. A budai ifjúsági park, Tabán. Tehát Dress Misiék koncertjén mindig ott voltunk, az minden pénteken volt, ők is költöztek mindenfelé. De arra emlékszem, hogy tehát volt olyan hét, vagy volt olyan időszak, amikor minden héten, minden napra jutott valahol egy jazzklub. És olyan is volt, hogy egy este több helyen is volt. Mert emlékszem, hogy a Dress Misi akkor az egyetemi klub volt. A utoljára. Neki akkor ott volt klubja, és emlékszem, hogy szerdán aztán. És végzett a bulival, és utána átment egy másik helyre játszani, még jamelni. Akkor így a kultúra így igazából egybe volt, már annyira kevés dolog volt. Tulajdonképpen még kint volt a Szabadoséknak volt egy klubjuk, a Kassák klub. Az is nagyon komoly volt. De mondjuk az nem, az mondjuk havonta egyszer volt, azt hiszem. Meg a filmklubok, tehát igazából a film és a koncertek. Ez volt, és emlékszem, hogy kijöttünk egy filmklubot, az egyetem színpadon volt, oda jártunk sokat. És közgáz, az később lett, de hogy akkor annyi barát és ismerős gyűlt össze ott, hogy kijöttünk a filmek után, és ott álltunk, vagy 15-20-an értezünk, hogy most mit csináljunk? Most hova menjünk? Hát és érted, akkor este 10-kor vége volt mindennek. Tehát volt is valami, valahol. De igazából semmi. Aztán Győrbe lettek a Jenőik, a Hartyándi Jenőik, akik most a médiavévet csinálják, és nekik volt mondjuk hát egy évben 5-6 koncert, amit az osztrák határ túloldaláról, mit tudom én, ott voltak ilyen kisebb fesztiválok, és azokról átcsábították, mert Győr oda közel volt, és onnan átcsábították az ott fellépőket, és akkor ott nagyon komoly jazz koncertek voltak, Art Ensemble of Chicago-tól kezdve, Braxton, tehát mi az összes, akit sikerült áthozni. És különben a Cabánéknál láttam az első DJ-t életemben. Az pedig a Közgázon volt, Közgáz Jazz Club. És nem egyedül volt, többen voltak, Christian Merkley és Elliot Sharp, ezekkel mozgott ott. És aztán amikor a Cabánék csinálták a filmet, akkor én mondtam is nekik, meséltem erről, hogy ember, hát azt ti csináltátok azt a bulit. És hát ez 84-85 körül lehetett. És föl is vették, és mondom, nincs meg nektek valahol, és aztán megkeresték, és mert ott a helyszínen ne, annyi ember volt, hogy én a földön ültem, de nem láttam, hogy ő mit csinál. Csak hihetetlen kütyük voltak felépítve, tehát én olyan monstrum technikát nem láttam előtte. Hegyekbe álltak a cuccok, és akkor igazából most nem tudom én, 20 év után, amikor megnéztem a Cabánék filmjét erről, körülbelül 20 percet vettek föl a koncertből, és ott láttam, hogy ő mit csinál. Tehát volt 8 lemezjátszója, de akkor még nem volt keverő. Hanem az volt, hogy minden lemezjátszónak volt hangerőszabályzója, és azon állította be, hogy éppen most melyik szóljon, és mit tudom én, egy Pepita lemezzel kezdett. Pepita. Gondolom, amikor megjött, akkor szétnézett gyorsan a lemezboltokba, és de hát ő ilyen zaj, tehát mit tudom én, 8 lemezjátszóra egyszerre, fölgyorsítva, lelassítva. Aztán, hogy lett a tilos az áll, az pedig hát a barátokkal mindig, amikor ott álltunk egy filmklub után, vagy már most hova menjünk, akkor oda biztos, hogy sok emberrel is el tudtunk menni, mert soha nem volt senki. Ez akkor bakony étteremként funkcionált, és egy nagy hodály volt, soha nem volt. Talán 2-3 ember. És aztán egyszer így ott ücsörögtünk, és meg is kérdeztük az ottaniakat, hogy itt ezen a helyen mi van, mert különben az volt minden előtte már, tehát minden. Kurváktól elkezdenem, tehát minden volt már ott. És hát ez 89, tehát akkor volt a... Igazából teljes káosz volt, nem lehetett kideríteni, hogy most ki-e a hely, a önkormányzat, vagy mit tudom én. Tehát ez aztán még 5 év után is, amikor vége lett, se volt még tiszta, hogy jogilag ez hogy van ez a hely, hogy hova tartozik. Volt délpesti, nem tudom. Tehát a papírügyei mindig ilyen zavaros. És igazából azért is tudtunk bejutni, mert akkor ezek a dolgok, tehát nem ezekre figyeltek. És azt így megkérdeztük ott, hogy akkor most mi van ezzel a helyen, és mondták, hogy pont váltás lesz, nem tudom, ők elmennek innen. És így, aztán sikerült bejutni. Akkor szilveszterkor megnyitottunk, de igazából mi nem gondoltuk azt, hogy ez lesz ebből, hogy mi igazából a barátainknak csináltunk egy helyet, hogy lehessen hol menni.
2: Tehát Palotai Zsolt számolt be arról, aki sajnos most nem tud itt velünk jelen lenni, rádiótörténeti nap, Tilos Rádiós megemlékezés, eljött a perc. Hogyan is keveredtünk el oda, hogy egy tilos az A létrejöhessen? Azt hiszem ez lehet az első kérdés, mert ott van a gyökér a tilos A.
3: Hát szerintem, igen, szerintem ezt nagyjából a Zsolt elég jól összefoglalta. Ugye már nehezen emlékszünk, de még a 80-as években, ha este el akartál menni, akkor jó ideig volt az FMK csak, utána lett a lyuk, és még nem tudom, egy-két hely, nagyon kevés hely volt, és 89 szilveszter volt a nyitóbuli a tilos az A-ba. Én azon ott voltam, valaki meghívott, tán maga a Vova, ugye, mert amire aztán majd át fogunk menni a tilos rádió kezdeteire, ugye gyakorlatilag a tilos rádió alapítói közül nekem egyszer vagy többször évfolyamtársam volt a Csejdi, a Vova, a Kerényi, ki még? A Simó is oda járt, ő alattunk járt valamivel a bölcsészkarra. Ki volt még? Csilla is, hát igen, de talán a Csilla is, igen. Szóval szinte mindenkit ismertünk, mert tehát valóban a tilos az létrejött, lett az a hely, ahova az ismerősökkel, ha találkozni akart, elementél, biztos lehetél benne, hogy találkozom. Én mondjuk nagy előny volt, mert én például nem voltam soha az a fajta, aki egyedül lemegy valahova, mert akkor egyedül is maradtam végig. Itt nem kellett egyedül lenni. Ez volt 89 szilveszterétől, akkor nagyon-nagyon felfutott a tilos az A.
4: És hogy merült fel egyáltalán maga az ötlet, hogy rádiót kéne csinálni, mert mivel addig ugye a rádió az egy állami dolog volt, úgyhogy ez tulajdonképpen egy ötlet, még hogyha nem is feltétlenül itt született ötlet, de hát...
3: Hát figyelj, én az én szubjektív históriámat tudom csak elmesélni. Ez ügyben engem egyszer csak felhívott a Csejdi, hogy gyere, találkozunk délután a tilosban, délután, hát akkor zárva van, azért találkozunk akkor, és valami nagy dolog lesz, muszáj benne lenned. És akkor én lementem, és akkor ott voltak ezek a, most már mondhatjuk, alapító atyák, és a Vováék, Vova és a Kerényi talán őtőlük jött a szó, hogy hát Hollandiában nagyon erőteljesen létezik egy olyan fogalom, hogy kalózrádiózás. Ekkor 91-et írunk, 91 tavasz vége felé lehet talán az idő, és legnagyobb megdöbbenésünkre azt mondta Vova, hogy ez gyakorlatilag semmiből nem áll, kell egy adó, azt hollandoktól tudunk kvázi kölcsönkérni, vagy megkapni a régi adójukat, tehát még szinte pénz nélkül, és el kell indítani. De hát mondtuk, hogy hogyan lesz ez. És akkor most meg fogjuk mutatni, hogy milyen volt, amikor elé. Ez az első adás lesz, Laci?
2: Mert akkor az még egy pár szót szerintem Laci tudna mesélni a holland kalózokról.
3: Hát szerintem még sokat fogunk, mert utána vissza fogunk keretélni, mert utána a leggyönyörűbb, tehát a leggyönyörűbb az egyik nagy gyönyörűsége ennek, amit úgy szeretnek hangoztatni, ez volt a rendszerváltás utáni első, hogy nem tudom, hogy jó szó, ellenállási mozgalom, vagy szabad kezdeményezés, vagy civil kezdeményezés, amikor is nem kérdezünk meg senkit, hanem csinálunk egy rádiót, és kész. A holland kapcsolat az olyannyira erős volt, hogy mi nem sokkal később, 94-ben lehetett talán, vagy még talán előbb is, mentünk tanulmányútra Hollandiába, megnéztük a kalóz rádiók működését, megnéztünk foglalt házakat.
5: 93 nyarán volt, igen.
3: Nem, tél volt. Arra határozott, emlékszem, hogy karácsony előtt voltunk,
5: akkor te
3: nem
5: télen mentél, mi meg a Lakival nyáron ment.
3: Igen. Na,
2: erről
3: igen.
2: Egy picit beszéltek még, mielőtt elindul az adás, mert szerintem a gyökereket túrjuk még egy picit.
6: Tehát na, az a következő a kép. Ahogyan eljutunk ahhoz, hogy csináljunk egy rádiót.
3: Következő a kép, belépsz a tilos az A-ba délután. Ugye, hogy néz ki egy ilyen hely délután? A tilos az A az kimondottan ilyen szempontból olyan volt, mintha nappal elmentél volna egy szeszcsempészes bárba annak idején. Egy ilyen pici ablak volt csak az ajtón. Azon betűzött a nap, annyira előttem van a mai napig, hogy egy ferdén egy ilyen erős fénycsóva van benn. Nem is nagyon gyújtottunk szerintem lámpát, és így asztaloknál úgy üldögélt ez a, hát mennyi ember lehetett, Laci? 10, 15?
5: Szerényen.
3: Igen, nagyon kevesen. Arra emlékszem, hogy ugye már akkor, amikor azt mondtuk, hogy oké, meg fogjuk csinálni, rögtön kitaláltuk, hogy napokra kell magunkat osztani, kitaláltuk, hogy max. 4 órát fogunk tudni adni, mert nyilván az első időkben hát kazettára felvettük a dolgokat. mindent annak érdekében persze, hogy minél mozgékonyabb legyen ez az egész dolog.
4: Ami... És mit beszéltetek arról, hogy, hogy mi legyen? Mert ugye hát az első oké, hogy legyen egy rádió, de mi legyen benne?
3: Azt nem kellett arról beszélnünk, hogy mi legyen benne, mert ugye ott volt nekünk például egy Palotai Zsolti, ott volt nekünk egy Mező, ott voltak olyan emberek, akiknek volt lemezgyűjteménye olyan zenékkel, amiket nem hallgathattál konkrétan magyar rádióban. Ne felejtsük el, 91-ben gyakorlatilag a nyugati style megtestesítője a Danubius Rádió, ami
5: és a Kalipszó,
3: talán és a Kalipszó nyerje Kalipszó Zoknit, és a nem is tudom, hogy a Danubius akkor még német volt-e, vagy már éppen magyar. Szóval ilyen, tehát ebben a hihetetlen légüres térben vagyunk.
4: Ja, szóval, hogy zene.
3: Nem is, igaziból én lehet, hogy én tévedek, és jó lenne, ha itt lenne valaki, akinek jobb még a memóriája. Én úgy emlékszem, hogy nekünk a tulajdonképpen az alapító szándékunk annyi volt, hogy létrehozunk egy mindentől független rádiót, írtunk is egy kiáltványt, ami minden adás elején elhangzott, és ez most is el fog hangzani, ha minden igaz, pillanatokban meg fogjuk mutatni, hogy ez akkor hogy szólt. És azt mondtuk, hogy ezt meg kell csinálni, kell egy szabad rádió, hogy aztán ebben mi lesz pontosan, azt nem tudtuk, azt tudtuk már akkor, és tulajdonképpen, ha belegondoltok, megmaradt ez a váza a Tilosnak, hogy napok lesznek, napokért felelős emberek lesznek, akik összeállítják azokat a napi blokkokat. Én az első körben a Kerényi Gyurival és a Palotai Zsolttal voltam, azt hiszem, a hétfő, és akkor mi összejöttünk valahol, bárhol, vagy a Tilos az Ába, vagy valamelyik ismerős lemezboltjába, és összeraktuk a kazettánkat. Ugye, ilyen szempontból talán még azt mondjam, szerkesztettebb volt akkor a Tilos, mint most ugye, mert hát hiszen voltak javítás lehetőségek. Hozzáteszem, hogy az interaktivitás teljes hiánya azért rajta hagyta a bélyegét, tehát itt ilyen részemről akár érzelgős monológok is elhangozhattak meg.
6: Hát ez a hangjáték, ami az imént lement, ugye a Vahon-féle vonalon, inkább ez volt az eleje a Tilos.
3: Egy kicsit ilyenek, aztán igen, voltak riportjaink is, meg nem, de hozzáteszem, hogy mi azért abban, azzal tisztában voltunk, hogy itt maga az, hogy minket venni fognak a tartalomért, az később fog jönni, tehát nekünk most létre kell hozni azt a nagyon mozgékony, tehát tényleg, mint egy könnyű lovasság, olyan fölszereltségű csapatot.
4: Szóval magát a létezés felmutatását.
3: Igen. Gyakorlatilag ugye úgy nézett ki egy nap, hogy mindig máshova kellett tenni nyilvánvalóan az adót, a leges-legelső időkben, föl kellett helyezni az antennát, össze kellett dugni a kazettás magnóval, és el kellett indítani. Tehát maga, aki a műsor készítője volt, az ettől kezdve már őrszem volt, és menekülő ember.
6: Még mindig előre szaladunk
4: azért. Így van, igen.
5: Hát tegyük hozzá, hogy mindez gyakran akkumulátorról történt, tehát nyilván nem a 8. kerületi, hát a harmadik emeletről,
3: hanem a rajta van a kupak, tudod?
5: Szabadság, egy regényes, romantikus hát, erdő.
3: Igen, tehát szerintem menjünk bele az első adásnapba, az nagyon előttem van. Modor Ádám barátunk kertjében üldögélünk fönn a hegyen, próbaadás, és a próbaadásnak az, hogy meddig megy, tehát ment ez a konzervanyag, valaki egy ember beült egy autóba, és elkezdett távolodni onnan, ahol voltunk, és visszatelefonálgatott, hogy hall-e még. Hozzáteszem, ne felejtsétek, még nincs mobil.
4: Ezt akartam mondani, hogy telefonált vissza.
3: Tehát hallgatja, kiszáll, telefon, halló, igen, és ezeket viszont élőbe beadtuk, illetve élő dolgokat mondtunk neki, hogy ellenőrizni tudjuk, hogy hall-e még minket, vicces dolgokat, ha még mindig hallasz, hoz még egy üveg vodkát. Aha. Tehát ilyesmi, szolgálati közlemény, és akkor valami...
6: De ez már élő volt ez az adás?
3: Ez olyan adás. Szempontból volt élő, hogy ment a konzervanyag.
4: Szóval hallatszott.
3: De igen, de rá tudtunk beszélni, de csak egymással, ugye, hogy ilyeneket mondjuk, és ez ugye 1991. augusztus 21-e, azért 21-e, mert 20-án jött a pápa, és azt mondtuk, hogy ne menjünk most bele ebbe az izébe, hogy a pápa látogatás napján elindul egy kalózadás, az mivel járhat, azt se tudtuk, hogy mivel fog járni, ha nem akkor, de elég hamar kiderült, hogy mivel jár.
4: Te még azt mondd meg, tényleg ne szaladjunk, hiszen van időnk, hogy egyáltalán azok az emberek, akik ott ültek, ez a jó 10-15 ember, akiről beszéltek, hogy kerültek oda, kiválasztottak, aki kimondta, hogy ez jöjjön, ez ne jöjjön, mert hiszen ebben negatív szelekciónak is lennie kellett, mert nem lehetett mindenkinek az összes barátját meghívni, hogy döntötték el, akik hívtak.
3: Elsőre nem volt szűrés, tehát ha azt mondta a Csejdi András, hogy jó, figyeljetek, hát ott a Kádár, vagy akkor már talán Kis Kádár, mert nem, akkor még nem is Kis Kádár, mert akkor még nem volt a narancs, vagy én nem voltam narancsban. És akkor mondták, hogy oké. És akkor ott voltál. És mondjuk én is hoztam valakit. Voltak olyan emberek, akik aztán lemorzsolódtak, DJ-k, ezért, azért, amazért, vagy azért, mert nem ért rá, vagy azért, mert nem volt olyan jó a zenéje, vagy a fene tudja miért. De igaziból nem volt, tehát nem volt olyan, hogy belépett valaki, és akkor állj, szavazzunk, menjen el. Ezek később jöttek, ezek a dolgok, amikor mi elkezdtünk ilyen demokráciává változni és szavazgatni. Egyébként erről kár, hogy nincs itt a Simon, mert erről ő sokkal többet tudna beszélni, mert ez inkább az ő asztal. Én ebben a mondjuk úgy anarchisztikus első vadkorszakban voltam inkább, nem tudom, érintve.
5: Na, szóval a félreértések elkerülésében, amit most hallgatni fogunk, az a 91. augusztus 21-i adásnak a muster anyaga, tehát csak a hang, amit Palotai Zsolt muzsikája nélkül, tehát itt lesznek ilyen kis szakadások meg szöveg, tehát ilyen üres.
3: Beadod előtte a szignónkat?
5: Hát hogyne, azzal kezdődik. Na, tehát időutazás, média történeti pillanat.
3: Lehúztad a mikrofon?
7: Itt a Tilos Rádió 95,5 MHz-es ultrarövid hulláma. A rádió a Nemzetközi Távközlési Unió által be nem jegyzett frekvencián sugároz. A Tilos Rádiót egyetlen állam egyetlen kongresszusa vagy parlamentje sem támogat.

0: Per il libro, libro, ma palmo il cerco un patriota.
1: Mert mi lesz ezután?
2: Kert akaró.
3: Jó.
2: Kert akaró.
4: Sanyi, Atesz és Varek.
2: Kert akaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
5: Kettős vállalkozás.
2: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
2: Régi könyvek életre kelnek.
1: Nem értem.
2: Hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió?
2: Jó.
8: Ez nagyon jó.
4: FM 90.3, hallgass.
2: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.
9: Mikor a nap fejjebb emelkedett az égen, az öreg rájött, hogy a hal nem fáradt még el. Csupán egyetlen egy jó jelet tapasztalt. A zsinór hajlása azt mutatta, hogy a hal már nem úszik olyan mélyen. Megpróbálta szorosabbra húzni a zsinort, de az már pattanásig megfeszült attól kezdve, hogy a hal horogra akadt. Lassacskán annyira, hogy éppen csak, hogy el nem szakadt, s amint hátrahajolt, hogy meghúzza, érezte a kőkemény merevségét, és tudta, hogy nem lehet már tovább feszíteni. Nem szabad ráncigálnom többi. Minden rántás csak tágítja a horog helyét, és aztán könnyen letépeti magát róla, ha a ficánkol egyet. Minden esetre jobban érzem magam, hogy süt a nap, és most kivételesen bele sem kell néznem. Sárga muszatok tapadtak rá a zsinórra, az öreg halász azonban tudta, hogy ez csak növeli a vontatás súlyát, és örült neki. A golfáramlat sárga muszata volt, ami éjszaka annyira foszforeszkált. Ide figyelj, te nagy hal! Szeretlek, tisztellek, becsüllek, de megöllek még ma, mielőtt leszáll a nap. Egy kismadár szállt a csónak felé éjszakról. Énekes madárka volt, s egészen alacsonyan repült a víz fölött. Az öreg halász látta rajta, hogy nagyon kimerült. A madár leszállt a csónak farára, pihent egy kicsit. Aztán megkerülte röptében az öreg halász fejét, és leszállt a zsinórra, mert ott kényelmesebben tudott ülni. Hány esztendős vagy? Ez az első utad? Ahogy az öreg megszólalt, a madár ránézett. Még ahhoz is fáradt volt, hogy megvizsgálja a zsinort, s ahogy szorosan rákulcsolta a két finom, törékeny kis lábát, billegett rajta egy kicsit. Nem szakad le, mondta neki az öreg halász. Hanem egy szélcsöndes éjszaka után nem kellene ilyen fáradtnak lenned. Mi lesz veletek, madarak? A karvajok, gondolta magában, azok majd kijönnek elébük a tengerre. Erről azonban nem szólt semmit a madárnak, hiszen úgysem értette volna meg. És úgyis megtanulja majd idejében, még túl korán is, hogy mifélék azok a karvajok. Pihent ki magad jól, kicsi madár, mondta. Aztán repülj ki a partra szerencsét próbálni, mint a többi madár, meg a többi hal, meg a többi ember. Sajnos nem vonhatom fel a vitorlát, hogy kivigyelek a partra ezzel a kis reggeli széllel, ami most kerekedik. Vendégem van ugyanis. Ebben a pillanatban a hal váratlanul nagyot lódult, és az öreg halász előre bukott a csónak orrába, sőt, beleesett volna a vízbe, ha idejében meg nem kapaszkodik, és utána nem engedi a zsinort. Amikor a zsinór megrándult, a madár felszállt.

0: s az öreg halász észre sem vette, hogy elrepült. A jobb kezével óvatosan tapogatta a zsinort, és látta, hogy vérzik a keze. Úgy látszik, fáj neki valamilyen, mondta hangosan, s meghúzta a zsinort, hogy kipróbálja, meg tudja-e fordítani a halat. De amikor a zsinór megint pattanásig megfeszült, nem húzta tovább, hanem csak tartotta erősen, nekifeszítve a hátát. Most már érzed, ugye? Mert én is érzem. Bízisten érzem. Körülnézett, a madarat kereste, szerette volna, ha vele maradt, hogy elbeszélgetessenek. De a madár nem volt sehol. Hát nem fölsebezte a kezemet ez a nagy hal, ahogy így hirtelen rántott egyet rajtam. Erre ügyelnem kellett volna. Nem fog már az eszem, úgy látszik. Nagyon nehezen fog. De talán úgy eshetett, hogy ezt a kismadarat néztem, és vele törődtem. Inkább a munkámra figyelek hát ezután, és meg kell majd ennem a tonhalat is, nehogy elhagyjon az erőm. Már csak itt volna velem a gyerek. Meg egy kis só is kellene. A zsinór súlyát áttette a bal vállára, óvatosan letérdelt és megmosta a kezét az óceánban. Több mint egy percig így tartotta a kezét, belelógatva a vízbe, nézte, hogy a kis vércsík, amit maga után húzott, hogyan oszlik szét, és érezte a víz egyenletes nyomását a kezén, ahogy a csónak haladt előre. Rossz helyen volt a vágás. A kezének azon a részén, amellyel fognia kellett. Tudta, hogy nagy szüksége lesz még a két kezére, mielőtt ezt a halászatot befejezi, s most, hogy még jófamán el sem kezdődött, nagyon bántotta a sebesülése. Na, mondta, hogy a keze megszáradt, most meg kell ennem a tonhalat. A csákjával elérem, és itt kényelmesen megeszegethetem. Letérdelt, a csákjával kipiszkálta a tonhalat a csónak farából, és odahúzta maga elé, ügyelve az orsóira. A zsinort megint a bal vállára vette, s a bal karjára támaszkodva, bal kezével fogóckodva, leszedte a tonhalat a csákja kampójáról, s a csákját visszatette a helyére. Féltérdével rátérdelt a halra, s a sötétvörös húsából hosszú csíkokat vágott ki, a feje tövétől a farkáig. Ék alakú szeleteket vágott, a hal gerincénél kezdte és belenyesett egészen odáig, ahol a gyomra kezdődik. Hat ilyen szeletet kivágott belőle, aztán kiteregette mind a hatot a csónakorrában, megtörölte a kését a nadrágjában, s felemelte a bonító maradványait a farkánál fogva, és belehajította a vízbe. Nem bírom megenni az egészet, mondta, s beleszúrta a kését az egyik szeletbe. Érezte a vállán a zsinór nem lankadó, erős, kemény feszülését, s a bal kezébe hirtelen görcsált. Ujjai szorosan ráfonódtak a nehéz kötérre. Bosszúsan nézte a kezét. Néféle kéz az ilyen. Görcsöt kap, amikor szükség volna rá. Csak görbül, görbül, mint a madár karma. Azzal sem érsz semmit. Gyerünk, edd csak meg. Ettől majd visszatér az erő a kezedbe. Nem a kezed tehet róla, hogy görcsöt kapott. Már sok-sok órája, hogy itt van velem ez a hal. De velem maradok, ha kell, akár örökké is. Együtt csak meg ezt a bonítót. Felemelte az egyik szeretet, a szájába vette, és lassan rágni kezdte. Nem volt rossz ízű. Rágjuk csak meg jól. Hadd váljon vérré bennünk a leve. Jó volna hozzá egy kis citrom, vagy egy kis só. Jó, hogy érzed magad, kezem? Eszem még egy kicsit a kedvedért. A hosszú szeletnek, amelyet ketté vágott, most megette a másik felét is. Gondosan rágta sokáig, aztán kiköpte a bőrét. No, hogy vagy, kezem? Vagy még korán kérdem? Bekapott még egy egész szeletet, és rágni kezdte. Jó, erős, teli vérhal volt. Szerencsém volt, hogy nem delfint fogtam helyette. A delfinusa túl édes. Ez jóformán nem is édes, és mégis benne van az egész erő. Tulajdonképpen nem is érdemes mással törődni, csak a célszerűséggel. Jó volna egy kis só. És okosabb, ha megeszem az egészet, még ha nem is vagyok éhes, mert nem lehessen tudni, hogy amit meghagyok, az megszárad-e aztán a napon, vagy megrohad inkább. A nagyhal nyugton van, kitartóan úszik. Megeszem az egészet, akkor aztán elvetettem a gondját ennek is. Türelem, kezem, türelem! Miattad eszem ezt a halat? Bárcsak megetethetném a nagy halat is, hiszen a testvérem, tehát meg kell őt ölnöm, és nem szabad elgyöngülnöm, hogy megbírjam ölni. Lassan, lelkiismeretesen mind megeszegette a hosszúkás szeleteket. Aztán kiegyenesedett, megtörülte a kezét a nadrágjában. Nya! Elereztheted a kötelet, kezem. Majd fél kézzel fogom őt addig, a jobb kezemmel tartom őt addig, amíg abban nem hagyod ezt a szamárságot. Bal lábával rálépett a nehéz kötére, amit eddig a bal kezével fogott, s hátradült, beledült a hátának feszülő zsinórba. Isten segítségével elmúlhatna már a görcs a kezemből, mert nem tudom, hogy mi a szándéka a halnak. Nadrágjához dörzsölte a görcsösen összegörbült ujjait. Próbálta lazítani őket, de nem akarództak szétnyílni. Talán majd a napsütéstől fölengednek. Talán majd, ha megemésztettem ezt az erős, nyers tonhalat, talán akkor majd fölengednek. Ha szükségem lesz a két kezemre, akkor úgyis szétnyitom az ujjaimat, lesz, ami lesz. De most még nem akarom erőszakkal szétfeszegetni őket, fölösleges. Csak hadd engedjen fel a görcs magától. Nyíljanak csak szét az ujjaim a saját jó szántukból. Végtére is elég rosszul bántam velük az éjszaka, amikor ki kellett szabadítani és össze kellett kötözni a különböző zsinórokat. Végig pillantott a tengeren, és ráeszmélt, hogy milyen egyedül van. A mély, sötétlő vízben látta a szivárványos fényfoltokat, az előre feszülő zsinort, meg a szélcsönd furcsa, ringatózó hullámait. Arra gondolt, hogy némely ember mennyire fél kint a tengeren a kis csónakban, ha már nem látja a partot. De igazuk is van, ha váratlan viharok hónapjaiban mennek ki messzire. Most azonban a nagy orkánok hónapjaiban jártak, és ilyenkor, ha éppen nincs orkán, olyan szép idő van, mint soha máskor. Ha orkán fenyeget, már napokkal előbb lehet látni a jeleit az égen, persze csak kint a tengeren. A partról nem látják, mert nem tudják, hogy mit kell nézni, gondolta. A partról különben is biztosan megváltozik a felhők formája. De hát most nem lesz szélvihar, nem közeledik orkán. Felnézett az égre, a fehér gomoly felhők úgy fonódtak össze, mint barátságos, fagylalt halmocskák, fölöttük pedig magasan fent, a fágyhol felhők áttetsző tollazata simult a kitárult szeptemberi égboltra. Gyönge kis bríza jön. Nekem szebb idő jár, mint neked, nagy hal. Mielőtt még észrevette volna, hogy a zsinór hajlása megváltozott a vízben, a jobb kezével kipróbálta a feszülését, hogy enyhülte kissé. Aztán megint beledült a kötélbe, s ahogy a merev bal kezét ütögetni kezdte a csípőjéhez szapora, erélyes csapkodással, hirtelen meglátta, hogy a zsinór lassan emelkedik, lassan hajlik fölfelé. Feljön! Siess, kezem! Gyerünk! Siess! Légy szíves! A zsinór lassan, egyenletesen emelkedett. Aztán az óceán felszíne kipúposodott a csónak előtt. És a hal felbukkant. Jött, emelkedett ki a tengerből, vége láthatatlanul. A két oldalán csurgott róla lefelé a víz. Csillogott a napfényben, a feje meg a háta sötét bíborvörös volt. A napsütésben látszottak a két oldalán a széles, halvány, levendula színű csíkok. Kartcsőre olyan nagy volt, mint egy baseball ütő, és hosszú, elvékonyodó formájú, mint a vívó töröki. Teljes nagyságában kiemelkedett a vízből, aztán simán, mint a búvár, visszabukott, és az öreg halász látta, hogy a halfarkának nagy kaszapengéje is elmerül, és a zsinór kezd leperegni az orsóról. Nagy hal, gondolta. Szép szerével kell megfékeznem. ügyelnem kell, hogy meg ne tudja, milyen erős, sem azt, hogy mire lenne képes, ha neki iramodnék. Ha neki lennék, most neki durálnám magam, Isten igazában, és addig száguldanék, amíg valami el nem szakad. De hát a halakára Istennek nem olyan értelmesek, mint mi, akik megöljük őket. Bár sokkal nemesebbek és sokkal hasznavehetőbbek nálunk. Az öreg halász már sok nagy halat látott életében. Látott nem egyet, amelyik 5 mázsánál is többet nyomott. Fogott is 2 ilyen nagy halat, de nem egyedül. Most egyedül volt. A part már rég nem látszott, és itt, messze kint a tengeren, hozzá volt kötözve a legnagyobb halhoz, amit életében látott. Olyan nagy halhoz, amilyenről még mesélni sem hallott. És a bal keze még mindig olyan merev volt, mint a saskesejű behúzott karma. De majd csak kiáll belőle a görcs, gondolta. Biztosan kiáll belőle a görcs, hogy segíthessen a jobb kezemnek. 3 vannak testvérek, a hal, a jobb kezem, meg a bal kezem. Ki kell, hogy álljon bele a görcs. Nem is méltó hozzá ez a dolog. A hal lassított. Megint a szokott ütemben úszott. Vajon miért vetette fel magát, tűnődött az öreg halász. Szinte azt hihetné az ember, hogy éppen csak meg akarta mutatni nekem, hogy mekkora nagy hal, azért vetette fel magát. Hát most már minden esetre tudom. Kényelmesen neki támaszkodott a faperemnek, tűrte nyugodtan a bajait, a hal pedig rendületlenül úszott, és a csónak csöndesen siklott előre a sötétlő vizeken. Keleti szél támadt, egy kicsit fölborzolta a tengert, s mire dél lett, az öreg halász kezéből kiállt a görcs. Nem vagyok vallásos ember, de azért elmondok 10 mi atyánkot és 10 üdvözlégy Máriát, hogy kifoghassam ezt a halat, és ha sikerül, elzarándokolok a kobrai madonnához, ezt is megfogadom. Becsületemre mondom. Belefogott az imádságokba gépiesen. Olyan fáradt volt, hogy néha elakadt. Nem jutott eszébe az imák szövege, erre aztán hadarva mondta tovább, gépszerű gyorsasággal, hogy el ne akadhasson bennük. Az üdvözlégy könnyebb, mint a mi atyánk, gondolta magában. Üdvözlégy, Mária, marasztal teljes az Úrban, te veled áldott vagy, te az asszonya között is áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz elérettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, ámen. Aztán még hozzátette. Boldogságos Szűz, imádkozzál ennek a halnak a haláláért, még ha ilyen nagyszerű, csodálatos hal is. Mikor befejezte az imáit, sokkal jobban érezte magát, jól lehet a fájdalmai nem csökkentek, sőt, talán még fokozódtak is egy kicsit. Neki dűlt a csónak orrának, és gépiesen mozgatni kezdte a bal keze ujjait. A nap most már forrón tűzött le rá, noha a könnyű szél lassan-lassan erősödött. Legokosabb lesz, ha megint kivetem azt a kis horgot a csónak farában. Ha a hal rászánja még ezt az éjszakát is, akkor újra ennem kell majd. Az üvegben sincs már sok víz. Nem hinném, hogy egyebet foghatnék, mint delfint. De ha elég frissen megeszem, akkor nem rossz ízű. Jó volna, ha ma éjszaka beugra a csónakomba egy repülőhal. De hát nincs lámpám, amivel csalogathatnám őket. A repülőhal a húsa nagyszerű nyersen is, és fel sem kellene metélnem. Takarékoskodnom kell az erőmmel, ahogy csak tudok. Atyaüst! Nem tudtam, hogy ekkora nagy hal. Azért mégis megölöm. Hiába minden dicsősége és nagyszerűsége. Pedig ez nem igazság. De meg akarom mutatni neki, hogy mire képes az ember, és hogy mennyit tud elviselni az ember.
1: Azt mondtam a fiúnak, hogy én nem akármilyen öreg ember vagyok. Hát most eljött az ideje, hogy bebizonyítsa. Hogy ezt már 1000-szer is bebizonyította, az most nem számított semmit. Újra be kell bizonyítania. Előről kell kezdenie minden alkalommal, és ami elmúlt, arra sosem gondolt többi, ha cselekednie kellett. Jó volna, ha aludna egyet,
0: és ha én is alhatnám, és álmodhatnék az oroszlánokról. Miért van az, hogy csak az oroszlánok maradtak meg az emlékezetemben? Na, de ne töprengj, öreg, ne törd a fejed. Most csak támaszkodj neki szépen a deszkának, és ne gondolj semmire. Elég, ha a hal fárasztja magát. De minél kevesebbet fáraszt magad. Már délutánra járt az idő, és a csónak még mindig ugyanolyan lassú, egyenletes ütemben haladt. A keleti szél azonban most egy kicsit megnehezítette a vontatást. Az öreg halász szelíden hajózott a csöndes tengeren, és a hátára feszülő kötél fájdalmas szorítását is enyhének, könnyűnek érezte. Délután egyszer megint emelkedni kezdett a zsinór, de a hal csupán feljebb jött egy kicsit, és ott úszott tovább. A nap Santiago bal karját, bal vállát, meg a hátát sütötte. Szóval a hal északról keletre fordult, gondolta. Most, hogy már látta a halat, maga elé tudta képzelni, amit úszik ott lent a vízben, bíborvörös melső úszonyait kiterjesztve, mintha szárnya volna, s ahogy a nagy, merev farka szeldeli, hasítja a sötét tengert. A napsütés jó voltából, s mint úgy állandóan mozgatta az ujjait, a bal kezéből most már majdnem teljesen kiállt a görcs. Kezdett hát lassan egyre több munkát rábízni, s a hátizmait is megnyújtóztatta, hogy egy kicsit odébb táncoltassa a hátán a kötelet. Ha még mindig nem fáradtál el, te nagy hal, akkor igazán nem tudom, miféle fából faragtak. Santiago már nagyon fáradt volt, s tudta, hogy hamarosan leszáll az este, igyekezett hát másra gondolni. A nagy baseball ligákra gondolt, s tudta, hogy a New York-i Yankee csapat a detroiti tigris ellen játszik. Vajon a nagy DiMaggio is kitartana annyi ideig ezzel a hallal, ameddig én ki fogok tartani? Egész biztos, hogy kitartana, már csak azért is, mert ő még fiatal és erős. Azon kívül az apja is halász volt. Mikor leszállt a nap, emlékezetébe idézte a régmúlt időket, hogy önbizalmat merítsen belőle, a Casablanca-i csapszéket, ahol azt a karlenyomósdit játszotta a Cienfuegosból való nagy behemót négerrel, a kikötő legerősebb emberével. Egy álló nap és egy álló éjszaka viaskodtak, neki könyökölve az asztalnak egymással szemben, szorosan összekulcsolt kézzel, felemelt karral, könyökükkel a kréta vonalon. Mindegyik a másik karját igyekezett lenyomni az asztallapjára. Fogadásokat kötöttek rájuk, jöttek-mentek az emberek a helyiségben a petróleum lámpák alatt, s Santiago nézte a néger karját, a néger kezét, néztek szembe egymással. Az első 8 óra után 4 óránként váltották a döntőbírákat, hogy a leváltottak alhassanak. Kiserkent a vér a körmük alól, az ő kezén is, meg a néger kezén is. Farkas szemet néztek egymással. Nézték a másik karját. Az esélyek folyton váltakoztak egész éjszaka. A négert rummal itatták, cigarettára gyújtottak neki. A néger aztán a rumozás után ember fölötti erőfeszítésbe fogott, és az öreg halászt, aki akkor még nem volt öreg halász, hanem Santiago a bajnok, egyszer sikerült majdnem 3 ujnyival lenyomnia. Santiago azonban újra visszanyomta a kezét a holtpontra. Most már biztosra vette, hogy legyőzi a négert, aki egyébként pompás fickó volt és nagyszerű atléta. Virradóra aztán, amikor a fogadók már azt akarták, hogy mondják ki a döntetlent, s a bíró rázta a fejét, Santiago összeszedte minden erejét, és addig nyomta lefelé a néger kezét, amíg le nem szorította egészen az asztallapjára. Utána még néhányszor kiállt ezzel-azzal, de azután abba hagyta. Meg volt róla győződve, hogy úgyis mindenkit megverne, bárki emberfiát, ha nagyon akarná. És az volt a véleménye, hogy a halászat szempontjából nem tesz jót a jobb karjának ez a sok erőltetés. Próbaképpen gyakorolni kezdte a dolgot a bal kezével. A bal keze azonban világ életében hűtlenül cserben hagyta. Sosem volt hajlandó elvégezni a rábízott feladatot, úgyhogy Santiago nem is bízott benne. A nap majd most jól kiszívja belőle a nyavaját. Nem görcsösödik meg nekem még egyszer, ha csak nagyon hidegre nem fordul az éjszaka. Kíváncsi vagyok, hogy mit hoz ez a mai éjszaka. Egy repülőgép szállt el a feje fölött útban Miami felé. s az öreg nézte, ahogy a gép árnyéka feliesztette a repülőhalak rajait. Ahol ennyi sok repülőhal van, itt delfinnek is kell lennie. Hátradőlt, a hátával meghúzta a zsinort, hogy kipróbálja, engede már valamicskét a nagyhal. De nem engedett. A zsinór kőkemény maradt, és vízcseppeket gyöngyözött magából, ami azt jelentette, hogy a következő pillanatban esetleg már megpattan. A csónak csöndesen haladt előre. Santiago nézte a repülőgépet, ami csak el nem tűnt a szeme elől. Éppen mielőtt besötétedett volna, ahogy elhaladtak egy nagy Sargasso-moszat sziget mellett, amely úgy apaddagadt, úgy ringot rengett a békés vizen, mintha az óceán szerelmeskednék valakivel egy sárga paplan alatt, a kishorgára ráakadt egy delfin. Akkor látta csak meg, amikor a delfin feldobta magát a vízből, színarany csillogásan a hanyatló nap utolsó sugaraiban, szilajon hajladozva, csapkodva, ficánkolva a levegőben. Újra meg újra felugrott, ismételgette félelmének légtornász mutatványait. Az öreg halász pedig visszaügyeskedte magát a csónak farába, lekuporodott, jobb kezével és a jobb karján tartotta a nagy kötelet, s a bal kezével kezdte behúzni a delfint. Mesztelen bal talpával mindig rálépett a behúzott zsinór darabra. Mikor a delfin a csónak farához ért, és ott vergődött, ficánkolt, dobálta magát kétségbe esetten egyik oldaláról a másikra, az öreg kihajolt a csónakból és beemelte a hajó farába. A delfin szaporán tátogott, harabdálta a horgot, s a fejével, farkával, hosszú lapos testével döngölte a csónak fenekét, amíg Santiago rá nem csapott bunkós botjával a fejére.

A delfin megborzongott, és mozdulatlanul elnyúlt. Az öreg halász kiszedte belőle a horgot, egy másik szardíniát akasztott rá a horogra, és újból kivetette. Aztán lassan visszaküzdötte magát a csónak orrába, megmosta a bal kezét, beletörült a nadrágjába. Áttette a nehéz zsinort jobb kezéből a bal kezébe, aztán megmosta a jobb kezét is a tengerben, és közben nézte a lebukó napot, ahogy alámerült az óceánban. Nézte a nagy zsinort, amint lefut a vízbe. Összekötözöm a két evezőt a csónak farában, ez majd lelassítja őt éjszakára. Ezt az éjszakát még bírja vígan, de én is bírom. Okosabb lesz egy kicsit később kibelezni a delfint, hogy megmaradjon a vére. Majd később megcsinálom ezt is, és egyúttal az evezőket is összekötözöm féknek. Megszárogatta a kezét a levegőben, aztán megmarkolta a zsinort, kényelembe helyezkedett, amennyire csak lehetett, hátrahúzatta magát a csónak orrába, amíg neki nem tudott támaszkodni a faperemnek úgy, hogy a csónak átvette tőle a teher felét, vagy talán még többet is. Beletanulok lassacskán, legalábbis ebbe a részébe beletanulok. És azt se felejtsük el, hogy nem evett semmit, amióta ráment a horogra, pedig óriási nagy hal, sok táplálékra van szüksége. Én megettem az egész bonítót, holnap megeszem a delfint. Talán ennem kellene belőle egy kicsit akkor is, amikor majd megtisztogat. Közben beesteledett, mert szeptemberben már gyorsan sötétedik napszállat után. Nekidült a csónak orrának, a vásott faperemnek, és iparkodott pihentetni minden tagját, amennyire csak lehetett. Már feljöttek az első csillagok. Nem sokára feljönnek mind a többiek is, és ott legelésznek majd fölötte az égen az ő távoli jó barátai. Ez a hal is jó barátom. Ilyen csodálatos halat még soha életemben nem láttam. Ilyenről még nem is hallottam. Mégis meg kell ölnöm. Örülök, hogy nem kell azon igyekeznünk, hogy megöljük a csillagokat. Mi volna, ha az embernek naponta azon kellene igyekeznie, hogy megölje a holdat? A hold elszökik, elbújdosik. De képzeljük csak el, mi volna, ha az embernek minden nap azzal kellene vesződnie, hogy megölje a napot? Igazán szerencsénk van. Aztán sajnálni kezdte a nagy halat, hogy nincs mit ennie. De akármennyire is sajnálta, egy pillanatra sem ingott meg az elhatározásában, hogy megöli. Hány ember lakik majd jól belőle? Vajon megérdemlik, hogy ehessenek belőle? Dehogy érdemlik meg. Dehogy érdemlik. Pihent vagy két órát, legalábbis ő ennyi időnek becsülte. A hold már későn kelt, úgyhogy semmiből sem tudta megítélni, hogy mennyi idő telt el. De a pihenése sem volt igazi pihenés, csak viszonylagos. A hal súlya még mindig a vállát nyomta, de a bal kezét feltette a csónak peremére, és az ellenállást, a hal féken tartását egyre jobban rábízta magára a csónakra. Milyen könnyű volna, ha egyszerűen megkötném a zsinort. Csak hogy akkor akármilyen apró kis rántással eltéphetné. A testemmel kell kipárnáznom a kötél feszülését, és szakadatlanul készenlétben kell lennem, hogy utána engedhessek a zsinórból két kézzel. Az ám, de egy szikrát sem aludtál, öreg. Elmúlt egy fél nap meg egy éjszaka, aztán most még egy nap is nem aludtál semmit. Ki kell fundálnod a módját, hogy alhassál egy kicsit, amíg nyugton van és egyenletesen halad. Ha nem alszol, akkor könnyen zavarossá válhatik a fejed. Elég tiszta még a fejem. Nagyon is tiszta. Olyan tiszta, mint a csillagok fénye, akik a testvéreim. Azért mégis aludnom kell egy kicsit. Ők is alszanak, a csillagok meg a nap és a hold is alszik. Sőt, néha még az óceán is alszik bizonyos napokon, amikor megszűnik az áramlat is. Egészen síma a víztükre. De ne feledkezzünk majd meg az alvásról. Rá kell szánnom magam, és ki kell eszelnem valamiféle egyszerű és biztos módszert a zsinórokkal. Most pedig gyerünk hátra, és intézzük el a delfint.
Ha aludnom is kell, akkor nagyon veszedelmes odakötni az evezőket nehezéknek. Kibírnám alvás nélkül, de az is nagyon kockázatos volna. Elindult visszafelé a csónak farában négy kézláb, gondosan ügyelve, hogy meg ne rántsa a halat. Bal kezével leszorította a vállára a kötelet, és a jobb kezével kihúzta a kését a tokjából. A csillagok már fényesen ragyogtak, úgyhogy tisztán látta a delfint. Beledöfte a kést a fejébe, és kihúzta az ülés alól. Fél lábával rálépett, aztán gyorsan felhasította a farka aljától az alsó állkapcsáig. Letette a kést, jobb kezével kibelezte a delfint, kitisztogatta alaposan. Két repülő hal volt benne. Mind a kettő friss volt és kemény. Lerakta őket egymás mellé, a belet pedig behajította a tengerbe. A delfin hideg volt, és a csillagfénynél most beteges, szürkés-fehér színűnek látszott. Az öreg halász rátette lábát a delfin fejére, és lenyúzta az egyik oldalát. Aztán megfordította és lenyúzta a másik oldalát, majd mind a két feléről leválta a húst a fejétől a farkáig. A maradékot kidobta a csónakból, és utána nézett, hogy örvénylik-e valahol a víz. De csak a csontok lassú elmerülése fénylett a vízben. Megfordult, a kését visszadugta a tokjába. Na, essünk túl a delfin evésen, aztán pihenjünk, és próbáljunk aludni egy kicsit. Az egyre hűvösödő éjszakában a csillagok alatt nekifogott a delfinnek, és meg is ette az egyik szelet felét, meg az egyik repülőhalat. Milyen felséges étel a delfin, rendesen megsütve, és milyen nyomorúságos így nyersen. Soha többé nem ülök csónakba só vagy citrom nélkül. Ha lett volna egy kis eszem, vizet fröcskölök a csónak orrába egész nap. Szépen rászáradt volna, és most összevakarhatnék magamnak egy kis sót. Az ugyan, hogy a delfin csak este felé fogta majdnem alkonyatkor. Mégis hiba volt, gondolnom kellett volna rá előre. De egész jól elrágtam, és nem is émelygek tőle. Kelet felől kezdett beborulni az ég, és az ismerős csillagok egymás után kialudtak. Most olyan volt, mintha nagy felhők meredek hegyszorosába írt volna, s a szél is elállt. 3-4 nap múlva itt a rossz idő, de ma éjszaka még nem, se holnap. Helyezkedj el, öreg, és próbálj egy kicsit aludni, amíg a hal nyugtomban is egyenletesen húz. Jobb kezében szorosan fogta a kötelet, aztán felhúzta a combját a jobb kezéhez, és teljes súlyával ránehezedett a csónak padlatára. A zsinort egy kicsit lejjebb tolta a vállán, és a bal kezét nekifeszítette. Jobb kézzel bírom tartani, ha a ballal kifeszítem. Ha álmomban elernyedne a jobb kezem, a bal majd fölébreszt, amikor a zsinór kiszabadul és csúszni kezd. Szegény jobb kezem, neki rossz sora van. De hát ő már megszokta a gyötrelmeket. Ha csak egy fél órát is tudok aludni, vagy akár csak 20 percet, az is jó. Összehúzockodva ráfeküdt a kötélre, az egész test csújába rányomta magát a jobb kezére, és már aludt is. Nem oroszlánokról álmodott, hanem az oroszlánok helyett egy nagy csapat delfinről, amelyek 8-10 mérföld hosszú rajban úsztak, és éppen a párzási idejük volt. Nagyokat ugrottak a levegőbe, és ugyanoda estek vissza a parti vízben, ahonnét felugrottak. Később azt álmodta, hogy a kunyhójában alszik a faluban, és északi szél fúj, és nagyon fázik, és a jobb karja egészen elzsibbadt, mert a vánkos helyett a jobb karjára tette a fejét. Aztán álmodni kezdett a hosszú, sárga parti fövenyről, és látta, ahogy a korai szürkületben lejött a partra az első oroszlán, és jöttek utána a többiek is minden, ő pedig a hajóról nézte, amely ott horgonzott a könnyű esti ellenszélben, állát a hajór peremének támasztotta, és várta, hogy jön még több oroszlán, és nagyon jól érezte magát. A hold közben már rég feljött, de Santiago csak aludt tovább. A hal kitartóan húzta a csónakot, és hajóztak lassan a felhők alá egy nagy felhő alagútba.
riadt fel, hogy a jobb keze egy nagyot rándul. Az ökle az arcához verődik, és a zsinór fut kifelé a kezéből, égeti horzsolja a tenyerét. A bal kezével hamarjában tehetetlen volt. A jobbal azonban teljes erejéből fékezni kezdte a zsinort, amely sebesen pergett lefelé. Végül aztán sikerült megtalálni a bal kezével a zsinort, s beledült, úgyhogy most a hátát és a bal tenyerét égette, dörzsölte. Most a bal keze tartotta az egész súlyt. Fájt is nagyon, vágta a kötél. Hátrafordult, megnézte az orsókat. Simán pergett le róluk a zsinór. Ebben a pillanatban a hal feldobta magát a levegőbe. Nagyot csobbant a tenger, aztán egy még nagyobb csattanással visszaesett a vízbe. Aztán újra feldobta magát, újra meg újra, s a csónak nagy sebességgel haladt előre, noha a zsinór még egyre futott lefelé, és az öreg halász teljes erejéből fékezte. Addig feszítette mindig, amíg kénytelen nem volt utána engedni, hogy meg ne pattanjon. Arcra bukva hasalt szorosan a csónak orrában, az arca belenyugódott a felmentén delfin szeretekbe, és moccani sem bírt. Erre vártunk mostanáig. Nézzünk hát szembe vele. Dolgoztassuk meg a zsinórért. Dolgoztassuk csak meg érte. Látni nem látta a hal szökelléseit, csak hallotta a víz csobbanásait és a nagy locsanásokat, ahogy mindig visszazuhant. A sebesen sikló zsinór nagyon vágta a kezét, de hát tudta előre, hogy ez következik majd. Igyekezett a tenyere kérges részével fogni a zsinórt, s ügyelt, hogy ne csúszson be egészen a markába, se az ujjait ne horzsolja nagyon. Ha itt volna a fiú, meglocsolhatná az orsókat. Az ám, ha itt volna a gyerek. A zsinór futott lefelé, fogyott, egyre fogyott, de most már kezdett lassulni, s az öreg jól megdolgoztatta a halat minden újnyi zsinórért. Aztán felemelte a fejét a deszkáról és a felvagdalt delfinből, amit az arcával egészen szétnyomott. Feltérdelt, majd lassan feltápászkodott, talpra állt. A zsinort még mindig engedte, de egyre lassabban és lassabban. Santiago hátrált az orsó felé, hogy a lábával megtapogassa a tekercseket, amelyeket a sötétben nem látott. Még bőven volt zsinór az orsókon, a hal pedig most már vonszolhatja a vízben a sok lepergett új zsinort is. Bizony, azon felül legalább 10-15-ször feldobta magát, úgyhogy a gerince mentén mind megteltek levegővel a hólyagjai, és most már nem tud leúszni mélyre, ha meg akar halni, nem tud leúszni olyan mélyre, hogy fel ne tudjam hozni. Nem sokára körözni kezd majd, és akkor neki kell gyűrköznem. Az öreg halász most a bal kezével és a vállával tartotta a zsinort. Legugolt, és vizet merített a jobb tenyerébe, hogy lemossa az arcáról a ráragadt delfinszafatokat. Attól félt, hogy émeg is fogja, hányni fog és elgyengül tőle. Megtisztogatta az arcát, megmosta a vízben a jobb kezét, aztán csak lógatta tovább a sós tengervízbe a csónak oldalánál, és közben figyelte a hajnal első derengését, ami megelőzi a napkeltét. Amikor úgy gondolta, hogy most már elég sokáig lógatta a kezét a tengerbe, kihúzta a vízből és megnézte. Tűrhető. S ha fáj, hát annyi baj legyen, azzal nem törődik az ember. Óvatosan megfogta a kötelet, úgy, hogy lehetőleg ne érjen sehol a frissebb helyekhez. Aztán testsúlyát úgy igazította, hogy a csónak másik oldalánál most a bal kezét lógathassa bele a vízbe. Harmadszor kelt fel a nap, mióta tengerre szállt. Éppen harmadszor kelt fel, amikor a hal elkezdett körözni. A zsinór rejtésén még nem látta, hogy a hal már körözik. Ehhez még korán volt. Csak annyit érzett, hogy a zsinór feszülése alig észrevehetően enyhült, s a jobb kezével óvatosan húzni kezdte. A zsinór megfeszült, ahogy szokott. De amikor olyan szorosra vált, hogy már majdnem megpattant, egyszerre csak megindult fölfelé. Santiago kibújt alól a vállával, és lassan, óvatosan, egyenletesen húzni kezdte. Mind a két kezével dolgozott, ide-oda lendülve, és igyekezett minél jobban felhasználni a húzásra a testét és a két lábát is, beleadta az egész testsúlyát a lendületbe. A vállával és a két öreg lábán hintázott ide-oda, úgy húzta a zsinort. Aztán megakadt a zsinór, nem jött tovább, s az öreg tartotta, amíg vízcsöppecskék nem préselődtek ki belőle a napfényben.
Ekkor megindult visszafelé, és az öreg halász letérdelt, s hagyta, hogy valamennyire visszacsúszon a sötét lővízbe. A kör túlsó oldalán jár most. Fognom kell, amennyire csak bírom. Ha mindig beljebb húzom, egyre szűkülnek majd a körei. Egy óra múlva talán már fel is bukkan. Előbb ki kell választanom, aztán meg kell majd ölnöm. De a hal még 2 órával később is nyugodtan körözött, az öreg halász pedig csupa veríték volt és el volt csigázva kegyetlenül. Azonban a hal már sokkal rövidebb köröket írt le, és a zsinór ferdüléséből látszott, hogy egyre feljebb jött, egyre közelebb úszott a felszínhez. Santiagónak 1 órán keresztül fekete foltok táncoltak a szeme előtt, és a sós veríték csípte a szemét, csípte a horzsolásokat a szeme fölött meg a homlokán. A fekete foltoktól nem ijedt meg. Ez természetes tünet volt, ha az ember ilyen erővel húzza a kötelet. 2-szer azonban az történt vele, hogy szédülni kezdett, és rosszul étfogta el, és ez már inkább aggasztotta. Nem pusztulhatok el, nem szabad csődöt mondanom, amikor egy ilyen halam van. Istenem, segíts, hogy kibírjam, ha már egyszer ilyen szépen haladunk vele. Elmondok majd 100 miatyánkot és 100 üdvözlégyet. De most nem tudom elmondani. Hirtelen egy éles ütődést és rándulást érzett a 2 kezében tartott zsinóron. Kemény, koppanó, nehéz ütés volt. Az olmot csapkodja a kardjával. Ennek is meg kell lennie. Ez elkerülhetetlen. Csak attól félek, hogy ettől esetleg megint feldobja majd magát. Pedig azt szeretném, ha most szépen tovább körözne. Az előbb kellett, hogy feldobja magát, a levegő miatt. De most már minden újabb ugrás csak tágíthat a horok helyén, és akkor könnyen elszabadulhat a horogról. A hal még néhányszor rácsapott az ólomra, s valahányszor rándított egyet a fejével, az öreg halász utána engedett neki egy kicsit a zsinórból. Nem akarom, hogy jobban fájjon neki. Ami nekem fáj, az nem fontos. Én tudok uralkodni magamon, de őt megvadíthatja a fájdalma. Egy kis idő múlva aztán a hal abba hagyta az ólom csapdosását, és újra körözni kezdett lassan. Santiago most már egyre több zsinort tudott behúzni. De megint rosszul létfogta el. Bal kezével vizet merített a tengerből, és a homlokára locsolta. Aztán a fejét is jól meglocsolta, és dörzsölgetni kezdte a tarkóját. Nincs görcsön. Nem sokára feljön a hal. Ezt még kibírom. Ki kell bírnom. Kár is beszélni róla. Lekitérdelt a csónak orrának, és egy percre megint a hátára vette a kötelet. Pihenek addig, amíg megteszi a kör túlsó felét, és amikor majd visszakanyarodik, akkor újra felállok és neki gyürkőzöm. Nagy kísértés fogta el, hogy tovább pihenjen a csónak orrában, és hagyja alatt egy kört megtenni magában, anélkül, hogy rövidebbre húzná a zsinort. Amikor azonban érezte a zsinór lazulásán, hogy a hal megfordult és a csónak felé úszik, mégis feltápászkodott és nekifogott az ide-oda lengő, hintázgató kötélhúzásnak, és be is vonta mind a zsinort, amennyit csak lehetett. Ilyen fáradt, még soha életemben nem voltam. Megindult a passzán szél is. De hát ez jó lesz majd arra, hogy hazavigyen bennünket. A passzán szél nagyon kell. Csak dolgozzál, te nagy hal. Megfoglak 1-2-re. A tenger elég hullámos lett. De ez a szél jó időt jelentett, és különben is szüksége volt rá, hogy hazavigye majd őket. A 3. forduló után pillantotta meg a halat. Először csak a sötét árnyékát látta elúszni a csónak alatt, és ez olyan sokáig tartott, hogy el sem akarta hinni. Nem lett ilyen hosszú. Nem lehet ilyen nagy. De hát a hal ilyen nagy volt csak ugyan, és amikor ennek a körnek a végén feljött a felszínre, 30 yardnyira sem volt a csónaktól, és Santiago látta a farkát kibukkanni a vízből. Nagyobb volt a farka, mint egy jó nagy kasza, és a sötétkék víz fölött egészen halvány levendula színben csillogott. Gerebjézte a vizet maga mögött. A hal közvetlenül a felszín alatt úszott, úgyhogy az öreg halász jól látta az óriási testét, meg a bíborvörös csíkjait, amelyek körül övezték. A hátuszonya le volt csapva, hatalmas melső uszonyait viszont szélesre tárta.
a hal szemét is látta az öreg halász ebben a fordulóban, meg a két szürke gályahalat, amelyek körülötte húzkáltak. Hol hozzátapadtak, hol eliramodtak megint, hol kényelmesen úsztak az árnyékában. 3-4 araszos volt mind a kettő, s ha gyorsan úsztak, úgy suhogtatták, kígyóztatták az egész testüket, mint az angolna. Az öreg halászról csurgott a veríték, de nem csak a napsütéstől. A hal higgadtan, nyugodtan fordult mindig egyet-egyet, és az öreg ilyenkor egyre beljebb húzta a zsinort, és biztosra vette, hogy két újabb forduló után alkalma adódik majd rá, hogy beledöfi a szigonyát. De közelről kell elérnem, egészen közelről, minél közelebbről, a szívét kell eltalálnom. A következő fordulónál a hal háta már kim volt a vízből, csak egy kicsit még messze húzott a csónaktól. Az utána következő fordulónál még mindig messze volt, noha a háta már jobban kiállt a vízből, és az öreg halász biztosra vette, hogy maga mellé tudja húzni, amíg egy kicsit rövidebbre fogja a zsinort. Tarts meg lábam, ne hagyj el fejem, ne hagyj el, még sosem hagytál el, most ide húzom. Hallod-e te nagy hal, úgyis meg kell halnod, hát engem is meg akarsz ölni. Így semmire sem megyünk. Most kell ide húznom a csónak mellé. Már nem sok fordulót bírok. Már nem sokáig bírom. Dehogy is nem. Bírod te örökké. Megölsz te hal. De hát jogod van hozzá. Még soha életemben nem láttam nálad szebb, nálad nagyobb, nálad nyugodalmasabb, nálad nemesebb jószágot, testvérem. Gyere, ölj meg! Bánom is én, hogy melyikünk öli meg a másikat. Mind a kétszer közel volt ahhoz, hogy összeessen. Nem értem. De hát még egyszer megpróbálom azért. Keservesen neki gyűrközött. Összeszedte a maradék erejét, a rég elszállt büszkeségét. Mindent latba vetve a halátus haját vívó nagy hal ellen, és sikerült odahúznia a csónak mellé. Oldalvást fordulva ott úszott mellette csöndesen a hal. Kardcsőre szinte súrolta a csónak falát. Aztán nekiindult, hogy elússzon mellőle, hosszú, vastag, széles testével, ezüstösen, bíborvörös csíkjaival, vége láthatatlanul a nagy vízben. Az öreg halász ledobta a zsinort és rálépett, felemelte a szigonyt, amilyen magasra csak tudta, s lesújtott vele teljes erejéből. Belevágta a hal oldalába közvetlenül a nagy melluszonya alatt, amely előre állt a levegőbe, magasan, az emberi melmagasságában. Érezte, ahogy a vas beledöfődik a halba, és ránehezedett, beljebb nyomta, aztán egész test súlyával még egyet lökött rajta. A halálra sebzett hal most megmozdult, felélénkült, kiemelkedett a vízből magasra, teljes hosszában és szélességében, teljes hatalmasságában és szépségében megmutatta magát. Aztán visszazuhant a tengerbe akkora locsanással, hogy végigöntözte az öreg halászt meg az egész csónakot. Az öreg halász szédült, émelgett, rosszul létkörnyékezte és alig látott, de azért behúzta a szigony kötelét. Lassan csúsztatta hát a nyirkos, sebes két kezén, s ahogy a látása kitisztult, látta, hogy a hal a hátára fordult, ezüstös hasát mutatja az ég felé. A szigonyszára ferdén állt ki a hal vállából, a szívéből csorgó vér pedig vörösre festette körös körül a tengert. Most meg kell csinálnom a hurkokat, és a kötéllel a csónak oldalához kell kötöznöm. Még ha ketten lennénk is, és elárasztanánk vízzel a csónakot, hogy rá tudjuk emelni, és aztán kimernénk belőle a vizet, ez a kis csónak akkor sem bírná. Elő kell készítenem mindent. Aztán ide kell húznom, és jól a csónakhoz kell kötöznöm őt. Aztán fel kell állítanom az árbócot, és kifeszítenem a vitorlát, hogy hazahajózzunk. Ivott egy kis kortyot az üvegből. Felnézett az égre, aztán ránézett a halra, a marlinjára. Gondosan megnézte a nap állását. Nem sokkal múlt dél.
a passzát szél pedig erősödik. A zsinórok most nem fontosak. A fiúval együtt majd szétbogozzuk őket, ha otthon leszünk. Na gyere, te nagy hal! A hal azonban nem jött. Csak egy helyben himbálódzott a vizen, és az öreg halász odahúzta magát a csónakostól a halhoz. Amikor egy vonalba került vele, s a hal feje a csónak orránál volt, nem akart hinni a szemének. Nem akarta elhinni, hogy csak ugyan ekkora nagy hal. De aztán lehordotta a szigony kötelét a kampóról, áthúzta a hal kopoltyúján, ki a száján, rácsavarta egyszer a kard csőrére, majd átfűzte a másik kopoltyúján, még egyszer rácsavarintotta a csőrére, összecsomózta a dupla kötelet, és odaerősítette a csónak kampójához. Azután elvágta a kötelet, és hátrament, hogy hurkot kössön a hal farkára. A hal eredeti ezüstös, bíborvörös színe most ezüstre változott. S a csíkjai ugyanolyan halvány ibolya színűek voltak, mint a farka. Akkora ez a hal, hogy biztosan megvan, vagy 7,5 mázsa. Talán még annál is több. A fontját 30 centjével számítjuk, és ha csak a kétharmada marad is meg tiszta súlynak, mennyit tudok vele keresni? Ehhez már ceruza kellene. Ennyire azért nem tiszta a fejem, hogy ezt kiszámítsam. De ma azt hiszem, a nagy DiMaggio is büszke volna rám. Oda kötözte a halat a csónak farához, orrához és a középső üléséhez. Olyan nagy volt, hogy úgy festett, mintha a csónakot kötötte volna oda egy sokkal nagyobb csónakhoz. Levágott egy darabot a zsinórból, és felkötötte vele a hal alsó állkapcsát a kard csőréhez, hogy ki ne nyíljon a szája útközben, és minél zavartalanabbul vitorlázhassanak hazafelé. Aztán felállította az árbócot, a vitorlarúddal és a csákjával felszerelte a foltozott vitorlát. A vitorla rögtön dagadni kezdett, és a csónak megindult. Santiago félig hanyatt dőlt a csónak farában, így hajóztak délnyugat felé. Nem volt szükség iránytűre, anélkül is tudta, hogy merre van délnyugat. Elég volt érezni a passzát szél irányát és a vitorla feszülését. Legokosabb lesz, ha kivetek egy kis zsinóron egy merítőhálót, és megpróbálok fogni magamnak valami ennivalót, és a szomjamat elverni valami nedvességgel. De nem talált merítőhálót, a szardíniái pedig már megromlottak. Így hát a csákjával odahúzott magának egy kitépet csomót a sárga golfmuszatból, ahogy elhaladtak mellette, s az apró kis tengeri rákokat kirázta belőle a csónak fenekére. Több mint egy tucatot szedett így össze, úgy ficánkoltak és ugrándoztak a deszkán, mint a szöcskék. Az öreg halász a hüvelyk ujjával és a mutató ujjával lecsippentette a fejüket, s eszegetni kezdte őket, kiköpdösve a páncéljukat meg a farkukat. Nagyon parányiak voltak, de tudta, hogy táplálóak, és az ízük is jó volt. Még két italra való vize volt a palackban, s amikor megette a rákokat, az egyik adag víz felét kiitta rá. A csónak szépen haladt, ha tekintetbe vesszük a nehézségeit, s az öreg Santiago a hóna alá szorított kormányrúddal kormányzott. Látta a nagy halat, és csak rá kellett néznie a kezére, vagy oda kellett nyomnia a hátát a csónak fájához, hogy arról is megbizonyosodjék, mindez valóban megtörtént, és nem álom. A keze hamar gyógyul az embernek. Jól kimostam a sebeket. A sós víz majd meggyógyítja. A golfáramlat sötét víz a legjobb gyógyszer, ami csak kapható. Most már nincs egyéb dolgom, csak arra kell ügyelnem, hogy tiszta maradjon a fejem. Vajon ő visz engem hazafelé, vagy én viszem őt? Hát csak vigyen ő engem, ha ahhoz van kedve. Én csak a csala fintaság árán vagyok külön nála. Ő soha nem akart nekem ártani. Az öreg halász áztatgatta a kezét a sós vízben, és iparkodott ügyelni rá, hogy ne zavarodjanak össze a gondolatai. A
Az égen magasan úsztak a gomoly felhők, és elég fátyol felhő is látszott fölöttük, amiből az öreg halász tudhatta, hogy a szél nem áll el reggelig. Minduntalan a hal felé pillantott. Meg akar győződni róla, hogy valóság. Egy óra múlva érte utol őket az első cápa. A cápa nem véletlenül akadt rájuk. A mély vízből jött fel, amikor a sötét vértócsa leülepedett, és szétoszlott a tengerfelekén egy mérföld mélységben. Olyan sebesen jött fel, és annyira elővigyázatosság nélkül, hogy egyszerre csak kibukkant a kék vízből a napsütésre. Aztán visszamerült a tengerbe, szimatot fogott és úszni kezdett abba az irányba, amerre a csónak és a hal elvitorlázott. Néha-néha elvesztette a nyomot, de mindig újra rátalált, vagy csak vaktában, de sebesen, erélyesen úszott a csónak irányába. Amikor az öreg halász meglátta messziről, tisztában volt vele, hogy ez a cápa nem fél semmitől a világon, és pontosan azt fogja tenni, amihez kedve van. Előszedte át a szigonyát, megkötötte a kötelet, s közben figyelte a cápa közeledését. Nem bírom megakadályozni, hogy belemarjon, de talán oda tudok vágni neki egyet. Rossz napod lesz, inkább ne is szült volna az anyád. A cápa sebesen közeledett a csónak farához, és amikor rácsapott a halra, az öreg halász látta a kitátott száját, a két furcsa szemét, hallotta a fogainak csattanását, ahogy közvetlenül a hal farka fölött beleharapott a húsba. A cápa feje kiállt a vízből, a háta is felbukkant. A nagy hal bőre és húsa recsegett a foga alatt, amikor az öreg halász lesújtott a szigonnyal a cápa fejére, arra a pontra, ahol a két szemét összekötő vonal keresztezi az orrának egyenesen hátrafelé meghosszabbított vonalát. Persze ezek a vonalak nem léteztek, csak a cápa nagy hupikék feje létezett, a két nagy szeme, meg a csattogó, támadó, mindent felfaló állkapcsai. Az agyvereje azonban ott volt, azon a ponton, s az öreg halász eltalálta. A cápa átfordult a másik oldalára, tekeredett egyet maga körül. Az öreg halász látta, hogy a szemében kialudt az élet, aztán még egyet terült a tengelye körül, duplán is magára hunkolva a kötelet. Az öreg halász tudta, hogy megdöglött. A cápa azonban nem akarta tudomásul venni a dolgot. A hátán fekve, fogait csattogtatva, vadul csapkodni kezdte a vizet a farkával, és megindult, mint egy motorcsónak. A víz fehér tajtékot vetett, ahol a farkával korbácsolta. Testének háromnegyed része kiemelkedett belőle, és a kötél megfeszült, végig remegett, és hirtelen elszakadt. A cápa egy darabig csöndesen lebegett a víz színén, és az öreg halász nézte. Aztán nagyon lassan süllyedni kezdett. Kiharapott belőle vagy 40 fontot. Elvitte a szigonyomat is és az összes kötelet. És a halam most megint vérzik. Jönnek majd rá a többiek. De megöltem a cápát, amelyik belemarta a halamba.

Sajnálom, hogy megöltem ezt a halat. Ami most következik, az nem lesz mulatság. És ráadásul a szigonyom is oda veszett. Ne töpreng, öreg. Vitorlász tovább hazafelé, és nézz szembe a dolgokkal, ha rákerül a sor. Tehát gondolkoznom kell. Mert nem maradt egyebem csak a gondolkozás. A gondolkozás, meg a baseball. Vajon mit szólt volna hozzá a nagy DiMaggio, ahogy eltaláltam az agyvelejét, ha? Mert semmiség az egész, akárki eltalálta volna. Vidámabb dolgokon törd a fejed, öreg. Hazafelé vitorlázol. Percről percre közelebb kerülsz a szigethez. 40 fonttal könnyebbek lettetek. Azzal is gyorsabban haladsz. Nagyon jól tudta, hogy nagyjából mi történhetik majd, mihelyt az áram a túlsó szélére érnek. De egyelőre semmit sem tehetett. Dehogy nem. Már is tehetek valamit. Rákötözhetem a késemet az egyik evező lapátjára. Rá is kötözte, hón alá szorítva a kormányrodat és a talpával lefogva a vitorla kötelét. Na, ugye, öregnek még mindig öreg vagyok, de most már legalább van fegyverem. A szél megint erőre kapott, sebesen vitte őket a vitorlájuk. A halnak csak az előső felét nézte, és feltámadt benne egy kicsit a reménykedés. Szamárság feladni a reményt. Azon kívül bűn is, azt hiszem. Most ne törd a fejed azon, hogy mi a bűn. Elég gondok bajod van bűn nélkül is. Különben sem értesz hozzá. Nem értek hozzá. Nem tudom, mi a bűn, és abban sem vagyok biztos, hogy hiszek-e benne egyáltalán. Lehet, hogy bűn volt megölni ezt a halat. Még ha azért öltem is meg, hogy eltartsam magam, és ennivalót szerezzek egy csomó embernek, még akkor is bűn volt szerintem. De hát minden bűn. Minden a világon. Nem csak azért öltem meg a halat, hogy kenyerem legyen, és hogy eladja feleségnek. A dicsőségért öltem meg, és azért, mert halász vagyok. De szerettem, amíg élt, és azután is szerettem. Ha szeretjük, akkor nem bűn megölni, vagy csak annál nagyobb bűn, de különben is. Valami módon minden megöl mindent. A halászat például, amennyire eltart és kenyeret ad nekem, annyira meg is áll. A fiú, az semennyire sem áll meg. Nem szabad becsapnom magamat. Kihajolt a csónakból, és kiszedett egy darabot a hal húsából, ahol a cápa belemart. Ráigyezte. Jó minőségű, jó ízű hal volt. Kemény és leves volt a húsa, mint a marhahús vagy a disznóhús, csak nem volt vörös. Két óra hosszat vitorlázott itt csöndesen, hazafelé, hátradőlve a tatnak. Olykor-olykor elrágott néhány falatot a marlinusából. Igyekezett kipihenni magát és erőt gyűjteni. Két óra hosszat vitorlázott már így, amikor megpillantotta az elsőt a két új cápa közül. Az öreg halász megrögzítette a kormányrodat és a kampóhoz kötötte a vitorlája kötelét. Aztán felemelte az evezőt a rákötözött késsel. Olyan óvatosan fogta meg, amilyen óvatosan csak tudta, mert a két keze élesen belesajdult az érintésre. Kinyitotta két markát, aztán óvatosan megint rácsukta az evező nyelére, hogy lazítson egy kicsit a fogásán. Végül erélyesen megszorította, hogy a két keze szokjon hozzá a fájdalomhoz, és ne tétovázzanak majd, aztán a közeledő cápákat figyelte megint. Most már tisztán látta a széles, lapos, lapátformájú fejüket, meg a fehér végű nagy melső uszonyaikat. Az egyikük fordult egyet, és eltűnt a csónak alatt, s az öreg halász érezte a csónak rázkódását, ahogy a cápa tépni, marcangolni kezdte a halat odalent. A másik egy ideig figyelte a halászt a sárga mandulavágású szemével, aztán sebesen odaúszott, és kitátotta félkör alakú száját, hogy beleharapjon a halba azon a helyen, ahol már csonka volt. A barna feje

bubján, és a hátán jól látszott a gerincagyat és az agyvelőt összekötő vonal, és az öreg halász belevágta az evezőre kötött kést ebbe a vonalba, kihúzta is, újra lecsapott vele, bele a cápa sárga, macskaszerű szemébe. A cápa elengedte a halat, lecsúszott róla, merülni kezdett, de kimulás közben még lenyelte, amit kiharapott a halból. A csónak még egyre remegett, ahogy a másik cápa marcangolta alatta a halat. Az öreg halász kioldotta át a vitorlakötelet, hogy keresztbe fordítsa a csónakot és kihozza alóla a cápát. Amikor megpillantotta a cápát, kihajolt a csónakból és lecsapott rá. De csak a testét találta el valahol, s a bőre olyan kemény volt, hogy alig ment bele a kés. A mozdulattól most nem csak a két keze fájdult meg, hanem a válla is. De a cápa gyorsan jött felfelé a vízből, magasra tartva a fejét, és amikor kibukkant az orra és nekiesett a halnak, Santiago belevágta a kést keresztbe, a lapos homlok a kellős közepébe. Aztán kirántotta a kést, és még egyszer lecsapott rá pontosan ugyanoda. De a cápa nem eresztette el a halat, csukott szájjal fogta, úgyhogy az öreg halász beledöfött a bal szemébe. A cápa még mindig nem mozdult. Nem, mondta az öreg, és beleszúrta a kést az agyveleje és a hátgerince közé. Könnyen ment, s érezte, ahogy a porcok szétválnak. Az öreg halász most fordított egyet az evezőn, és bedugta a lapátját a cápa szájába, hogy kinyissa vele. Megcsavarta a lapátot, s amikor a cápa levált a halról, így szólt. Metsz, süllyedj le a tenger fenekére. Eredj, keresd meg a barátodat. Vagy lehet, hogy az anyád volt. Az öreg halász megtörülgette a kését és letette az evezőt. Aztán megkereste a vitorlakötelet, behúzta, és a csónakot megint délnyugat felé irányította, ahogy a vitorla feszülni kezdett. Letépték legalább a negyed részét, ráadásul a javát. Bárcsak inkább álom lett volna az egész, és sohasem fogtam volna ezt a nagy halat. Ne haragudjál, te nagy hal! Sajnálom a dolgot. Ez így mindent elrontott. Nem kellett volna olyan messzire kimennem a tengerre. Neked is jobb lett volna? Nekem is. Bocsáss meg, nagy hal. Jó volna, ha lenne egy fenőkövem megfenni a kést. Hozhattam volna egy fenőkövet. Sok mindent hozhattál volna, de hát nem hoztál, öreg. Most ne azon tanakodjál, hogy mit nincs. Azon törd a fejed, hogy mihez tudsz fogni azzal, amit van. Olyan hal volt ez, hogy megélt volna belőle az ember egészen tavaszig. De ne tépelődjél most ezen. Csak pihenj szépen is. Ügyelj a kezedre, hogy megvédelmezhesd, ami még megmaradt belőle. Áztasd csak a két kezedet. Hogy vérszagot árasztanak a vízbe, az most már nem sokat számít a hal rengeteg elfolyt vére mellett. Különben sem érzik nagyon az egyik kezem sem. A sebek nem fontosak. A vérzés talán jót tesz a bal kezemnek, és nem kap majd görcsöt. Mire gondolhatnék most? Semmire. Semmire sem szabad gondolnom, mert várnom kell a következő cápákat. Bárcsak igazán álom lett volna. Mert ki tudja. Jól is végződhetett volna a dolog. A következő cápa egyedül jött. Úgy érkezett, ahogy a disznó érkezik a vájúhoz. Csak éppen a disznónak nincsen akkora nagy szája, hogy az ember feje is beleférne. Az öreg halász megvárta, amíg beleharap a halba, aztán rácsapott az evezőre kötött késsel, belehasított vele az agyába. A cápa azonban hátrafelé henteredett, amikor felfordult, és a késpengéje eltört. Az öreg halász visszaült a kormányhoz. Még ahhoz sem volt kedve, hogy végignézze a cápa lassú elmerülését, ahogy egyre kisebb lesz a vízben. Először életnagyságúnak látszik, aztán kisebbnek, végül pedig egészen parányinak. Ez a látvány mindig lenyűgözte az öreget. Szerette nézni, de most oda sem nézett.
Hát, most elbántak. Ahhoz már igazán öreg vagyok, hogy bottal verjem agyon a cápákat. Ezért nem hagyom magam, amíg megvan a két evezőm, meg a kis botom, meg a kormányrudam. Megint belógatta a két kezét a vízbe, hogy áztassa őket. Már késő délutánra járt, és csak a tengert látta meg az eget. A szél erősebben fújt, mint eddig. Santiago remélte, hogy nem sokára meglátja majd a partot. Elfáradtál, öreg. Belülről fáradtál. A cápák csak alkonyatkor támadták meg újra, éppen mielőtt leszállt a nap. Az öreg halász meglátta a közeledő barna uszonyaikat a széles csapáson, amit a halvére maga után hagyott a vízben. Megrögzítette a kormányrudat, megkötötte a vitorlakötelét és benyúlt a csónak tatja alá a botjáért. Egy evezőnek a nyele volt ez valaha. Egy törött evezőről fűrészelték le, a hossza nem volt több 3-4 arasznál. Csak félkézzel lehetett jól megfogni, mert rajta volt az evezőnyél vége. Santiago a jobb kezébe fogta. Jól megmarkolta és várta a cápákat. A két cápa egyszerre ért oda, és amikor a közelebb eső kitátotta a száját és belemart a hal ezüstös oldalába, Santiago magasra emelte a botot, és keményen lecsapott vele a cápa széles koponyájára, hogy csak úgy csattant. Érezte a boton a cápa bőrének ruganyos keménységét, de érezte a csont merevségét is, és még egyszer rávágott keményen az orrahegyére, ahogy a cápa lecsúszott a halról. A másik cápa közben megint elúszott, és most újra visszafordult, szélesre tátott pofával. Az öreg halász látta a szája szögletéből lepergő halcafatokat, ahogy újra beleharapott a nagy halba. Lesújtott rá, de csak a fejét találta el. A cápa ránézett, és kitépte a falatot a halból, csavarintva egyet a fejével. Az öreg halász még egyet vágott rá a bottal. Ahogy a cápa odébb csusszant, hogy lenyelje a falatot, de most is csak a bőr ruganyos szilárdságát érezte a boton. A cápa villámsebesen visszafordult, és az öreg halász fejbe vágta, amikor ráharapott a halra. Most jól eltalálta, és magasról csapott le rá, amilyen magasra csak fel tudta emelni a botot. Most érezte a cápa koponya csontját, és még egyszer rávágott ugyanarra a helyre, miközben a cápa lomhán kitépte a halból a falatot, és csúszni kezdett lefelé róla. Arra nem számíthatok, hogy megöltem őket. Valaha régen azt is meg tudtam volna tenni. De csúnyán megsebesült mind a kettő, megkapták a magukét, és egyikük sem érezheti nagyon jól magát. Ha lenne egy jó botom, amit két kézre foghatnék, akkor az elsőt biztosan nagyon tudtam volna csapni. Még most vénségemre is. Nem sokára besötétedik. Akkor majd meglátom, ha vannak fényeit az ég alján. Ha nagyon elsodródtam keletnek, akkor valamelyik új fürdőhely fényét látom meg. Nem lehetek már nagyon messze a parttól. Remélem, senki sem aggódott nagyon értem. Persze, csak a fiú nyugtalankodhatott miattam. De tudom, hogy bízik bennem. Az öregebb halászok közül biztosan sokan aggódnak miattam. Meg a többiek közül is sokan. Jó emberek laknak a faluban. Te, fél hal. Te, volt hal. Sajnálom, hogy túl messzire kimentem a tengerre. Mind a ketten ráfizettünk. De legalább megöltünk sok-sok cápát, mi ketten, te meg én, s néhánynak elláttuk a baját. Te vajon hány cápát öltél meg életedben, öreg hal? Arra való a hegyes ormányod, hogy használd is. Le kellett volna vágnom a kardját, hogy harcoljak vele. Milyen nagyszerű fegyverem lenne. Akkor közösen harcolnánk a cápák ellen. Mihez kezdek most, ha megtámadnak éjszaka? Mit évő leszek? Verekszem majd velük. Verekszem, amíg meg nem hallok. De most, hogy besötétedett, és semmi fény, semmi parti derengés nem látszott, és csak a szélzúgását hallotta, ahogy kitartóan dagasztotta a vitorláját, most úgy érezte, hogy talán már meg is halt.
összetette a két kezét és megtapogatta a tenyerét. A keze élt. Elég volt kinyitni és becsukni a markát, hogy érezze benne az eleven fájdalmat. Neki nyomta a hátát a csónak farának, és már is tudta, hogy nem halt meg. A válla elárulta neki. A csónak farában ült, kormányzott, figyelte az ég alját, hogy látszik-e már a város fénye. A fele még megvan. Hát, ha lesz annyi szerencsém, hogy az előső felét sikerül hazavinnem. Nem ártana már egy kis szerencse megérdemelni. Nem! Nem érdemled meg, mert kihívtad a sorsot magad ellen, amikor olyan messzire kimentél a tengerre. Ne szamárkodj, ügyelj a kormányra és maradj ébren. Még sok szerencsében lehet részed. Szívesen megfizetnék érte, ha tudnám, hogy hol lehet megvásárolni. De mivel fizethetnék meg érte? Megvásárolhatom vajon a szerencsét egy elveszett szigony, egy kettétört kés és két tönkretett kéz árán? Talán. Hiszen 84 napi eredménytelen halászat árán akartad megvásárolni, és majdnem megkaptad ezen az áron. Nem szabad ilyen ostobaságokon jártatni az eszem. A szerencse mindenféle alakot ölthet, és ki ismeri fel, ha szembe találja magát vele. De azért elfogadnám akármiféle alakban, és megadnám az árát, akármit is kérnek érte. Szeretném már látni a város fényét az ég alján. Túl sok a kívánságom. Körülbelül este 10 lehetett, amikor megpillantotta a város lámpáinak az ég alján visszaverődő tompa derengését. Rákormányozta a csónakot a fény irányára, és arra gondolt, hogy most már hamarosan odaér az áramlat szélére. Fájt, sajgott minden tagja, elgémberedett, megmerevedett az agyongyötört teste, égtek a sebei, fázott a hideg éjszakában. Remélem, nem kell újra harcolnom velük. Csak annyit remélek, hogy ne kelljen újra harcolnom velük. De éjfélkor már újra harcolt velük, és ezúttal azt is tudta, hogy hiába való a küzdelem. Falkában jöttek, és csak a csíkokat látta a vizen, amit az uszonyok ágott, meg a csillámlásokat, ahogy nekiestek a halnak. Csapkodta a fejüket, hallotta a fogaik csattanását, meg a csónak rázkódását, az alulról támadók tülekedésétől. Elkeseredetten kaszabolta őket, vaktában, csak a hangok meg a mozgás irányában csapkodott, aztán érezte, hogy valami megragadja a botot, és kirántja a kezéből. Kihúzta a kormányrudat a helyéről, két kézre fogta, és azzal kezdte csépelni, verni őket, újra meg újra lesújtott vele. De most már a csónak orránál jártak, s jöttek vissza egymás után, meg csapatostul is, tépték ki a halhusát, s a cafatok tompán fehér lettek a vízben, ahogy vissza-vissza fordultak újabb támadásra. Aztán az egyik végül a hal fejét támadta meg, és Santiago tudta, hogy ezzel be is fejeződött, nincs tovább. Lesújtott a kormányruddal a cápa fejére, ahol a foga beleakadt a hal kemény fejbőrébe, amelyet nem tudott átharapni. Lecsapott rá másodszor is, harmadszor is. Hallotta, mint a kormányrúd elrepett, s a kettétört rúd kezében maradt felét beledöfte a cápába. Érezte, hogy beleszúródik, s még egyet döfött rajta, mert tudta, hogy hegyes, szilánkos a rúd vége. A cápa elengedte a halat és hengergette egyet a vízben. Ez volt az utolsó cápa a falkából, a többiek már nem jöttek vissza. Már nem volt mit enni ők a halon. Az öreg halász fuldokolva lélegzett is valamilyen szokatlan ízt érzett a szájában. Fémes, édes kis ízt, és egy pillanatra meg is ijedt tőle. De nem volt sok az egész. Köpött egyet a tengerbe és azt mondta. Edd meg ezt is! Egyétek meg! És álmodjátok azt, hogy megöltetek egy embert! Tisztában volt vele, hogy végérvényesen és jóvá tehetetlenül vereséget szenvedett. Hátrament a csónak farába, megpróbálta visszatenni a helyére a kormányrudat, és látta, hogy a lerepet vége egészen jól beleillik a nyílásba, és tud majd vele kormányozni.
Vállára terítette a zsákot, és a partnak irányította a csónakot. Könnyedén, sebesen vitte őt most már a szél, semmire sem gondolt, semmit sem érzett. A világon semmit. Már túl volt mindenen, és csak azzal törődött, hogy minél okosabban, minél ügyesebben hazavitorlázon a kis csónakján. Éjszaka még megtámadták a cápák a hal csontvázát, mint ahogy morzsákat szedeget az ember az abroszról. Az öreg ügyet sem vetett rájuk. Ügyet sem vetett semmire, csak a kormányzással törődött. De azt észrevette, hogy most milyen könnyen, milyen gyorsan halad a csónak, miután megszabadult a melléje kötözött nagy tehertől. Derék csónak, épp, egészséges, jó kis hajó, nincs semmi baja, csak a kormány rúdja tört el. Azt könnyűszerrel helyre lehet hozni. Érezte, hogy belekerült az áramlatba, és látta végig a part mentén a parti települések lámpáit. Most már pontosan tudta, hogy hol jár, és hogy most már nem sokára hazai. A szél, ez minden esetre jó barátunk. Bár nem mindig. Meg a nagy óceán, a barátainkkal és az ellenségeinkkel. Meg az ágy. Az ágy, ez én jó barátom. Csak az ágy. Nagyszerű dolog lesz az ágy. Milyen könnyű, ha vereséget szenvedett az ember. Nem is képzeltem, hogy ilyen könnyű dolog. De kitől? Mitől szenvedtél vereséget? Semmitől. Nagyon messzire kimentem a tengerre.

0: Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.
1: A kovács műhelyben lobot vetett a szikrázó oktanítvény. Kállor Mállott Vix, derékig mesztelenül, arcát füstszínű üvegmaszk mögé rejtve, belehunyorgott a ragyogásba, és sebészi pontossággal csapott le a pörölyjel. A mágia sikított és vonaglott a harapófogóban, de Galdor továbbformálta, meggyötört tűzvonallá nyújtotta. Megnyikordult egy padlódeszka. Galdor számos órát áldozott a parkett hangolására, ami mindenképpen tanácsos elővigyázatosság, ha az ember nagyra vágyó segédje oly nesztelen osol, mint egy macska. Desz. Ez azt jelenti, hogy az illető az ajtótól jobbra settenkedik. Armand! Vetette oda Galdor, meg se fordulva, és elégedetten nyugtázta a halknest, ahogy valaki levegő után kapkodott a háta mögött.
2: Milyen kedves tőled, hogy felkeresel! Nem csuknád be az ajtót?
1: Armand kifejezéstelen arccal belökte a nehéz ajtót. A fölötte lévő magas polcon különféle palackozott lehetetlenségek dagonyáztak páclevükben, s érdeklődéssel figyelték. Mint minden varázsló műhelye, ez a helyiség is úgy nézett ki, mintha egy állatkitömő egy öntödében rendezkedett volna be teljes felszerelésével egyetemben, ahol utána összecsapott egy eszement üvegfúvóval, és a verekedés során egy arra járó krokodilusnak közös erővel betörték a fejét. Az áldozat a plafonról lógott, és kámfortól bűzlött. Armandnak viszketett a tenyere, hogy megdörzsölje a körös körül látható lámpákat és gyűrűket. Több olyan tükör is lógott a falon, amik azt a benyomást keltették, érdemes lenne őket közelebbről megszemlélni, még akkor is, ha a megtekintés esetleg kölcsönös. Egy ketrecben 7 mérföldes csizma izgett mozgott nyugtalanul. Egy egész könyvtárnyi grimoár, no persze nem olyan hatalmasak, mint az oktávó, de azért varázsigéktől duzzadóak. Csikorgatta, nyikorgatta láncait, mint egy válaszul a varázsló rájuk szögezett, mohón vágyakozó pillantására. Mindezek nyers energiája úgy felizgatta Armandot, ahogy semmi más nem tudta volna. Mindazonáltal megvetette az ápolatlanságot és Galdor szimpadiasságát. Teszem azt, történetesen tisztában volt azzal, hogy a méregzöld folyadék, amely torz csövek össze-vissza a labirintusában buborékolt rejtélyesen az egyik munkapadon, csupán szappannal dúsított zöld festék, ugyanis megvesztegette a szolgák egyikét. Egy szép napon, gondolta, mindez a múlté lesz, kezdve a rohadt aligátorral. Az új ízületei elfehérettek. Nos hát, mondta Galdor vidáman, felakasztotta kötényét, és lezöttyent kacsalábú és oroszlán mancsot utánzó karfájú székébe.
2: Küldtél nekem valami memmi izé?
1: Armand vállat vont.
2: Memót.
1: Csupán csak arra akartam rámutatni, uram. A többi rend mind ügynököket küldött Skund erdejébe, hogy újra fogjul ejtsék a varázsigét, míg ön nem tesz semmit, mondta. Semmi kétség, hogy ön, ha úgy látja jónak, felfedi indokait az alkalmatos időben. Belém vetett bizalmat pirulásra készte, felelte Galdor. Az a varázsló, aki elfogja az igét, nagy megbecsülést szerez önmaga és rendje számára, folytatta Armand. A többiek tüstént nekiláttak a különféle varázslatoknak. A 7 mérföldes csizmák alkalmazásától a másollevés 100 fajta módszeréig. Ön mit javasol, mester? Mit tegyük? Lehetséges, hogy némi szarkazmus bújt meg ebben a megjegyzésben. Kizárt dolog, mester.
2: Még egy csüpötnyi se?
1: Még csak árnyalatnyi se, mester.
2: Akkor jó! Jó. ugyanis nekem egyáltalán nem áll szándékom van oda menni.
1: Gádor lehajolt és felemelt egy ősrégi könyvet. Elmormolt egy parancsszót, s a könyv recsembe kinyílt, egy gyanúsan nyelvre emlékeztető könyvjelző pedig visszahúzódott a kötésbe. Gáldor tapogatózni kezdett lenn a párnája mellett, és előhúzott egy kis bőrzacskónyi dohányt, meg egy kemence nagyságú pipát. A mindhalálig nikotinfüggők hihetetlen jártasságával megformált egy diónyi dohánygömböt tenyerei között, és benyümöszölte a pipa öblébe. Csettintett az ujjával, és a dohány rögvest lángra lobbant. Mélyen beleszívott a pipába, elégedetten sóhajtott. Felnézett. Még mindig itt, Armand. Ön ide rendelt, uram, jegyezte meg Armand szintelen hangon. Pontosabban ennyi hangzott el hallhatóan. Azonban szürke szeme mélyén a haloványabbnál is haloványabb csillogás elárulta, hogy gondosan listát vezet minden egyes fitymálásról, minden egyes lekezelő tekintetről, minden egyes nyájas korholásról, minden egyes beavatott pillantásról, és hogy minden egyes iktatott megalázásért Gáldor eleven agyára egy teljes, bugyogósósabban eltöltendő nappári év vár.
2: Igen, valóban hivatal. Kérlek, nézd el egy öreg ember feledékenységét,
1: mondta Gáldor megnyerően. Feltartotta a könyvet, amit korábban olvasott.
2: Nem helyeslem ezt a fejvesztett rohangászást, morogta. Ez úgy, ahogy van, piszkosú hatásvadász, főleg a vacakolás a repülőszőnyegekkel, meg hasonlókkal. De az én szememben ez nem igazi mágia. Vegyük például a kokáért a 7 mérföldes csizmákat. Ha Isten az embert arra szánta volna, hogy egy lépéssel 21 mérföldet tegyen meg, biztos vagyok benne, hogy hosszabb lábakat adott volna nekünk. Hol is tartottam?
1: Fogalmam sincs róla, válaszolta Armand hidegen.
2: Igen. Furcsálom, hogy semmit sem találtunk a könyvtárban a csorti piramisról. Hát az ember azt gondolná, hogy valaminek csak kellene lennie annyi könyv között. Nem, de bár.
1: A könyvtáros természetesen meg lesz fenyítve.
3: Gáldor oldalvást rásandított.
2: De nem drasztikusan, mondta.
4: Esetleg vondd meg a banánadagját.
1: Egy pillanatig farkas szemet néztek. Gáldor fordult el elsőnek. Mindig is kellemetlennek találta, ha hosszasabban kellett Armandra tekintenie. Pontosan olyan zavarba ejtő hatása volt, mint belebámulni egy tükörbe, és nem látni benne senki.
2: Bármi különös is azonban, másút ráakadtam a szükséges útmutatásra, ami azt illeti szerény magánkönyvtáram polcain. Skerélt cserekosárnak, rendünk alapítójának naplóiban. Te, úgyis, mint hevesvérű fiatalember, aki oly kapkodva szednéd nyakadba lábad, hogy űzőbe vedd a varázsigét. Vajon tudod-e azt, mi történik, amikor egy varázsló meghal?
1: Bármely varázsige, amit bemagolt, kimondja magát, felelte Armand. Ez egyike az első dolgoknak, amiket megtanulunk.
2: Igen, ám, csak hogy ez nem igaz az eredeti 8 nagy varázsige esetében. Szorgos tanulmányozással Skerélt rájött, hogy egy nagy varázsige egyszerűen menedéket keres a legközelebbi elmében, amely nyitott és készen elfogadására. Légy szíves, taszasd odébb azt a nagy tükröt. Igen, oda. Oda. Köszi.
1: Gáldor feltápászkodott, és oda csoszogott a mostanra már kihűlt kovács tűzhelyhez. Bár a mágia pászma még mindig vonaglott. Egyidejűleg volt jelenlevő és jelen nem levő, mint egy másik, csupa forró, kék fénnyel teli világegyetemből kivágott metszet. Gáldor könnyedén felemelte, egy álmáról leemelt egy íjat, és elégedetten figyelte, ahogy a mágia
3: Megragadva az íj végeit, ráfeszült, míg csak a fa el nem kezdett recsegni. Akkor kiválasztott egy nyilat. Ármánd odavonszolt egy nehéz, földig érő tükröt a padló közepére. Amikor én leszek a rendvezetője, fogadta meg magában. Én egész biztosan nem fogok ide-oda csoszogni mamuszban. Ahogy már korábban említettük, Ármánd úgy érezte, hogy egy kis friss vérrel sokat lehetne kezdeni, ha legalább már a kiszáradt fákat el lehetne távolítani. Ám jelenleg, ha csak ideiglenesen is, őszintén kíváncsi volt arra, vajon mit fog tenni a vén bolond a következőkben. Nem kizárt, hogy némi elégtétellel szolgált volna számára, ha tudta volna, hogy mind Galdor, mind Skeril cserekosár, óriási tévedett. Galdor néhányszor elhúzta kezét a tükör előtt, ami elhomályosodott, majd kitisztulva Skund erdejét mutatta madártávlatból. A varázsló szúrósan merett a látképre, s jobban megmarkolta az íjat rajta a bizonytalanul a plafonra irányuló nyillal. Néhány szót mormolt, olyasmit például, hogy vegyük figyelembe a szélsebességet, mondjuk 3 csomó, és igazítsuk hozzá a hőmérséklethez, és utána egy meglehetősen kiábrándító mozdulattal útjára bocsátotta a nyilat. Ha a hatás és ellenhatás törvényeinek lett volna bármi beleszólásuk, a nyilnak a földre kellett volna pottyannia néhány lábnyira. De nem volt. Egy olyan hang kíséretében, amely minden leírási kíséretnek ellenáll, de amelyre a teljesség kedvéért gondolhatunk úgy, mint ami alapvetően sprang, plusz 3 napi kemény munka egy jól felszerelt rádiótechnikai műhelyben, a nyilvessző eltűnt. Galdor félrehajította az íjat, és vigyorgott. Na persze kb. 1 óra, míg odaér, mondta. Aztán a varázsige simán visszatér az ionizált úton ide, hozzá. Figyelemre méltó, acsarogta Ármánd, akinek agyából bármely arra járó telepata kiolvashatta volna a 10 yard magas betűkkel írt, ha te igen, én miért ne, gondolatot. Lenézett a rendetlen munkapadra, ahol egy hosszú és rendkívül éles kés, mint egy testre szabottan ajánkozott arra, ami hirtelen az eszébe ötlött. Nem igazán szeretett erőszakos eszközökhöz folyamodni, kivéve, ha csak a kezét kellett kinyújtania értük. Ám a csorti piramis felirata a nappal világosabban fejtette ki, milyen jutalom vár arra, aki a megfelelő időben összetereli mind a 8 varázsigét. És Ármánd nem feltétlen ragaszkodott ahhoz, hogy hosszú évek keserves munkája semmibe veszik csak azért, mert egy vén hülyének egyszer az életben zseniális ötlete támad. Innál egy kis kakaót, amíg várakozunk? Kérdezte Galdor, ahogy a szolgákat szólító csengőhöz sántikált a szobán keresztül. De még mennyire? Felelte Ármán. Megragadta a kést, mérlegelve annak egyensúlyát és használhatóságát. Muszáj gratulálnom önnek, mester. Látom már, hogy ugyancsak korán kell kelnünk, ha ön fölé szeretnénk kerekedni. Galdor felnevetett. A kés elhagyta Ármánd kezét, méghozzá olyan sebességgel, hogy tekintetbe véve a koromvilág fényének is ilyen renyhe természetét, úgy látszott, mintha rövidebbé, meg valamivel masszívabbá válna, ahogy a hibátlan célzásnak köszönhetően Galdor nyaka felé tartott. Nem ért oda. Helyette kitért oldalra, és sebesen cirkulálni kezdett. Olyan gyorsan, hogy úgy látszott, mintha Galdor váratlanul fémnyakörvet viselne. Galdor megfordult, és Ármánnak úgy tűnt, mintha hirtelen több lábnyit nőtt volna, és ugyanakkor sokkal, de sokkal hatalmasabb is lenne. A kés kivágódott a körből, és rezegve beleállt az ajtóba. Ármánd fülétől alig 1 hajszálnyira. Korán, nézett rá Galdor szórakozottan. Édes fiam, jobb lesz, ha lese fekszel.
5: Vegyél még az asztalból.
3: ajánlott a széltoló.
5: Nem, köszönöm, nem szeretem a marcipánt,
3: válaszolta két virág.
5: Különben is biztos vagyok benne, hogy nem szép dolog mások bútorát megenni.
2: Rá se ráncs,
3: biztatta Iszkiri.
2: A vén banyát évek óta nem látta senki. Azt mondják, két otthonról megpattant kamasz tette a láb alól.
5: Ezek a mai fiatalok,
3: csóválta a fejét széltoló.
5: Szerintem a szülők hibája, tette hozzá két virág komoran.
3: Ha egyszer sikerült túljutnod a szükséges lelki áthangolódáson, akkor a mézecskalácsházikó egész kellemes helynek bizonyult. A rezidens mágia karban tartotta, és mindazon helybéli vadállatok, amelyek még nem haltak bele a végzetes fogszúvasodásba, messzire elkerülték. A kandallóban maszatosan égő édes gyökértuskók táplálták a vidáman lobogó tüzet. Széltoló ugyan korábban megkísérelte a tűzifagyűjtést odakint, de feladta. Nem könnyű tűzre vetni az olyan ágakat, amik beszélnek hozzád. Böffentett.
6: Ez igazán egészségtelen, mondta. Úgy értem, miért pont édességek? Miért nem inkább pirítós és sajt? Vagy szalámi?
3: Jut eszembe, most nagyon jól este nekem egy szimpatikus szalámi kanapé.
2: Hát fogalmam sincs,
3: felelte Iszkiri.
2: A vén Hexenschluss nyanya édességekre szakosodott. Látnod kellett volna a habcsókjait.
5: Láttam, bólintott széltoló, amikor kipróbáltam a matracot. A mézes kalács jobban megfelel a hagyományoknak, mondta két virág.
3: Micsoda? Matrac készítésre?
5: Jaj, ne hülyéskedj, intette le két virág az észszerűség nevében. Ki hallott már mézes kalács matracról?
3: Széltoló morgott. Enni való járt a fejébe. Egész pontosan az ankh-morpor kiételek.
5: Nevetséges, hogy minél messzebbre került tőle, a város annál vonzóbbnak rémlet emlékeiben. Csak be kellett hunnia a szemét, hogy nyálcsorgató részletességgel maga előtt lássa a 100 különféle kultúra lacikonyháit a piacokon, ahol skulsit lehetett enni, vagy annyira friss cápa uszonylevest, hogy a fürdőzők nem ismertek a közelébe menni, vagy akár, mit gondolsz, megvásárolható ez a hely? Kérdezte két virág.
3: Széltoló tétovázott.
5: Már régen rájött, hogy megéri nagyon gondosan mérlegelni a választ két virág szokásosnál is meglepőbb kérdéseire.
3: Minek? Érdeklődött óvatosan.
5: Nos, mivel csak úgy árad belőle a romantika?
2: Ó, mi az a romantika?
3: Kérdezte Iszkiri, miközben óvakodva körbeszaglázott, arcán azzal a kifejezéssel, ami világosan mutatta, hogy nem ő tette, akármi is legyen az.
5: Azt hiszem, hogy a régiségekkel foglalkozó varázstudomány, vetette oda szórakozottan széltoló. Tök mindegy, mert nem veheted meg a helyet, ugyanis nincs kitől.
2: Ezt valószínűleg el tudnám rendezni. Természetesen az erdei önkormányzat nevében.
3: Vágott közbe Iszkiri, és megpróbálta elkerülni széltoló ellenséges tekintetét.
5: És ráadásul nem is tudnád magaddal vinni. Úgy értem, alig ha tudnád bepréselni a podgyászba. Nem?
3: Széltoló rábökött a podgyászra, ami a tűz mellett heverészett, és valami lehetetlen úton módon sikerrel keltette egy doromboló mindazonáltal éber tigris benyomását, majd visszanézett két virágra. Leesett az álla.
2: Hát nem?
3: Ismételte. Sosem sikerült megbékülnie azzal a ténnyel, hogy a podgyász belseje, mintha nem ugyanazon a világhoz tartozott volna, mint a külseje. Természetesen mindez csupán mellékterméke volt a podgyász sarkalatos elképesztőségének, ám határozottan zavarba ejtő volt figyelni, ahogy két virág megtömte elpiszkolódott ingekkel és szagos zoknikkal, majd amikor újra felemelte a tetejét, frissen vasalt, levendulától illatozó fehér nemű lapult benne. Két virág ezen kívül vett egy csomó festői népi alkotást. Széltoló szerint csupa szemetet. És még a 7 láb hosszú, hagyományőrző malacsiklandozó pózna is simán belefért a podgyászba anélkül, hogy bárhol kilógott volna belőle.
2: Hát nem tudom,
3: vont vállat két virág.
2: Te vagy a varázsló, te tudsz mindent ezekről a dolgokról.
5: Na, persze, ám bár a bőrönd mágia különösképp specializált terület,
3: sietett eszögezni széltoló.
5: Akkor is biztos vagyok benne, hogy a manók igazából nem akarják áruba bocsátani, mert...
3: Septiben végigrohant két virág már megismert szókincsén.
5: Ez egy turisztikai látványosság.
2: Az micsoda?
3: kérdezte Iszkiri feltámadt érdeklődéssel. Azt jelenti, hogy sok hozzá hasonlatos fickó fog idejönni, és megbámulni a kunyhót, magyarázta Széltoló.
2: De miért?
3: Hát azért, Széltoló keresgélte a megfelelő szavakat. Azért, mert festői.
7: Festői,
3: Úttörténeti, népies, szép, folklorisztikus, pompás példánya egy letűnt korok hagyományában gyökerező, már a feledésbe merült népi művészetnek.
2: Tényleg?
3: Iszkiri méla döbbenettel rámerett a mézes kalácsházra. Igen.
2: Ez mind?
3: Hát, attól tartok.
2: Segítek nektek csomagolni.
3: És az éjszaka haladt tovább a maga útján, egy alacsonyan szálló felhőtakaró alatt, ami a korong nagyobbik részét befedi. Roppant szerencsés módon. Mert majd, amikor kitisztul, és a csillagászok meglátják az eget, akkor nagyon mérgesek és nagyon idegesek lesznek. Az erdő több pontján varázsló csoportok vannak épp eltévedőben. Körbe-körbe járva, egymás elől rejtőzve, egyre zaklatottabban, ugyanis valahányszor neki mennek egy fának, az udvarjasan bocsánatot kér. De ha bizonytalanul, tántorogva is, sokan közülük egyre közelebb kerülnek a kunyhóhoz. Ami épp időszerűvé teszi, hogy visszatérjünk a láthatatlan egyetem zegzugos épület együtteséhez, egész pontosan Gréber Mölcs apartmanjához, aki jelenleg a korongvilág legöregebb varázslója, és feltett szándéka, hogy ez így is maradjon. Akit épp most sikerült rendkívüli módon megdöbbenteni, és oda is lett a lelki nyugalma, de teljesen. Ugyanis a legutóbbi néhány órában roppantul elfoglalt volt. Legyenek bár süketek és agytevékenységük kisé lomha, az idősödő varázslóknak kifejezetten jó, mélyen beibódott túlélési ösztöneik vannak, és tudják, hogy amikor egy magas alak, fekete köntösben, és a földművelő kéziszerszámok legkorszerűbbikével kezében elgondolkozva méregeti őket, akkor elérkezett a gyors cselekvés ideje. A szolgákat elbocsátotta. A bejáratokat lepecsételte egy porrá őrölt kérészekből mixelt pasztával. Az ablakokat védelmező nyolcszögek rajzaival látta el. Ritka és eléggé büdös olajokat öntött bonyolult mintázatban a padlóra, olyan séma szerint, ami bántotta a szemet, és azt sugallta, hogy tervezője vagy részeg volt, vagy egy más létsíkról jött, vagy mindkettő. A szoba kellős közepére az eltitkolás nyolcszoros nyolcszögét rajzolta fel, és körbe rakta vörös meg zöld gyertyákkal. És annak legisleg közepén állt egy lába, amit kondorpáfrányfenyőből faragtak. A kondorpáfrányfenyő tudva levőleg nagy kort ér meg. És amit piros sejemmel béleltek ki, valamint további védő amulettekkel. Mint látható, Gréber Mölcs tisztában volt azzal, hogy a halál már nyújtogatja érte csontkezét, és számos évet áldozott egy bevehetetlen rejtekhely megtervezésére. Beállította a zár bonyolult mechanizmusát, becsukta a tetőt, s hátradőlt azzal a biztos tudattal, hogy íme itt a tökéletes védelem összes ellenségei legvégsőbbikével szemben, noha még eddig nem merült fel benne, hogy elgondolkozzék a szellőző nyílások fontosságáról, amelyek az ilyen jellegű vállalkozásokban óriási jelentőséggel bírnak. Na, és pont ekkor, pont mellette, egész közel a füléhez, ezt mondta egy hang.
8: Ugyancsak sötét van ideben, nem ne bár.
3: Havazni kezdett. A kunyhó árpacukor ablakai tisztán és vidáman ragyogtak a feketeségben. A tisztás egyik oldalán három vörös fény pöttyizott fel egy másodpercre, és ugató köhögés hallott, ami hirtelen félbe szakadt.
2: Kuss!
3: Sziszegte egy harmadik szintű varázsló.
2: Még meghallanak minket!
9: Ugyan ki? A mocsárban megléptünk a megtévedtek testvériségéből jött fickók elől, a nagy tiszteletű látnokok tanácsából való marhák meg eleve rossz felé mentek.
2: Jó,
3: mondta a legalacsonyabb rangú varázsló.
2: De akkor ki beszél hozzánk? Azt mondják, ez egy elvarázsolt erdő, tele koboltokkal, meg farkasokkal, meg fákkal.
3: Tette hozzá egy hang fahangon a sötétségből és a magasból. Aha, mondta a legifjabb varázsló. Beleszívott a cigijébe, és megborzongott. A
5: csapat vezetője kilesett a szikla mögül, és a kunyhóra meresztette a szemét.
2: Na akkor nosza!
5: Javallotta, miközben kiverte a pipáját 7 mérföldes csizmája sarkán, aki persze tiltakozva csikorgott.
2: Berontunk, megragadjuk őket, s már itt se vagyunk, oké? Biztos vagy te abban, hogy csak emberek vannak bent?
5: Fagatódzott a legfiatalabb varázsló idegese.
2: Persze, hogy biztos vagyok!
5: Mordult rá a vezér.
2: Mert mire számítottál? 3 medvére?
4: Lehetnének szörnyetegek. Az ilyen erdőkben hemzsegnek a szörnyetegek.
6: És a fák.
5: Említette meg egy baráti hang az ágak közül.
9: Na ja.
5: Egyezett bele a vezető óvatosan. Széltoló gondosan megvizslatta az ágyat. Egész helyes kis ágyikó volt. Egyfajta kemény tejcsoki karamellberakással, ám inkább hajlott arra, hogy megegyelse, mint hogy nyugovóra térjen benne, és különben is. Úgy nézett ki, hogy valakinek már ugyanez az ötlete támadt.
6: Ki evett az ágyacskámból?
5: Kérdezte.
4: Szeretem a karamellás tejcsokit,
5: felelte védekezően két virág.
6: Ha nem vigyázol, jön a tündér, és elviszi az összes fogad.
5: Óvta széltoló, új sütetű műveltségét vitogtatva.
2: Dehogy, azok az elfek!
5: Betette oda Iszkir az öltöző asztal mellől.
2: Az elfek csinálnak ilyesmit, meg a körmödet is kitépik. Némelykor ugyancsak sértődékenyek tudnak lenni.
5: Két virág lezöttyent az ágyára.
6: Rosszul tudod, mondta. Az elfek nemesek, és gyönyörűek, és bölcsek, és nyájasak. Egész biztos, hogy ezt olvastam valahol.
5: Iszkiré és Széltoró tért kalácsai összenéztek.
2: Azt hiszem, te másféle elfekre gondolsz,
5: bökte ki a Manó habozva.
2: Errefelé az elfek nem olyanok.
4: Na nem, mintha ingerlékenynek lehetne őket nevezni,
5: tette hozzá sietve.
4: Semmiképp se. Ha csak nem akarod a sapkádban hazavinni a fogaidat.
5: A könnyedén azonosítható kis Ness azt jelezte, hogy kitárult a nogátajtó. Ugyanazon pillanatban a kunyhó másik oldaláról elhaló kondolás hallatszott, mint amikor egy kővel betörik az álpacukor ablakot olyan finoman, amennyire csak lehetséges.
4: Mi volt ez?
5: Kérdezte két virág. Melyik? Tette fel a kérdést Széltoló. Nagy csattanással egy nehéz ág ütődött az ablakpárkányhoz. Egy rémült
2: elfek!
5: Sikoljjal Iszkiri keresztül iszkolt a szobán, és eltűnt egy egérjukban.
4: Most mit csinálunk?
5: Tanástalankodott két virág.
4: Pánikolunk?
5: Vetette fel Széltoló reményteljesen. Mindig azt tartotta, a pánik a legjobb módszer a túlélésre. Elmélete úgy szólt, hogy az ősi időkben az emberek, akik szembe kerültek egy éhes kartfogú tigrissel, két csoportra oszlottak. Azokra, akik pánikba estek, meg azokra, akik ott maradtak, ilyesmiket mondva.
4: Micsoda gyönyörű bestia, és ide gyere, cicuskám!
2: Van itt egy szekrény,
5: mutatott rá két virág egy keskeny ajtóra, ami a fal és a kéménypillér középréselődött. Mindketten bemásztak az édes, dohos sötétségbe. Egy csokoládé padlódeszka csikordult odakünn. Valaki azt mondta.
9: Hangokat hallottam.
5: Valaki más meg ezt.
2: Aha, lentről. Azt hiszem, a megtévedtek.
9: Úgy emlékszem, azt mondtad, hogy leráztuk őket.
6: Ti ketten, ezt a helyet meg lehet enni. Ide süssetek, meg lehet.
9: Kuss!
5: Aztán még sokkal több csikordulást hallottak, és egy elfojtott sikolyt lentről, ahol az egyik nagy tiszteletű látnok, miután óvakodva bemászott a betört ablakon, rálépett egy az asztal alatt rejtőzködő megtévedt kezére. Hirtelen felhangzott a mágia sűvítése és becsapódása.
6: Basszus!
5: Üvöltötte egy kinti hang.
6: Mások már elkapták, gyerünk!
5: A csikordulás fokozódott, majd váratlanul csend lett. Egy idő után két virág így szólt.
4: Széltoló, azt hiszem, találtam itt egy seprűt a szekrényben.
2: És mi ebben a szokatlan?
4: Kormánya van neki.
5: Odalentről szívtépő sikoltás hallatszott. A sötétben egy varázsló megpróbálta felnyitni a padgyász fedelét. A mosogatókonyha felől érkező robaj az illuminátus mágusok töretlen körének feltűnését jelezte a színen.
4: Mit gondolsz? Miután kutatnak?
6: Fogalmam sincs. De szerintem valószínűleg jobban járunk, ha nem várunk arra, hogy kiderüljön.
5: Vélte elgondolkozva Széltoló. Lehet, hogy igazad van. Széltoló óvatosan kitárta az ajtót. A szoba üres volt. Lábujjhegyen az ablakhoz óvakodott és lenézett. Egyenesen három, az éjfél rendjének fivére felfelé meredő képébe.
7: Ő az!
5: Sietősen visszahúzódott és a lépcsők irányába rohant. Az odalenti jelenet leírhatatlan, ám mivel ez a kijelentés halálbüntetést von maga után második Olaf Quimby uralma óta, jobb, ha mégis megpróbálkozunk vele. Először is. A küzdelembe merült varázslók többsége megkísérelte megvilágítani a színhelyet a legkülönfélébb lángokkal, tűzgolyókkal és varázslatos ragyogásokkal, amitől az általános kivilágítás egy villanófénygyárban tartott diszkóbenyomását keltette, továbbá mindegyikük olyan pozíciót próbált találni, ahonnan beláthatja az egész szobát, ám ő maga nem támadható, és kivétel nélkül mindenki azon igyekezett, hogy ne kerüljön a podgyász útjába, ami már két nagy tiszteletű látnokot szorított sarok, és fenyegetően csattogtatta fedelét, valahányszor valaki megközelítette. Mindezek ellenére azért úgy adódott, hogy egy varázsló felpillantott.
7: Ő az!
5: Széltoló megtorpant, és valami beléje ütközött. Sietve hátra nézett, és elámult, amikor meglátta két virágot seprűnyélen ülve, mely seprű a levegőben lebegett.
10: A boszorka hagyhatta itt!
5: Örvendezett két virág.
10: Igazi, eredeti varázsseprű!
5: Széltoló habozott. Oktani szikrák pattogzottak a seprű sörtéjéből, s ha volt valami, amit igazán utált, hát a magasságot. De még annál is jobban utálta, amikor egy tucat örjöngésig feldühödött rendkívül rossz kedvű varázsló rohan fel a lépcsőkön egyenesen felé, és most éppen ez történt. Na jó, adta meg magát, de én vezetek. Odarúgott csizmaorrával egy varázsló irányába, aki már félúton tartott egy megkötő varázsige kimondásában, és felszökkent a seprűre, ami hirtelen leszágoldott a lépcsőházban, majd tett egy fordulatot fejjel lefelé, amitől Széltoló rémületes módon szemtől szembe került egy éjféli fivérrel. Nagyot visított, és a kormányt görcsösen megrántotta. Ekkor egyidejűleg több dolog következett be. A seprű kilőtt előre, és áttörte a falat. Csokoládé morzsalékok záporát előidézve, a podgyász előre furakodott és megharapta a fivér lábát. Valamint egy különös sivítóhon kíséretében egy nyíl bukkant fel a semmiből, néhány hüvelykel elhibázta Széltolót, és hangos koppanással beleállt a podgyász fedelébe. A podgyász szőrészálán eltűnt. Az erdőmélyi kis faluban az aksámán még néhány tobozt hajított a tűzre, és a füstön keresztül szégyentől piruló tanítványára merett.
11: Egy láda lábakkal? Kérdezte.
10: Igen, mester. Az égből pottyant oda, és rám nézett, válaszolta a tanítvány.
11: Akkor tehát volt szeme ennek a ládának, igaz?
5: Kezdte a tanítvány, majd megzavarodva elhallgatott. Az öreg összeráncolt a szemöldökét.
11: Sokan látták Topaxit, a veres gomba istenét, és ezzel kiérdemelték a sámán nevet, mondta. Néhányan. Skeldét vizionálták, a füstszellemet, őket hívjuk javas embereknek. Egy elenyésző kisebbség abban a megtiszteltetésben részesült, hogy megpillanthatta Umcserrelt, az erdő lelkét, s így módon lélekvezető vált belőlük.
12: De senki se látott egy ládát több száz lábbal, ami szem nélkül nézett rájuk. Az ilyeneket nevezzük idiótának! Az ilyenek...
5: A félbeszakítást egy hirtelen, sikoltásszerű zaj, rövid hóvihar, valamint cikra eső okozta, amiktől a tűz keresztül csapott a sötét kunyhón. Utána egy rövid ideig tartó, nehezen kivehető látomás következett, majd a szemközti fal romba dőlt, és a jelenés eltűnt. A mindezt követő hallgatás hosszúra nyúlt. Azután jött egy kicsivel rövidebb csönd. Végül az aksámán óvatosan feltette a kérdést.
11: Ugye nem láttál az előbb két embert elhussani fejjel lefelé egy seprűnyélen egymásra ordítozva és sikoltozva? Ugye nem?
5: A fiú hidegvérrel nézett vissza.
10: Határozottan nem.
1: az aggasztján felsóhajtott megkönnyebbülésében.
8: Istennek legyen hála, mondta. Én se.
1: A kunyhóban teljes volt az űrzavar, mert a varázslók nem csupán követni akarták a seprűt, de szándékukban állt mindenki mást ebben megakadályozni, és ez számos sajnálatos eseményhez vezetett. A leglátványosabb és minden bizonnyal egyben legtragikusabb az volt, amikor egy látnok megpróbálta hasznát venni 7 mérföldes csizmájának, a varázsigék és egyéb szükséges felkészülés helyes sorrendjének betartása nélkül. A 7 mérföldes csizmák, ahogy már korábban sugalmaztuk, még a legideálisabb körülmények között is a mágia kétes megbízhatóságú formái közé tartoznak. És a látnoknak túl későn jutott eszébe, hogy a lehető legnagyobb körültekintéssel kell olyan közlekedési eszközt igénybe venni, amely hatékonyságát végül is annak köszönheti, hogy az egyik lábat 21 mérföldnyivel helyezi a másik elé. Tél első hóviharai teljes erővel dühöngtek, és a korong nagy részét egy gyanúsan vastag felhőréteg borította. Ennek ellenére madártávlatból a korongvilág aprócska holdjának ezüstös fényénél ez volt a multiverzum látványainak egyik legszebbike. Mérföldek százain át, a Pelemcsabajtól a tengely környéki hegységekig óriási felhőcsóvák kavarogtak, örvénylettek. A hideg kristályos csöndben, a hatalmas fehér csigavonal jegesen szikrázott a csillagok alatt, alig észrevehetően forogva, rendkívül hasonlatosan ahhoz, amikor Isten már megkavarta kávéját, és utána hozzátesz még egy kis tejszínhabot. Mi sem zavarta meg a ragyogó jelenetet, amely a távolban valami kicsi, nagyon-nagyon kicsi tört keresztül a felhő rétegen, párafoszlányokat húzva maga után. A stratoszféra nyugalmában veszekedő hangok hallatszottak messzire, tisztán és élesen.
13: Azt mondta, tudsz ilyesmit vezetni?
8: Nem, én azt mondtam, hogy te nem tudsz.
13: De én még sose ültem ilyenen.
8: Na hát, micsoda meglepetés.
13: Akkor is azt mondta, oda néz, fel az égre.
8: Nem is mondtam.
13: Hát mi történt a csillagokkal?
1: Így történt tehát, hogy két virág és széltoló látták meg elsőként a korongon, hogy mit tartogat a jövő. 1000 mérfölddel mögöttük, a tengelymenti hegyvidéken a mennyek orma az égre döfött,

0: jósló vörös csillag. Olyan, mint a csillogás egy veszett vidra szemgödrében. Kicsi volt, borzalmas és kérlelhetetlen. És nagy Atuin a korongot egyenesen arra felé hurcolta. Széltoló pontosan tudta, mit kell tenni ilyen körülmények között. Felsikított, és lefelé irányította a seprűt. Áldor Málott Vix a nyolcszög közepén állt, s a magasba emelte kezét.
1: Urszháló, ti leptorc, húla, engedelmeskedj!
0: Gyérköd formálódott feje fölött. Oldalvást Ármándra sandított, aki a varázskör szélén duzzogott. A következő rész eléggé imponáló, mondta. Figyelj!
1: Kotbhaj! Kotsam! Hozzám, kicsiny elszigetelt szirtek, és nem kevesebb, mint három hüvelyk magasságú, aggódó egerek szellemei.
2: Mi?
0: Hörrent fel Ármán. Hát igen, ez a rész komoly kutatást igényelt, bólintott Galdor. Főleg az egerek, ugyebár. De hol is tartottam? Ah, igen.
3: Újra felemelte a karját. Ármánd megnyalva ajkát, háborodott elmével leste. A vén bolond tényleg összpontosított, teljesen belemerült a varázsige megzabolázásába, és alig fordított figyelmet rá. Hatalomszavak gördültek át a szobán, visszapattantak a falakról, végül eltűntek szem elől a polcok és üvegek mögé bújva. Ármánd tétovázott. Galdor egy másodpercre lehunyta a szemét. Arca az extázis maszkja volt, ahogy épp kiejtette az utolsó szót. Ármán szóra sem érdemes izmai megfeszültek, ujjai újfent a késnyelére fonottak. Ekkor Galdor kinyitotta fél szemét, oda biccentett, és oldalról olyan erős varázscsapás mért rá, ami a fiatalabb férfit szétterpesztett végtagokkal a falhoz kente. Galdor rákacsintott, és ismét kitárta karját.
1: Hozzám, ó szellemei a...
0: Mire dörgött a menny, robbant a fény, és egy másodpercre teljesen elbizonytalanodtak a természeti törvények, amitől a falak látszólag önmagukba tekeredtek. Aztán Ármánd gyors lélegzetvételt hallott, meg egy folytott tompa puffanást. A szoba hirtelen csöndbe borult. Néhány perccel később Ármánd kikúszott egy szék mögül, s leparolta magát. Elfütyült pár taktust valami felismerhetetlenből, még az is lehet, hogy zeneműből, és túlzott nem törődömséggel az ajtó felé fordult, miközben tekintetét határozottan a plafonra szegezte. Annak az embernek az érdeklődésével, aki még sose látott mennyezetet. A mód, ahogy mozgott, kifejezetten azt sugallta, hogy gyorsasági világcsúcsot kísérel meg gondtalan sétafikálásból. A podgyász ugrásra készen lapult a kör közepén, és egy csattanással kitárta fedelét. Ármánd azonnal lefékezett. Lassan, nagyon-nagyon óvakodva megfordult, előre rettegve a látványtól. A podgyász enyhén levendula illatú, tiszta fehér neműt látszott tartalmazni. Ki tudja miért, valahogy ez volt a legrémületesebb dolog, amit a varázsló valaha is látott. Nos, köszörülte meg a torkát. Te, nem láttál erre felé egy másik varázslót? Esetleg? A podgyász szerét ejtette, hogy még vész jóslóbbnak tűnjék. Nyekerekte Ármánd. Hát akkor rendben is lennénk. Nem, mintha számítana. Határozottan úgy gyűrögette köntöse szegélyét, és rövid ideig tartó, ám intenzív érdeklődést mutatott az öltések részletei iránt. Amikor végül felnézett, a borzasztó láda még mindig ott volt. Hát akkor... Isten veled, mondta, és iszkolt. Még épp idejében sikerült átcsusszannia az ajtón.
4: Széltoló!
0: Széltoló kinyitotta a szemét. Nem, mintha ez sokat segített volna. Csak annyit jelentett, hogy ahelyett, hogy semmit se látott volna, csupán sötétséget, most kizárólag csak fehérséget látott, ami meglepő módon még sokkal rosszabbnak bizonyult.
4: Jól vagy?
5: Nem.
0: Ó. Széltoló felült. Úgy tűnt, hogy egy hó borított a sziklán csücsül. De ez a szikla nem felelt meg a sziklaság általános ismérveinek. Például a kokáért mozgott. Hópelyhek kavarogtak körülötte.
3: Két virág néhány lábbal arrébb guggolt,

0: arcán őszinte aggodalommal. Széltolú felnyögött. Minden porcikája dühös volt rá abból kifolyólag, amit nem régiben tett velük, és panasztételre sorakoztak.
1: Jaj, most mi van?
2: Hát, tudod, amikor repültünk, és én izgultam, nehogy neki menjünk valaminek a viharban, arra te azt mondtad, hogy ebben a magasságban csak is egy sziklával tömött felhőnek ütközhetünk.
1: Igen, és?
2: Honnan tudtad?
0: Széltoló körülnézett.
3: A környezet változatosságától és érdekfeszítőségétől akár egy pingponglabda belsejében is lehettek volna. A szikla alattuk határozottan mozgott, mi több rengett és rázkódott. Végig simított rajta, érzékelve a vésőnyomokat. Amikor fülét a nedves és hideg kőre tapasztotta, szívveréshez hasonló, folytott, ütemes dobbanásokat vélt hallani. Előre kúszott a peremig, és óvatosan kilesett. Abban a pillanatban a szikla épp egy felhőtlen szakasz fölött suhanhatott el, mert halványan ki tudta venni szaggatott élő hegycsúcsok rémítően távoli képét. Messze, messze alant. Összefüggéstelen hangokat adott ki, és visszaaraszolt.
4: Nevetséges, mondta két virágnak. A sziklák nem repülnek. Többek között erről nevezetesek.
2: Talán repülnének, ha tudnának, jegyezte meg két virág. Lehet, hogy ez a szírt éppen most fedezte fel, hogyan kell.
4: Hát akkor reménykedjünk, hogy nem mostanában felejti el, kívánta széltoló erősen.
3: Lekuporodott, átázott köntösét szorosabbra húzta maga körül, és komoran bámulta a környező felhőket.
2: Feltételezte, valahol lennie kell valakinek, akinek van valamicske beleszólása saját életébe, aki reggel felkel és este ágyba bújik azzal a biztos tudattal, hogy nem fog lepottyanni a világ végéről, vagy elszenvedni egy csapatnyi eszelős támadását, vagy felébredni egy ciklán, mely madárnak képzeli magát ezzel, mint egy kilép valós társadalmi helyzetéből. Halványan rém lett neki, hogy valaha ő is ilyen életmódot folytatott.
0: Széltoló beleszimatolt a levegőbe.
3: A szikla sülő zsírtól szaglott. Az illat előről szállt, és egyenesen a gyomrát célozta meg.
4: Érzel valami szagot? Kérdezte.
2: Szerintem szalonna,
3: válaszolta két virág.
4: Élénken remélem, hogy szalonna, mondta Széltoló, ugyanis szándékomban áll megenni.
3: Felállt a remegő sziklán, és szagiránt csetlet botlott, miközben igyekezett valamit kivenni a nedves homályban. Elől, vagyis a szikla belépő élén, aprócska tűz mellett egy alacsony druida ücsörgött törökülésben. Egy négyszögletes, vízhatlan anyagdarabot kötött fejére, amit az álla alatt csomózott meg. A serpenyőben piruló szalonnát bökötte egy díszsarlóval. Köszörülte meg a torkát Széltoló. A druida felnézett, és beleejtette a serpenyőt a tűzbe. Felugrott, támadólag megmarkolta a sarlót, már amennyire valaki képes agresszivitást sugározni egy hosszú, átnedvesedett fehér hálóinkben, megcsöpögő fejkendőben.
2: Figyelmeztetlek, hogy kurtán bánok el a légikalózokkal,
3: mondta, és hatalmasat üsszentett. Szívesen segítünk benne, nézett Széltoló vágyakozva az égő szalonnára. Ez úgy tűnt, megzavarta a druidát, aki Széltoló enyhe meglepetésére egész fiatal volt. Eddig is tudta, hogy legalábbis elméletben létezik ifjú druida is, csak sose képzelte el, milyen is lehet.
2: Akkor ti nem azért vagytok itt, hogy ellopjátok a sziklát?
3: Kérdezte a druida, egy hajszálnyival lejjebb eresztve a sarlót.
2: Még csak azt se tudom, hogy kellene hozzáfogni a sziklalopáshoz,
3: felelte törődötten Széltoló.
2: Elnézést? Szólt közbe udvariasan két virág. Úgy hiszem, ég a reggelije.
3: A druida odanézett, majd csapkodni kezdte a lángokat, bármiféle hatás nélkül. Széltoló a segítségére sietett, aminek eredményeképp jókora adag füst, hamu és kavarodást támadt. De a közös öröm néhány megmentett, noha a meglehetősen elszenesedett szalonnadarabka láttán többet ért, mint a diplomácia teljes fegyvertára.
2: Mégis... Hogy kerültetek ide?
3: Érdeklődött a druida.
2: Legalább 500 láb magasan vagyunk, ha csak nem rontottam el a rúnákat már megint.
3: Széltoló megpróbált nem gondolni a magasságra.
2: Erre jártunk, valahogy ide pottyantunk,
3: mondta.
2: A föld felé zuhanóban, javította ki két virág.
4: A sziklát pont útban repült,
3: tette hozzá Széltoló. Erre rögtön panaszra fakadt a háta.
4: Kösz szépen.
2: Éreztem pár perc, hogy valami örvénylésbe kerültünk, bólintott a druida, akit, mint kiderült, Belafonnak hívtak. Ezek szerint ti voltatok, megborzongott. Most arra már reggel kell legyen. Na, fenébe az előírásokkal, feljebb emelkedünk. Kapaszkodjatok!
4: Mibe? Tekintett szét Széltoló.
2: Nos, elegendő, ha csak úgy nagy általánosságban mutatsz ellenérzést a leeséssel szemben, javasolta Belafon.
3: Előkapott egy nagy vasingát a köntöse alól, és a tűz fölött meglengette sorozatos, ám érthetetlen suhintásokkal. Felhők csapódtak nekik. Egy rémisztő pillanatra érezhetővé vált a nehézkedés, aztán a szikla kibukkant a napsütésbe. Egyensúlyba került alig pár lábbal a felhők felett, a hideg, élénk kék ég alatt. A felhők, amelyek múlt éjjel vérfagyasztóan távolinak, ma reggel pedig borzalmasan nyírkosnak tűntek, most gyapjas, fehér, minden irányba húzódó szőnyeggé alakultak, amiből itt-ott magányos szirtként mered ki egy némely hegyorom.
0: A szikla keltette szél tünékeny örvényekké formázta mögötte a felhőket. A szikla körülbelül 30 láb hosszú és 10 láb széles volt, és kékes.
5: Micsoda lenyűgöző panoráma,
3: suttogta két virág ragyogó szemmel.
2: Mi tart minket a levegőben?
3: Kérdezte Széltoló.
2: A meggyőződés,
3: válaszolta Belafon, kifacsarva köntöse szegélyét.
4: Aha, mondta Széltoló bölcsen.
2: Könnyű őket fenntartani,
3: magyarázta a druida, feltartva egyik hüvelykujját, s karja mentén egy távoli hegy irányába hunyorogva.
2: Landolni nehéz velük. Nem is gondolná az ember, ugye? Lepődött meg két virág. A meggyőződés tartja össze az egész világegyetemet,
3: jelentette ki Belafon.
2: Balondság azt állítani, hogy minden csak a mágiának köszönhető.
3: Széltoló történetesen ekkor pislantott le keresztül a vékonyodó felhő rétegen a behavazott tájra, amely jelentős mélységben terült el alattuk. Tudta, hogy egy őrült társaságába keveredett, de ehhez már hozzászokott. Amennyiben az őrült meghallgatása azt jelenti, hogy esetleg nem fognak lezuhanni. Széltoló már is csupa fül volt. Belafon leült, s lábát lógázta a szikla pereméről.
2: Figyelj csak, nincs miért aggódni, mondta. Ha arra gondolsz, hogy a sziklák nem szoktak repülni, még a végén meghalt téged, elhiszi neked, és akkor rögtön igazad is lesz, érted? Nyilvánvaló, hogy fogalmat sincs a modern gondolkozásról.
3: Úgy tűnik valóban, helyeselt Széltoló elhaló hangon. Minden erejével azon volt, hogy ne gondoljon földön heverő sziklákra. Arra koncentrált, hogy olyan sziklákra gondoljon, amik röbdösnek, mint a fecskék, a súlytalanság tiszta mámorában suhamb a táj felett, az ég felé szállva. És közben rettentően tudatában volt annak, hogy ez rohadtul nem megy neki. A korongvilág druidái büszkék voltak a világegyetem rejtélyeit kutatgató, haladó szellemükre és előre mutató szemléletükre. Természetesen, mint minden druida, ők is hittek az összes életforma alapvető egységében, a növények gyógyító erejében, az évszakok váltakozásának természetes ritmusában, és mindazok eleven elégetésében, akik az előbbiekben felsoroltakhoz nem a megfelelő hozzáállással közelednek. Valamint hosszasan és keményen törték a fejüket a teremtés lényegéről, és az alábbi elméletet agyalták ki. A világegyetem, mondják a druidák, működését tekintve négy alapelv harmonikus egyensúlyán nyugszik, ezen mozgatórugókat imégyen határozhatjuk meg. Vonzás, meggyőződés, bizonytalanság és justse. Ebből következik, hogy a korong kerül kerengő nap, és a hold a meggyőződésnek köszönhetően nem esik le, viszont nem is szakadnak el tőle a bizonytalanság miatt. A vonzástól nőnek a fák, és justse hagyják abba. És így tovább. Néhány druidában felmerült ugyan, hogy az elméletnek akadnak szépséghibái. Ám a rangidős druidák ugyancsak elevenbe vágóan magyarázták el nekik, hogy persze van helye a logikus érvelésnek, az izgalmas tudományos viták ütés és csapásváltásainak, ám ez a hely a következő napforduló tiszteletére gyújtott mágia tetején található.
2: Ha-ha-ha, szóval csillagász vagy, ragyogott fel két virág képe. Na, dehogy,
3: Rázta fejét Belafon, miközben a szikla egy hegygörbületet lebegett lágyan körbe.
2: Computer hardware szakértő vagyok.
4: Mi az a computer hardware?
2: Nos, ez itten,
3: mondta a druida, szandálos lábfejével megütögetve a sziklát.
2: Pontosabban része a hardvernek. Pótalkatrész, most szállítom le. Van valami gond a nagy kőkörökkel az örvényfenségon, legalábbis azt mondják. Ha kapnék egy bronznyakéket, minden olyan felhasználó után, aki nem olvasta el a használati leírást a kézikönyvben, vállat volt.
3: Valójában mi pontosan a haszna egy ilyennek? Kérdezte Széltoló.
4: Bármi jó, ami eltereli a figyelmét a leesésről.
2: Hát például arra jó, hogy például, hogy megállapítsd az év mely szakában vagyunk,
4: válaszolta Belafon.
3: Aha. Úgy érted, ha belepi a hú, akkor biztos tél van?
2: Igen. Illetve dehogy. Úgy értem, tegyük fel, tudni szeretnéd, hogy egy bizonyos csillag mikor kell.
4: Miért? Sugárzott két virág udvarjas érdeklődést.
2: Nos, esetleg tudni szeretnéd, mikor kell elvetni a gabonát,
4: felette Belafon, kissé beleizzadva.
2: Vagy talán...
4: Szívesen kölcsönadom a kalendáriumomat, ha akarod, ajánlotta két virág.
2: Kalendárium?
3: A kalendárium egy könyvecske, ami megmondja neked, milyen nap van ma,
4: magyarázta Széltoló fáradtan.
3: Napra készen, egész az utolsó okkult vonásig.
4: Belafon megmerevedett.
3: Könyv?
4: Ismételte.
2: Úgy érted, papírból?
3: Igen.
2: Nekem ez nem hangzik igazán megbízhatónak,
4: mondta undokoló a druida.
2: Hogyan tudná egy könyv megmondani, milyen nap van? A papír nem tud számolni.
4: Elcsörtetett a szikla elejére, olyan vehemenciával, amitől az egész ijesztően inogni kezdett. Széltoló nagyot nyelt, és odaintette két virágot magához.
0: Hallottál már a kultúrsokról?
2: Az mi?
0: Az, ami akkor következik be, amikor egyesek 500 évet áldoznak arra, hogy egy kőkört működőképessé próbáljanak tenni, és hirtelen megjelenik valaki egy könyvvel, amiben minden napra akad egy lap, meg valami kis csevegős rész, ilyesmik, hogy itt az ideje, hogy elültesd a paszúit meg, a szó elrepül, a sírás megmarad. És tudod, a legfontosabb dolog, amit sose szabad elfelejteni a kultúrsokkal kapcsolatban? Széltoló elhallgatott, hogy lélegzetet vegyen, míg ajkai hangtalanul mozogtak, ahogy igyekezett visszaemlékezni, hol is tartott a mondatban. Az, bökte ki.
2: Mi?
0: Hogy semmiképp se okozd egy olyan embernek, aki épp egy 1000 tonnás sziklát röptet.
4: Elment. Armand óvatosan kikukucskált a láthatatlan egyetem fölé meredő, omladozó kőműves munka egekbe nyúló csúcsának, és a művészetek tornyának egyik pártázatos lőrésén. A mágia oktatóinak és diákjainak csődülete messze alatta bólintott.
3: Biztos?
4: A gazdasági igazgató tölcsért formált tenyeréből és felkiabált.
6: Áttört a tenger felőli kapun és elmenekült 1 órával ezelőtt, uram!
3: Téves, mondta Armand. Ő távozott, és mi menekültünk meg.
0: Nos, akkor akár le is mehetek.
3: Elkapott valakit?
4: A gazdasági igazgató nyelt egyet. Nem volt varázsló, csupán egy kedves, áldott jó természetű férfiú, akinek nem lett volna szabad olyasmiket látnia, amiknek az utóbbi órában szemtanúja volt. Természetesen nem volt szokatlan, hogy kisebb démonok, tarkafények és különféle félig anyagiasult képződések kószáljanak az egyetem területén. De volt valami a podgyász kérlelhetetlen támadásában, amitől inába szállt a bátorsága. Megpróbálni megállítani olyan lett volna, mint kihívni egy gletszert egy barátságos birkózó meccsre.
6: Felfajta a liberális stúdiumok dékánját, uram!
4: Kiáltotta. Armand felderült.
3: Minden rosszban van valami jó is, mormolta.
4: Nekivágott a hosszú csigalépcsőnek lefelé. Egy idő múlva halvány, feszes mosoly ült ki az arcára. A nap határozottan javuló tendenciát mutatott. Rengeteg szervezni való várt rá, és ha volt valami, amit Armand igazán szeretett, hát az a szervezés.
3: A szikla száldogált a magas fennsíkok felett, kiverve a havat az alig pár lábbal alattuk gomolygó förgetekből. Belafon lihegve nyargalt ide-oda, itt felkent egy kis fagyonybarzsamot, ott krétával felrajzolt egy rúnát, míg Széltoló összekucorodott rémületében meg fáradtságában. Két virág pedig aggódott a podgyásza miatt.
6: Egyenesen előttünk!
3: Visította túl a druida a légcsavarszél zaját.
6: Híve! Nézzétek az egek nagy komputerét!
3: Széltoló átlesett az ujjai között. A távoli szemhatáron kirajzolódott egy gigászi konstrukció, amit koncentrikus körökben és rejtélyekhez vezető útvonalakon elrendezett szürke és fekete sziklaoszlopok alkottak. Komor és félelmetes látvány a havas háttér előtt. Egész biztos, hogy emberi lény nem képes születőben levő hegyeket megmozdítani. Egész biztos, hogy egy csapat óriást varázsolt kővé valami.
2: Úgy néz ki, mint egy nagy rakás kő, jegyezte meg két virág.
3: Belafon élőképpé merevedett egy hadonászó gesztus közepén.
2: Mi?
6: Nagyon takaros,
3: tette hozzá sietve a turista. Valami hatásos jelzőt keresgélt.
6: Etnikus,
3: határozott. A druida sértett képpel merett rá.
6: Takaros,
3: förmett a turistára.
6: A szilícium csúcsok diadala. A modern szabadkőműves technológia csodája szerinted takaros?
3: Igen, mondta két virág, akinek szótárában a szarkazmus csupán egy esszel kezdődő tízbetűs szó volt.
6: Mit jelent az, hogy etnikus?
3: Kérdezte a druida.
6: Azt jelenti, hogy imponálóan lenyűgöző,
3: avatkozott közbe Széltoló sietősen.
6: És ha nem haragszol, úgy tűnik, mintha a landolás veszélye fenyegetne.
3: Belafon, akit csak kevéssé sikerült kiengesztelni, megfordult. Széttárta a karjait, és egy sorozat lefordíthatatlan szót rikoltott, majd sértődötten azt dörmögte.
6: Takaros!
3: A szikla lassított, oldalra sodródott egy hóhullámban, majd körözni kezdett a kör fölött. Alant egy druida két csokornyi fagyöngyel integette el a bonyolult leszállási útvonaltervet. Belafon gyakorlottan, alig hallható csattanással tette le a masszív sziklát két óriási, szálegyenes bérc közé. Széltoló megkönnyebbült, hosszú sóhajban, ami azonnal elsietett, hogy búvóhelyet keresse magának, engedte ki az addig bennereket lélegzetet. Egy létre vágódott a szikla oldalának, és a perem fölött felbukkant egy idősödő druida fejbúbja, aki aztán csodálkozó pillantást vetett a két utasra, és Belafonhoz fordult.
1: A francba, épp idejében, mondta.
6: 7 hét múlva nyakunkon a disznólesés éjjelre, és a nyavajás már megint lerohadt. Szia, Zakria!
3: Üdvözölte Belafon.
6: Most meg mi a gond?
1: Minden teljesen befutcsol. Ma például 3 perccel előbbre jelezte a napfelkeltét. Ez a kőkör egy nagy nulla, semmi más!
3: Belafon fáradtságosan leereszkedett a létrán, és ezzel eltűnt a látképből. Az utasok egymásra néztek, majd a belső kőkör tágas, nyílt terére mereztették szemünk.
2: Most mit fogunk csinálni?
3: Kérdezte két virág.
1: Esetleg alhatnánk,
3: indítványozta Széltoló. Két virág ezt meg se hallotta, ellenben lemászott a létrán. A kör körül druidák kis kalapácsokkal ütögették a megalitokat, miközben feszülten hallgatóztak. A gigászi kőtömbök némelyike az oldalán feküdt. Minden druidák tömege vette körbe, akik óvatosan vizsgálták őket és egymással vitatkoztak. Misztikus kifejezések hallatszottak fel oda, ahol Széltoló üldögél.
6: Ugye nem lehet szoftver inkompatibilitás. A kitaposott kacskaringó kántálást kimondottan koncentrikus körökre terveztük, te balra!
7: Azt mondom, indítsuk újra és próbáljuk ki egy szimpla holdszertartást!
6: Oké, a kövek rendben. Persze, csak az univerzum romlott el, mi?
3: Kifáradt agyának ködösségén keresztül Széltolónak felrémlett a rémisztő csillag, amit az égbolton láttak. Múlt éjjel valami igenis hibásan működött a világegyetemben.
1: Egyáltalán hogy került vissza a koromra?
3: Az az érzése támadt, hogy a válaszok a fejében lapulnak. És még egy ennél is kellemetlenebb érzés kezdett felsejleni benne, nevezetesen, hogy valami más is figyeli a lenti jelenetet az ő, mármint Széltoló szemén keresztül. Az ige Előmászott elméjének mélyén lévő rejtek helyéről, egy olyan helyről, ahol a madár se jár nemhogy széltoló, és határtalan pimassággal az előagyába telepedett. Onnan leste az eseményeket. Keresztbe vetett lábakkal, kényelembe helyezkedett, és pattogatott kukoricát majszolt, mármint képletesen persze. Széltoló megpróbálta visszalökni, és a világ eloszlott, mint a buborék, s maradt, mi volt a puszta. Sötétség, egy meleg dohos sötétség, egy kripta sötétje, egy szarkofág belsejének bársonyos feketesége. Vén bőrszaga és ősrégi papír fanyarsága érződött. Papír zizegett. Széltoló meg volt győződve arról, hogy a sötétség teli van elképzelhetetlen borzalmakkal. És persze az a baj az elképzelhetetlen borzalmakkal, hogy túlon túl is könnyű őket elképzelni. Széltoló, szólt egy hang. Széltoló sose hallott még egy gyíkot beszélni, de ha egy gyík beszélni tudott volna, ilyen lett volna a hangja. Mondta. Igen. A hang kuncogott, furán, papírszerűen.
2: Ilyenkor azt szokás kérdezni, hol vagyok?
3: Jegyezte meg.
2: Örülnék neki, ha tudnám?
3: Firtatta széltoló, erősen belebámulva a sötétbe. Most, hogy a szeme hozzászokott, valamit ki tudott venni. Valami nagyon elmosódottat, alig észlelhetőt, puszta körvonalat a levegőben. Valami furán ismerőset.
2: Na jó,
3: törődött bele.
2: Hol vagyok? Álmodsz. Kérem szépen, nem ébredhetnék fel? Most rögtön, azonnal!
8: Nem,
3: felelt egy másik hang. Épp oly öreg és száraz, mint az előző, ám kissé más.
2: Valami nagyon fontosat kell mondanunk neked,
3: szólalt meg egy harmadik hang, ha lehet még hullaszárazabban, mint a korábbiak. Széltoló értetlenül bólogatott. Elméje hátterében ott lappangott az ige, és óvakodva lesett ki a varázsló spirituális válla mögül.
2: Sok gondot okoztál nekünk, ifjú széltoló,
3: folytatta a hang.
2: Leesni a világ széléről anélkül, hogy gondolnál más emberekre is? Mondhatom, roppant helytelen. Tudod te, hogy miattad komolyan el kellett torzítanunk a valóságot?
8: Na hát.
2: És most egy nagyon fontos feladat vár rád.
8: Igen? Remek!
2: Sok évvel ezelőtt úgy intéztük, hogy egyikünk a te fejedben lejjen menedéket, mert előre láttuk az eljövendő időt, amikor neked nagyon jelentős szerepet kell betöltened.
8: Nekem? Miért?
9: Mert mindig elfutsz,
3: válaszolta a hangok egyike.
9: És az jó, túlélő típus vagy.
8: Túlélő? Hát legalább 100-szor csak nem kinyírtak.
9: Pontosan.
2: De ha egy mód van rá, igyekezz nem leesni a korongról legközelebb, jó? Ilyesmiről többet hallani se akarunk.
8: Ki ez a mi egész pontosan?
3: Kérdezte széltoló. Zizegés hallatszott a sötétben.
1: Kezdetben vala az ige,
3: mondta egy száraz hang közvetlenül a háta mögött.
2: De hogy a tojás,
3: igazította ki egy másik hang.
2: Határozottan emlékszem, a világ egyetem nagy tojása, kicsi gumiszerű.
9: Valójában mindketten rosszul tudjátok. Biztos vagyok abban, hogy az ős slime volt a kezdet.
3: Megszólalt egy hang széltoló térd magasságában.
2: Nem, az később jött. Az első volt a firmamentum. Rengeteg firmamentum. Eléggé ragacsos, mint a vattacukor. Igazából túl szirúpos.
1: Arra az esetre, ha valakit véletlenül érdekel,
3: vágott közbe egy recsegő hang széltoló balján.
1: Mindnyájan tévedtek. Kezdetben vala a torok közörülés.
2: Aztán az ige!
1: Már bocsánat, a slime!
10: Kifejezetten gumiszerű szerintem.
3: Csend lett. Majd egy hang óvatosan azt mondta.
9: bárhogy is volt, mi mind jól emlékszünk rá.
2: Úgy van.
9: Pontosan.
10: Úgy.
9: Igen. És a mi feladatunk gondoskodni arról, hogy semmi borzasztó ne történhessék vele. Széltoló.
4: Széltoló a sötétbe sonnított. Volnátok olyan szívesek elmagyarázni, miről beszéltek? Papírzizegésszerű sóhaj hallatszott.
2: Na, ennyit a metaforákról, legyintett a hangok egyike. Ide figyelj, rendkívül fontos, hogy megoltalmazd az igét a fejedben, és visszahozzad hozzánk a kellő időben, hogy a legmegfelelőbb pillanatban ki lehessünk mondva. Érted?
4: Széltoló azt gondolta, ki lehessünk mondva. Derengeni kezdett neki, hogy a körvonal előtte mi is valójában. Írás egy lapon alulnézetből. Az oktávóban vagyok benne? Kérdezte.
0: Egy bizonyos metafizikai értelemben, vetette oda a hangok egyike fokhegyről. Közeledett. Széltoló érezte a lapozás száraz szelét pont az orra előtt. Mire fel? Elfutott.
3: A magányos vörös pötty ragyogott a körülötte levő tenyérnyi sötétségben. Ármánd nem tudott megszabadulni az érzéstől, valamint még a rendvezetőjévé történt beiktatáshoz öltött ünneplőjétől sem, hogy a csillag nőtt egy kicsit, miközben figyelte. Borzongva fordult el az ablaktól.
0: Nos, mondta. Ez egy csillag, jelentette ki a csillagjóslás professzora.
9: Azt szem.
3: Azt szed? Az asztrológus idegesen összerezzent. A láthatatlan egyetem csillagvizsgálójában álltak, és a láthatáron feltűnt cseppnyi rubinvörös tűhegy ugyanolyan baljóslatúan hunyorgott rá is, mint újdonsült főnökére.
0: Nos, tudja, uram, a lényeg az, hogy mindig is úgy hittük, a csillagok többé-kevésbé épp olyanok, mint a napunk. Úgy érted, kb. Egy mérföld átmérőjű tűzgömbök?
9: Igen, igen, de ez az új. Nos, ez nagy.
0: Nagyobb, mint a nap? Kérdezte Ármán.
3: Mindig is imponálónak talált egy mérföldszéles tűzgolyót, bár elvi alapokon ellenezte a csillagokat. Az egész égboltot összerendetlenítették.
9: Hát, sokkal nagyobb,
3: bökte ki nehézkesen a csillagjós.
0: Esetleg nagyobb, mint nagy Atuin feje?
3: Az asztrológus nyomorultul érezte magát, annak is látszott.
0: Nagyobb, mint nagy Atuin és a korong együttesen.
9: Ellenőriztük, majd gyorsan hozzátette, és meglehetősen biztosak vagyunk benne.
0: Hát, az tényleg nagy.
3: Értett egyet Ármánd. Az emberben még az óriási szó is felötlik.
0: Masszív!
3: Sietett hozzájárulni a csillagjós. Ármánd járkálni kezdett fels alá az obszervatórium mozaik padlatán, amin a korong állatövi jegyei díszelektek. 64 volt belőlük, Vézentől a duplafejű kengurutól Gahuluig a tulipántos vázáig. Ez egy csillagi egy valami egész hihetetlen vallási jelentőséggel, ám jelentése sajna már a múlt ködébe vész.
4: Hirtelen megtorpant. Mubbó a hiéna kék és arancsempékből kirakott jele fölött, és sarkon fordult.
0: Neki fogunk menni? Kérdezte.
9: Attól tartok, uram, igen.
3: Válaszolta az asztrológus.
4: Ármánd
3: néhány lépést tett előre, elgondolkozva simogatta szakállát. Újra megállt. Ezúttal Okidzsoki, az utazó ügynök és a mennyei petrezselyem holtszarván.
0: Nem vagyok szakértője az ilyen ügyeknek, mondta, de úgy képzelem, ez nem lesz valami jó dolog, igaz?
9: Valóban nem, uram.
0: Roppant forróak ezek a csillagok, mi?
3: A csillagjós nagyot nyelt.
9: Igen, uram.
0: Elégünk?
9: Végső soron.
0: Természetesen előtte még lesznek korongrengések, meg szökőár, megszűnik a tömegvonzás és a légkör.
9: Valószínűleg elillan.
3: Egy szóval a helyén való szervezettség teljes hiánya.
0: Az asztrológus habozott, majd beadta a derekát.
4: Úgy is mondhatjuk, uram.
0: Az emberek pánikba fognak esni?
4: Attól tartok csak rövid időre, uram.
0: Mondta Ármánd, áthaladva az esetleg kapu fölött, szabályosan körözve a mennyországi tehén felé. Felsandított a horizonton villogó vörösségre. Úgy tűnt, meghozta döntését.
3: Nem vagyunk képesek lokalizálni széltolót, mondta. És ha őt nem találjuk meg, nincs meg az oktávó 8. varázsigéje sem. Ám úgy hisszük, hogy muszáj felolvasni az oktávót, hogy elhárítsuk a katasztrófát. Ugyan mi másért hagyta volna hátra a teremtő?
2: Lehet, hogy csupán feledékenységében,
0: sugalta a csillagjós. Ármánd rámerett. A többi rend innentől a tengelyig minden földet végigkutat, folytatta ujjain számlálva a tételeket, mert észszerűtlennek tűnik, hogy valaki berepüljön egy felhőbe, ám ne jöjjön ki belőle.
2: Ha csak nem volt tömve sziklával,
0: próbálta könnyedebbé tenni a hangulatot az asztrológus egy eléggé vacak, és mint kiderült, teljesen sikertelen viccel.
3: Tehát le kellett szállnia valahol. De vajon hol? Kérdezzük magunk.
0: Hol? Vajon hol? Visszhangozta a csillagjós lojálisa.
3: És akkor a követendő eljárás azonnal önként adódik számunkra.
0: Az asztrológus megpróbált lépést tartani a varázslóval, ahogy az átmasírozott a két kövér kuzinon.
3: Mégpedig a milyen eljárás?
0: A csillagjós felpillantott. Egyenesen Ármánd tekintetébe, ami oly szürke és lágy volt, mint az acél.
3: Hát, abba hagyjuk a keresést?
0: Bátorkodta.
3: Pontosan! Hasznát vesszük a teremtőtől kapott ajándéknak az utolsó cseppig.
4: Lenézünk, és mit látunk?
0: Az asztrológus lélekben hangosan felnyögött.
4: Lenézett.
2: Padlólapokat?
0: Merészelte kétségbeesésében.
4: Padlólapok. Valóban, amik együtt mit képeznek?
0: Ármánd várakozást teljesen várt.
2: A zodiákost,
0: kockáztatta meg a csillagjós egy végsőkig elszánt férfiú.
4: Úgy van.
3: Ebből következik tehát, hogy nincs is másra szükség, csupán fel kell állítsuk széltoló hajszálpontos horoszkópját, s már is tudni fogjuk, hol tartózkodik.
0: Az asztrológus úgy vigyorgott, mint az, aki miután hosszan dzsiggelt futóhomokon hirtelen szilárd talajt érez a lába alatt.
3: Szükségem lesz a pontos születési időre és helyre,
0: mondta.
3: Ó, semmi gond. Kimásoltam az egyetem kartotékjaiból, mielőtt idejöttem.
0: A csillagjós a homlokát ráncolva megvizsgálta a jegyzeteket. Keresztül ment a helyiségen, és kihúzott egy táblázatokkal teli fiókot. Újra megnézte a feljegyzéseket. Felkapott egy bonyolult körzőt, és a grafikonok fölött néhány hókusz-pókuszt írt a levegőbe. Megragadott egy kis sárgaréz asztrolábiumot, óvatosan felkurblizta, miközben a foga között fütyűrészett. Aztán megfogott egy darab krétát, és néhány számot firkált a fali táblára. Eközben Ármánd az új csillagot bámulta. Azt gondolta.
2: A csorti piramis felirata szerint, aki együtt kimondja mind a 8 varázsigét, amikor a korong végveszélybe kerül, el fogja nyerni szíve minden vágyát. És ez oly hamar lesz.
0: Meg azt is gondolta.
2: Emlékszem széltolóra. Emlékszem, nem ő volt az a nyiszlett fiú, az örökös osztály utolsó, amikor még az iskolapadban ültünk, aki minden ízében antimágikus volt. Kerüljön csak elibém, s meglátjuk, ki kaparintja meg a 8.
0: Az asztrológus egy folytott hinnyét marmolt. Ármán sarkon pördült.
3: Nos, rendkívüli horoszkóp,
0: mondta a csillagjós lélegzett visszafojtva.
2: Noha egy csöppet fura.
3: Milyen szempontból fura?
2: Széltoló, a halavány csillagok csöpnyi unalmas halmaz a csillagzat alatt született, ami
3: Mint ön is tudja, a rebdeső jávorszarvas és a csupagubanc zsinek csillagképek között található. Azt rebesgetik, hogy még az ősidők bölcsei se tudtak soha semmi érdekeset mondani erről a csillagképről, ami, igen, folytasd, hörrent Armand ingerlékenyen. A hagyományok szerint ebben a jelben születnek a saktáblakészítők, a hagymaárusok, a kevéssé jelentős vallásos plasztik ikonok gyártói, valamint az unra allergiás egyének. Egyáltalán nem varázslónak való csillagjel. Amikor széltoló világra jött, a mennyek ormának árnyéka, nem óhajtom hallani az összes mechanikus részletet, morogta Armand, csak a horoszkópját mond.
4: Az asztrológus, aki eddig kifejezetten élvezte a dolgot, mélyet sóhajtott, és elvégzett néhány további számítást.
3: Nos, jól van, mondta. A következőképpen hangzik. A mai nap kiválóan alkalmas új barátok szerzésére. Egy jó tettnek előre láthatatlan következményei lehetnek. Ne bosszants fel egyetlen druidát se, hamarosan különleges utazásban lesz részed. Szerencsehozó ételed az apró barka. Azok az emberek, akik kést szegeznek a torkodnak, valószínűleg rosszat akarnak neked. Utóirat, a druidákat nagyon is komolyan gondoljuk.
4: Druidák, merengett Armand. Nocsak.
3: Jól vagy?
4: Kérdezte két virág.
3: Széltoló kinyitotta a szemét, sietve felült, és megragadta két virág ingét.
4: El akarok menni innen, mondta sürgetően. Most azonnal.
3: De hamarosan kezdődik egy szertartás. Ősi hagyományok szerint.
4: Nem érdekel, milyen ősi. Tisztes macska követ akarok érezni a talpam alatt. Be akarom szívni a jó öreg pöcegödrök ismerős szagát. Oda akarok menni, ahol hemzsegnek az emberek, a tüzek, a tetők, a falak és egyéb ilyen barátságos dolgok. Haza akarok menni!
3: Kétségbe esett vágyódást érzett Ankh-Morpork füstös, gőzölgő utcái után, amik mindig tavasszal hozták legjobb formájuk, amikor a mézgás fényesség az Ankh folyó zavaros vizén sajátosan irizált, és az ereszek felől csupa madárdal zengett, vagy legalábbis a madarak ritmusos köhögése. Könnycsebb gördült szeméből, ahogy visszaemlékezett a megmagyarázhatatlan fényjátékra a kisistenek templomán, ezen az ismert és jellegzetes helyi tájékozódási ponton. Összeszorult a torka, ahogy felidézte a sült halas bódét a Szemétdomb utca és a dörzsölt feltalálók útjának kereszteződésében. Az ott árusított uborkákra gondolt. Nagy, zöld, üvegük alján megbúvó izékre, amik vízbe fulladt bálnákra hasonlítottak. Az uborkák a távolból szólították széltolót, megcsillantva előtte a lehetőséget, hogy befogják őt mutatni a szomszédos üvegben pácolódó savanyú tojásnak. A kényelmes szénapadlásokra gondolt a béristálókban, az ottani meleg rácsozatokra, ahol oly sok éjszakát eltöltött. Ostoba módon néha elégedetlenkedett, és pofákat vágott arra az életre. Hihetetlennek tűnt, de annak idején unalmasnak találta.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

aki bejárta a világot. Ismertem egy öreg urat, aki bejárta szinte az egész világot. Látta, mit a földön ember csak láthat, pontosabban, mint látni érdemes. A rákos patak medrében a hajnal, a kormos lábnyomát, a tűzfalakon, a fáradtság végtelen vonulását, a szelszámládás szatyros árnyakat, de nem csupán az angyalföldet, dehogy. Ismerte Józsefváros valamennyi odvas kapuját, s a gyulladt szemű házmestereket, kik a föld alól hosszú alsónadrágban és papucsban buktak föl bérkaszárnya szellemek, és ismerte néha már arra gondolt, kezet kellene nyújtani neki az egyetlen budai tulipánfát, s azt a kéményekkel békét kötő ecetfát a ferencvárosi bérház asszony sikolytól lucskos udvarán, s még mennyi táj, mennyi feledhetetlen világrész, bosnyák téri piac, sikátorai, a lóhús mészárszék, s a káposztás hordók sorfala az ősz csöpögő eresze alatt, a délutáni utcák áradása, s a hullámok közt imbolygó sziget, a Klauzáltér, ahol ha föltűnt, jön már a mi gibicünk, kiáltottak a snapszlizó csarnoki ládadobálók, s a világjárni fáradt öregek, kiknek szemében 64 sakkocka, kitelt az élet, annyi a világ, s ki tudná felsorolni talán még ő sem, hol s merre még, hiszen oly otthonos egy tájakon, hogy szinte egy időben a hajnalban nyitó macskaszagú kávémérésben s a telekitér rozsdát okádó ószeres bódéi s Margit-sziget platányai között. Margit-sziget, ott látta Krúdit egyszer, mint fenséges lassú mondatai, sétált oly fenséges lassúan, a többi már, s a többi, meg s a többi, meg s a többi, meg s a többi csupán.

Vágta fenn a halászbástyán, mikor már a nap lement. Esti csókját takarta-e árnyával a parlament? Tudja, hogy éjszaka egy árkád mélyen mély sötét? Mit tud Pestről, aki mindezt nem próbálta még? Góboroljon vélem át egy éjszakát, Pest megér egy estet.

0: szívünk felett az éjszakából csupán a hit nincse világ. Tartson hát össze titeket, a hitre nincs a szer. Legyen a szíved egyszerű, ború után jön a derű, a nyár jön a tavasz után, s viszont az ősz a nyár. Akárhogy van, s akármiképp, a vers csak akkor szép, ha szép, piros fedél, fehér anya, és ha nem szép, akkor csúnya. Mert a szívben érzés lakik, az Isten tudja hányadik, s az érzés tiszta dal kíván, bizony szép tiszta dal. Kicsim kunyhóban szereted, szeressétek a gyermeket, e szent karácsony ünnepén önöknek ezt kívánom. Mert bíbor bársony vendégség, nél jobb egy napi egészség, opász noje van se nagnuti, kéretik nem dohányozni.
1: A költőt kérdik, miért nem ír verset. 1930. szilveszter. Nehány sor elmosódott, aztán az ujjam gémberedett, bal kézzel ezt, a jobbal tartom a kormányt, nagyon csikorog, a szárnyakról vastag jégcsapok, a motor nem tudom bírja-e, furcsán horkol itt bent, szörnyű hideg, nem tudom milyen magasan lehetek, vagy mélyen, vagy messze, közel, távol, üres. Minden mérőeszközöm befagyott. Az a Lessing-féle súlymérő, meg az akadémi finom szerkezet, meg a marinetti inga. Gondolom mégis magasan, mert a pingvinek nem kapják fejüket fel, ahogy Ferdén sivít, hasítja a csilingelő északi fényt fölöttük légcsavaron. Már nem hallanak. Itt nincs jel. Lent valami sziklavidék. Új föld. Ismeretlen. Leírták. Kicsoda? Talán Scott, Stringer, Byron, Leocardi? Nem tudom. Bevallom, nem is érdekel. Fázom. Keserű, szörnyű keserű ennek a híd levegőnek az íze. Lehet, hogy az orrom vére eredt el. Éhes vagyok. Kétszer sültem, kifogyott. Valami ismeretlen csillag hunyorít, amerre pislogok éppen. A fókaszelet megromlott.

Álló! Senki se hallja kivert varjú társát, engemet itt. Az imént zörrent valami rádióm rozsdás idegén. Hallom, D. kolléga szép jelzőt talált a banárkikötőben, C. meg új szóvirágot fedezett fel két rím között, a szerelem szorosban jelenti a társaság. Gratulálok! Majd elmondom, amit... Majd, ha leszállok, hazaérek, amit itt éreztem, csak akkor mondhatja el, ha kikerül az utazó. De kikerül-e? Most ezt a pár kusza sort bedugaszolom az üres boros palackba, és a palackot lehajítom. Kockavetés. Tetves gyöngyhalász, ha találja, dobja szemétre törtívű kagylót. De betűt látó tengerész kezébe, ha kerül, ím általa üzenem, itt vagyok, az elhagyatottság 30. szélességi, a szégyen 100. hosszúsági, s a fogat összeszorító dac végső magassági fokán, valahol messze vidéken. És kíváncsi vagyok, lehet-e még jutni előtt?

gondolatok a könyvtárban. Hová lépsz most, gondold meg, ó tudó. Az emberiségnek elhányt rongyain komor betűkkel, mint a téli éj, leírva áll a rettentő tanulság. Hogy míg nyomorra milliók születnek, néhány ezernek jutna üdv a földön, ha Isten ésszel, angyal érzelemmel használni tudnák éltött napjait. Miért, de lomb, hogy mint lyuk a gyepen legeljünk rajta, s léha tudománytól zabáltan elhenyéljük a napot, az Isten napját, nemzet életét? Miért, de lomb, szagáról ismerem meg az állatember minden bűnét. Erény van írva e lapon, de egykor zsivány ruhája volt, s amott az ártatlanság boldog napjai egy eltépett szűz gyönge öltönyén, vagy egy dühös bujának pongyoláján. És itt a törvény véres lázadók, hamis bírák és zsarnokok mezéből tehénre mosdott könyvnek lapjai. Emitt a gépek számok titkai, de akik a ruhát elszaggatták, hogy majd belőle csinos könyv legyen, számon kívül maradtak. Ixion bőszült vihartól űzött kerekén, örvény nyomorban, vég nélkül kerengén. Az őrült ágyán bölcs fej álmod. A csillagászat egy vakkoldús asszony candrái léri a világot. Világ és vakság egy hitvány lapon. Könyv lett a rabnév gyábák köntöséből, s most a szabadság és a hősi kor beszéli benne nagy történetét. Hűség, barátság, aljas hitszegők húnyáiból készült lapon regény. Irtózatos hazugság minden. Az írt betűket a sápat levél halotti képek árvoztatja el. Országok rongya, könyvtár a neve. De hát hol a könyv, mely célhoz vezet? Hol a nagyobb rész boldogsága? Mente a könyv

Által a világ elé. Ment, hogy minél dicsőbbek népei, salakjok annál borzasztóbb legyen, s a rongyos ember bőszült kebele dögvészt csóhajtson a hír nemzetére. De hát ledöntjük, amit ezredek ész napvilága mellett dolgozának, a bölcsek és a költők műveit, s mit a tapasztalás aranybányáiból kifejtett az idő. Hány fényes lélek tépte el magán, virrasztott a szív égő romja mellett, hogy tévedt, sújtott embertársinak irányt adjon, s erőt, vigasztalát. Az el nem ismert érdem hősei, kiket midőn már elhunytak, s midőn ingyen tehette, csúfos háladattal kezdett imádni a galád világ. Népboldogító eszmék vértanúi, ők mind a többi rongykereskedővel, ez únt fejek sem megkorhat szívekkel, rossz szenvedélyek oktatóival, ők mind együtt, a jók a rossz miatt, egy mágja üszkén elhamvadjanak. Nem, amit mondtam, fájdalom volt, hogy annyi elszánt lelkek fáradalma, oly fényes elmék a sár fiait a süllyedéstől meg nem mentheték, hogy még alig bír a föld egy zúgot, egy kis virányt a puszta homokon, hol legkelendő nép az emberi, hol a teremtés ős jogai enéhez ember advát örökül, kivéve aki feketén született, mert az baromnak tartják-e dicsőt, s az Isten képét szíjjal ostorozzák. És mégis fáradozni kell. Egy újabb szellem kezd felküzdeni, egy új irány tör át a lelkeken. A nyers fajokba tisztább érzeményt, s gyümölcsözőbb eszméket oltani, hogy végre egymás szívben átkarolják, s uralkodjék igazság, szeretet, hogy a legalsó pór is kunyhajában mondhassa bizton, nem vagyok magam, testvérim vannak, számos millió, én védem őket, ők megvédnek engem. Nem félek tőled, sors, bármit akar. Ez miért csüggetni nem szabad. Rakjuk le hangyaszorgalommal, amit agyunk az ihlet órákban teremt. S ha összehordtunk minden kis követ, építsük egy újabb forbábelét, míg oly magas lesz, mint a csillagok. Ha majd benézünk a menny ajtaján, kihallhatók az angyalok zenéjét, és földi vérünk minden cseppjei magas gyönyörnek lángjától hevülnek. Menjünk szét, mint a régi nemzetek, és kezdjünk újra tűrni és tanulni. Ez hát a sor, és nincs vég semmiben. Nincs, és nem is lesz, míg a föld ki nem hal, s meg nem kövülnek élő fiai. Mi dolgunk a világon? Küzdeni és tápot adni lelki vágyainknak. Ember vagyunk, a föld és az ég fia. Lelkünk a szárny, mely ég felé viszen. S mi ahelyett, hogy törnénk föl felé, unatkozzunk, sitvány madárgyanánt, posvány iszapját szopva éldegéljünk. Mi dolgunk a világon? Küzdeni erőnk szerint a legnemes betért. Előttünk egy nemzetnek sorsa áll. Ha azt kivívtuk a mély süllyedésből, s a szellemharcok tiszta sugaránál, olyan magasra tettük, mint lehet, mondhatjuk érvén őseink porához. Köszönjük élet áldomásidat! Ez jó mulatság! Férfi munka volt!

lépsz most. Gondold meg, ó tudós! Az emberiségnek elhánt rongyai komor betűkkel, mint a téli ég, leírva áll a rettentő tanulság. Hogy míg nyomorra milliók születnek, néhány ezernek jutna üdv a földön, ha istenésszel, angyalérzelemmel használni tudnák értek napra. Miért elom, hogy mint jó a gyepen, legeljünk rajta, s léha tudománytól zabáltan elhenyéljük a napot, az Isten napját, nemzet életét. Miért elom? Szagáról ismerem meg az állatember minden bűnét. Erény van írva e lapon, de egykor zsivány ruhája volt. S amott az ártatlanság boldog napjai egy eltépet szűz gyönge öltönyén, vagy egy dühös bujának pongyoláján. És itt a törvény, véres lázadók, hamis bírák, és zsarnokok mezéből fehérre mosdott könyvnek lapjai. Emitt a gépek számok titkai, de akik a ruhát elszaggaták, hogy majd belőle csinos könyv legyen, számon kívül maradtak. Ixion bőszült vihartól űzött kerekén örvény nyomorban vég nélkül kereng. Az őrült ágyán bölcs fej álmodik. A csillagászat egy vakkoldús asszony szondráin méri a világokat. Világ és vakság egy hitványlapon. Könyv lett a rabnép gyávák köntöséből, s most a szabadság és a hősi kor beszéli benne nagy történetét. Hűség, barátság, aljas hitszegő gúnyáiból készült lapon regél. Irtózatos hazugság mindenütt. Az írt betűket a sápat levél halotti képe kárhoztatja el. Országok rongya, könyvtára neve. De hát hol a könyv, mely célhoz vezet? Hol a nagyobb rész boldogság? Ment-e a könyvek által a világ elét? Ment, hogy minél dicsőbbek népei, s alakjok annál borzasztóbb legyen, s a rongyos ember bőszült kebelet dögvészt sóhajtson a hír nemzetére. De hát ledöntsük, amit ezredek észnapvilága mellett dolgozának, a bölcsek és a költők műveit, s mit a tapasztalás aranybányáiból kifejtett az idő. Hány fényes lélek tépte el magát, virrasztott a szív égő romja mellett, hogy tévedt, sújtott embertársinak irányt adjon, s erőt, vigasztalást. Az el nem ismert érdem hősei, kiket midőn már elhunytak, s midőn ingyen tehette, csúf háládattal kezdett imádni a galád világ. Népboldogító eszmék vértanúi, ők, minde többi rongykereskedővel ez únt fejek, se megkorhat szívekkel, rossz szenvedélyek oktatóival, ők mind együtt a jók a rossz miatt egy mágia üszkén elhamvadjanak. Ó, nem, nem. Amit mondtam, fájdalom volt, hogy annyi elszánt lelkek fáradalma, oly fényes elmék a sárfiait a süllyedéstől meg nem mentheti. Hogy még alig bír a föld egy zugot, egy kis virányt a puszta homokon, hol legkelendőbb név az emberé, hol a teremtés ősi jogai enyéhez ember advák örökül, kivéve aki feketén született, mert azt baromnak tartják-e dicsők, s az Isten képét szíjjal ostorozzák. És mégis fáradozni kell.
egy újabb szellem kezd felküzdeni, egy új irány tör át a lelketen, a nyers fajokba tisztább érzemét, s gyümölcsözőbb eszméket oltani, hogy végre egymást szívben átkarolják, s uralkodjék igazság, szeretet, hogy a legalsó póris kunyhajában mondhassa bizton, nem vagyok magam, testvérim vannak számos milliók, én védem őket, ők megvédnek engem. Nem félek tőled, sors, bármit akarsz. Ez az, miért csüggedni nem szabad. Rakjuk le hangyaszorgalommal, amit agyunk az ihlet órákban teremt. S ha összehordtunk minden kis követ, építsük egy újabb korbábelét, míg oly magas lesz, mint a csillagok. S ha majd benéztünk a menny ajtaján, kihallhatók az angyalok zenéjét, és földi vérünk minden cseppjei magas gyönyörnek lángjától hevültek. Menjünk szét, mint a régi nemzetek, és kezdjünk újra tűrés tanul. Ez hát a sors, és nincs vég semmiben. Nem is lesz, míg a föld ki nem hal, s meg nem kövülnek élő fiai. Mi dolgunk a világon? Küzdeni, és tápot adni lelki vágyainknak. Ember vagyunk, a föld s az ég fia. Lelkünk a szárny, amely ég felé vizen, s mi ahelyett, hogy törnénk fölfelé, unatkozunk, hitvány madárgyanánt posvány iszapját szopva éldegél. Mi dolgunk a világon? Küzdeni, erőnk szerint a legnemesbekért. Előttünk egy nemzetnek sorsa áll, ha azt kivívtuk a mély csüllyedésből, s a szellemharcok tiszta sugaránál olyan magasra tettük, mint lehet, mondhatjuk térvén őseink forához. Köszönjük élet áldomásidat! Ez jó mulatság! Férfi munka.

Hörös Marti Mihály, Gondolatok a könyvtárban. Hová lépsz most, gondold meg, mint tudós. Az emberiségnek elhányt rongyain komorbetűkkel, mint a téli éj, leírva áll a rettentő tanulság, hogy míg nyomorra milliók születnek, néhány ezernek jutna üdv a földön, ha istenésszel, angyalérzelemmel használni tudnák éltök napjait. Miért, elom, hogy mint jó a gyepen legeljünk rajta, s léha tudománytól zabáltan elhenyéljük a napot, az Isten napját, nemzet életét? Miért, elom? Szagáról ismerem meg az állatember minden bűneit. Erény van írva e lapon, de egykor zsivány ruhája volt, s amott az ártatlanság boldog napjai egy eltépet szűz gyönge öltönyén, vagy egy dühös bujának pongyoláján. És itt a törvény, véres lázadók, hamis bírák és zsarnokok mezéből fehérre mosott könyvnek lapjain. Emitt a gépek s számok titkai. De akik a ruhát elszaggaták, hogy majd belőle csinos könyv legyen, számon kívül maradtak. Ixion bőszült vihartól űzött kerekén, örvény nyomorban vég nélkül kerengők. Az őrült ágyán bölcsfej álmodik. A csillagászat egy vakkoldus asszony szondráin méri a világokat. Világ és vakság egy hitványokon. Könyv lett a rabnéps gyávák köntöséből, s most a szabadság és a hősi kor beszéli benne nagy történetét. Hűség, barátság, aljas hitszegő gúnyáiból készült lapon regél. Írtózatos hazugság mindenütt. Az írt betüket a sápat levél halotti képek árhoztatja el. Országok rondja, könyvtára neved. De hát hol a könyv, mely célhoz vezet? Hol a nagyobb rész boldogsága? Ment-e a könyvek által a világ elébb? Ment, hogy minél dicsőbbek népei, salakjok annál borzasztóbb legyen, s a rongyos ember bőszült kebele dögvészt sóhajtson a hír nemzetére. De hát ledöntsük, amit ezredek észnap világa mellett dolgozának, a bölcsek és a költők műveit, s mit a tapasztalás aranybányáiból kifejtett az idő. Hány fényes lélek tépte el magát, virrasztott a szív égő romja mellett, hogy tévedt, sújtott embertársinak irányt adjon, s erőt, vigasztalást. Az el nem ismert érdem hősei, kiket midőn már elhunytak, s midőn ingyen tehette, csúfos háladattal kezdett imádni a galád világ. Népboldogító eszmék vértanúi, ők mind e többi ronykereskedővel, ez únt fejek, se mekkorhat szívekkel, rossz szenvedélyek oktatóival, ők mind együtt, a jók a rossz miatt, egy mágia üszkén elhamvadjanak. Ó, ne! Ne! Amit mondtam, fájdalom volt, hogy annyi elszánt lelkek fáradalma, oly fényes elmék a sárfiait a süllyedéstől meg nem mentheti. Hogy még alig bír a föld egy zúgot, egy kis virányt a puszta homokon, hol legkelendőbb név az emberé, hol a teremtés ősi jogai e névhez ember advák örökül, kivéve aki feketén született, mert azt baromnak tartják e dicsők, s az Isten képét szíjjal ostorozzák. És mégis, mégis fáradozni kell. Egy újabb szellem kezd felküzdeni, egy új irány tör át a lelkeken. A nyers fajokba tisztább érzemény, s gyümölcsözőbb eszméket oltani, hogy végre egymást szívben átkarolják, s uralkodjék igazság, szeretet. Hogy a legalsó pólis kunyhajában mondhassa bizton, nem vagyok magam, testvérim vannak, számos milliók, én védem őket, ők megvédnek engem, nem félek tőled, sors, bármit akarsz. Juhu!
Ez az, miért csüggedni nem szabad. Rakjuk le hangyaszorgalommal, amit agyunk az ihlet órákban teremt, s ha összehortunk minden kis követ, építsük egy újabb kor Bábelét, míg oly magas lesz, mint a csillagok. S ha majd benéztünk a menny ajtaján, kihallhatók az angyalok zenéjét, és földi vérünk minden cseppjei magas gyönyörnek lángjától hevültek, menjünk szét, mint a régi nemzetek, és kezdjünk újra tűrni és tanulni. Ez hát a sors, és nincs vég semmiben, nincs, és nem is lesz, míg a föld ki nem hal, s meg nem kövülnek élő fiai. Mi dolgunk a világon küzdeni, és tápot adni lelki vágyainknak. Ember vagyunk, a föld s az ég fia. Lelkünk a szárny, mely ég felé viszem, s mi ahelyett, hogy törnénk fölfelé, unatkozzunk, s hitvány madárgyanánt, posvány iszapját szopva éldegéljünk. Mi dolgunk a világon küzdeni erőnk szerint a legnemesbekért. Előttünk egy nemzetnek sorsa áll. Ha azt kivíttuk a mély süllyedésből, s a szellemharcok tiszta sugaránál, olyan magasra tettük, mint lehet, mondjuk térvén őseink porához, köszönjük élet áldomásidat. Ez jó mulatság, férfi munka volt.

És most váltsunk témát. Volt már elég nóta. Változatosságnak jöjjön egy kis próza. Sőt, a prózám átmegy szép simán a versbe, mivel a szerzője vidám versbe szedte. Mi a szórakozás? Színház? Tévé? Mozi? Kétségtelen ez is. De van még a hobbi. Sokak szerint dili, kettelés, szenvedély, nem kell hozzá sok pénz és nem kell engedély. És hogy mi a hobbi? Magyarázat helyett íme néhány példa. Kérem figyeljenek. Van, ki lomos kamrában naphosztat reszel, és így szól a fiához, majd ha nagy leszel, te égi meszelő, reszelhetsz te is, hisz rád marad a régi reszelő. De addig nem tiéd itt egyetlen reszelő sem, mondja is reszel tovább reszelősen. Más ódon papírok rabja, a múlt minden darabja kincs neki, s ha egyéb dolga nincs neki, a hunok bejövetelét kutatja, és fűnek, fának megmutatja, mert te sokat nyom alatba, hol jött be Árpád, s hol ment ki álmos unoka öccse 56-ba. Van, ki bélyeket gyűjt, halomszám nyalja és ragasztja, s keblét dagasztja, hogy nője a drága és becézett, betéve tudja, milyen a vágott és milyen a recézett. S kinek lelkülete agyás, galambot nevel, főleg gatyás és bóbitás fajtát, s a némelyiken egy autó hajt át, hetekig siratja, vagyonát mégis egy töltött galambra iratja. Ki nem a ducban, hanem az ágyban turbékol neki epedőn, míg tollászkodik a lepedőn. Van, aki lepkét gyűjt, és pitymalatkor, mint leszázalékolt szatír, kitől már édességet nyugton elfogadhat bárki, a zöld mezőre jár ki, hol a liliomok bibéire, gókat pipacsok borulnak, mint tyúk a csibére. S mit a mániája ráró, űzni kezd egy lepkét, s kezében leng a háló, míg a harmatos gyepen járja a tangót, s ha fog is valamit, nem fog mást magának, csak egy hazatérő éjjeli pillangót. S kinek szőrös a lelke, nyúlfarmot rendez be telke mélyén, s az éjek éjjén sem izgatják vágyak és puszik, neje mellől kikel az ágyból, s lesi mit csinálnak éjjel a nyuszik. Az akvarista külön téma, ki néma csendben úgy fürkészi, hogy a szeme is szikrázik, kedvenc hala mikor ikrázik, mert tudva levő, hogy a halikra jó hatással van az ilyen palikra. És tartalmaz még egy ritka dilit a lista. Van műkedvelő militarista, kit úgy vonz a hadászat, mint vadászt a vadászat, lakása pontos, másai várnak, s a vendéget várnak, a felvonóidat leeresztik, s a felfegyverzett rokont lefegyverzett bájjal beeresztik. A konyhában mozsár ágyú posztol, s a házigazda a csőre támaszkodva kosztol, egy horpat sisakban, mely ragad a kosztol. S kivel már rég kacérkodik az elmegondozó, ő kell me a gombozó. Ki gomb terhelten folyton gomb után kutat, s ha valaki mutat olyan gombokat, melyek Madame Dubarin tartották egy gombokat, és minden gombot legombol róla gondosan, s a nő távozhat gombtalanul, ő pedig marad gombosan, mert közömbös neki a blúz alatti domb, csak egy a fontos, a gomb. És van, aki mindenkit azzal dermeszt, hogy nem kimélve a költséget, az erkélyen zöldséget termeszt. És míg a szomszédja neveti, ő az ingét leveti, és a balkont babbal boldogan beveti, mert belebolondult a babba. Ilyen ő, hagyd abba, mondja hitvese, nem lehetsz okosi te se, s az erkét hiába locsolád, ez pest is nem mocsolád. De ő bajuszát pödörve, hordja a vizet egy lyukas vödörbe, mely még Noé előtt készült pléből, s míg öntözi talpalatnyi földjét az üdeléből, legalább egy akó áztatja puhára az alattuk lakó aglegény üstökét, ki épp egy agleánnyal költi el füstökét. S van, ki szutykos szerszámos ládák mélyén kotor, mert hobbia a motor, melyet szétszed és összerak gépjesen, mint együgyű gyermek, kit úgy hívnak népjesen, hogy gyagya, pedig az agya épp, csak megbabonázta a gép, melynek kerekeit többet mosdatja, mint a gyerekeit.
s mint régi motoros, vasárnaponként bukósisakba dugja hegyes fejét, és begyes nejét furikázni viszi a botor, de már lepsénynél leáll a motor. S ő ismét kotor, keres és szelel, mert a gumi szelel, vagy a kipuffogó puffog befelé, és közben hull a hűs eső lefelé, melynek cseppjeit oly tikkattan issza, mint aki sejti, hogy már csak reggel indulhatnak vissza. És mikor berobog Pestre újra, mintha könnyebb lenne súlyra, és érzi, hogy a görcs gyomrába becsúszott, mert az asszony, ki lepsénynél még megvolt, útközben lecsúszott. S végül van, ki a muzsika rajongója. Ő a ház örök zajongója, s a szomszédja már fázik, ha pikulázni kezd, vagy hárfázik, s ha előveszi a brácsát, a házmester, mint őrült a rácsát, az öklét rázza, de ő csak ciprázza, míg a dalt mindenki be nem piflázza. Majd működésbe hozza feskis flótáját, és elfújja az egész háznótáját. Én is hallom mindig, télen is, meg nyáron, a szövegét megtanulta már a papagájon.

0: Tisztelt hallgató! Az ön lemez játszóján az első olyan kabaré lemez forog, melyet önök állítottak össze. Talán tudja, hogy a Rádió Kabaré kívánság műsora, a Kabaré Csütörtök minden évben megkérdezi hallgatóit, mely számok tetszettek nekik a legjobban. Ez megtörtént az idén is. Következnek az 1985-ben a legtöbb szavazatot kapott műsorszámok. Boncz Géza híreit felolvassa Sunyovszky Szilvia és Mécs Károly.
1: A Belkereskedelmi Minisztérium a lakosság megnyugtatására közli, hogy a szénhiány enyhítésére a közeljövőben nagy kalóriaértékű tüzelőkötvényt bocsájt ki.
2: Túlzott buzgóság. A Ferihegyi zöld folyosón a Japánból hazatérő Lázár György miniszterelnök után így szólt Kis Balázs vámtiszt. Uram, egy pillanatra, mutassa a táskáját. Egy hét múlva saját kérésére áthelyezték a magyar-tibeti határra.
1: Kékestetőtől északnyugati irányban egy elhagyott barlangban egy nyugdíjas találtak, aki 10 éve gumókon és apró rágcsálókon él és forrásvizet iszik. Maugli Zoltán, a fent említett nyugdíjas, elmesélte, hogy nem tudott megélni az átlag nyugdíjából, így aztán remete életet kénytelen élt. A hír hallatára a Társadalombiztosítási Intézet újabb 40 ezer barlangot fedezett föl és utalt ki a nyugdíjasoknak. A barlangok mellé szabadidő központot terveznek barlangvasúttal, amelyben az utazóközönséget postások és gázszámlások ijesztgetik.
2: Ismét Budapestre látogatott a kis karmester, az azóta világhírűvé vált Roberto Benzi. A karmester közelében a dohányzás és nyílt láng használata szigorúan tilos.
1: Eredeti kiadás alapján újra nyomják a Révai lexikon. Jó előre fölhívjuk az olvasók figyelmét, ne csodálkozzanak azon, hogy Abesszínia olasz gyarmat, hogy Magyarországnak 63 megyéje van, és hogy a rádiót még Marconi találta fel.
2: Baleset veszélyesnek nyilvánította a Kermi a bolgár elektromos írógépet, a Hermészt. Ezentúl csak földelt titkárnők gépelhetnek egy gyújas kesztyűben, és a főnökök csak világító fázis szeruzával diktálhatnak.
1: Vérhasvírust találtak a békásmegyeri Omszk tóvizében. Sirilla, a bátor jeges árúszó, vállalkozott, hogy kísérő csónakokkal, ami tele lesz vécés nénikkel, átúszza a tavat. A fő díj egy üvegcsével ellátott fadoboz. Sirilla vállalkozott arra is, hogy a tó átúszása után 20 másodperc alatt beszalad a pilisvörösvári erdőbe.
2: Az MTI jelenti. Az NSK kémbotrányból a hazai illetékes szervek is levonták a tanulságot, és fokozott biztonsági intézkedéseket vezettek be. Többek között a fegyver- és gázkészülék gyár nevét megváltoztatták, az új név és gázkészülék gyár.
1: Kulturális hírek. Nyáron a szegedi szabadtéri játékok alkalmával bemutatták a János a Vitéz című produkciót. A stáb a századfordulóig még a következő darabok bemutatását tervezi. Muhi a puszta, Mohács a vész, Dózsa a György, Rákóczi a TS, és Néző a hülye. Új sörfajtákat dobott piacra a magyar söripar. Dobozos kőbányai, fesztiválsör, aranyhordó, Holstein. De a legkedveltebb a túlzottan szénsavas Yorkshire sör. A folyadék megivása után röfögve távoznak a vendégek, miközben a pincérek fémtálcával vakargatják a hátukat.
2: Újfajta betegség ütötte föl a fejét. Főként a férfiak és kisiparosok közül szedi áldozatait. Kutatás szerint a betegségnek két csoportja van, aki már megkapta, és aki még nem kapta meg. Lappangás ideje 2 év. elnevezése 4 betűből áll. ADO, magyarul adó.
1: A Budapest-Nyíregyháza között közlekedő Borsod Express tegnap délután téves váltóállítás miatt időben érkezett meg Miskolcra. A halálra rémült utasokat a tűzoltók távolították el a kocsikból.
0: Mit is írta, hogy is hívják 1985-ben?

0: Bár Yehudi Menuhin és Sir Laurence Olivier is gyakran szerepel különféle reklámokban, itthon mégis nagy felzúdulást keltett egyesekben, hogy kedvenc riporterük a Skála színeiben tűnt fel. Így nem csoda, hogy hamarosan elkészült a reklám paródiája. A szereposztás: Skála lányok, Gál Völgyi János, Szilágyi János, Szilágyi János.
1: Jó estét kívánok! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Skála Super Budapest nagyáruházba. Itt beszéltünk meg randevút az üveg visszaváltónál az áruház bűbájos háziasszonyával, Daisykével.
2: Mézi.
1: Kerüljünk talán beljebb.
2: Törüljél a lábát, mellett töröm.
1: Apropó, kedves Mézike, tudna nekünk ajánlani valami könnyű nyári cipőt?
2: Második emelet balra cipőosztály a férfi klotyó mellett.
1: Aha, ez lesz az. Hát ez a cipő gyönyörű. De a párja még szebb, sőt, bár ezt Mézi nem árult el, én megtudtam, hogy aki egy pár cipőt vesz, az kap két sorsjegyet. És mondja Mézike, mit kap az a kedves vevő, aki két pár cipőt vesz?
2: Négy tyúk szemet.
1: Úgy látom, van néhány ármeglepetésünk.
2: Az van.
1: Itt van például ez itten. Ha jól látom, ez egy kétrészes női fürdőruha.
2: Igen, egy zománcos labor.
1: Na jó. Jó, de jelentős árengedménnyel. 120 forint helyett...
2: 260 forint.
1: Kedves Mézikénk, mit tud nekünk még ajánlani?
2: Órát.
1: Milyen óra van?
2: Záróra.
1: Tényleg akkor talán menjünk tovább, a Budai Skálától csak egy ugrása. Pardon. Szóval itt vagyunk a Skála metró bejáratánál. Amit látom, már közeledik is Veronika, az áruház háziasszonya. Kezit csókolom, Veronika. Arra kérem, Veronika, mutatkozzék be a mi kedves nézőinknek.
3: Klárika vagyok.
1: Ugyebár ön itt a hostess.
3: Nem, én a Klárika vagyok.
1: No, ez remek. És ezen kívül még mi jót tud nekünk ajánlani, kedves Klárika?
3: Kedves János, jöjjön velem áruházunk első emeleti konfekció osztályára.
1: Igen, és már itt is vagyunk a vasedény osztályon.
3: Elnézést, kedves János, eltévesztettem. Még egyet kell mennünk a mozgó lépcsőn.
1: És már itt is vagyunk a kozmetikai részlegnél.
3: Az a gyanúm, kedves János, hogy még egyet kell mennünk a mozgó lépcsővel.
1: Hát mehetünk, de ez már az ősvezetéri végállomás.
3: Maga huncut. Na, már itt is vagyunk. Hát tudom ajánlani önnek ezt a nagyon divatos női blúz, kétsoros gombolással.
1: És milyen anyagból van?
3: Úgy nézem, csontból.
1: Nem a gombokat kérdeztem, hanem a blúz.
3: A blúz az naftalimból, illetve... Pardon, düftilimből, illetve... Pontosabban düftimből, ilyen könnyített düftimből.
1: Meseszély.
3: Adja ide a kezét, édes János. Átkísérem az írószer osztályunkra, ahová gyönyörű, motoros kerti kapák érkeztek.
1: Klárika, ne csigázzon!
3: János, itt van, nézze meg, nem gyönyörű. Elektromos kerti kapa, de villannyal is megy.
1: Aha, úgy tudom, ez a Skála monopól cikke.
3: Igen, ez csak nálunk kapható, csak a Skála metróban, meg a Skála Goldwynban, meg a Skála Mayerben.
1: Ne vegye tolakodásnak, kedves Klárika, de nekem van egy olyan érzésem, hogy még tud nekünk valamit ajánlani.
3: Jól gondolja, édes János. Kifejezetten a férfiaknak ajánljuk ezt az arcvizet.
1: Ez igen. De nyilván a nézőink tudni szeretnék, hogy ez borotválkozás előtti, vagy borotválkozás utáni arcvíz.
3: Ravasz ember maga, János. De nem tudott megfogni.
1: Pedig azon vagyok, Klárika.

0: figyelj rá, édes János. Ez borotválkozás helyetti arcvíz. Bekeni vele azt a szép arcát, és a szőr az befelé nő, onnan ment egész egyszerűen már csak lerágja.
1: No hát ez igazán pompás, de állítólag remek gázkazánok is érkeztek. Az az igazság, Lárika, hogy én élek halok a gázkazánokért.
0: Ki se néztem magából. Maga kis mohó. Mindent egyszerre, hagyjunk valamit a jövő hétre, és pápi.
1: Na de Mézike, illetve Klárika, ne hagyjon itt. Hát úgy volt, hogy legalább maga mutat nekem egy gázkazánt, olyan szép, nagyot, termosztáttal. Klárika, halló! Ne menjen el! Halló! Halló! Halló, hol vagyok?

0: Az elmúlt évi választási küzdelmeket már Ádász kortes beszédek kísérték. Jelöltünket, Kern Andrást hallják.
1: Kedves pentések, kedves pentés nők, tisztelt szelényeink, matláfok. Engedjék meg, hogy a hanarveknyési pörge-mörge részéről így elpüfélhessem önöknek a hanarveknyésiek szívből jövő sunyáit. Meggyőződésem, hogy a mostani bélgamáción nyilvánosan is elpotálhatjuk, hogy noha Vronyás idén szilanyásként jött, a gárza ki mégis elegendően telmekós, és már herfel a dumóef. Idén már zselenyákkal pötéltük a poslát, a posla bényét, és a posla bényen belüli rugányt. Nem hiába zodáltuk a dernyét. Rogodásaink, zögördéseink most már végre kumálnak. A magam részéről kifetyélhetem, hogy nem doláztuk el a herfelést, eleget tettünk a harmadik susonkó meléinek, így aztán bízvást számíthatunk Tilmanóra és egy kevés poslára is. A posla bénye idén talán kevesebb lesz, mint tavaly, de felgyumáltunk helyette elegendő bélges menát. Ezen a téren nincs és nem is lehet palizsánkos bélganyáz, vagy bármiféle selga-velga. A dőlmenés, a következetes dőlmenés folyik tovább, és ebben a kis szervezet is vetlás. Vetlás, mert a hanarveknyésiek érzik a tocsolákban rejlő folonyát. Innen ígérjük, hogy gyerebben lesz a durmák. A bolonyként vezéljük a csumót, és nem engedjük a podolcs lenyány. Erről a helyről is felnyihorlunk, és furákkal élünk a legmagasabb szedál felé, vezélje keresztül a pörgemörgelyek dödéjét. Mert mi büszkénk vagyunk a dödénkre. Ez a döde a mi dödénk. Ahogy az Töcsek, a nagy pöde mondta, inkább ma több döde, mint holnap még kevesebb pumó. Végül köszönöm, hogy felszögyélhettem a Dézermant, és kívánom az egész bélgamációnak, hogy még nagyon sokáig desle donyáljon a ribám. Éljen a bedő, érjen a törentárpödle, éljen a tonás-menás vekernye, éljen a nyefke. Köszönöm.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: Jó napot! Hála Istennek, régen láttam. Hová, hová?
1: Na, csak ide a sarki ótépőmbe.
0: Betét?
1: Hideg.
0: Kivét?
1: Jég.
0: Akkor valami más?
1: Forró. Ha mindenáron tudni akarja, de nem mondja el senkinek.
0: Jaj.
1: Meg akarom kérni az OTP-t, hogy ütemezze át az adósságaimat.
0: Mit csináljon a micsodájával?
1: Maga nem ismeri? Nem ismeri ezt a divatos kifejezést? Ütemezze át az adósságaimat.
0: Miért?
1: Azért, mert momentán egy vasam sincs. Rengeteg kiadásom volt, ott van például a feleségem, valóságos játékautomata.
0: Hogy?
1: Csak nyeli a ketteseket, de sohasem ad ingyen játékot.
0: Már megbocsásson, de nem fognak az ajánlatától nevető görcsöt kapni, he?
1: Azt lehet, hogy kapnak, de pénzt nem.
0: Ugyan már kiküld az OTP egy végrehajtót, és behajtja magát.
1: Szeretettel várom. A lakásom OTP, a bútorom OTP, a gyerekem OTP, a színes tévén pedig jelenleg az Egri Jánosnál van.
0: Akkor letiltják a fizetéséből.
1: Az vicces lesz.
0: Miért?
1: Tudja, hol dolgozom?
0: Hol?
1: Az OTP-nél.
0: Na és? Azért még le tudják tiltani a fizetéséből.
1: Abból nehezem.
0: Miért?
1: Na, nekem fizetésem sincs.
0: Hogy? Maga ingyen dolgozik?
1: Is. Ugyanis a fizetésem azonnal bemegy az OTP számlára, mert nekem az OTP fizeti a lakbért, a gázt, a villanyt, a telefont, a köfát, a tefut, meg a mit tudom én micsodát, nekem csak egy elszámolás küld havonta. Hát most mondja, több lesz rajta a mínusz, hát úgyse értem.
0: Ember, hát miért nem vesz fel akkor személyi kölcsön?
1: Ide figyeljen! Nekem már akkor sem adnának egy vasat se, ha a Kocsis Zoltán és a Ránki Dezső lenne a négy kezesem. Hát képzelje, ha bemegyek egy OTP fiókba, az összes hölgy azonnal szemérmesen lesüti a szemét.
0: Ne. Mi? Maga olyan delejes?
1: Frász, minden pult alá oda van ragasztva a fényképem.
0: Na de hát ki bízott meg magában ennyire?
1: A magyar apák megmentője, Szirmai Jenő. Ahogy a mondást tartja, minden pénzvilágnak szakajts le Szirmait. Na hát én mindent leszakajtottam róla.
0: Nem szégyeli magát, így beszél az OTP vezérigazgatójáról, akinek maga csak hálával tartozik.
1: Ez jó.
0: Mi?
1: Az, hogy csak hálával tartozom. Látott volna engem régebben, amikor még fizettem neki a részleteket. Úgy álltam ott negyedikén a postán mindig, mint a hálám szamara.
0: Mondja, és nem izgul, hogy ennyivel tartozik az OTP?
1: Már nem. Amíg 1000-rel tartoztam, izgultam. Most, hogy 100 000-rel, már izguljanak ők.
2: Lapozzunk tovább. Tudom, most illene pontosan behatárolnom, hogy az említett 5 év melyik időszakából hallunk majd beszélgetést, de mivel a következő párbeszéd egy úgynevezett árrendezés után esett, ezért aktualitása az adott időben mondhatnám igencsak terített. Ha mégis azt kívánják, mondjam meg, mikori a hangdokumentum, akkor legyen elég annyi, hogy januári. 1980, 81, 82, 83, 84 és 85 bármelyik januárjára érvényes.
3: Ezek a gazdasági kérdések sokkal árnyaltabbak az ön lelki világánál.
1: Kétségtelen, mert én ezt az egész árrendezést sokkal egyszerűbben meg tudtam volna oldani.
0: Ó, inni fogom a szavait.
1: Hát kérem.
3: Igen?
1: Na? Ugye, felemelték az árakat. És adtak 180 forintot.
3: Igen.
1: Hát inkább hagyták volna meg az árakat, és mi adtunk volna 180 forintot. Aztán majd egyenesben jön a kormány, visszaadja.
3: Na, és ahhoz mit szól, hogy a fővárost ezentúl csak ünnepnap, vagy csak delegációk látogatása alkalmából világítják ki?
1: Hát szerintem még olcsóbb lenne, ha ilyenkor nem a főváros, hanem csak a delegációkat világítanák ki.
3: Figyelmeztettem, hogy inzultálom, ha most azt közli velem, hogy ezentúl május 1-én ne a dolgozók vonuljanak el a kormány tribünje előtt. Hanem maradjon mindenki otthon, és a balkonjáról integessen a városban körbevonuló kormánynak.
2: No persze, igen. Éppenséggel ez az az időszak, a 80-as évek eleje, amikor az ország vezetői egyre bensőségesebb kapcsolatba kerültek a közvéleménnyel. Ők ugye egyre inkább azt mondták, tessék dolgozni, mi pedig egyre inkább azt mondtuk, tessék fizetni. Mire föl, közös nevezőre jutottunk, és elkezdtünk takarékoskodni.
0: Azért a fő dolgainkkal nincs baj, jók voltak az idei év átlagai, átlagosan, rendben megy minden.
1: Na, az nem olyan biztos. Ha teszem azt, egy kórházban normális a betegek átlag hőmérséklete, attól még lehet, hogy a betegek egyik fele 40 fokos, a másik fele meg kihűl.
0: A kórházakra lesz gondunk. Kiemelten foglalkozik vele az új 5 éves terv. Persze rájuk is fér. Képzelje, meglátogattam a sógoromat a Róbert Károly körúti kórházban. Bemegyek, fel van pócolva a lába. Hát mondom, mi ez? Hát téged nem vakbéllel operáltak? De azt mondja, dehogy nem. Hát akkor miért van felpócolva a lábad? Azt mondja, mert 4-től 6-ig én tartom a plafont.

0: Na, azért van ennél sokkal nagyobb problémánk is. Itt van például az üzemen belüli munkanélküliség.
1: Na, az micsoda?
0: Az olyan, mint az impotens férj. Az állás be van töltve, de termelés nem folyik. Apropó. Hallott már az új fogamzásgátló tablettáról, a posztironról?
1: Még nem. Mi az új benne?
0: Az, hogy utána kell szedni.
1: Mi után?
0: Felkelés után, na!
1: Aha! És ki szedje? Aki alul volt, vagy aki felül?
0: Én nem ismerem a maguk szokásait. De csak azoknak ajánlják, akik legfeljebb 4x6.

0: magyar beatlemez. És a maga karácsonyfája alatt mik voltak?
1: Ugyanazok. Magyar sör, cseh vodka, német kaviár, lengyel kolbász és szovjet beatlemez.
0: Mondja, maga nem egy támadás egy idegen bolygóról?
1: Rákospalotai lufi ufóra gondol?
0: Nem, a tévésorozatra, amelyiknek a David Vincent volt a főszereplő.
1: Na hát akkor búcsúzóul, mesélek magának egy ufó történetet. David Vincent utazik a feleségével a vonaton. Velük szemben ül egy idegen ember, egyszer az idegen feláll, oda megy David feleségéhez, megkopogtatja a vállát és azt mondja. Mire azt mondja David? Mit akar a feleségemtől? Én semmit, csak... Ide figyeljen, ha még egyszer hozzányúl a feleségemhez, én összetöröm a csontjait. Nyugodtan összetörheti, én egy idegen bolygóról jöttem, nekem nincsenek csontjaim. Na most már aztán elég legyen, ha még egyszer megérinti a vállát, magába mártom a késemet. Nyugodtan belém márthatja, nekem ugyanis nincs vérem. Na hát én oda rugok magának, ahol elveszti a férfiasságát. Nyugodtan oda rughat, nekem az sincs. Nincs? Hát akkor hogy él otthon házas életet? Így.
2: A 6-5 éves terv kellős közepére egyre inkább jellemző volt a régi és az új reformok iránti fokozott figyelem. Az új reformok közül például az elsők egyike volt, hogy egy órát nyerünk a télen. Vagyis, hogy hát veszítsünk egy órát a télen. Pontosabban, hogy ugye, hogy visszaállítjuk az óránkat, az az előre. Nem. Szóval hátra, szóval, hogyha amikor a térre megy a... Ezt nem értem. Előző este, ahogy a Tamási Eszti mondja, én beállítom az órát, és aztán reggel föl kellett, vagy korábban, vagy későbben. Hogy miért korábban, vagy miért későbben, azt én még mindig nem értem, de minden esetre beszédtémának kitűnő.
3: Maga olyan ostoba, mint 8 képes heti lap együttvéve. Itt állunk a rakéta telepítés előtt, és semmi másról nem írtak a nyáron, mint Délegyházáról, a maszek taxikról, meg a szépségverseny.
1: Kifelejtette a Hungária együttes szétbomlását?
3: Most meg a téli időszámítás a szenzáció.
1: De mi abban a szenzáció?
3: Hát az, hogy a MÁV milyen ügyesen oldotta meg az átállást.
1: Nocsak, hogyan?
3: Úgy, hogy az összes úton lévő szerelvény éjfélkor beállt a legközelebbi állomásra, és ott egy órát állt.
1: Mihez legközelebbi?
3: Hát az éjfélhez legközelebbi.
1: Melyik éjfélhez?
3: A régi éjfélhez, és ott várták az új éjfélt.
1: Most hülyéskedik, vagy csak ugrat engem?
3: Miért? Ez nagyon okos dolog. Nincs kavarodás, nincs rendetlenség.
1: Úgy érti, hogy a MÁV egy órás néma megállás haladozott a nyár elmúltának?
3: Úgy.
1: Aha. Gondolom az express vonatok gyorsabban álltak, nem?
3: Hiába idétlenkedik, ez nagyon értelmes intézkedés volt a magyar államvasutak részéről.
1: Pontosabban a magyar állóvasutak részéről. Hát azért vallja be, aki ezt kitalálta, azt egy kicsit megcsaphatta a vonat füstje.
3: Ide figyelj! Minden bakter megszokta, hogy a paprikás krumpli alatt jön a göcsej. Az esti mese alatt a szavária, és a részeges Józsi bácsi fölött a polónia. Hát, ha egy órát áll a rendszer, az sokkal egyszerűbb, mint 4000 bakter evési szokásait megváltoztatni.
1: Nem beszélve a 4000 Józsi bácsiról.
3: Na, ezért álltak menet közben egy órát a vonaton.
1: De azért remélem, a Malév nem veszi át ezt a módszert. Mit csináltak egy órát az utasok?
3: Mit tudom én? Hát ettek, ittak, söröztek.
1: Söröztek? Az veszélyes ilyenkor.
3: Miért?
1: Azért tudja, mert amíg a vonat az állomáson tartózkodik.
3: Mondja, maga büszke az eszére?
1: Nem különösebben.
3: Akkor szálljon már le a vasú.

0: Hát én nem is ültem volna rajta egy órát.
1: Értse már meg, így a legegyszerűbb átállni a nyárról a télre.
0: Értem, és ha a térről állnak át a nyárra, akkor majd Lejtőről fogják indítani a vonatokat.
2: És ha egyszer előreállítottuk az órát, akkor vissza is kell állítani. Vagyis, hogy fordítva, szóval, hogyha visszaállítottuk, akkor előre.

0: Stúdió 82.
1: Kedves közönségünk, örömmel fogadtuk ismét hazánkba a világhírű magyar származású amerikai filmrendezőt, Sir Joseph Kist. Sir Kist, mikor ment el Magyarországba?
2: Yes, a long time ago, 1956, December végén mentem el over the States, so mentem el az amerikai...
1: Mikor tért haza?
2: 1957. január 1-én. Mert itthon hagytam egy koffert, és... azért én visszajöttem.
1: Mióta él ismét itthon?
2: Azóta vissza sem mentem már.
1: Ahhoz képest nagyon jól beszéli a nyelvet.
2: Oh. Yeah, I'm very sorry, de angolt nagyon sokat felejtettem már azért.
1: Nos, Sir Joseph Kist, úgy hallottam, hogy odakint, kintartózkodása alatt rögtön elkezdett forgatni.
2: That's true, ez igaz. Én azonnal forgattam egy szekrényt a szállodába. And át is törtem a falat, és... akkor megláttam, hogy ott van valaki kezében egy kamera. És én rögtön oda mentem, hogy kollega, de távcsöves puska volt, úgyhogy...
1: Sir Kist, az első filmjéről, amit odakint készített, hogyha beszélne, mi volt ennek témája, illetve a címe?
2: Oh, ez egy nagyon összetett, bonyolult, társadalmi probléma volt. Ez ennek az volt a címe, Why Don't You Come Back Together in the Vödör, a Gödör. Ez magyarul lefordítva, magyar ez azt jelent. Ez egy társadalmi probléma, egy olyan férfiről szólt, aki soha nem csukja be a kertajtót. Mert ez a kertajtó csak a tudat alatényében létezik, úgyhogy állandóan nyikorgott.
1: Sir Kist dolgozott annak idején magyar rendezők mellett is, mint segédoperatőr és első asszisztens.
2: Yes, it was. A segéd a stimmel a gonzmávakban voltam sokáig. And voltam első asszisztens a fogászati klinikán. És ott a röntgen osztályon egy ilyen jobb felső négyes, mikor Lukas volt. Ott kezdtem operatőrnek szeretni munka.
1: A filmezést...
2: Láttam gyökereket, én is egyből gyökereket kezdtem ott keresni, és attól nagyon megszerettem ez a, hogy csak bele lehet látni a dolgok mélyébe.
1: Sir Kist, milyen kritikát kapott az első kinti filmjéről?
2: Oh, very successfully. Ez nagyon, nagyon jó kritika. A Newsweek, a New York Herald Tribune, and minden news újság nagyon egyértelműen azt írták, hogy very primitive, nagyon... mondták, hogy ez könnyedő, nem izzadság, szóval, vagyis nem very take, szóval mondták, hogy ez nem...
1: Sir Kist, ismét itthon, most yeah. Milyen filmet készít?
2: I'm very glad, and when I... itt van vagyok megint, ez nekem nagyon nagy dolog. Ez egy American-Hungarian co-production...
1: Magyar-amerikai...
2: Yes, yeah.
1: Koprodukció.
2: Yeah. Ez egy nagyon magyar koprodukció lesz amerikai. Ez egy nagyon érdekes téma lesz. Nem tudom, hogy itt az itteni közönség in Europe.
1: Mi lesz ez a?
2: Ez egy szerelmi téma. Ez egy nagyon, tudom, hogy ez most teljesen furcsa lesz, de ez egy szerelmi történet. Yes, így van. Ez egy szerelmi történet, ami egy férfi és egy nő között zajlik. Mert most, yes, van divat kint most nyugaton, hogy állítólag férfi a nővel, ez teljesen új.
1: Sir Kist, jelente ez esetleg a magyar filmiparnak valamit?
2: Elsősorban a filmről még csak annyit, hogy ez nagyon szép szerelmi történet. Szóval itt lesz nagyon sok lira, meg dollár, meg minden lesz ebben majd. Erre visszatérve, hogy a magyar népgazdaságnak, hát ez, yeah, ez rettenetes nagy dollár milliárdokat jelent. Hogy?
1: Rettenetes nagy. Fogja hozni az országnak?
2: Nem hozni, vinni fogja a dollár szépen.
0: Ki mit tud? Ki mit tud? Ki mit tud?

0: Mi lesz ezután?
1: Kertakaró.
2: Jó.
1: Kertakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3, hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó.

0: Amikor Maud visszatért a szobába, egy úr lépett ki a szekrényből, pizsamában, fején egy ízléses zöld sejemlámpernyővel, és barátságosan mosolygott. Bocsánat, mondta, és udvariasan megemelte a lámpaernyőt. Nevem Van der Gullen Félix. A leány csak most lett úrrá elzsibbadt idegein. Az ajtóhoz hátrált, az ismeretlen bizonyára őrült. Mit akar itt? Hogy került a szekrényembe? Kérem önt, mondta az őrült idegen, ne kiáltson, mert ezzel vesztét okozná egy jó lelkű, vidám embernek, aki amúgy is nyomban távozik. Hogy került a szekrényembe? A szobából. Nem így értem. Az ablakon keresztül jöttem, hajnalban. Menekültem. És a szálló elhagyatott kertjében megpillantottam a nyitott ablakot. Felhúzóckodtam a párkányra, és benéztem. Láttam, hogy az ágy üres. Nosza, beugrottam, a szekrénybe rejtőztem, és izgalmamban mélyen elaludtam. Csak most ébredtem fel. Közben egy sportkabát akasztójánál fogva leszakadt, ezért elnézését kérem. Mivel a nő nem felelt, az idegen letette a fejére hullott lámpaernyőt, meghajolt, és elindult az ajtó felé. Megálljon! Kiáltotta Maud. Parancsoljon! Felelt a rejtélyes ifjú összecsapva papucsa sarkán. Csak nem akar egy szál pizsamában kilépni tőlem a folyosóra. Az idegen szolgálatkészen elindult az ablak felé. Maud szinte felsikoltott. Megálljon! Kérem. Kissé ijedten visszalépett, és úgy állt meg, mint aki minden parancsnak már előre is aláveti magát. Maud kétségbe esetten nézett le a kertbe. Érkező vendégekkel volt tele. Ha ide kilép pizsamában egy férfi az ablakomból, akkor én soha többé nem kerülhetek az emberek szem elé. Hát, igen, csak ugyan kínos látszott. De talán utólag félrehívhatná a vendégeket, és külön-külön megmagyarázná, hogy ki az, aki pizsamában kilépett innen. Hiszen én sem tudom. Az is igaz. Hagyta rá nagy búsan Van der Gullen Félix. Akkor tehát maradok, mondta, és leült egy karosszékbe. Nincs egy cigarettája véletlenül? Hogy képzeli? Itt akar maradni így, a szobámban? Az idegen most már elkeseredetten csapott a combjára. Hát ne haragudjon, kérem, de ha egyszer nem mehetek ki sem az ajtón, sem az ablakon, akkor itt kell maradnom. Az még az én helyzetemben sem követelheti meg egy fiatal embertől, hogy légneművé változzék, vagy felszívódjon, mint egy vakbéltünet. Már bocsánatot kérek. Kissé hangosabb lett, mivel felismerte helyzetének néhány pillanatnyi előnyét. A nő riadtan nézett jobbra-balra. Na de hát, valamit mégiscsak tenni kell. Kérem, kisasszony, minden részvétem az öné. Az emberek csak ugyan hajlamosak arra, hogy egy pizsamás ember váratlan megjelenését félreértsék. Szégyenje magát! Ezért azok az emberek szégyenkezzenek, akik rossz hiszeműek. Igazán nem ad egy cigarettát? A nő odadobott egy dobozt az ágy melletti kis asztalkáról. A férfi derűs arccal rágyújtott egy cigarettára, és a többit zsebre tette.
1: Csacsi kis história,
0: mondta aztán, és kényelmesen hátradőlt a székben. Nem tudom még, hogy kicsoda. Gonosztevő-e vagy őrült, mondta a nő dühösen. De pusztán ezért a szörnyű helyzetért, amiben belesodort, megérdemelni, hogy keresztül lőjem. Ez kihúzná a csápából, de kissé radikális megoldás. Kérem, ha ezzel menthetem a jó hírét és a hibámat, szívesen elveszem feleségül, ajánlotta udvariasan. Még mindig jobb, mint hogyha agyon lő. Bár egyesek szerint ez nem bizonyos. Kérem, mondta a nő. Én ma este elutazom. Addig maradjon itt, és lehetőleg éjszaka távozzon. Megértett? Arra is figyelmeztetem, hogy ha elhatározom magamat, akkor nem törődöm a jó híremmel, és átadom a szálló detektívjének.
1: Igen. Magától kitelik.
0: Felelte a férfi, mintha már régen ismerné Maudot. Hát, majd igyekszem elnyerni a jó indulatát. Nem lesz alkalma rá, mert nyomban bezárom a fürdőszobába, és csak akkor bocsátom ki, ha elutazom. Az ismeretlen arca siralmas kifejezésre ráncolódott. Képes volna egy kiszolgáltatott férfi helyzetével ennyire visszaélni? Kérdezte siralmasan az idege. Ezt fogom tenni. Választhat a szekrény és a fürdőszoba között. Bezár. Kérem, fontolja meg. Fogjul ejteni és rabságban tartani egy védtelen embert? Ha ilyen léhán fogja fel a helyzetet, még rosszabbul is járhat.
2: Képes lenne verni?
0: Kérdezte látszólag rémülten, és Mód bármilyen dühös is volt.
1: Elnevette magát.
0: Legszívesebben a rendőrnek adnám át, ezért bűnhődnie kellene. Szigorúan! Folytatta azután még dühösebben. De úgy látszik, nem bánja egyáltalán, hogy egy úri nőt a legelőkelőbb szállodában ilyen helyzetbe hozott.
1: Honnan tudja, hogy az én helyzetem nem rosszabb-e ezerszer?
0: Honnan tudja, mennyire szenvedek ebben a pillanatban? Honnan?
2: Mód önkéntelenül is kissé ijedten lépett a férfi mellé.
1: Valami baja van? Van. Van. Lehet, hogy perceken belül éhen halok.
2: Síri hangon tette hozzá.
1: Dél van, és én még nem ebédeltem.
2: Na hát, tudja.
0: Azt sem csodálnám, ha körözött rabló lenne. Ennyi cinizmus.
2: Nézze, kedves zsarnokom, mielőtt megkezdem a büntetésem kitöltését a fürdőszobában, tudja meg, hogy az önmagatartása is sok kívánnivalót hagy hátra.
0: Tessé?
2: Hogy érti ezt? Ön szemrehányást tesz, amiért ártatlanul meghurcoltam a világ előtt. Viszont, és a hangja komor, sőt, vádló lett.
3: Hol volt ön ma éjszaka?
2: Mi?
3: Jól hallotta a kérdést.
2: Miért másztam én éppen ebbe a szobába? Mert üres volt.
3: És miért volt üres?
2: Mert ön nem tartózkodott benne.
3: Ha itt alszik az ágyban, akkor én diszkréten távozom a párkányról, és most nem fenyeget keserves rabság egy fürdőszobában, ahol kénytelen leszek megenni egy pipereszappant, hogy elkerüljem az éhhalált. Igen, kisasszony!
2: És felemelte a hangját, mint egy zord közvádló a bűnper főtárgyalásán.
3: Hol volt ön ma hajnalban? 4 és 5 óra között!
2: A nő döbbenten, csodálattal állt, a pizsamás ismeretlen, káprázatos szemtelenségétől lenyűgözve. Azután így szólt. Mégsem zárom a fürdőszobába.
1: Maradunk a szekrénynél?
2: Ne. Átadom a szálló detektívjének.
1: Ám legyen,
2: felelte búsan, és mélyet sóhajtva elindult az ajtó felé, mint aki vérpadra lép.
0: Várjon!
2: Kiáltott a Mód, és dühösen toppantott.
0: Istenem, micsoda helyzet! Maradjon!
1: Nem, nem. Ön megsértett.
2: Mód a karjába kapaszkodott. Csak tréfáltam. Szó sem lehet arról, hogy így kilépjen a szobámból. Az idegen sóhajtott, és hősi komorsággal megrázta a fejét.
1: Nem. Mégis megyek a detektívhez. Önként.
2: Az ilyen ember bűnhődjön, igaza volt. És tragikusan a mellére csapott kétszer.
1: Én bűnhődni akarok, mea culpa,
2: kiáltott.
1: Mea culpa, én bűnhődni akarok.
2: Mód megragadta a karját.
0: Az Istenért ne kiabáljon.
1: De én nem hagyom magam a fürdőszobába zárni.
0: Nem zárom be,
2: suttogta megtörten a nő.
1: Na, az más, akkor esetleg maradok.
2: És visszaült.
1: Nem vagyok rossz ember, ha arról van szó, hogy egy hölgy a segítségemet kéri.
2: Ebben a pillanatban kopogtak az ajtón. Feszült csend. A nő bizonytalan hangon megszólalt.
0: Ki az?
1: Sergius herceg.
2: Mód a férfihoz fordult, hogy a fürdőszobába küldje. A szemtelen idegen nem volt sehol. A kopogtatás valamivel türelmetlenebbül ismétlődött.
0: Azonnal!
2: Felelte tettetett frissességgel a leány. Most fejeztem be az öltözködést. Azután vidám hangon kiáltott.
0: Lehet!
2: Mialatt nyílt az ajtó, megigazította a ruháját, hogy a belépő előtt eljátsza az öltözködés utolsó pillanatát. Belépett a herceg. Már közel járt a 60-hoz. Finom arcú, őszember volt. Sovány, sápat, feltűnően tiszta, kék, okos szemekkel. Miért nem volt lent ebédelni Mód?
0: Öltözködés közben leszakadt egy csattaruhámról, de most már mehetünk,
2: tette hozzá gyorsan.
1: Aha,
2: mondta magában a szemtelen idegen az ágy alatt. Szeretné elvinni az illetőt. Úgy látszik, nem szívesen venni, ha meghallaná, mit beszélnek.
1: Voltak éppen be kéne fogni a fülemet. De nem teszem. Disznóság.
2: Ezt mondta magában a szemtelen idegen, és szeretett volna cigarettára gyújtani.
1: Néhány szót csak, tartóztatta a herceg.
2: Ebédnél nem leszünk egyedül.
1: Beszélt az illetővel?
2: Ezt majd később, ellenkezett idegesen mód.
3: Nem. Tudnom kell mindent, ha elfogadom az áldozatot. Maga börtönbe kerül, és akkor én...
2: Hallgasson, kérem!
3: De hát itt magunk vagyunk.
2: Igen, igen, de ha valaki hallgatózik...
1: Ennyi.
2: Szóval ez a nagyon szép és nagyon úri hölgy adott esetben börtönbe is kerülhet.
3: Lám,
2: gondoltam szemtelen idegen. Az öreg halkabban folytatta. Mit beszélt vele?
3: Jöjjön, kérem, ebédel! Egy szót se beszéljen!
2: Úgy látszik, az idegei cserben hagyták, kedves. Azt hittem, hogy maga erős.
3: Nem, az idegeimmel nincs baj, de ma rossz napom van is. Most menjünk!
2: Mondta szinte sírva a leány. Még csak annyit, hogy este 8-kor egy 3 motoros gép Szingapurba repíti, és a rendőrség...
3: Menjünk azonnal!
2: No de...
3: Ne kérdezzen!
2: Jöjjön, kérem, nyomban!
1: Szépen vagyunk, gondolta a szemtelen idegen, és ez akart engem a fürdőszobába zárni. Jól van, mód, menjünk.
2: A karját nyújtotta, és a leány megkönnyebbült csóhajjal indult el.
3: Kopogtak.
2: Ki az?
4: A rendőrség!
2: Felelte egy kemény hang. Csend. Az őzember lassan a hátsó zsebe felé nyúlt. Mód két kézzel megragadta a karját, mielőtt a revolver előkerült. Azután, mintha kicserélték volna az iménti ideges, nyugtalan nőt, higgadtan, szinte közömbösen kiáltotta.
4: Ön nem értem, kérem! Engem keres a rendőrség? Miféle ostobaság ez? A rendőrség a szálló valamennyi lakóját kéreti, hogy fáradjanak le a halba.
2: Miért?
4: A Grand Hotel vesztek zár alá kerül,
2: felelte a hang. Lépések távolodtak, és már a szomszédságból hallatszott a kopogtatás.
3: Elvesztünk,
2: mondta pillanatnyi csend után a herceg.
3: Ostobaság, és ne kapkodjon állandóan a hátsó zsebéhez.
1: Ez a mozdulat megnyugtat. Amíg a pisztoly nálam van, addig...
3: Nem akarok ilyen szavakat hallani magától!
2: Kiáltotta erélyesen mód.
1: Ezt is rögtön a fürdőszobába zárja,
2: gondolta az ágy alatt a léha ismeretlen. Most elsősorban lemegyünk a halba, és megtudjuk, mi van itt a szállóban.
1: De ha ma este nem menekül, akkor vége mindennek.
3: Hallgasson, kérem! Láthatlan, ma nem ítélhetjük meg a helyzetet.
2: A fiatalember hallotta az ajtót csukódni. Megkönnyebbülten sóhajtott. Még néhány másodpercig várt, aztán elhatározta, hogy kimászik.
3: Zörrenés. Gyorsan visszabújt. Ez mi? Lassan nyílt az ajtó, és lépés csikordult. Talán takarítanak. Nem valószínű.
2: Ez az illető nagyon óvatosan jön be. Ez settenkedik, kérem.
1: Jó lenne kinézni, de csak lábat látni. Fehér teniszcipőt, kisé piszkos, és pontosan az orrán különös alakú barna folt van.
3: Bizonyára kávé.
2: A teniszcipő távozik. Az ajtó becsukódik.
3: Most! Gyorsan kibújt. Ha a vendégek a halban vannak, akkor üres a kert. Szétnézett. Az asztalon egy levél.
2: Micsak? Ezzel settenkedett be a fehér teniszcipő a furcsa alakú kávéfolttal.
1: Gépírásolt cím. Maud Borkman kisasszonynak első emelet 72-es szoba.
2: Nem fontos, jó.
3: Az ablakhoz oson. Aztán hátra hőkölt. Mi van itt, kérem? 6 szintér lett a szálló.
2: A kertben egy utászosztag dolgozott. Drótcsövényt állítottak fel. Rövid ideje dolgozhattak, de már állt a tüskés akadály félkaréban a kerten túl, és szuronyos őrök állnak az akadály külső részén. Gúlában akott puskák, gőzölgő kondér, táborozó legénység. A szálló környékét megszállta a katonaság.
1: A szemtelen idegen talástalanul állt az ablaknál. Azután lehajtott fejjel, szomorúan távozott a fürdőszobába. Önkéntes rabságban.
2: A bali csoporthoz tartozó Kislagonda sziget 3 év előtt még ősi ismeretlenségben virult, Jáva délkeleti csücske közelében. Voltak éppen Kun Wolfgang, a híres festőművész idézte elő a szerény kis sziget konjunktúráját azzal, hogy egyik képét a másik után festette Surabájában, és újabban egyre kevesebbet adott el műveiből. Amíg felesége élt, minden másképp volt. A feleség egy cukoriparos leánya, szép volt, finom és kedves, de rendkívül kancsol. A festő azonban nem a külsőt, nem a bolondos ifjúság múló céljait kereste az élettársában. Művész van. Más az, amiért egy ilyen ember lelkesül. Elvette a nőt, mert amiről ihletett műalkotásai után álmodozott, azt megtalálta ebben a házasságban. A gazdag apóst. A gazdag, de finom lelkű hölgy atya ugyanis Beidenzorg pénzelőkelőségei közé tartozott. Az atya igen rossz szemmel nézte a művészt eleinte. De végre is beleegyezett a Frigybe, miután leánya még rosszabb szemmel nézte a művészt. Annyira rossz szemmel, hogy jobb vőlegényre nem számíthatott. A gazdag festőt ezután felfedezték a hírlapírók, és híressé kürtölték. A hitves azonban egy napon örök álomra hunyta kétféle szemét. A hozománynak már akkor nyoma sem volt, és az atya minden közösséget megtagadott a vővel. Wolfgang olyan nyomorba jutott, hogy egy napon hitelezői elől átúszott a közeli kis Lagonda szigetre, és remette lett. Rövid, bölcs elmélkedés után azonban meglepően világias gondolatai támadtak, nem éppen remetéhez méltóak. Ilyen gondolat volt például, hogy ezen a helyen milyen világhírű fürdőtelepet lehetne létesíteni. A közeli Balit is mennyire felkapták az utóbbi időben. Beszélnie kell a királlyal. A sziget belsejében ugyanis egy vad benszülött törzs lakott. A vadak ilyetten félrehúzódtak házaikba a félmeztelen, szemüveges európai elől. Itt kereste fel Nalaya királyt, aki a sátra előtt egy teljes komforttal berendezett pocsolyában ült. Civilizált benszülött volt, mert valamikor egy angol teherhajó, mint fűtő dolgozott. Ezért tisztelte is a kis csoport vadmaláj, akiket egy napon azzal a meglepő hírrel keresett fel, hogy ő a király. Csak egy benszülött kérdezte, hogy mire alapítja ezt a feltevését, de annyira megverte az illetőt, hogy a többi készséggel elfogadta a fait accompli. Amikor Nalaya király meglátta a szűke, rákvörös festőt közeledni, leereszkedő nyájassággal befögött feléje. Wolfgang már tudta, hogy mit kell tennie, ha eredményesen óhajt tárgyalni. Ajándékot hoztam neked, malályok fejedelme. Nem baj, csak szép legyen, felelte Nalaya király. Wolfgang átnyújtott a benszülöttnek egy ultramarin kéket, mert ez kedvenc színe volt, és többet is tartott belőle a készletében. A maláj megnézte. Az ajándék szép, de már ettem ilyet. Mit kívánsz, csúf, öreg idegen? Ide hallgass, király. A szomszéd Bali szigetről regényeket írtak, és azóta a benszülöttek gazdagok. Miért ne utánozhatnád ezt a példát?
1: Nem tudok regényeket írni, és népemnél sem vettem észre ilyesmit.
2: A regényt más írná, és te meggazdagodnál. Tudod te, mi az a reklám?
1: Még nem ettem.
2: Nem ennivaló. Elmagyarázom neked, hogy mi a reklám. Az emberek szeretnek örülni. Én festő vagyok.
1: Értem, ez a reklám.
2: Nem. A reklám az, ha bebeszéljük előre az embereknek, hogy valaminek örülni fognak. Én festek a szigetről, az újságok írnak, és a vállalkozók bedőlnek. Ezt úgy mondják, hogy fürdőhely. A turisták vadfehér törzse, amely egy Bédekker nevű istent imád, ellátogat ide. Ezt hívják konjunktúrának. Kis Lagonda fürdőhely lesz. Ő felsége gondolkozásba mélyedt.
5: A tip nem rossz,
2: mondta azután fűtői múltjából hazajáró kifejezéseinek egyikével. És hozzáfogtak. Wolfgang visszaúszott Jávára, és akcióba lépett. Néhány tájékozatlan újságíró, nem tudva, hogy a gazdag vő félmeztelen remetelett, elfogadta az új megbízást. Hatalmas cikkeket írtak Wolfgang kis Lagondán festett képeiről, az egzotikus sziget vadharcosairól, szelíd leányairól és egyéb különösségeiről. Azután egy uzsorás megépítette az első tejcsarnokot, és a többi ment magától. kislagondát felkapták az Indiába látogató milliómosok. Megépült a Grand Hotel, később a Miami Grill, majd a hatalmas Strand. A kis déltengeri sziget híre milliós filmek és filléres regények szárnyán terjedt, és sorra épültek a szebbnél szebb villák. A Grand Hotel a szigettenger legelőkelőbb és legdrágább szállója volt, egy márvány és selyem álom. Kitűnő személyzet, csodálatosan bútorozott szobák, bár, étterem, s jacht kikötő. Így történt, hogy az egyik lakó Búbó Pestisben megbetegedett. A Grand Hotel vendégei mégsem lehet karanténba szállítani, tehát elrendelték a vesztegzára. 3 hétig egy lélek sem hagyhatja el a Grand Hotel. Közvetlenül a vesztegzár előtt ez volt a helyzet a Grand Hotel előcsarnokában. Armin Van Gold terménykereskedő, aki 30 évi munka után nagy vagyon birtokában elhatározta, hogy végre élni fog, és Julia nevű feleségével kislagondába érkezett, az asszonytól búcsúzott a szálló kapujába. Van Goldné Julia 52 éves volt, 87 kiló, szigorú, derék, nagy tokájú hölgy. A városba megy bevásárlásokat eszközölni, és Van Gold az ízületeire való hivatkozással nem kíséri el. Van Gold ízületei nem fájtak ezen a napon, sőt, ellenkezőleg. Van Gold szeretett volna kissé élni ebben a tündérpalotában. Járkálni, olvasni, egy pohár sört inni, és hát esetleg beszélgetni egy kedves hölgyel. Hiszen nincs abban semmi. Ő szereti a feleségét, de néha jó lenne egy kicsit azt tenni, amihez éppen kedve van. Istenem, ha egy hétig egyedül süröghetne itt. Este benézne a bárba. Júliának még csak említeni is Isten kísértés lenne. Nézte a távolodó, jól megtermett hitvest. Derék asszony, nagyon szereti. De hát a víz nélkül sem élhet az ember. Azért mégiscsak jó olykor egy pohár konyak. Ott van Lindner, a kövér baritonista. Világhírű hangjából ma már csak a fele van meg, a világhír. Éppen lejön az emeletről. Megkérdezi a portást, hogy járt-e már itt a déli posta. Még nem. Bruns, egy szélesvállú, tömpeorrú, komor ember, a lépcsőn áll zsebredugott kézzel, és szivarozik. Furcsa, időnként visszatérő vendég. Az egyik nagy fotelben üldögél Signora Relli, a hatalmas termetű, de gyönyörű alakú szicíliai özvegy, akinek kissé férfias hangja, markáns, de érdekes arca, a hotel figyelmének állandó középpontja. Cigarettára gyújt, és egy bojtól a Corriera de la Serrát kéri. Dickman, a Batavia sorhajó nyugalmazott kapitánya, Hillerrel, egy bostoni tejkrémgyárossal csevegett, és a bejáratnál egy kissé molett, szőke nő bőröngyeit rakták le. A portásnak azt mondta, hogy Hood kapitányné Sydneyből. A nő szép, de néhány ránc van a szeme sarkában, és a nyakán is a krém és púder dacára. Ha oldalt fordul, egy hosszú ín feszül meg. A hal sarkában nagyon jól öltözött, ápoltan, fehérbőrű, érdekes, szép arcú fiatalember áll. Erik Ramatz, bólintott a nő felé. Mrs. Hood visszaköszön, és megindult a lifthez. Most jön Ranke doktor, aki egy beteg vendéget vizsgál. Hol telefonálhatok? Jobbra vannak a fülkék, felelte a portás. Az orvos elsír. Erik Ramatz lassan a lift felé indul, amely az imént vitte fel Mrs. Hoodot, az új vendéget. Ezután a terménykereskedő Van Gold úr a portáshoz lép, és látszólag közömbösen így szól. Ki az a szőke hölgy, aki most bement az étterembe? Feltűnően hasonlít egy rokonomra. A portás szomorúan néz rá. Azt kérem. Villiéné ő nagysága, a férje főszerkesztő Szingapurban.
1: Vangoldúr lassú léptekkel utána ballag. Csak úgy, mint aki nézelődik.
2: Most egy hittérítő siet ki az étteremből. Társas autóbuszon érkezett. Csak étkezik, és már megy tovább. A világi bűnöknek egy csillogó poklából. A legszigorúbb missziós rend fekete színű bársonygalléros kabátjában van. Nagy, sötét kőgombok fityegnek a gombjukakból. Ez a ruha azt jelenti, hogy viselője éveket töltött a leprások között egy szigeten, mint önkéntes ápoló. A szicíliai özvegy lassú, álmatag járással odajött. Egy fejjel magasabb a misszionáriusnál. Rámosolygott, hogy valamennyi foga előbillant.
1: Bocsánat, uram, nem hívják önt Cressonnak?
6: Nem.
1: Érdekes. Emlékeztet egy úrra, aki nem régen elhunyt.
6: Azt hittem rokona.
1: Bocsánat.
2: És ott hagyta.
3: Ebben a pillanatban borzalmas szirénázással 8-10 autó vágtatott a szálló elé. Katonák és rendőrök ugráltak le serényen. A bejárat előtt, de az utcán, egy benszülött maláj táncálarcokat, mindenféle díszholmit és levelező lapot árul. Hekker, egy kikötő munkás állás nélkül átcsorog és bámészkodik. Arra jön Miss Lydia is, akit reggel kiutasítottak a hatóságok, miután idáig azzal az indoklással tartózkodott a szigeten, hogy visszavár egy hajós tisztet, aki 2 év előtt néhány percre távozott.
2: És Walter, a helybeli fotográfus segédje, aki világi embernek képzeli magát, mert cipkából szívja a cigarettát, és lovagló párcát hord. Az autóról leugráló katonák mindenkit beszorítanak a szálló haljába, még az ő szakállas Krogen újságost is, akinek a nyakán egy drótkeretben illusztrált lapok függenek, és ő közben egy kis zenélő dobozt nyekerget abban a hitben, hogy ettől több lapot árusít. A halban csodálkozva, aránylag higgadtan fogadják az eseményeket, de amikor egy hivatalos személyiség azt kiáltja, hogy mindenki őrizze meg nyugalmát, nincs semmi baj, nyomban kitör a pánik. A hal minden kijáratát megszállják a rendőrök, és a kapitány harsányan utasít egy detektívet.
3: Intézkedjék, hogy valamennyi lakó megjelenjen az előcsarnokban. Vesztek zár, alá kerül a szálló.
1: Most jön az igazgató. Wolfgang vagyok. Én telefonáltam a rendőrségre, amikor az orvos megállapította a fertőző betegséget.
3: Az egészségügyi tanácsos úrnak szíveskedjék jelentést tenni. Ajánlom, hogy írásban. Milyen ragály lépett fel?
1: Búbópest is.
2: Közben mégiscsak odajött néhány vendég. Ezek a búbópest is szóra rémülten hátráltak.
3: Csak egy beteg? Kérdezte a kapitány.
1: Pillanatnyilag.
2: Megérkezett az egészségügyi tanácsos. Igen kövér volt. Egyik fülétől a másikig tokája képződött, és asztmatikusan szuszogott állandóan. Elsősorban megkérdezte a reszkető térdű portást, hogy mi van ebédre, és kérte, hogy neki a Reisztafelhez ne adjanak curry szószt, mert ha látja, akkor képtelen ellenállni, viszont a gyomrának nem tesz jót.
3: Régi csel volt Márkhely tanácsos úr részéről, Vesztegzár esetén néhány gyors, prózai magánintézkedéssel lehűteni a hisztérikus hangulatot. Egy hajón, amely 8 kolerabeteggel és félőrült utasokkal futott be, sárga zászló alatt, a tanácsos elsősorban tűvétett mindent sósborszeszért, és keservesen panaszkodott a rettegéstől félholt utasoknak, hogy gyomorrontást kapott, és ilyenkor napokig viszkett a bőr.
7: Szóval,
3: mi van?
2: Fordult Wolfgang igazgató felé Markhely.
1: Tegnap délelőtt 11 órakor egy lakóhoz orvost hívtak. Ma délelőtt megállapítást nyert, hogy az illetőnek búbópestise van. Azt hiszem, helyesen jártam el, amikor nem tettem intézkedéseket, mert a fertőzött gyanús vendégek távozását csak karhatalommal lehet megakadályozni. A 2 szomszédos szobát lezárattam, és egy szobaasszonyt hagytam a beteg mellett. Ezt a nőt majd szintén elkülönítjük, mert az illető nem tudta még, hogy miről van szó, és egy percre felment a szobájába. Azt állítja, hogy keményen nem tud ülni, mivel isiászban szenved.
2: A vendégek pokoli zsivajjal gyűltek össze, többen vadul követelték, hogy hívjanak orvost, mert pestis tüneteket észlelnek magukon.
4: Ezeket a kapitány megnyugtatta, hogy majd, ha túl lesznek a formaságokon, mindent el fognak követni megmentésükre.
2: Villiéné elájult, és most ott lógott Dickman kapitány karján, aki nem tudta, hogy mit tegyen vele.
4: Az ősz újságos úgy érezte, hogy túl vannak az ügyhivatalos részén, jöhet az üzlet, és verklizni kezdett.
2: Egy rendőr igen közvetlen formában óvaintette.
4: A liftes sírógörcsöt kapott, és az emeletről hiába csengettek.
2: Raverden már ki porokat vett be, és Dickman kapitány egy díszműárus üvegszekrénye mögött a szőnyegre helyezte Villiénét. Ez alatt Walter, a fotográfus segédje hangosan intézkedett, az embereket felszólította, hogy menjenek hátrább, és kisebb csoportképekre osztotta őket.
7: Hölgyeim és uraim! Kezdte a kapitány. Halljuk! Halljuk!
2: Biztatta a fotográfus.
7: A hatóságok vesztegzárat rendeltek el. 3 hétig senki sem távozhat a Grand Hotelből. Aki az egészségügyi jóvintézkedést kijátsza, azt 5 évtől életfogytiglanig terjedő büntetéssel sújtja a törvény. Önöket voltak éppen Santa Annunciata szigetére kellene szállítani a karanténállomásra. Azonban a Grand Hotel előkelő idegenforgalmát ettől megkíméltük, és kivételes intézkedés alapján a helyszínen foganatosítjuk a vesztegzárat. 3 hétig a rendőrség, az egészségügyi szolgálat és a helyőrség egy osztaga gondoskodik a rendről és az önök biztonságáról. A hatóságok számítanak a vendégek segítségére és megértésére. Reméljük, hogy a betegséget a házon belül sikerül izolálni, és nem lesz több áldozat.
2: Most következett a vendégek rohama. Valamennyi kivételes elbánást követeltek. Az egyiknek, ha nem utazhat nyomban, több 1000 font vesztesége lesz, amiért perelni fogja az államot, a másik diplomáciai ügyre hivatkozott, a harmadik unoka húga esküvőjére, és így tovább.
7: Sajnálom, kiáltotta a kapitány. A gyarmat egészségügyi intézkedéseit egy uralkodó sem szekheti meg. Itt 100 000 pusztulását jelentheti a legkisebb engedmény. A tulajdonos köteles mindenkit elhelyezni, és akinek nincs erre megfelelő tartaléka, az mint az állam vendége tartózkodik itt. Természetesen szerényebb körülmények között.
2: Nem vagyok köteles szerényebb körülmények között itt tartózkodni, mondta Hacker, az állás nélküli kikötőmunkás.
4: Az őrmester őt is megnyugtatta néhány keresetlen szóval. A legizgatottabb azonban Van Gold szállítmányozó volt. Kétségbe esetten fordult a kapitányhoz. Kérem, a feleségem a városba ment az imént. Ide nem térhet vissza, kordonban. Na de... idegeskedett Van Gold. Esetleg egy kivételesen erélyes hölgy átjöhet azon a kordonon?
2: Teljesen lehetetlen.
4: Ez szemmel láthatólag megnyugtatta a szállítmányozót. A többiek is kissé fáradtan, beletörődve a helyzetbe, elhallgattak. És akkor Wolfgang harsányan így szólt.
7: Azon leszünk, hogy a vesztegzár izgalmas, de szép trópus élménye legyen a Grand Hotel vendégeinek.
2: Amikor Maud visszatért a szobába, első pillanatban azt hitte, hogy a pizsamás idegen már kiment. Annál szomorúbb lett, amikor az ablakfüggöny mögül előbukkant a szemtelen idegen vidám arca, és azt kérdezte.
8: Hogy van?
2: A folyosón ismét léptek, és hangok zaja hallatszott. Miért nem hagyta el a szobát, amikor mindenki a halba ment?
8: Nem mertem az ön utasítása nélkül semmit sem tenni.
2: Ostobaság! Különben sem volt mindenki a halban.
4: Hogy érti ezt?
2: Például az az illető sem lehetett ott, aki ezt a levelet hozta önnek. És az asztalra mutatott, ahol a boríték feküdt. A leány meghökkent.
4: Itt járt valaki, amíg távol voltam.
8: De mennyire?
2: Maud feltépte a levelet, azután elolvasta. Utána a hamutárcába dobta, és meggyújtotta a szélét. Figyelmesen nézte, amíg a papír lassan elégett.
4: Remélem, nem rossz hír, kérdezte derűsen, csevegve az idegen.
2: Maga akaratlanul is tanulja volt egy beszélgetésnek, amelyből minden igyekezetem dacára néhány szót hallott.
4: Biztosíthatom, hogy annyi, mintha... Hallgasson, kérem!
2: Nem tudom, milyen ember. De az az érzésem, hogy jó szívű. Bizonyára súlyos helyzetből menekült meg a segítségemmel. Viszonozza ezt azzal, hogy nem érdeklődik utánam, ha elment innen.
4: Ezzel most ne legyen gondja, nyugtatta meg a fiatalember. Hiszen a vesztegzár néhány hétig tart, és addig megbeszélhetjük.
9: Ugyan, csak nem képzeli, hogy itt marad a Vesztegzár idejére.
10: Hová menjek?
9: Mit tudom én? Ha nincs oka arra, hogy bujkáljon, akkor nyitasson szobát.
10: Van okom bujkálni. Mert az apám azt akarja, hogy megnősüljek.
9: Át akartam evezni Bali szigetére, ahol egy barátom lakik a tengerparton, és adott volna ruhát.
10: Hol hagyta a ruháját?
9: Az apám bezárta, hogy ne szökhessen meg. Reggel lett volna az esküvőm, és akkor ideadta volna a frakkomat. Én azonban éjjel kimásztam az ablakot, pizsamában nekivágtam Balinak. A vihar visszadobott a szálló strandjára, és bemásztam ide. Azóta elnyomatás alatt állok.
2: Maud kissé felderült a bolondos történeten, és barátságosabban felelt.
9: Ez mind igen szomorú, vagy komikus, ahogy vesszük, de nyugodjon bele. A Vesztegzár arra kényszeríti, hogy feladja a harcot. Nem bujkálhat hetekig pizsamában.
2: De mit mondok a szállósnak, ha megkérdezi, hogy kerültem ide ilyen könnyű viseletben?
9: Hazudjon valami gáláns kalandot, vagy amit akar.
10: Hát, jó, megyek.
2: Köszönöm a szívtelen vendéglátást, mert enni nem adott, ezt lezögezem. Egy másodpercig hallgattak. A férfi a hamutárcán elhamvat levelet nézte.
10: Szeretném, ha bízna benne, mondta azután.
9: Az az érzésem, hogy szörnyű csávában van. És a hegyes orrú lakcipő, akivel beszélgetett, nem valami elszánt segítőtárs.
2: Maud szomorú habozással nézett maga elé.
9: Nem, mondta szomorúan Maud. Sajnos nem segíthet rajtam.
2: És mi lesz, ha letartóztatják?
9: Tessék! Honnan veszi?
10: Nem akarok blöffölni.
2: Hallottam, hogy este repülőgépen menekülni akart. Valószínű tehát, hogy üldözik. Mivel a Vesztegzár miatt kénytelen maradni, könnyen lehet, hogy utolérik.
9: De miért gondolja, hogy a rendőrség üldöz?
10: Ez világos, mert...
2: kopogtak.
9: Ki az?
10: A rendőrség.
2: A pizsamás idegen zajtalanul és gyorsan eltűnt az ágyon.
9: Tessék!
2: Kiáltotta Maud vidám hangon.
10: Barátom, gondolta hüledezve a pizsamás. Ez aztán a nő. Példátlan idegen.
2: Kerekorrú gyári cipő jelent meg az ágy két lábának látóterében.
10: Bocsánat, Elder főfelügyelő.
9: Maud, Borkman, parancsoljon.
2: A két apró csatos trotőr cipő megmozdult.
10: Köszönöm,
2: felelt a kerekorú gyári cipő.
10: Kérem, a hallban folyik a lakó kihallgatása, de hogy meggyorsítsuk az eljárást, én is elvégzek néhány fontosabb kihallgatást.
9: Miért szükséges a Vesztegzárhoz kihallgatásokat végezni?
2: Az egyik csatos trotőr cipő eltűnt. Úgy látszik, Maud keresztbe tette egymáson a lábait.
10: Ugyan,
2: felelt a kerekorú rekettes gyári cipő. Szó sincs a Vesztegzárral kapcsolatban semmiről.
9: Hát nem tudja, Borkman kisasszony, hogy egy szobával arrébb a 71-esben gyilkosság történt, mi alatt a vendégek a halba siettek.
2: Visszakerült a másik trotőr. Meglepetésében tette le a lábát.
10: Mi?
9: Kicsoda az áldozat?
10: Ranke doktor.
9: Hogyan? Az egész olyan különös. Ne haragudjon, hogy én kérdezem önt.
10: Meg tudom érteni, Borkman kisasszony. Ranke doktor valaki leszúrt. A 70-es üres. Ez a 72-es, ahol ön lakik.
9: A másik szomszédos szoba.
10: Nincs több szoba a fordulóban.
9: Itt valami papír égett el. Levelet kaptam, amelyben egy kellemetlen ügyben írtak, és így semmisítettem meg.
10: Micsoda idegvény, gondolta a pizsamás.
9: Van csőposta a hotelben? Kérdezte a főfelügyelő. Nem tudom, postán jött a levél.
10: Érdekes. A mai postát megelőzte a Vesztegzár. Hosszú szünet.
9: Akkor nem értem, feleltem út kedvesen. Itt feküdt az asztalomon.
4: Lehet, hogy a tegnapi postával érkezett. Az lehet.
11: Ha szabad néhány formaságot.
4: Neve? Maud Borkman. Született? 1919-ben. Hol?
11: Szünet.
4: Acsinszkban. Oroszország.
11: Szibériában, nem?
4: Igen.
11: Hol van az állandó tartózkodási helye?
4: Szurabajában. Az Állami Vegyészeti Intézetben dolgozom. Decker professzor asszisztense vagyok.
11: Igen?
4: Nagy tisztelője vagyok a zseniális professzornak.
11: Szabadságát tölti itt a kisasszony?
4: Szünet. Nem. Ott hagytam az állásom. Van der Bullen Félix, a szemtelen idegen, igen keserű szájízzel hasalt az ágy alatt. Itt baj van. Itt nagy-nagy baj van ezzel a remek szép nővel. Most már faktum, hogy hazudik. Kérem, bárhogy is nézzük, itt nagy baj van. A gömbölyű orrú gyári rekettes azonban sokkal jóhiszeműbbnek látszott. Szinte észre sem vette a csatos trotőr zavarát.
11: No, hiszen, mondja megnyugtatóan, ezek csak formai kérdések, ha kellemetlen, akkor ne válaszoljon, kisasszony.
4: A mi szempontunkból csak egy kérdés bír fontossággal. Ugyanis kétségtelen, hogy a gyilkosság az alatt történt, amíg a Vesztegzár rendelkezéseit felolvasták. Előzőleg még látták a doktort, és körülbelül 15 percre rá már halott volt. Így tehát csak az a fontos, hogy megállapítsuk a szálló lakóiról, hol voltak a kritikus 15 perc alatt.
11: Csend. Az egyik trottő ismét eltűnt,
4: Maud tehát visszanyerte a nyugalmát.
11: Értem, mondta kellemes, csengő hangján, egykedvűen, szinte derűsen. Hiszen egyszerű eljárás, tehát szíveskedjék megmondani, kisasszony, hol volt ön a Vesztegzár kihirdetése alatt?
4: Itt a szobában.
11: A pizsamás ember az ágy alatt megdermed.
4: Mi ez?
11: Ez hát rendben volna. A detektív természetesen itt is kopogott, és felkérte, hogy jöjjön a halba. Így történt. Volt valami oka rá, hogy mégis maradjon?

0: Természetesen. Természetesen, helyesett a főfelügyelő egy készséges fodrász segédmódja. Én azonban, hála Istennek, nagy gyakorlattal bírok, és tudom, hogy egy váratlan vesztegzár gyakran tragikus meglepetést hozhat. Az első pillanatok pánik hangulatát nem egyszer felhasználták már bűnözők, szállodai tolvajok, ezért mindig összeírom gyorsan, hogy kik voltak jelen a vesztegzár kihirdetésénél. Igen? Ez nagyon ügyes. Köszönöm az elismerést. Ha megengedi, még egy kérdést teszek fel. Formaság, de megkönnyíti a helyzetünket. Volt önnél véletlenül látogató, amikor a detektív kopogtatott. Az alibi mindig egyszerűbb számunkra, ha tanú van rá. Szünet. De egész rövid. Gyufas erccel. Nem. Senki sem volt nála. Ezt jól tudom. Ostoba az ilyen személyzet. Egy liftes fiú azt mondja, hogy Sergius herceget látta a fordulóban, és mintha az ön szobájába jött volna. Természetesen ostobaság. Ezek a bajok fecsegnek a vakvilágba, fontoskodásból. A herceg valóban járt nálam. Vagy 10 perccel a vesztegzár előtt. De amikor a boly kopogott, akkor már nem volt itt. Azt mondta, átmegy Van Gogh terménykereskedőhöz, akivel ismerik egymást, és lehet, hogy a kereskedő már lement. Bizonyára onnan jött ki a herceg. A 3. szoba fordulóban a 70-es Van Goghé. Igen, tudom. A boly mondta, hogy onnan is jöhetett a herceg, de ezt nem hittem. Azonban, ha nem öntől jött ki, akkor innen kell. Csak a 70-esből jöhetett ki. Van Goghtól. Érdekes. Ugyanis ott történt a gyilkosság. Hosszú, dermedt szünet. Az ágy alatt egy úr úgy érzi, mintha torkon ragadták volna. De hiszen, hallatszott a nő hangja, azt mondta, hogy a 71-esben ölték meg Ranke doktort. Ezt mondtam volna. Tévedtem. A 70-esben történt Van Gogh úr szobájában. Az ön szobája 72-es számú, és a 71-esben nem lakik senki. Ez csúf csapda volt, az bizony. Most már kínos hangulat súlyosodott a szobára. Székrecse. Hát, mondja nyájasan a gömbölyű orrú gyári cipő, azt hiszem, ezzel befejeztük a formaságot. Jó, ha ilyesmin túlesik az ember. Bocsánat, ha háborgattam. Kérem, Székrecse. Megjegyzem, hogy én nem láttam a herceget, miután távozott tőlem, csak feltételeztem, hogy Van Goghtól... Ez természetes. Nem is veszem jegyzőkönyvet. Egy ilyen finom, előkelő úr neve a legtávolabbi kapcsolatba sem kerülhet az ügyjel. Nekem is ez a nézetem. Örülök, hogy a véleményünk egyezik. Nagy tisztelője vagyok a hercegnek, és Shilling Lord, Tonga-sziget kormányzója, akinek néhány ügyben szolgálatára lehettem, megígérte reggel, hogy ebédnél bemutat a hercegnek. Sajnos, közben jött a vesztegzár. Hát, ön nem a vesztegzár kirendeltségével érkezett? Szó sincs róla. Egy másik ügyben nyomoztam, és én is itt ragadtam a vesztegzár miatt. Valami más bűnügy is előfordult a szállóban? Nem a szállóban. Csak a lábnyomai vezettek a szállóig, a szigetvilág legelvetemedettebb gonosztevőjének, Jával Rémének hívják az alvilágban. Gyilkol, rabol, kegyetlenül, és megtévesztően kellemes külsejű ember. A szálló kertjében tűnt el. Ha tudná, hogy valóban itt van valahol, nem főne a fejem a gyilkosért.
1: Különösképpen egy ilyen fehér csontgombot találtam a meggyilkolt Ranke doktor mellett.
0: Élénken emlékeztet egy hálóruha gombjára. Ha?
1: Fehér csontgombot nem varnak férfi ruhára?
0: Utcai ruhára nem, de pizsamára lehetséges. És az illető pizsamában szökött meg előlem. De lehet, hogy másfelé menekült.
1: Túlságosan szerencsés véletlen volna, ha a vesztegzár a kezemre játszaná. A gömbölyű orrú cipő bokában és

0: szél, mintha meghajolna a gazdája. Ajtónyikorlás.
1: Nagyon örültem,
0: mondja Mód. Ha valami közlendője van, kisasszony, bennem megbízhat. Nem vagyok szívtelen kopó. Az ajtó becsukódott. Mire Mód visszafordult, a pizsamás ember már ott ült a karosszékben, és dohányzott. Mód szótlanul, komolyan nézte.
1: Tessék? Mondta a fiatal ember, és miután nem kapott választ, elismerően mondta. Ez aztán alaposan megadta nekem. Mit szól ezek után hozzá, mint Jáva réméhez?
0: Mód csendesen, minden szemrehányás nélkül ezt kérdezte.
1: Maga ölte meg ránk, doktor?
0: Megenged előbb egy kérdést?
1: Tessé,
0: felelte a leány. Maga ölte meg ránk, doktor?
1: Figyelmeztetem, hogy az én türelmemnek is van határa. Most már sokkal több forog kockán sem, hogy a csúf látszat elkerüléséért megvédjen magát.
0: Igaza van.
2: Most ellenszolgáltatás fejében véd meg.
0: Mert én tudom, hogy amikor a detektív kopogtatott és jelentette, hogy vesztegzárat rendeltek el, maga nem volt egyedül. Tudom, hogy nem volt a szobában, amikor a gyilkosság történt, és azt is tudom, hogy Sergius herceg nem távozott a detektív érkezése előtt. Hol volt ön a távozásától számított 15 percig? Mert a halban nem volt, a szobájában nem volt. Ugyanez áll a hercegre is.
1: Útban voltam a hal felé, de visszafordultam.
0: Úgy?
1: Akkor miért nem mondta meg ezt a detektívnek?
0: A nő kirobbant.
2: Hogy merészel nekem maga kérdéseket feltenni? Akit egy főfelügyelő a földrész legnagyobb gazemberének nevez, aki hálóruhában menekült a kötél elől.
0: Szívesebben szöktem volna repülőgépen Szingapurba. Talált. Mód elsápadt és hallgatott. A fiatalember felállt. Kérem, szólalt meg szerint. Kössünk békét, vagy ha tetszik, szövetséget.
1: Magával? Lehet, hogy szerencsétlen körülményeim miatt nem adhatom rendőrkézre, de gazemberrel nem szövetkezem.
2: Téved, ha azt hiszi, hogy én olyan maga fajtájú vagyok. Hát akkor állapodjunk meg. Mindketten hallgatunk arról, amit a másikról megtudtunk.
0: Maga ölte meg? Kérdezte suttogva, rémült el a leány.
1: Feleljen. Én úgysem... elárulni.
0: A fiú rövid ideig gondolkozott. Mód közelebb lépett hozzá, és kimerett szemmel nézte a csíkos selyem hálókabátot. A fiú önkéntelenül követte a tekintetét. Egy fehér csongomb hiányzott a pizsoma kabátjáról. Szóval maga tett. Ha Istent ismert valaha, mondja meg.
1: Könyörgök.
0: Nézte a leány. Azután lassan bólintott. Én. Mód megkönnyebbülten sóhajtott. És?
1: Miért?
0: Felismert. Batáviában egyszer betörtem valahová, ahol Ranke doktor is vendégségben volt. Elfogtak. A tárgyaláson ismét találkoztunk, jól megegyezhetett. Ahogy kiléptem innen, szembe jött. Tört mindig hordok magamnál, egy döfés aztán. Vége lett. Mód írtózva nézte a kedves arcú, nyájas tekintetű embert.
1: Ocsmánygyilkos.
0: Úgy meséli ezt a gazságot, mintha csak tréfa lenne. Maga sem tudta, miért fáj ez annyira. Hiszen örülnie kellene, hogy nem Sergius volt. Gyilkos. Hidegvérrel embert ölt. A fiatal ember fölényesen vállat vont.
3: Egyető vagy kevesebb. Oly mindegy.
1: Menjen, kérem.
0: Azonnal menjen. Kissé alkonyodott. A kert tömve volt vendégekkel. Már megszokták a vesztegzárat, már tréfálkoztak a drótsövény külső vonalán táborozó katonákkal.
1: Csak egy hipohondár különítmény élükön Willié nével, akinek a férje Szingapurban szerkesztő, ájoldozott a szobájában, és valamennyien keresték magukon a bubóbest is nyomait. A boly fél óránként drámai, de hivatalos hangon jelentette Markeitnek, hogy valamelyik vendégnek a percei meg vannak számlálva. Az idény vége volt. Alkony felé már dúson hömpölygött a ködös, párás levegő a tenger felől, és zsíros fénnyel ülte meg a pálmák levelét, a színes hibiszkuszok és orchideák tágult kelyhei. Az északnyugati monszun előhírnökei rosszagú, forró légáramlással hordták a partmenti fák rothadó gyökereinek bűzét. Most még csak a súlyos, bágyasztó alkonyi dagályidőben érezni a trópusi paradicsom átalakulását pokollá a betörő monszun fúvására. Egy pár nap, esetleg csak néhány óra még mindössze, mert itt átmenet nélkül változik az évszak, és ilyen gutaütött időjárás lesz erre nap, mint nap. A tengerbe süllyedő nap búcsúzó vízfényei árnyékba burkolják a szobát, ahol két csapdába került ember áll némán egymással szemben. Azt hiszem, az időpont megfelel, mondja a pizsamás. A szobamosdó pereméről levesz egy szappant és törül között. Nézzen, kikérem, hogy tisztelje a levegőt. Mód kinyitja kissé az ajtót. Most! Súgja gyorsan. Bocsássa meg, hogy találkoztunk, mondja a fiatalember. Kilép a szobából, és egy szállóvendég öntudatos lépteivel elindul a folyosón. Mód háttal a csukott ajtónak dől, és lehunja a szemét. Istenem! Ez az első gondolat. Azután elővesz a ruhája kivágásából egy apró csipketerítőt, amilyen minden szobában az asztalkán van, szétbugyolálja, és kihullik belőle egy kis fémnyelű, véres tő. Félix karján a törülközővel, kezében szappantartóval sietett a folyosón. A személyzetet a kezdődő holtszezonra való tekintettel felére csökkentették. Most aggasztóan kevésnek bizonyult a létszám, miután a hivatalos közegeken kívül az étteremben, a büfében és a halban sok olyan vendég tartózkodott, aki nem volt lakó, és ezeket is el kellett helyezni. Idény közben a csodás Grand Hotelben hemzseg a boly meg a szobalány. De ha jön a legpontosabb vendég, a monszú, akkor bizony leapad a személyzet, és egészen elmarad a főúri vendégsereg. Külön szerencsétlensége a hotelnek az az autokáron érkezett turistacsoport, amely ebédre jött, és este már visszatértek volna Surabayába. Közöttük Rev Paolo Sorgett, a hatalmas ősz jezsuita hittérítő, Carson Baronet és Jenkins cukorbáró, a regatta bajnok. Wolfgang igazgatóra soron kívül hatalmas jövedelem vár, mert a Grand Hotel vendégei nem fogják igénybe venni az állami kosztot és a vesztek zár idejére kijáró olcsó kis szobákat, hanem további 3 hétig főúri bőkezűséggel élnek majd itt. Mesés jövedelem. Viszont Félix, jáva réme, aki öntudatosan siet pizsamába, kezében szappannal, anélkül, hogy csak sejtené és hová, igen örül a személyzet hiány kihalt szálló folyosónak. Nagy veszély nincs, sok az új lakó. Ugyan kigyanakodna a szappannal igyekvő pizsamás ember. Egy néger gyerek aranyozott sapkában éppen szembe jön. Ez a liftes. Ez esetleg emlékszik rá, hogy kit hozott el az emeletre. Megáll.
4: Halló? Hány óra?
1: Kiáltja rá, és meglegyinti viccesen a törülközővel.
4: 6 óra múlt, mein Herr! Oh, thank you és danke!
1: És Pütyö részfelelsége. Egy mosdó felírású helységbe gyorsan bemegy. Az ördögbe is. Valami csak tenni kell, mert részint éhen pusztul, részint, ha soká kell ilyen fölényesen futkosni a törülközővel, akkor meghal, mint végkimerült maratoni futó. Zúg a lift. Aha. Az a pokoli kölyök lemegy végül a fészkes földszintre. Kilép. Lassan körülnéz. Csak ruha kellene. De hogyan szerezzem? Közvetlen előtte nyílik egy ajtó. Azonnal friss, öntudatos sietésbe kezd, csapkod a törülközővel, és be a fordulóba, fel az emeletre, és lihegve megáll.
3: A boly jön szembe, az átkozott néger. Most itt veszteg el a lift. Nagyon csodálkozik.
1: Félix rohan. Hát ez nem megy. Már remeg a térde. Körülmegy a folyosón, és újabb mosdónál van ismét. Be! Zárva van. Na most mit? Nyílik az ajtó szemben vele. Már éppen megindulna céltudatosan, amikor látja, hogy egy kéz két nagy cipőt tesz ki, azután becsukja az ajtót. A cipő felett egy fogason néhány ruhadarab függ rendetlenül. Hát lesz, ami lesz. Ez az ember reggelig alszik. Addig minek neki itt a ruha? Elviszi. Illemelt a halba, és enni fog. Enni. Azután visszahozza a ruhát. 166-os szoba. Csak ezt kell jól megjegyezni. 160. Jó, gyerünk, nincs más megoldás. Lekapta a ruhát, és sietett. Mögötte felbúgott a lift. Gyerünk, mert jön az a ronda kölyök. Egy homályos fordulónál vas lépcső tűnt eléje, keskeny falnyilásból indultak a tekervényes fokok. Egy tábla függött le a mennyezetről. Nem a tisztelt vendégek számára. No hát, ez neki való. Ő nem tisztelt vendég. Felsietett néhány fokot, és leült ölében a ruhával, és nagyot fújt.
4: Hé! Hey, Martin!
1: Kiabálta valahonnan a mélyből egy ellenszenvesen éles, nyújtott női hang.
4: Na!
1: Kiáltotta bosszusan a fiatalember.
4: Mi van? Te vagy az!
3: Én hát!
1: Az illető megnyugodott. Valamivel csörömpölt a mélyben, a földszinten vagy a pincében. Ki az a Martin, akivel összetévesztik? Most ezután öltözni. Szédelgett az éjségtől, gyorsan lerúgta a papucsot.
4: Martin!
1: Nem hagyja abba.
4: Na, itt vagy még? Már nem, de minden pillanatban visszajöhetek!
1: Felelte dühösen.
4: Viccolsz csak te! A viccolsz!
3: Hogy cifrázza?
1: Nem adott választ. Gyorsan levette a papucsot, és öltözni kezdett.
4: Te Martin!
3: A földön vinni el azt a Martin.
4: Mi van? Ha lejössz, hozd le a főkulcsot! Nem mehetek már érte! A szobában marad!
3: Hogy üvölt a dög?
4: Jó, majd lehozom! Más nem kell! Hozhatsz füstölt halat! Dobd le az egész minden mosókonyhába, de nagyon vigyázz! A hozzánk lepedő fel, rakd a lépcsőre az új mosnivaló!
1: Rajta volt a nadrág, kisébő. Régi módi emberek hordanak ilyet. A kabát térdét verdeste. Szalonkabát. Ritkaság, trópuson. A pizsamáját összehajtva letett a lépcsőre. Erre úgysem járna.
4: Martin! Martin!
3: Felveri a szállót a pimasz.
4: Jaj, mi van már megint? Nagyon vigyázz, mert nem szabad meglátni, ha ledobsz mosókonyhába! Jó, majd vigyázok! És holnap is várlak, Martin!
1: Kellemes lesz. A fene ezt a Martint meg a nőjét. Szédelgett az éjségtől. Lassan lement a négy lépcsőn a folyosóig.
4: Martin!
1: Hát fulladj meg! Álva maradt, és nem felelt.
4: Nem halsz, Martin! Hát nem halsz! Jó lenne, ha ledobnál!
3: De milyen jó lenne, ha ledobnálak?
1: Gondolta.
4: Ha ledobnál, Martin, egy korálgő, egy korálgő, ott lóg a tükör mellett, de ne döntsd fel a vázát!
1: Csend. Ajtócsapás lentről. Elment ez a sátán. Óvatosan kinézett, gyorsan visszakapta a fejét. A néger kölyök ott állt a lift mellett, egy szalmaszálat rágott, és apródonként kiköpte. Végre is a csiga lépcsőn lemehet. A kiabáló nő egészen a mélyben volt, és most már ott nincs. Nagyon lassan elindult a vas lépcsőn. A második emeletre ért, lenézett. Mélyen a sötétben, a földszinti folyosónál lejjebb, kerek fény hullott a földre. Innen jöhetett a hang. Arcát kéne elváltoztatni. Milyen könnyű ez regényekben, és mennyire lehetetlen az életben. Az első emeletnél hangokat hallott. Megállt. Valami csörög, ahogy jönnek. Kard. Ez a kapitány.
5: A kihallgatás eredménye negatív. Mindenkinek van alibije. Akik pedig a szobájukban voltak, azok gyanún felülállnak.
1: A rendőrtisztek mögött állt Elder főfelügyelő.
5: Szerintem mindenki gyanús, amíg nincs alibije. harcolt közbe. A kapitány kicsit hűvesen fordult felé. Nem szeretném, Elder, ha ezzel az üggyel foglalkoznám. A Grand Hotelben különlegesen kell eljárni. Egy tapintatlanság vagy botrány beláthatatlan következményekkel járhat. Világért sem avatkozom a dolgokba. Felesleges is, a kapitány úr csoportja nyomoz. Inkább azt hiszem, én szorulok majd segítségükre. Kicsi gyanakodva nézték. Elder főfelügyelő fiatal kora ellenére regényes népszerűségre tett szert a gyarmaton. A kapitány szerint csak szerencsével és modoroskodással, magasrangú rendőrtisztviselők mellőzésével, kényes politikai ügyeket, nagy bűneseteket osztottak ki a főfelügyelőre, és ezt nem bocsátották meg neki a kollégái. Ha kezére járhatunk, csak szóljon, felelte a kapitány. Bár nem ismerem az ügyet, amivel megbízták. Ha végleg kátyúban jutok, és sajnos úgy néz ki, akkor kérni fogom a segítségüket. Cserben hagyott a szerencsém. Az is az ügyéhez tartozik? Kérdezte az egyik rendőrtiszt, hogy kihallgatta Maud Borkmant? Figyelmeztetem, Elder, ha szabály ellenesen beleavatkozik a csoportomba kiosztott ügybe, kérem, én a magam ügyében jártam el Maud Borkmannál. Egy embert keresek, aki itt a kertben csatangolt, és lehet, hogy bemászott valamelyik szobába. Ezért néhány lakót kihallgattam, és most már nem érdekel semmi. Lefekszem. Jó éjszakát kívánok! Bűnügyi sarlatán, mondta az egyik rendőr tiszt, miután Elder a szobájába ment. Olyan, mint a kuruzsló orvos. Mestere a látszatkeltésnek. Természetes, hogy komoly munkát sohasem becsülik meg úgy, mint a hókusz-pókuszt. Hát, uram, mondta a kapitány, Szedlinc fogalmazó átveszi a szolgálatot. Lehetőleg a háttérben nyomozni. Holnap azt kell kutatni, hogy kinek állhatott érdekében Ranke doktort megölni. És? Szólt közben az egyik tiszt. Keresni kell a tört, mert a gyilkos magával vitte. Ahol a tör van, ott a gyilkos is. Úgy van. Az őrszemeket ellenőrizze, és sok tapintat, Szedlinc. Sok tapintat, vigyázni. Ez a Grand Hotel. Jó éjszakát. Csörgés, ajtócsukódás. A rendőrtisztek aludni mennek. Jáva réme, a szemtelen idegen most tovább megy a csiga lépcsőn. Ez a lépcső nem volt kivilágítva. Úgy látszik, este nem használják. Disznóság itt takarékoskodni. Martin és a hölgy életveszélyben vannak, ha itt kell randevúzniuk. Most a földszinten lehet. A szuterén alatta van. Hangokat és zörgést hall onnan. Személyzeti szobák. Nem merje megkísérelni. Suttogja valaki. Én nem tehet semmit. Én félek. Tele van rendőrön minden. Ne féljen. A rendőrök már lefeküdtek. Ide nem is jönnek. Szóval beszéljem. Nem tudok semmit sem. Csak azt láttam, hogy a kést Miss Borkman vitte el. Egy fehér kis csipke terítőben. Akkor ő a gyilkos. A fiatal ember zsibbadtan állt. Mintha kísértetekkel lenne tömve a hotel. Lemenjen. Ha csak moccan elriasztja ezeket. Ide jöttek az alaksorba beszélgetni, a hátsó lépcsőhöz. Indulatosan suttognak, világosan hallatszik minden szó. Holnap mondja el a detektíveknek? Nem, kiderül minden, és akkor mindnyájan börtönbe kerülünk. Martin! Ufene! Most elriasztotta őket. A két suttogó szétrebben. Távolodó léptek. A fiatal ember mozdulni sem.
6: Martin, te miért nem ledobsz halat, korált, kulcs? Halszing! Martin, halsz!
5: Szünet. Elmegy és bosszusan dörmögi.
6: Te nem halsz, Martin, esző vagy, alszó, hülye disznó. Csak várj!
5: Finom hölgy, igazán, gondolja a fiatal ember. Ez a Martin is megválogathatná magának. Kilépett a földszinti folyosóra. A nővel minden esetre baj van. Ha csak ugyan nála a tör, és valóban fejlődik, akkor vége. Valamit tenni kell. Először minden esetre táplálkozni fog. Miért van itt ilyen sötét? Neki megy valaminek. Asztal. Oldalról fény szűrődik be. Asztalok. Baj van. Ez a szálló étterme, és úgy látszik, már befejezték a vacsorát.
1: valahonnan nagyon halk jazzzene szűrődik ide. Ez a bár, a Grand Hotel Grille. Na, ott ma nem sokan lesznek. Az se baj. A fő, hogy első rangú konyhájuk van. Nyugodtan kilép a halba. Takarékvilágítás. Hatalmas üres előcsarnok, távol a portás olvas valamit a polcra dőlve. Eszébe jut, hogy nincs nyakkendője. A Halloween gallérja még megjárja a trópuson, de csak nyakkendővel. Az egyik asztalon punka áll. Kis ventilátor, hosszú sejjebb szalagokkal. A szalagok vízszintesen lengenek, ha jár a szellőző. Letép egy szalagot, és gyorsan csokorra köti. Kissé régi módi művész viselen, de mindenki úgy öltözik, ahogy akar. Most már nyugodtan elindul a bár felé. A portás felnéz, de látja, hogy a vendég nem jön feléje, hát tovább olvas. A Félix nevű űzött vad belép az előcsarnokból nyíló, úgynevezett grillbe. Kék fény, kitűnő tangó muzsika és tömve a bár. Az alulról világított üvegparketten ruhazizzenés, lábsurlódás, pácolt cigaretta és egészen enyhe ételszak keveréke. Sír a harmonika. Halk beszédhangok, pohár és tányér csörrenés nyomja el olykor. A reflektor vörösre vált. Gyorsan múló, feltörő kacagás. A szicíliai özvegy elfojthatatlan életkedve tört ki, mert Vangoldúr egy elhamarkodott mozdulattal távolabb ülő, Schilling kormányzó ölébe hajította egy folyamirák gondolját. A félhomályban jókedvű urak ülnek. Csodálatos ékszerek villannak fel, mint fehér fénybogárkák, és maroknyi anyagból álmodott párizsi sejjebuhák zizeknek a parketre vetülő zöld és lila fényben. A kreol és habszínű női vállak, sima hátak és mezítelen karok kidomborodnak a homályból. Félix a bárpulthoz megy. A tamil mixer rávigyorog. Egy pohár pezsgőt és jeget bele. Sok jeget! Vezényelt az éhes, szemtelen és űzött ismeretlen. A pohár egy pillanat múlva ott állt előtte. Jég hullik bele csörrenve a csontkannából. A direktrisz egy államszőke belga nő hozzálép. A parketra koncentrált homályos tangófény miatt csak árnynak látszik minden, de Félix így is megállapította, hogy igen karcsú nő áll előtte. Odé de Fleur vagyok. Ha grillbe jön, akkor az én vendégem.
7: Ez esetben sokszor lesz szerencsénk.
1: Letette a poharat, melyből éppen inni készült, pedig úgy vágyott már egy korty jeges pezsgőt. Táncol? Kérdezte Odé de Fleur.
7: Hogyne, szabad.
1: A parket mély sötét ibolya fényében lépegettek. Maga nagyon jól táncol, suttogta a direktrisz. Szeretem a muzsikát, ezért van. És elsősorban talán az járul hozzá, hogy egy könnyű, finom, mesebeli ilyen csodás táncosnőt vezetek.
7: Milyen külni ez a haján?
1: Lanterik? Nem. Ez Kalima. Az. Maga igazán ért. 10 másodperc sötét. Csend. És már is vakító fény ömlik el a kis intim helységben. Az űzött vad egy szokott, könnyed gesztusával karjába veszi Odett kezét, és megy a pesgőhez. Megfogja a karcsú poharat. Érdekes, hogy itt nem tapsolnak szám után. Sőt, mintha megnémultak volna. Kezében a pohárral körülnéz. Mi van? Az emberek dermedten ülnek, és minden szem rámered. Odett kis, piros szája nyitva, és rémülten bámult Félixre. A fiatal ember zsibbadtan áll, kezében a pohárral. Érzi, hogy valami katasztrófa történt. Végre a szemközti tükörben meglátja magát, és sarkáig végigfut rajta a hideg. Ott áll a bárpultnál, kezében egy pohár pezsgő, és a legszigorúbb hittérítőrend bársonygalléros fekete papiforma ruhája van rajta. Igen. Ott állt az álmult emberek előtt a fekete bársonyra szegett ruhában, a négyszögű kőgombokkal, mint aki legalább 5 évet a leprások között töltött, és minden világi örömtől irtózattal elfordul, és kezében a pezsgős pohár, és éppen tangóz. Itt most olyan botrány lesz, és olyan letartóztatás, amilyen még nem volt. Hirtelen magasra emelte a poharát, és érces hangon mondta.
8: Emberek! Ebben a házban ma megjelent az elmúlás mementója. Ide jöttem, hogy legyek a láthatatlan kéz, Nebukadnezár palotája falán. Jusson eszetekbe, hogy a márvány oszlopok, sejem függönyök, aranyozott kárpitok között épp úgy felírja a farra a tök halál, hogy méne, méne tekel, ufárszín, mint a legutolsó halászkonyhóra. Eljöttem, hogy táncoljak közöttetek, hogy mulassak veletek, mert így talán süket fületek is meghallja, vak szemetek is meglátja a halált, amikor magasra emelem e bűnös kejhet.
1: Magasra emelte a pezsgős poharat a döbben, csendben, a földhöz csapta. Végignézett a rémült embereken, és távozóban még ezt mondta.
8: Ezért kértem a pezsgőt, hogy megsemmisítsem, mint a világi bűn jelképét.
1: A mixer babonás rémülettel suttogta.
9: Ezt értem. De minek kellett bele a jég?
1: A Zord misszionárius azonban nem felelt, hanem elhagyta döngő léptekkel a bárt. Sergius herceg elgondolkozva mondta Módnak, akivel együtt ültek egy páholyban. Micsoda fanatikusok! Szingapurban tavaly egy misszionárius felrohant az egyik varieté színpadára, s táncolni kezdett a balettcsoport között.
8: Szörnyű látvány volt.
1: Mód nem szólt semmit. A helységben lassan felengedett a váratlan esemény deprimáló súlya.
10: Ez szabálytalan eljárás, mondta Markeit tanácsos, aki Villiénével vacsorázott, miután konstatálta, hogy a hölgynek nincs búbópestise. Ha nem lenne misszionárius, akkor büntetendő cselekménynek számítana. Pánikot előidézni vesztek zárott területen?
1: Ki ez? Kérdezte a szicíliai özvegy izgatottan Van Goldurat, akivel időközben megismerkedtek véletlenül. A terménykereskedőt annyira feldúrta neje távolléte, hogy ebben a bús lelki állapotban szórakozottságból Signora Relli asztalához ülte vacsorázni, és az erőteljesen szép özvegy megengedte, hogy a félreértés tisztázása után is együtt maradjanak. Vacsora után véletlenül a bárba mentek kissé elüldögélni.
10: Ez egy hittérítő, felelte Van Gogh, többet én sem tudok. Péter,
1: a pincért hívta. Parancsoljon, Signora.
10: Ki ez a hittérítő?
1: Nem tudom, ma sokan érkeztek. Felelte és sietett, mert a vendégek itt is, ott is fizettek. Wolfgang igazgató mindenfélét gondolt a misszionáriusról.
10: Annyira érdeklik a hittérítők? Igen, leánykoromban beleszerettem egy misszionáriusba. Sajnos nem sok reményünk volt arra, hogy szüleim hozzáadjanak, és ő elment a vadak közé hittérítőnek. Boldogult férjem jó volt, okos, szeretett, de én sohasem feledtem Cressont. Mióta özvegy lettem, szívesen járok erre, ahol sok a hittérítő, ahol annyian hasonlítanak rá.
1: Reméli, hogy egyszer csak viszont látja az illetőt? Kérdezte Van Goldul.
10: Az illető nem él. Hivatásának áldozata lett, és én vagyonom egy részét beleöltem abba az emlékműbe, amit szülőföldjén állítottam.
1: Honvait is hazahozatta? Kérdezte Van Gogh úr meghatva.
10: Nem,
1: felelte hidegen az özvegy, és rövid szünet után hozzátette, ugyanis a vadak megették. Lindner, az opera énekes jött arra, és megállt az asztalnál.
10: Az ilyen hittérítőt nem szeretem,
1: mondta, és fáradt, kövér arca szomorú, gyerekes kifejezésre görbült.
10: Most ismét altatót kell bevennem, pedig már jól éreztem magamat.
11: Ne vegyen altatót,
1: mondta erélyesen az özvegy.
11: Üljön le hozzánk. Péter! Egy üveg csinzánót! Signor Lindner, Van Gogh úr.
1: Örvendek, mondta a terménykereskedő, és felállt a készfogáshoz. Én nagy tisztelője voltam az ön néhai hangjának. Még legény ember koromban.
12: Ön gyönyörűen énekelt a Lohengrin, és csinos ember volt.
13: Hol vannak azok a régi szép idők?
12: És sóhajtott. De nem értette, hogy a nagy művész miért ül olyan fagyosan az asztalhoz.
14: Most hajtsunk fel egy egész pohárral,
12: biztatta őket Signora Relli, és magasra emelte a rubin színű vermutot. Megitta. Minden is, pedig nem sok kedve volt hozzá. Az özvegy felemelkedett.
14: Bocsánat,
12: kisietett a teremből. Kedves hölgy, jegyezte meg Van Gogh, és újra töltött. Akarja, jól érezte magát. Az ital is szokatlan volt számára, és ez a Signora Relli igazán kitűnő társaság.
13: Ön tüneményesen énekelt valamikor,
12: fordult Lindmerhez, mert kedveskedni akart a világhírű művésznek.
13: Nagy kár, hogy elveszítette a hangját. Ez már végleges. Ismertem egy kántor tanítót, akinek később kitisztult az orgánuma. Önnel is előfordulhat.
12: Kizárt dolog, felelte Lindner halásápadtan. Az idegesség árt a hangnak, és engem minden ostoba fecsegő halálra ingere.
13: Igazán? Így vagyok én a raktár rokonban. Ha azt mondom, Stuck úr, hozzon fel egy...
12: Signora Relli sokáig elmarad, mondta az énekes türelmetlenül.
13: Éj, azt hiszem a hittérítőt keresik, az imént lehordott bennünket.
12: Van Gogh úr eltalálta az igazat. Signora Relli, kilépve a halba, körülnézett. A hittérítő egy kis asztal mellett ült, s a pincérrel tárgyalt. Kérem, én itt fogok vacsorázni, mert abba a szodomába nem megyek be, mondta Félix, s vágyó pillantást vetett a bár felé.
14: Szívesen tálalunk itt is, de csak egy fél darabka sovány hal van kint, amit a szakácsnő tett el magának, mert fogyókúrán van.
12: Tessék, egy ilyen előkelő hotelben?
14: Sajnos nem számítottunk hittérítő vendégre. A mi lakóink bűnös emberek. Ma pénteken sem esznek böjtöst. És csak olyan ételeink vannak, amit hittérítő úr undorral utasítana el. Roast beef, csirkekotlet, körimártással, pulyka és hasonlók.
12: A hittérítő úrnak valósággal folyt a nyála. Egy kis roast beef, vagy pláne kotlet után köri szósszal. De szomorúan ezt mondta.
13: Hozzá csak azt a kis halat vízben főzve.
12: Komoran ült ott a kis asztal mellett, és szerette volna a haját tépni. Bocsánat, itt térítő úr. Özvegy, Relliné vagyok. Egy hatalmas, jó alakú, markáns, de csinos arcú nő állt előtte, vészesen villogó szemmel és nagy fehér fogakkal. Nem tudtam szabadulni a hatása alól. Amit az imént tett, olyan ijesztő és nagyszerű volt.
13: Harca a világi bűnök ellen.
12: És türelmetlenül forgatta fejét a pincér után, mert már a böjtös is jól esett volna, csak hoznák. Nekem szükségem volna valakire, egy emberre, akivel őszintén beszélhetnék. Kérem, ha van számomra egy fél órája, hallgasson meg, és
13: most majd vacsorázom. Jegyezte meg, mert jött a pincér hallal.
12: Kell végre egy izzószemű, szigorú hittérítő, akinek az én szívem titkait kitárom. Kell! De sajnos a karját tárta ki, és mert nem nézett hátra, leverte a pincér kezéből a tálcát. A kis darab főtt hal mozdulatlanul pihen levében a szőnyegen.
14: Ó, Madonna!
12: Kiáltotta kétségbe esetten.
14: Milyen ügyetlenség! Kérem, engedje meg, hogy vendégül lássam egy csésze teára némi kárpótlásul a kis vacsoráért.
12: Ne utasítsa vissza, mert megaláz. A 20-as szobában lakom. Itt van a kezelben. Kérem, én ma csak böjtöse tehetem. Mondta megtörten, és úgy nézett a földön fekvő halra, mintha valami elhunyt, szeretett hozzátartozója lenne. Rövid biccentéssel és teljesen üres gyomorral elindult a főlépcső felé. Azután hirtelen siet visszatért és benyitott a sötétült terembe. A főlépcső felé ugyanis Elner főfelügyelő közeledett. Elner csak egy pillanatra látta. Nyomban a portáshoz sietett.
14: Ismeri ezt a hittérítőt?
10: Bizonyára, de ma annyian érkeztek, hogy utána kell néznem. Ha a főfelügyelő úr tudni akar valamit, igen. Nézze meg a nevét és az adatait.
14: Ez meg kért a főpincér a bárból, és Signora Rellihez ment.
10: Szíveskedjék visszatérni a bárba. Az a két úr a Signora asztalánál hangosan sértegeti egymást.
11: Ó, Santa Madonna!
14: Kiáltotta, és elsietett a pincérrel.
10: Reverendissime Paul Sorget hittérítő, mondta a portás.
14: Autokáron érkezett a jávai kirándulókkal, és egy bankátutalás miatt jött be a Grand Hotelbe, közben történt a sajnálatos eset. Hányos szobában lakik?
11: 66, második emelet.
14: Köszönöm. Oda ment az étteremhez. Az ajtó zárva. Most már habozás nélkül a lifthez lépett, és beszállt.
11: Második emelet.
14: A lift búgva elindult. Szerette volna felpofozni magát, amiért nem sietett nyomban a hittérítő után. A lift megállt, gyorsan ki akart lépni.
10: Nem lehet, uram, mondta a néger fiú. Két emelet között vagyunk.
14: Miért állt meg a lift?
10: Valószínűleg kinyílt az ajtó valamelyik emeleten.
14: Most mit kell csinálni? Topogott türelmetlenül Elder.
10: Csengetni kell a portásnak, ő végigjárja az emeleteket, és ha becsukja a nyitott ajtót, akkor ismét megindulunk. Rémes, hogy milyen lassú. Ha valamelyik felső emeleten nyílt ki a lift ajtó, hát akkor ránk virrod. Zsábája van szegénynek. Portásnál nagy baj. Én nem tartanám.
14: Csengetett már?
10: Még nem, de az hamar megvan.
14: Felelte biztatóan, és lenyomta az egyik fehér gombot.
10: Most tessék majd megfigyelni, hogy meddig elpisz mag ez a vénember.
14: Csak ugyan fél órát tartott, amíg végigjárt az öt emeletet, és végül rájött, hogy a fél emeleten elfelejtette megnézni, pedig ott nyílt ki az ajtó. A lift felszökkent, rövid búgás, a boly kirántja az ajtót.
10: Negyedik!
14: Eldernek fejébe tódul a vér. A másodikra mondtam.
10: Egy perc!
14: Le. Két másodperc múlva a lift megáll. Elder kiszállna, de a boly legyen.
10: Hát, megint kinyílt egy ajtó. Úgy látszik, viccel valaki.
14: Hogy az a... Alig háromnegyed óra múlva ott állt a 66-os szoba előtt. A hittérítő ruhája kiakasztva függött, a küszöbben egy pár cipó. Megkopogott.
13: Ki az?
14: Kérdezte egy rekedhang.
10: Keresik hittérítő urat.
14: Lassú csoszogás, nyílt az ajtó, ősz, sovány arcú ember nézett ki.
13: Engem keresnek?
10: Igen. Crawford hittérítő urat várják a szobában.
13: Ó, Sorget vagyok.
14: Ó, bocsánat, akkor tévedés.
13: Craffordot várja. Az sem lehet. Craffordot tavaly megsütötték a Victoria nyánzatónál.
10: Akkor ez egy másik Crawford.
13: Hallja ki maga.
14: Az egész hazugságból egy
13: szót sem hiszem. Az imént is kaparászott valaki az ajtón. Nagyon gyanús éjszakai jelenség az úr.
14: Én Elder főfőnökére vagyok. A pénzt minden esetre okosabb ezt leadni a szépbe.
13: Mi? Honnan?
14: A portás mondta, hogy átutalása jött. Mikor feküdt le?
10: 11-kor
14: felett a hittérítő, és bevágta az ajtó.
13: 12-re.
14: Elder néhány pillanatig gondolkozott, azután gyorsan lehajolt. A hittérítő cipőjén friss nedvesség csillogott. Bőrön nehezen szárad a folyadék, de 11 óta száraz lenne. A földre hullott böjtös harról freccsent oda a víz. Kétségtelen, hogy valaki hordta a pap cipőjét, mi alatt aludt. Azt is tudta már, hogy ki.

0: Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.
1: A legnagyobb tekintély ezen a világon a világfejlesztő akaraterű. A természetben élő energia, mely kinyilatkoztatás útján fejleszti a világot, s halhatatlanná teszi a valóságot. Ehhez a tekintélyhez legközelebb áll a lángész, vagyis zseni, aki a feladatot meg is képes oldani. A feladat az, hogy az emberi faj tulajdonságát ki kell domborítani, és az isteni rendeltetés szerint ki kell fejleszteni. A fejlődés a kinyilatkoztatás alapján történik. Nem kell habozni, a napokat nem szabad számlálni, hanem a kinyilatkoztatásban feltétlenül kell bízni. Ha te szereted a földet, ember, s Istenre gondolsz, amikor kapálsz, a palánta téged felismer. Szeretettel gondol reád, mert ő benne is él az Isten. Nyújts táplálékot a fejlődő kis lénynek, növény állatvilági egyednek, s az gyönyörűségedre fejlődni fog. Nyújts táplálékot a vadállatnak, mely éhezik, s az hozzád simulni fog. Nyújts táplálékot nagy hóban a madaraknak, s a világ minden részéből hozzád ellátogatnak, fára telepszenek le, s neked csicseregve hálálkodnak. Nyújts táplálékot a vagyontalan szegénynek, ez el fog ismerni téged isteni tekintélynek. Az élet nem elmélet. Az élet valóság, amely kötelességgel jár mindenkivel és mindennel szemben. Az ember fejlődése ezen a földön egyenletes. A fiatal évek csapongó, szélsőséges ismeretgyűjtése után következik a pihenőkor, amely eltarthat 100 évig. A pihenőkor bölcselői azok az irányadó szellemi munkások, akik saját átélt tapasztalataikon okulva megfigyelésből szélesebb körű látáshoz jutottak, vagy távoli világrészeket beutaztak, így tudásukat nagyobb élettapasztalattal gazdagították. Ők azok a hivatott egyének, akik nem csak a saját háztartásukban, énjükben az egyszerű, de tökéletes egyensúlyt minden körülménnyel szemben fent tudják tartani. Ők azok a tanácsadók is, akik érdektelenül és nesztelenül másnak példával tudnak szolgálni. Ők azok a megbízható egyéni képességek, akik egy nagy berendezkedésnél, üzemnél, állami háztartásnál feltűnés nélkül kiváló szolgálatot tehetnek, mint elfogulatlanságtól mentes, kiforrott energiák, mert a közömbös vonalon haladva érzik azt a felelősséget, amivel a társadalom ítélőszékének tartoznak. Ők azok, akik kötelesek az átélt életet feltárni, a következő növendékek fejlődését elősegíteni, és új példákkal gazdagítani, amelyek nem a mindennapi életből, hanem a sors megpróbáltatásaiból és saját keserves tapasztalataikból eredtek a világrendünk fenntartása és továbbfejlesztése céljából. Ha tehát ők azok, kik a lélek és az érzés parancsolta tapasztalattal magukban adott esetben helytállnak és a tömegeknek jó példát szolgálnak, kötelességüknek eleget tettek, mert mi vagyunk azok, akik a szokások tömkelegében, a szokások befolyása alatt önmagunkkal is küzdelemben élünk. Az önküzdelem rendkívüli elhatározást igényel, rendkívüli energiát követel abban a tudatban, hogy ezt így kívánja az Isten világ fenntartó szelleme, amelyhez csatlakozik az ember tiszta érzelme. Maradandó alkotást csak az igazságból meríthetünk. Az igazságot csak az Istentől nyerhetjük. Akinek megadatott a képesség az alkotásra, annak megadatott a képesség a halhatatlanságra. A képesség nem csak az embernél nyilvánul meg, hanem az állatoknál, a madaraknál, a rovaroknál is érvényesül. A madaraknál a képesség a fészek előállításában és rendkívüli éneklő tehetségében mutatkozik, s némely fajnál a tudás is oly nagymérvű, mint például a harkályoknál, hogy azt a fáradtságos munkát, amely egy kis madár szorgalmában rejlik, csodálattal kell szemlélnünk, mert csak így érthető meg a világteremtő világrendje, ha az egységes fajtulajdonságoknak megvan szabva a különböző résztulajdonsága. Nem kisebb figyelmet érdemelnek a szorgalmas hangyák, a kis mérnökök, s a mézelő méhek államalkotásai és a darazsak fajtulajdonságai. Tovább menve az adott képesség megfigyelésén, a házi egérnél bukkanunk csodálatos energiára. Tájékozottsága, kitartása, s a tervbe vett munkának ellenállhatatlan keresztülvitelében. Az egér képes pici fogaival a földszintről az ötödik emeletre a falat átfúrni, épp úgy, mint a tengeri kagyló, mely belefurakodik a nagy kősziklába, ő is átfúrja magát az éléskamrába. Rendeltetéséből él a vidéki szemétdombon a lármázó verépsereg, nem kívánkozva magános verébnek a városba. Megelégedett mosolyjal tekint mind a kettő a tavasz megújhodása és a fajtulajdonságoknak folytatására. Épp úgy, mint a tavaszi gyopár, az ibolya s a rózsa. A nagy műnek megszámlálhatatlan múltja van. Egy nagy szellem szülte szunnyadó állapotban, utána mosolyjal ébredt, látva a sok szépet álmában, amit valóra váltania kellett. A mű a mostani alakjában hasonló egy nagy arányú tájképhez, amelyen a mester sokáig elmélyedhetett, a mű eredeti árnyait fokozatosan fejlesztette ki, épp úgy, mint egy nagy arányú napút festmény, amelynek nincsenek előtanulmányai, hanem csak a kezdetnek van folytatása, amely a mű nagy zsenialitásában domborodik ki. E rendszerben, ahol a fajok és a fajtulajdonságok domborodnak ki, minden egyet csak az adott képességgel fejlődhet ki. A művön tehát azt látjuk, hogy az élőlényeknek szaporodási kényszert adott a végzet, mely a párzással befejeződik. A hernyó 42 napi fejlődéssel gubóvá válik, s a pille ideális életben gyönyörködik. De gyönyörködik a cinke is, amikor pondró után kutat, a harká is, amikor a fa üregébe behatol. De gyönyörrel végzi munkáját a mézelő méh, amikor messziről hozza a méhkasba élelmét. De gyönyörben él a kis ibolya, és gyönyörben fejlődik a 6000 éves cédrusfa. S ha mi emberi képzelődéssel a rózsán a pillangót enyelegni látjuk, a cédrusfán a fülemülét énekelni halljuk, azzal a világ rendszerét csodáljuk, és a teremtőt hallgatagon magasztaljuk.

Nem így él a mai kultúrember, akit a természettől elszakított tömeglakásokba belekényszerítünk, éhezve, fázva, súlyos munkával agyongyötörjük. Tessék az agyongyötört, elcsigázott embert a gyönyörűség elé vinni. Ő ott nem fogja a természetet csodálni, nem fogja a teremtő erőt hallgatag magasztalni, hanem szídni és káromkodni fogja. Szídni fogja a kormányokat, a vallás közvetítő papokat, az iskolákat és mindent, ami útjában állott boldogulásának. A boldogulást elsősorban az anyagi javakban kell keresni, azok segélyével az új életet kiépíteni. E vállalkozásban a jogot, a teret, az eszközöket jól meg kell választani, a megélhetést biztosítani. Minden attól függ, milyen mértékben van az emberiség alkotó erővel megáldva ebben a modern kultúrának címzett világban. Az ember művelődik önnön magától, ha világtapasztalásra indul. Kifejleszteni önmagunkban kultúrát csak az esetben lehet, ha ez felsőbb helyről megadatott neki. A falusi verebet hiába küldjük a fülemüle mesterhez, ő megmarad szemetesnek. Hiába figyelmeztetjük, hogy a zöld ligetben a fülemüle hang versenyez, arra ő nem kíváncsi, mert Isten adta képességgel saját örömére, a magányos sziklákon ő is hangversenyez a maga módján. Nem szükséges, hogy minden veréb daloljon, vagy minden leány kornyikáljon, de kell, hogy az embernek megadassék a képesség a szép felismerésére, a gyönyörűségre. Ezt elérheti, ha tisztán vannak tartva az érzései, ha szerényebben, kevesebb munkával megél, s ráér a pihenésre, s a pihenésben a bölcseletre, az isteni természet ismeretére. Ebben a kialakulásban él a mai ember, keresi az igazat, a szépet, s önmagát. Így élnek az országok és világrészek, vagy talán az egész világ egy gondolattal vagy érzéssel van teli. Keresi önmagát és az Istenbe vetett bizalmát. Az Isten megközelítésére feltétlenül szükséges, hogy az embernek tiszta legyen az érzése, befolyástalan a gondolatmenete. E befolyás alól való mentesítés, mely anyagi, az önbizalom, mely az adott képességből származott alkotó erőben nyilvánul meg. A befolyástalan elme épp úgy, mint az isteni lángész, a teremtő erőben keresi és találja meg életének a halhatatlanságát. Az isteni zseni teremtő erővel hozza létre az anyagot, az emberi zseni ebbe az anyagba pedig belelehelli a valóságot. Egy alkotást meg kell becsülni, épp úgy, mint minden virágot, minden kőzetet, minden

A fűrj, a fogoly vagy házi tyúknak a fátszánnak. Más rendeltetésben él az elefánt. Látjuk mellette a tigrist és az oroszlánt. Más rendeltetésben él az eszkimó, mint az egyenlítő alattlakó. Más a magyar, mint az angol, a francia és a német. Más az orosz, a lengyel, a cseh, a szerb, a román, mint a görög, az örmény. Mindezeknek elkülönülve faj tulajdonságban kell fejlődni. A faj tulajdonság fejlődését megakasztani vagy elpusztítani nem lehet. De ha amalganírozzuk, foncsorozzuk, akkor az aranyat a higanynak áldozzuk fel. Ha pedig párosítjuk, akkor a szamárból, lóból múját látunk. Beoltás útján a fa nemesebb gyümölcsöt terem, de a magja csak vadoncot nevel. Mert a világon mindennek megvan a maga határa, kiinduló pontja. Határa van a napnak, a hold és a csillagoknak. Határa van a láthatárnak, a levegő áramlatnak. Határa van a világosságnak, az ízlés, érzés és az illatnak. Határa van a hangnak, a szájnyílásnak, különféle nyelv alakulásnak. Határa van a tengereknek, gránit bazaltkőzeteknek. Határa van az erdőterületeknek, nyíres, tölgyes fenyveseknek. Határa van a szántóföldeknek, a búza, árpa, rozs felületeknek. Természeténél fogva felugrik a nyúl, róka, ürge meglapó. Természeténél fogva bátor a kotló, kutya, hörcsög és a disznó. Természete buzdítja a zöldlevelű békát, időjóslással foglalkozó kis profétát. Természete jellemzi a fürge kis gyíkot, a bozótban tovasikló kígyót. Faj tulajdonság szerint osztályozzuk a virágokat, kelyheikben a termőszálakat. Faj tulajdonságból illatos az ibolya, a lilium, a szegfű és a rózsa. Faj tulajdonsággal bír a diófa, a füge, a pálma s a bölcselő cédrusfa. Mindezeket együttvéve, ahogy elkülönítve, megvan szabva a rendeltetése, megvan a virágnak illata, színe, határozva van a méheknek, jelölve az útja színes pillangóknak, dongóknak a napi munkája. Faj tulajdonság szerint bíráljuk el az állatok hangját, a rovarok zümmögését, a madarak fütyölését, cinege, harkája, pacsirta éneklését. Faj tulajdonság szerint figyeljük a vércsét, héják, sasok keringését, s a bozótban a fülemülék bús énekét. De amikor mindezeket figyelemmel kísérjük, csodálattal telt érzéssel tekintünk széjjel az isteni természet bölcseletére, a faj és a karakterek megkülönböztetésére. Karakterrel különbözik embertársától az ember, madártól a madár, a kutyától a kutya, s minden állat külön-külön fajta, minden növény s minden virág különböző színű tarka. Ne keressük tehát a pálmát Libanonban, ne a cédrust lent a sivatagban, ne keressük a jeges medvét a Nílusban, és ne a krokodilt a Boszporuszban. Egy láthatatlan nagy lángész alkotta világban élünk, ahol a napot, a holdat, a csillagokat a légűrben találjuk, a pacsirtát a földeken, a kanárit a Kanári-szigeteken, a fülemülét a bozótban rejtve látjuk, s ha felmegyünk a magas Libanonba, a 6000 éves cédrusok otthonába, ott látjuk a 3000 éves hajadonokat türelmes pártában hajlongani, s csak a 4. ezredben gyümölcsöt termő koronával bontakozni. E megmásíthatatlan bölcselettel szemben az ember időhöz kötötten, szigorúak között él ezen a földön. Határa van tehát mindennek, nem különben az ember nyelvezetének és a nyelv pergésének is. E nyelv pergés határain menve, akár csak a patak partján keresve, a forráshoz érünk. Épp úgy őseink eredetének forrásához eljutunk, amikor a nyelv pergés határain indulunk.
Nyelvi rokonainkat keresve, őseink útját követve,

illetve már Kis-Ázsiában, Anatólia, Szíriában, Mezopotámia, Perzsia és Turkesztánban rokonokra találunk, tovább menve pedig belejutunk a labirintba, őseink régi otthonába. A vándormadarak mindenütt otthon vannak, de amint keressük, nem tudjuk, hogy hol vannak. Ugyancsak így vagyunk a beduinokkal, a vándor életű nomádokkal, akiket ha keresünk, lakóhelyüket kutatjuk, azt sehol nem találjuk. Elődeinket, akik állattenyésztéssel foglalkoztak, mindazon területeken megtaláljuk, ahol vadban dús legelőkre akadunk. Kezdetben az egész család, asszony, gyermek, a junyájak után ballagott, később, amint elszaporodtak, nem vándoroltak. Az asszonyt gyermekeivel az Eufrátnál találjuk, házakat építeni, erődöket emelni látjuk. Ebben a helyzetben fejlődött ki az aranycsipkés párta és a hímzett fodros szoknya. De amint híre terjedt az úri módnak, irigyeket támasztott Babilonba. Csaták zaja riasztotta fel a békességet, s nyugtalanította a babil népességet. Biztonságról kellett gondoskodni, s a sivatagban mélyebben elrejtőzni. Így épült fel Attila városa, Tedmúr, a világhírű Palmira, Zenóbea királysága. E királyságnak művészi hírneve emelkedett, tekintélye a római birodalomnak szálka volt a szemébe. A városkát a rómaiak szétrombolták, Zenóbea királyságát széttaposták, lelki műveltségük útján őseinket megtaláljuk, mert napimádók voltak, Bál istennek áldozatot hoztak. Ezen az úton eljutunk Baalbek naptemplomához, a világ legnagyobb kőoltárához. Az óriási kövek közül egyik az áldozókőnek volt fenntartva, 500 köbméter a tartalma. Ilyen nagy kövekből készült a naptemplom oltára, mely Libanonnal szemben támaszkodik az Anti-Libanonra. E kövek egyenként 21 méter hosszú, 5 méter magas, 7,5 méter széles tömbökből állanak. A templom északi oldala 90 méter hosszú, 9 kőből van faragva. Párduc bőrös kacagánya volt minden legénynek, ez volt a dísze az ősi erénynek. Az ősi erényhez járult a vadászat szenvedélye, a sasok, sólyom oktatása, a dal és a zene. Tüzes paripákon lándzsa, nyíl s karikással legelészve jártunk, egy-egy vadnak a felbukkanására a nyeregbe szálltunk. Vad nyomában vadász, sasok, sólymok szálltak sikerre, utána iramodott a pásztora, apraja nagyja. Nagyobb vadnak, párducnak az elejtése, körtánc volt a következése. Utána jött a sasok lakomája, a nomádok esti imája, a bográcsos vacsora, a dal és a zenebona. Így éltünk ősidőkben, télen a meleg tartományokban, nyáron a magas hegyoldalakban. A legelők, amerre jártunk, még ma is ott vannak, Ázsián át milliókra menő junyájak. Milliókra menő junyájak vonulnak végig tavasszal Baalbek naptemplománál, a Libanon s az Anti-Libanon lábánál. De amikor mindezeket vonulni látjuk, 1500 év előtti nyájainkra gondolunk. Gondolunk az akkori római erkölcsök hanyatlására, nomád életünk puritán szokásaira. Ebben az időben látjuk Baalbekben elődeinket az áldozókőnél gyülekezni, vadász sasaink közül egyet törhetetlen pengével Attila vállaira repülni. Nyomban utána hangot hallunk. Te leszel a világ legnagyobb hadvezére, nagyobb a rómaiaknál. Letöröd Rómát, s elfoglalod Pannóniát nemzeted részére. Utána a lovak nyugtalankodása, nyerítése, moraj, porfelhők kavarodása, a föld ingása, hullámzása, Bakkusz templomok összeomlása következett. E meglepetések után útra kelt a sereg. Útnak indult Attila. Előbb fel a nagy Taurusba, a ménest, gulyát, nyájakat, asszonyt, gyermekeket összevonva,
felrakatott, mindent beláthatatlan kocsisorba, milliókra menő junyájakkal, százezrekre menő ló és szarvasmarhával megkerülte a Fekete-tengert, átkelt a Tátrán, s a Duna-Tisza közén megállapodvált. Itt találta meg a vasbandús, kiapadhatatlan legelőket, nemzetének az ígéret földjét. Asszonyt, gyermeket biztonságban hagyta, seregeivel Párizsnak tartva átkelt a Rajnán, Szajnán, Párizs bulvárján, s a katalauni síkon táborba szállván. A katalauni síkon küzdöttünk egykoron a latin sasokkal, gavallér módon. Párizs bulvárján megvan még a nyoma, hogy Hunniának már 1500 éves a múltja. 1500 év van elkönyvelve Róma kapujánál, amikor a pápa békét kötött Attilával. De a kapocs hirtelen elpattant, Attila halála után a raj szétárt. Elpusztult királynő méhéhez hasonlítottunk, a nagy világban árvákként bolyongtunk. Energia, tekintély, vagyoni bőség állott még rendelkezésünkre, s a világ úgy tekintett reánk, mint gavallér nemzetre, s mi ebben a megtiszteltetésben néhány száz esztendőt éltünk. A nap szeretetével az Istent imádtuk, de lelkünk mélyéből Attilát sirattuk. Csendes szerénységben él a cédrus, ezredekre kiható türelemmel. Türelemmel kell élnie egy nemzetnek is, amíg a koronáját nem éri el. Azt tudtuk, hogy 3000 évig a cédrus még nem cédrus, a negyedik ezredben bontakozik a koronája, s ezzel utat mutat a nemzeteknek a kitartásra. Mi állattenyésztéssel, vadászattal foglalkoztunk, szántóvetők voltunk, asszonyaink, leányaink kendert, gyapjút szőttek, varrottast hímeztek, aranycsipkét vertek. Férfi ruházatunk, sárga-piros szattyán bőrcsizma, nem mindenkor sarkantyúval ellátva. Téli ruházatunk gyapjúból készült bunda, a nyári meg házi kenderből. Nyáron nomád köpenyt akarta a vállat, télen a bunda melegítette a lábat. Kengyelvasat, patkót kovácsolt a legény, nyerekcsináláshoz nem kellett lelemény. Nem hiányzott semmi egyéb, csak a vezér e függetlenségben. Mert pénzre sem volt szükség az egyszerűségben. De Rómában a fényűzés tombolt, s a birodalom kétes erkölcsöknek hódolt. Puritán egyszerű életünket Róma megirigyelte, tekintélyünk, ősi hitünk a birodalmat feszélyezte. Nyakunkra zúdították a kertészeket Róma vidékéről, hajatnyíró borbélyokat Sámson idejéből. Egészséges testünket, lelkünket kábítószerekkel itatta, cédrusainkat karóhoz kötve oltogatta. A humanizmus szent nevében hirdette az Isten igazát, csengős persejekbe gyűjtötte a magját. Ez 900 év előtt történt, amikor engedtünk a csábításnak. Nyírott hajjal, kábult fővel hívei lettünk a társulatnak. De 500 év múlva kiózanodva a társulatot otthagytuk, s átléptünk más társulatba. Ezzel példát adtunk felekezetek címén társulatok alakítására. Államokat az államban tűrve, anyagi előnyök kihasználására, de legkevésbé az Isten imádására. Ezzel ingoványba kerültünk. Meglazult az energiánk, a napiránti szeretetünk. Megszűnt az egyenes isteni összeköttetésünk. S közvetítők útján kicsírázott bennünk az önmagunkba folytott ingadozásunk. E változás után mi kábítólag csillapítottuk a bánatot. Elfordultunk attól az Istentől, aki Attilának adta a törhetetlen pengét a kezébe, s nemzetének energiát a szívébe. Energia és szív nélkül fejlődni nem lehet. Monumentális nagy dolgokhoz, egy nemzet legjobb tulajdonságainak kifejlesztéséhez energia és művészet kellene.
Épp úgy, mint minden élőlénynek bizonyos átalakuláson keresztül kell esnie. Lehet az a parányi kis hernyó, mely a petéből bújik elő, lehet a kis virágmagja, mely később a virágot kipattantja, lehet az a kis csipogó madárka, mely még a tojáshoz tapadva, de lehet az a házi cica kis cicája, amint hogy lehet egy szép asszonynak a kisbabája, akiknek keresztül kell esniük a vajudáson, hogy tovább fejlődhessenek a nagyvilágon. Fejlődik a Duna-Tisza vize a forrásnál, amikor parányi. Lent a torkolatnál óriási. Fejlődik a mag, melyből a cédrus fakad. 6000 esztendős múltról bölcsen hallgat. Fejlődik az embrió, amelyből az állat árad. Egyikből az elefánt, másikból a majom, harmadikból egy szép női alak támad. Fejlődik az ikra, amikor szemléljük, később óriási halként úszni látjuk. Fejlődik a sziklán támad kis kagyló, amikor vizsgáljuk, később remek művészi köntösben találjuk. De fejlődnek a parányi hernyók, mikor a fákon rákcsálnak, később, mint pillék tovaszának. Fejlődik a kisbaba dajkája karján siránkozva, később az operában trillázva. Mindezeknek a fejlődését a természetben biztosítva látjuk, képességeit a fajtulajdonságban megtaláljuk. E rendszernél fogva a szabad természetben a fajok nem keverednek egymással, nem érintkeznek. Faj tulajdonságukkal tovább nem fejlődnek. Ilyen a szamár, amidőn összvérré válik, de tovább nem fejlődik. Ilyen a beoltott fa, mely nemes gyümölcsöt termel, de a magja csak vadoncot nevel. Sajátságainak tiszteletben tartása nélkül az ember nem képes fejlődni. Fejlődés nélkül kénytelen az ősanyagban visszamaradni. Egy nemzet karakterének kidomborodása a cédrusokhoz hasonlít, ahol a harmadik ezredben a gyümölcsöt termő koronával bontakozik, és csak az ötödik és hatodik ezredben pihenni vágyakozik.

lássuk az emberi szellemi élet határait. Párizs kiváló lángeszű írója, Pierre Weber, a New York Herald kritikusa azt mondja, hogy ez a munka túlszárnyalta a világot. De a kritikus részletekbe nem bocsátkozott. A budapesti kritika pedig úgy az újság, mint a világban azt mondja Jartén, oly művész előtt állunk, amely még nem volt, s nem is lesz ezen a világon. Ez a munka feje tetejére állítja az összes akadémiákat. E műveknek epigonjai nem lesznek sem életében, sem holta után. Feleslegesen állítják fel a tilalomfát, azon a határon úgysem lép át senki sem. Mi is megdermedve állunk, az energiát csodáljuk, de a kizsigereléséhez nincs méltó tudásunk, mert ha volna, akkor meg is tudnánk csinálni. Legjobb, ha a New York Herald kritikusa szavait idézzük, a világon minden munka túl van szárnyalva, és azt a teremtőnek köszöni a művész, és semmi másnak. Ezek után tudjuk, hogy esemény számba menő világra szóló munka nem mutatkozott a világtárlatokon. Az, ami volt, csoportokba verődve haladta maga napi keresete után. Egy része a rajongóknak külön ösvényeken kísérletezett az ingoványból kikerülni, a holt perspektívától eltávolodni, mint hogy az élő távlat a nap sugaraihoz van kötve, s a napút festés napsütéshez nőve, a mű fölött vitatkozni nem lehet. Beleszólása csak annak lehet, aki meg tudja csinálni. Aki nem tudja megcsinálni, az tegye le az ecsetet. Hasztalan az erőlködés. A nagymester, a természet sem tűri a fajtalanságot. A verebet verébnek, a pintyet pintynek, a cinegét cinegének, a kenderkét kenderkének alkotta. És amikor a harkályt utaszoló nyelvel ellátta, a pacsirtát éneklő képességgel megáldotta, a fülemülét előtérbe állította. Ez lehet isteni kettelése, lehet isteni bölcselet, avagy világfejlesztő észlelet. Ugyanez a fokozat az ember szellemi fejlődésére is vonatkozik. A mostani anyagi és hatalmi konfliktusból a sors visszatartott, illetőleg a háború tanújaként kellett fellépnem, de ismeretlenül. Az Isten tagadása oly nagy mérvű volt, hogy semmire sem lehetett számítanom. A háború kitört, engem a borulátás gyötört. Ma ahelyett, hogy enyhült volna szerelmem az igazságért, és legalább annyira használna a vallásnak, a hazának, a királynak és az emberiségnek, a művészetek táján 6500 éves világot látok laza megoldásban. Tekintettel arra, hogy ezt a páratlan küzdelmet megelőzte szellemi téren hosszú évekre menő, világra szóló ideális küzdelem, melynek forgatagából töretlen erővel, isteni segítséggel mi kerültünk ki győztesen, és ma a világ túlszárnyalásával az ebből a versenyből kifejlődött teljesítmény történelmi jelentőségű motívumot festett. Kolosszális vásznai felhengerelve az első kerület Fehérvári út 34-36 műteremben vannak elhelyezve, holott rendeltetésük az, hogy kiállítassanak a nagy közönség elébe. Már Dante korában keresve volt a szélesebb látókör, kereste Leonardo Michelangelo, de Mózes magába folytotta a titkot. Parla, beszélj. Ez volt a 15. század legnagyobb szellemi differenciája. Senki sem tudott szóhoz jutni Raffaellel szemben. Ance io sono pittore, mondja a világító színeket kereső Correggio. De zavarban volt a zseniális Rubens, amikor Van Dyck tanítványként beállított hozzá azzal a kívánsággal, meg tudom csinálni a hátteret, mester, fogadjon el tanítványának. Fia, ha te a hátteret meg tudod csinálni, minek jössz te hozzá? De itt van Velázquez, aki a La Menina című festményében megtalálta a műtermi levegőt, láttára újjongva kijelentette, mindent meg tud csinálni, de a szabadban, a levegő titkát mégsem tudta megoldani. Négy hatalmas vászon vetekedik egymással a Prádóban,
de sem Tizian, sem Rubens, sem Van Dijk, sem Velázquez tovább nem bír jutni a vászonnál. A küzdelmet Rafael ifjú kora akasztja meg, a versenytér tele van izgalmakkal. Keresve van a napút levegő távlattal, nem kis mértékben a világító szín az energiával. Ez foglalkoztatja a világ összes művelt köreit a múlt század végéig, ahol feltűnik Makart, Böckling, Munkácsi színes kolorittal, ezzel gyarapodott a múlt század gazdag dekorációval. Gyarapodott egy nagy küzdelemmel, mely az úgynevezett napút festészetben nyilvánult meg. Ezt kereste a müncheni szecesszió az újabb rajzvonalakkal, kereste az életet, a holt távlattól eltérő eredményeket. Ezen felbuzdulva mozgásba jött az egész világ intellektuma. Jöttek az impresszionisták, jöttek a naturalisták, a futuristák, a kubisták, hogy azon kívül hány felé szakadtak szét az egyes csoportok, amelyek titokban keresték a valóságot, ezt igazolják a rengeteg számú vásznak nagyarányú és zug kiállításai. Ekkor tűnt fel Balbec, Taormina és Tarajka című festmény 1908-ban Párizsban, és ezzel vége volt a komédiának. E festmények minden munkát, ami a világon létezik, túlszárnyalták. E festmények igazolták azt, hogy a festészetben előbbre jutni Isten adta képesség nélkül nem lehet. Maradandó, történelmileg jelentős dolgot alkotni az égi mester hozzájárulása nélkül lehetetlenség számba megy. Pusztán akarattal, iskolai képességgel, monumentális motívum előtt hiába töltjük az időt. Hiába kenünk föl színeket a vászonra. Abból ki nem kerül Isten segítsége nélkül. A napút távlat soha. A Lángész című kis füzetben sejtve jeleztem, hogy egy nagy arányú kibontakozás előtt állunk. A sejtelmet támogatta az, hogy engem 1880-ban a pozitívum megszólított és bizonyos munkakörrel felruházott, melynek befejezésére várnom és hallgatnom kellett. A nagyarányú munka egyik ciklusa Párizsban a világot túlszárnyalta, ezzel igazolva volt, hogy akadémiákon túl is van valami, amihez az embereknek hozzá lehet férni, és ez a pozitívum. A pozitívum kinyilatkoztatással érintkezik az emberrel, s felvilágosítja, s oktatja oly dolgokról, amiről semmiféle akadémiának tudomása nincsen és nem lehet. Ebből tehát az következik, hogy nekünk embereknek nem kell kétségbe esni, ha stagnáció, vagyis megállás áll be az emberművelődés történelmében. Az emberművelődés történelme csak nagy ritkán lesz igénybe véve különösen, és ez a faj kibontakozás alkalmával megy végbe. A körülöttünk közelebb élő nemzetek közül sajátságaik révén kibontakoztak már a napimádók, ide tartoznak az őseink, az arabok és a görögök. A görögök után uralomra jutottak a rómaiak, de ezek már 2000 évvel előbb Bakhusz imádók voltak. Így hát a pozitívummal semmiféle összeköttetésben nem állottak. Ezt igazolja az a Bakhusz templom, amit a rómaiak Baalbekben felállítottak. Jól lehet, e hitetlen állapot megszüntetésére a sors a Bakhusz templomot földrengéssel sújtotta, s az erkölcstelen államot tűzzel is pusztította, később még Attillával is megostoroztatta. De anyagi érdek a hitetlen, beszámíthatatlan állapot állami züllést is hozott létre, s e züllésből menekült Róma a kereszténységbe. Ma, amikor az európai felfordulást a merkantil órával mérik, s bűnbakul Vilmos császárt emlegetik, ez csak arra val,
hogy egyetlen ember sincsen, aki látna, s aki az európai kultúrának alapjait vizsgálná, s amikor a virágokat szemléli, az elvetett magra is gondolna. Igen, az európai kultúrvilágnak a magja Rómában lett pácolva, s hogy e pácból mi került ki, azt igazolja a parla. Beszélj! Ma már nem titok, hogy a görögök érzéke az isteni ihlettel összeköttetésben volt, de az sem titok, hogy a rómaiak Bacchusszal összeköttetésben állottak, a perspektívát nem érzéssel, hanem számozással pótolták. Még a 15. században is Leonardo mérnöki távlatával szemben egyetlen egy Rafael volt az, akit a pozitívum ihlete meglátogatott, és a napút távlatba beavatott, de a legmagasabb fokot ő sem érte el. Ellenben az ógörögök összeköttetése oly tiszta volt, hogy a hideg követ is képesek voltak megszólítani. Nesziklész Niket torza felolvadása igazolja. De igazolja azt is, hogy a rómaiak alkotásai a görögök utánérzéséből, utánzatából, főleg pedig a kiszámított távlatból táplálkoztak. Ez alkalmat adott a gyenge tehetségűeknek arra, hogy számítással alkossanak oly munkát, amire ihlet hiányában képtelenek voltak. Innen kezdődött a sok apró csillag csillogása, amit betetőzött manapság a fotográfia, amely nemzetnek nincs eredeti művészete, nincs fajtulajdonságának jelleme, amely országban a művészet utánérzés, utánzatokból fejlődik, ott az állam törvényeit nem tisztelik. Amely országban a művészetek élén utánérző, utánzó egyedek állnak, ott más pályán is tehetségtelen, protekciós egyedek uralkodnak. Tehetséges művész az, aki az élő perspektívát meg tudja csinálni. És ez a minimum az, amit ma a mozgó képekkel szemben lehet követelni. De nem csak a szobrászat és a festészet terén, hanem minden téren, ahol újat kell teremteni, tehát még a politikai és hadászati téren is művekre van szükség, aki Isten ihletével újat képes teremteni, a hideg számító holt távlattal szemben pedig felül tud kerekedni. Nézni nézhet mindenki, de látni csak az láthat, akit az isteni gondviselés ezzel a képességgel különösen megáldott. És ezek a különös képességgel megáldott emberek vannak hivatva az ember művelődés történelmét gyarapítani, vagyis az adott esetben az isteni bölcsességet igazolni. Én, Kosztka Tivadar, ki a világ megújulásáért ifjúságomról lemondottam, amikor a láthatatlan szellem meghívását elfogadtam, akkor már rendes polgári foglalkozásban, kényelem és bőségben volt részem. De elhagytam hazámat, mert el kellett hagynom, és csak azért, hogy életem alkonyán gazdagnak és dicsőnek lássam. E cél elérése miatt évek hosszú során át Európát, Afrikát és Ázsiát utaztam be, hogy a megjövendőlt igazságot megtaláljam, és a gyakorlatban festményben átvihessem, s mikor már megvolt a szükséges hadseregem, Párizsnak tartva 1907-ben milliókkal szemben álltam egyedül az isteni gondviselés eredményével, s az egész világ hiúságát pocsékká zúztam. Egy napon Párizst kapitulációra bírtam, s a világot túlszárnyaltam, de 10 millió embert el nem pusztítottam, csupán kiózanítottam őket. A dolgokból reklámot nem csináltam, mert a kufárok sajtójával nem törődtem, hanem elvonultam a Libanon tetejére, s ott cédrusokat festettem. Így a magányban, szép csendesen, ma már őszbe borult fejjel azon gondolkozom, mi célja volt ennek a nagy háborúságnak, mikor hatalommal, anyaggal terhelten a mennyországba úgysem juthat senki sem. Istentelenül pedig kérdem, mi célja van az embernek a földön?
Miért nem vesszük észre, hogy százféle nyavaja van, mely a testet rágja, ami tulajdonképpen speciális európai betegség, ahol az emberek sarlatánok után indulnak, szálvárzánokban keresik a gyógyulást, és napi eledelül használják az Isten káromlását és tagadását. Isten tagadásával már 2000 évvel előbb a rómaiak Baalbekben Bacchus, Antonius és Vesta szűznek templomot emeltek, és ezek a rómaiak voltak később egész Európának urai és vallás erkölcsi téren előjárói. Innen árad szét a nagy istentelen káosz minden téren. Körül lett vonalazva először az Isten, hamis vonal alá került a közerkölcs, az anyagelosztás kötve lett a római joghoz, a pazar, szertelen élvágy határokat nem ismert, s ha bár mindezt az isteni végzet földrengéssel sújtotta, Intelmül, Herculaneum és Pompeit elpusztította. Attillát a közerkölcs helyreállítására mozgósította. Ma a 20. században élünk. Az isteni végzetnek tudtommal más a kívánsága. Egészséges ember, egészséges szívvel és érzéssel fejlődjék tovább az ember művelődés történelmének igazolására. Uram, a világ megújhodásában és kialakulásában részt akarok venni azzal a teljesítménnyel, mely 1880-ban égi jóslat szerint 1907-ben jött létre. Az ide mellékelt párizsi katalógussal is igazolom, hogy ez a munka Párizsban be lett mutatva, mikor a New York Herald kritikusa ezt igazolta, hogy ez az eredmény a világ minden munkáját túlszárnyalta. Később kísérlet történt, hogy Bécs és Berlinben ez a dolog méltó helyen kiállítható legyen, de ez a terv a vállalkozó hűtlensége miatt abba maradt. Ránk szakadt a háború, s ehhez a veszedelmes állapothoz hozzájárult súlyos betegségem, mely korlátozta minden cselekvésem, sőt még a koronázás alkalmával sem volt módomban a koronázási jelenetet végig tekinteni, és ez csökkentette a lehetőséget egy nagyarányú festmény megörökítéséhez. Ma cselekvési szabadságomat az Isten visszaadta, erőteljes egészséget is adott e sorok megírására. Kérem nagyméltóságodat, ő felségénél haladéktalanul bejelenteni azt, hogy ilyen esemény az ezredek alatt is legritkább esetben fordul elő, legutóbb pedig csak Rafael volt némileg ezzel felruházva, ami a jóslatban különösen volt hangoztatva. Méltóztassék előadni továbbá azt is, hogy a teljesítmény világra szóló perspektívát is tartalmaz, vagyis az iskolák számára új rajzvonalat, melynek segítségével ki fog alakulni az érzés távlata, a festészetben pedig a napunt színárnyalata. De ezzel még nem merül ki az isteni kapcsolat nagyarányú koncepciója.

Haború. Asszony leányaink a kóbor dámákkal szálltak síkra. Ezzel tetőzve volt a divat hóbortja. Festőszobrászaink elmerültek az utánzatokba. Ezzel a művészet ki lett szolgáltatva. Keleti fantáziával készült a Biblia, a természet ismeretből megyünk a moziba. Titkos társulatok bérletbe vették az Isten imádását, s csengős persejekbe gyűjtötték a magját. Titkos társulatok alakultak az Isten tagadására, a tekintély lerombolására. Titkos társulatok alakultak a fajok elhomályosítására, az egyéni képesség megakadályozására. Titkos társulatok alakultak az anyag felhalmozására, a hatalom megbénítására. Titkos társulatok alakultak a történelem meghamisítására, a fajbeli erény elpusztítására. Titkos társulatok alakultak a nemes fajok kiirtására, a fajtulajdonságok megbénítására. Titkos társulatok alakultak a tehetetlenek fenntartására, az anyagi jónak megosztására. Titkos társulatok alakultak a szeszes italok pártolására, az ember egészségének megrontására. Titkos társulatok alakultak a dohányzás meghonosítására, a nagymérvű húsevés fogyasztására. Titkos társulatok alakultak a tea, kávé, ópium, kokain és morfium forgalmára, a telhetetlen kalmárok gazdagítására. De alakultak titkos társulatok az arany, gyémánt és minden érték lefoglalására és a kőszén elpusztítására. De alakultak társulatok emberhús vásárlására, az isteni teremtmény meggyalázására. Társulatok alakultak a fajtalanságra, a testi élvezet kihasználására. Társulatok alakultak a kenyér, zsiradék, a tej hamisítására, a liszt értéktelen osztályozására. De kialakultak társulatok mindennek a hamisítására, csak nem az Isten imádatára. Miért kötött határokhoz az Isten bölcselet ezen a világon mindent, ami fajtulajdonságot jelent? Fajtalan nemzetközösséget, fajtalan közös szerelmet nem ismer el a természet. Ti, hibás emberek, nem elég, hogy a sarlatánok útján eltévedtek, hanem az isteni természettel szemben támadásba mentek. Ti nem voltatok megelégedve az egészséges, tiszta levegővel, megrontottátok füsttel, bűzzel. Ti nem voltatok megelégedve a legjobb forrásvízzel, telítettétek magatokat különféle szesszel. Ti nektek hiába sütött a nap, ti nem vettétek észre. Ti előttetek hiába zúgnak a patakok, rohannak a folyók, megtermékenyíteni őket. Ti nem voltatok arra valók. Ám menjetek az ócsárolt barbárokhoz, akárcsak a földközi tengerpartokhoz. Mit művelnek ott az emberi kezek kis folyóvízzel, melyek mentén letelepszenek? Milliók számára különfélét termelnek. Ők nem zúgolódnak a kis forrás patak mentén. Addig mi az egyik határban a kimaradt eső miatt zúgolódunk, a másik határban a bő eső miatt káromkodunk. A nagy vihar közelettére, a korcsmában pipára gyújtunk. Ezek a hibák, melyek általánosan feltűnnek a világlátott egyén szemében, lehetetlen, hogy uralkodjanak a természetben. Éppen azért, mert az isteni természet ezeket nem tűri. Az emberi nem fajtulajdonságát elveszti. Fajtulajdonság nélkül a családfa nem fejleszthető. Fejlesztés nélkül az élet ezen a földön nem folytatható.

Ez a Tilos Rádió, FM 90.3, irodalmi lépegető. Sanyi, Latesz és Varek. Telefont nem veszünk föl. SMS-t írhattok 0620 99 99 903. Tilos Rádió, FM 90.3, hallgass!

Kedves gyerekek! Nektek énekeljük azokat a dalokat, amelyeket az óvodában is tanultok, hogy minél többször halljátok, és így mindig szebben

Kedves gyerekek! Nektek énekeljük azokat a dalokat, amelyeket az óvodában is tanultok. Kedves gyerekek! Nektek énekeljük azokat a dalokat, amelyeket az óvodában is tanultok, hogy minél többször halljátok, és így mindig szebben, tisztábban énekeljetek. Először körjátékokat énekeljük.

0: folyton Mária Böki, Mincicus a Blöki.
1: Itt nincs elásva, még a csaszapár. Van itt nálunk táncidő, kitűnő hangula, olyan, mint a vagyuga, zenne bonga, ricsaj, papa, mamma, gyereket, szupa, szép, szeretet, esenyapok, kesereg, tréfa, havaj.
0: A családhoz tartozik, köbb ükonokai fokon, egy 30. századbeli rokon. MZ per X, jelentkezz!
2: Kapcs fort!
0: Mit mond?
3: 1 forintért megmondom.
2: Elfelejtem ókor, nem tudhat még új magyarul ez az atom ókor. Szerencse, hogy beszélhetek így a vízszülékkel, a gondolat átvívő kézi készülékkel.
0: Kapcsolatunk titkos is és misztikus, kicsit utopisztikus.

0: programzene szóval és zenével. Saint-Saëns az állatok farsangja.
1: A farsang a húsvét előtti mulatozások időszaka. Saint-Saëns, francia zeneszerző, egy vidám, farsangi, családi muzsikálásra szánt művében emberi tulajdonságokkal ruházta föl a táncmulatságra fölvonult állatokat. A bevezető zenében a két zongora vibráló játéka, a vonósok fokozatosan fölfelé haladó dallama, az ajtóban toporgók várakozásteli hangulat.

kitárul az ajtó, és föltupírozott sörénnyel megjelenik az uralkodásra termett oroszlán. A jóságos arcot mutató, bensőséges melódiát minduntalan megszakítja az oroszlán igazi lényére emlékeztető energikus muzsika.

A sorban most már a hattyú következne, de még mindig nem mozdul a menet. A zeneszerző újabb farsangi tréfával lepte meg a közönséget. Megkövül dallamokat öltöztetett álarcba. A főszerepet a fényes hangú xilofonnak adta. Azzal a szándékkal, hogy a már szunyókáló állatokat újra táncba hívja. Kedvükért ebbe a tételbe két nagyon közismert dallamot is beleszőtt. Az egyik a hullapelyhes fehér hó kezdetű francia népdal. A másik Rossini Sevillai borbélyából vett melódiát.

Most megfesdült az élet. A zenekar szárnyakat kapott. Egy csalogány, csapongó éneke következett. Ő a fuvolát választotta. A madárház köréje sereglő lakói, akiket a vonós zenekar kísért, alig-alig jutottak szóhoz, mert a csodás hangú csalogány megállás nélkül dalolt.

A világ végétől 9 lépésnyire, de az is lehet, hogy 10-re volt egy hegy. A hegy mögött egy icipici patakocska folydogált, amiben mágszem nagyságú halak játszadoztak, és olyan kicsi békák uráltak a partján, hogy csak a szél és a falevelek látták őket. A hegy se volt valami óriási, a verebek gyaloglább másztak át rajta, s mikor a túlsó felére értek, még akkor is kedvük volt ugrándozni. Nem lehetett nagyobb, mint egy jókora kavics, de igazi hegy volt, s igazi volt az a cérnaszálnyi ösvény is, ami a hegytől az erdőig vezetett. Ez az erdő már nem volt olyan kicsi, mint az ösvény, a hegy csapatak, akkora lehetett, mint mi felénk az erdők. Vidám élet volt az erdőben, de legvidámabban 4 testvér élt, akiknek az erdő közepén volt a házuk. A 4 testvér neve tavasz, nyár, ősz, tél. Azt elfelejtettem megmondani, hogy mindez a világ elején volt így, a világ elejétől is csak 10 évig és 3 napig. Mert 10 esztendő és 3 nap múltán a 4 testvér összeveszett. Azt hiszem, azon vesztek össze, hogy melyik madár tud nagyobbat ugrani, a veréb vagy a rigó. A tavasz és a nyár azt mondta, hogy a veréb, az ősz és a tél azt mondta, hogy a rigó. Hiába kérdezték a lepkéket, az ösvényt meg az icipici kis patakot, egyik se tudta megmondani, melyiknek van igaza. Így történt aztán, hogy a tavasz így szólott testvéreihez. Ezen mi elveszekednénk a világ végéig is, én hát inkább elmegyek közületek. Ezzel aztán el is indult, át a kis ösvényen, át a kavicsnagyságú hegyen és az icipici patakon, még csak a világ közepére nem ér. Vele tellett vagy 3 hónap, míg visszajött az erdőbe. Akkor aztán eldicsekedett a testvéreinek, hogy mennyire örültek neki az emberek. Mindenki azt mondta, hogy a tavasz a legszebb a világon. Ez bizony nem hagyta a nyár. Ő is útra kelt, és dicsekedve tért vissza. Én hozzám bizony így szóltak az emberek, te vagy a legjobb, te vagy a legkedvesebb. Te érlelted meg a búzánkat, hogy lisztet őrölhessünk belőle, hogy kenyeret süthessünk a lisztből. Hát, ha így van, én is útra kelek, gondolta az ősz, és nem is gondolta kétszer, túl volt már az erdőn, hegyen, patakon. Aztán, mikor visszatért, így szólt. Láttátok volna, hogy örültek nekem az emberek? Nem is csoda, mert teli tarisznyával mentem közéjük, vittem nekik szőlőt, diót, almát, körtét. A tér se hagyta magát, ő is útnak indult, szaladtak előtte a szelek, hogy hírül vigyék érkezését. Visszafelé is pajtásaival a szelekkel jött, s állónap arról mesélt, mennyire örültek a gyerekek a hónak és a jégnek, s mennyi ágat tördelt az erdőkben, hogy legyen mivel fűteniük a szegényeknek. Állónapig ezt mesélte, de már csak 2 hallották, a nyár és az ősz, mert a tavasz közben újra útra kelt, s azóta is így vándorolnak, mióta világ a világ.

Kedves hallgatók! A 19. századi hangszeres programzene egyik előfutára Antonio Vivaldi. Ismeretes, hogy a szerző a Négy évszak címmel négy önálló hegedű versenyt írt. Ezeknek címei tavasz, nyár, ősz és a tél. A 18. századi versenyművek, a koncertók, egyik fő jellemzője az úgynevezett ritornell szerkezet. Ez az olasz szó visszatérést jelent. Ebben a zenei műfajban a változatos szólórészeket követő, mindig visszatérő zenekari szakaszokat nevezzük így. Jól megfigyelhető ez a szerkesztés Vivaldi a tavasz című hegedű versenyének első tételében. Hallgassuk meg először a mindig visszatérő ritornell dalot.

A karneváli fölvonuláson most az akvárium vizében lubickoló színpompás halacskák következtek. A vonósok dallamára csillámló uszonyaikat szétterítve suhanó táncba kezdtek. A zongoristák ehhez a ringatózó, hullámtánchoz gyöngyöző ritmusokat pergettek.

0: Ne csapás, ez nem iszről semmit.
1: Láttál te ott bent egy fia banánt?
0: Nem. Mi köze a szövőmadárnak a banánhoz?
1: Hát éppen erről van szó.
2: Amikor Tanzániában jártam, roppant fura dolgot tapasztaltam. A banánfa levelein apró szövőpintyek himbálóztak. Ízekre szedték, vékony kis szalagokra hasogatták a leveleket, hogy házat építsenek, fészket rakjanak belőle.

0: pöttöm panna. Volt egyszer egy asszony, aki hiába sóvárgott gyermek után, pedig beérte volna már egy akármekkora pirinóval is. Végül elment egy öreg javasasszonyhoz, és azt mondta neki,
1: gyermeket szeretnék. Nem bánom, ha csak akkora is, mint a kis ujjam fele.
2: A papagájokat meg lehet tanítani beszélni.
3: Megmondom én lelkem, hogy ne mondanám. Itt van egy árpaszem. Ez nem olyan árpaszem, mint ami a földeken terem, vagy amit a tyúkok elé szórnak. Nem, lelkem, ez nem olyan. Ültesd ezt az árpaszemet egy kis virág cserébe, és várd meg, mi lesz belőle.
1: Áldjon meg téged az Isten, és fogadd el tőlem ezt a 12 ezüst pénzt a jó tanácsodért.
0: Azzal hazament az asszony, és elültette az árpaszemet, amely azon nyomban ki is hajtott. Szemlátomást kezdett nőni, és egy tulipán formájú, pompás nagy virágot hozott. A virág szirmai szorosan csukva voltak, mintha még csak bimbó lett volna.
1: De szép virág! Hadd csókolom meg ezeket a piros-sárga szirmakat.
0: Alig, hogy érintette az ajkával, megpattant, és felhasadt a bimbó. Most már látszott, hogy igazi tulipán, de a szirmai rejtekében, parányi zöld széken egy pöttömnyi leányka üldögélt. Olyan szép és kedves, hogy gyönyörűség volt ránézni. Akkorácska volt csak, mint a kis ujjam fele. Az asszony nyomban el is nevezte Pöttöm Pannának. Egy szép, fényes dió hélet Pöttöm Panna bölcsője, derékaja kék ibolyaszirom, rózsalevél a takarója. Ebben aludt éjszaka, nappal meg az asztalon játszadozott. Az anyja egy tányér vizet tett az asztalra, a tányért pedig virágokkal fonta körül. A tányér vízben tulipán szirom ringatózott, azon csónakázott Pöttöm Panna. Két fehér lószőrszál volt az evezője, azzal hajtotta a csónakját a tányér egyik szélétől a másikig. Egy éjszaka, amikor szép kis ágyában az igazak álmát aludta, egy fertelmes varangyos béka ugrott be az ablakon. Utálatos állat volt, kövér és nyirkos. Egyenesen az asztalra tottyant, ahol rózsalevél takarója alatt Pöttöm Panna aludt.
4: Ez volna még csak a fiamnak való feleség. Micsoda öröm lesz, micsoda öröm!
0: Azzal fölkapta Pöttöm Pannát dióhi ágyacskájával együtt, és kiugrott vele az ablakon a kert alatti széles patak mocsaras partjára. Itt lakott fiával a fertelmes béka. Rút volt a fia is, pedig az az anyjára ütött.
3: Csuda szép lány!
4: Ne kiabálj, mert felébreszted. Aztán még elszökik tőlük, hiszen olyan könnyű, mint a hattyúpihe. Most ráültetjük erre a széles vízi rózsalevélre. Hadd ringatódzék a patakon. Olyan pöttöm is könnyű, hogy ez a levél valóságos sziget lesz neki. És innen meg se szökhet, amíg mi a mocsárban feldíszítjük a szobát, ahol majd laktok.
0: Kora reggel kinyitotta a szemét Pöttöm Panna, körülnézett, és amikor látta, hogy hol van, keserves sírásra fakadt. A zöld levelet a víz vette körül, a cseppteremtése úgy sem tudott volna kijutni a partra.
4: Ez itt a fiam, akinek a felesége leszel. Pompásan éltek majd a mocsárban.
3: Brekeke, úgy lesz bizony. Kapjuk fel az ágyat, papa, és ússzunk vele.
5: Nem akarok feleségül menni. Nem akarok békalakban élni.
3: Brekeke,
5: brekeke.
0: A patak mélyén úszkáló kis halak most kidugták fejüket a vízből. Látni akarták a békafiú menyasszonyát. Nagyon megtetszett nekik a gyönyörű kis teremtés. Sajnálták, hogy az öreg béka és fia a mocsárba akarja vinni szegény Böttöbpannát. Azon nyomban elhatározták, hogy ezt nem engedik. Összegyűltek a vízben, a levél zöld szára körül, és apró fogaikkal elfűrészelték. Hajrá, röpült a levél a patak színén. Vitte Böttöbpannát olyan messzire, és olyan sebesen, hogy a két valany már nem érhetett a nyomába. Böttöbpanna boldogan hajózott a levélen. Az utazás pompás volt. Napsugarak táncoltak a vizen, és ő boldogan hallgatta a madarak csodás csivittjét. Elábrándozott a fehér mellényű fecskék dalain, mikor azok mellé telepedtek kicsit pihenni, aprókat inni a patak friss vizéből. Így ilyen gondtalanul telt a hosszú nyár. És mire beköszöntött az ősz, a vízirózsa levelet az áramló patak egy erdő széléhez sodorta. Böttöbpanna itt kilépett, körülnézett, majd fűszálakból ágyat font magának, és fölfüggesztette egy nagy sóska levél alá, hogy eső ne ér. Közben beállt a hideg, kemény tél. Elröpültek a tájról a madarak. Böttöbpanna az erdő közelében levő gabonaföldön sétálgatott, és nagyon elkeseredett. Megreszketett is szegény a havas téli hidegben. Ahogy mendegélt a torzsok között, egyszer csak az öreg mezei egérodujához érkezett. Egy szem árpát kunyerált, mert két napja már nem evett.
6: Ó, te szegény, ó, te szegény, kerülj be én, és ebédelj velem itt a jó melegben.
7: Nagyon rendes teremtésnek látszol, egérke. Köszönöm a meghívásod, elfogadom.
6: Ha akarsz, itt maradhatsz egész télen. Csak a szobámat tartsd rendben, és mesélj nekem szépeket, mert azt én nagyon szeretem. De ma... ebéd után vendég érkezik. Tudod, Vakond úr, a szomszédom minden kedden meglátogat. Ő még jobb módban él, mint én. Nagy termei vannak, és szép fekete bársonybundát visel. Nem csak gazdag, de nagy tudományú is. Ha feleségül venne, gond nélkül élhetnél. A lakása legalább 20-szor akkora, mint az enyém, csak a szeme. A szeme sajnos gyönge, alig lát. És ezért a napot meg a virágokat nem szívlelheti.
0: A vendégnek Böttöbpanna elénekelt néhány szép dalt. Vakond úr nyomban beleszeretett a szép hangja miatt, de nem szólt semmit, mert megfontolt férfiú volt. Amikor a mezei egér és Böttöbpanna meglátogatta a bársonybundást otthonában, Vakond úr egy darabka korhat fát vett a fogai közé, meggyújtotta, és azzal világította hosszú folyosón. Ahogy így sétálgattak, Böttöbpanna észrevette, hogy a folyosóban egy fecske fekszik, egészen szorosra csukott lábbal, fejét mélyen behúzva tollai közé. Elszorult a szíve, mert nagyon szerette a madarat.
8: Na, ez se csicsereg többet. Biztosan a tél hidege ölte meg. Nyomorúságos dolog fecskének születni. Az ilyenek egyebet sem tudnak, mint csicseregni. Télen aztán éhen vesznek. Szerencse, hogy az én gyermekeim vakondok lesznek, és nem madarak.
6: Okosan mondja a nagy tudományú szomszéd uram, mi haszna a madárnak a csicsergésből, ha beáll a tél? Éhezik és fázik, de talán ez az előkelőséghez tartozik.
0: Böttöbpanna nem szólt semmit, de mikor azok ketten hátat fordítottak, a fecske fölé hajolt, és megcsókolta a madár csukott szemét.
7: Isten veled, fecske madár. Köszönöm, hogy olyan szépen énekeltél, amikor még zöldeltek a fák, és melegen sütött ránk a nap. Hadd hajtom ide egy picit a fejem a melledre. De hallgat csak! Belülről, mintha hangos kopogás hallatszana. Talán nem is pusztult el, csak megdermedt szegényke a kemény hidegben, és most a meleg új életre keltette.
9: Köszönöm a jóságodat, kedves, szép leánykom. Olyan jól felmelegítettél. Nem sokára talán erőre kapok, és fölrepülhetek a melegre, a napfényes ég.
5: Jaj, most hideg van ám ott a fönn. Erősen fagy, és havazik. Maradj csak itt ebben az udiban. Majd én gondodat viselem. Hozok neked ennivaló, virágszirom csészéből megitatlak. Csak azt mondd meg, kedves fecském, hogy miért maradtál itt a hideg télre?
9: Már a nagy útra próbálgattam erőmet, amikor egy tüskebokorága megsebezte az egyik szárnyat. Ezért nem tudtam útra kelni társaimmal, akik réges-rég elrepültek meleg tájakra, más országokra. Megpróbáltam utánuk szállni, de nem bírta a szárnyam, lezuhantam a földre. Aztán már arra, hogy hogyan kerültem ide, nem emlékszem.
0: A kicsi fecskemadár aztán ott húzta ki a telet a meleg oduban. Pöttönpanna ápolgatta, gondját viselte, szeretgette. De bizony nem tudott erről sem a mezei egér, sem a vakond. Talán jobb is, mert ők nem szenvedhették a fecskék népét. Hanem aztán, amikor beköszöntött a tavasz, és a nap átmelegítette a földet, Pöttönpanna rést nyitott, melyen át beragyogott a napsugár a föld alatti oduba.
9: Mondd csak, Pöttönpanna, nem akarnál-e a hátamra ülni és útra kelni velem messze-messze zöld erdőkbe?
5: Nem mehetek. Bizonyára nagyon zokon venni az öreg mezei egér, ha itt hagynám őt.
9: Próbál csak meg, Pöttönpanna.
5: Nem lehet. Sajnos. Sajnos nem merem.
9: Hát akkor Isten veled, kedves szép leánykom.
5: Kedves mezei egér, engedj fel, kérlek, innen az oduból a föld felszínére. Ott most melegen süt a nap. Énekelnek a madarak, szállnak a pillangók. Olyan gyönyörű ott minden a természet.
6: Nem engedhetlek én téged oda. Ezen a nyáron meg kell varnod a kelengyét. Mert a bársonybundás szomszéd megkérte a kezedet. Kapsz tőlem elegendő vásznat is, gyapjút is, hogy illendő kelengyéd legyen.
0: Szegény kis Pöttönpanna napestig a rokkát pörgette. A mezei egér pedig 4 pókot fogadott föl, azok éjjel-nappal szőtték Pöttönpanna kelengyéjét. Vakondúr minden este meglátogatta őket, és mindig csak arról beszélt, hogy mi lesz majd a nyár végén. Így jött el az ősz.
6: Gyönyörű a kelengyéd minden darabja. 4 hét múlva lakodalmat ültök Vakondúrral, kedves szomszédommal.
5: Megmondom én kereken. Köszönöm a jót, de nem akarok az utálatos vakond felesége lenni.
6: Ne akaratoskodj! Ha makacskodol, megharaplak. Nemhogy örülnél, mikor ilyen derék, gazdag, szép férfiú választott magának feleségem. Külön bundája van, mint a királynak. Tele a konyhája, a kamrája. Kívánhatsz-e jobb?
0: Elérkezett hát a lakodalom napja. A szegény kis teremtés búsan indult el az egér házából, nem kívánt új otthona felé. Útközben megölelt egy kis piros virágot, amely előtte hajlatozott.
5: Isten veled, piros virág! Ha erre röpül egyszer az én kedves fecském, mondd meg neki, hogy tiszteltetem.
9: Pöttönpanna! És mi a baj, hogy ilyen szomorú?
5: Te vagy az, kedves fecském. Súlyos az én bánatom. Szívem ellenére feleségül kell mennem az utálatos vakondhoz. Bele kell laknom mélyen a föld alatt, ahonnan soha többé nem láthatom a szép napot. Tőle is, meg te tőled is búcsúzom, kedves fecském. Nem találkozunk mi már soha többé.
9: Hamarosan kemény tél lesz itt. Elrepülök messze földre, meleg országba. Gyere velem, te kedves kis teremtés. Neked köszönhetem az életemet. Te mentettél meg, amikor dermedten feküdtem. Gondold meg, ülj fel a hátamra és jöjj velem.
5: Kedves fecském, veled megyek. Veled én, ha elviszel.
0: Felült Panna a fecske hátára. Övével kötötte magát a fecske legerősebbik tollához. Boldogan repült a fecske erdőkön, tengereken is túlra, míg végül nagysokára Melegországba érkeztek. Vadon termett itt a narancs, a citrom, mirtusz meg fodormenta illatozott. Egyre szebb lett a vidék, amerre jártak. Dúsan zöldelő fák alatt, kéken csillogó tópartján egy régi kastély állott. Fehér márvány falai szinte világítottak. Magas oszlopaira szőlővenyige kapaszkodott. Az ormán fecskék fészkeltek.
9: Ez a házam. Te csak válasz ki magadnak egy szép virágot odalem. Én majd beleültetlek a kejjébe. Itt kedvedre lakom.
5: Szebb otthont nem is kívánhatnék magamnak. Nézd csak ott, azt a szép fehér virágot. Ott, a márvány oszlop tövében. Azt választom. Azt a szépet.
0: A fecske leröpítette pöttönpannát a legszebbik fehér virághoz, és széles szilvára ültette. Most ámult még csak a cseppteremtés. A fehér virág kejhében egy ifjú ült. Éppen olyan csepp, mint ő maga. Csak fehér volt és áttetsző, mintha üvegből volna. A fején gyönyörű kis aranykorona, vállán fehér szárnyacskák. Ő volt a fehér virágokban lakó tündérifjak és tündérleányok. Királya.
5: De gyönyörű ez az ifjú, ugye, kedves fecském?
6: Soha életemben nem láttam még hozzád fogható szép hajadat. Hogy hívnak, ha meg nem sértelek kérdésemmel?
5: Pöttönpannának hív mindenki, aki szeret.
6: Szépséges Pöttönpanna. Itt az aranykoronám. Fejedre illesztem és kérdezem. Leszel-e a feleségem? Akarsz-e a virágtündérek királynéja lenni?
5: Igen, leszek a te feleséged. Leszek én királynéja a virágtündéreknek.
0: Kitárultak a virágok kelyhelyi. Minden virágból egy-egy tündér lebbent ki, és ajándékokkal halmozták el Pöttönpannát. A legszebb ajándék egy pár fehér szárnyacska volt, amit nyomban fel is kötöttek a vállára, és most már ő is röpködhetett, tündér népével, virágról virágra.
6: Kicsi mátkám, nem illik hozzád a neved. Te olyan szép vagy, hogy ezentúl ne Pöttönpannának hívjanak, hanem Tündérpanna legyen a neved.
9: Tündérpanna. Tündérpanna. Csodaszép név. Csodaszép. Isten veled, Tündérpanna. Most útra kelek a Melegországból, és elrepülök messze-messze a másik fészkembe, mely egy ablak fölött.
0: A kicsi fecske fészke éppen az én ablakom fölött volt. Ő mesélte el nekem ezt a történetet. És mert nagyon tetszett, hát most nektek is elmeséltem.

Bob Semyon. Hol volt, hol nem volt, ott, ahol a kurta farkú malac túr, még azon estúl, ott, ahol a bolhát patkóba verik, ott élt, éldegélt egy szegény ember és a felesége. Ezeknek annyi gyermekik volt, mint a rostalika, még egyel annál estőbb. Ez a több olyan kicsike volt, mint egy fuszújka szem, és éppen ezért Babszem Jankó lett a neve. Jankó nagyon ügyes legényke volt. Az apja csinált neki egy pöttömnyi ostorkát, azzal folyton csapkodott. Egyszer az apjával szántani ment. Nagy vihar lett, és nem tudtak hazafutni. Bémentek az erdőbe. Jankó bébújt egy keserű lapi alá, hogy az eső meg ne verje. Egyszer csak a kajla ökör békapta a levelet, s vele együtt Jankót es. Az apja kereste, de sehol sem találta meg. Nagy búsulva hazament az ökrökkel. Jankó olyan erősen döfködte ostorjával a kajla hasát, hogy az elszakasztotta a kötelit, s kifutott az udvarra. Jankó ekkor elkezdett a kajla hasában kiabálni. Édesapám, vágassa le a kajlát, mert ha nem, kifogy a Jankó fiából. Hallotta az ember a kiáltozást, megesértette egy-kettőre, hogy a fia az ökörben van. Hívatta a mészárost, leütötték az ökröt, s a belit odaadták egy szegény asszonynak. A többi részében mindenütt keresték Jankót, de nem találták meg. Lees mondtak róla. A belet az asszony kivitte a patakra mosni. A hurkán volt egy kis lik, Jankó kipillantott rajta, és azt kiáltotta. Jaj, néni, látom a lábát! Az asszony új megijedt a hangtól, hogy a belet egyszeriben a túlsó partra hajította, maga pedig hazafutott. A partra vetődött egy éhes farkas, és békapta a belet. Jankó most még rosszabb helyzetbe jutott. De bátor ember volt, s hogy bosszút álljon a farkason, a hasát kezdte döfködni, és közben kiáltozott. Hajtsad, pásztor, a csordát, mert jöjj a farkas! A farkas nem mert még a csorda közelibe sem menni, úgyhogy majd megdöglött éhen. Találkozott a medvével, és kérte, hogy segítsen rajta. A medve a Rókáné komámasszonyhoz utasította. Azt mondta neki. Menj el Rókáné komámasszonyhoz, akinek három lába sánta, a negyedik ki van törve. A meggyógyít téged. Eles ment a farkas a Rókánéhoz. Az orvosnő megvizsgálta, és békjáltotta száján. Hókusz-pókusz, ördög-bördög, bújj ki a farkas komám hasából! Jankó örvendett, hogy őt ördögnek hiszik, és azt kiáltotta ki. Nem ér addig, amíg a tolvajok házáig nem bíztek, s ott es csak akkor, ha farkaskoma jól kitátja a száját. A farkas és a medve elfuttak a tolvajok házáig. Ott Jankó kiszökött, és megköszönte a farkasnak a kocsikáztatást. Mindketten hűséget esküdtek Jankónak. Jankó kihallgatta a tolvajok beszélgetését. Azt beszélték, hogy az éjjel a királyhoz fognak bétörni. De már abból nem lesz semmi, gondolta Jankó, és bécsúszott az egyik rabló lájbi zsebibe. A rablók a királyi palotához mentek, hogy azt kirabolják. Míg a zár kinyitásával bajlódtak, Jankó a kulcslikon bészökött, gyorsan a király hálószobájába szaladt, költögetni kezdte a királyt, rángatta a szakállát. Király uram, keljen fel, mert itt vannak a tolvajok! A király felszökött, intett az őrségnek, amely rögtön elfogta a tolvajokat. A király megörvendett, és meg akarta jutalmazni. Sőt, a leánya kezét is annak akarta adni, aki őt felébresztette. De Jankó nem szólt semmi, hanem a király kisasszony ujjáról lehúzta a gyűrűt, és eltávozott. A kapuban a farkas és a medve várták. Az egyiknek megparancsolta, hogy vigye őt a tolvajok házához, a másiknak, hogy hozzon egy jó nagy szekeret ugyanoda. A parancsolatját egy minutum alatt végrehajtották. A szekeret Jankó telirakta arannyal és ezüsttel, felült a tetejébe, a medvét és a farkast béfogta elől, és hajtotta őket hazafelé.
Amint mentek, mendegéltek, egy sziklás helyre értek, s Jankó majd meghódt a szomjúságtól. Mindegyre sóhajtozott a víz után. Egyszerre egy szikla meghasadt, és szép, tiszta, friss víz ömlött ki belőle. Jankó egyet ivut belőle, s olyan deli legény lett, hogy a medve és a farkas majd meghalt bámulatában. Egy-kettőre hazaértek, s otthon alig tudtak bételni a szülei az örömmel és bámulattal, hogy milyen szépen megnőtt és megügyesedett Jankó. Jankó hamar véget vetett az anyja örömének, mert azt mondta neki, hogy menjen el a királyhoz, és kérje meg neki a királyleányt. Eles ment az anyja, nagy búsulva, és előadta a kérelmet a királynak. A király nagyon megharagudott, és azt mondta neki, mondd meg a fiadnak, te szegény asszony, hogy holnapra szerezzen egy aranyhintót, de minden kicsi szeg arany legyen rajta, és azon kívül szerezze elő Asztes, aki a tolvajoktól megmentette az életemet. Ha ezt megteszi a fiad, övé a leányom, s fele királyságom. Ha nem, karóba húzatom, elmehetsz. Nagy sírva ment el az asszony. Alig kapta meg az ajtót. Otthon mondja a fiának a király föltételeit. Jankó csak legyintett, s hívatta a falu összes kovácsait. Megcsináltatta a hintót, s ment rögtön a királyhoz. Látta a király a hintót, de csak a fejét lógatta. Hát látom, a hintó megvan, de hol az az ember, aki engem megmentett? Én volnék az, mondta Jankó. Nagyon örvendett ennek a király, de még jobban a leánya, hogy ilyen ügyes vőlegénye van. Csaptak egy nagy lakodalmat, de akkorát, hogy Hencidától Boncidáig folyt a bor, s még ma est tart, ha vége nem lett.

0: bolygóról valóban.
1: Aha. Ezek szerint egy másik bolygóról jöttél?
0: Igaz. Ezen a repülőgépen nem jöhetsz valami messziről.
1: Azt mondd meg, honnan jöttél? Hová akarod vinni a bárányomat?
0: Tudod, az a jó ebben a ládában, amit adtál, hogy éjszakára a háznak is megfelel neki.
1: Persze, persze. Ha jól leszel, kötelet is adok, amivel megkötheted, meg egy karót.
0: Megkötni? Milyen ostoba ötlet?
1: De ha nem kötöd, meg elkúszál, elvész.
0: Elkúszál? Hová?
1: Mit tudom én, az orra után.
0: Annyi baj legyen, hiszen nálam odahaza olyan kicsi minden, hogy nem valami sokáig mehet az ember az orra után.
1: Így tudtam meg egy másik fontos dolgot. A bolygó, ahonnan jött, alig nagyobb egy háznál. Ezen nem is kellett különösebben csodálkoznom, hiszen tudtam, hogy a nagyobb bolygókon kívül van még száz és száz más bolygó is, és köztük egyik-másik olyan parány, hogy távcsövön is alig-alig lehet kivenni. Ha egy csillagász felfedez egy ilyet, egyszerűen egy számot ad neki. Például elkereszteli a 3251-es kisbolygónak. Minden okom megvan rá, hogy azt higgyem, a kisherceg a B612-es kisbolygóról jött. Távcsövön ezt a csillagocskát egyetlen egyszer észlelték. 1909-ben egy török csillagász. Felfedezéséről akkor nagy előadást tartott a Nemzetközi Csillagászati Kongresszuson, öltözéke miatt azonban nem itt neki senki, mert ilyenek a fölnőttek. Csak a fölnőttek miatt mesélem el ezt is, mert a fölnőttek szeretik a számokat. Ha egy új barátunkról beszélünk, nekik sosem a lényeges dolgok felől kérdezősködnek, sosem azt kérdezik, milyen a hangja, mik a kedves játékai, szokott-e lepkét gyűjteni, ehelyett azt kérdezik, hány éves, hány testvére van, hány kiló, mennyi jövedelme van a papájának. Ha én azt mondom egy fölnőttnek, hogy láttam egy szép házat, rózsaszínű téglából, ablakában muskátli, tetején galambok, sehogyan sem fogják tudni elképzelni ezt a házat. Azt kell mondanom nekik, láttam egy 100 000 frankot érő házat, erről felkiáltanak, ó, milyen szép! Ezt azért mondom, hogy érthető legyen, a gyerekeknek nagyon elnézőknek kell lenniük a felnőttek iránt.
0: Igaz, hogy a bárányok cserjéket esznek?
1: Igaz.
0: Akkor jól van. Szóval a majom kenyérfákat is megeszik?
1: A majom kenyérfák nem cserjék, hanem hatalmas templomtorony magasságú fák. És magaddal vihetnél akár egy csordára való elefántot is. Egyetlen majom kenyérfával sem bírnának el.
0: Egymás tetejébe kellene rakni őket. Mielőtt megnőnek, a majom kenyérfák is úgy kezdik, hogy kicsinyek, nem?
1: Pontosan így van. De miért akarod, hogy a bárányok megegyék a majom kenyérfákat?
0: Miért ne?
1: Azt feleltem, miért ne? Mint ha valami nyilvánvaló dologról lenne szó. Alaposan össze kellett szednem az eszemet, hogy magamtól jussak a kérdés nyitjára. Tehát, mint minden bolygón, a kishercegén is voltak jó növények, meg rossz növények. Tehát voltak jó növényektől származó jó magvak, meg rossz növényektől származó rossz magvak. A magvak azonban ártatlanok. A föld titkos mélyén alusznak, míg csak az egyiknek eszébe nem jut, hogy fölébredjen. Akkor nyújtózik egyet, aztán elkezd félénken a nap felé kapaszkodni. Ha rózsa vagy retek hajt ki, hagyhatjuk, hadd nőjön kedvére. De ha rossz növényről van szó, azonnal ki kell tépni. A kisherceg bolygóján a majom kenyérfa magvak az egész földet megfertőzték. A majom kenyérfával úgy van az ember, hogyha későn kap észbe, soha többé nem bír megszabadulni tőle. Igaz?
0: Egyszerűen elborítja a bolygót.
1: Átjuggatja a gyökereivel?
0: Igen. Ha aztán a bolygó túl kicsi, a majom kenyérfák meg túl sokan vannak, előbb-utóbb szétrobbantják.
1: Aha, most már világos.
0: Fegyelem kérdése. Miután reggel gondosan rendbe szedte magát az ember, gondosan rendbe kell szednie a bolygóját is.
1: Ki kell gyomlálnia a majom kenyérfákat, ugye?
0: Igen, amint meg tudod különböztetni őket a rózsáktól. Mert amikor egészen zsengik, nagyon hasonlítanak egymáshoz.
1: Unalmas munka lehet.
0: De nagyon könnyű. Jó lenne, ha egyszer lerajzolnád.
1: Úgy gondolod?
0: Hogy a hazádbeli gyerekek jól megértsék a dolgot.
1: Okos gondolat.
0: Hasznukra lehet, ha egyszer utazni fognak. Néha semmi baj sem származik belőle, ha valamilyen munkát későbbre halasztunk. De mindig végzetes következményekkel jár, ha a majom kenyérfákról van szó. Tudok egy bolygót. Lusta gazdája volt. Figyelmen kívül hagyott 3 cserjét. Rajzold le.
1: Most?
0: Most azonnal.
1: Nehéz lesz. Sokáig tart.
0: Ne sajnáld a munkát. És írd alá, gyerekek, ügyeljetek a majom kenyérfákra.
1: addig el nem mozdult mellőlem, amíg le nem rajzoltam. Mit csinálsz ott?
0: Nagyon szeretem a naplementéket. Gyerünk, nézzünk meg egy naplementét.
1: De ahhoz várni kell.
0: Várni? Mit?
1: Hát, hogy lemenjen a nap.
0: Jaj, persze. Folyton azt hiszem, hogy otthon vagyok.
1: Na persze.
0: Tudod, ha az ember nagyon-nagyon szomorú, szereti a naplementéket. Volt egy nap, amikor 43-szor láttam lemenni a napot.
1: Hát annyira szomorú voltál azon a 43-szoros napon?
0: Ha a bárány cseréket eszik, megeszi a virágokat is?
1: Ez a csavar nem akar meglazulni.
0: A bárány mindent megeszik, ami az útjába akad?
1: Pedig itt lehet a baj, ennél a csavarnál.
0: Az olyan virágot is megeszi, amelyiknek tüskéje van?
1: Igen.
0: Hát akkor mire valók a tüskék?
1: Ha én azt tudnám.
0: Mire valók a tüskék?
1: A tövisek nem valók semmire, a tövis puszta gonoszság a virág részére.
0: Ó, nem hiszem. A virágok gyöngék, gyanútlanok. Úgy védekeznek, ahogy tudnak. Félelmetesnek képzelik magukat a tüskéikkel.
1: Ez az átkozott csavar. Ha semmiképpen sem mozdul rá velek a kalapáccsal, úgy ugratom ki a helyéből.
0: És te mondd, te is azt hiszed?
1: Nem hiszek semmit, csak úgy mondtam. Én komoly dolgokkal foglalkozom.
0: Komoly dolgokkal? Úgy beszélsz, mint a fölnőttek. Mindent összezavarsz, mindent összekeversz.
1: Én?
0: Tudok egy bolygót. Egy vörösképű uraság lakik rajta. A soha egyetlen virágot meg nem szagolt életében. Soha egy csillagot meg nem nézett. Soha senkit nem szeretett. Soha nem csinált egyebet, csak számolt. És egész álló nap azt hajtogatta, amit te most. Én komoly ember vagyok, én komoly ember vagyok. Csak úgy dagadt a kevésségtől. Hát ember ez? Dehogy ember. Gomba.
1: Micsoda?
0: Gomba. Millió és millió éve, hogy a virágok tüskéket gyártanak. Millió és millió éve, hogy a bárányok mégis megeszik a virágokat. Hát akkor miért ne volna komoly dolog, ha meg akarjuk érteni, mi végre a sok fáradozás, amivel olyan tüskéket csinálnak maguknak, amelyek soha semmire se jók. A bárányok és a virágok háborúja. Talán nem fontos, nem komolyabb és nem fontosabb, mint annak a vörös úrnak a számadásai? Ha valaki szeret egy virágot, amely csak egyetlen példányban létezik a csillagmilliókon, ez épp elég neki, hogy boldog legyen, ha a csillagokra pillant. Ott van valahol az én virágom, gondolja magában. De ha a bárány megeszi a virágot, ez az ő számára olyan, mintha hirtelen valamennyi csillag kialudnék. És ez talán nem fontos.
1: Gyere ide! Gyere ide, ne sírj! Gyere ide a karomba szépen! Semmi veszedelem nem fenyegeti a virágot, amit szeretnek. Szájkosarat rajzolok a bárányodnak. A virágodnak meg vértet rajzolok, és... Már se tudtam, mit mondjak neki. Olyan titokzatos világ a könnyekország. Rövidesen jobban is megismerhettem ezt a virágot. A kisherceg bolygóján mindig voltak virágok. Nagyon egyszerű virágok, egy sor szirommal. Helyet is alig foglaltak, és nem zavartak senkit. Reggel megjelentek a fűben, estére elhervadtak.

0: király kis Mikó. Egyszer volt, hol nem volt hetet hét országon is túl, volt egy 77 éves nyárfa. Annak a 77 éves nyárfának a 77. ágán volt egy 77 éves szoknya. A 77 éves szoknyának a 77. ráncában volt egy 77 éves kiskönyv. A 77 éves kiskönyvnek a 77. oldalán a 77. cikkén volt ez a kis mese, amit el akarok mondani. Egyszer volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, volt egyszer egy király. A királynak volt három lánya. Minden reggel kiment az erdőbe sétálni velük. Egyszer feljön egy nagy fekete felleg, azt mondja, de király, add nekem a legnagyobbik lányodat, mert ha nekem nem adod, elviszem a napot. Azt mondja a király, ha jó lélek vagy, gyere le, ha rossz lélek vagy, távozz. Elment a felleg, elvitte a napot. Második reggel megint kimentek sétálni, megint feljön egy nagy fekete felleg, azt mondja, te király, add nekem a középső lányodat, mert ha nekem nem adod, elviszem a holdat. A király nem adta, elvitte a holdat. Harmadik reggel, mikor kimegy a király újra sétálni, megint feljön a fekete felleg, azt mondja, te király, add nekem a legkisebbik lányodat, mert ha nekem nem adod, elviszem a csillagokat. Azt mondja neki a király, ha jó lélek vagy, gyere le, ha rossz lélek vagy, távozz. Elment a felleg, elvitte a csillagokat. Na, hát ott nagy sötétség lett. A nagy sötétségben jártak. Egyszer király kis Miklós megyen az öccsével a király udvarra vízért. Azt mondja az öccsének király kis Miklós, öcsé, én elhoznám a napot, holdat, csillagokat, hogyha a király nekem adná fele királyságát, meg a legkisebbik lánya. Ezt meg a király meghallotta, oda hívatta. Na, fiam, azt mondja, ha elő nem hozod, amit mondtál, a fejedet levétetem. Hát, felséges király atyám, tessék adni egy lovat, mind a kettőnknek egy-egy kardot, útnak indulunk. Megindultak, mentek hetet hét országon. Egyszer elértek egy ezüst erdőt. Az erdő szélén megkötötték a lovat, a kisebbik fiú ott maradt, ügyelt a lóra, hogy valami állatok meg ne egyék. Király kis Miklós elment az ezüst hídra, rávágott, egy száldeszka leszakadt. Arra megy a hétfejű sárkány, megbotlik a lova. Azt mondja a hétfejű sárkány, kutyák, ebekigyák a véredet, hét esztendeje, hogy ezen a hidon járok, sose botlottál meg, mi oka ennek? Azt mondja a ló neki, nékem tűz, néked víz, mind a kettőnknek el kell pusztulni. Leszállott a lóról a hétfejű sárkány, és azt mondja, király kis Miklós, gyere ki a híd alól, mert mikor akkora voltál, mint egy köles kásának az ezerd része, akkor tudtam, hogy meg kell veled vívni. Kimegy király kis Miklós. Azt kérdi tőle a hétfejű sárka. Hogy menjünk? Ölre, vagy kardra, vagy botra? Azt mondja rá király kis Miklós. Kutya szokott ölre, gondás pedig botra, vitéz pedig kardra. Kardra mentek. Addig birkóztak, addig vágták egymást, hogy a vitéz levágott hat fejet. Azt mondja neki a hétfejű sárkány, király kis Miklós, hagyd meg ezt az egy fejemet, odaadom a csillagokat. Na, mondja király kis Miklós, hol vannak? Ott, a nyerekpokróc alatt, vedd el. Kivette király kis Miklós a csillagokat, levágta a sárkány hetedik fejét is. Elment az öccséhez, elkötötte a lovat, mentek tovább. Elérték az aranyerdőt, ott megint megkötötték a lovat a fához. Király kis Miklós elment az aranyjéthoz. Rávágott a kardjával, leszakadt két szál deszka, elbújt a híd alá. jön a 14 fejű sárkány, menne keresztül rajta, megbotlik a lova. Az is azt mondja megint, mi oka annak, hogy 14 éve járok erre? Sose bírtál megbotlani, és most megbotlottál? Az aló is azt mondja, nékem tűz, néked víz, mind a kettőnknek el kell pusztulni. Leszállott a sárkány, azt mondja, király kis Miklós, gyere ki a híd alól, mert mikor akkora voltál, mint egy köleskása ezred része, akkor tudtam, hogy meg kell veled vívni. Kiment. Kérdi tőle a sárkány. Na, hogy megyünk? Ölre vagy kardra vagy botra? Kutya szogott ölre, gondás pedig botra, vitéz pedig kardra. Azzal kardra mentek. Addig-addig verekedtek, vagdalkóztak, hogy király kis Miklós annak a sárkánynak is levágta 13 fejét. Mikor levágta 13 fejet, azt mondja a sárkány. Király kis Miklós, hagyd meg ezt az egy fejemet, odaadom a holdat. Hol van? Kérdi a legény. Ott van a nyerek pokróc alatt. Vedd ki! Elvette király kis Miklós a nyerek pokróc alól a holdat, eltette a csillagokhoz, akkor levágta a sárkány 14. fejét is. Elment az öcséhez, de nem mondotta, hogy már a hold is megvan. Mennek, mendegélnek, ugyannyira, hogy elérték a gyémánt erdőt. A lovat újra megkötötték egy fához. Király kis Miklós elment a gyémánt híthoz. Mikor odaér, rávágott a kardjával a hídra, ott már 3 szál deszka szakadt le, elbújt. Megye a 24 fejű sárkány. Menne a hídon keresztül. Megbotlott a lova annak is. Azt mondja, mi oka ennek? 24 éve rajtad járok, sose botlottál meg. Nekem tűz, neked víz, mind a kettőnknek el kell pusztulni. Akkor leszállott. Király kis Miklós, gyere ki a híd alól, mert mikor akkora voltál, mint egy köleskása ezred része, akkor tudtam, hogy meg kell veled vívni. Kiment, kérdi a sárkány. Na, hogy megyünk? Ölre, kardra vagy botra? Kutya szokott ölre, kondás pedig botra, vitéz pedig kardra. Addig verekedett a legény a sárkánnyal, hogy annak is levágta 23 fejét. Mikor levágta 23 fejét, azt mondja a sárkány, király kis Miklós, add meg a 24. fejemet, odaadom a napot. Mikor megkérdezte tőle király kis Miklós, hol van a nap, azt felelte a sárkány, ott van a nyerek pokróc alatt. Ennek a sárkánynak 3 lábú lova volt, de az a 3 lábon is sebesebben tudott menni, mint más, akinek 4 lába van. Király kis Miklós nem vette ki a napot, hanem oda tette a csillagokat meg a holdat a naphoz, a 3 lábú lovnak a nyerek pokróca alá. A sárkány 24. fejét levágta, felült a 3 lábú lóra, elment az öcséhez. Na öcsé, most már megvan a nap, a hold, meg a csillagok, mehetünk, mondta. Ahogy kifelé mentek az erdőből, leszólt egy kis ember a fa tetejéről. Király kis Miklós, azt hiszed, tiéd a nap és a hold meg a csillagok? Hát kié? Ha legyél! Király kis Miklós fogta magát, felmászik a fára, hogy leverje a kis ember. Az meg, miről félig ért, ráugrott a 3 lábú lóra, elment vele. Király kis Miklós elküldte haza az öcsét, mondja meg a királynak, hogy mint járt, ő meg folytatta az útját. Megy, mendegél szegény fiú hetet 7 országon keresztül. Egyszer talált egy embert, sírt, kérdi tőle. Hát te miért sírsz, ember?
1: Hogy ne sírnék,
0: mondja az ember. Ha kinyitom a szememet, keresztül látom a világot, és nem látok tovább. Na gyere velem, majd lesz módodban a nézés. Mennek tovább ketten, tovább ketten. Megint találnak egy másik embert, az is sír. Hát te miért sír?

Ujjasson rajtam, meg hét bunda, mégis majd megfagyok. Na gyere velünk, majd lesz módodban a melegedés. Mennek, mendegélnek tovább, egyszer csak elérték a házat, ahol a cseppember lakott. Bementem. Az öreg asszony, a felesége már tudta, hogy az ugrát keresik. Adott nekik szállást, de egy szobát befűtött, mint a katlant, hogy égjenek meg benne mindahányan. De hát a fagyos ember szerette. Ennek nem volt melege, hanem a többiek. Azok nem akartak sülni, azt mondja király Kis Miklós, hallott te fagyos ember, ne hagyj bennünket megégni, csinálj velünk valamit. Hát az csak egyet sóhajtott. Egyszeriben olyan langyos lett a szobában, hogy nem sültek meg. Reggel, mikor kiengedte őket a vénasszony, azt mondja király Kis Miklós, messzi nézőnek. Nézzé csak széjjel, nem látod valamerre a bakarasznyi embert a méternyi szakállával? Dehogy nem, mondja messzi néző. A tenger közepén ül egy fűszfának a tetején. Na, lépjél csak érte, mondja messzi lépőnek király Kis Miklós. Messzi lépő tüstént odalépett, a kezére tekerte a szakállát, odavitte király Kis Miklós elé. Az elvette tőle a napot, holdat, meg a csillagokat, és azonnal fel is engedte a csillagokat az égre, hadd ragyogjanak. Megköszönte a három embernek a segítséget, és megindult hazafelé. Félúton felengedte a holdat is, és mikor már gondolt, hogy nem olyan messzire van, felengedte a napot is, hogy napvilágon érjen haza. Mikor hazaért, a király neki adta fele királyságát, a lányát is neki adta, csaptak nagy lakodalmat, s még ma is élnek, ha meg nem.

csupa csepp királyfi. Nagy volt a bánata, ne keresd országban, neve nincs király. Nem tudta, hogy három fia közül melyikre hagyja a királyságát. Nagy szorultságában, mikor látta, hogy senki sem tud neki tanácsot adni, az öreg béreshez fordult, s tőle kér tanácsot. Azt mondja az öreg béres neve nincs királynak, hogy vegyen elő egy veres krajcárt. A király elé is vett a fiókjából egyet. No, kinek a képét látod rajta? Kérdezte az öreg béres. A magamét látom, mintha csak a tükörbe néznék, felelte a király, és gyönyörködött a saját képmásában. Karika a szemem, szélfogó a fülem, a pisze orrom is enyémnek ismerem. No, ezt a pénzt, felséges királyom, tetest fel a falra, hívd be három fiad, és aki a nyilával legjobban találja, azé legyen birodalmad, mondta a béres. A király úgy estett. Behívta három fiát, és megmondta, hogy aki az ő képmását a legjobban eltalálja a nyilával, annak

odaadja a királyságát. Elsőnek előállt nyakigláb királyfi, s azt mondja: meglövöm a bal füled, és kihúzta az íját, és hát lám, éppen a bal fülibe lőtte a nyilát, de úgy, hogy neve nincs király a bal füléhez kapott. Másodiknak Telezsák királyfi jött, és azt mondta: én a jobb füledbe lövök, s valóban a király jobb fülét találta el. Harmadiknak előállott Csupacsepp királyfi, elkezdett sírni, és azt mondta: apám és királyom, én inkább mindjárt bészegődöm kisbolytárnak, semhogy a nyilammal a te képmásodat összelövöldözzem. Hát erre lásd csodát! Neve nincs király is elkezdettem sírni, s rögtön odaadta a koronát Csupacsepp királyfinak. S csaptak akkora lakomát, hogy 7 országra szólott. Még máig is élnek, hogyha meg nem haltak.

koffein, az alkohol, a nikotin, a vers, underground villamosjegy, egy gang. Micsoda vadromantika, felteszem, mint a hanglemet, körbehullámzó szurrogátumot. Tiszta szívvel, tiszta a szívvel a magyar ugaron. A Tilos Rádió tematikus versnapja a költészet napján 2012. április 11-én egész nap. Tiszta szívvel, magyar ugaron. Lassan nincs neve, s így nem jelent már engemet se végül. Tudatlan voltam, vak bizonytalan. Hát úgy csináltam, mint ki megtanulta. S biztos kezemben sem lelem magam. Versek között szivárgott el, ha voltam. Lírává is csak úgy rajongom át a verset, ócska krakszok és kuszák bogozzák össze, és az értelem, ha van, hogy benne megtörtént velem, Parti Nagy Lajos, hiszen nem értelem. Nehézkedés a vers, valamié, mi működtében elhagy, kicsike géplet, zümmög és suhan, csillagdaráda, fügemagozó. Hallgassák a Tilos Rádiót 2012. április 11-én egész nap, és április 12-én, 13-án, és így tovább. Mi kell még?

0: Egy ember olykor halkan pampog itt, s ha elvigyordul, úgy vélnéd feléled, az STK-ból kapja fogait. Ó, élet, élet, áldott kurva élet. Darabok a 22 éves szódalovaglásból. A pavilonkert lomptalan, meszelt fáit nem hallani. Levegőn volna, s nincs szavam hozzáig hosszabbítani. Kórház szegény a szenvedés, fölcsúszna ember magasságig, hosszú árnyékot húz a mész, káromkodástól suttogásig. A lehetetlent elkövette, a lehető belé szakadt. E félmarék roncsolt időben szava lett volna, levegő nem. Isten, mint oxigén palack, süketen csukva áll fölötte. Csigák szétfoszló kondensz csíkja, város ahonnan ahova. Meddőhányók egy aktatáska szénért, minden nap próba reggeli, a gipsztej boldog mosolya. Majd mint a zöld ág, slammá ülepszik. Balett és ortopédia. Mit szájba vett az élet, gríz galuska, leszel STK viplafok te is még. Volt egy leánykor rezge dalba fruska, a jó büdös franc kezdenél ismét. Te rongyos élet, lóbáj, amplitúdó, Hajmási Pétert elviszi a rendőr, a kannarúzsa trampli, trampli dúdol, lesz-e a szív még kicsomagolt bőrönd? Nem brácsázik a leveles borostyán, szemén a népszabadság, mintha plasztron. A konyhaablak elhagyott orosz film, megsétáltatja csótányát egy asszony. Tán elsőjéig megsegít az Isten, már nem Hubertus, még nem is Gramoxon. Ma holnap röpülök Bulgáriába, még kibe cipzározom, hogy jól tartson. Nagy puttonyokba merik a napikrát, ne kérdezd már most, miért megyek. Pénzem lesz, fölülök a repülőre, Iljusinné púderból rám mosolyog, körbe megyek, alattam hűmög a tenger, ide-oda megy, mint az aranymust. Mégis belefér az egész egy táskába. A turista osztályon adnak kicsike bort. Fogom a mozit látni szemcsuktomban. Fölfényezem a szívem bőrét képes lapnak. Dum-dum, pecsételi le az izgalmi állapot. S tücsök, tücsök, tücsök, zúgja a bulgár alkony. Narancsüdítővel várnak a fúvós katonák, ahogy megérkezek Romániába. Jobb lesz, ha előre beszámolok, így nem lehet belőle félreértél. Van az útlevelemben egy másik ablak, azon, ha elkérik, büszkén kinézek, és ha sokáig nem hozzák vissza, akkor se rándul benne az arcizom. Puff, kapok a szemembe egy pecsétet, pedig éppen kacsintottam volna. Ezek egy másik ablakot keresnek. Akkor lerakta a párkányra a géppisztolyt, és a másik szemembe is adott egyet, a kiutazásit, hogy jöhessek vissza. Kifulladok majd. Egyszerű se tudnék, majd bonyolult se, majd a rafinált kötéseken se tetszik át a csuklód, s bekalkulálok, mint a rémhiány. Eloltalak magamtól. Pár piros csík, néhány csomónyom, duzzanás talán. E madzagvers kontúrtalanra foszlik, mint kondensz tej a pilóták után. Nem emlékszem. Egy tömbbe áll a nyárból géppisztoly, ágyúzsír és ráksaláta. Rendőrök firtatnak is eladónők, s csak ilyen emzárolt dal adódik, mely súlyod ellen kevesebbre tagsál, s megint nem old meg semmit sem magából. Eltúrja pokrócát nagy sokára, feljön a vékony sárga, meg annyi tejszál, repkedő ideg, bőrileg félek, nem rendőrileg. A holddal vagyok egyedül, házi állat félelemmel, csikorgok önmagam körül, esti kréta, átléphetetlen. Csak hamar világosodik, cakkos le, lángosodik, megrodjon minden második, a szívem fokhagy második. Esik a hó, hogy lenne ez fordítva, hogyha az esne föl, mire esik, rendőr, autóbusz, utca, ha ami belül rég fehér, vizes lepkékre bontva az esne föl, hiszen belül fölhó esel naponta. Egy szép teremtés ment a buszon át. A cekkerében fagyos hús volt, és azzal verte halkan az urát, egy szép teremtés ment a buszon át. A húsiparban nem kell annyi jég. Ez a dolog is annyira sokkolt, mennyivel jobb is a békesség, a húsiparban nem kell annyi jég. Egy szép teremtés ment a húsipar, kicsontozódunk mindannyian, s ami maradna, cekkernyi lé, véknyan csorog a lábaid elé. Mi parkodunk, de hát ezért Uram, szép egy teremtés, mint a húsipar. Hajasbabában tőke súly, ne sírj, vágott mosoly, underground villamos jegy, egy gang, amit a senki meg nem ír is gang, harang mély a ferenceseknek. Tengerszem süllyed el mindenkiért, hors csúcsaink, hol egyre mélyesednek. Nap fogyta, értsed, elfogy a fehér, amint az arc fog villan is meg, s mint minden hibás összeszorzás, visszabukik véres benfoglalásba. Az irreverzibillé fogyó idő mereng el. Ha nem lettél menetté, legalább légy menetrend. Fazöldjét, mint a száját beszívja kint az este. A mély lukak, az erdők megfestenek veresre. Merő romantikából, hol mennyit átsorogtál, hogy tán kiadja másod a lappot másodosztály, most arra légy üveg sík, sötétül, végre lágyul, és késő nem elfogadni az arcod állagául. Nézel és visszanézel, s ott vagy is mögötte, nem lesz több kedved hozzá, és nem lesz több között se. E romlott légüresti, holnapra légürestér, elmávott arcát festi fapirosra a reptér. Varjakkal zsír az árnyék, az innen, mint a túlnan, egymásba csúszol szépen, ültőhely, erre pulman. Megnő a vállak tönkje, fejed közéje hajtod, s kiüt a csorba arcél fölött a tompa arcfok. Elérzékenyre hűlnél, az ablak légymenetrend, az irreverzibillé fogyó időn merengél.
1: dől a besötétült levegőre, midőn a csillagok dorombolnak a magasban. Ő a két kifeszült vánkos szihával kiugrik, s miközet csillaghoz, miköze az ég bársony harangjához. Sinort a zenitig vágyaival nem von, csapong a táplálék iránt, s korhatag irás légypiszok szeplős íme kitanít. Madár az, ami száll, éppen madár az orcádba ütő kő, az ördög, aki ma holnap elvisz, szőrzeti burungozva surrognak, s alá-alá a forrás kutak alá levisz az orcátlan halálba. S tündököl az éj bolygókkal, világos holddal. Fénybogarak hidegzöld tűzben bolyonganak ártatlanul. Most álmodja meg az aviatikát Leonardo. Jajong a fülemüle, a tojásba most fogan az ének. S szólott Leonardo, mindaddig a talajtól elszakadásunk nem lesz, amíg a tervelt repülő denevérhez hasonlatos. Éj van pedig, ez világos, fekete, mint a pokol. S Kassák Lajos, jeru-jeru, Zsálem felé gyalogol. Minden virradat lezárva, minden szájon csönd honol, minden kurva most a nyíló pénztárcák iránt farol. Ím az emberi mi voltról, csak a buksza szavatól. Fényreklámoktól a város apokaliptikus ol. Szólott vala Leonardo, kireformád, zikapor, madárra vagy denevérre, eztet döntse el a kor. Lépj a dolgok lényegére, minden kitetszik ahol. S Kassák Lajos, jeru-jeru, Zsálem felé gyalogol. Kassák Lajos naponta begyalogol Jeruzsálembe. Kassák Lajos a nagyipar fekete listáján. Szúrnak a hegyke k betűk, susognak a sök lázadást. A Lajos se a viclapokból kivágott. Sötét a Lajos, mint a gesztenye, tömör és megvesztegethetetlen. A külvárosi lajki sötét és gépolajszínű. És Kassák Lajos naponta begyalogol a szent városba, s megáll a redakciók előtt a kapu alatt. Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány ingyen, ott naponta elolvassa az akasztott betűmezőt. Mit cselekedtetek, uraim, uraim, betonvezérek? Íme az ige közkincs lett, ha hazug is, hamis is. Íme a hazugság is megvilágosít, a hülyeség is lázít. Íme kinyílik egy elme, s ha nincs más dolga, ítél. Íme, aki a pusztából feljön, a lenyiratlan, a megvehetetlen. Muszájból él úgy akár az ég madara. Íme, aki a gép kalapács alól kimászott, és széttekint. Osztályoz. Azt mondja, ez az ég, ez a föld. Megérinti az automatát, de se pénz, se tejet belőle nem fej. Megérinti a betont, és visszarúl a beton. Az ő kezét, gömbvas csináló, szerkezet csináló kezét megüti, megvágja a kisajátító világ. Akkor pedig elkezd nevezni. Ősember módra nevet ad a kőnek, a fának, az épület elemeinek, a szerkezeteknek, a finom angol szöveteknek, az almának, a szerelemnek, mindennek lőn akkor szörnyű neve, mert nem úgy hangzik ez, nincs, nem úgy, hogy a másé, ez a név úgy hangzik, s visszhangzik, miért nem a miénk? Éjjel a város szuszogása fölött ott áll Kassák, mert nem kell kipihennie az egész napi robotot, s ihol a házak, a szobák, a tárgyak, a kirakatok, a gépudvarok, a tányérgyárak, meg a húsok, meg az elevenhúsok, barmok, visító, disznók betelnek az új névvel, és fölindul minden, de föl is utálkozik minden. Régi nevét leveti, kihánja, lefejti, leszallagozza, s üvölti minden, az új nevet, a szörnyűséges, gyönyörűséges nevet. Madárrikoltás, rontás, hajnalra megérő sikoltás, ez a miért eleven kés? Az éjszaka járó kassák a fekete posztóból a reggelt kihasítja nekünk, s egyszerre felszáll minden. Még üzemel a börtön, a kaszárnya még pillogat kendermagos ablakaival, de két oldalt rozsdaszín tollazat nő a falakból, megemelkedik négyzetes, kipotyognak a boldog kis katonák. Mondja Lajos, mi az ember? Miért lakol meg, ha lakol? Mitől Krisztus, Jézus Krisztus? Mitől Lator, a Lator? Miért vétő, az önvédő? Miért kedvelt a védtelen? Mire báró, ami káró? Kit véd a történelem? Miért lesz fertő a szűz ájer? Miért zabál meg a kenyér? Mitől hóhem, ami frájer? Madár-e, az denevér? Mondja, uram, miért vagyunk mi a politikus akol? Kassák van is, jeru, zsálánk.

elsüllyed ebbe bújva. Lehetne élni szépen, dobogós boldogságban, halálig szívverésben. A szivárvány kapujában ül az úr. Öreg haja a tengerre fodorul. Oroszlános a magasság, könnye hull. A szivárvány kapujában. Címer. Se oroszlán, se olaják, se cifra mező. Címeremben, uram, uram, se pénz, se erő. De én hálok a világgal, nem én velem ő. Egy pulóver elindul, megérint fekete ujjjal. Szél fújja, szívem fújja, kalóz voltam, halleluja. Rózsa ének. Ablakomban a bimbó, nyílatlan bársony baba. Rózsának korma eljő, tömör hajamnak hava. Ó, duzzadó jelenkor, idomtalanság kora. Nádas tisztája helyén, világvevő pocsolya. Nem a nap, a harag süt. Nem zengés ez, a pora. Fogamnak csikordulása bábura, háborúra. Nincs mód kitörni rajtad, örök hüllő kupola. Álmunk is hiába tiprat, elhervadt padanyoma. Sebeink eldagadoznak, nem nyílnak ki soha. Rózsának korma eljő, tömör hajamnak hava. Vaskristályos az óbor, augusztus bíbora. Részektelen fejemnél a tévedések ura. A vér lassú csatája nem vezetett sehova. Rózsának kurma eljött,

talán egy állazán lógó zakó vagy, oly bár talán akár egy dalszöveg, talán a szúr a szív az nyakkendőtű, talán a villamosban alszol egy 6 percnyi jót a bőrhurokra lógva, oly állazán akár egy jó zakó, de jobb tükörrel együtt megcsomózni egy dalszöveg, ahogy kibontható. Lám, most lakik csak igazán veled, ki elköszönt, beköltözött az árba. A papír kopott ajtó előtt állva, egy darabig a sírós matatása, majd kattan, mint egy diplomatatáska, és rád hagyja a Wertheim életed. Hullok, ezek a kalimpáló kis havak, mire a kátrány cukrászatra ér, karca simája, jó emlék marad mozi homályos, mozifilm fehér. Egy ott felejtett vasalónyi ősz homlokomba ferdén beleég, hogy olvadnak a kis hók melegén, ahogy kinézed a rohadt időt, hogyan sarkig nyithatod. Zárvák vagyunk, zárvák vagyunk. Hamarosan hamar karácsony, csiga házából pulóver, csiga, és nem páncélosabb, hogy egyre távol, hogy nincsen visszacsúsznia. Kis szarvain ing, bing, a vídia, ha lenne is hosszában fúrni bátor, csak átköti, de kreppapír puha. Nem lesz a véres bérlemény magától. Hűvöskélik a szél, és szvettereződik az éjszaka mondén. Nincs tafotából az ember, bárha lafognos bőre zizegne, és te, ki még úgy abban vagy a bőrből, mennyire volnál épp tafotávós én miért? Zörgés és suhogás elegyek miért? Hűvös kéklik az erkély, rogyvás korlátja fehérlik, csallán szövetében az égnek roszogunk szikracukorka. Ó, nem feled el, és nem ereszt ki a forgó hangzagy a szívből, akkor a szárnyú bogár repül át akkor, hogy közepettük köz csak a teste, hallali szárnyú közi bűrepülés, s hűvös kérlik a tunk, melyből szivacsát a kimártya, súlyosan húz el a lelkem a strutz, aki airline. Szemedből gördülő csapágy, mire megy szvetter nélkül, és mint a gépolaj a szád, nyúlik, fénylik, kikékül, mint nyloning, beszűrk az este, nézem magam a konyha plé bágyat polírján, Uramisten, hányas ingnyaka holnapé, elhúzom számat, kiskocsi, javítófesték fogzománca, cumiszín felhők és csacsik, az Isten hosszú alvóránca. Kilátott ennyi levetett ruhát, felhám alatt ing, ing alatt új ing, cibálom őket bőrt a bőrön át, és rendre mind rosszabb szabású, mint hinné a hagymabontó képzelet. Szememhez folyvást miért is kapkodok? Hisz úgy lehet, a legvégső lelet épp ez a sírni képes állapot, és ez is hazugság, mint a nyulaké. Piros az ember igyekvése, egyre idegesebben nyúl a kéz, s ha tehetné, inkább lekésne. Ó, keletmondén élet, kis, nehéz, azbeszt kötények mesztelenkedése. Nyikog a tangó lampion,
himnuszra valceroztunk épp elégszer, hát imbolyogjunk végre szépen, külön, mint annak rendje van. A bálban minden este ég a zongora, végtére minden ember négykezes, végtére minden ember szobatűz, végtére oly klimpiromán. Disznóölés a zongorán. Csumázok csak egy szomorúságot, mikor ha írni vers tudok, torkomiglan zörögnek a hántok, és néhány bamba sárga fog. A szomorúság fényes nagy szurok, felteszem, mint a hanglemet, körbe hullámzó szurrogátumot, és zenél a nyál, sercegni kezd. Ide bújik a Pavlov kutyája, felmondlak, mintha étlapot, és fényesen megindul a nyála, de ahogy a minden becsapott szájból megindul a remény ezüstje. Tán összedrótoz bennünket az Isten. Egy cimbalom hang kifeszíti hosszan, kicsit korengedményes mellben, lélegzet visszafolytja dresszét, mesztélláb megindul a versben. Ki hord ilyen pulman cipőket? Ó, a szépségben mennyi ín van, és az ínban, hogy mennyi fájás, kilát a lélek fáslián át, amely nem épp balettezőcske. Lassanként felcsúszik az ég, s a bérházból kövér Aladdin, a mennybe mennek islerék, mert másfelé nincs már haladni. Beúl a 8 órás harang, hát itt leszek 32 éves, veri magát, veri a tompa hang, a dúcolások éleséhez. Elfogy szívem, az utolsó zsitán is, a rossz kuplék kezdődnek így, előttem ím felpöndörödve Párizs, hogy beledobban masamód a szív, ő árul kis kuplékban Margaréta, mély zölden ül az este Párizson, ó, láthatárom zizgő barna héja, halomba gyűl a zsírpapíroson, húzdek a Párizs, késő délután, aztán lassanként itt is este lesz, Tóth Árpádló szomori nyári pasztell, az ujjaimból többé nem maradsz el, kesernye szájszagomban itt leszesz, és el se fogyhatsz, mint ez a zsitán, teve egy üres dobozon, ez a december összegörnyed, tönkre megyünk, elragozom, könnyed. Kérődzés minden mondatom. Púpjába búvik, végre földül, szakadtában polírozom, gördül. Hasad új holdja, könnyű melled, visszavont szúrós engedelmed, hóesés, oly szépen gyászol, Trabantunk betlehemi jászol, boldog karácsonyt is ölellek, mellékdalul elfenekellek, és sírósodván rád kiáltok, ahol én fekszem, hoz virágot. Búvok pulóveredbe nyári est, számból kilóg a filter, megteáz a telehold, rossz kurzív, nyers ezüst. Nem tetszik át a fagyas gézruhán. Elpampogom, hogy szépen nézd rám. Halsütők lerakták nyársaik. Szemükben elszelíd a gázrezsó. Hát szép eloltva nézzél rám te is.
az ember lassan úgyis hurka süt. Magát kifutja éppen, mint a zsír, és a szív körül a mázsás izzadás lemarja végül minden burkait. Marad a nyelve, nullás dörzspapír, s tartlak a számban, filteres teát. A koffein, az alkohol, a nikotin, a vers, a torkigátlás szerelem, a hangod nélkül ringó telefon, rád ragyogásom, szabadságaim, a szemetek, a szátok, szemeim, a szabadságtok, elveszéseim, ahogy a tengert most még zúgatom, és ahogy a kagyló, só, széllen, megint. Hallom, kicseng, és nem találok otthon, hát meglopom a távolságodat, és a kagylóba végre belemondom, hogy nem te kellett, csak hogy hívjalak. Bakelit tolvaj, fotozom üres szoknyáidat, kereslek széken, ágyon, és belemondom. Nem tudom, mi lesz, ha nem magam kell majd otthon találnom nálad, hanem te kell lesz, józanul, tényleg te kell lesz, és nem idegbajos telefonok sikolyába szorul a hívtalak, de nem voltál okos, nyomorult ellenreménykedése. Ha rád várok majd, és nem a csengetésre.

Mi vagyunk hát a csíkszedők, új szabad szakszervezetet szervezők, a jelszavunk mindenütt csak egy, sok csík az sokra megy. Ha úgy érzed, hozzánk tartozol, és mi közénkbe lépni kívánkozol, tanuld meg a jelszavunk csak egy, sok csík az sokra megy. Hogyha szívsz egy jó magyart, a végét félretett, mert nem tudod, hogy holnap lesz-e már.

Valaki már kézen veszi, s van ki a sodrást előnybe helyezi, közben a jelszó mindig egy, sok csika sokra megy. Szőke vagy barna nem vitás, mindegyikből jól esik a kóstolás, közben a jelszó mindig egy, sok csika sokra megy. Hogyha szívsz egy jó magyart, a végét félreted, mert nem tudod, hogy hol.

Az velünk a csik dalács, ne bánjat, hogyha nehéz ma a világ, mert a mi jelszavunk az csak egy, sok csika sokra megy, sok csika sokra megy. Csik, csik, csik.

ne félts. Én talpra, mint a macska. Törött lábakkal járni megtanul, és van miért, hisz volt, hogy szerte csapta, és ég volt fölötte, és ég volt alul. Félek, ki nem fél. Jő a légy a tapsra, meleg rezgés, rácsukják, tudja jól. Mégis leszáll. Nincs több tapasztalatra szüksége, itt nincs. Nincsen józanul, végig babusgatott kis gondolatra. Így biztos. Úgy lehet, hogy ellapul. De hogyha ugrik, ugrik, vakra, vakra, emeli, húzza, mindegy, hogyha súly, és már röpül, mikorra elfogadja, hogy kinyújtózik, vagy kiózanul. Később ezüst papír, gyűrődni szépen, egy darált négyszög hűvös négyszögében, baltába úszik úgyis, és kutyába, vödröt fogott a macska, pacsmagol, e végből kéne többet kezdeni. Milyen jól látszanak a víz alól a páros tempók fényes lüsztjei. Aztán a vászon vak tekintetében a rátartásfilm vicces csattogása. Vess egy hevet a küllő éjszakába. Hát hány kiló az ősz kabátodon? Hány gríz a macska? Tejbe hány vörös? És hány doromb az este körkörös bolhászkodása ágyon, abroszon? Hát hány kiló a hold az udvaron, trikómon hány kiló, és merre csík? Milyen szabadság szükségeltetik a széltét, hosszává fordíthatom? Hány perc a macska, hány cirom, ha van, hány perc, ha nincs? És hányszor írja át a csótányidő plélapátodon, perfekt jövőnk kis ákombákomát? Hány rossz szabály a jó szabálytalan? Hát hány kiló az ősz kabátodon? Szemében fölbillent szekérke, szája sarkában csöp radír, aranykövér lovakat ír, hogy húznák valahova végre. Szemében fölbillent lovacska, szája sarkában zabla van, se valahová nem rohan, aranykövéren ül a bakra. Szemére egyszer ráborul a tájradír egy reggelen, ló is szekér, ha elvonul velem. Látod, a nyár úgy eldübörög, mint aranyvonat a koporsó fedelén, düb-düb. És a vaggonokban fekszik az illető személy. A farkas kutya is csak ember, hát ne félj. Táncolok az éj sintértelepén. A kertben renyhe púpok, tollazó köd. Cipőzködünk, ruházunk, enyhe lágy. Nem kell alá söpörnöm és söpörnöd. Élére áll, és nyitva áll az ágy. Már magam nélkül gondolok te rád, gőzöl a kerek gyöp, bögre jó tea, tolluk szeget kerúbok, angyal szauna. Citrompótlóval labdázunk, belásd, és egymás ízét nem leljük meg soha.

az örök félfényt valami egész világgá, s minden őkben ő momentum, mely egzegi. Oly nagy fehér, hogy válsik és roszog, a hűlő éjjé pléjek bonganak. Július van, tengert markírozok-e kihajózó félpadlás alatt. Innen fentről nagy holdsütés esik, hogy száig klorofilban állanak a fulladtak fák, isszák, nyeldesik a porcukorrá szétrobbant nyarat. Lomboló, szúnyog, csillag elcsihad, habzó tükrére forre nyári porhó. Beléd vakultam fástól, holdporostól, amíg kialszom benned, mint a foszfor. A sistergő sötétig, mennyi sokszor hull rám, e sűrű mézsör általad. Legvékonyabb mosolyodat rajzolja föl az alkonyat, hallgatok dongó ferde csönd, akiben elcsúszott a rend, a tőke súly, s hogy tántorog, tántorog rajta mosolyod, e kikötői villanygyöngysor, fonárja tévedt költemény, a lámpák pici agya fölforr, mit is világítok meg én? Villanytoltok, hogy jobban lássalak, ó szőlőpartok lomha éjjele, ó meddőhányók, csillagos salak, még hány dömpernyi líra fér bele? A verset, szemcsés nedved granulál az ember hentes, trubadúr. A szájam, minden vért kiadtam, könnyű dal csattog, kilazul. Hát, badacsonyan szállanak a felhők, tevegarázs az ég, tevegarázs. Rongy púpjaival szárnycsattog a felnőtt, s a tücskök, mint egy Wartburg, legalább. Szétrúgó gyöngyök, repülőtér, uram, hogy tudsz így fény lenni? Milyen öröktől lüktető ér spriccelt szét, estét kései nyomán, nézed, rossz helikopter. Hogy tudnék vélet kezdeni? Telik a szívem kerozinnal, mire fölszállnék, szétveti. Jó szava közben elfolyik, Lukas kannáját töltené teli, mélyes-mélyen magába gondol, hol nem találja, hol a gond, hol. Anyaga van, nem mélyei. Az este megpenészedik, páros dunyha fosztó emléke lenne, hogy a sötétből daltalan kiválik, ahogy csak ül, begubbolódva állig egy kanna bitumenbe. Majd szépen besötétedik, s billenne elmi belekötve önnön formájába már döglött és kemény, a pamut árnyék volt, tán költemény. De nincsen mit kiöntsön. A jó cukor még eluszik, tiszeg a tócsa, bejeged, ölére zárja csengő terpeszét, reves, taros gyárrépa föld, gyárrépa ég, babák a dérben szerteszét, oly szerteszét, daravetítőn a babák. A film szomorú vagdalék, ön marharépa lesz, ön aknazár. Riszál húsos oldat fölé, és szedetlenül prizmába áll a jó sugár. A jó sugár. Forgatná jó szavát a száj, ajkán vonatfütty, rámpafény. Tehénke kugler voltunk, langy melasz. Lágy iszamos vagonok jól emlékelet. Patákon ragacsos vigasz, gacsos vigasz. Cukorvágóhíd üssjei sivító falához tapaszt,

csitúj csak tente, tente répaszú. Habzó, síkos szárnyát fölcsapja az agytó, stollanként elereszti. Centrifuimus. Itt hagysz, elalszol. Máma már nem hasad tovább. Nem öled melled vállad jelző fényei. Szúnyadozik a szakadás, a forma elhagy. Minek egymásnak? Kilopkodott nagy éj van. Minek hazudnánk habroló sütőt? A híradó alatt már kipiros, nyúzott vászon, és nyúzott kópia, Ziherájc tű a főgépész fia, torkomba honnét vékony kaparás, mint ócska filmszínházban szombaton a műszál sercegében lágy mozi, inkább feszeng, színlelvén élvezi, kamasz szerelmem mellét nyaggatom. Archív kis őszök, hogy dobozba bújtak, savanyú szaga a randevúknak, kézen közön a villanyizadás. A szívkamrákban mennyi dézsa műjég, de szájig felpirosló dézsa vű még a vadszőlő, a savas ízhatás. Eloldani az innen és oda téblábja nélkül, mint az este térde, magára zárva tárul hajnali, csak van, hogy nem is venni észre. Ahogyan nem kép még a kép se, oldja a mozgás állandó alig, kékben a kék örökös reszketése, e keletmondén paranoia, mögötte messze véres lábnyoma, két száj, két pár tüdő lélegzik érte, léptéke nincs, a lépte ölpuha, egymásba forrad honnan és hova, s az időn kívül érti meg, mi végre, s hol kellett volna eloldódnia. Már lélegezne, áramolna, már nem kérdezné, mit jelent, az arca már az arca volna, kép, foszforeszka, szentiment. Belül a lámpa gyújtja újra, oly sok sötét volt éjjelent, s rövidre zár öklében ujja, és zárlatos, ráz, tönkre ment. A kút, a kút, a kút, a kút, a kút, téblábolás az este, nem lobott, újacska fényt vetettem életedre, és vissza is csak az világított. Vakult, vakult, vakult, vakult, vakult. A fél homályban mégis úgy vagyok. Magnézium ez a keserűség is. Szerelmeidből majd előhívod. S vakut, vakut, vakut, vakut. Vakut emlékezel, hogy egybe lásd az arcom, ha nem lehettem egyben soha is. Akut, akut, akut, akut, akut. Elég volt önmagunktól megriadnom, hogy nem csak belül, ott van kívül is.

vékony sárga. Hatannyi lepedő nagy halk morzsák, a redő súlyos ég lezárul, 25-ös szemeink foglalatául. Nem riaszt, nem véd a sötét, ilyen magában sosem ég, miért is nem gondol a halálra? Fényes, üres, mint a csemegék pénztár pultján, éjjel a tálka.

gyerek se túl. No azért kell az iskolába járni, ott tanuljuk meg az itt meg. Ugyanígy van ez szerelmi téren, azt is meg kell ám tanulni még. Várni szépen és remélni, hogy jön egy tan.

Annó túlzónő voltam, ma a megtestesült túlzás, ami ebben a korban még irritálóbb. Férfi még nem voltam, bár még lehetek az is. Apropó férfiak, teri van az akasztom olyan férfiakkal, akikkel épp úgy nem tudok mit kezdeni, mint ők velem. Én a hentes mészáros, név szerint a Búz János, oly sok szaptos hurka kolbászt adtak szét. Ezt a bumszli-muxli megnézheti, kérem, mint egy marha fartő az én harcképem. Küldök önnek rózsákat, sőt egy ipriklúd májat, és cserébe várok édes csókocskot. Graciőzen halkan én csak annyit mondtam, vigye el a száraz hervat rózsákat, de hagyja itt a lúd májat. Én az entelektüel, dupla doktor Zwickerrel, mozgó lexikon egy kis kivétellel. Nem is a kivéttel, hanem a betéttel, van egy frusztrált komplexem az élettel. Ejtek önért könnyeket, s küldött drága könyveket, és cserébe várok szűzi csókocskát. Graciőzen halkan én csak annyit mondtam, szárítsa fel mind az olcsó könnyeket, de szállíthat még drága könyveket. Én a híres nagyszínész, lágy a hangom, mint a mész, jó a felé.

szerintem. Játszom önnek még mást is, Ádámot, sőt Évát is, és cserébe várok forró csolgocskát. Graciózen halkan, én csak annyit mondtam, el ne játszan nekem Madács Éváját, és csókolja a Béláját. Én a katolikus pap, lányom arra búzdítlak, éljél mindig kegyelemben, erkölcsben. Térjél meg az Úrhoz, éljél mindig úgy, hogy imádkozz a nászágyban is fennkölten. Pap vagyok, s ez még nem baj, de nem vagyok echte gaj, kis zsidónak születtem én. Ajjajjajjajjajjajjajj! Graciózen halkan, én csak annyit mondtam, az, hogy icipicit zsidó nem nagy baj.

Micsoda vadromantika! Ülök az ideiglenesben, és varasodó szemem vakarom a látványt, hogy majd újra megsebezzen. Rám dőle kormányállás ablakon a krúgató, dörzs tücskökkel teli ég. Úgy szívom föl, mint napszivacs az estét, a száraz szőlők tág lélegzetét. Hát, balkonunk van. Megfordulni rajt náladnál senki meg nem fordult szebben. Holdig tafota, őrizem ez zajt, forgásodét, s ülök az ideiglenesben. Hány éve már, hogy folyvást mozdulok, s ívnek hiszem, mi persze újra körbe, páncél halacska nyaklik kulcsomon. Hány kulcsom volt, meg annyi beletörve, puha formákkal játszom hasztalan, suhamlanak a vers ravasz redői. Szerettem volna végleg mesztelen egy szabadságba öltöződni. Ittam sokat, s több volt a bűntudat, mint amit elvisel a másnap, úgy kapaszkodtam, fehér ujjaim magam ellen megmagyaráztak. Micsoda vadromantika, te vagy, és minden volt te, szépen beleépül a szerelembe, lassan nincs neve, s így nem jelent már engemet se végül. Tudatlan voltam, vak bizonytalan. Hát úgy csináltam, mint ki megtanulta, s biztos kezemben sem lelem magam, versek között szivárgott el, ha voltam. Lírává is csak úgy rajongom át a verset, ócska krakszok és kuszák bogozzák össze, és az értelem, ha van, hogy benne megtörtént velem, hiszen nem értelem, nehézkedés a vers, valamié, mi működtében elhagy, kicsike gép lesz, zümmög is suhan, csillagdarálda, fügemagozó. A ringatásban megérintelek, szemem mögött a félsz, drót és durúzs, farkas vakod a hold, a lassú rúzs mazatja arcom, akku, arctelep, feltöltenél, és elveszítelek, a szánka sikló, szánka nedves ajkat. Dajkát szeretnék, s várnám, légy a dajka, s a kettő közt, mint romló kis gyerek. Ki fél a spájzban, s folyton biztosíték után kutat, holott befőtt, befőtt. Tébla sötétben áll a polc előtt, mögéje nyúl, de újból leveri, és már az áram is kevés neki. Már a spájz kell, az egész spájz, amint ég. Élnem tőled se tudtam, és veled, ha élni, mintha megfogalmazódni, mert másképp mindenféle holmi, lehúzó terhem, tehertételem. Számolok némán, jártatom a számat, ha itt ez több, ott biztos kevesebb. Testet tanultam tőled, mely hibásabb minden hibámnál, és keservesebb. Mögöttes te, mögöttes én, az arcom szép töröttes én. Hajnali arcot hol marad? Szőlők, ligók, csalánk közé, egészen zöld és csudavad álmok lazítnak szétfelé. Ez még talán az emberé, a zöld hajnali kicsi hab, alig is ringó szád elé, ha babkendőként kiakad. Ez még talán a magadé, és nem nézed vissza kirakat üvegében tükörzselé, s vadszilva pillantásodat. Ha végre szólongatlak téged, mintha magammá lehetnélek, s akármi ér vagy érne véget, a ragok újra kezdhetnének. Áramodhoz apadatom húz, egymásra végül miért hagyatkozz? A szócsunk új szócsonkokat hoz,
karom, ha hajtanám karodhoz. Ki kötne kit magához, véres gézzel? Magamba néz, magába nézel, virít, reped az almasült idő. És nem elég, amivel megelégszel, hogy kérdezem, és nem kérdezem elégszer, hogy ki vagy én, ha nem voltunk, csak ő. Durván és közvetlenül kéne megszólalni valahogy úgy, mint súlylökőnők simogatása, valahogy úgy, hiszen ott van a sikkanásban a gége, minden visszanyelt téblábja, bekéreckedése a sikkanásban. Fibingerova, boldogság. Lépnék én úgy már, mintha döng a föld, de mind muszáj magamat elröhögnöm és elsírnom, hogy úgy lépnék a földön, mintha csak én őt, és engem nem, a föld. Telik magával B, szoba, majd mint a küszhal illen el, akvariális nyugalom, csipetként bolha eledel, a szívnek nincs szaga. Már nincs több elégia bennem, elporlik siketen a benzin, a hárfa húrja nélkül zendül. Ha üzennék, és volna még üzennem, mire a cseppeire fejt kín? Szemem a szemeimre ejtem, már nincs több elégia bennem. Már végleg tandarab a bánat, már végleg önmagára bámul, a kép növekszik, mintha múlna. Milyen mosoly zárójelzi a számat? Ki oldja föl a jelbeszédet, mielőtt egészen kiszépül, és már végleg tandarab a bánat. Úgy nem hazudtam, hogy a fél egész őszinteség lett szívnehéz hazugság. Magammal kötve, mint a káva és a mint hiány, most rád szakad rád, mint kútvödör, mit rejtegetni győztünk, s loppal szorongva mertünk úgy teli, hogy épp nyirok már nem fakad belőlünk kettőnk útját feltölteni. Kegyetlen, értsd, s nem most bocsásd meg néki, nem értheti, hogy épp az miért nem érti, ki előtt nem volt mit titkolnia. És minden nappal, perccel jobban sérti a gyengesége, hogy nincs szava kérni. Ne kelljen többet megrokkannia. Te a világos lesz, és szatyrodat fogod, mikor egy villódzó falat mutat a kép, és mindezekből akkor kitetszik egy száj, egy csücsök kabát, egy értelmetlenül szép keramitlap. Valaki rajzol egy negyed babát, de visszasatíroz a vakolatnak. Szemedben apró ezüst kanalak, s a pórusokba gyűl a részbeleg por, mint ragyogás a földbe napolajkor. Akkor az ember lángban áll könnyékig, rettegni kezd, Úristen, el nem új, s rettegni kezd, hogy sért-e könyörgés is, hiszen szabad vagy, múlhatatlanul. Akkor az ember, mint újságpapír, megáll a tűzben, ferdén, feketén. Íg az arcán az ólom, mint a zsír, a napra cseppent üdvözültekén. Ez a szonett is úgy fordul feléd, hogy nem egészít, és nem is egészül. Kerek szerelmem, szép malomkerék, hol életem maroknyi lisztje készül. A rettegésem miért is értenéd? Forog, forog, patakja, hangja nélkül. Kiveszi Isler a levest, és a nyitott szaratov hűtőszekrény
ajtajából ráömlik a meleg fény. Kislábos ezüstben Budapest.

küzdek a Csécsi szalonna. Szánkban egy akkora rózsa, nyelni se szólni se már. Mintha sikongó centrifugán ülve figyelném dagadt ruhám vére folyását. Hullassú bejeletben vejzdupla végizella, öltezve nátriumban piskótát sütve szállok. Zörgetve tepsejét az est kirázza most a nőtet, hogy hozza piros kisdedét az öntőformából haza. Jövője, mint a porcukor, a múltja, mint a rosta. Kinéz a hátsó ablakon, lucidum intervallum. Belül már kádat tapsikál, már lázasan frottíroz, csak az a kurva marinír, az, hogy fog összeállni. Öltezve ostorlámpoá, kigyúl habkönnyű tészta. Pásztás fehérben hull alá, Weiss dupla W Gizella. Nőnek a kőporárak, Decsi Rozáliának. Szívében térzenézett, lábában trombóá. Puderett arcán föl le tapogat mézga könnye, teniszlabdát a hernyó, ajkál ilyen sután. Befonja gyönge pánik, szemén morág humánlik. Jaj, vérhányt labda rózsa, barhent ruhája leng. Torkáig ér a rúzsfolt, elhamva vál a hústól, kiejti, nem harap rá magját a szájbarack. Szívében térzenézett, hát hogy ne értené meg, ki ácsorok fölött. Decsi Rozália. Jönnek a felhők elefántlag, természet pumpás képzete, s lóg belőlük valahány slaug, Dunának oltnak egy vize, mentőkötél a fuldokoltnak, Middle East European service. Szorongva nézi, abrakolnak, vadvízbe több az oxigén, bezsegve száll a könnyű csolnak, grübedli támad rossz szívén. Fölnéz, amint a port nyeli, mozdulna már acskó vizér, de mire körbe spricceli, serényebb öntözők locsolnak, jó dolgát íme megleli, kövér terpezben száll a holnap. 300 söprük igrice, ilyen segéderőket hol kap? Lejti vállát a vicce. Ó, mennyi mézsör húrám általad, kvarelinak adta torkomon is vág a szép aranypapírja, ahogy a méhek ozsonnáznak. Jövök, megyek vajarózsaszín életeden, eszem a propolis daráskanállal, vigyázban ülök, el ne védselek is, ellazán, hogy meg ne lásd, vigyázom. Verem a gépet, táskás gumiharkály, torkomra megy a fejfájás egészen, ki vagyok én, hogy szívport köhögök, aranypapírt, mert folyton megakad. Hegedűtokkal kéne verni a hátam, jaj, hogy ne most fulladjak meg. Ne most. Látod az édes köd? Az édes köd kandelábere boldog a lórony. Látod-e jó a folyóba se kétszer? Kontaktlencséje a szívnek a költő, ámor omnia pince. Annál is könnyedébben, ahogy a hó az égben, ahogy a hó az égből, ahogy a minden délben, hogyan meg se billen, hogyan elmegy innen.

0: mi lesz ezután?
1: Kell takarulni.
2: Jó.
1: Kell takarul.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kell takarul. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmezőn.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kell takarul. Kell takarul. Kell takarul.

Kortársak, még 20 év, 10, talán 30, esetleg 50, de tám csak egy, vagy annyi se, mindegy, végez velünk a betegség, az undor, vagy a véletlen fegyvere, még 20 év, 10, talán 30, esetleg 50, és megbékélve mind együtt leszünk a földben. Irigység, szeretet küszködött sírva bennünk, s gyötörtük egymást szomorú testvérharcban, amely sokszor ma is olyan már, mint egy színpadi háború. Irigység, szeretet küszködött sírva bennünk, s kapocs volt még az is, hogy ellenség lehet. De hozzád mi közünk titokzatos jövendőnk. Ami különbség most akad ember s ember között, sosem olyan kegyetlen, amilyen idegen te vagy. A sírból mi közünk hozzád örök jövendő. Te neked, ami volt, mind semmi és egyenlő. Az igazi haza az időé, nem a földé. Az időből halunk ki mind, az időből, amely hazák fölött hazánk lett, új és nagyobb közösség szerint. Az igazi haza az időé, nem a földé. Meghal az egy idő, de a föld él örökké, s akár egy idegen planéta is lehetne, ahogy tovább forog, s viszi hátán új népeit, míg minket összerágnak puha fekete fogai. Akár egy más világ csillaga is lehetne, úgy száll majd temetőnk a tilos végtelenbe. Még 20 év, 10, talán 30, esetleg 50, s tetszik, nem tetszik, látni kell, ellenségünkkel is közösebb sors köt össze, mint azután majd bárkivel. Még 20 év, 10, talán 30, esetleg 50. Béke, miért vagy csak a halottaké a földben?

Covid. Uns ist da was gesund. Elsen gibt das uns Borosch ein. Megfüllet mein Büschen Pinzene. Szél s vízcsap a csupasz szőlőtőre, lúd bőrzik az agyagos domb bőre, elomlik és puha sárzsá rothad, mint meziklen teste egy halottnak. Este van már, sietnek az esték, álnokul, mint a tolvaj öregség, mely lábhegyen közeledik halkan, míg egyszer csak ugrik egyet, s itt van. Nem tudjuk már magunkat megcsalni. Ó, jaj, meg kell halni. Meg kell halni. Leesett a hó a silány földre, talán csak, hogy csúfságát befüggje. Most oly fehér, mint szobánkban este fekvei, a készen bár megvetve, puha dumnánk makulatlan párna. S mintha a saját ágyunkon járnánk, mint a pajkos gyerekek, ha még nem akaródszik lefeküdni szépen, sétálnak az ágy tetején a ringban, míg jó anyjuk egyszer meg nem unja, s rájuk nem szeng. Paplan alá hajts! Ó, jaj! Meg kell halni! Meg kell! Már az év, mint homokúra fordul. Elfogy az ó, most kezd fogyni az új, s mint unt homokját a homokúra, hagyja gondját az ó év az új. Mennyi munka maradt végezetlen, s a gyönyörök fája megszületlen. Türelmetlen ver a szívünk strázsát, mint az őr, ha tudja már vártását. Idegesen nyitunk száz fiókot, búcsú ízzel izgatnak a csókok, öreg-öreg, nem tud megasztani. Ó, jaj, meg kell halni, meg kell halni. Olvad a hó, tavasz akar lenni. Mit tudom én, mi szeretnék lenni? Pehely vagyok, olvadok a hóval, mely elfoly, mint könyv, elszáll, mint sóhaj. Mire a madarak visszatérnek, szikkad a föld, híres nincs a térnek. Csak az én telem nem halandó. Csak az én halálom nem halandó. Akit egyszer én eleresztettem, az a madár vissza sose lettem. Lombom, ami lehull, sose hagyd ki. Ó, jaj, meg kell halni, meg kell halni. Barátaim egyenként elhagytak, akikkel jót tettem, megtagadtak, akiket szerettem, nem szeretnek, akikért ragyogtam, eltemetnek, ami betűt ágamált a parda, a tavasz sárvize elsodott. Száradt tőke, unt tavalyi vendég, nekem már a tavasz is el. Csak te borulsz rám, asszon jóság, mint a letört karóra a rózsák, rémült szemem csókkal eltakar.
我要也卖掉了。

mindig valami ellenmondást láttam ebben a szóban gyászben. A halál gondolata rettenetes, a gyász nyomasztói szívári érzés nem ünnepre van. De mikor egy író hal meg, a halál sem teljes halál, s a gyász sem marad sokáig puszta gyász. Az író élete nem múlik el, csak befejeződik, elkészül, mint egy könyv. Ez éppen annyira kezdet, mint vég. Búcsút mondok, s úgy érzem, indulásnál vagyok jelen. Kosztolányi Dezső indul el, én már végleges és teljes ragyogásban, a jövőbe, a magyar messzeségbe. Elindul, amerre Ady Endre és Tóth Árpád már előtte elindultak. A magyar költészet század elejé megújulása így lesz, szinte szemünk láttára az irodalom történetét, s mi, akik még tanúi és munkásai voltunk, egyre magányosabban érezzük magunkat az életünkön. De személyi fájdalmunkat el kell most folytanunk. Ami az irodalom történeté, az nem okvetlen a múlté még, s aki meghalt, az sokszor elevenebb az élőknél. Az ember meghalt, a mű él, szokták mondani. De ez nem egészen van. A műben is az ember él. Igazából ő tartja életben a művet is, amely mint egy második teste lett neki, szavakból épült test, az elvesztett sejtekből és rostokból épült test helyett. Kosztolányi Dezső szavai éltek, mint az egészséges testek, jól tartanak, mint az erős test rostjai. Szilárdok, a magyar nyelv legjobb anyagából valók, s kibírják a korok időváltozását.

könyörgés az itthon. Ha meghalok majd, mélyre ássatok, gyarló valómban meg ne lássatok, kötként inogjon eltűnt társatok, s nekem szegénynek megbocsássatok. Ne nézzétek karomat, térdemet, csak szándokom, és ne az érdemet. Mi vérzik és fáj most mellem megett, azon lehet akkor megmérnetek. Önváddal és mérgekkel olykoron vertem magam füstös borostoron, mindig a kín volt ólmos ostorom, mindig magány a mély borostorom. Vétkeztem itt, s vétkeztek ellenem, bár senki úgy, mint lázadt szellemem. Az sarkantyúzott szünös szüntelen, s ezért vagyok én bűnös bűntelen. De a komor szemet el nem bírom, örök gyehenna lesz attól sírom. Nézd, fél a lelkem, mint hulló szirom, legyen az irgalom az én bírom. Azzal, mi biztos és szilárd igaz, holtomban új halálba taszítasz. Aki halandó folyvást botlik az, számomra csak a kétes, ami igaz. A kancsal emlék szépítsen tovább, mint hold, mely a felhőkön oson át, s széthordva megbocsátó mosolyát, ezüsté bűvöl mindent.

nebudí jen připůjkat, než nemlátu čvošenky. Volt egy remek fénykép, keske nyakkendő volt rajta, majdnem cipői zsinór vékonyságú, valami vászonféle sapkakalap, csélcsapmódó rányomva fejére, ám ez minden fontos, a mosolyáról akarok szólani. Mert ilyen tévetek, ilyen tünékeny mosolyt én kívüle még senkinél se láttam, de nem is ki.

benne. Ebben a pillanatban persze gondolok valamit, de nem kezeskedem azért, amit a következő pillanatban gondolni fogok. Ez a mániákus vonás azonban valószínűleg nem csak eredendő vérmérsékletéből származott, hanem rendkívül értelmességéből is. Ez a kettő úgy látszik benne kölcsönösen támogatta egymást, ingatag temperamentumát, minden impulzusra reagáló fogékony elméje és viszont. És mi származhat ebből egyéb, mint folytonos, életbe vágó habozat? Mert jaj annak, aki mindent tud, vagy ha nem is minden, de majdnem. Például azt is, hogy a napfény az emberi testnek nem csak jótevője, hanem ártalma is. Ugye gyerekeket nevelni okvetlen szükséges, de legtöbbször alig-alig jár eredmény. Hogy szeretet nélkül élni nem lehet, viszont a szeretet alig, hanem csak a szív ábránja, ideálja, vagy mondjuk úgy, a lélek mítosza talán. Hogy a húsevés csúnya dolog, a vegetarianizmus pedig alig, hanem eszelőség, és így tovább a végtelenségig. S ő mindezt tudta, mert mondom, éber és nyughatatlan szellemiségű volt, ő azok közé tartozott, akik sose tudnak megnyugvást találni semmiben. Mert aki gondolataiban szünet nélkül feldolgozza azt, amit lát, annak megnyugvása nem is lehet, talán csak akkor, ha harsány és éles nevetések, vagy még azoknál is élesebb gyönyörök kábítják. A gyermeknevelésről volt szó köztünk, ez szegény Dezsőnek tragikusan fontos kérdése volt akkor. Magam én is amellett kardoskodtam még akkor, hogy a gyerekeket nem szabad túl korán igába fogni. Minél később kell például a társadalmi konvenciók nyugével megkötözni szegényes szabadságokat. Én nem arra tanítom a kisgyerekeket, hogy köszönjenek nekem, mondottam Dezsőnek, éppen ellenkezőleg. Arra bátorítom őket, hogy nyakon verjenek. Mert akkor nevetünk, és akkor boldogok. A gyerek ugyanis csak akkor igazán boldog, ha szilaj lehet, ha szabadon rosszalkotat. Ez számára a szabadság ne továbbja. Ilyesmiket mondtam neki is, Dezső szeliden, bűnbánóan hallgatta, s a megszólal csak azért tette, hogy hathatósan igazat adjon nekem. Útban voltunk egy kórház felé, ahol egy beteg kisfiút kellett meglátogatnom, Dezső is bejött velem. A kisfiú 2 éves volt, s koponyáját 3 nap előtt mindkét oldalán trepanálták középfülgyulladása miatt. És persze az ilyen gyerek hamar rendbe jön. Már is ott ült a kis ágyán, s bepújált fejére mutatva, azt magyarázta nekünk, hogy milyen szép hósapka van az ő fején. Hát nem köszönsz, hogy kell köszönni, te haszontalan, kérdezte tőle rendkívül ostoba édesanyja. Ugyanaz Istenért mondtam, én mit kínoz maga egy 2 éves gyereket, aki tegnap előtt operált. Mondd azt, hogy taknyos embácsi, biztattam a kölköt, amire persze boldogan kiáltott fel, taknyos embácsi, mondta rögtön, és szemei tüzesen villogtak, mint a kis ördögökéi. Általános volt a megrőkönyödés között. Maga egész elronik ezt a gyereket, szólt rám ekkor a rendkívül ostoba édesanyja. Majd így folytatta igen nagy egyszerűséget. Egy gyereknek hamar hozzá kell szokni a társadalmi kötelezettséget. Bizony bólintott rá barátom is készségesen. Egyedül maradtam tehát véleményemmel a világűrben. A 10 perccel előbb velem még egy véleményen levő barátom ezek szerint cserben vagyott. És már most, hogy kinek volt igaza, a rendkívül ostoba édesanyának-e, vagy nekem, ezt ma már nem firtatom, ez már öreg. Inkább lobogóhajú ifjú lángelmékre bízom, hogy 5 perc alatt oldják meg, amit anyjunknak, öreg pedagógusoknak ebben az évezredben nem sikerült még megoldani.
de minden már akkor is felmerülő kétségeimtől, reménytelenségeimtől,

eltekintve így szóltam aztán hazafelé menet postulányhoz. Én már csak egy dologra kérlek arra, hogyha valamely véleményeddel fordulsz hozzám, s én netán ellenkező véleményen volnék, akkor tedd meg nekem a szívességet. Tartsd ki saját véleményed mellett legalább 5 perc. Csak 5 perc múlva fogod el az én véleményemet. Megígér? Nekem nincs véleményem, vallottákkor Kosztolányi Dezső. Egy kicsit mégiscsak elcsodálkoztam ezen, s megálltam az úton. Semmiről kérdeztem én? Azt nem mondtam, de majdnem semmiről vallotta meg én. S nyakát szokása szerint félrehajtotta, arcán pedig megint megjelent a ma titokzatos mosolya. Hamiskás, kamaszos, kicsit pitangos, de mégis finom. És amelyről oly sokszor jutott már eszembe Hadrián császárnak az a verse, hogy animula, vagula, blandul. Némek azt mondják, hogy a tigris szelidítendő, mások azt, hogy akkor igazi tigris, ha nem szelidíti. Némek azt, hogy a pénz mindent tette hozzá, én utálom ezeket, de hát ha igazuk van. Mert hogy viszont azoknak semmiképp sincs igazuk, akik a pénzt hetje affektációval semmibe se veszik, abban biztos. Mert vegyél egy nagyon szegény embert, akinek a gyereke épp úgy operálandó volna, mint ez a fiú a kórházban, és nincs egy vasa se. Légy szíves, magyarázz el annak hetje affektációval, hogy a pénz semmi, bízon a Szentlélek. Szóval valami véleményed úgy látszik, mégiscsak van-e tárgya, jegyeztem meg én. Mert a véleménnyel mi úgy vagyunk, folytattam, hogy a végtelen gondolatsor egyik pontján szívünk megállítja az eszünket, mert így szól hozzá, már pedig ez legyen a véleményed, te ostoba. Nem így valahogy van ez? Szóval esetől esetre butítsa meg magamat, kérdezte Kosztolányi Dezső, majd így folytatta, mert jól vigyázz, nem csak a szív, sokszor az önzés is megállítjám a gondolatsort. Néme hajnalon, jó munka után például azt gondolom, na lám, ma mégiscsak szépet írtam. Akkor tám mégiscsak jogom van különbnek éreznem magamat ennél az anyagyilkos nőnél, ennél a Haverda Mariskánál. Ezzel szemben délután azt gondolom, szégyen és gyalázat volt ez a hajnali dicsekvés. A tehetségem vajon az én érdemem-e? S van Haverda Mariska bűnének csak is ő maga volt a okozója annak, hogy ez a gyilkos gyalázat beférkőzhetett a szívébe. Tudjuk mi ezt? Be tudunk mi hatolni ebbe? Ilyenkor délután, tehát azt gondolom, hogy én ugyan olyan rongy vagyok, mint a többi ember, vagyis sorsomnak dibdább áldozata vagyok. Amellett határozottan bájos ember volt. Véleményem szerint a báj a legszebb tulajdonságok egyikes az Istenek legritkább adománya. Leginkább gyermekeknek és nőknek adatik, ez utóbbiak közül is csak kevésnek, mert nem a bájolgást értem ezen, nem is az örökös kacarászást, némely gyermek akkor legbájosabb, mikor sír, és némely asszony akkor, ha szomorú. A férfi báj még ritkább dolog, s ő néki ebből kétségtelen adatot valami. Könnyed mozgású szellem volt, aki életének legsúlyosabb pillanataiban is szívesen menekült bele valamiféle huncutságba, amely voltaképp jellemezhetetlen. Halála előtt pillanat így szólt hozzá. Az élet az élet. És még fejét is csóválta ehhez, de aztán észrevette, hogy a kezeit tördeli, erre elnevette magát, de milyen kedves. Milyen kedves fiú vagy, igazán mondtam neki, amire ő. Súgok neked valamit, nem szabad nagyon komolyan venni semmit, a halált se, mondta, és huncutul pislogott, ami nem csekészség, mert a halálos ágyán. De jut eszembe, hisz egyszer már előzőleg is így szólt hozzám. Tegnap egy hajszárnia voltam az örök élettől, már meg voltam fulladva, de megmentettek, és mondhatom neked, ebbe semmi rossz nem volt. Közben azt álmodtam, hogy egy kávéházban vagyok, és éppen menni akarok onnan, felállok és hívom a főpincért,
Úgy látszik tehát az életből is csak úgy fogok elmenni, olyan egyszerűen, ahogy egy kávéházból, aztán még hozzátette, én szerettelek. És itt úgy elkezdett csírni, mint a gyermekek, épp oly bájosan. Az volt a véleményem, hogy ilyen cipőket még nem látott soha senki.

Látjátok, feleim, egyszerre meghalt, és itt hagyott minket magunkra. Megcsalt. Ismertük őt. Nem volt nagy és kiváló, csak szív, a mi szívünkhöz közel álló. De nincs már, akár a föld. Jaj, összedőlt a kincstár. Okuljatok mindannyian e példán. Ilyen az ember, egyedüli példány. Nem élt belőle több, és most sem él. S mint fán se nő egyforma két levél, a nagy időn se lesz hozzá hasonló. Nézzétek-e főt, ez összeomló kedves szemet. Nézzétek itt-e kéz, mely a kimondhatatlan ködbe vész, kővé meredve, mint egy erekje, s rák ékírással van karcolva, ritka, egyetlen életének ősi titka. Akárki is volt ő, de fény, de hő volt. Mindenki tudta és hirdette, ő volt. Ahogy szerette ezt vagy azt az ételt, s szólt ajka, melyet mostan lepecsételt a csönd, s ahogy zengett fülünkbe hangja, mint vízbe süllyedt templomok harangja a mélybe lenn, s ahogy azt mondta nemrég, édes fiacskám, egy kis sajtot ennék, vagy bort ivott, és boldogan merett a kezében égő olcsó cigaretta füstjére, és futott, telefonált, és szőtte álmát, mint színes fonált, a homlokán feltündökölt a jegy, hogy milliók közt az egyetlen egy. Keresheted őt, nem leled, hiába. Se itt, se Fokföldön, se Ázsiába. A múltba sem, és a gazdag jövőben akárki megszülethet már, csak ő. Többé soha nem gyúl ki halvány furcsa mosolya. Szegény a forgandó tündér szerencse, hogy e csodát újólag megteremtse. Édes barátaim, olyan ez éppen, mint az az ember ottan a mesében. Az élet egyszer csak ő rája gondolt, mi megmesélni kezdtünk róla, hol volt, majd rázuhant a mázsás szörnyű mennybolt, s mi ezt meséljük róla sírva, nem volt. Úgy fekszik ő, ki küzdve tört a jobbra, mint önmagának termet. Nem kelti föl se könny, se szó, se vegyszer. Hol volt, hol nem volt a világon.

őrületes hajdan a verb az ujjam alatt. Ahogy az Úr alkothatott valami szárnyas, fényes, páncélos, ízelt bogarat. Úgy született később az ajkamon, mint a trombita hang, mint a trombita hang, katonák szomjas, kerepes ajkain. De ma már oly halkan elfolyva renegve jön, mint beesett szemek gödreiben renegve fölcsillanott könyv. Nem magamért sírok én, testvérem van millió, és a legtöbb oly szegény, még álmából sem ismeri, ami jó. Kalibát ácsolna magának az erdőn, de tilos a fa, és örül, ha egy nagy skatujás házban jut neki egy városi zord kis skatuja. És örül, hogyha nem bírja már, s minden összetört, átléphet az udvari erkély rácsán, s magához rántja jó anyja a föld. Szomorú világ ez, s a vers oly riadva muzsikál, mint cigány a siralomházban. Hes-hes, kisok verdeső, zümmögő, fényes bogár, a holtakat nem ébreszt, mit ér a trombita szó? Csak a könyv hull, s nem kérdik.

0: Onnan jöttem, hol jó bor és búza terem, kerek dombok és bársonyos mezők hazájából, a gyönyörű völgységből, a sár mellékéről. Íme felülök az időgépre, vissza-vissza, s újra itt vagyok az otthoni tájon. A szekszárdi szőlőhegyen állok, amely életem első felének központja és pihenőhelye volt. A város, mint egy álmos ebb hever domb alatt, sík felett. Kisváros, nagy falu, korán fekvő, korán kelő, fehér fal és piros tető, zöld fák és zöld zsalu. Röpülj lelkem, keresd meg hazámat! Áll a régi ház még, zöld zsaluja mögött halkul anyám mélabúja. Őszhajú, de gyermek arcú bánat. Röpülj lelkem, keresd meg hazámat! Itt a szoba, melyben megszülettem, melyet szemem legelőször látott. Itt a kert, amelyben építettem homokból az első palotákat. Amit én emeltem, mind homok volt. De nagyapám háza bizton áll még, s éveimből e folytó romokból, hogy a révébe meneküljek, vár még. Járok a vén szobákban, ahol a nagyanyám lakik szegény magában. Kályha táblái közt kopogva hull a gipsz, s az ócska bútoron kopik a régi ripsz, és minden fák dobognak és ropognak. Szekrény ajtó sóhajt, a rossz padlók zokognak, pattog a nagy sifón, sikít a kis fiók, sírnak az ablakon a titkos szélvonók, mindennek hangja van. Útjaidat akármerre bolygod, egy országot hordozol magaddal. Veled jön egy makacs íz, egy halk dal. Viszed, mint a kárhozott a poklot, de halálig, mint ki bűn között él, várja híven az éden sugáros türelme. Úgy vár reád a város és a kisház, melyben megszülettél.
1: A nyugat költői Kosztolányi, Tóth Árpád és Babits már a modern nagyváros lírikusai.
2: Rég elmaradt a fény, a körút, a villanyos a sötétbe fut. Ó Istenem, megint egyedül. Az ég, a föld megint megürül. A villanyos az éjbe szalad, kék villanások a sín alatt. Ó távoli villany, zárd régi est, rideg hátad mögött, Budapest.
3: Ez a rákospalotai vidék, amely már nem főváros, de még nem falu, hanem szomorú, mint a főváros és szegény, mint a falu, alkalmas arra, hogy a poéta lámpája mellett visszautazzon a múltba. Egy elátkozott kastélyban, vagy egy világító toronyban az óceán közepén nem lehetne jobban egyedül. Ablakából egy palánkra látok ki, és egy fára, mely a széles égbe mered fel egyedül. Elhagyott ágain lebeg a magány és a meditáció.
4: Kosztolányi Dezső írta-e sorokat Babits Mihályról, aki ebben a házban lakott. Itt látogatta meg költőtársa. Íme így helyezkedik el Budapest térképén a 15. kerület, Rákospalota és Pestújhely. Elhatároztam, hogy vasárnap felviszem a gyereket az esztergomi Babits házhoz. Bonyolult vállalkozás. Úttalan utakon, kiszolgált irányjelzők mentén hágunk egyre magasabbra. Elmagyarázom a gyereknek, hogy az autogramfal olyasféle, mint Hollywoodban a lábgyűjtemény múzeum, amit egy régi híradóban már láttunk. Csak ott a híres színészek kéz és lábnyomát őrzik betonba merevítve, itt e század magyar íróinak, költőinek aláírásait őrizzük a Babits ház veranda falán. Őrizzük?
5: Mostan csak a vendégeket fogadom, akik Babits Mihályhoz jönnek látogatóba. Minden fal romlandó. Tehát ez is hull, a madara kivésik, a neveket mások név le van kaparva. Tóth Árpád, Nagy Endre, Kosztolányi, Tolnai Gábor. Tartósítani kellene ezt a falat.
6: Most fölvetődött itt több gondolat, hát egyebek között olyan, hogy valami üveglapot helyeznének elé, vagy plexilapot helyeznének pontosan rá, vagy néhány centiméterrel eléje. Mindegyiket elvetették éppen szakmai szempontokból, tudnélik az üveg mögött egyrészt más lenne a pára viszony, mint a külső levegőben, és ez rontaná tovább, még gyorsabban rontaná a falat. Úgyhogy végül amellett döntöttek a szakemberek, hogy a falnak így kell maradni, ahogy van, és olyan 5-6 évenként, ahogy szükségeltetik, úgy egy kicsit fel kell javítani. Úgyhogy ennek megfelelően 1968-69-ben mi restauráltattuk a falat ismét.
7: Eddig a hivatalos vélemény. De vajon a tudományos-technikai forradalom az űrrandevú korában elfogadható-e, hogy egy vályogfal megmentésére nincs megoldás?

0: Ez a vidék Csécse. Parányi kis falu Szatmár megye északi sarkában, a Tisza partján. A falu szélén áll Móricz Bálint zsugfedeles háza.
1: Amikor belépünk a házba, akkor a konyhát látjuk magunk előtt. Ez bizonyára mindenkinek érdekes lesz, hogy szabadkéményes olyan edényekkel, amelyekhez hasonlókat Móricz Zsigmond édesanyja is használhatott. Az oldalt levő szobában a bölcsőt úgy látjuk, ahogy az Móricz gyerekkorában volt. Ez a kamra pedig tartalmazza azokat a dokumentum képeket, egy csomó könyvnek a bemutatását, amely szükséges ahhoz, hogyha valaki Csécsén jár, felidézze azokat a műveket, amelyeket Móricz írt, felidézzen olyan életrajzi adatokat, amelyek ehhez a szatmári tájhoz fűződtek. Ez a szatmári táj meghatározta Móricz művészetét. Ez a templom az a kis templom, amelyik Móricznak a keresztelésekor is állt már, és ma is hirdeti Móricz emlékét.
2: Ez a híres kollégium, amely annyi nagy költőt és tudóst adott a nemzetnek, nevelte a modern szép próza egyik legjelesebb íróját, Ady Endre barátját, Móricz Zsigmondot. Miként élt a komor falak között, egyik legszebb ifjúsági regényében írta meg. Szobra, mely a Déri Múzeum parkjában áll, a debreceni születésű nagyszobrász Meggyesi Ferenc alkotása.
0: Üllői út 95. Itt laktak 20 évig. Itt írta a Hét Krajcárt, a Sárarant, a Sári Bírót, a Nem élhetek muzsika szó nélkült. A Nyugat munkatársa lett.
3: Első nagy irodalmi sikeréről így vall Móricz Zsigmond.
4: 1908. Elmúlt a nyár. Messze jártam már, nagyon messze. Már második fiamat tettem koporsóba. Egy elroncsolt, egészen borultra és kétségbe esetre fordult írói élet utolsó vonaglása volt, hogy egy enyhe kis paraszti tréfát novellává írtam, s átadtam Osváth Ernőnek.
3: Ez a novella a Hét Krajcár volt.
0: A lányfalusi csendet szerette legjobban. Az üde hajnalokat, a munkás nappalokat. Ez a kicsi emlék amatőr felvétel, keskeny filmből nagyítottuk. Második felesége Simonyi Mária, Lili, Virág. Gyöngyi már férhez ment, a harmadik lánya. Milyen szerényen ballag a kerti út szélén. Ilyen volt mindig, csendes, félrehúzódó. A fiatal almafa első termése. Olyan vagyok, mint a rakott almafa, szokta mondogatni. Az egész rokonság rajta csüngött.
5: Magyar föld első népi írójának, Móricz Zsigmondnak halála évfordulóján emlékünnepet rendeztek a kiváló író sírjánál. Veres Péter a Nemzeti Parasztpárt nevében, Millog Sándor a Szociáldemokraták, Sutka Géza a Demokrata Párt, Réva József a Magyar Kommunista Párt és Ortutai Gyula a Magyar Rádió nevében emlékezett meg Móricz Zsigmondról. Az erdélyi írók nevében dr. Jordák Lajos kolozsvári egyetemi tanár mondott emlékbeszédet.
2: Tíz esztendeje halt meg Móricz Zsigmond, a magyar prózaírás egyik legnagyobb mestere. Tiszacsécsén, a kis szalmazsuppos Vert falu házikónál, ahol Móricz Zsigmond született, sokan gyűltek össze azok közül, akikért a nagyíró élt, harcolt, alkotott. Itt voltak falujabeli iskolatársai, gyermekkori barátai, akikről regényeinek, elbeszéléseinek hőseit mintázta. A Kerepesi úti temetőben ünnepélyes keretek között lepték le síremlékét. Népi demokráciánk kegyelettel ünnepli meg a nagy író emlékét. A Néphadsereg színházában rendezett emlékünnepségen Révai József elvtárs megnyitó beszédében többek között a következőket mondotta.
6: Móric kritikai realizmusával is, humanista optimizmusával is a mi elődünk és útmutatónk előfutárja a szocialista realizmusnak. Ami a magyar dolgozók pártját és a Magyar Népköztársaság kormányát illeti, mi teljesíteni fogjuk kötelességünket Móricz Zsigmond emléke, élete, munkássága iránt.

Született direktor az, aki meg tud szökni az ákontum, vagyis az előlegadás elől, aki le tudja vonni az összes levonhatókat, próbakésés, fegyelemsértésre megállapított és még ezer címen előállítható apró büntetéseket, aki olcsón tud vásárolni és színház jeggyel tudja azt is fizetni, a mély tengerek igazi lakója, az a színigazgató, aki kövére tud hízni az átlátszóan sovány gázi névtől. Egyszer csak a színész asztalnál déltájban megjelenik egy vidám vendég. Szürke úriember, nagyon kellemes, sőt nagyon előkelő megjelenésű. Megsúgják, hogy dalszárszullati igazgató, ami közönséges nyelven azt jelenti, hogy falusi direktor. Olyan direktor, aki minimális létszámmal, nehányad magával a legkisebb falvakat látogatja. Vendéget keresett, vendégművész, aki kiránduljon hozzá, és a gyalázatosan rosszul menő színházába vendégeket hozzon be. Mondja a direktor panaszkodott, rekett, agyonjátszott hangon, mert a társulat minél kisebb a játék annál fél. Azt mondja a direktor, hogy Hősferit nem adja ide, mert az Orlovot akarom játszani, és abban sejem trikóba kell egy felvonást csinálni, és hideg van nálunk, nem fűtenek, megfázik, akkor neki nagy kára van, Hősferi nélkül nem tud műsort csinálni. Annyi baj legyen, mondtam neki, mondja a vidéki direktor, ütűzöm a tatárjára. Abban huszármentébe játszik, nem fázik még. Mindenki neve zseniális megtartott. Kérdem, hogy hát éppen műsorom van a tatárjára? Nálam minden műsorom van.

Móri Zsigmondot már 10 éve ismertem, amikor 1939 táján igazán találkoztunk. Az irodalomtörténész gyakran bámulhatja, mennyire nem érnek rá a kortársak egymást megismerni. Mindnek megvan a munkája, annyiféle célon, gyanún, idegenségen át pillantanak egymásra, hogy még ha barátoknak mondják is magukat, akkor is csak bennünk barátkoznak össze, akik eltüntetjük közülük az idő szétszóró közegét, s megértésünkben fektetjük őket egymás mellé. Móri Zsigmondra csak előkészíthetett a fiatalságom, s mégis egy évtizedbe került, amíg a barátság akadályait elhárítottuk. Háromszor annyiba, mint ameddig a barátság tarthatott. Amikor a nyugatnál 14 évvel ezelőtt megismert, abba az emberfajtába tartoztam, amelyik őt a legkevésbé érdekelte. Esztétikus voltam a Babits Mihály oldaláról. Ez valami borzalmas jelző volt az ő szájában, az esztétikus. Már mögöttem volt a tanú 2 éve, amikor nyájasan szemembe mondta, hogy ő a cikkírás csak szórakozásnak tartja. Halála előtt nem sokkal a lányával volt egy előadó estéjén, ahol teleolvasták a fejét szociológiával. Ő a 7 krajcárt olvasta fel. Másnap nevetve újságolta, hogy Virág mit mondott. Most látom csak, milyen nagy dolog egy novella apuka. Az igaz, tette hozzá, egy novella, ha jó, megél a maga lábán a világ végéig. De ezek a reflexiók. A reflexiók, az is egy borzalmas szó volt a szájában. Nos, én ilyen reflexiós ember voltam, folyóiratba kell az ilyen, azok pezsgetik meg, de a Babits esztétikusai, azok még pezsgetni se tudnak. Irántam külön oka is volt a bizalmatlanságra. Pályám elején én is azok közé tartoztam, akik Csészabó szavával azt hitték, hogy a magyar irodalmat móricztalanítani kell. Azaz fölszabadítani az ő vastag hatása alól, s levegőt teremteni más, finomabb törekvéseknek. Jogos ez persze csak annyira volt, mint az ifjúság minden helycsikarása. Móricz nagy tanítása a látása. Az ő igazmondó szeme ellenáll minden értelmi, sémás sugalmazásnak. Ebből az igazmondásból nem lehet eleget tanulni. Ebben a magyar irodalomnak még óriásit kell móricosodnia. Akkoriban azonban Tamási költészete és Proust 1001 éjszakája volt előtte. Móricz érezte ezt, s tán a bőrében is volt egy-két bírálaton karistolása. Azt hiszem, a különösen veszedelmes úri fiúk közé sorolt. A nyugatnál Rajjal volt akkor az ilyen. Ő még nem ismert minket, nem tudta, milyen új találmányaink vannak, de féltette tőlünk a vetését. Móri Zsigmondot elég megnyugtattam, mint másokat. 1935-ben, mint a rádió új irodalmára, hozzáfordultam először. A múzeum kávéházba egy sor városképet beszéltünk meg. Utazta és írta is remekbe őket. Nem magamról akarok fecsegni, az ő képzeletét jellemzem. Móri Zsigmondnak novella agya volt. Novella alakként, novella csíraként tette el az embereket, az eseményeket. Egyszer Ripl Rónairól mesélt, hogy látogatta meg Kaposvárot. Ott ült az öreg egy karos székbe, és azt mondta, no. Móricz is jó vontatott orhangon mondta ezt a nót, és elnevette magát. Látszott, hogy ez a no olyasmi a számára, mint egy mnemotechnikai jel, az egész alakot ki tudná bonyolítani belőle. Ő is észrevette magát, s Ripl Rónai után most már magán nevetett. Ami nem volt szokása, egy fél mondatban a tehetségét magyarázta. Én mindig ezeket a novellisztikus dolgokat jegyeztem meg, sohasem a gondolatokat. S úgy is volt,
akit ő egyszer megnézett, abból azonnal novella pete lett. Millió ilyen pete nőtt az agyában, mint egy ováriumban. Minden találkozás, hír, újság továbbfejlesztette őket. Némelyik órák alatt nőtt írásérekre, a másik 30 év alatt, a legtöbbet magával vitte a más világra. Az ő látásának az volt az ereje, hogy mindenkibe a legfeltűnőbb pontján akaszkodott bele, onnét indult el, ahonnét a legegyszerűbb pillantás. Csak amit kihúzott, az volt a zseniális. Az én novella tulajdonságom a fiatalos külsőm volt. Egy gimnazista arc a komor kritikusok. A Nyugatnál is ezt kérdezte, hány éves vagyok. Amikor megmondtam, hogy 30, elgondolkozva nézett. Én nekem ennyi időskoromban a sárarany már a tarsolyomban volt. Nekem is az emberi színjáték, de arról ő nem tudott. A múzeum kávéházban is ezzel állított meg, mikor a terveim közt röpdöstem kipirulva. Az üdeséged, így nevezte tapintatosan ezt a természeti különösséget. Én akkoriban húztam a fejemre életem első nagy botrányát az ember és szereppel. Móricznak megvolt a könyv, s mondta, hogy úton, otthon kortyolgat belőle. Mulattata, hogy ilyeneket merek megírni. Ahogy a másik mesterről írta, a világ legszendébb képével. Pont amennyitől megvész az ebb. Különösen a házas bátorságon szórakoztatta, hisz én is azért a néhány oldalért írtam az egész Erdélyt. De hogy ilyen tömören üzenjen az ember a feleségére. A nagy fölháborodásban azt hiszem csak az ő mosolygása látott világosan. Az üdekölső és a szókimondás, a lelkesedés és az érzékenységi rohamok közt az ő látásában megvolt az összefüggés. Nem valami alkattani vagy lélektani séma, a valóság titkával, sarmatával. Hogy a novella hogy fejlődött tovább, kiderül abból a levélből, melyet 1935 nyarán intézett hozzá. A levél így hangzik. Kedves László, Szabó Lőrinccel beszélgettünk, s ő mondja, hogy elköltöztök november 3-án a lakásotokból, s hogy az jó és olcsó lakás. Mi november 1-re lakást keresünk, s kérlek, írd meg, hogy érdemes-e az a lakás. Hány szoba, fekvés, ár. De azért is ragadtam meg az ürügyet, hogy írjak, mert ami nálam igen szokatlan, kívánkozom most, hogy pár szót beszéljek vele. Tegnap olvastam el, s fejeztem be Sanremói naplódat, s koronként nagyon el voltam ragadtam. Az az egyéni közvetlensége, hogy az élmény gondolattá jegecű, egészen szokatlanná. Téma anyagban legtöbbször igazat adtam, illetve elfogadtam, amit kaptam. Néha vitatkoztam, s az íróra appelláltam a mai értéstől a leendő új értésig. Mindenképpen szép, tiszta, okos, olykor bölcs, olykor gyermetektől, szeretettel. Szeretném, ha egyszer kijönnétek a feleségeddel hozzánk leányvalóban. Nincs olyan messze, mint a tenger, de tenger szép ez is. Kis belföldi tenger, de nem a méret, a méreg a fő, ami ölt. Készcsós üdvözlet igaz barátsággal, Móricz. Én akkor nem voltam már a rádiónál. Nem csak, hogy hatalmasság nem voltam, de akkor vartak be a zsákba, amelyből nem is kerültem ki éppen soha többet. Móricz Zsigmondnak sehogy sem hittem el, hogy a Sanremói napló valóban tetszhessen neki. Vigasztalás, nyájas nyugta az előadásoké, vagy a lakásügyhöz szánta kellemes borítékú. Nem is mentem el leányfaluba. Nem volt igazam, ő az irodalom manővereit észre sem tudta venni. Viszonya emberekhez és írókhoz független volt a szellemi és politikai élet hullámzásától. A dicséretesen volt, ha írónak adta fenéki igaz,
de egészen felelőtlen sem. Halála előtt mondta nekem a tanulmányait. Nálam a kritika sohasem volt egészen halálos dolog. Inkább, hogy kitűzzem a bokrétát. Kafka Margitot például sohasem szerettem, de a színek és évek meglepett. Körülbelül így volt ő Adit kivéve minnyájunkkal, akiket megdicsért. Hanem ha nem tetszett neki valami, akkor inkább megszökött, mint hogy hazudnia kelljen. A 7. Gergely bemutatója előtt az előcsarnokban találkoztam vele. Majd megmondom őszintén, hogy tetszik-e, mondta készfogás közben. Az első felvonás szünetjében azonban nem volt már sehol. Az sem lehetetlen, hogy a Sanremói naplót elolvasta. Móri Zsigmond sokkal műveltebb, elfogulatlanabb olvasó volt, mint ki kiáltották. Nem igaz, hogy csak a maga stílusában föltállott dolgokhoz fért hozzá. A mi nemzedékünkben például Szabó Lőrincet becsülte legtöbbre. Nagyon jó költő, hagytam helybe egyszer a lelkesedését. Nem jó költő, nagy költő, mondta nyomatékkal. Máskor Prusztról vitatkoztak előtte. Amit ő ott leír, az mind valóságos élmény, szólt közbe nagy meglepetésünkre. Neki ez volt a fontos, nem a realizmus külsőségei, a valódiság. De némi írói becsületet mégiscsak szép irodalommal lehetett előtte szerezni. Annyi voltam én is haláláig a szemében, amennyi a gyász, villámfénynél, meg később a másik mester jó voltál. Könyvdedikálásnál mindig azt mondták a kiadóban, Móri Zsigmondnak, minek ő nem olvass el úgysem. De ez is csak beszéd volt, mint a műveletlenség. Arról, ami számított, tudott ő ott kincs, idehaza is. A gyászt például íjésen kívül csak ő olvasta hozzáértőképpen. Az azonban, hogy mégsem hallhatunk meg egymás bővebb ismerete nélkül, csak a villámfénynél előadásán derült ki. Móri Zsigmond nagy témája mégis a házasság volt. Az igazi nagy házasság szenvedő közé tartozott, akinek az élet a házasságban kezdődik, s ott is lesz haláltusává. Erre célzott az egyik színházi lapban a naplója. Villámfénynél. Mi az oka, hogy az ember semmiben olyan nagy örömet nem tud találni, mint a rokon gondolkozásban? Ellenpróbálja, a legnagyobb szerelem is azon bukik meg, ha kiderül, hogy a két fél nem rokon gondolkozású. Zárójelben, milyen remek darab a villámfény, el vagyok ragadtatva, Németh László, rokon gondolkozású. Egy kicsit talán sajnált is érte, hogy ezzel a diákos arccal ilyen rokon gondolkozású lehetek. Én akkor már rég elhánytam vele szemben a literátori tegezem. Nem csak az Erdélyt tartottam a legnagyobb magyar regénynek, sőt a legnagyobb élő írónak. Az egyetlen ember volt ebben az országban, akinek fiául tudtam volna a lába elé ülni.

0: Két részlet a hármas könyvből, találkozásaim Móricz Zsigmonddal és Tanya a hegyen című fejezetek. Pihenésképpen, közben beszélgetés. A hangfelvétel 1976-ban készült.
1: Ha közben köhögök, az kivágy.
2: De ez hülés, Károly bátya, ez hülés?
1: Hogy? Nem. Ez egy régi, 15 vagy 20 esztendős hörghurut.
2: Cigarettától? Nem.
1: De igen. Ha abba hagynék, akkor talán elmúlna, de miért hagyjam abba? Hát köhöghetek, van időm.
2: Most is háromba vágja a cigarettát?
1: Háromba. Azért négybe vágtam, de nem lett jól elvágni, akkor kihullott mindegyikből a dohány.
2: Hány szippantás? Egy?
1: Hát egy vagy kettő vagy három, attól függ. Attól függ, hogy töltik azt a bitam cigarettát. Mert némelyek úgy töltik, hogy egybe elvágom, és el is dobom. Mert alig ló benne valami. Máskor meg van benne vagy egy finánc, az összetöri a többi részt. Megszoktam viszont ezt a cigarettát, és nem tudom megváltoztatni. Ha kapok drágább cigarettákat, azokat rendesen elkínálom vendégek. Van jó bolgárizi, algéri cigarettám, van amerikai cigarettám.
2: Hány éves korától cigarettázik vajon?
1: Én amióta meg van engedve, 7. gimnázista koromban. Akkor nálunk megengedték.
2: Az 16 éves korától.
1: 7. gimnázistáknak meg volt engedve a cigarettát.
2: És erős cigarettát szívott mindig?
1: És azóta a tanárok, a régi tanárok is nem tegeztek el magáznak. Ez volt a régi rend. És a kisfiúknak Dominék volt, urak, Dominék. Úgy kellett megszólítsanak.
2: Na hát akkor lássuk ezt. Jól lát, Károly bácsi?
1: Én jól látok. Ki kell köhögöm magamat. Mondom, ez nem hűlés. Ez nem hűlés.
2: Ez egy örök hörkurut.
1: Egy örök hörkurut. Nappal kevesebbet köhögök, és ha itt ülök, még cigarettát sem. De este és reggel. 1914-ben nem csak a világháború tört ki, hanem abban az esztendőben volt a sztánai református bál is. Nem kicsi dolog ez, mert háború volt akkor még, és lesz még, de sztánai református bál soha azelőtt nem volt, és úgy látszik, hamarosan nem is lesz. A bál kitalálója én voltam, és szervezője, rendezője, vezérkari főnöke, sógorom Balázs Balázs, vagyis a Dufla, úgy nevezték, aki mulatos, aranyos, vidám, legény ember volt akkor, akit mindenki egyszerre megszeretett, és aki ma is nagyon-nagyon kedves jó atyámpia. A bált február 1-ére tűztük ki, és olyan meghívót rajzoltam neki, hogy a díszítő művészet grafikai száma azonnal reprodukálta, és ezért a klisét, papírt, nyomást ingyen csinálta meg, és így jótékony célunk egyik leglényegesebb kiadási tételét takarította meg nekünk. Meghívtuk a kalotaszegi környék minden valamire való családját, és külön meghívtam Pestről az én szegény jó komámat és építés bajtársamat, Zrumecki Dezsőt, meg Móricz Zsigát. Más idegent senkit. No, kapom posta hordultával a komám válaszát, hogy készülnek és jönnek. Bizonyosan várhatom őket a februáris 1-én hajnalban a Hunyadi állomáson, mert a gyorsvonattal utaznak, aki sztánán csak fütyül, de nem áll meg. Gyönyörűségesen szép telünk volt akkor. Hetek óta tiszta, ragyogó napsütés, szikrázó, ropogó, porzó hó, és talán azóta sem olyan tartós jó szánultunk. A vonat pontosan érkezett meg, és a vendégeim is mosolyogva vidáman. És én is pontosan ott voltam az állomásom, hogy magam vihessem be őket haza szánkával és csörgős lovakkal sztánára. A kis szánkó szalmafonásos kasba bőven tömetten lápozva puha meleg szénát, és amennyi pokrocunk, bundánk volt, azt is felpakoltam volt a vendégek. Mert foga volt a télnek, és az állomásról 12 kilométerünk hazáig. Bálunk kitűnően sikerült, és bizonyos, hogy sem ezelőtt, sem azóta nem volt ilyen bálka utaszegen, még ma is emlegetik azok, akik megérték és élnek, pedig éppen 25 esztendő telt el azóta. Lent a faluban, az állami iskolában lámpagyújtás után nem sokára kezdődött a tánc, és reggelig tartott. Jó cigány, jó és sok étel, meg bor és pezsgő is. Móricz Zsiga úgy forgolódott az emberek között, mintha közülünk valók lett volna. Mosolygott, beszélgetett, táncolt és rengeteget jegyzett azon az éjszak. Másnap meg beszánkáztunk a faluba, maradékra és csendes beszélgetésre, és este elutazott vissza Pestre. Hiszen nem bánta meg, hogy eljött volt, mert ebből a muzsikás, vidám, szánkózó, havas, téli napból született meg talán de legnapsugarasabb írása a Nem élhetek muzsika szónék.
2: Sok levél van itt, látom.
1: Ó, most már nincs, de mi volt itt? Ez mind új esztendő anyót a gyűjt.
2: Ilyen képes lapokra is válaszol?
1: Ez egy nagyon jó régi barátom. Ez a pak az, amire nem válaszol. Ez a pak, amire válaszol.
2: Ez külön munka, ehhez titkár kéne.
1: Édes fiam, hát ha még ez se volna, akkor mi volna? Amúgy nincs mit csinálni. Nincs semmi gondom, és ez nagy baj. Higgye meg, hogy addig él az ember, amíg van dolga, és amíg van gondja.
2: Ez tényleg két szippantás ez a cigaretta?
1: Nem sokkal több.
2: És a kávé is megvan még? De az alkohol?
1: Az már rég nincsen. Nem voltam én sohasem nagyon ivós. Otthon nem ittam soha semmit. Az orvos egyszer elrendelte nekem, mert savhiányom volt, és van. Hogy ilyen savankás bort minden nap ebédnél és vacsoránál igyak meg egy pohárnyit. A szilárdságit. Könnyű bort. A feleségem mindig megvette a bort. Aztán etet lett belőle, elfelejkeztem. Nem kell. Társaságban megittam pálinkát, bort, minden Isten nyilát, de csak társaság. Most pedig egy jó idő óta, már 20 esztendő óta, ha iszom egy kis szeszt, megfáll a fejem. Úgyhogy csak akkor iszom egy korcs, minél erősebb pálinkát, mikor a hasam fáj. Az rendbe hozza, az úgy rendbe hozza, hogy semmiféle orvosság nem hozza.
2: Jó étvágya van Károly bácsinak?
1: Hát lelkem, soha életemben sokat nem ettem. Mindig nagyon kevesen ettem. Szídnak, hogy miért nem eszem még. Mindig mondom, nekem ne adjon annyit, mert legyen kevesebb. Mert nem bírom. Nekem elég. Nem attól vagyok gyenge, hanem attól, hogy 93 éves vagyok.
2: Élt még ilyen szép kort a családban valaki?
1: Nem, apám 68 éves korában meghalt. És azért halt meg, tudja miért halt meg? Mert egyszerűen nyugalomba ment. Kirült abba, hogy nem volt dolga. Nem volt meg a hivatali dolga. Az egyszerűen tönkretett az öreg.
2: Mi volt a foglalkozása?
1: Most azt elügyelő. Külső munkánál, meg a telefonnál volt, a telefon építésnél.
2: Na, olvassuk Károly bácsi?
1: Olvasztott.
2: No. Második rész ugyancsak 39-ben született.
1: Mind a két rész 39-ben.
2: Igen, azt mondom, hogy ez is.
1: A Dimbu Krúcsi kopasz feje alatt éppen magosan fenn a tanyám, és messze világot láthatok innen a hegyről. Alattam napnyugat felé a fagyas kaszálói és az alagútat a belé a kanyarodó csillogó vasúti sínekkel. És túl az erdős hegygerincen a körös torkát látom, és balra tőle a vénséges hósapkás legyászát, balra délfelé az én völgyem túlsó oldalán látom a szántókat, az én földjeimet, és azokon most buján és vidáman zöldül az őszi búza és az árpa. Tovább az ordományos erdő kopasz tölgyfái felett ott a részek tető, akire ritkán kapaszkodik az ember, de ahonnan meglátom Körösfőt és Sárvásárt, és a kevés Bánfi Hunyadot, és tovább a kőhegy oldalában Magyarókerekét, és a más oldal felé Pányik falu végét, és a gyalui havasok oldalán a két dongó, szerteszólt házait a fekete fenőligetek között. Pontosan délfelé a gyerőmonostori akasztófa dombot látom, aki az útból a havasba ágazó ösvény mellett meredek fenyegetően, és látom továbbá Riskát, aki már fenn van a messze havasban. De a tanya északi oldalán meredeken nyúlik az ég felé a Dimbu Krúcsi, és a köves ozomról látom Sztána faluját, látom Zsobokot és Farnast, Bikalt és Kispetrit és Nagypetrit, az Almási vár romtornyát, és jobbra nézve napkelet felé Egerest látom és Bogárfelkét, és azon túl a falukat és hegyeket Kolozsvárig, és túl rajta megint csak a hegyeket, egymásra tornyosulva hullámosan, és egyre kékebben, ahogy messzebb és messzebb vannak, amik csak bele nem olvadnak a messzeség aranyos párájába. Fél Kalotaszeget láthatom innen a tanyáról, és a Dimbu Krúcsiról, meg a Liszegről. Úgy, hogy megösmerem a falukat és a határokat, és fél Kalotaszegen túl megláthatom innen fél Erdélyország hegyláncait, gerinceit és csúcsait, a Meszes hegyektől a Lápos és Besztercei hegyekig és a Kelemen havasig. Ezt mind láthatja az én szemem innen, és mindig, mikor csak akarom, és ez mind az enyém, és senki se veheti ezt el tőlem, amíg életek.

0: Szabó Lőrinccel beszélget Tóbiás Áron 1956. szeptemberében.
1: Hogyan viselte, kedves Szabó Lőrinc, az elmúlt hosszú-hosszú évek során a hallgatást? Nem törte össze?
2: De igen. Persze csak úgy, ahogy az élő élet törik meg, egy kicsit gumiszerűen. Van azonban benne végleges és jóvá tehetetlen romlás.

0: számba, ez alatt írta a tütyökzene több mint 360 nagy strófáját, hol emlékszem 362-t. Ez alatt a 12 év alatt az utolsó kötetet a mostani válogatott versekben, és ez alatt a 26. év száznál több gyönyörű szonettjét.
1: Mérjük azonban éppen ezeken azt, ami elmaradt. És az első tücsökzene is csak tessék-lássék került forgalomba. De hát nem akarok rekriminálni. Nem csak útálatos dolog a számon kérés, hanem sajnos eredménytelen is. Aztán meg elpusztíthatott volna végleg egy buta bacillus, egy buta golyó a háborúban, egy beszakadó fal az ostrom alatt. Mocskos egyéni tapasztalatok, hazug és fondorlatos kritikák jobban megviseltek. Így hát hagyjuk a panaszt.
0: Különben is bizonyára jól esett önnek az az örvendetes meglepetés, ami a válogatott verseinek könyvnapi kiadását kísérte, elfogyott a kötet, és utána íme a második kiadás is már fogytálni van.
1: Hát remélem, hogy csak ugyan az is elfogy. Az igen, az nagyon jó esett. Jól esett. Jó érzés volt látni, hogy a közönség nem felejtett el, nem hagyott el, sőt, hogy mennyire ismer elsősorban az új fiatalság. És a szeretet, amellyel azóta felolvasásaimon fogadnak.
0: Legutóbb pedig elnöki tanácstaggá választotta az Írószövetség közgyűlése.
1: Az Írószövetségben én nyilván nem fogok sok vizet zavarni. Szinte kívül szorultam az életen, s most alig ismerem az aktuális problémákat, embereket, intézményeket. Egyelőre tanulok visszaszokni az életbe.
0: Mégis, mit érzett akkor?
1: Csodálkoztam. Előző napon még a Balatonnál voltam. Ott valaki előre megjósolta az eseményt. De mondom, a dolog meglepett.
0: Milyen munkákat várhatunk a közeljövőben a keze alól?
1: Még mindig nyom a sok fordítás, amely szerződésileg fölfalta az időmet. Eleinte még örülnöm is kellett, hogy egyáltalán hozzá jutottam fordításokhoz. Abból kellett megélnem, amit bizony már az örök barátaink első kötete után is majdnem, hogy utáltam. Fordításaim egyébként naívabb lelkekben azt a látszatot keltették, hogy én nem is hiányzom az irodalomból, hiszen mindenfelé csak szerepeltem ezzel-azzal. Két-három éve aztán fokozatosan lazultak a bilincsek, és kezdték a saját dolgaimat is közölni a lapok, folyóiratok. Hallgatag együttérzést szinte mindig éreztem a jobbak részéről a néma esztendők alatt. A magvető azonban már most 57 könyvnapjára kikészül hozni a 26. év című verseskönyvemet, 101 néhány szonettet a szerelemről és a halálról. Folyóiratokban és a válogatott kötetemben már sok megjelent belőle.
0: Mikor írta ezeket a nagyon emberi fájdalmakat?
1: A gyászeset után egy teljes évig semmi mást nem írtam, tehát 1950-ben és 51-ben. Akkor inkább a nyomorúság nyomott még, nem fordítási megbízások. Két-három évvel később ezeket a szonetteket nagyrészt szinte születésük előtt felszívta volna a versfordítás.
0: Hány költeményt írhatott életében?
1: Nem tudom, talán 1200-at, 1300-at.
0: És hányat fordított?
1: Azt hiszem, hogy a dupláját.
0: Mi kell a jó vershez?
1: Befelé állandó tehetség és a pillanat fogékonysága. Kifelé ráérés és teljes feszélyezetlenség. Dezenvoltűr. A 40-es évek elején néhány külföldi író barátommal nyilvánosság előtt fedőnévnek ezt a francia szót kezdtük használni, vagyis fesztelenség, szabadság.
0: És az most meg lesz?
1: Meglátjuk, reméljük, akarjuk.
0: Mikor írt legutóbb eredeti verset?
1: Múlt vasárnap.
0: Hogyan és miről?
1: Véletlenül. Az élet szép és rút meglepetéseiről.
0: Szeretném megkérni, mondjon most valamit kérdezés nélkül.
1: Szívesen, akár kettőt is. Nemrégiben egy kedves barátnőm idézte egy régi interjúm záró mondatát. Akkor azt kérdezték tőlem, hogy miha nem volnék Szabó Lőrincs. Hadd ismételje meg az akkori válaszomat. Gyík egy napsütötte kövön.
0: Ez nagyon szép. És mi a másik üzenete a kérdezés nélküli?
1: Békesség a földön a jó akaratú embereknek.
2: Semmiért egészen, hogy rettenetes, elhiszem, de így igaz. Ha szeretsz, életed legyen öngyilkosság, vagy majdnem

az, mit bánom én, hogy a modernek vagy a törvény mit követelnek, bent maga ura, aki rab volt odakint, és nem tudok örülni csak a magam törvénye szerint. Nem vagy enyém, míg magadé vagy, még nem szeretsz. Míg cserébe a magadénak szeretnél, teher is lehetsz. Alkú, ha szent is, alkú. Nékem más kell már, semmiért egészen. Két önzés, titkos párbaja, minden egyéb. Én többet kérek, azt, hogy a sorsomnak alkatrésze légy. Félek mindenkitől, beteg s fáradt vagyok. Kívánlak így is, meg lehet, de a hitem rég elhagyott, hogy minden irtózó gyanakvást elcsitíthass, már nem tudok mást, mutasd meg a teljes alázat és áldozat örömét, és hogy a világnak kedvenért ellentéte vagy. Mert míg kell csak egy árva perc külön neked, míg magadra gondolni mersz, míg sajnálod az életed, míg nem vagy, mint egy tárgy olyan halott és akarattalan, addig nem vagy a többieknél se jobb, se több, addig idegen is lehetnél, addig én hozzám nincs közöd. Kit törvény véd, fele barátnak még jó lehet. Törvényen kívül, mint az állat, olyan légy, hogy szeresselek, mint lámpa, ha lecsavarom, ne élj, mikor nem akarom, ne szólj, ne sírj, e bonthatatlan börtönt ne lásd, és én majd elvégzem magamban, hogy zsarnokságom megbocsásd.

0: Hát beállt Ecé a János egy urasághó kocsisnak. Na, az uraságnak volt egy lánya. Ecé az nagyon mehetett volna ki a pusztára megnézni a jószágokat. Befogott a János, az mennek. Mennek a fiákérok. Mikor kiérnek, hát azt mondja a kisasszony.
1: János, hajtson legelsőbb is a kanászhó, megnézzük a disznókat.
0: Jól van. Hajt a János arra a járása. Mikor odaérnek a kanászhova, kan búgja a disznót, azt mondja a kisasszony.
1: János, mit csinálnak azok ott?
0: Kisasszony, kérem, azt mondja János, az föláll a disznónak a hátára, nézi, hogy messze van-e a kanász, hogy elszökjön a kukoricába. Mennek tovább, mennek a csordához, ott meg a bika ugorja a tehenet. Azt mondja a kisasszony.
1: János, mit csinál az ottan?
0: Az kisasszony, kérem szépen, fölállt a másiknak a hátára, nézi, hogy messze van-e a kút. Szomjas.
1: Jól van. Hajtson, János, elmegyünk, megnézzük a juhászt.
0: Mikor odaérnek a juhászó, hát a csődör szamár ugorja a kancát.
1: János, azok ott mit csinálnak?
0: Kisasszony, kérem, azok cikáztak, játszottak ott az árokparton. Azt kiment a dereka a hérű, azt most tapossa a derekát.
1: Igen ám, de a kisasszony észrevette, hogy a szamár csődör előbb kieresztette a csilibunkóját, azt belenyomta a kancába. Mit nyomott az ott deneki János? Hát kisasszony, kérem, az az alsó sokat szellentett, a csődör szamár meg most bünteti.
0: Az mondja kisasszony.
1: Mégiscsak hajtson János tovább arra az erdő felé.
0: Kisasszony, kérem, ott rázós az út.
1: Nem baj az, János.
0: Kihajtotta János arra az erdő felé. Mikor beértek egy kicsit az erdőbe, azt mondja a kisasszony.
1: Jaj, János, szellentettem.
0: Hát nem marad más a Jánosnak, mint hogy elővette ő is a csilibunkóját, azt megbüntette a kisasszony. Jól van, mennek tovább. Ecé azt mondja a kisasszony.
1: Jaj, János, én már megint szellentettem.
0: Hát a János megbüntette még egyszer. Megint mennek tovább. Már látszik a kastély az erdő széliből. Azt mondja a kisasszony.
1: Jaj, János, még egyet szellentettem.
0: Azt mondja a János. Na, én tőlem már össze is csinálhassa magát a kisasszony. Nékem elfogyott a büntetőként.
2: Volt egy király, annak volt három lánya. Na, Ecé a király el akar menni a vásárba. Azt mondja a lányainak. Na, lányaim, mit hozzak nektek a vásárból? Milyen vásárfiát? Azt mondja a legöregebb. Nekem, édesapám, hozzál egy aranyruhát, de olyan könnyű legyen, mint a bikanyál, amit a szél visz. Azt mondja a középső. Nekem egy ezüst cipőt, de olyan hangja légyen, mikor lépek, mint a csöngettyűnek. Azt mondja a király. Jó van, hát neked édes legkisebb lányom. Mit hozzak a vásárból? Mert a legkisebb volt a legszebb is. Azt csak hallgat. Azt mondja a lány. Nekem, édesapám, hozzon egy olyan virágot, ami 5 perc alatt a duplájára megbír nyőni. Hát, elment a király a vásárba. Már 3. napja oda van, mert akkor még nem egy napig tartottak a vásáron. De aztán ugye csak hazajött. Hozza a legöregebb lányának az aranyruhát, a középsőnek az ezüst cipőt, a legkisebbnek meg azt mondja. Neked, kis jányom, nem bírtam teljesíteni a kívánságot, akárhogy akartam. Végig kerestem az egész vásárt. Olyan virág, ami 5 perc alatt a duplájára megnyőne, olyan nincs is. Hiába locsóták ottan. Kívánj, amit akarsz. Amit teljesíteni bírok, neked teljesítem. Azt mondja a lány. Dehogy se nincs, édesapám. Hiá csak ide János kocsisunkat, majd megmutatom. behiják azt a királylány, meg csak elkapja a csili bunkóját neki. Az meg elkezd ántagadni. Na lássa, édesapám, hogy van olyan virág. Nem is köllött 5 perc, azt megnyőtt a duplájára. Csak úgy nyílik a rózsája neki. Hát még mikor az én cserepembe ültessük. Hát ha neked ez a kívánságod, az mondja a király. Egye meg a fene, nem bánom. Legyen a tied. Így le a János kocsisé, a legkisebb királylányé. Aztán ütetgethették.
1: Volt a katonáiknál századosnak egy legénye, aki a lovakat rendezte, a ján. Na, egyszer valahunnan várták az ezredes urat. Nos, hogy majd kinennek elébe parádéba. Az ezredesnek nagyon szép fiatal felesége volt. Azt mondja kapitánya Jánosnak. Te János, nagyon rendbe hoznám azokat a lovakat. Úgy menjenek, mintha a saját lakodalmukba mennének. Jó, úgy lesz. Kipuszolta a János, csak úgy fín lett a szőrű. De nagyon szépen mennek a lovak. A kapitány uré egész úton ágaskodik, de nyerít nem bír magával. Na, odaértek, hogy majd várják nem soká gyütt is. Leszáll az ezredes a vonatról, meg a felesége. A kapitány lova meg kiresztette ámos lóbája, nyerít veri a hasát a durugjával. Nézi a menyecske, nézi az ezredes is, nem szól. Mikor azt beérnek, híja a kapitány. Ugye, mi csináltatok avval lóval, hogy úgy meg volt kanosodva, hogy úgy viselkedett? Én nem tudom, ezredes úr, azt mondja, majd megkérdezem a János. Hívassa a János. Te János, mi csináltál a lovammal, hogy úgy meg volt evüve? Hát nem azt mondta a százados úr, hogy úgy menjen, mint a saját lakodalmába menne? De azt mondta, hát úgy megy. Jól van, te mit? Hát a seggibe gyúgtam egy kis darab szalmát köröztbe. Azt mondja az ezredes. Jól van, de a feleségemnek meg ne mondjátok, ha kérdezi, mert az képes lesz azt az egész szalmakazlat a seggembe gyúgja.
2: Ez meg úgy történt, hogy szállásóva voltak az egyik faluba katonák. Szemet vetett a kapitány az egyik menyecskére. A menyecskének az ura munkás ember volt, kétkezi munkás, reggel elment, este jut haza. A kapitány odaszokott. Majd a munka közben az emberek kezdték maguk közt beszélgetni, meg kiderült, hogy a menyecske a kapitánnyal összeszűrte a levet. Mondják azt neki ott a munkába. Hallod, így és így áll a helyzet. Tudsz-e róla? Nem hiszem, azt mondja. Az én feleségem az, mikor hazamék, a nyakamba ugrik, körülcsókol, vacsorával vár, meleg vacsorával. Azt mondják, éppen ez az, ekkó csap be, az csak hízelgés. Hát, majd az ember hazaér, ekkor is persze, mint minden este, egyformán az asszony nyájasan, kedvesen, majd megvacsorázik az ember, bántja a dolog. Hallod, hé, valami itt nincs rendjén. Micsoda? Kérdi az asszony. Az beszélik, hogy te a kapitánya jóba vagy. Jár hozzád napközben, mikor én oda vagyok dolgozni. Ugyan, hé, hát hogy gondolhatsz ilyet? Látod, hogy mennyire szeretlek. Meleg vacsorával várlak. Csókot adok, mikor hazaérsz. Igen, ez mind szép, de azt mondják, ez csak kétlakoskodás. Ha nem mondod meg, mondja, megverlek, de nagyon. Hát a végén sírva fakad az asszony.
3: tudod, az úgy történt, hogy ez az ember fő van fegyverkezve, kardja van, lőfegyvere van, öbégyütt, és azt mondta, hogy ő neki, aki nem engedelmeskedik, a fegyverit használja. Hát mit volt tennem?
2: Nem volt, aki megvédjen. Muszáj volt cselekedni, úgy, ahogy ő mondta.
3: És megtette velem.
2: Megtette?
3: Meg. Ha nem.
2: Azt mondja.
3: Ha te meg akarsz védeni, maradj itthon a munkában, máma, védjél meg.
2: Hát, így is történt. Az ember elhatározta, hogy már csak azért is, hogy meggyőződjön. Itthon marad.
4: Igen ám. De a ravasz asszony, mikor tudta, hogy az idő eljön már, hogy szokott gyűnni a kapitány, kapta a kannákat, a vizes kannákat, elszaladt a kútra. A kapitány éppen már gyűjt akkor. A gyűjjön, egész bátran. Itthon van az uram. Csak legyen erélyes, azt majd meglátják.
2: Így is történt. Persze a kapitány lassan ballagott,
4: az asszony meg sietett.
2: Hamarabb hazaért a vízzel, azt mondja az urának.
3: Készülj el mindenre, gyűr a kapitány!
2: Hát az ember aztán felugrott. Amit csak keze ügyibe tudott kapni, fejszét, baltát, vasvellát, ásót, lapátot, oda készített minden szerszámot, amivel majd megvédi az asszony. Oda is ér a kapitány. Amúgy oda ér. Berúgja a kaput, az udvaron már káromkodik. Aki nekem nem engedelmeskedik, agyonlövöm, szétvágom a karddal. Ne próbáljon ellenem senki. Az ember erre megszeppent, szegény. Jaj, asszony, hova legyek, mi legyen velem, hova bújjak?
4: Ha ne bújj el, védjél mög, ha kivéd meg engem. Ha bújj be az ágy alá, ha már nem akarsz megvédeni.
2: Az ember be az ágy alá, gyorsan. Pontosan az ágy alá, amelyik majd lesz a támadás. Úgy is történt. A kapitány, ahogy odaért, durván neki esett az asszonynak a látszott kedvéért. Föllötte az ágyra. Aki nekem nem engedelmeskedik, agyonlövöm, levágom a karddal. És mélygyakta az asszony, az ember meg az ágyat. Az asszony persze adta az előkelőt, síránkozott.
4: Na majd, mikor megtörtént, elment a kapitány.
2: Elemeli a lepedőt az asszony.
4: Hé, itt vagy?
2: Itt vagyok.
4: Hát gyere ki, már elment.
2: Kibújik az ember.
4: Ha,
2: azt mondja.
4: Látod-e, hogy milyen goromba, milyen erős? Há,
2: nem fétél az ágya? Kérdezi az asszony. Dehogy nem.
4: Nem fétél, hogy rád szakad az ágy elő?
2: Dehogy nem.
4: Hát az, mit csináltál?
2: Azt mondja az ember.
4: Volt itt ész asszony. Hát mit csináltam? Mondjad már.
2: Egy kézláb álltam, azt mondja. Hátamat nekifeszítettem az ágy aljának, és úgy tartottam. Ami biztos.
0: Az így

0: Az én falumba, Temerinbe az volt a szokás valamikor, ha a lány férhőmenendő volt már, egy véka búzát neki köllött vinni a száraz malomba. Hát a száraz malomba abba az időbe a Peti bácsi volt a fő mónár. Az a száraz malom meg úgy nézett ki, mint a járgány mostanában, csak tetővel volt, zsindeles tetővel, s az oldala be volt deszkázva körül. Peti bácsinak volt benne egy fricse, ágya, amin ő heverkészett is, mikor hoztak őrölni való, beöntötte a darálóba, a lovat megindította, szépen a ló lehúzgálta az őrlendőt. Na azt az egyik nagy lányka elvitte az őrlendő búzát, hát szól Peti bácsi neki. Így a szolgám, mi van? Hát te hoztad-e?
1: Hát édes Peti bátyám, azt mondta édesanyám, nekem kék ezt elhozni, ha már férhő mentem, hát elhoztam a véka búzát.
0: Jól van, édes szolgám, jól van.
1: Hát tegyük fő.
0: Már föl is önti neki Peti bácsi, azt avval elkezdi kérdezgetni a Peti bácsi a nagylány. Hát édes szolgám, megvan-e már a vonyagló?
1: Hát, hogy ne volna, Peti bátyám?
0: Hát a tulipántos láda.
1: A is megvan.
0: Bőcső?
1: A is.
0: Elnyetán a pindzsák is megvannak.
1: Megvannak, édes Peti bátyám.
0: Na, akkor nem baj. Hát a mátkaló, a megvan-e?
1: Mátkaló? Azt nem mondta, édes anyám.
0: Dehon nem, már no.
1: Hát azt ki csinálja?
0: Hát édes szolgám, idáig én csináltam. Ángyodnak is tavaly én csináltam. Szomszédodban a Rozi nénédnek annak is én csináltam. Meg az alvégen többeknek én csinálgattam. De még egy se gyűjt visszamondani, hogy nem jó van?
1: Hogy?
0: Hát hogy?
1: Még a véka búza lemén én megcsinálgatom szépen. Hát jó van, Peti bátkám, ha úgy van.
0: Peti báki szépen behívt a nagylány, pricsre főfektette, azt lassan megfurogatta neki a mátkalika. Készen van a búza, nagylány hazaviszi.
1: Hát édesanyja, maga nem mondta én nekem, hogy Peti bácsival a mátkalukat is meg kék furatni. Miféle mátkalukat te? Ehunni? Így az anyád!
0: Avval azt lekever a nagylánnak egyet mindjárt az anyja. Arra mászkált éppen a vőlegény. Hát édesanyám, mién bántja már az én mátkámat, no?
2: Hát hunne bántanám, amikor abból a hat fincsábú egyet összetört, amit a születésítő őrizgetek neki.
0: Sose bántsa az én, majd veszek én másikot. No, alig várja az anyja, hogy elmúljon a lakodalom. Hazagyütt a fiatalasszony a lakodalom után.
1: Na, édes lányom, észrevette a vőlegény, hogy? Nem vette, édesanyám. Az egyik lábam kinyújtottam, a másikat összehúztam, úgy jajgattam. Na, Isten boldogíja szegény édesapádat. Én is úgy cselekedtem.
3: Az egyszeri kislány első alkalommal elmegy a táncra. Hát, az anyja könyörgésére elengedi, de mondja neki. Kislány, olyan korszakban vagy, hogy te már nem vagy kiskor, de azért vigyázz a szűzességedre, nehogy elveszítsd, mert az a legdrágább kincs egy lány. Mert aztán, ha férhömész, az lesz az első, hogy a fejedhez vágják az ilyes. Hát mi az? Az a szűzesség. Hát megmagyarázta neki, hogy mi a szűzhártya, meg mit nem szabad engedni neki, ha véletlenül valamelyik sutyó legény neki áll. Na, úgy is volt. Bemegy szegénykém a táncra, odáll a sarokba, két marokra fogja a micsodáját, és szorongassa. Na, majd egy suhánc odáll. De kisjár, mit csinál? Mit csinálok? mi között hozzá? Őrzöm a szüzességemet, hogy el ne veszítsem.
4: Ennyi. Hát így kell azt őrizni. Hát nem probléma az. Tulajdonképpen én szavó gyerek vagyok, ha éppen óhajtott, fővarrom én. Főszabadítsuk a kezedet, azt nincs probléma, bírsz táncolni.
3: Valóban?
4: Valóban.
3: Rá is állt. Nem is átott tovább, elmentek a füzesbe, elkezdte varni a szavó legény. Egyszer megvarta, kétszer megvarta, azt mondja neki a szavó legény. No, kislány, most már nem kő fognod, biztos fő van varva. Ugye? Megtenném még egy szívességet nekem? Azt mondja, meg. Varjá, azt mondja, még egy sort rajta, hogy biztos legyek én ebbe, mert kétsző azért csak ki rajta lopcik. Hát, mit volt mit tenni? A fickó nem bírt neki állni. Azt mondja, ide figyelj, kisjárt. Nem készültem most erre. Csupa véletlenül jöttem a táncra, nem hoztam magammal elég cérnát. Hát így is volt. Hát jó van. Azért ő a kezeit elengedte, majd másik este fővarja. Hazamén az anyja éppen szudikál. Édesanyám, nincs több baj. Nem kő vigyázni többet a szüzességemre. Hogy gondolod ezt? Üld föl az anyja. Hát tudja, az anyja, találkoztam én egy szabó legénnyel, és az fő varta. Ha hogy varta fő? Mondja, hogy hogy varta. Fő varta egyszer, kétszer. Én kértem, hogy még egyszer varja föl, hogy ne rojtolódzon ki. Azt mondta, hogy nincs cérnája. Pedig a holdvilágban láttam, hogy a tű alatt még két gombolyag lógott.
0: Volt egy menyecske, volt egy lánya. Ugyan volt neki több lánya is, de a legöregebb lánya hát férhő akart volna menni. De előbb ugye ment az üzlet. Hát most mit csináljunk néki? Özvegyasszony volt, a férje meghal. De hát most szerette volna a legöregebb lányát férhez adni. Szomszédba volt is egy gazdag legény. A János. De az meg azt mondta, csak olyat veszel, aki szűz. Azt mondta az anyja, majd én lányom meg fogom csinálni, oda se néz, ebből nem lesz probléma, ne félj. De édesanyám, ne, majd én megcsinálom. Ugye abban az időben még petlórium lámpa, meg stb. Nem volt villany. Hát, azt meg is csinálták. Addig mi a csodázta a lányt, addig, hogy csak rászette a szomszéd legényt, hogy megcsinálják az eljegyzést. Az asszony elment a mészárszékbe, vett marhahúst. Tudod, lányom, vettem marhahúst, majd azt a vékon hártyát oda teszed, migó gyugja a János, észreveszi, akkor te azt mondod, hogy jaj, a zűz hártyát. Gyűn a lakodon. Elmúlt az is, gyűn a nász éjszaka. Lefekszel, elkezdi a János csinálni, csinálni, egy cél valamit észrevesz. Erre gyorsan mondja ám az újasszony.
1: Jaj, édes párom, jaj, a szűzhártyám, a szűzhártyám.
0: Fölkelt, fogta, odament az asztalhoz, gyújtogassa a petlórium lámpát. Egyszer lejtette, nem tanálja, nagy nehezen megtanálta. Nézi, nézi, húzigálja a két kezivel, azt mondja. Megértem az anyád úristenit, azt mondja, a szűzhártyádat, de hunnat került rá a vágó hittecsétje. Volt a világon egy király, annak meg volt egy lánya. Nozt, ez a lány, mikor már belegyütt az időbe, egyszer, amikor ment fürdeni, belenézett a tükörbe, rettent elszomorodott. Elszomorodott azon, hogy ő minden felé milyen szép fehér, csak éppen a lába közt fekete. Észreveszi a király, hogy a lány se nem eszik, se nem iszik, mindig csak szomorú. Előkapja egyszer elérni. Mi van, lányom? Miért nem esül? Miért vagy mindig szomorú?
1: Hogy ne volnék szomorú,
0: azt mondja a lány.
1: Mikor mindenfelé olyan szép fehér vagyok, csak egy helyen vagyok fekete.
0: Hát hú,
1: hát a lábam közt.
0: Öreg volt már a király nagyon. Hivatja mindjárt az aranyművesit, az volt neki jó embere. Azt mondja neki, hogy miről van szó, segítsen, ha tud. De hát az aranyműves is olyan idős volt, mint a király. Gondolkozik ott egyszer, azt mondja. Van én nekem egy fiam, a János. Hazaszaladok azért. Ilyen dolgokban annak már nagyobb a tudománya, majd az hátha. Szalad a fiáé az aranyműves, elmondja neki, hogy mi van, tudna-e rajta segíteni. Azt mondja János. Hogy ne tudnék?
2: Hát mit csinálsz vele?
0: Hát majd a szépen lereszeljük azt a fekete síget.
5: Én nem bánom, de nehogy fájjon,
0: azt mondja király. Á, nem fáj az, azt mondja János. Nos, hát egy darabig rendszeresen reszelgették a feketét a királylányról. Közben ugye hát le is borotválták, meg megint reszelték. Retten tetszett a királylánynak a reszelés, zapja kérdezte is.
5: Oszd meg, vagy elégedve, lányom? Nincs baj.
1: Nincs, édesapa.
5: Mit csinál veled a János? Mit csinálta?
1: Lereszeljük.
5: Oszd nem fáj.
1: Jaj, dehogy. Inkább mikor kinyől egy kicsit a fekete, úgy viszket. Muszáj lereszelni. Mikor lereszeljük, jó, akkor utána egy darabig nem viszke.
0: Így azt el is voltak egy ideig. Mikor egy kicsit kinyőtt a feketesi, a király lánynak viszkedni kezdett, akkor megint reszelni körülött. Akkor hitte a lány az apját, az meg az aranyművesit, az meg a János, az meg az gyű, azt reszelte a feketét. Egy pár hónap múlva aztán egyszer, mikor megint mén a királylány fürdeni, megint belenézett a tükörbe. Hát észreveszi ám, hogy gömbölyödik neki a hasa, szalad az apjához.
1: Jaj, édesapám, négy da, pedig alig ebédeltem, az milyen nagy a hasam.
0: Hivatja a király mindjárt az aranyművesit, az meg szalad híja a Jánost.
2: Jaj, mit csináltál a királylánya?
0: Azt mondja János. Semmi. Mondtam én a király kisasszonynak, hogy ne szorítsa úgy a reszelő. De hiába mondta. Azt egyszer a reszelőn vége beletört. Hát volt egy báró meg a felesége. A báró öreg volt, a felesége fiatal. Nagyon nagy birtokuk volt. Hát minden nyáron kimentek oda megnézni, hogy van a cselédség, hogy dolgozik, hogy szórakozik. Hát a báróné egyszer kint van a cselédek között. Lányok, legények, épp így ünnepnap volt, játszanak. Hát mit játszanak? Hát a lányoknak begyújják a fejüket a szénagazalba, a legények meg hátulról jó besóznak nekik. No, akkor ki kell találni nekik, hogy melyik legény volt. A bárónénak is nagyon megtetszett ez a játék.
1: Bemennének engem is?
0: Miért ne? Na, azt attól kezdve kiki járt a báróné a birtokra. Egyszer azt a báró is kiment utána. Hallja, hogy hátul nagy a sivalkodás, nevetés, szórakozik a cselédség. Hát majd ő is belevegyeledik a cselédség szórakozásába. Hát ő neki is mondta egy legény, hogy hogy szórakoznak. A bogja ügye. A nagyságos úrnak is megtetszett. Hát én játszhatnék el. Hát miért? Csak meg ne tudja a felesége. Oda se neki, Bára úr. Hát a felesége már 6 hónapja kiáll. Ő a legjobb játékosuk. Volt egy legény, de nagyon szégyenlős volt. Udvarolt egy lánynak, de az is épp olyan volt. Nem csináltak azok egymással semmit az egész udvarlás alatt. Csak ültek szépen, ott beszélgettek. Na, a végére csak együtt az idő összeházasodta. Hát valahogy elmúlt a lakodalom, összefekszenek, a sötétbe azt valahogy megesett minden, ahogy kell, mert hát nyilván a vőlegény is hívott eleget, a kurázsia is egy kicsit rendbe jött neki. Fekszenek ott utána, egyszer csak azt mondja a vőlegény a menyasszonynak, mármint az újasszonynak. Hallott, hékám, most beszéljünk meg valami. Tudod, te is. Én is nagyon szégyenlős vagyok. Én is tudom, hogy te is az vagy. Hát, hogy ne kéne róla beszélni? Tudod, majd, ha lefekszünk így este, azt, ha te akarnál valamit, hát csak így finoman puszt föl a fejéről a bőrt. Azt mutassa neki, hogy hogy tűnt. Nézi az asszony szégyenlősen. Jó, azt mondja. Azt, ha nem akarnál semmit, hát puszt fel a fején a bőrt olyan 77. Két koma volt, aztán nagyon jóba voltak. Együtt katonáskodtak meg minden, hát megnősültek, hát ők komák lesznek.